0: hogy ezeket miként kezeljük. És itt van, hogy most bűnt fogunk-e elkövetni, vagy nem. Mert sajnos a bűneset következtében ezek a kérdések ott vannak bennünk. A lelkünkben szinte ott égnek. Csak az a nagy kérdés, hogy ezeket a kérdéseket miként kezeljük. Rázzuk vajon tovább az öklünket az ég és a környezetünk felé, és akkor ezek a belső részekig ható csapások konzerválódnak bennünk, vagyis végérvényesen bennünk maradnak. Vagy ökölrázás helyett ezeket a problémáinkat az élő Istennek mondjuk el, tőle várva a segítséget. A Szentírás megadja a választ. Pontosan itt tudjuk nyomon kísérni, hogy az Isten mennyire nem hagyott magunkat, magunkra bennünket a bűneset következtében. Hogy látja, hogy mit okozott a tőle való elfordulás, hogy mennyi kint, mennyi fájdalmat, mennyi megkeseredést. És jól tudja, hogy ezek a kérdések ott vannak az emberek lelkében. És ő adja is a segítségét, de mivel tiszteletben tartja a választás szabadságát, amivel megajándékozott bennünket, ő várja, hogy elkérjük tőle a segítséget, vagy nem. Ő nem avatkozik bele az életünkbe, amíg mi nem kérjük. Rajtunk múlik. Értelmes gondolkodással megajándékozott emberek vagyunk. Azért kaptuk az értelmünket, hogy használjuk. És az Isten elénk mutatott egy utat, hogyha elfogadjuk őt, és bízunk benne, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Mert kedves hallgatók, azt mindannyian jól tudjuk, hogy mikor tudunk mi az Istenben bízni feltétel nélkül, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Ha a kérdéseket, amelyek bennünk maradtak, hogy most talán van Isten, vagy nincs Isten, mert hogyha itt tartunk még, akkor nem fogjuk tudni az Istennek odaadni a problémáinkat. Ha nem bízunk benne 100%-osan, ha ezek a kérdések megfogalmazódnak bennünk, ha nem ismertük meg az Istent, hogy ki az Isten, mert hogyha egy embert nem ismerünk a hétköznapokban, hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, fogunk bízni benne? Fogunk bízni benne? Én azt gondolom, hogy nem. De az Isten kinyilatkoztatta magát előttünk. Lehet, hogy nem látjuk az Istent. Ez a legkisebb probléma. Sok ember fölteszi ezt a kérdést is, ha én látnám az Istent, akkor hinnék benne. Kedves hallgatók, a Szentírás nem bemutatja az Isten jellemét. Egy emberben mi a fontos? Hogy a szemünkkel lássuk, vagy megismerjük a jellemét. Ugye mennyire más a két dolog? Mert ha egy emberre ránézzünk, egyáltalán még nem tudjuk, hogy az az ember hogy gondolkodik. De az élő Isten a Szentíráson keresztül kinyilatkoztatta előttünk a jellemét, és ebből tökéletesen meg tudjuk őt úgy ismerni, hogyha bármilyen megpróbáltatások érnek bennünket az életben, akkor bizalommal hozzá tudunk fordulni. Van egy csodálatos vers János evangélium a 6. fejezetének 37. versében, amikor azt mondja az írás, hogy aki én hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Vagyis az Isten azt mondja, hogy fogjuk szaván őt. Nem szemtelenség, ha mi az Isten szaván fogjuk. Mert azért nyilatkoztatta ki előttünk az ő jellemét, az igén keresztül, hogy nyugodtan fogjuk szaván az Istent, hogy aki én hozzám jő, aki tisztázta magában az Isten kérdést, azt én semmiképp nem fogom kivetni. És ez a nagy kérdés, hogy mi ezt akarjuk-e vagy nem. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatosan én nagyon sokat mondó idézetet szeretnék önöknek felolvasni, ami a következőképpen szól. Mind a fiatalokkal, mind az idősekkel nagyon sokszor előfordul, hogy az őket sújtó csapásokat Isten büntetéseként könyvelik el. Úgy gondolják, hogy bizonyára valami rosszat követtek el, és Isten megpróbáltatásokkal ad nem tetszésének kifejezést. Ez azonban nem minden esetben helytálló. Igaz, hogy vannak büntető célzatú megpróbáltatások, sok esetben azonban a mi bölcs Istenünk és Atyánk azzal a szándékkal enged meg szenvedéseket gyermekei életében, hogy próbára tegye őket, csiszolja jellemüket. Sokszor szükségtelenül gyötörjük magunkat, azt képzelve, hogy Isten, akit szolgálunk, semmiképp nem hagyna bennünket szenvedni, ha nem akarna valamilyen bűnünket bennünket sújtani. Ez téves filozófia. Vannak próbatevő, tehát nem büntető szenvedések is. Hitünk, béketűrésünk, álhatatosságunk próbái ezek, és nem büntetésként sújtanak valamilyen gonoszságunkért. Isten megpróbálja népét, kipróbálja, tanítja, neveli, alakítja arra a feladatra, amelyet idővel be kell töltenie. Tudjuk azt, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. Tehát a próbák nem mindig Isten nem tetszésének a jelei. Nagyon sokszor Isten szeretetéről tanúskodnak, és arról, hogy Istennek gondja van ránk. A megpróbáltatások áldásunká válhatnak. Az áldás azonban nem a megpróbáltatásban van, hanem a lelkületben, ahogy a megpróbáltatást fogadjuk és viseljük. Ha türelmetlenül és sorsunk ellen zúgolodva hordjuk, akkor a megpróbáltatás átkot és nem áldást rejt magában. A gazdagító célzatú, de türelmetlenül viselt szenvedés nyomán koldusabbak leszünk. De ha megpróbáltatásainkat türelemmel viseljük, tudva azt, hogy a próbák ami szerető atyánk eszközei, és általuk akarja megtanítatni velünk, amit másképp nem tanulnánk meg, akkor áldjuk az ő sújtó kezét, és a szenvedések útján küldött mennyei üzenet egyben vígaszt is rejt magában. Azt sose felejtsük el, hogy Istennek nem jelent problémát rabságunk bilincseit széttörni. Ő nem szűkölködik az eszközekben, amelyekkel szabaddá tehet. Lehet, hogy mi semmi kiutat nem látunk gyötrő helyzetünkből, de Isten nincs korlátok közé szorítva. Mivel mi nem látjuk a szabadulás útját, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy nincs is szabadulás, és helyzetünk reménytelen. Meg kell tanulnunk tekintetünket a lehetetlennek látszó körülményekről Istenünkre emelni, akinél semmi sem lehetetlen. Ahol az emberi segíteni akarás csődöt mond, Isten ott is mindig tud segíteni. Kedves hallgatók, itt ez a nagy dolog, hogy mi ezt tudjuk-e tisztázni magunkban, hogy a megpróbáltatásokat hogy viseljük el, hogy engedjük-e, hogy ő felszabadítsa a lelkünket ezektől a keserűségektől, hogy begyógyítsa a sebeinket, hogy adja a gyógyítást, hogy adja a nyugalmat, és a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, vagy önmagunkban szenvedünk tovább. Ezt megint mi tudjuk eldönteni. Mert ha önmagunkban szenvedünk tovább, akkor azt jól tudjuk, hogy ahogy idéztem is példabeszédek könyvét önöknek, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat. Hogy önmagunkban sokáig nem tudunk szenvedni, mert a szenvedés néha olyan súlyos és annyira lesújt, hogy valóságosan élő halottak leszünk tőle. És azt gondolom, mindannyian tapasztaltunk, hogy igazából is mi az emberi szenvedés. Ha nem is saját magunkban, de másokra tekintve, vagy a világba tekintve, hogy mi is az emberi szenvedés. Ezért nagyon fontos mindig tudnunk, hogy önmagunkban akarjuk ezt elhordozni, és akkor konzerválódnak bennünk ezek a bekékült sebek, vagy pedig megpróbáljuk valakire rátenni. Kedves hallgatók! Történelmünk során, és a magyar történelemben is, és hogyha vesszük a magyar költészetet is, volt egy olyan költő, aki megírta a Kései Sirató című versét. Ugye József Attila volt, amely egy döbbenetes vers. A vers fő gerince arról szól, hogy az anyai szeretetnek az elmulasztása, számon kérése József Attila részéről, hogy nem kapta meg azt a szeretetet, amire igazán vágyakozott ez a költő. Ha megismerjük József Attila életét, akkor egyértelműen azt a megállapítást kell tennünk, hogyha egy ember szeretet éhségben volt, akkor ez József Attilára nagyon ráillik. Igazából nem kapta meg az anyai szeretetét, mert az édesanya, aki nevelte a három gyerekét, ugye nem tudott velük foglalkozni, mert állandóan munkát vállalt, állandóan dolgoznia kellett, hogy ezeket a gyerekeket valahogy el tudja tartani. És ezt a hiányt, ezt az anyai hiányt Attila szenvedte meg a leginkább. Kedves barátom mondta ki, sokat segített nekem itt a körünkben, ennek a versnek az elemzésében, hogy amikor József Attilának azt mondták, hogy te egy zseni vagy, akkor ő azt válaszolta, én nem zseni vagyok, én árva vagyok. Én nem zseni vagyok, hanem én árva vagyok. A vers így kezdődik, hogy 36 fokos lázban égek, és te nem ápolsz, anyám. Milyen döbbenetes a versnek a kezdése is. Hogy egy belső égés van bennem, egy szeretet égés van bennem. Szeretni szeretnék, de sajnos nem tudok. Szeretnélek szeretni téged, anyám, de már nem vagy itt, már nem tudlak téged szeretni. és a költő az ő cserben hagyásának, az ő személyes elárulásának tekintette édesanyja halálát. Szinte vádlón szólt ebben a versben az édesanyjához. Azt mondja, miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Ezért tetted? Ezért dolgoztál? Az egy önmagában nagyon szép dolog volt, mert nem önző módon élted az életed. Mi érettünk élted, hogy valami ennivalót, valamit tudjál nekünk adni. De anyám, a legfontosabb dolgot mulasztottad el, hogy nem tudtál szeretni. Nem tudtál szeretni, és én nem tudtalak szeretni téged, mert nem tudtam közel kerülni hozzád. És ez a költő nem tudja feldolgozni az anyja halálát. Hát hogy is lehetne ezt? Kedves hallgatók, mondjuk ki, hogy a szenvedést, a megpróbáltatásokat épp ésszel nem lehet felfogni. Épp értelemmel ezeket nem lehet elhordozni. Főként egy anya halálát. És itt mutatja a Szentírás, hogy csak akkor tudjuk ezt feldolgozni valamiképpen, ha az értelem síkjával együtt a hit síkjára lépünk. Ha a szenvedésünket valakire rátesszük. És a vers egyik legmegdöbbentőbb része, amikor József Attila lelke mélyéből szinte felkiált, hogy nem hallod, mama, szólj rám! Már halott édesanyjához szól, hívja a visszahívhatatlant, hívja a már meghalt embert. Milyen döbbenetes vers, és kedves hallgatók, ezt hány és hány ember átéli a történelmünkben? Hány és hány ember átéli, hogy elveszíti az édesanyját, vagy az édesapját, vagy a szüleit úgy, hogy nem is igazán tudott közel kerülni hozzájuk. Nem is igazán tudta megismerni a saját szüleit, azokat, akiktől származott. És az a nagy kérdés, hogy ha bennünket is érnek ilyen megpróbáltatások, akkor ezeket miként tudjuk kezelni? Önmagunkban forgolódunk, önmagunkat sajnáljuk, és megkeseredett emberek leszünk, mint hogy az József Attila esetében volt, vagy az élő Istenre tesszük ezt a fajta megpróbáltatást is. Ezt a verset egy szintén nagyon tragikus sorsú magyar színész fogja előadni, Latinovics Zoltán, akinek élethű tolmácsolásában szinte át tudjuk érezni ennek a költőnek a fájdalmát és a kínját, amit érzett édesanyja elvesztése miatt.
1: Kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged, de nem futja már, látom az időből. A tömény tűz eléget. Utoljára szabad szállásra mentem, a hadak vége volt, s ez összekúszálódott Budapesten kenyér nélkül, üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad, édes emlőcs magad. Vigasztaltad fiad és birongattad, s lám család, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyilkot kóstol üres ajkad, félrevezettél engem, ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy, nem lenni igyekszel, s mindent elronc, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy! Amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kél káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám! világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.
0: Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk, hallgassunk meg megint egy verset. Szintén ez is egy József Attila vers lesz. Az anya elvesztése után ez a következő vers pedig arról fog szólni, hogy milyen egy beteljesületlen szerelem. Ez a vers is egy ilyen belső részekig ható csapásról szól, egy olyan szívet, lelket megviselő csapásról, mint a viszonzatlan, beteljesületlen szerelem. Amikor a szeretett személy ott állt a költőnek a környezetében, szinte megérinthette volna, szinte érezte a lehelletét, de a másiknak lelke távol volt tőle. Idegi kimerültsége, ingatag személyisége következtében a költő 30-as években került kapcsolatba pszichológusával, Gyömrői Edittel, aki óriási hatással volt a költőre, de ez egy egyoldalú szerelem volt. Az orvosnő, a pszichológus szeretett volna segíteni József Attilának, de csak mint orvosként, barátként, embertársi szeretetből. Micsoda kint élhetett át ez a költő, hogy az a valaki, aki érzelmileg annyira közel állt hozzá, mégis ellökte magától. Kedves hallgatók, ez még egy erős idegrendszerű embert is általában meg szokott viselni, nemhogy egy olyan amúgy is beteg embert, mint amilyen József Attila volt. Egy irodalomtanár mondta egy alkalommal ezzel kapcsolatosan, hogy anya hiányát, szeretet hiányát átvitte kezelőjére, és szerelemre lobbant iránta. A költő nem csak mint orvosát látta ebben a hölgyben, hanem legvégső menedékét, akibe bele tud kapaszkodni lelkével is. És mivel a hölgy nem viszonozta a szerelmét, a költő magára hagyottan, testében, lelkében, fájdalommal viseli ezt a szenvedést. Kedves hallgatók, mi fájhat még egy olyan költőnek, aki szinte már minden sorscsapást elviselt az életben? Ennek a költőnek már csak egy hely létezhetett, mint utolsó esély, ahogy a versben olvassuk, a kívül-belül leselkedő halál elől. Már csak egy dolog létezhetett, egy utolsó menedék, a nőhöz menekülni. Azt mondja, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öletérde. És a következő sorok, ahogy majd ezt fogják hallani a versben, már előre vetítik a nem sokára bekövetkező tragédiát. Azt mondja József Attila, ki szeret, s párra nem találhat olyan hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Azt mondja, az az ember, aki akar szeretni, akiben egy ekkora szeretet éhség van, aki ki akarja mutatni és oda akarja adni a szeretetét, de párra nem találhat, az egy olyan gyámoltalan valaki, mint a szükségét végző vadállat. Mert társ, a másik hiánya nélkül leélt élet, azt mondja a költő, ez egy kín. Ez egy örökkön örökké kín, és a költő árulásként, becsapásként éli meg ennek a hölgynek az elutasítását. És azt mondja a vers, lásd, akadt nő, ki érti a szavakat, és mégis ellökött magától. Ugye a pszichológus nő, tehát mint nő, aki orvosként nézte ezt a költőt, ő tökéletesen értette József Attilának a fájdalmát. Akart rajta segíteni, de mint nő, nem akarta ezt az érzést viszonozni, nem akart közel kerülni a költőhöz. És az az ember ebben a hölgyben látta a legutolsó bizalmát, és csalódott benne. Kedves hallgatók, ugye mennyire fontos, hogy az életben bizalommal tudjunk tekinteni egymásra, legfőképpen a legközelebb álló családtagok, a házastársak. Egy kapcsolatban mi az összetartó pillér, hanem a bizalom. És ez a költő pontosan ezt a bizalmat nem kapta meg. Aztán elindul a vers, szinte óriási kérésként, felkiáltásként végigvonuló fájdalmas eleven képekkel teli sorozattal, szinte üvölt, hogy mondjátok el neki, hogy mennyire fáj, fáj, fáj ez a nélküle való élet, nagyon fáj, mondjátok el, ezzel a fájdalmammal nincs helyem így az élők között. Azt mondja a költő, kisfiúk, ártatlanok, terhes nők, összetört emberek, férfiak egymás megtöppen nő miatt, ne hallgassátok el ezt a fájdalmamat. Mondjátok el mindenkinek, hogy mennyire fáj ez nekem, hogy így eltaszított magától. Azt mondja, lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok igát, herélnek, ríjátok, hogy nagyon fáj. Horgot nyelt halak, tátogjátok ezt az eleven sejtékig ható érzést, hogy mennyire fáj, hogy egyedül maradtam, mennyire fáj, hogy nem viszonozta ez a hölgy az én szerelmemet. És kedves hallgatók, ez a titokzatos érzés, ami a szerelmet kiváltja a férfi és a nő találkozása esetén, ha kölcsönös, akkor a test és a lélek legboldogabb harmóniáját váltja ki. Ellenben, ha az egyik fél visszalép, a magára hagyott ember esetében a test és a lélek hajótörését szenvedi el. Hányszor vagyunk mi is így, amikor kimondjuk az élet megpróbáltatásai a bekékült sebek miatt, hányszor mondjuk mi is, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, nagyon fáj, emberek, segítsetek, mennyire fáj. Hányszor megfogalmazódnak bennünk a 88. Zsoltár szavai, hogy az én életem a sírgödör széléig jutott, és olyan lettem, mint az erejevesztett ember. És élő vagyok, bár már a koporsóban van a helyem, ahol a holtak feküsznek. Mennyire megfogalmazódnak bennünk ezek a döbbenetes gondolatok az élet megpróbáltatásai miatt. Kedves hallgatók, a vers így záródik, amikor a költő megszólítja szeretett asszonyát, hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér, elvonta puszta kényevéget, kívül-belül menekülő élő elől a legutolsó menedéket. A költő, mint már említettem önöknek, ebben a hölgyben látta a legutolsó menedéket. Ez önmagában csodálatos dolog, amikor ebben az elvetemült, elembertenedett világban valaki az ennyire akarunk ragaszkodni, ennyire szeretünk valakit, és ő benne látjuk a legutolsó menedéket. De kedves hallgatók, mi történik akkor, ha ez a kapcsolat törés szenved? Akkor mi marad? Akkor mi marad? Az a nagy kérdés, hogy mi kiben, vagy miben látjuk ebben az életben az utolsó menedéket, a legutolsó menedéket. A párkapcsolatban? A családban? A vallásban? Az anyagiasságban? A tanulásban, a szórakozásban? Vagy az élő Istenben? Ezt megint csak nekünk kell eldönteni, hogy mi miben látjuk a legutolsó menedéket. Mert az az ember, aki el sem tudja képzelni, hogy életét a belső ember életével élje, és a megpróbáltatásokban, a lélek dolgaival táplálkozzék, az az ember nem is él, hanem a külső körülményeknek a játékszere. Azzal az emberrel a körülmények azt csinálnak, amit akarnak, és a körülmények fognak uralkodni rajta. Amikor az ember nem tudja, vagy nem akarja a fájdalmát megosztani. Seneca mondta egy alkalommal, ez a legtragikusabb az emberi életben, és az az ember a legszerencsétlenebb, aki a fájdalmát önmagában akarja hordozni, és nincs kire rátennie. Ez az ember a legszerencsétlenebb ember a Földön. És akkor ezek az emberek szokták általában kimondani azt, amit egy másik költő mondott, az életről lemondva, hogy nem hívó jövő fátyola, a földbe kerül, ami a földé, és a halál nem ad vissza soha. Vagy pedig kinyitjuk a lelki szemünket, nem engedjük, hogy a körülmények uralkodjanak rajtunk, hanem mi uralkodunk a körülményeken, és szaván fogjuk az élő Istent, amit Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. és 29. versében mond, hogy tegyétek rám a terheteket. Ne hordozzátok önmagatokban a terheteket. Aki én hozzám jő, annak én nyugalmat adok, és tegye rám azt a terhét, amit önmagában nem tud elhordozni. Tegyétek rám a terheteket, és akkor én nyugalmat fogok adni a ti lelketeknek. És kedves hallgatók, miért legfontosabb dolog, hogy a mai világban nyugalmat kapjon a mi lelkünk? Babits Mihály mondta egy alkalommal, ez a világ megöli a lelket. Ez a világ ennyire jó, hogy megöli a lelkünket. Ezért a legfontosabb dolog, hogy nyugalmat tudjunk találni a mi lelkünknek úgy, hogy azokat a megpróbáltatásokat, azokat a belső részekig ható csapásokat, amelyek élnek bennünket az életben, ne önmagunkban hordozzuk, mint hogy a szegény József Attila tette, hanem lelki szemeinkkel tekintsünk az ég felé. És fogjuk szaván az élő Istent, és akkor nyugalmat fogunk találni a mi lelkünknek. Kérem szépen ezt a versbejátszást is.
2: Kívül belől leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke, amíg hevülsz az asszonyhoz, úgy menekülsz, hogy óvjon karja ölet érte. Nem csak a lágy meleg ölcsal, nem csak a vágy, de odataszít a muszáj is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, míg el nem fehérül a száj is. Kettős teher, s kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret, s párra nem találhat, oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk. A Kés hegyét bár anyádnak szegezte bátor. És lásd, akadt nő, ki érti e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt. Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő csereg, a magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte és ellene? Nem szégyellem, ha kitalálom, hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben. De az hol áll, hogy nézze, mint dobál halál, s még egyedül kelljen szenvednem? A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Páros kint enyhíthet alázat, de én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek! Ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott, ő, ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok, és mondjátok neki, nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki, nagyon fáj. Nők, terhetek, viselők, elvetéljetek, és sírjátok neki, nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, s motyogjátok neki, nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt, ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok, igát herélnek, ríjátok, nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, és tátogjatok rá, nagyon fáj. Elevenek, minden, mi kíntól megremeg, égjen, hol laktok, kert, vadon táj, s ágya körül üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem. Nagyon fáj. Hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér. Elvonta puszta kénye véget. Kívül belől menekülő élő elől a legutolsó menetéket.
0: Kedves hallgatók, utolsó gondolatmenetként azoknak az embereknek az életében, akik szeretik Istent, akik egy hétköznapi kapcsolatot tartanak fenn az Istennel, vajon lehetnek-e megpróbáltatások és szenvedések? A keresztény embereknek az életében vajon lehetnek-e megpróbáltatások? Isten miért engedi meg ezeknek az embereknek az életében is a bekékült sebeket? Jézus szeretetteljes, tapintatos módon vezeti be a keresztényeknek a szenvedését. Jelenések könyve második fejezetének a 10. versében, amikor azt olvassuk, hogy szenvedned kell. Ne félj semmit azoktól, amiket szenvedned kell. És elmondja Jézus Krisztus, hogy a szenvedések alól a keresztények sem mentesek. Azt mondja, szenvedned kell. Ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, itt a meló ige szerepel, ami magyarra lefordítva annyit jelent, ez egy szükségszerű jövő. Tehát Jézus nem mondja azt a keresztényeknek, hogy nem kell nektek szenvedni, vagy nem lesz szenvedés az életetekben. Azt mondja, hogy szenvedned kell. De ha szenvedsz, nincs okot félni akkor, ha nem vonod ki az életedet az én kezemből. Ha én bennem maradtok, mert lehet, hogy a külső körülményeid megmutatják, hogy egy óriási csapások vannak az életetekben. Belső részekig ható csapások vannak, bekékült sebek vannak az életetekben. De ha én bennem maradtok, és én hozzám jöttök, akkor a külső körülményeitek ellenére én olyan belső békességet tudok adni nektek a szenvedésetek közepette, ami felülmúlja a külső megpróbáltatásaitokat. És ez a legcsodálatosabb ígéret Jézus Krisztus részéről a keresztény embereknek, hogy szenvedned kell. Te is ebben a világban élsz benne. Te is itt vagy benne a bűn világában. Téged is érnek szenvedések, de ha én hozzám jössz, ha nem magad körül forgolodsz, akkor a külső körül...
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves hallgatók, napok, hetek, évszakok kapcsán is megállapítjuk gyakran, hogy milyen gyorsan telik az idő. Egy év lezárulása és az új év köszöntése talán legerősebben érzékelteti az idő rohanását. Pilinszky János a szilvesztert az idő ünnepének nevezi, mert ez túlmutatva önmagán az szinte az egész évet felidézi bennünk. Az ünneplés nem képzelhető el öröm és vidámság nélkül. Maradandó örömünk viszont csak akkor lehet, ha az ünneplésben merünk szembenézni a rohanó idő kérdésfelvetéseivel is. Az élet megoldásra váró problémáival, kitisztázásra váró kérdéseivel. Nem adhat valódi örömöt, ha ezektől elfordulva csak a szórakozást keressük az ünneplésben. Pilinszky János megfogalmazza azt is, hogy az ünnep sokaknak nem a munka utáni pihenést, megnyugvást jelenti, hanem sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülés szerepét játsza. Így nem csoda, ha az új év napja a kijózanodás szürke szomorúságával lesz egyenlő, fogalmaz a költő. Elgondolkodtam, hisz mielőtt megismertem Istent, számomra is ez jelentette az ünneplést. És amíg így ünnepeltem, vajon megoldottak-e az életem problémái? Változott-e bármi is? Semmi sem változott. Inkább félnem kellett a kijózanodástól, mert a valóság körülöttem ijesztő volt. Ez az ünneplés nem tudott felkészíteni a feladatokra. Megerősítés helyett inkább erőt vett el. Amióta megismertem Isten irántam való szeretetét, másképp ünnepelek. Hadd idézzem ismét Pilinszky Jánost, aki nem csak az ünneplés helytelen formáit fogalmazta meg, hanem a helyes ünneplésről is írt. Sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük a szilvesztert. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. Az ünnep, a keresztény ünnep mindenek előtt a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kellene, hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés. Hiányzik belőle az ünnep teremtő erő. Valójában bekapcsolódásnak kellene lennie. A modern munka szükségszerű megosztottsága után az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja. Mit mond a költő? Hálás visszaemlékezés, tanulságok megfogalmazása és elvitele a jövőre, a cél újrafogalmazása, amit láthatunk az életünk végén, az irány megvizsgálása, hogy vajon abba az irányba haladunk-e, erő és segítség kérése. Ez jellemzi az igazi ünneplést. De ez nem csak a költőnek, írónak a szavai, hanem ez jellemezte és jellemzi a Biblia ünnepeit, ünneplését is. Ehhez azonban csend kell. Csendre van szükségünk ahhoz, hogy helyes gondolatokhoz, helyes felismerésekhez jussunk. A Zsoltár így fogalmaz erről a csendről. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.
1: I. és Gyula egyszer azt nyilatkozta, hogy a szeretet himnuszánál, amely Pál apostol első korintusi levele 13. fejezetében található, szóval a szeretet himnuszánál szebbet és igazabbat a világköltészet mind a mai napig nem tudott mondani. Ezért csendüljön most fel ez a vers, és rövid elemzése. Pál apostol a szeretet himnusza. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cintányér. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem is van, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet. A szeretet nem csak

A harmadik verstől a nyolcadik vers elejéig arról beszél, hogy mi a valódi, az igazi szeretet, és hogy lehet ezt lemérni, és hogy lehet ezt felismerni. A harmadik rész a nyolcadik verstől egészen a 13., sőt következő fejezet első versének az első soráig arról szól, hogy az örökké valóságban mi lesz majd a szeretet szerepe. Nézzük meg most gyorsan, röviden, amennyire rövid keretünk megengedi, hogy hogyan is épül fel tehát ebből a három részből ez a csodálatos költemény. Miért kezdi azzal Pál apostol az áttekintését, hogy mi nem szeretet? Azért, mert az emberi világban a legnagyobb hamisítvány a szeretet. Mi hozzászoktunk az elmúlt időszakokban ahhoz, hogy hamisítanak paprikát, hamisítanak gázolajat és benzint, mindent hamisítanak, csak hogy nagyobb pénzhez jussanak hozzá az emberek. De kérem, gondolják végig, a legnagyobb hamisítás nem az élelmiszer, a paprika, a gázolaj hamisítás, a legnagyobb hamisítás a szeretet. Sokan olyan szépen beszélnek a szeretetről, jön az év vége, jön a karácsony, a szeretet ünnepe, jaj, szeretet, szeretet. Sokan olyan nagy dolgokat tesznek, hogy vagyont áldoznak, sőt, még az életüket is odaáldozzák. És Pál apostol azt mondja, hogy vigyázz ember, meg ne csaljon a látszat, aki szépen beszél a szeretetről, nagy áldozatokat hoz, nem biztos, hogy szeret. Lehet, hogy csak önmagát szereti, lehet, hogy csak feltűnősködik, lehet csak, hogy jó pontokat akar gyűjteni magának, lehet, hogy csak félelemből, számításból, vagyis önös emberi érdekből teszi. Vigyázzunk, mert nagyon sok szeretet hamisítás van forgalomban. Nem mind arany, ami annak látszik. Honnan ismerhető fel akkor az igazi szeretet? Két dologról. Az igazi szeretetben makrotűmé, mondja az eredeti görög, vagyis nagy, hatalmas türelem van. Szép a magyar fordítás is, a szeretet hosszú tűrő. Abban van igazi szeretet, aki sokat eltűr az emberektől, meghallgatja az embereket, hagyja beszélni az embereket, együtt érez az emberekkel. Szóval nagy türelmű, hosszú tűrő, és közben, ez a második jelző, jóságos marad, segítőkész, kezdeményezi a szeretetet, ha kell, áldozatot is hoz érte a másikért, de csak annyit, amennyire az Isten buzdítja és képesíti. És miután ebben a második részben ez a hangütés, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos, megadja az alaphangot, most már Pál apostol felsorolja a 10 parancsolat szinte valamennyi parancsolatát, mert honnan is tudjuk, hogy milyen szeretet van bennünk, ha a tükörbe nézünk, és mi a legfőbb tükör az ember számára, a 10 parancsolat. Nagyon érdekes, hogy a 10 parancsolatot a 10. parancsolatnál kezdi. A szeretet nem irigykedik, mondja először. Igen, mert az egyik legmélyebb, ha nem a legmélyebb gyökerű emberi bűn az irigység. Sokan megítélik a kiabáló, káromkodó, bosszankodó, indulatoskodó embereket, de sokkal nagyobb baj és sokkal nagyobb ellenségünk az az álnok, az emberi lélek mélyén megbúvó irigység, amit nem látnak az emberek, hiszen ha valaki káromkodik, szitkozódik, hát az rögtön látható, hallható, de ha valaki irigykedik, azt úgy lehet leplezni, annyira el lehet kendőzni, hát sokszor még azt se látja, akiben benne van, az ember önmagát is becsapja és kicselezi. De akiben igazi szeretet van, abban nem lehet vetekedés, nem lehet fölébe kerülés, hogy a másik fölébe kerüljek, nem lehet irigység, ezért mondja először. Természetesen ezután nincs időm most már minden félmondatot így elemezni, de a logika menetére hadd hívjam fel a figyelmet. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem szólja le a másik ember, tehát a 10. után jön a 9. parancsolat, ne szólja te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. A szeretet nem cselekszik égtelenül, mondja az eredeti károlyi szöveg, már rögtön helyesbítettem, hogy szemérem nélkül, a szeretet nem szemérmetlen. Korunk szemérmetlen kor, mindenkit levetkőztet, mindenkit közszemlére állít, az emberek úgy ajánlgatják magukat, mint a vásári portékát. A szeretet és szerelem kapcsolata egy félmondat erejéig,
de hangsúlyt kap ebben a csodálatos költeményben, a szeretet himnuszában.

A szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. A szeretet szemérmes, a szeretet tapintatos, gyengéd. Íme megtaláljuk itt azt a parancsolatot, amit az Isten így fogalmazott meg a 10 parancsolatban, hogy ne paráználkodjál, vagy ne törj házasságot. És így végig sorolja a többi parancsolatot, vagyis honnan tudjuk meg, hogy igazi szeretet van-e bennünk. Úgy, hogyha szembesítjük a bennünk levő szeretetet, szembesítjük az isteni mértékkel, a 10 parancsolat kívánalmával. Egyszer egy nyári táboron vettem részt, és a szeretet himnuszáról, a 8. versről, ennek a 2. résznek a csúcspontjáról hallottam egy csodálatos fejtegetést. Ez a csúcspont, miután végigmegy a 10 parancsolaton, így hangzik, a szeretet soha el nem fogy. Az előadó azt mondta, vizsgáljuk meg az emberi szeretetet. Kinyújtotta a két kezét. Sajnos most ezt nem lehet látni, amit én mutatok. Ez talán egy tévészerű bemutatásra lenne illő, de talán el tudják képzelni a kedves rádióhallgatók is. Hogy kinyújtotta a két kezét, és a két tenyerét viszintes állásba helyezte, és azt mondta az illető, az előadó, hogy ha bántanak bennünket, akkor ha emberi szeretet van bennünk, és a jobb karját így vitte lefelé, akkor az ember visszahúzódik. Ha bántanak, sértenek, hát legkevesebb, hogy visszahúzódom, nem szeretem a másikat. Ha isteni szeretet van bennem, aki bánt, aki sért, azt még inkább szeretem, a bal kezét vitte föl. Ennyire egyszerű megállapítani, hogy emberi szeretet van bennem, vagy isteni. Az emberi szeretet, ha rosszal találkozik, visszakozik. Így mondja Hóseás próféta, hogy az emberi szeretet csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Elmúlik. Azokat szeretem, akik engem szeretnek. Akik nem annyira szeretnek, a jobb kéz megy lefelé, az emberi szeretet visszakozik. A másik kéz, ami emelkedik föl, ez az isteni szeretet jelzése. Akkor van benned isteni szeretet, ha az ellenségeidet is tudod szeretni. Akkor van benned isteni szeretet, ha téged gyűlölőket is tudod, akik téged átkoznak áldani. A szeretet soha el nem fogy, de csak az isteni szeretetre igaz. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat. Még az édesanyák is azt mondják, hogy hát fiam, nem szeretlek már annyira, most már sokat ellentmondasz, most már vitatkozol, most már kamasz vagy, most már felnőtt vagy, jaj, de jó volt szeretni, amikor kicsi voltál. Sokszor ez a csodálatos szeretet, az anyai szeretet is olyan, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat. Nem ilyen szeretetre van szükségünk. Nekünk olyan szeretetre van szükségünk, amit itt mond a himnusz, a szeretet soha el nem fogy, sőt növekszik, és talán paradoxnak látszik, talán megmagyarázhatatlanak, de hát azok iránt kell növekedni a szeretetünknek, akik nem szeretnek bennünket. Hát ki fog szeretetet kapni, ha nem az, akinek nincsen szeretete. Nekünk kell adni a szeretetet. Ne elvárjuk, hogy nekünk adják, hanem mi adjuk a szeretetet. Nos, felcsendül az apostolok cselekedetei 20. fejezete is. Nagyobb öröm adni, mint kapni. Ez a szeretet törvénye. És ez marad meg majd az örökké valóságban. Erről szól a himnusz 3. része csodálatos hasonlatokkal. Ezeket a hasonlatokat meg kell érteni. Most a szeretetnek az ABC-jét kell megtanuljuk. A mostani világban, a mostani történelemben a szeretet a maga teljességében nem élhető meg, mert hiába szeretem én a másikat, ha a másik nem szeret, hiába szeretem az engem gyűlölt, ha továbbra is gyűlöl, ez nem a teljesség. Akkor jön el a teljesség, amikor kölcsönös lesz a szeretet. Akit szeretek, az is szeret, és aki szeret, azt is szeretem. És lesz egy ilyen világ. Ha már itt a földön óriási előmenetel tanúsíthatunk a szeretetben, mint a gyermek, hát a gyermekhez képest a felnőtt azért egy más szint, egy más kategória. Csodálatos önmagában is a gyermek, szoktuk is csodálni a gyermekeket, de hát azért gondolkozásban, tervezésben, előrelátásban mégse összemérhető minőség egy gyermek és egy felnőtt. Ha már itt a földi életben így tapasztaljuk a fejlődést, hogy a gyermekkorból kilépve érünk az ifjúkorba, az érettkorba, milyen hatalmas fejlődés lesz az örök életben,
ahol semmi nem fogja békjózni, megakadályozni az ember fejlődését. Miért? Mert mindenki szeretni fog. Most csak tükör által homályosan látunk. Akkor majd színről színre, most csak rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Úgy fogunk ismerni és szeretni, ahogy valaki most ismer bennünket, és a legjobban szeret bennünket. Isten így emeli magához azokat az embereket, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni. Ezért megmaradt három tartozék az emberi életből, de semmi több. Testünk, húsunk újjá kell, hogy teremtődjék, más ember kell, hogy létezzék ott az örök életben, de egy valami megmarad a földi küzdelmeinkből, a hit, amit gyarapítottunk, a remény, amely növelte az emberi minőségünket, és a szeretet, melyet más helyütt Pál apostol a tökéletesség kötelének nevez. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, kövessétek a szeretetet.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. A Tóth Árpádról szóló előadást egy kis anekdotával kezdem. Babits Mihálytól egyszer megkérdezték, hogy melyik a legszebb magyar vers. Ami hát azért nagy kérdés. Babits már erre válaszolt, mert mondjuk az írásaiban több ízben kifejtette, hogy szerinte a legszebb magyar vers, sőt nem csak a magyar versnek legszebb, de ő a világirodalom legszebb versének a Vén cigány tartja. De aki megkérdezte tőle, más választ kapott ezúttal. Babits azt mondta, a legszebb magyar vers, ez Shelleynek az Óda a nyugati szélhez című költeménye Tóth Árpád fordításában. És ez azért fontos, mert egyszerre vett fényt arra, hogy tényleg ez az óda a nyugati szélhez. Nyugati szél, ő, só, hajja, vad. Így kezdődik, és azzal fejeződik be, de hosszú 3-4 oldalas vers, hogy ó, te szél, késhet-e a tavasz, ha már itt a tél. Tehát késhet-e a tavasz, ha már itt a tél. Ez meggondolkodtató. Mert késhet valami jó, hogyha már ennyi rossz jön? Ez körülbelül így lehetne lefordítani. Késhet-e a tavasz, ha már itt a tél? Ezt Tóth Árpád fordított, és valóban Tóth Árpádnak ez a fordítása a magyar műfordítás irodalom egyik csúcs teljesítménye. Tehát Babits azért válaszolt erre a kérdésre így, mert egyszerre akarta jelezni, hogy mi verseket tart nagy verseknek, és hogy Tóth Árpádtól a költészetét is, a költészetével egyenrangúnak tartja a műfordítás költészetét. Azért az is nagy dolog egy költőnél, mert lehet, hogy Károlyi Gáspár is szép verseket ír, de azért a Biblia fordítása az máig verhetetlen. És Tóth Árpádnak is a fordításai, gondoljunk csak ilyen fordításokra, hogy az ófrancia Aucassin és Nicolettet is ő fordította le. Vagy ő fordította Babitssal, Szabó Lőrinccel együtt a Baudelaire teljes versanyagot. Tehát igaz ez, hogy Tóth Árpád nem csak költőnek, hanem műfordítónak is az első között van a magyar költészet történetében. Ki volt ez a Tóth Árpád? Csak egy néhány rövid dolgot hadd mondjak el, de talán nem jelentéktelen dolgok ezek, meg amikor érintem az életrajzot, igyekszem olyan dolgokat mondani, amelyekről nem igen informáltak bennünket az iskolai oktatásban. Tóth Árpád 1886-ban, hogy látjuk itt, mindenki megkapta a mellékelt lapot, Aradon született, és 1928-ban Budapesten halt meg, 42 évet élt, szakasztott annyit, mint Ady Endre. De Ady Endre a maga iszonyatos rossz élete miatt élt csak 42 évet, Tóth Árpád pedig azért ilyen keveset, mert tüdőbeteg volt. És ezt abban az időben nagyon nehezen kezelték, állandóan a Tátrába járt, de nem segített rajta. Tehát ezt tudni kell. Az édesapja szobrászművész volt. 3 éves volt, amikor Aradról Debrecenbe költöztek, és ezért ma mindenki debreceni költőnek tartja Tóth Árpádot, ahogy hát egyébként sok más költőnek is ott szobra van a szoborparkban, Fazekas Mihálytól fogva Szabó Lőrincen át, aki ugyan miskolci költő, de hát azért ott is sok időt élt. Tóth Árpádot debreceni költőnek tartják, mert az édesapja szobrászművész volt, és azért nagyon érdekes ez az édesapa történet, mert abban az időben Magyarországon, csak úgy, mint ma, nagyon sok szobrot állítottak. Úgy látszik, ez egy magyar betegség. Ez a magyar betegség, ez úgy jön rá a nemzetre, hogy mindig másoknak állítanak szobrot. Akkor nagyon sok Kossuth szobrot állítottak. Ma a Tóth Árpád édesapja is számtalan Kossuth szobrot faragott ki, és ezt viszonylag jól fizették meg, és ő belelovalta magát egy ilyen nemzeti érzelmű valamibe, és megalkotta élete főművét, a szabadságszobrot. Mert a debrecenieknek is volt szabadságszobruk, nem csak a budapestieknek, fölállították, átadták, de a debreceni nép annyira nem szerette ezt a szobrot, és olyan hangos szidalommal illette Tóth Árpád édesapját, hogy ledöntötték ezt a szobrot. Tessenek elképzelni, tehát nem csak a Sztalin szobrot döntötték le Magyarországon, ledöntötték a szabadságszobrot is, és ettől az édesapa depressziós lett. Nagyon kemény volt a gyerekével,
nagyon kegyetlen gyermekkora volt Tóth Árpádnak, menekült is otthonról, tehát 1905-ben, tehát 19 évesen beiratkozott a budapesti bölcsészkarra, itt találkozott Juhász Gyulával, Babicssal és Kosztolányival, innentől fogva ismerték egymást, és lettek tulajdonképpen jó barátok. Tóth Árpád bár csak 3 évvel volt fiatalabb Babicsnál, Babics tanítványnak tartotta magát. Egy halkszavú, visszahúzódó ember volt, de nem tudott sokra menni az egyetemen, mert nagyon szegény volt a család. Tudnék, amikor ledöntötték a debreceniek ezt a szobrot, mert hát kontármunkának tartották, vissza kellett fizetni a megkapott árát. És a család egy olyan nagyon nehéz helyzetbe került, hogy szinte kenyérgondjaik voltak, és Tóth Árpád 2 évi budapesti bölcsészeti tanulmányozás után visszament Debrecenbe, de hát a szülei nyakán nem tudott megélni, elkezdett hírlapoknak dolgozni, jellegzetes módon először ingyen, utána némi nemű kis pénzre, akkor visszajött újra Budapestre, házi tanítóskodást vállalt és egyebeket, de tulajdonképpen, mivel nem volt diplomája, tanár nem szeretett volna lenni, visszahúzódó volt, újságírónak megint csak félszeg volt, de hát azért itt-ott amott alkalmazták, ezért hol Debrecen, hol Budapest, 1913-ban derült ki ez a tüdőbetegség probléma, akkor végleg Debrecenből elköltözött, azt tudni kell, hogy Debrecenben nem maradjon az az ember, akinek légúti problémái vannak. Tehát a hajdúságnak Magyarországon a legrosszabb a klímája, az tulajdonképpen egy teknőbe fekszik. Én is sok emberrel beszéltem, aki annak köszönhette az életét, hogy sürgősen elköltözött Hajdúböszörményből Debrecenbe, el kell költözni, mert egyszerűen nem bírják a légúti szervek ezt a klímát. Budapestre költözött, onnan állandóan a Tátrába járt, 1917-ben a háború utolsó előtt évében nősült meg, egy gyermeke született, aki szintén költőnő, Tóth Eszter néven, ha tetszenek vele találkozni, a verseivel, nagyon érdekes, jó versei vannak, de a házassága tulajdonképp 11 évig tartott, mert 1928-ban ő meg is halt. Babics Mihály mondta a gyászbeszédet, és ha eltetszenek menni néhányszor a Farkasréti temetőbe, valóban egy gyönyörű, szép síremléke van Tóth Árpádnak, és Babics nagyon sokat tett azért, nem csak a kezdeti adomát kell itt idézni, nagyon sok tanulmányt írt Tóth Árpádról, hogy milyen finom míves és milyen jellegzetesen formaművész költő, és Babicsa maga részéről nagyon nagyra becsülte. Ha önöknek azt mondom, hogy Tóth Árpád, biztos, hogy mindenkinek valami az eszébe jut. De nekem mindig, ha őről gondolkozom, mindig ez a vers jut az eszembe. És nem mondom meg a címét, nem is adtam a mellékelt lapon, de tessenek kitalálni majd, hogy melyik vers lesz ez, talán ez a legismertebb és méltán legismertebb Tóth Árpád vers, ami nagyon egyszeri tünemény a magyar költészetben, ilyen verset valóban nem sokan írtak, lépésről lépésre, hogy építi ezt a verset, tulajdonképp egy életképvers, ugye az életképről beszéltem, hogy ezt a reformkorban Jókai a prózában, Petőfi Arany a lírában honosították meg, tehát adva van egy egyszerű kép, mi ez az egyszerű kép? Állok az ablak mellett éjszaka. Ez az egyszerű, állok az ablak mellett éjszaka. És már is tudják, díjazom ezeket a, igen, tehát már is tudják, de most nem is az a lényeg, akkor itt Miskolcon is ez a legismertebb vers. Nem csak ez, de minden esetre akkor látom, hogy Tóth Árpád olvasókkal állok szemben. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. 4 sor szinte megfoghatatlan. Ugye ez röviden elbeszélve, olyan, mint amikor a fagyi elolvad, akkor a kis pöttyés tócsa lesz belőle, hogy állok az ablakba és nézek egy csillagot. Ugye? De ezt így kifejezni, hogy állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzességen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Mi az érdekesebb? A sok jelző. Ugye? Tehát azt mondja, hogy szelíd, távol, remegő,
nem is megszokott jelzők, nem mindig az a bús, mint amit a nyugat költői annyira elterjesztettek, de nagyon finom jelzők, és a jelzők túlságosan nagy szerepvállalása az az impressionisztikus stílusra jellemző, olyan, mint a festészetben is a sok árnyalat, a sok nüansz, a költészetben is a sok jelző, az a verset egy kicsit elködösíti. Ahol nincs alany, állítmány, határozó szók, sok a jelző, ott a vers átmegy egy ilyen hangulatba, impresszióba. De el kell ismerni, hogy megfogó a vers, érdeklődést támaszt, hogy most mi történik ezután egy ilyen egyszerű dologból, hogy állok az ablakmenet éjszaka, és ugye az, hogy szemembe gyűjtöm, stb. Jó, prózára átváltva, tehát nézek egy csillagot. Billió mélföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Megint ugye a sok jelző, hogy jeges, fekete, kopár, sötét, stb. De benne marad az eredeti képben, nem esik a kép, sőt viszi előre a képet, mindig egy arasztnyival viszi előre a képet, és a szemléletünket tágítja, úgy, ahogy az életképektől egyébként elvárjuk, hogy kiinduljon egy konkrét, valóságos kis dologból, de egyre inkább szélesüljön ez a látótér. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Érezzük, hogy itt már a költészetnek olyan eszközeit használja, például a pilla koporsó födele, ami hát egy metonimikus alakzat, amivel sokszor élünk, de azért a pilla és a koporsó födél nem egészen bevett hétköznapi kifejezés, de nagyon találó, nem? Amikor az ember úgy lehunja a szemét, az olyan, mint amikor egy koporsót lezárnak. És tulajdonképp olyan is, mert besötétül számunkra a világ, amikor lehunjuk a szemünket, miután befogadtuk ezt a fényt, ami billió éveken jött át, és boldogan hal meg, míg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam, na most ez már elég, tehát három versszak, ez már nagyon olyan nüanszíroz, olyan artisztikus valami, hogy most már, hogyha egy negyedik versszak erről szól, akkor azt mondjuk, hogy letesszük a verset, mert valamit szeretnénk várni, valamiben részesülni, ez már túl van nüanszírozva. Ezért most fordít egyet, azt mondja, tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristály műszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon, elemekről áthírt az égi fény. Most behoz egy másik szemléletformát, tehát hogy ő mit tanult, hogy a tudósok mit derítettek ki, hogy a földünkkel és a mi életünkkel rokon elemekről hoz hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, hát ezt már tudjuk, mert előbb mondtad, hogy befogadtad meg, rácsuktad a koporsóra, igen, magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Na, itt kezdi szépen átvinni a verset, ami eddig olyan, szinte olyan idillikusnak is lehetett volna nevezni, kezdi átvinni egy ilyen az idillből az elégiába, ugye bús, szinte már a tragédiába viszi át, de szinte megfoghatatlanul, azért egy nagy dolog ám egy szemléletet, egy idillikus szemléletet először átalakítani, elégikussá átalakítani, tragikussá, meg zokog, most a vérnek a fény zokog, és a földnek az ég is zokog, és elemnek az elem is zokog. Mi ősbút zokog? Mi ez az ősbú? Tehát ilyen megfoghatatlan, a finom öltésekkel, ilyen araszolásokkal megy előre, és úgy hagyjuk is magunkat vitetni, mert mindenre azt mondjuk, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés, nem szokványos, és ilyet soha nem olvastam talán költőktől sem, ugye, mert Tóth Árpádnak a nagysága abban van, hogy tényleg a magyar költészetben ez a finom hangoltság, ez a kis nagyon finom nüanszírozás, ez minthogyha eddig hiányozott volna, Arany János is vaskosabb azért a legfinomabb megközelítéseiben is. Aztán hát akik Arany után jöttek, ugye egy Vajda János, egy Revicki, egy Komjáti, nem is szólva, hát azok gőzhengerek ugye Aranyhoz képest, és megszólal itt egy ilyen éteri hang, egy ilyen angyali hang, de ő is azt mondja, hogy bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény.
magamba zárom, véremészom, és csöndben és tüdődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem, tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. És itt érezzük, hogy amennyire távolról kezdődik térben a vers, annyira közel akar kerülni most az emberi élethez, mert most elárulja, hogy ez az egész szemlélet, ez az egész látvány, ez különben az életképekben is így van, hogy az életképekben van egy látvány. És annál nagyobb egy életkép, mennél inkább a látványt át tudja lényegíteni látomássá. Ugye mindannyian, hogyha egy helyzetben vagyunk, bizonyos dolgokat látunk, gondolkozunk, szemlélünk, de ki az az ember, aki valamit néz, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ez egy sokkal távolabbra mutató dologról van, ez a kis jelenet, ez a kis mozzanat. Tehát átlényegíteni a látványt látomássá. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, nagyon erős a magány, árvaság, és hogy össze nem találunk már soha, és akkor most nem a csillagokról van szó, mi rólunk, hogy mi emberek, egymás mellett élünk, mint a csillagok, de nem találkozunk egymással, és egymásra nem tudunk rátalálni. Csak úgy magunk, mindenki a maga pályáját futja be itt a világon, és úgy tűnik, hogy nem érdekli a másik pálya, nem vesz róla igazán tudomás. Hogy össze nem találunk már soha jégen, éjjen, s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt. A földi szívek. Itt kezd a költemény súlyossá válni. Ó csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. Melyik debreceni költő mondta ezt, hogy nincsen szív az emberekbe? Ezt melyik debreceni költő mondta? Tetszenek emlékezni? Kötelező volt. Ha kötelező, akkor csak Csokonai Vitéz Mihály. A Tihanyi Echóhoz. Nincsen szív az emberekbe. Ezt mondta a 18. századig. Később én újra olvastam, mert Csokonait szerettem a gimnáziumban, elfelejtettem Csokonait. Hát jött 100 nagyobb költő, elfelejtettem, hogy Nyugat-Dunántúlon mondják, de amikor itt végigolvastam, egy 10 évvel ezelőtt újra kezembe vettem Csokonait, mondom, nincsen szív az emberekben. Micsoda sor. És azt mondja Tóth Árpád is, a másik debreceni költő, hogy messzebb te se vagy, mint egymástól a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb? Vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Na de miért vannak egymástól távol az emberek? Miért olyan idegenek egymásnak az emberek? Miért nem érdekli az egyik embert a másik ember sorsa? Amikor Tóth Árpád ezeket írja, talán egy német filozófus is, aki költő is volt, mert írt verseket is, ezt írta, hogy egyik német költőt idézte vissza, hogy maradnak ismeretlenek egymásnak, amíg csak állnak, a szomszédos törzsek. Tehát egy erdei kép, hogy a erdőben is 1-2 méterre esetleg lehetnek egymástól fák, mindegyik nő fölfelé, de úgy egymástól nagyon távoliak mégis, és ismeretlenek maradnak egymásnak ezek a törzsek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakik. Nagyszerű befejezés. Ugye érezzük, hogy a vers így ilyen koncentrikus körökbe, így megy fölfelé, tágul a szemlélet az egyszerű életképtől. Hol vagyunk már, hogy az ablak mellett állok éjszaka? Már ott vagyunk, hogy küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakik. Hatalmas vers abból a szempontból, hogy lehet egy egyszerű tényből kiindulva, egy egyszerű látványból kiindulva, fokozatosan emelkedve, hogy lehet tágítani úgy a szemléletet, hogy eljutunk egy félelmetesen nagy konklúzióig,
hogy ó, jaj barátság és jaj szerelem, ó, jaj az út lélektől lélekig, küldözzük a szemcsügget sugarács köztünk a roppant égesű lakik. De kedves hallgatók, mi hiányzik ebből a versből? Mert ez a vers most, ez összesen 8x4, 32 sor. Mi hiányzik nagyon ebből a versből? Mert valami érezzük, hogy van a versnek egy felszínen szépen kibontakozó jelentése, de a mélyébből valami hiányzik, vagy van mélyebben ennek a versnek. Választad arra például, hogy miért van ez így. Hát így vagyunk megteremtve. Vagy nem így vagyunk megteremtve, csak ilyenekké váltunk. Vagy ha ilyenekké váltunk, miért váltunk ilyenekké? Ad ezekre a kérdésekre választ. Azt mondom, hogy Tóth Árpáddal nagyon vigyázni kell, mert Tóth Árpád a maga nagyon nagy artisztikus, művészi tudásával szinte elvarázsol bennünket, és nem tagadom, bizonyos nagyszerű élmények birtokába is juttat bennünket, mert szép a vers, gyönyörű a felépítés. Nem kicsi a végkövetkeztetésem, mert ezt így kimondja, hogy ó, jaj, barátság és jaj, szerelem, ó, jaj, az út lélektől lélekig, küldözzük a szem csügget, sugarács köztünk a roppant jeges ülakig, akár ez a versszakot is szokták sokszor idézni magában ezt a négy sort, nem jelentéktelen dolog, de adós marad azzal, hogy megmutassa az emberi létezés mélységeit, hogy most ez most egy eleve ránk szabott dolog, mert így jöttünk a világra. Vagy ezért mi vagyunk a felelősek? De hogyha mi vagyunk a felelősek, mivel vagyunk a felelősek? Mely tettünk el, vagy hogyan vagyunk a felelősek? Vagy ezen lehet javítani, vagy nem lehet javítani? Ez egy eleve ránk mért világállapot, vagy pedig ezen lehetne javítani? Tehát úgy jelzem, hogy Tóth Árpádot is, mint ugye minden költőt, kritikusan kell olvasni. Mindig jusson eszünkbe Plátonnak a híres figyelmeztetése, amitől óvott bennünket a művészet túlértékelésétől. Mit mondott Pláton az Állam című művében? Azt mondta Pláton, hogy életben olyanok vagyunk mi emberek, hogy gúzsba vagyunk kötve, és a barlang száján ülünk, de befelé fordulva a barlangnak. Nem látjuk az igazi világot. Az igazi világ bevetíti a képeit a barlangnak. Mi nem a dolgokat látjuk, nem a dolgokat nézzük, csak a dolgoknak a másolatát, a tükörképét. Ez még nem is lenne probléma, mondja Pláton, de most jönnek a művészek, és a tükrözés tükrözését hozzák el nekünk. Hát ők is csak a tükörképét látják. De ők csak a tükörképpel foglalkoznak úgy, mintha az valóság. Nem ez a valóság. A valóság ott kint van, az bevetíti a képét a falra, mi nem a valóságot, nem az ideák valóságát látjuk, mi sajnos csak eléggé éljük át az életünket és a látnivalókat, és akkor jönnek a művészek, és akkor elkezdik ezt még tovább cifrázni, és azt mondja, Pláton elbódítanak bennünket. Pláton a zenét nem nagyon kedvelt, azt mondja, a zenével úgy elbódítják az embereket, leveszik a lábukról az embereket a zenével. Aztán jönnek ezek a költők, mindenféle ilyen ritmussal elkezdenek csilingelni, meg minden leveszik az embereket a lábukról, nem. Az embernek meg kell őrizni a józan eszét, és végig kell gondolni, és föl kell tenni a kérdéseket. Mint én is föltettem a kérdést, hogy ez eleve tragikus az ember élet, mert eleve ide pottyantunk a világra, majd a 20. században kimondják az egzisztencialisták, ugye a híres heideggeri Geworfenheit, hogy bele vagyunk vetve a világba, nem kérdeztek meg, hogy ide akarunk-e születni, csak egyszerre megszülettünk itt a világon, se meg nem kérdeztek, hogy ide akarunk születni, és azt se kérdezték meg, hogy el akarunk-e menni. Hát a két dolognál nem kérdeztek meg, hogy ide születünk, meg hova megyünk, akkor a közbülső dologról mit tudjak mondani? Az, hogy szerencsétlenek vagyunk, az, hogy tragikusak vagyunk. Tehát a 20. századi egzisztencializmus, ami hát ekkor van kifejlődőben Tóth Árpád idején, azt mondja, hogy az emberi élet eleve tragikus. Az emberek idegenek egymást, nem értik egymást az emberek. Mint hogy két vakondok nem érti egymást, vagy két fa nem érti egymást, vagy két fűszál se érti egymást, az emberek se értik el. Nem is várható tőlük, hogy a másik ember helyzetébe beleilleszkedjenek, nem várható tőlük az érzés, a részvét, a szeretet, az emberek hidegek, tompák, közönyesek. Miért? Mert ilyennek teremtette őket valaki.
De vajon ez igaz? De vajon igaz az, hogy ilyennek teremtett valaki? Vagy mi ilyennél lettünk bizonyos előzmények, a múltbeli előzmények során? De ezzel a vers adósunk marad. De nézzünk egy nagyobb formát, és itt vegyük kezünkbe Tóth Árpádnak egy, hogy mondjam, költőileg nagy remeklését, ez az Elégia egy reketje bokorhoz című, ez is életképből indul ki, csak nem az ablak mellett ül, hanem a hegyen hanyatt a fűbe fekszik. Ez az életkép alapja, hogy valaki kimegy, és hanyatt a fűbe fekszik. Ez az első világháború harmadik évében ír, és ez ugye sok mindenre magyarázatot ad, mert az első világháború mindenkit megrázott. Az első világháború előtti élet más volt, mint az első világháború után élet. 100 éve tört ki ugye az első világháború, mi most ezzel emlékezünk például az első világháborúra. Mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy az első világháború előtti élet és történelem egészen más volt. Az első világháborúval elszabadult a pokol az emberiség történelme. Az első világháború után mindenkivel mindent meg lehet csinálni. Az első világháborúval kezdődően 200 millió embert, mind mai napig, 200 millió embert úgy kiirtottak, mint a bogarakat. Félelmetes az az emberi történelme, ez ugye megsokkolja, ugye Adi megírja az emlékezés egy nyári éjszakára, hogy kitör az első világháború, Babis megírja a Fortissimót, a más egyéb nagy versét, Tóth Árpád megírja ezt az Elégia egy reketje bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, stömött arany díszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú karcsú, szelid reketje, sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka, s én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodra vész, s megreszket az egész szelid arany hajóra. El tudjuk képzelni, nem? Valaki lehegszik, fúj egyet, és ezek a kis virágot elkezdenek össze-vissza táncolni a levegőben. Ez az életképnek az alapja. De érezzük, hogy micsoda zene van-e mögött? Ki tudja kihallani ebből? Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, stömött arany díszét fejem fölé lehajtja, csónakos virágú karcsú szelét, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ugye az előbbi vers rövid dalszerű forma volt, tetszenek látni, hogy itt a szótag szám szerinti sorok hosszadalmasak. Van egy olyan versforma, ami a nyugat-európai költészet egy érdekes sajátossága, mert az ilyen hosszú epikus formákat a görögök, a rómaiak is kedvelték, de ők tudtak hexameterbe, pentameterbe írni, és tessenek örökre megjegyezni, se az angol, se a francia, se a német költészet nem tud hexameterbe, pentameterbe, nem tud klasszikus formákat meghonosítani. Ezt mi tudjuk, magyarok. Mi is csak ugye 1541 óta tudjuk, ahogy az első Biblia fordításunk van, az első újszövetség fordításban Szilveszter János az magyar népnek egy előjáró beszédet írt, hogy proféták által szólt régen néked az Isten. És ő írta le az első magyar hexamétert. Elindult a nagy folyamat, és 1541 után mi a hexaméterek sokaságát írtuk. Tessenek megmondani, Vörös Marti 1000 szám írta a Zalán futásától a Cserhalmon át az Egerig a hexamétereket. Petőfi, amikor emelkedetten akar szólni, a történeteket lapozám, s a végére jutottam, s mi az emberiség története, vérfolyam. Petőfi is, amikor nagy témáról akar írni, történelemről, akkor hexaméterben beszél, de mivel a nyugat-európai költészet nem tud hexamétert, kitaláltak egy hexaméterhez közeli formát, és ez az alexandrinus. Ez az alexandrinus. Tehát tetszettek hallani ezt a szót, hogy alexandrinus. Ez magyarra lefordítva Sándor vers. Azért nevezik alexandrinusnak, mert Sándor versnek, mert az európai történelem egyik leghíresebb történelmi személyisége Nagy Sándor volt, aki tudjuk, hogy az időszámításunk előtti 4. században élt, de körülbelül 2000 évig a legtöbb elbeszélő költeményt Nagy Sándorról írták. Ez is megmutatja, hogy mi emberek ösztönösen a krimire, a berugásra, a gyalázatra
vagyunk, tehát mint a mai kereskedelmi csatornák, az is olyan volt, csak akkor nem tévét néztek, hanem Alexandrinust olvastak, és a Nagy Sándor hogyan küzdött, hogyan harcolt, hogyan győzte le az ellenséget, hogyan részegedett meg, micsoda nagyképű mondásai, ezt olvastatták az emberekkel. Ezért rajta ragadt ezen az epikus 12 szótagos soron, hogy ez a Sándor vers. A németek azonban ezt megtoldották egy-két lépéssel, 13-14 sor, nagyon hosszú sor, szinte már próza lesz belőle, ezt nevezték Nibelungizált Alexandrinusnak. Most ebbe beszélt Tóth Árpád, ebbe a versbe. Nibelungizált Alexandrinus. Hosszú sorok, a hosszú sorokból átvonja, sokszor nem a sor végén van a gondolat, átvonja a következőbe, és ad ilyen dallamos, ilyen lebegő, ilyen kicsit ellenőrizhetetlen, de nagyon, nagyon hat ez is az emberre. Például olvasom tovább, boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután, nyugalmas kék legén, tűrjéketek kedvesen, ha sóhajjal riaszgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a bú vihedere kereng fel, ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy ilyen árva szörny, egy ember. Nagyon hatásos, nem? Hogy viszi a ritmus a gondolatot, de elsősorban ugye a ritmus, a gondolat úgy megy, mint a tajtékoknak a taraján, ugye a hab, és akkor azt mondja, hogy hát ti kis növények, kis virágok, nem tudjátok, hogy ki ez az ember, aki most kirélegzett, és ti össze-vissza szálltok ugye ettől, micsoda a lelkének komor bányáiból a bú vihedere kereng fel, azért nem egyszerű dolog, nem? Ezt megírni, hogy az ember lelkének komor bányájából a bú vihedere kereng fel, ti nem tudjátok azt, hogy mi mondhatatlan nyomor aknáit rejt egy árva szörny. Az ember, mint árva szörny. Erős ez a Tóth Árpád, nem? Olyan finomnak látszik, olyan kedvesnek is azt mondja, az ember egy árva szörny. Ugye adagolja azért a dolgokat, majd meglátjuk, ugye a vers hova fog kifutni, de már itt úgy jelzéseket tesz, hogy mit gondol az emberről, meg az emberi történelemről. Ti ringtok csendesen, sűs, ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagúló, mélyetekig csorog, mélys illatrakománnyal teljülvény gyenge rése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz a konok kapitány. Nem akármi. Állítsuk csak össze, miről van szó. Az ember egy árva szörny. Mitől lesz szörny az ember? Ha valaki visszaemlékezik a Kosztolányi előadásot, fölhívtam a figyelmet a Könyörgő és itt maradókot című vers kapcsán, hogy Kosztolány is azt mondja, hogy az embert szörnyé nem az ösztönei teszik. Az embert szörnyé még csak nem is a még bajosabb indulatai teszik. Az embert szörnyé a rossz gondolkodása tesz. Hát itt miről van szó? Tessen kihüvelyezni, hogy sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz a konok. Az öntudat a probléma. A konok kapitány. Van bennünk ösztön, meg vágy, sok minden van, de mi a hajót mi vezéri? Mi a kapitányosunk? Mi a kapitány a hajónak? Hát az öntudat, a gondolkodás. Mi a nagy probléma az emberrel? Hát az, hogy a gondolkodása elromlott. Az ember, az, hogy az ember milyen borzalmas az ösztöneiben, az indulataiban, a durvaságában, csak következménye annak, hogy az emberben legbelül a gondolkodásában nincs valami a helyén. Kedves hallgatók, ezért kell mindig hangsúlyoznom, hogy a Bibliának a 66 könyve közül mind a 66 miről beszél. Valamilyen formában, de erről beszél, hogy nekünk meg kell térnünk. Nekünk a gondolkodásunknak meg kell változni. És a Biblia mindig azt mondja, hogy ha a gondolkozás nem változik meg, akkor mi hiába próbálunk az ösztöneinkkel mondjuk küzdeni, vagy az indulatainkat visszanyomni, vagy nem tudom én, az érzelmeinket elhallgatni, de úgyse fog menni. Nem fog menni.
mert itt az öntudat űz, a konok kapitány, tehát a rossz gondolkozás. Mit mond a Biblia, hogy mi a különbség a megtéretlen ember és a megtért ember gondolkozása között? Mert erről beszél a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy amíg az ember a régi gondolkozásával él, amivel ide születünk erre a világra, hogy felnövünk, addig az ember alapvetően lázadó viszonyban van az Istennel szemben. És nem is tehet mást. Akik mi itt erre a világra születtünk, az ösztöneink, indulataink, a gondolkodást arra sarkalták, hogy a világ bajaiért Istent okoljuk. Minden embert. Kit így, kit úgy. Van, aki hangosan lázad, azt mondja, Isten nincs is, hagyjatok békén, mert az Isten ilyen, meg olyan, mert ha lenne, akkor nem így csinálna. Van, aki elégedetlen az Istennel, valaki csak csöndesen dohog, hogy hát én nem is nyilvánítok véleményt, én ilyenekre nem is darvadozom föl. Tehát a megtéretlen ember gondolkozása a lázadás. Istennel szemben a lázadás. A megtéretlen ember gondolkozása a többi emberrel szemben micsoda? Azt, hogy a többi embert ki kell használnom, mert hogyha nem használom ki, akkor nem jutok előre. Tehát a többi ember nekem vetélytársam, a másik ember nekem sokszor ellenségem, vagy ő nyom víz alá, vagy én nyomom víz alá. Jól felfogott érdekem, hogy én nyomjam víz alá. Mi a megtéretlen ember gondolkodása önmagával szemben? Önmagával szemben úgy gondolkozik a megtéretlen ember, hogy hagyjatok békén, ez az én életem, ne szóljatok bele, azt csinálok, amit akarok, ezt az egy-két évtizedet úgy töltöm el, ahogy nekem a kedvem tartja. Így születünk mindannyian a világra. Ha valaki megtér, az a lázadásból megbékél az Istennel. Ha valaki megtér, a másik embert nem kihasználandó tárgynak tartja, hanem a szolgálata céljának, és ha valaki megtér, az életét nem önmagára nézve tartja fenn, hanem tudja jól, hogy valaki ezért az életét drága vért fizetett, nem aranyon és ezüstön váltott meg, hanem a saját életén, a bárány életén. Tehát megtéretlenség és megtérés között van, megtéretlen ember és megtért ember között van itt a legnagyobb különbség a világon. Ez a Bibliának egy alapvető tanítása. Ezért mondja mind a 66 bibliai könyv, hogy térjetek meg. Emberek, a gondolkozásotokkal van baj. Nagyon nagy baj van. Nem azzal van baj, hogy milyen a hajatok színe. Nem azzal van baj, hogy most a viselkedésetekben nem vagytok tökéletesek. Nem azzal van baj, hogy minek tartanak titeket az emberek. Az a baj, hogy a gondolkozásotok énközpontú, ezáltal torz, hamis és embertelen. Itt a baj. Most ezt egy költő, nyilván egy költő nem egy prédikátor, vagy nem egy szónok, egy költő ezt hogyan szemléltesse, hogyan érzékeltesse? Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Tehát a kincskereség és a vágyak kielégítése, de emögött mi van, mondom, mi az alapvető probléma? Az öntudat, a konok kapitány alapvető problémája, a megtéretlenség. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágy öbölben ringatni búját resté, bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. Hát, ezt magyar költő így nem olvastam. Aki, mert megint arasznyival megy előre, de megint hova jutunk előre? Azt mondja, igen, a konok kapitány űz. De hát én is hajó vagyok, de a kínok vasszöge szorít engem testé össze, és ez a vadhajós engem is őrült utakra visz szét, és nem hagy az öbölben, mindig kihajt az élet bizonyos tenger vizeire,
bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágneshegyének szelíd deje vonza. Tetszenek ezt érteni? Ezt el kell olvasni 5-6-szor, míg az ember rájön arra, hogy azt mondja, hogy már a léten túli lét szinte nem lét, vagy a halál utáni lét, vagy maga a halál hív bennünket, mert olyan rossz élni, hogy már ebből kilépni sokkal jobb, mint itt maradni? Nem, hát ez erről van szó. De ez olyan képekkel, meg olyan finom, és ez a nibelungizált Alexandrin, ez viszi, úgy olyan, mint hogyha hullám mozni, és vinna a tengeren. És hát a többiek, mert most ugye magamról volt szó, tehát én nem vagyok önző, hogy csak magamról beszél. És hát a többiek, a testvér emberek, e hányódó, törött, vagy undok, kabzsibárkák. Mindannyian hajón ülünk, mindenkit visz a maga hajója. Az én hajóm az legszívesebben maradna az öbölben, vagy már szétroncsolódna, mert annyira borzalmas az élet, ez a földi élet. De hát mondja, ha a többi embernél nézzek, a testvér emberekre, e hányódó törött, vagy undok, vagy kabzsi. Na most az impresszionista költőknek azért nagy előnyük, hogy ők a jelzőkön iskolázottak. Az három jelzővel mit ki nem tud fejezni? Három emberi magatartás. Mert lehetnek az emberek töröttek, tehát a sors csapásoktól összetöröttek, lehetnek undokok, hogy alig várják, hogy hol marjanak a másik emberbe, meg lehetnek eszelősen előre rontók, hogy csak a pénz érdekli őket, tehát kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ez a romantikus feszültség, hogy az emberek egy része kalóz, a másik könnyes árva. Elég nagy a fesztávolság, nem? De hát ide polarizálja, hogy ilyenek az emberek. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sors a sok szegény emberhajói. Ugye meg kell állni egy ilyen nagy áradásban, különben nem vesszük komolyan, ez is például egy ilyen megállás, azt mondja, ó, a vér, könny, modern özönvizébe rejt. Micsoda képek ezek? Micsoda hasonlatok? Micsoda metonémikus, szinekdokés, metaforikus? Tehát olyan képzetek között ugrándozik, hogy a vér és könny modern özönvizébe, és most kimond egy szót, hogy özönvíz. Jól figyeljünk, mert ugye ez egy bibliai kifejezés. És a Biblia se egyszer mondja ki az özönvizet. Ugye tudjuk, hogy nem egyszer mondja ki. Ki másodszor.

előtti állapotokhoz hasonló állapot. Mit is mond a Biblia, hogy az özönvizet mi váltotta ki? Hogy az emberek voltak annyira magukat szeretők, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Ugyanazok az állapotok állnak be, mint az özönvíz idején. Ezt a vér és könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Azért csak úgy zárójelben mondom, ha a Kosztolányi meg Tóth Árpád Babics leült egy kávéházi asztalhoz, és leírtak rímeket, és azt mondták, hogy erre a rímre írjál verset. Ha valaki leírja, hogy Noé, csak ez egy, hogy most erre mit fogok én rímnek kitalálni? Hogy Noé. Mi a ríme, ami bevezeti a Noét? Ember, ha jóé. Szóval ezt Tóth Árpádon kívül, meg Babicson, meg Kosztolányin, de hármajuk közül is ő emelkedik ki, mert olyan mesteri fogása, mert ha eljutunk oda, hogy modern özönvíz, akkor már ráhangolódunk persze az özönvíz képzetére, és már jön Noé, természetesen fogadjuk, hogy jön Noé, de hogy ilyen rímpárt, hogy ember, ha jóé és Noé, hát ezt nem lehet kitalálni. De így összeáll a kép. Mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajói? Talán mind elpusztulunk. Valóban az első világháborúban a totális pusztulástól féltek, pedig még atom nem volt. Még atom nem volt. Viszont bevetettek már vegyi fegyvereket és egyéb dolgokat, és a finomabb emberek attól féltek, hogy ez az emberiség annyira megőrült, hogy ki fog mindent pusztítani. Talán mind elpusztulunk. És nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna tisztán. Érezzük, hogy a vers előre haladva tulajdonképpen elért egy olyan mély pontig, hogy mit lehet ezután mondani? Mit lehet ezután mondani? Hogy lehet ezt befejezni? Sokszor olyan a költészet, hogy a költők elkezdenek beszélni, na de valahol be kell fejezni minden beszédet. Mi hogy lehet befejezni? Újra és újra mondom a kedves hallgatóknak, Illyés Gyulának a híres mondását, Illyés azt mondta, hogy a verset nagyon kell tudni kezdeni, mert ha nem jól kezded a verset, a kutya nem fog odafigyelni rá. Egy vers kezdet az egy alapvető dolog. De azt mondja, hogy ha jó vers kezdet az megfizethetetlen, még nehezebb folytatni a verset. Hát hogy hogyan vigyem úgy a verset, hogy a vers kezdetből jöjjön a következő, de senki ne lássa a vers kezdetből, hogy milyen lesz a folytatás. Csak a költő tudja, és az értő elemzés tudja kihüvelyezni, hogy igen, ebből ezt kellett, hogy következzék, de ezt te nem tudtad volna kitalálni. Na de a harmadik dolog, a vers befejezése a legnehezebb. Itt még Arany János is sokszor olyan hibákat elkövetett, még József Attila is rosszul fejeztek be verseket. A klasszikus példa, egyébként nagy vers József Attilának a Kész a leltár című verse, érdemes elolvasni. És ezt így befejezni, hogy éltem, és ebbe más is belehalt már. Kicsit olcsó befejezés, nem? Egy trükkel fejezi be. Egy bommóval fejezi be. Egy ilyen szójáték. Egy olyan vers, hogy végig sorolja az egész életében, mit csinált. És éltem, és ebbe más is belehalt már. Na, jól ki vagyunk fizetve. Arany János is sokszor a vers befejezésébe esik az egész vers. De figyeljük meg itt a befejezést. Tán mind elpusztulunk. Tehát újra megismétít. Tán mind elpusztulunk. S az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng. Nagyszerű, mert visszaköt a kezdő képhez, ugye? Meg az egész versbe fogta a kezdőképet, mert ugye a virágok kelyhéből kiment a hajókba, tehát olyan hasonlatokkal operált, hogy soha nem léptünk ki ebből a szemléletformából. Itt konkrétan visszaköt, hogy talán elnyúlok, hanyatt a fűben fekves, tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú szelíd. Itt a csónakkal indított el a képzettársítás. Most már ugye hajónál, meg Ararát, meg Noé bárkájánál vagyunk. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon,
egy

ünnepély, ember utáni csend. Hú, de súlyos. Ez egy kis filigrám költő, mi? Kis szeliden magyar költők közül, hogy jobb lenne, ha az emberek eltakarodnának innen a földről. Ki írt ilyen sorokat, hogy sötétítják el? Kívánságom vesszen ki a világ, s pusszuljon el az utolsó faig. Ez kicsoda. Ez bizony nagy magyar vers, és tessenek megjegyezni, hogy ez Gebé. Most hát Gebének senki nem akarja a szülőfolyóját nevezni, úgyhogy a gebeiek is fejükhöz kaptak, és nem épp ennek a magyar költőnek, aki hát a legnagyobb magyar költő, mert tőle származik Petőfi és Arany is, hát ezért a legnagyobb. Szatmárban van ez a Gebe. Szóval súlyosan, gyorsan átkeresztelték Nyírkátára. Gebét önök már nem találnak a magyar térképen. De ő így írta a verse végére, hogy Gebe. Nyírkáta. Ez Vörös Martinak 1849-ben, a szabadságharc bukása évében, amikor bolyongott az országban, családjával együtt, és eljutott, ő a Fejér megyei ember, eljutott a Szatmárnak a legszélére, a Gebe, úgy már nyírség, sötét eszmék borítja, kívánságom vesszen ki a világ, és pusztuljon el az utolsó fény. Minékem a világ, ha nincs hazám. Tessenek el olvasni ezt a nagy verset. Hol úgy találjuk meg, hogy sötét eszmék, pont, hol úgy találjuk meg Vörös Marti kötetekbe, hogy emlékkönyvbe. Mert ott volt egy derék magyar asszony, aki oda tette, hogy hát Vörös Marti úr nem írna az én emlékkönyvembe pár kedves sor. Mint régen, hogy szívecskét odarajzoltunk, hogy előtted az élet, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megemünk. Arany János szoktunk odaírni, én például az osztálytársaimnak mindig ezt írtam be, Arany János Domokos Napra című versében, hogy előtted az élet, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja, és tudod mi az erő, akarat, mely előbb vagy utóbb be borosátra. Vörös Marti elé odatolták, és a sötét eszmék borítják. De a végén azt írja Vörös Marti, hogy imádkozzál értem, tán meghallgattatól, hogy az imádságtán segíthet az így vert emberen. Tehát Vörös Marti írt ilyet, hogy jó lenne ember utáni csend. Most gyűjtsük össze. Aztán melyik magyar költő írta azt, hogy az idő szintjei, ahogy idétlen tánclépésekkel, semmit mondó dolgok körül ugrálgatunk. Az idő szintjei, hogy elvonulnak az egek, és csalódottan tán más csillagot keresnek. Mennek el innen a felhők, az emberek megbudjantak, gonoszok, őrültek, ennek az egész földnek meg kéne semmisülni, és egy más csillagon tán egy normálisabb ember életkezdene. Az idő szintjei című nagyvers szerzőjét, ugye tetszenek ismerni? Kálnoki László. Nagy magyar költő volt. Kálnoki László. Az idő szintjei. Én ezt a két verset tudom egyébként, amelyben azt mondják, hogy vesszen ki a világ, pusztuljon el az utolsó faig, vagy azt mondja, hogy jobb lenne egy másik csillagon, de az, hogy tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng, szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, teszek tudni, miért ismétli a szivárvány. Mi a szivárvány? A szivárvány, ugye, ami a fénynek, a fény az egyik elem, és az esőcseppnek a víz a másik elem. Találkozása, tehát két külön elem találkozásából összehoz egy csodálatos tüneményt, ezért adta Isten az özönvíz után a szivárványt, hogy új szövetséget kötök veletek emberek, hogy igen, én a szeretet és az igazság, a szeretet és igazság is külön dolognak látszik, mint a fény meg a víz, de a szeretet és az igazság egységében hirdetek nektek békességet. Csak akkor lesz békességetek, ha a szeretetet és az igazságot párosítjátok az életetekben.
Ezt mondta Isten az özönvíz után. Ezért jelent meg szivárvány, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpiheg sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. Ki írta ezt, hogy az anyagvilágnak, ennek a földi, tehát szervetlen, érzéketlen, vagy szerves, de érzéketlen anyagvilágnak fáj, amit az ember csinál itt. Az ember fáj a földnek. Ez is Vörös Marti, az emberek befejezése. Az emberek befejezése. Tehát Tóth Árpád azért nagyon nagy költőkkel együtt köröz itt a bolygónk fölött. Egy boldog remegés, és felpiheg sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége, s reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke. Ember utáni. Itt még ember lesz, béke nem lesz. Tehát még ember lesz, itt béke nem lesz. Ezért kell itt eltűnnie ennek az emberiségnek, és hogyha majd jön egy új emberiség, az csak olyan lehet, amely elfogadja a szivárványt, elfogadja a szeretet és igazság egységét, de az már ennek a bűnös, gonosz földi történet után, Jézus második eljövetele után teremti újjá a földünket. Kedves hallgatók, ezt a verset sokszor el kell olvasni. Tessenek ezzel a verssel sokat foglalkozni, mert ez egy tiszta költészet, ez a nébelungizált alexandrinum, most megmutatták németeknek, meg nyugatiaknak, akik kitalálták ezt, ők nem tudnak így írni. Ők nem tudnak így írni. Ez olyan, mintha egy régi görög föltámadna, és mondjuk megmutatnánk, hogy teszem azt Petőfi ítélet című versét. És nem tudnák lefordítani, pedig ugyanaz a versmérték. A magyar nyelv, a magyar gondolkodás, a magyar ritmusérzék, és főleg ezek a nagy költők, valami olyan dolgok csináltak a magyar költészetben, amin én azt hiszem, hogy a legnagyobb hungarikum, de soha nem tetszenek megtalálni majd a pálinka mellett. Soha. Mert azt mondják, hogy az embereknek, mit foglalkozunk mi az emberekkel? Az embereknek adunk pálinkát, adunk leszállított áfájú húst, az emberek menjenek tönkre, a véredényrendszerüktől az agyukig menjenek tönkre. Hát igen, ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy ember utáni csend legyen, de ez egy más természetű dolog, mint itt, amiről a költő beszél. Szóval ezt például én a magyar elégiák között szinte a legnagyobbnak tartom. Nagyon sok nagy elégiánk van. Csokona is írt nagy elégiákat. Petőfinek a szeptember végén, hát azért nem kis dolog, nem? Arany Jánosnak a 7 strófás, 8 sorosai, a Letészem a lantot, a visszatekintés, hatalmas nagy elégiák, Babicsnak a botozgatója, én most összegyűjtöttem a magyar költészetnek hát itt karácsonyra szeretnék megjelentetni, épp itt egy-két levonatom van, hogy így elkezdődik, hogy mondjuk elégiáinkból. Írok egy pár szót az elégiáról, mi ez, és akkor elkezdem az elégiákat. Itt a leghíresebb 5, 6, 7, 8, mennyi fér el, 2 vagy 4 oldalra, hány 400 oldalas könyv lesz, tehát ezt úgy, ez fizikum is kell majd felemelni, de ilyen súlya van a magyar költészetnek. Nekünk olyan ódáink vannak, olyan elégiáink, olyan epigrammáink, olyan himnuszaink. Nem csak a Kölcsei himnusza van nekünk himnuszként, hát. Ott van a himnusz minden időben. Ezt kiírta. Mert elmegyek én Nagy Lászlóig is. Himnusz minden időben. Vagy himnusz a békéről. Ezt kiírta. Radnóti Miklós. Tehát az egész magyar költészet Balassitól, sőt Janusz Pannoniustól mind a mai napig, lesz egy ilyen tétel, hogy az összes nagy formáink például, ez a hangolások rovattában, lesz olyan, mint egy színházi hangverseny, a hangolásokban lesznek ezek a műformák. Utána elkezdem csoportosítani, hogy a létről, a nem létről, az örök létről milyen nagy magyar költemények vannak. A gyerekkorunkról, hogy miért születtünk, az apánkról, az anyánkról milyen nagy költemény. Ki írt az édesapjához például nagy költeményt?
Mert anya vers az elég sok van, de ki írt az apák? Vagy az apák és anyák a gyerekeikhez milyen költeményeket? Tehát elkezdődik egy ilyen familiáris második résszel, aztán utána a harmadik részben számba veszem az emberi élet nagy értékeit. Mit ír a magyar költészet a szabadságról? Az igazságról, a boldogságról, a szeretetről, a szerelemről. Ez mind maga egy 60 oldal. Tehát ezt szeretném most megjelentetni, mert a magyar költészet egy nagyon nagy súlyú dolog. Csak az a baj, hogy mi magyarok ezt nem ismerjük. Tetszenek látni a lélektől lélekig, és az elég egy reketje bokorhoz az jelzi, hogy én Tóth Árpádtól egy olyan 10-15 nagy verset tartok számon, a közel 300 egy néhány között, többet nem. De ezek nagyon nagy versek. Körúti hajnal, esti sugárkoszorú. De hogy befejezésül mutassak önöknek tényleg az istenes versek közül, mert Tóth Árpádnak a költészete elején még szinte alig fogtollat, van egy ilyen című verse, hogy Krisztus képre. Krisztus képre. Ezt sem mellékeltem, mert nem fért volna már ki, meg nem is olyan jelentős vers, egy szonet, de érdekes vers. Szelíd, ez a karácsonyi Jézus kultuszt veszi alapul. Szelíd gyermek, miért késztetsz, hogy megálljak, felém miért nyújtod nyájasan kezed? Szívem, mely mindig későn érkezett, szelíd gyermek, lásd lomha, furcsa vágyat. Leomlanék csókolni jászolágyad, mint ki mirhát hoz, s kit csillag vezet, de lásd a mirha, s csillag elveszett, és eltemettem minden drága vágyat. Álomsereg vígfáraója voltam, szép katonáim zengő csodasorban, vittem dőrén, amerre örvény tátong, s most itt vagyok, szelíd szabadra vágyva, mert nem maradt más bennem, csak a gyáva, és gúnyolódnám, s ajkam halk imát mond. Ott van a lázadás, elveszett a gyerekkori Krisztuskép, elveszett a gyerekkori hit, gúnyolódnám, kipellengérezném a vallást, vagy a Bibliát, vagy Krisztust, s ajkam halk imát mond. Az emberben meglevő kettőség, meg az, hogy bár nem vagyok a legjobb viszonyban az Istennel, de nem tudom gyalázni az Istent. És itt, hogyha megtetszenek fordítani a lapunkat, itt viszont mellékeltem az általánosan ismert két legnagyobb Tóth Árpád verset. Az első a ripacs, a másik pedig az Isten oltó kése. Csak a bukás várt, látom magam is. Elméláztam a fák között, ó, szelíd örök kulisszák, s mikor tüzeit rám köpte a reflektor, most hamis gesztussal rángtam, rossz ilyet színész, egy percem lett vón megmutatni a fenségest, az Istent, s már tova fordult a fény. És ennyi az egész. Ó, hol a szenvedély, amit csak én tudtam? Az égre nézek, rég halott csillagok özvegy fénye nyargalott, reménytelen, minek ágálok én? Az előadásnak rég vége van. Jobb lesz, lemosom az élet silány festékeit magamról. Halavány, de igaz arcom, bocsásd meg, Uram. Nem tudom, hogy önökre hogy hat ez a vers. Biztos, hogy Tóth Árpád alapvetően mollban beszél, néha vannak benne dur hangzatok, hogy rám köpte a reflektor, most. Mi ez a most? Mikor kellett volna megmutatni a fenségest, az Istent? A versből az derül ki, hogy talán az egész életben. Talán az egész életben. Hát ki adott nekünk életet, ki őriz bennünket? Minden nap kivel szerezhetjük a legközvetlenebb tapasztalatot? És az ember ezt elmulasztja. Miért mulasztja az ember el? Mert az emberek szerepet játszanak, és Isten helyett ők akarnak Istenek lenni. És mindenki bemutatkozik, mint Isten.
se nem kivétel a költő sem, azt mondja, az előadásnak rég vége van, már régen látom, hogy le kellene mosnom a festékeket, és igen, az élet silány festékeit mossuk le magunkról, és halavány, de igaz arcom, bocsásd meg, Uram. Ha valaki ismeri a világirodalmat, hogy ki írt ilyen verseket? Ki írt hasonló rövidségű verseket, hogy itt a földi életben meg kellene mutatni, hogy igenis van nekünk egy jó gazdánk, van egy jó gondviselőnk, csak mi annyi szerepet játszunk, annyira magunkkal foglalkozunk, ki foglalkozik itt Istennel? Mindenki magába van belehabarodva, mindenki a maga istene. Hát ez a romantika korában egy francia költő volt, egyébként Tóth Árpád ismerte, fordított tőle, ez Musset, Musset úgy írjuk, Musset. Őtőle lehet Tóth Árpád előtt 100 évvel olvasni ilyen verseket. Én azt mondom, hogy ez a vers már mondjuk kicsit más vers, mint amiket eddig olvastunk, de itt is vannak hiányosságok, komoly hiányosságok, de hogy a másik verssel együtt érveljek ezek mellett, nézzük az Isten oltó kését, ami Tóth Árpádnak talán a leghíresebb antológia darab istenes verse. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Ezt nagyon sok ember úgy könnyen átéli, és talán így is gondolja, mert hogy az emberek a pénzben, az egészségben és a sikerben látják a földi érvényesülés, vagy az értékes földi élet velejáróit, ugye? Pénz, egészség, siker. Szóval másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom. Ez nagyon szép. Tehát tessenek megfigyelni, mi jön? Nem én vagyok az első mostohát. Nem én vagyok az első most. Most akkor nem kezd érte pert, nem mondja, hogy adós. Tehát a mostoha egy elég erős kifejezés, nem? Vagy mégis. Vagy igenis. Igenis pert kellene kezdeni, igenis adósom, mert hát mostoha. Mostoha gyereked voltam, Uram. Mostoha gyereked. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Hú, ez a második versek mennyi bukfencet hány. Ne tessenek haragudni, de van egy olyan érzésem, hogy a mostohádra a válaszrím az ostobák. Én nem tudom megmagyarázni. Az én kezemből ilyen rím nem került volna ki. Tóth Árpád ezt megengedte magának, hogy a mostohádra ostobák. Vagy úgy érzem, mintha a rímkényszer, mintha a költői kényszer hajtaná, és nem a gondolat fegyelmező ereje. Mert ha én nem kezdek pert, ha nem mondom, hogy adósom maradtál, akkor miért mondom, hogy mostohád vagyok mégis? Ez nem jön össze, nem? Azt már értem, hogy azt mondja, hogy bordáim közt próbáid éles kését megáldom. Mert ugye ezzel azt akarja mondani, hogy Isten sokszor nem úgy szeret bennünket, ahogy mi gondoljuk, vagy mi elvárjuk, hanem Isten ad nehézségeket, de nem azért ad nehézségeket, hogy összetörjön bennünket, hanem azért ad nehézségeket, hogy gondolkozásra késztessen, fölfelé tekintsünk, tőle kérjünk segítséget, és megedződjünk a jó követésében. Na de ehhez megint nagyon gyors váltás, hogy mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Most rajtam mit segít az, hogy az ostobák mit csinálnak? Tetszenek érteni, hogy ebben a második verszakban három cigánykereket is hány. És úgy érzem, hogy itt a mostohádra adott ostobák rímkényszeréből hajtva teszi ez. Márpedig ez megbocsáthatatlan. És ez a kávéházi asztal, hogy leültek a kávéházi asztalról, és megadták mostohák, kését, ostobák, verését. Na, írjál rá egy verset. Azért nem lehet büntetlenül játszadozni, mert aki régen büntetlenül játszadozott, amikor komolyan akar beszélni, akkor is véletlenül játékon kapja magát. Ez a második verszak, ez, hogy mondjam, zagyva. Zagyva. Tudom és érzem, hogy szeretsz.
Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Hát itt csak egy cigánykerék van, hogy mi köze van a heves próbáknak és a nehézségeknek a szépséghez. Tehát, hogy csak azt tud szépet alkotni, tehát a költők is azért tudnak sokszor szépet alkotni, mert iszonyú kínokat élnek át, vagy szenvedéseken mennek át. Igen, ebben van igazság, csak érzi az ember, hogy nem egyenes és nem meggondolt a versnek a menete, mert hogy tudom, hogy és érzem, hogy szeretsz, de minden esetre a harmadik verszak jobb, mint a második. Itt egy kicsit visszajön már a jó költő. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcát fényű arcom. Harcom, arcom, nehéz, néz, orca, néz. Hát itt, ha valaki azt a nagy hőstettet végigvitte az életében, kevésszer vittem végig, hogy Adit végigolvassam. Adit nagyon nehéz olvasni. Nem csak azért, mert legtöbbször a verseit nem asztalon írta, hanem asztal alatt. Ez az első probléma Adival, hogy a versei többségét asztal alatt írta, és nem asztalon. Fülep Lajos mondja ezt, aki végigkövette a kocsmázásaiban, szerencsétlen. És tetszenek tudni, azért kellett gyorsan verset írni, mert ő, amikor megírta a verset, az első fullajtárral küldte a redakcióba, szerint, hogy fizessenek is érte, nem tudja kifizetni a számlát. Sőt, annyit se tud fizetni, hogy hazavigye a kocsis. Márpedig a Adi mindig taxival közlekedett, ami az ő korában a bérkocsis volt. Tehát ő neki a versírás kényszer volt, mert tudta jól, hogy neki már olyan nagy a neve, hogy éjjel 2-kor is kifizetik neki azt a 20 koronát, mert Adi küldte a verset, és a másnapi újságba bele lehetett tenni. Na, tehát asztal alatt írni verset, ne tessenek haragudni. Az idő kirostálja ezeket a verseket. Ugye én Adit tulajdonképpen nagyon nehezen olvasom, nagyon nagy költő, nagyon nagy versei vannak, de a 800 verséből 700 fércmű. Ezt is ki kell mondani. Jó, hát 100 az nagy mű, sőt, 30-40-et mondott csak Babits Mihály, aki megvádoltak, hogy miért irigykedik Adira, hogy csak 30-40 nagy vers, azt mondja, az már elég egy világirodalmi nagysághoz a 30-40 nagy vers, de a 800-ból 700 fércmű, mert így íródott. Na, ez egy kicsit Adi. És egyáltalán Tóth Árpád Adihoz is ragaszkodik, Adit is másolja egy kicsit, tanult tőle, mondom szebb szóval, ír Babitsnak is egy csodálatos verset a Prospero szigetén, egy ilyen Babits felköszöntő, az tényleg egy igazi tanítványi tisztelettől átfűtött vers, de összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, hogy tied az én harcom, és győztes távolokban néz, könnyekkel szépült, orcát fényhoz, teljesen Adi. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket az antológia verseket csak költészeti szempontból se tarthatjuk a legnagyobb műveihez közel. Ha már inkább egy ilyen rövid, de jobb verset kellene olvasni, ez is 1928-ból, akkor én a Betörőt választanám. Hallod még néha a kérdést, ha búsan motoz benned? Nézd, én úgy képzelem, mint a tehetségtelen betörőket, amikor hajnal fele csöndesen vedlet sportsapkájukat hátratolják, izzadó, és egy kisé már kopasz homlokukon, mert jaj, nem sikerült megfejteniük az acél, ravasz széfek titkát, zörög álkulcsaik vén koszorúja, s marad a titok. S ők meglépnek szégyennel, s ajkukon nem tudni mi sír, sóhaj vagy szitok. Így jár benned, és kutatja agyad, s szíved konok rejtekeit szegény kérdés, mely nappal eszedbe se jut, s éjjel is, csak mint kolportás regény, fantómia lebben fájó homlokod mögé, és fölvésné a néma boltot, mert kincseket szeretne. Azt szeretné megtudni a bolond,
voltál-e boldog? Ez már egy egynemű dolog, tehát kiindul megint egy ilyen betörő életképéből, átviszi a maga életére az éjszaka, nappal szembeállítására, és a úgynevezett késleltetett vagy retardációs szerkezet, ami azért Kölcsey Ferenc óta ott van a magyar költészetben, Kölcseynek az Elfolytódás című verse, az első nagy magyar ilyen visszatartja, hogy, mert itt az utolsó sorig megy a csattanó. Voltál-e boldog? Vagy pedig az életed ilyen volt, mint ezé a betörőjé, vagy olyan emberi, akinek a kérdés nappal eszébe nem jut, de most én eszedbe juttatom, hogy az emberi életnek, ha értékes és igaz emberi élet, ez a fokmérője, hogy voltál-e boldog? Tudod-e, hogy mi a boldogság? Ki beszélt nagy tömegek előtt először a boldogságról, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak. Jézus Krisztus példája mutatja azt, a hegyi beszéd kezdete, hogy a legmegkerülhetetlenebb emberi kérdés a boldogság, és lehetne olyan sorozatot is tartani, de én összegyűjtöttem a boldogságról, hát az nem két lap, az négy oldala legnagyobb magyar verseket a boldogságról. Nagyon érdekes így végigolvasni, hogy nem tudom én, Petőfi, Arany, Komjáti Jenő, Revicki Gyula, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Babics, Pilinszkikbe, Kálnokival bezárólag, hogy mit tartottak a boldogságról. És akkor oda tenni melléje azt a 8 mondatot, amit Jézus mondott a boldogságról. És akkor látjuk, hogy erre képes a költészet, és erre képes az, aki az emberi élet szükségleteit pontosan látja, és pontos szavakkal ki is tudja ezt elégíteni. De örülhetünk, hogy vannak költőink, akik ha csetlenek, botlanak is, ha sokszor a nagy költő is nagyon komoly verselési hibákat is elkövet. Mert a ripacs, vagy az, főleg az Isten oltókése nem gáncstalan vers. De gáncstalan vers a lélektől lélekig, az esti sugárkoszorú, a betörő, az eléggé egy reketje bokorhoz, vagy az öröm illan, tehát azért mondom, van Tóth Árpádnak egy 10-15 egészen jelentékeny verse, és akkor azt mondhatjuk, kedves hallgatók, Babits Mihály tovább folytatva, hogy nem csak 30-40 vers, 10-15 vers is elég ahhoz, hogy egy költőre odafigyeljünk. Mert ahogy Pirinszky János mondta, az emberi beszédben a tiszta szó olyan ritka, mint a szín arany. Örülnünk kell minden strófának, minden versnek, ami bennünket komoly gondolkozásra késztet, bennünket szembesít önmagunkkal, a világunkkal, a megtéretlenségünkkel, és azzal, hogy meg kell térnünk. Ezért tűztük napirendre Tóth Árpádot, de lejjebb visszük a tétet 4 hét múlva, mert olyan költővel fogunk foglalkozni, aki 100 verset se írt. És mégis sokszor úgy tekintettek rá, mint a legnagyobb mesterre. És amikor a II. Világháború után katedrát adtak költőnek, hogy fejtse ki, hogy mi a költészet és a művészet, akkor a Budapesti Egyetemen ő kapott katedrát, és ebből az egyetemi előadásaiból, ha meg tudják szerezni, csak antikvárba lehet megszerezni, az a címa sok hónapos egyetemi előadás sorozatának, hogy látomás és indulat a művészetben. Mert ő úgy gondolta, hogy nem kell 100 verset se írni, elég csak 20-30 verset, abból is ki lehet venni 4-5, amelyben látomás van, amelyben indulat van, mert a szemlélet, a fantázia és az erő a költészet által is az emberek lelkébe bele tud vinni olyan tartalmakat, hogy az emberek megrendülnek és azt mondják, hogy tényleg ez így van, vagy ezt én miért nem gondoltam el, vagy talán gondoltam, és csak nem tudtam kifejezni. Tehát a következő nyugatos költő, Juhász Gyulával foglalkoztunk 4 hete, Tóth Árpáddal most, ez Füst Milán lesz. Füst Milán lesz. Van-e valakinek kérdése Tóth Árpádhoz?

vagy egyáltalán a költészet. Ezt tessék, tessék, tessék. Tessék valamelyik. Nem a felesége, nem a lánya. Tóth Eszter. Nem sokat. Tehát a kislánya egészen kisgyerekkorába veszítette. Kislánya azt hiszem 10 éves se volt. Körülött elveszítette. 1928, nagyon korán meghalt. Ő meg azt hiszem 1923-ban született, vagy valahogy. 20 körül született. Tessé? Igen. A legjobb helyekre kell helyeznünk, bár itt sem mentes bizonyos felhangoktól, de ugye ez az esti sugárkoszoló, szintén ez a késleltetett szerkezet, hogy ó, mely igen szeretlek, ugye ez a vers utolsó sora. Tehát Tóth Árpád szerelmi költészete, ha csak ugye a félkezünkön meg, nem sok darabja van, de körülbelül a Petőfi arany tisztaságának a szintjére helyezhető. Én nem, azért nem foglalkozhattam vele, mert itt a biblikus meg a erkölcsi vallási témák, bibliai motivumok kötik le a figyelmünket, de nagyon örülök, hogy ez előkerült, köszönöm ezt a megjegyzést, hogy Tóth Árpádnak a szerelmi költészetét, mert a szerelemről nálam vagy 10 ciklus lesz, mert ugye a boldogságról van 2-3, szeretetről is 2-3, de a szerelemnek ugye végig tekintem ebbe az összefoglalásban, hogy egyáltalán, hogy például egy tündérálom, egy Petőfi tündérálom színvers, amit mindenkinek melegen ajánlok, mert minden ember ilyennek álmodja meg a szerelmet, amikor gyerek vagy fiatal. Hogyha szerelem, akkor ezért érdemes, hogy legyen. Aztán sokan elfelejtik, mert nem ilyen szerelem jött, meg nem ilyen házasság jött, de a Petőfi tünde, tehát vagy a Vörösmarty földi menny, földi menny, a földi menny, a szerelem, mint földi menny, aki idehozza a mennyországot. Na ebből kiindulva én végigkövettem a megismerkedés, a küzdelmes szerelem, a kegyetlen szerelem, ugye Szabó Lőrinc Semmiért egészen, vagy az elválás, az elbocsátás, vagy elbocsátó szép üzenet Aditól. Tehát végigkövetem így tematikusan, de van az elején egy összefoglaló dolog, és ott a legtöbb vers Petőfitől, Radnótitól és Tóth Árpádtól van. Mert a tiszta szerelemnek és a nemes közeledés, a felesége csodálatosan finom asszony volt, annyira visszahúzódó volt, hogy sokszor, tehát nem is közlik a nevét sem. Ő ki akart maradni mindenféle irodalmi dolgokból, ő a férjéért élt, és valóban neki az élete utolsó 11 éve, ugye 31 évesen nősült, és 42 évesen. Hát ez egy nagyon rövid periódus. De ezek a versek, mint az esti sugárkoszorú, és a többi hát ilyen csendes, szerelmes versek, azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar költészetnek nagyon megbecsült szerelmes vers darabjai kell, hogy legyenek. Ha valaki kiadna a szép szerelmes versekről csak egy ilyen rövid kis valamit, akkor mondjuk egy 15-20 költemény között ott vannak Tóth Árpád szerzeményei. Tehát nekem ez a Tóth Árpád összesen van meg. Egyébként több összes kiadás, mert egy 60-as évekbeli a Magyar Parnasszus sorozatban nekem ez a sorozat van meg, mert ez a legjobban hordozható, de vannak nagyobb alakú kiadványok. Kardos László írt róla monográfiát, és általában Kardos László, aki szintén debreceni születésű költő, műfordító, irodalomtörténész volt, én még ismertem a Laci bácsit, 80-valahány évesen halt meg, a Pesti Egyetemen professzorunk volt. Ő volt a Tóth Árpád szerelmes, amíg ő élt, Tóth Árpád kiadványok egymást követték, hát most Tóth Árpád nem annyira futtatott költő, de hát ma a költők se annyira futtatottak. Tehát a szerelmi költészetről a legmelegebb szavakkal tudok emlékezni. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Füst Milán egy kicsit még ismeretlenebb költő lesz. Tessenek addig elolvasni, mind a 100 versét el lehet olvasni. Köszönöm a figyelmet. 4 hét múlva akkor találkozunk.

0: Bajor László, Kapocs. Mi nékem végtelen, az néked egy parány. Kettőnket összemérni, hú, nincsen is arány. Porszemnek a végtelenhez, csupa szépnek az égtelenhez, mégiscsak van valami kis köze. De kettőnket mi hozhat össze? Te vagy a hideg, csupa, tiszta szépség, végtelennek tetsző tágas égi kékség. Te vagy a forró, csupa, tiszta jóság, a nap tüzénél is szeretőbb forróság. Én pedig a porszem, a bűnös, a vétkes, kinek csak az álma és a vágya rebdes a tiszta magasba, a tág horizontokba, hogy aztán visszahújjon le a porba. Kínos vergődésem mihez hasonlíthat. Parányi mi voltom, magasra nem juthat. S ha rám tekint is az égi fegyelem, mégis van Kapocs. Ez a kegyelem.
1: Tisztelt gyülekezet, kedves jelenlévők! A mai alkalommal a korintusi első levélből szeretném, hogyha ezt szakaszt átgondolnánk, illetve ehhez a szakaszhoz kapcsolódóan még néhány más gondolatot, amely levél, amely ige szakasz Pál apostolnak, a gyülekezet gondozó Pálnak egy rendkívüli tanítása. Azért mondom, hogy gyülekezet gondozó Pálnak, mert Pál életének számos szakasza gyülekezet alapító, úttörő misszió tevékenység volt. Azonban, ahogy előhaladt az életében és a tevékenységében, egy idő után visszalátogatta, vagy ha nem volt erre éppen lehetősége adott körülményei miatt, akkor levélben kereste meg testvéreit. Ez a levél, ez a korintusi levél is ennek a jegyében íródik, hiszen Pál, majd fogjuk látni, valami miatt nem tudja megkeresni hittestvéreit. Azonban a személyes útbaigazító tanácsaival a már megalakult, a már működő, de bizonyos válságokba jutott szeretett közösségét mindenképpen egyrészt tanítani akarja, más szempontból a tanítás nyomán útbaigazítani. Ebből a első levélből szeretném, ha most a 12. fejezethez lapoznánk, és a 12. fejezetet, ha megkeressük, mindjárt a fejezet elejétől, egy-két verset kihagyva ugyan, de gondolatmeneten haladva végig tekintenénk ezt a bizonyos gondolatkört. A 12. fejezet mindjárt a téma megjelöléssel, egy tételmondattal kezdődik, a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. A bevezetés tehát nyilvánvaló, az apostol bizonyos összefoglaló, átfogó, rendszerező gondolatot tesz meg, a meglepetés, hogy már egy megalakult, egy működő gyülekezetnek. A kérdés önmagában egy kérdést kell, hogy generáljon bennünk. Mi az oka, hogy egy ilyen rendszerező, átfogó tanító, mint Pál, az általa jól ismert közösség számára, hiszen ő ott lakott, ő az, aki ott számos dolgot elindított, alapkérdéseket ismét fel kell, hogy melegítsen, rendszerezzen. Ezt a választ a későbbiekben majd látni fogjuk, de mint kérdés, az elején fontos, hogy föltegyük. A bevezető mondatunk, a tételmondat, az ugye beszédes, mert azt mondja, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Így bevezetésképpen egy ilyen módszertani dolgot hadd javasoljak, akik bibliaolvasók vagytok, vagy ha valaki most kezdi, akkor még inkább. A bibliátokban találjátok ki jelzéseket. Én itt az Újszövetség gyülekezet gondozó leveleinél például kitaláltam egy olyan jelzést magamnak, amikor az apostol egy keresztény közösség jellemzése, leírása, problémafeltárása során összegzi a kérdést, tételmondatokban, gondolatokban összegzi a problémát, akkor ezt kis három betűs jelzéssel, egy pro jelzéssel írtam föl magamnak, hogy itt egy probléma megjelöléssel van dolgunk. Igen ám, de ezt nem akár kiveti fel vidékről, hanem Pál. Vagyis ha tudjuk, hogy mi a probléma, a diagnózis, és értjük a probléma gyökereit, akkor lesz esélyünk megérteni a terápiát is, amit az ihletett apostoli tanács erre a közösségi és egyéni problémára Korintusban javasol. Így lesz tehát rendszerezve a fejünkben a kérdés. Itt egy probléma megelőzéssel van dolgunk. Itt a Bibliában van is egy kis pro jelzés, mert hiszen azt mondja a szeretett hittestvéri közösségének, ahol még egyszer ismétlem, ő volt az egyik alapító, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Kedves üleket, akkor már csak kérdezni kezdek. Hogy létezik, hogy jöhet létre egy keresztény közösségben, az apostoli korban, a Szentlélek kiáradásának, a korai esőnek az időszakában, és Pál apostol tevékenysége mellett, aki, fogalmazhatunk így, nem egy utolsó apostol volt. Hogy a hittestvérek alapkérdésben, a lelki ajándékok kérdésében oda jutnak, hogy az apostol ezt tudatlanságnak nevezi, és nem akarja, hogy a testvérei így legyenek. Még mindig csak a kérdéseknél vagyunk, ne válaszoljuk ezt meg, hanem figyeljük az apostol válaszait. Eleve módszertanilag hadd javasoljam mindenkinek, hogy úgy olvassuk az írásokat, hogy kérdezzük a sorokat. És ha kérdezzük, és figyeljük a válaszokat, akkor lesz esélyünk, hogy a mi válaszaink helyett az írás válaszait találjuk meg. Az apostol tehát ezt a kérdés felvetést, hogy nem akarja, hogy a megalakult közösség tudatlanságban legyen, illetve maradjon, így folytatja. Második vers. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Látszik, hogy Károly is küszködött a fordítással, én sem értettem ezt sokáig, és egyébként megjegyzem így nektek bevezetésképpen, ez a szakasz nekem a közelmúltban néhány hónapja állt össze ó és új, aktuális és tartalmas mondanivalóvá. Többek között ez a vers is egy friss ilyen gondolat, mert itt a görög szövegben a pogányok szó az etné, ami magyar nyelvünk is használja az etnikum kifejezést, és körülbelül úgy adható vissza fordítással, értelmezéssel ez a vers, hogy voltatok régen népek, születtetek, ahova születtetek, és annak következtében, hova születtetek, vitettetek, hordoztattatok, vitettetek a néma bálványokhoz. Ezt a mai közép-kelet-európai agyunk nehezebben érti, mint az ókori helyzet volt, ezért egy picit ezt magyarázni szeretném. Ha valaki frígiainak, galácénak, dalmátnak, vagy Kis-Ázsiában valamelyik tartományban született ember volt, tehát annak született, akkor automatikusan a születése révén megörökölte annak a népcsoportnak a világképét. Egy-egy népcsoport, az apostolok cselekedetében is találkozunk Diana kultusza, amelybe Pál belebotlik, vagy más a helyi istenségek tiszteletében elmerült embercsoporttal, és Pál arra emlékezteti a görög testvéreit, a korintusi hittestvéreit, hogy ne felejtsétek el, hogy ti voltatok régen etné, népek, és amikor azok voltatok, akkor aszerint a logika szerint, ahova születtetek, hordoztatván, vitettetvén, tehát így mondhatnám mai szóval, hogy predesztinálva voltatok, hogy apám, nagyapám és dédapám ezt hitte, akkor én is ezt fogom hinni, megörököltétek a világképüket. De ezek néma bálványok voltak. De ti ahhoz vitettetek, nem tehetetek mást, belesodort a származásotok, a tradíció. Megint egy kérdést szeretnék feltenni. Miért emlékezteti a már réges-rég megalakult közösséget Pál arra, hogy voltak régen népek, születtek valahova és valamilyen világképpel bírtak? Még kényesebb kérdést teszek fel, miért emlékezteti a válságba jutott keresztény közösségét arra, hogy mielőtt keresztény lett volna, volt valamilyen gondolkozása, múltja és előélete. Ezt ma Magyarországon kb. Úgy tudnám megfogalmazni, ha itt ülnek köztetek egy csoport Matyó, egy csoport csíkszeredai, egy csoport Gábor cigány, egy csoport őrségi, akkor a népviselet alapján meg lehetne különböztetni, vagy a szögedieket a beszédjükről. Igen ám, de itt a Pál apostol nem ruhaviseletre, vagy nem valami tájegységbeli specialitásra emlékezteti a múltjukkal kapcsolatban, hanem annak a legkényesebb részére, hogy a múltjuk torz istenképet, néma bálványokat, illetve az ahhoz való automatikus sodródást jelentett. Ez a vitetvén vitettetek, ez egy olyan passzív nyelvi formula, amely nem az egyes ember saját és akaratlagos választására utal, hanem ha Arany János szavaival fogalmazok, azt mondta a katona Ejben nagykár fiam, hogy apád paraszt volt,
2: és te is az maradtál. Körülbelül ezt így lehet elképzelni, a hagyományos, konzervatív, tradicionális gondolat szól így, hogy maradjál csak meg a szüleid vallásánál, édes fiam. És akkor ezzel el van intézve világkép és minden egyéb lételmilleti kérdés. A kérdésünk az, hogy hogy történhet az a probléma, hogy jöhet létre, hogy a korakeresztény korban apostolok mellett ilyen alapkérdés előjön. Ezt a későbbekben majd meglátjuk. Nézzük az apostol gondolatmenetét. A negyedik verstől kezdődik az a rendszerezés, amely az apostol pozitív tanítása, vagyis egy kérdéssornak a kibontása. Hiszen azzal kezdtük, hogy nem akarja, hogy az ő hittestvérei tudatlanok legyenek. A lelki ajándékok rendszerezésének itt egy nagyon rövid 3+1-es felosztását látjuk. Ezt nagyon könnyű megegyezni, amely következőképpen hangzik. Negyedik verstől így olvasom. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Ez az a három gondolat, amely az első egység, amelyet világosan és egyben kell meglátnunk. Az első szempont, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A görög szövegben, akik jegyzeteltek, írjátok föl, hogy a görög kifejezés itt a karizma. Vagyis nem kevesebbre emlékezteti a már meglett keresztény közösségét Pál, hogy ti egyes tagjai a keresztény közösségnek, ti, akik Isten gyermekeinek hivattatok el, mindannyian rendelkeztek olyan ajándékokkal, Istentől adott karizmával, amelyet az Isten adott nektek. Ez az első kérdés. Hogy ez miért aktuális egy keresztény közösségben? Én úgy látom az ókori újszövetségi ihletett szakaszokat olvasva, és úgy látom a jelenben, hogy az identitászavar, az önazonosság tudatzavar az az ókorban, a kora keresztény közösségekben is sokszor és újból előjött, de ma is probléma lehet. Évtizedek után küszködnek, vagy küszködhetünk, vagy küszködünk, ezt mindenki maga magának válaszolja meg, én senkit nem akarok minősíteni, azzal, hogy tulajdonképpen nem tudják emberek, hogy nekik milyen ajándékaik vannak. Más bibliai kifejezéssel élve, milyen talentumaik vannak. Hogy az ő hitbeli életük tekintetében melyek azok a tényezők, amelyekkel az Isten felelőssé tette őket, amelyekkel rendelkeznek, amelyeket talentumokként használni, kamatoztatni kell, amelyre azt mondja az írás, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit terem. Kedves gyülekezet, a bibliai tanítás szerint minden hívő gyermekének a mester adott talentumot, mindenkinek, minden megtértenének adott lelkiajándékot, és mindegyik használatra adatott. A legelső kérdés, azt hiszem, ma ezt nem kell magyarázni egy szombatról-szombatról összejövő írást kutató keresztény közösségben, mitől lesz egy gyülekezet talentumait használó, vagy éppen fogyasztó közösség? Ez a probléma 2000 éves probléma, kedves gyülekezet. Az apostolok idejében is megjelent. A legelső dolog, amit szeretnék lerombolni, az a mitizáló, a múltat idealizáló, vagy itt szokták mondani a történészek, hogy historizáló szemlélet, amely a múltat kiszínezi. Ahol az apostolok voltak a vezetők, ahol a Szentlélek kiáradása történt, ott milyen jó lett volna gyülekezeti tagnak lenni. Kedves gyülekezet, ne színezzétek ki a múltat, ne idilli légvárakat építsetek, az apostolok idejében Krisztus után néhány évtizeddel megjelent a fogyasztói gyülekezeti szemlélet. És ennek az első töréspontját Pál ott ragadja meg, hogy legelőször is emlékezzetek, hogy ha ti megtértetek és Krisztus tanítványai lettetek, akkor mindannyiótoknak van olyan karizmája, amelyet a Mester adott nektek, és az használatra adatott. De ebben különbség van. Itt fontos leszögezni, hogy különbség van. Ha az apostoli levelet végigolvassátok, akkor fogjátok látni, hogy milyen sokszor a pártoskodás abból is állt, hogy én megmondom neked, hogy neked mi az ajándékod, vagy én annyira hasonlulok hozzád, hogy téged utánozlak, erre mondják, hogy epigon, amikor nem is a maga egyéniségét adja valaki, amivel rendelkezik, hanem másnak a kopírozott mintája. Kedves gyülekezet, tudjátok a lelki ajándékaitokat? Kedves vendégek, ez az írás tanítása mindannyiunknak egyénisége szerint, fiataltól aggasztjánig van feladata, de majd még erre visszatérünk. Különbség van ugyanattól a lélektől. A második kifejezés az 5. versünkben, a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Én erre a kifejezésre nem emlékeztem a görög szövegben, és meglepődtem, ez már egy újdonság volt számomra. Itt a szolgálat kifejezésben a diakónia szó szerepel. Miért fontos ez az érdekes és nagyon tudatos, szisztematikus építkezés Pál gondolataiban? Ha én kaptam az Istentől valamit, ami ajándék, karizma, érthető és logikus, hogy az Isten egy bizonyos szolgálatot társít és épít az speciális egyéni lelkiajándékra? Ugye értjük, miről van szó. Most megfordítom, és ha valaki ezt nem értené, rögtön érthető leszek. Láttatok már olyan kőművest, aki orvos akart lenni? És láttatok már olyan villanyszerelőt, aki jobb lett volna, hogy ha maradt volna a földjénél? Mondhatok nagyon sokféle példát. Vagyis akkor leszünk a helyünkön a lelkiajándékainkkal jól szolgáló diakónusok, szolgálók, az egész életünk szolgálat egy keresztény embernek, amit kapott ajándékot, azt használja, hogyha azt használja, amit kapott. Nehogy azt higgyük, hogy az evidencia mindenkinél egyértelmű. Angliában voltam, 1994-ben egy nyarat dolgoztam, és ott egy fiatal sráccal sokat beszélgettünk, akkor végzett a jogi egyetemen, és azt mondta, hogy eljött Angliába, mert a szülei ráparancsoltak, hogy fiam, elvégzed a jogi egyetemet. Aztán azt csinálsz, amit akarsz. Elvégezte, így, és utána kimenekült Angliába, hogy gondolkozzon annyi évesen magáról, hogy ő kicsoda, hogy ő tulajdonképpen mit is akar az életben csinálni. Kedves gyülekezet, miért kell ezt egy egész gyülekezetnek elmondani, hogy ti mindannyian különböző ajándékokkal rendelkeztek, és a különböző ajándékok különböző szolgálatot fognak eredményezni? Én úgy látom, hogy ezt a hibát azóta az emberiség általában, nézzétek meg, mennyi kókler van a világban. És a keresztény közösség is nagyon sokszor elvéti. Vagy nem találjuk meg, mi a dolgunk, vagy mást követünk, de egy a biztos, a diakónia a szolgálat hiátussal, hiánnyal bír. Szerencsétlen, félig megcsinált, csapnivaló, tehát tulajdonképpen nem jó rendel és ékesen van. Kedves gyülekezet, az az ember, aki nincs a helyén, nem a talentumait használja, sosem lesz jó mesterember, diakónus, hogy Pál kifejezését használjam. Ez a különböző féleség a korintusi közösségben összeomlott. Innen kellett kezdeni újra építkezni. A 3. kifejezés a diakóni után, a 6. vers, ez teljesen új volt, ezt sosem hallottam, ez teljes felkiáltó jel volt a számomra, amikor felfedeztem. A 6. vers, különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Az a kifejezés itt, amit Károly cselekedeteknek fordít, az a görög energéma. És ez úgy fordítható a szótár alapján, hogy hatás tett, erőkifejtés, erő megnyilvánulás. Vagyis az apostol még arra is figyelmezteti a keresztény közösséget, hogy nem csak különbözőségek, talentumok, ajándékok,

különbözik gyárilag az Istentől tudott módon. Miért kell ezt hangsúlyoznunk? A gőg meg a kisebb rendűségérzésnek mi a gyökere? Hogy elkezdi a keresztény közösség egymáshoz médicskélni magát. Ahogy a sztahanovizmusban voltak eminensek, ki bír többet végezni, azt hiszi egy keresztény közösség egy megbicsaklott gondolattal, hogy itt is munkaverseny van. Kedves gyülekezet, ez Korintusban probléma volt. Pál hangsúlyozta, hogy nem csak az ajándék, nem csak az ebből fakadó szolgálat, hanem az elvégzett munka nagysága is különbözik. Ellenőrizzük, hogy jól gondolkodtunk-e. Az éppen említett Pál apostol mit ír a nyilvános leveleinek egyikében magáról? Emlékezzünk rá vissza. Többet dolgoztam és végeztem, mint az összes többiek együttvéve, emlékeztek rá, de nem én, hanem az Istennek bennem lakó kegyelme. Pál apostol ebből azt hozta le e követendő mintának, hogy hajrá, minimum ennyit kell nektek is teljesíteni. Ez volt a tanulság, kedves gyülekezet? Igen vagy nem? Nem. Ezt szögezzük le. Vigyázzatok! Nehogy keresztény közösségként vagy egyénekként egymást így motiváljátok. Mert ami az egyiknek rendkívüli, a másiknak természetes. Ha van köztetek pedagógus, rögtön fogja érteni, miről beszélek. Van egy nagyon jó képességű gyerek. Annak a tanár miért fog ötös alát adni, míg egy szerintem képességűnek miért fog csillagos ötöst adni? Miért fog? Mert a jó agyú gyerek, akinek jó képessége van, kényelmesen, kisújból kirázta, egy-két hibával megvan az ötös. Míg a szerényebb képességű biflázott és fenekelt sokat, és látja a tanár, hogy nagyon keményen megdolgozott azért az ötösért. És mit fejez ki az osztályozásban? Mit fejez ki? Nehogy azt mondta eminens, nagyon jó képességű, 150-es IQ-jú édesfiam, hogy jó, hát én jobb vagyok, mint az összes többi, mert ha te tanulnál, akkor te hatost írnál. Értjük, miről beszélek. Kedves gyülekezet, ne hasonlítsátok egymáshoz magatokat. A keresztény közösség válsága abban is megnyilvánul, amikor elkezdjük egymást méregetni a teljesítményben. Azt mondom, kimondatlan szavakkal, ráutaló magatartással, éreztetve, hogy ide néz, hogy én mennyit végeztem el, hogy te csak ennyit. Nagyon finom ilyen buzdítgatások vannak, ráimádkozások vannak, csak beszélgessetek, én nem vagyok itthon nálatok. A keresztény közösségnek az a válsága, az ajándékokról elfeledkezik, hogy különböző, az ebből fakadó szolgálatokról, hogy ez különböző, és az erő megnyilvánulásról, hogy nem egyforma. Csak megjegyzem itt ennél a pontnál, a keresztény közösség választásai, tisztségbeli választásai mindig mihez kell kötődjenek? Te nem attól fogsz jó ajándékokkal rendelkezni, mert én megszavazlak téged, hanem te attól fogsz, mert kaptál az Istentől. És azt kérdezem, hogy te tudod, mit kaptál, és használod? Én tudom, ti tudjátok? És hogyha ez a helyén van, akkor indul a keresztény közösség közös kutatása, hogy mivel bízott meg az Isten. Emlékezzünk, kedves testvérek, elkövette azt a hibát az őskereszténykor, hogy a 12. áruló apostol helyére rosszat vélt megválasztani? Igen, a legjobb szándékkal. És őt attól, mert ők megválasztották apostolnak, attól Mátyás apostol lett? Kedves gyülekezet, ezek természetes hibák. Ne haragudjatok egymást, ha itt elvétetek ilyen dolgokat, hanem vissza az alapokhoz, és mindenki egy személyes számvetéssel kezdje. Karizma. A kérdés, hogy helyemen vagyok-e. A bibliai felszentelés modell elhívás, elkülönítés arról szól, hogy a közösség felismeri, hogy ebben neked óriási talentumod van. Egy jó pedagógus segít kibontakozni a gyereket, hogy rátaláljon a képességeire. Egy jó gyülekezet az egy keltető, nem egy kosár, ami bezár, hogy a tudatára, a saját elhívásának a tudatára ébressze a tagjait. És felszabadítja arra, hogy se megfelelési kényszeres legyen, kisebb rendűségérzés, se pedig uralkodó gőg, hogy ide nézzetek, én mit teljesítek. Mind a kettő hiba, mert az erő megnyilvánulás is különbözik. Én magamnak ezt így fogalmaztam meg ennek a egyversnek a nyomán, hogy volt helyi vagy lokális befolyású apostol, de volt Pál apostol, aki kontinenseket járt végig, és globális befolyású volt. És az egyik jobb volt, mint a másik. Mindenki a maga helyén helytált, akkor boldog, gyümölcsöző szolga volt, és azt mondja az írás, hogy boldog az a szolga, hogy amikor ura, amikor eljön, ilyen munkában találja. Ez a három egységet képez, tehát ez azt mondhatjuk,

hogy a személyes hitből fakadó életprogramnak az alapja. A plusz egyes jelzés, amit a bevezetésben említettem, az pedig a hetedik vers. Erről a vers egyébként évekkel ezelőtt, talán már 10 év is van, Hites Gábor testvérünk tartott egy emlékezetes előadást, visszakereshetitek, így szól. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Emlékeztek-e, melyik kifejezés található itt? Azért hivatkozok vissza rá, hogy emlékeztessem a múltbeli felismerőket, hogy egységben lássuk a múltat és a jelent, ót és újat. Itt az a kifejezés szerepel, ha nem emlékeztek, szümferó összehoz, összehord, használatra összehord. Itt az a kifejezés szerepel, hogy mindenkinek az egyes életében ez a három tényező a helyén kell lenni, de mitől eklészia az eklészia? Mitől a kihívottak közössége, mitől Krisztus teste? Hogy minden egyes tagjának hogy kell megtérnie? Egyénileg. Saját magának kell venni az ő elhivatását, szolgálatát, életprogramját az Istentől, de ott kezdődik az eklészia, amikor ezek a lelki ajándékok összehordásra kerülnek. Kedves gyülekezet, a sorrendet ne tévesztjük el. Hagy fordítsam fejetetére a rendszert. Érdemes néha megmester meséjét megnézni, mi is sokszor a háztetővel kezdjük az építést. Lehet összehordani lelki ajándékokat az előtt, hogy valaki nem lenne a helyén? Lehet háztetővel kezdeni az építkezés, miatt nincsenek meg az alapok? Hát lehet, de akkor az említett mese hibáját kell elkövetni, hogy tartsuk az egészet, míg aláépítünk. Kedves gyülekezet, ha nincs helyén az egyén, ha nincs elhivatása, szolgálata, és nem egymásnak bizonyít, hanem használja azt, amit kapott, azelőtt képtelen lesz arra, hogy a hittestvéreivel összehordja azt, amilyen van, vagyis kiegészítse egymást. Vigyázat, már kettő ember kiegészítheti egymást, mert ahol ketten összejönnek az én nevemben, jelen vagyok köztük, emlékeztek rá. Vagyis a keresztény közösség válsága Korintusban kettős természeti volt. Előjött a régi, mert Korintusban megtért emberek voltak, Pál alapokat vetett, és nem kampányal épített közösséget, és a megtérés után történt egy elfordulás, egy elgyengülés a hitben, tehát nekik nem újra megtérése, hanem strefóra, visszafordulásra volt szükségük, és volt egy csoportos betegség, mert megszűnt a lelkiendékok összehordása is. Volt egy egyéni hitbeli, és volt egy szociológiai csoportbeli válság, és Pál a maga óriási mestersége szerint egy biztos kézzel egyszerre ragadja meg a két problémát. Ezt úgy teszi, hogy először kifejti, hogy kell a megtérés nyomán használni a képességeinket, 3 pontunk, és hogy kell utána összehordani és kiegészíteni, mert ugye azt olvasok, hogy Korintusban szétszakadás volt, Páli, Apollósi, Barnabás és Silásé volt, és hogy volt egy nagyon kegyes irányzat, aki azt mondta, hogy ő egyenesen Krisztusé. Tehát a Bibliában minden betegség megtörtént, és a pietizmus is itt volt, és Pál nem kezdte el ragozni a részletkérdéseket, hanem alapokat vetett. Ezt a szakaszt idáig úgy összegezhetjük, kedves gyülekezet, mint egy pozitív bemutatása annak a mintának, ahova Korintusnak vissza kellett térnie. A második szakasz, ami innen kezdődik, amiben most belevágunk, azt én úgy fogalmaznám meg, hogy a diagnózis után egy terápiás szempontrendszer, vagyis nem egy ideális, mintaszerű, eszmei példát mutat, hogy így szól az Úr, hit, hitrejutás, megtérés, személyes hit, személyes lelki gyümölcsök, és ennek a közösségi szolgálata, hanem rátér arra, hogy na nézzük ezzel szemben mi a valóság. Vagyis Pál apostol pontosan értette, hogy nem csak úgy kell gyógyítani, hogy elmondja a betegnek, hogy Pista bátyám meg a hogy ilyen beteg. Hát ilyen egészségesnek kéne lenni. Ugye értjük, hogy ettől még nem gyógyul meg senki. Hanem azt is elmondta, hogy melyek a tünetei a betegségének, és hogyha a beteg elfogadja, hogy ő beteg, mert ha a beteg nem fogadja, a beteg, ugye tudjátok, hogy nem lehet gyógyítani. Ha a beteg elfogadja, hogy beteg, és szembenéz azzal a mintával, amit az imént elmondott, akkor ebből lesz gyógyulás. Na nézzük a kényesebb részt, hogy kezd el a betegségről beszélni Pál. Érezzük, hogy már itt is szorított a cipő azért rendesen. Nagyon-nagyon konkrétan beszélt ő, de még konkrétabban fog a betegség tüneteiről szólni. Itt következik az a híres szakasz, amit csak szemelvényezek. Általában ezt szokták ismerni vendégek, gyülekezetből és tagok egyaránt. Itt van az a híres felsorolás, hogy a 8. verstől némelyeknek bölcsességnek beszéde, hit,
csodatévő erők, ajándékok. Tehát sorolja, hogy mi minden adatik, de ez mind különböző, hogy ne egyet akarjunk utánozni. Ez egy ismert szakasz. Utána a 12. verstől mondja, hogy nem egy test van, hanem sok tag. Amiképpen egy test van és sok tag, a sok tag az egy testnek a tagja. Itt kezdi magyarázni a problémát. 14-es vers. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha azt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való. Olyan tapintatosan kezdi a rávezetést, hogy mi a konkrét probléma Korintusban. Nem tény szerint, hanem szimbólumok szerint magyarázza. Ez a függetlenség logikája volt, amikor azt mondta a kéz, hogy én nagyon jól tudok tevékenykedni, nincs szükség nekem a többiekre. Mire emlékeztette itt a korintusi egyes embereket? Hogy minden lelki ajándék összehordásra való, ha valóban megtért, és ha valóban a három kifejezés szerint Krisztusban az alapon van, akkor ő szolgál az összehordás révén a többi tagnak. És emlékezteti őket, hogy nem egy test van, nem egy tag van, hanem sok tag. 16-os vers. Ha a fül azt mondaná, mivel, hogy nem vagyok szem. Ugye, elkezdjük összehasonlítani egymással magunkat, hogy én ilyen tulajdonságokkal bírok, te olyannal, én nem ez vagyok. Tehát elkezdődik a különbségek felfedezése. Ez helyes, mert nem egyféle talentum van, nem egyféle ajándék van, de ezzel együtt egyféle elhatárolódás és nem összehordás. Ez is egy betegségtünet. Aztán a 20-as vers. 21-es vers. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem. Ez egy még súlyosabb válságtünet, amikor azt hiszem, és ki is mondom, hogy nem kelletek nékem. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább a test legerőtelenebb tagjai is, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. Úgy tűnik, Korintusban egy elitista gondolkozás kezdett kialakulni, és nem érezték itt testvérek, hogy a háttérben egyes bárkikre miért van szükség. Ezt mindenki érzi, idősek megerősíthetik. Egyszer egy Veszprém megyében dolgoztam, egy aranyos nyugdíjas testvérünk mondta egyszer nekem 86 évesen, hogy bárcsak még egyszer kapálhatna a kertjében. Ugye testi erő gyengülésével haszontalannak érezte magát. Ez egy majdnem minden embert utolérő, ha megidősödik, utolérő életérzés. De milyen az, amikor nem a betegség vagy az időskor tehetetlenség érzése ostromolja csak az egyes hívő embert? Ez csak kis feladat jól feldolgozni, elfogadni az időskor nehézségeit, hanem a diszharmonikusan mondó kereszténynek mondott közösség, amely ilyenkor már nem a krisztusi alapukon van, azt mondja, hogy neki tulajdonképpen nincs is a másikra szüksége. Ugye ma már az orvostudomány világában értjük, hogy nem mondhatjuk, hogy nincs a vakbére szükségünk, vagy erre vagy arra a kicsin testrészre. Pál apostol korát megelőzve itt az ókorban egy nagyon kényes példát mond, és itt a 23-as versben egy nagy meglepetést alkalmaz, amelyek a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Tudjátok, hogy itt az a kifejezés, hogy vannak olyan tagok bennünk, amelyek nem tiszteletre méltóak, égtelenek, illetlenek a görög szöveg, ezt a kifejezést használja, hogy ez a görög szó mire utal? A nemi szervek. Kiderül, hogy olyan prüdéria volt a korakeresztény gondolkozásban, amelyben az apostol nevén nevezte a kérdést, és ne gondoljátok, a test hasonlatnál maradt, hogy bármely tagra, ha tekintetek, ó, arra nincs szükség. A keresztény gyülekezet Korintusban olyan szinten szétesett, hogy nem érezte a fej, hogyha nincs ott a szem, a fül, ha nincs ott a kisúj vagy a másik testrész, hogy akkor ő veszélyben van. A keresztény közösség összehordásában az az alapképlet, ne felejtsük el, hogy a gazda rendelkezik minden talentummal, amikor elutazik otthonról, akkor kinek hozza szét az összes talentumát, ami az ő tulajdona, kinek hozza szét? A szolgáknak. És mindegyik szolgától mit vár, ha egyet, ha kettőt, ha ötöt kapott, mit vár tőlük? Hogy használják. Korintusban ez a kép tovább van építve, sőt a személyes használat mellett, hogy egymást kiegészítsék. Így működik jól Krisztus teste.
Visszakérdezek, kedves gyülekezet, értjük már a válságoknak a sátáni célját? Miért akarja a... mert a megtéretlen ember az egy egyszerű probléma. De a valóban megtérteket miért akarja szétszakítani a sátán? Mert a hittestvérek lelkiendékának összehordásából fog kicsoda kiábrázolódni. Kicsoda? Hangosan. A Krisztus. Míg nem kiábrázódik bennetek a Krisztus. Kedves gyülekezet, ez Isten népének a mérhetetlen felelőssége. Nem az, hogy együtt énekeljen, az kevés. Nem az, hogy szombatonként találkozzon, ez is kevés. Hanem, hogy összehordja azokat az ajándékait, amelyet kapott, és amelyről tudhatja, hogy ő felelős, és tudhatja a többiekről, hogy az kiegészíti az enyémet, és én nekem is szükségem van a másikra. Korintusban ez az egység szétszakadt. Ennek az egyik gyógyszere megismételni az alapokat, a 3+1-es tételünk az elején, és őszintén beszélni a válságban levő testvéreknek arról, hogyha nem egészítitek ki egymást, azt mondjátok a legkisebbre, ó, az olyan pici az a szerv, hogy nincs is rá szükség. Azt mondja Pál apostol a következő versben, a 24-esben, amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük, de az Isten szerkeszti egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván. Itt az a kifejezés szerepel, hogy az alábbvalónak sokkal több, bőségesebb megbecsülést adva. Kedves gyülekezet, helyén vagyunk ebben a kérdésben? Organikusan működünk, kiegészítve egymást, megbecsülésről biztosítva azt, aki esetleg a legkisebb szolgálatot végzi? Isten népen mindenkori válsága az a sátáni cél, hogy a szolgáló és a talentumait használó embereket szétszakítsa. Mert aki nem szolgál, hanem uralkodik, aki nem tért meg, hanem rabló vagy tolvaj, ez egy szimpla kérdés. Az nem az alapon van. Az nem Krisztusban elrejtett, az nem a kősziklából él. Hanem azok vannak nagy veszélyben, akiket így akar darabokra aprítani a sátán. Amikor ezt a kérdést idáig eljutottam, itt csöngettek számomra a legnagyobbat. Ezen a ponton értettem meg egy eddig számomra sosem világos tényezőt, és ekkor jutottam oda ezt a gondolatsort, én minden testvéremmel, mindenfele szeretném megosztani. Tudjátok-e, hogy melyik kifejezés szerepel itt a Pál apostoli gondolatmenetnek ezen a pontján? 25. vers. Hogy ne legyen hasonlás, meghasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. Ezt a kifejezést egy szakaszként értettem. Gyülekezetben nőttem fel, a meghasonlás kifejezést is értettem, de a Pál apostoli gondolatmenetet nem. Tudjátok-e itt, melyik kifejezés szerepel a görögben? Amikor az előzőket olvastam és kutattam, akkor jutottam el idáig, és nagy elképedésemre itt a szkizma szó szerepel, amely alapján így fordíthatjuk ezt a szakaszt, hogy ne legyen szakadás, hasonlás, viszály a testben. Az egyház történet sok-sok jegyzetét olvasva, mindig nekem az volt a fejemben, amit az ókorról, a középkorról mondanak az egyház tudósok, amikor a keleti egyház szervezet szétszakadt a nyugatitól, Konstantinápoly Rómától, azt szokták általában az egyház történészek ugye nagy szkizmaként emlegetni. És meglepett a szóhasználat, hogy Pál apostol a lelkiendékok összehordásának a sátáni blokkolását, a meghasonlást a testben nevezi szkizmának, amit Károlyi meghasonlásnak fordított. És azt mondja, hogy ennek nem kéne bekövetkezni, a már említett okok miatt ezt megbeszéltük. Amikor ezt megértettem, hogy a szétszakítása a sátánnak, a szétszakítás mint cél, az tulajdonképpen érthető, mert a Jelenések könyve szerint, amikor az asszony magva meghalt, feltámadott és mennybe ment és győzött és elment a földről, akkor kit kezdett el a sárkány nagy erővel üldözni? Érthető, de mégis ez a szempontja, ez a személyiség, az egyes ember és a közösség viszony szempontjában ez a következmény, ez most esett le nekem. Hát az egyházat kezdte el üldözni a sárkány nagy erővel, emlékeztek a proféciába, előbb a pusztába, majd a földön, és végül az utolsó szakasznál is végig. Ha világos tehát, hogy sátán üldözi az egyént, és üldözi a közösséget, és ennek a megnyilvánulása, hogy a megtért közösség lelkiendékainak az összehordását akarja szétszakítani, ez a szkizma,
akkor azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy hát ha én ezt nem értettem, akkor nem is értem az egész bibliai szóhasználatot a szkizmáról. És elkezdtem ezt a szót végigkeresni az Új Szövetségben, hogy milyen szöveg összefüggésben használja a Szentírás. Akik jegyzeteltek, nektek mondanám, hogy a Máté Evangélium a 9. fejezetében találjátok a híres ó tömlő, új bor példázatot, amelynek az egyszerű tanulsága micsoda? Ha belekerül a régi tömlőbe, a használt tömlőbe az új, akkor mit fog csinálni az új bor a régi tömlővel? Szétszakítja a szkizma. Tehát a szakadásnak, az összehordás szétszakadásának törvényszerűségei vannak. Régi keret nem fogja biztosítani az új bor működését. Korintusi levél első fejezet 10. versében olvashatjátok azt a konkrét megjegyzést, tehát ennek a levélnek az első fejezetében, amikor az apostol azt mondja, hogy ne legyenek köztetek szakadások, amint hallom, tehát tulajdonképpen ő megállapítja a beszámolók alapján a hírt, hogy köztetek szkizma van. Tehát ez azért fontos, mert ő, Pál, az ihletett lelki gondozó, nem úgy tekintett a gyülekezetre, hogy kedves Juliska néni és János bácsi, szeressétek egymást, és most már fogjátok, vegyetek közösen úrvacsorát. Tehát, hogy nem így kezdett békíteni, imádkozzunk együtt, ugye most néhány szót mondtam, mindenki tudja folytatni. Hanem azt mondja, hogy a ti meghasonlásotok abból adódik, 3+1, ajándékok, szolgálat, erőmegnyilvánulás, nem vagytok a helyeteken, illetve nem hordjátok össze. Tehát van egy egyéni része a válságnak, és egy közösségi tünete a válságnak. És amikor ez szétszakad, ez a szkizma, hallom, hogy köztetek ez van, ez nem maradhat így. Na ezért írja a levelét. A korintusi első levél 11. fejezetében is találunk egy szakaszt, és ezzel fejezzük be a mostani írásmagyarázatunkat, mert ezzel a gondolati csokorral, itt a 11. fejezetben magyarázza el nekünk, az olvasóknak, a 2000 évvel későbbieknek, hogy mi a jelentősége annak, ha a gyülekezet mégsem orvosolja a lelki ajándékok szétesését. Egyes oldalról, ha egyes tagjai nem kerülnek vissza maguk helyére, nem használják a talentumaikat, nem bontakoznak ki, a szolgálatuk, lehet, hogy megválasztott tisztségviselő lehet bárki, de nem az ő ajándékának a kibontakozását éli, értjük, miről van szó? A karizmának kell kibontakozni az én keresztény életemben, ez az én diakóniám, a bibliai szóhasználatot használtam. Ez az én szolgálatom. Ne válaszatok meg bárkit bárkire, mert többségben megválaszthatok itt helyben. Hanem keressétek, hogy mire hívta az Isten, keresse ki magában. Ez a bibliai felelőssége minden keresztény embernek. Ha ez a kérdés világos, akkor nézzük, mi a 11. fejezetben Pál apostol gondolatmenete arról, hogy mi történik, ha a keresztény közösség erre nem figyel oda. Korintusban ugyanis ez történt. Kezdett meggyengülni a szolgálat, a diakónia, egymásra néztek, erőmegnyilvánulások különbözősége, pártoskodás, nem hordták össze az ajándékukat, stabilizálódott a szkizma. Mi lesz ebből? A 11. fejezetben ezt a szakaszt így olvassuk. 11. fejezet 16. versétől olvasom. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen sem az Isten gyülekezetének. A saját fordításomat hagyj idézzem nektek, akik jegyzeteltek, egy-két kifejezést írjatok fel. Ha pedig valaki jónak látja vitázónak, versengőnek lenni, tehát itt egy műfaj alakult ki a korintusi közösségben, elmebajnokság. Ki tud többet a Szovjetunióról? Folytathatom. Értitek, mi a vita lényege? Egy memoriter. Ma a félvirág abban a mitoszban él, hogyha valakinek nagyobb a memoriter ismerete, és tudja a fejből, ilyen vetélkedőket bármelyik este megnézhettek ötöt. Akkor az ember sokat tud. Kedves gyülekezet, ez ne tévesszen meg senkit sem. Az írás nem egy memoriterbeli bajnoksághoz vezet el bennünket. Nem ennyi az Isten hit kibontakozás. Ennél sokkal több. Miről van itt szó? Ha valakinek tetszik vitázónak lenni, jónak látja, hogy vitázó, mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten gyülekezetei. Kedves gyülekezet, tudjátok, melyik kifejezés szerepelt a gyülekezetnél? Véletlenül sem az, hogy összegyülekezési helyek, szinagógék, nem, hanem mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten eklésziái. Miért fontos ez a kifejezés, kedves testvérek? Mire emlékezteti a szeretet általa alapított testvéreit és közösségét Pál?
Ha ti pártoskodók és vitázók és versengők maradtok, akkor nem vagytok eklézia. Nem lesztek kihívottak közössége, mert ilyen szokást mi nem birtoklunk. Értjük ezt a kemény beszédet? Pál nem az a típusú orvos volt, aki azt mondja, hogy védő diagnózist állítok fel, ez a pszichiáter szakkifejezés, és a nagyobb baj helyett egy sokkal kisebb problémát mondok, hogy védjem a beteget. Hanem ő valóságosan megmondta a beteg közösségnek, hogy ez a baj. Mi ilyen szokást az eklészia nem birtoklunk, mi az Isten gyülekezetei vagyunk. Ez volt a 16-os vers, 17-es. Ezt pedig tudtotokra adván nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Én úgy tapasztalom ezt a bibliaverset mostanában, mi nem sokat idézzük. Pedig válságokban ez egy alapkifejezés. Tudjátok a görög szöveg, hogy fordítható? 17-es vers, szó szerint fordítom. Ezt parancsolva, kihirdetve, meghagyva, ez a szó szerepel a görögben. Nem dicsérlek benneteket, mondja Pál, mert nem jóra, nem hasznosra, hanem rosszra gyűltök egybe. Számomra ez egy fantasztikus mondat volt. Először is a szókimondó őszinte beszéd miatt. Pál az a terapeuta volt, aki leültette a betegeket, és megmondta, hogy mi a betegség neve, mi a tünete. A valóságról beszélt a beteggel. Megállok és kérdezek tőletek valamit. Ismeritek azt a beteg magatartást, amikor elmentek az orvoshoz, és azt mondjátok, doktor úr, ne mondja meg, mi a bajom, adjon egy gyógyszert, én fizetek is, én bekapom, és mindenki jól járt. Maga kapott egy kis csúszót, én kaptam egy gyógyszert, és élem tovább az életem. Ismerős ez a szempontrendszer? Pál apostol nem ez az orvos volt, hanem azt mondta, hogy ez a valóság, és ebből ezért és ezért kell megváltoznod. Az eklésziában ez nem maradhat így. Ez a 17-es vers azt mondja, ezt parancsolva nem dicsérlek. Megijedtem, hogy az apostol hirtelen uralkodni kezd a nyájon. De figyeljétek meg, azt mondja, hogy parancsolva, kihirdetve mondom el, és figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy ezt kell tenni. Tehát nem veszi át a parancsnokságot az egyes ember fölött, hanem kijelenti, hogy mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten gyülekezetei. Vagyis ez körülbelül úgy összegezhető, hogy döntsétek el, hogy az eklészia mintáját követitek, vagy pártoskodók maradtok. Vessetek számot, hogy így akartok maradni, vagy nem. Az apostol nagyon őszintén figyelmeztetett, annak ellenére, hogy 2 Korintus 10-ben a testvérek azt mondták róla, olvashatok el majd otthon, hogy a maga jelen volt a erőtelen és a beszéde silány. Ennyire értékelték Pált a kedves korintusi testvérek. Emlékeztetek rá? Olvashatok el otthon. A 18-as vers így folytatódik, mert szükség, hogy szakadások is legyenek, 18-as vers, mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. Most már ugye értjük, hogy a tartósan ebbe a szkizma állapotban levő közösséget, itt a 18-as versben szakadások vannak köztetek, hallom, és részben el is hiszem, ez a szkizma szó, tehát az apostol most már ugye értjük, hogy miért írt levelet azonnal. Hallja, hogy ebben az állapotban tartósan így van a korintusi gyülekezet. Akkor miért ír nekik a 17-es versben olyat, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe? 17-es vers vége. Kedves gyülekezet, fogja pótolni az áhítatos ének, ima, a szombati sok szolgálat, nem idézem az adventista közhelyeket, fogja pótolni ezt a fajta 3+1-es rendszert? Lelki ajándékok, szolgálat, kibontakozás és az összehordás fogja pótolni a liturgia? Az együtt töltött idő? A legbotrányosabbnak számít ez a mondat, de az apostol őszintén elmondja, kárnak jöttök össze, nem haszonnal. Vagyis, kedves gyülekezet, minél több időt tölt el válságban, pártoskozma, szkizma állapotban egy vallásos közösség, annál nagyobb kárt okoz. Ellenőrizzünk. Gyógyszer nélkül, egy áttétes betegségen, ha több időt telik el, javulni vagy gyógyulni fog? Törvényszerű. Értheti a logika? Ugye értjük, hogy miért kell egy bizonyos típusú vágásnál az egészséges húst kivágni a sebésznek ahhoz, hogy egészségesen gyógyuljon a seb. Kedves gyülekezet, kin múlik az, hogy kárnak jövünk össze, vagy haszonnal jövünk? Kin múlik? Mindig a keresztény közösségen. És viszont itt lép be az a szokás, hogy szombaton össze kell jönni. Ugye zsidóságról olvassuk a sok-sok leírást. Így szoktuk, énekelünk, imádkozunk, hát milyen jó találkozni.
Értjük, hogy ez egy törvényszerűség, és a legrendkívülibb sátáni csapda jön össze, hogy épp az Isten tiszteleti alkalmak sora mélyíti el a válságot. Ez a szkizma természete. És ami számomra itt a harmadik döntő újdonság volt, az a 18-as vers, 19-es vers, mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, én ezt a verset nem értettem. A szakadás szót, igen, az előző 40-50-60 évben ezt milliószor, sokféleképpen idézték, és rosszul, de én ezt most értettem meg, ezt szeretném nektek átadni. A 18-as versben a szkizma szó szerepel, hogy a gyülekezetben hallom, hogy szakadások vannak köztetek. Ez a lelkendékok nem összehordása. De a 19. versben már nem a szkizma szerepel, hanem a hairesis. Ez, ami magyar nyelvünkben úgy szerepel, úgy szokták idézni sokan, hogy herezis következett be. Ez a hairesis szó pedig azt jelenti a görögben, hogy pártosodás, iskolák, magyarázatok létrejötte. Pártosodás, iskola, röviden. És abban a pillanatban érthetővé válik a képlet. Az apostol azt mondja, a 19. versben még egyszer, szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Vagyis kedves gyülekezet, a betegség első fázisa, amikor nem hordjuk össze azt, amit kaptunk, se egyénileg nem vagyunk a helyükön, se közösségek, nem ennek az összehordása az eklészia tevékenysége, hanem pártosodás, szétesés, Páli, Apollósi, Barnabás és Illásé. És ez tartósan itt marad, az apostoli gyógyszer nem éri el a célját. Az egyén nem kerül vissza oda, hogy mi a karizma, mi a diakónia, mi az energéma, tehát a szolgálatához. És ő nem szolgálja a többieket azzal, amit ő kapott Istentől. És ez tartósan szombatról, hétről, évről évre így megy, akkor a szkizma betegségnek a következő fázisa a hairesis lesz. Ez egy törvényszerűség. És addig, amíg a szkizma elhárítható, gyógyuljatok, térjetek vissza az alapokhoz. Addig a hairesisnál azt olvassuk, hogy szükséges. Kedves gyülekezet, ez körülbelül úgy összegezhető, mint egy igazi, régi, masszív kelés, törvényszerű, hogy ki kell budjannom, mert ha nem budjan ki, akkor abban nagy baj lesz. Egy rokonunk nagyon hosszan kihordott egy ilyen sipolyt, és az utolsó pillanatban ment el az orvoshoz, aki ezt felnyitott, és azt mondta, hogy uram, nagyon jó, hogy eljött, mert ha így maradt volna a dolog, akkor már mélyült a gyökere, és a dolog természete szerint az a folyadék, ami ebben a pangásban keletkezik, elkezdte oldani a csontot magát. Tehát a csípőben maradandó nyomot hagyott volna. Az apostol nem beteg pszichével bír, mert így mondják, hogy aberrált. Ő nem örül a fájdalomnak, hanem azt mondja, ha elmélyül a szkizma állapot, utána a hairesis már törvényszerű és szükséges fázis, és pedig miért? Hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, én ma nagyon-nagyon sok kesergő embert látok. Nemrégen hallottam egy mentálhigiénés beszélgetést a gyász fázisairól. Hagy ismételjem el nektek, olvassátok el, ez egy világi tudomány, de nagyon tanulságos. Első fázis, harag. Második fázis, tagadás. Harmadik fázis, alkudozás. Negyedik fázis, depresszió. Ötödik fázis, elfogadás. Én ma nagyon sok embert látok mentális vagy egészségi tünetekkel kapcsolatban, közösségi tünetekkel ugyanúgy hasonló fázisokon végigmenni. Testvérek, nem értjük az írás tanulságát. Első fázis, elhárítható a válság, a szkizma gyógyítható. Egyéni és közösségi szinten. Itt volt leírva. Ha tartósan így marad, minél többet ráénekelünk és rá urvacsorázunk, minél többet rá szombatozunk, kárnak összejövünk, akkor a második fázis a hairesis, és az apostol azt mondja, hogy ez nem fog elmúlni, hanem szükséges azért, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, itt a botránkozásról szóló tanulsághoz, tanításhoz érkeztünk. Jaj a botránkoztatónak, és jaj a botránkozónak is. Vigyázzunk, hogy kipróbáltak legyünk. Vigyázzunk, ha azt veszük észre, hogy nem vagyunk kipróbáltak, hanem botránkozunk, akkor újra kell olvasnunk ezt a kérdéssort, mert akkor kerül az életünkben mindez a helyére. És megkérdezem ezek után tőletek, miért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mindezek megestek a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, mert aki bölcs, eszébe veszi ezeket. Kedves gyülekezet, ezt egy világi tudós így fogalmazta meg. Az a nemzet, amely nem ismeri meg a maga múltját, meg fogja ismételni azt.
Ne legyünk ilyenek, akik nem értjük ezt a törvényszerűséget. A személyes hitetekért ti vagytok felelősek, a személyes talentumaitokért ti vagytok felelőseket, és mint helyi kis közösség, mint eklészia, akik összegyűltök újból és újból, az összehordásért ti vagytok felelősek. Az Isten segítsen bennünket, hogy az apostoli tanácsot ne úgy fogadjuk, mint a korintusiak fogadták, vagy a korintusiak egy része fogadta, mert egy másik része az megtért, hanem épüljünk és növekedjünk ebből. Ha mai szabatos nyelven fejezem ki magam, szeressük az olyan orvosokat, akik nem placebót, nem áldiagnózist, hanem valós probléma felvetést adnak. Tudjátok, a Galil válságban Jézus is ezt tette. A valóságról való beszédre kettő válasz szokott születni. A tömeg egyik része azt mondta, nehéz beszéd, ez kicsoda hordozhatja el, és elhagyták. A másik pedig azt mondta, hogy igaz, és hallgatták, és Krisztusnak kenyeret kellett szaporítani, mert vacsorára sem mentek el. Én kívánom, hogy mi ezek legyünk. Legyünk a helyünkön, használjuk talentumainkat, és ti is, mint helyi közösség, hordjátok össze, mert csak így leszünk, és csak így maradunk. Eklészia. Amen.

Kedves gyülekezet, én azt hiszem, hogy köztudott vagy ismert közöttünk, hogy Jézus milyen hangsúlyosan szólt arról, hogy Isten országának az evangéliuma az egész földön minden népnek kell, hogy hirdetessék az ő visszajövetele dicsőséges megjelenése előtt. És az is ismeretes, hogy ezzel párhuzamos az a jelenések könyvében olvasható ige, ahol ugyanilyen hangsúlyosan mondja, hogy az örökkévaló evangéliumnak minden nép, nemzet, ágazat, nyelvtörzs körében hirdettetnie kell Jézus eljövetele előtt. De az a kérdésem, hogy tudjuk-e mi az, hogy örökkévaló evangélium? De további kérdésem is van, vajon élettapasztalatunk-e, hogy ez az evangélium hogyan újítja meg és hogyan változtatja meg az életünket? Tehát így is fogalmazhatnék, tapasztalatból értjük-e, és tapasztalatból ismerjük-e, hogy mi az örökkévaló evangélium. Az egész negyed évben a szokásos negyedévi Biblia tanulmányaink most a hitáltali megigazulásról szólnak. Nagyon fohászkodom azért, hogy ezek a tanulmányok átjárják a gondolkozásunkat, és tényleg élettapasztalattá váljanak, és ne az elméleti ismeretünk növekedjék egyszerűen általa. Ezek között a tanulmányok között nem sokára sorra kerül egy ószövetségi részlet, ami mondhatom, hogy a hitáltali megigazulásnak az egyik legtökéletesebb szemléltetése az írásban. És én szeretném, ha erről gondolkodnánk ma délelőtt együtt, és lapozzuk is föl Zakariás könyve 3. fejezetét, és Zakariás próféta könyve 3. fejezetéből fogom olvasni az első 7 verset. Így olvasom az igét, tehát Zakariás könyve 3. fejezetéből olvasom az első 7 verset. Azután megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Azután mondám, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úr angyala pedig ott állt. És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Józsuának mondván, ezt mondja a seregek ura, ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked ez itt álló között. Olyan lényeges igazságokat tartalmaz ez a szakasz, és olyan gyakorlatias segítséget ad, hogy úgy gondolom, ha néhány hét múlva sorra kerül is a szombatiskolában, nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, mert talán, ha most elhangzik róla a prédikáció, akkor pedig heti Biblia tanulmányként ismét átgondoljuk. Bízom benne, hogy mélyebben rögződik bennünk, és ahogy említettem, végül valóságos élettapasztalatunká is válik. Hát nézzük meg, hogy ennek a profétikus látomásnak kik a főszereplői. Ugye azt olvastuk, hogy ezt látta profétikus látomásban Zakariás proféta. Az első számú főszereplő Józsua főpap. Józsua főpap egy abszolút pozitív szereplő a Bibliában. Ő volt Zorobábel fejedelem mellett a másik vezető, aki a 70 éves babiloni fogság után az első fogoly csapatot hazavitte az ősi földre, hogy megkezdjék a templom építést és az egész országnak az újjáépítését. Ez a profétikus látomás 1520-ból való, akkor kapta Zakariás proféta, illetve 520-ból időszámításunk előtt, és
Zakariás proféta azért kapta ezt a látomást, hogy bátorítsa a templom újjáépítését. És ezzel kapcsolatban is nagyon pozitív bizonyságtétel szól a Bibliából, hogy Józsua főpap és Zorobábel fejedelem hallgattak a profétai bátorításra, és bár akkor nagyon veszélyes volt a templomépítés folytatása, mert tiltás alatt volt, mert a samaritánusok följelentették őket a perzsa királyi udvarban, ők mégis bátorságot vettek, és a proféták szavára hitben folytatták az építkezést. Meglepő, hogy mégis azt olvassuk, hogy ez az igaz hívő főpap, nem sok volt ilyen Izrael történetében, mégis szennyes ruhában áll az Úr előtt. Vajon mit juttat ez eszünkbe? Hozzáteszem, hogy mint főpap nem csak a saját személyében állt az Úr angyala előtt, hanem a népe képviseletében is. De az a nép is kivételesen egy igaz nép volt. Ahogyan ember igaz lehet. Mert vállalták a hazamenetelt, vállalták, hogy hozzáfognak az újjáépítéshez, a viszonylagos jólétet ott hagyták Babilonban, ahol már konszolidáltabb, rendezettebb helyzetük volt, ezt csak hitben tudták megtenni. És ők is együttműködtek Józsua főpappal, Zorobábel fejedelemmel, hogy a veszélyes helyzet ellenére folytassák hitben a templom építését. Tehát mégis miért állt Józsua főpap szennyes ruhában az Úr előtt? Azt szemlélteti ez velünk, amit Ézsaiás proféta könyve mond, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Még ha a legjobb szándékok vezetnek is, és buzgón igyekszünk is, mégis tele vagyunk az önzés foltjaival és szeplőivel, és ez mégis ilyen Isten előtt. Egy kérdés az, hogy Józsua főpap hogy állt az Úr előtt? Csak Isten tudta, hogy ő szennyes ruhában áll valóságban az Isten ítélő széke előtt, vagy ő maga is ennek tudatában állt az Úr angyala előtt. Biztos, hogy az utóbbi érvényes, mert hogyha ő maga biztosan, öntelten a maga vagy a népe igazsága tudatában állt volna Isten előtt, nem részesülhetett volna abban a tapasztalatban, amiről itt szó van. Tehát úgy állt Isten előtt körülbelül, mint annak idején Dániel próféta, aki szintén úgy esedezett Isten előtt, hogy azt mondta, vallást teszek az én bűnömről és az én népemnek bűnéről. És nem a mi igazságunkban, hanem a te irgalmasságodban bízva terjesztjük előtt be a mi esedezéseinket. A másik szereplő ebben a prófétikus ábrázolásban az Úr angyala. Ugye a mi magyar angyal szavunk az angelos görög szóból ered, és az a jelentése, hogy követ, küldött. És emlékezzünk arra, hogy az Ószövetség többször nevezi Jézust, hiszen ugye az Ószövetségben a messiás személye még hogy így mondjam, ködön át volt látható, még nem volt egészen világos, hogy kicsoda ő, és többször beszél róla ilyen közvetett módon az Ószövetség, hogy az Úr orcájának angyala. Ez azt jelenti, ha lefordítjuk az angyal szó jelentését, az Úr színének, az Úr orcájának követe vagy küldötte, aki Isten jelenlétét, Isten valóságos személyét képviseli közöttünk. A másik kifejezésemben, amivel az Ószövetségben találkozunk Jézusra vonatkozóan, hogy ő a szövetség angyala. Megint csak lefordítom, a szövetség követe, küldötte. Isten az elveszett emberrel is békeszövetséget akar kötni, és ennek a követe, küldötte Jézus Krisztus, a messiás, a megváltó. Tehát egyértelműen róla van szó a látomásban, csak olyan közvetött módon, ahogyan az Ószövetség még előre szól az eljövendő megváltóról. A harmadik szereplő Sátán, akinek a neve azt jelenti, hogy ellenség, de az Új Szövetségben van egy másik neve is, amit a mi Bibliánk mindig ördögnek fordít le, és ez azt jelenti, hogy vádoló. Olyan kifejező, nem a két neve, ellenség és vádoló. Ne felejtsük el, hogy olyan lényegi tulajdonsága Sátánnak a vádolás, amiről ugye itt is hallunk, olvasunk, hogy jobb keze felől állt Józsuának, hogy vádolja őt, hogy még az egyik neve is így hangzik az írásban, a vádoló. És Sátán ezt a munkáját több szinten is, többféleképpen is végzi. Egyszer vádol az Isten előtt, ahogy Júdás levele mondja, vitatkozik az Istennel, hogy miért akar egy bűnös emberen könyörülni.
Vitatkozik és vádol, és azt mondja, hogy ha Isten elítéli őt és angyalait, a bűn szerzőjét, és akik azonosultak a bűnnel, miért vesz védelmébe bűnös törvényszegő embereket? De Sátán vádol sokszor embereken keresztül is. Amikor valaki csak a betonba akar taposni, ahogyan a mondás járja, amikor csak kímélet nélkül és egy reménysugár nélkül valakit vádol, vádol, és az indítékait sötétnek és gonosznak mutatja be, mint aki ezt biztosan tudja, biztosak lehetünk vele, hogy ez a vádoló Sátán, aki sokszor embereken keresztül is kétségbe akar ejteni. De talán a legveszélyesebb az, mikor az embert a saját lelkiismeretében támadja meg, mert hát a lelkiismeret ugye az egy nagyon pozitív dolog. A Szentlélek is dolgozik a lelkiismeretünkön keresztül, hogy minket szembesítsen a bűneinkkel, de Sátán még ide is be tud hatolni. Szeretném megkérdezni, nincs megírva Júdásról, hogy belesugalt a Sátán a szívébe az árulás gondolatát? Nem csak ezt tudja belesugalni az emberi szívbe, hanem ezt a vádoló mesterségét az ember lelkiismeretén keresztül is ki tudja fejteni. Testvérem, nagyon vigyázzunk, különböztessük meg a Szentlélek bűn felismerése és bűnbánatra vezető munkáját Sátán vádolásától. A kettő között az a különbség, hogy a Szentlélek ugyan leleplezi a bűneinket, de mindig ott van a reménységadás, mindig ott van a tanácsadás, mindig arra ösztönöz, hogy a megváltóhoz forduljunk segítségért. A Sátán vádolásának meg éppen az ellenkezője a célja. Az a célja, hogy minket kétségbe ejtsen, hogy mi egy teljesen reménytelen eset vagyunk, nekünk már mindegy, mi soha megváltozni nem tudunk. Isten egy ilyen vétkes emberrel szóba nem állhat, a közelébe sem merjünk menni. Ugye ez megint egy hatalmas igazság, hogy az Isten szent, hogy az Isten igaz, igazságos szeret, és az igazak látják az ő orszáját. De Sátán kiforgatja ezt, és összehasonlítja Isten szentségét a lelkiismeretünkben, a mi bűneinkkel és tökéletlenségeinkkel, és az egésszel azt akarja elérni, hogy mi távol maradjunk Istentől. Ne merjünk hozzá menni, ne merjük a kegyelmét és a segítségét kérni, hanem reménytelennek érezzük magunkat a vádolásai alatt. És szeretném megkérdezni, hogy mi történik a látomásban. Ugye az Úr angyala, a megváltó, nem partner Sátán, nem tartozik neki semmivel, nem olvassa a fejére azt, amit a fejére olvashatna. Ettől teljesen eltekint, egyetlen szóval rendre utasítja, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. És tesz egy ünnepélyes, hatalmas kijelentést, az összes vádolása ellenére, dorgáljon meg téged az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Hát itt az ember elámul. Hát Isten bűngyűlölő. A Biblia, amikor jellemzi őt, akkor ez mindig visszatér, hogy Isten bűngyűlölő. Egy másik masszív bibliai kijelentés, Isten bűnnel együtt nem lakik. Akkor nem ellentmondás ez, hogy Isten magáévá fogadja a szennyes ruhába öltözött Józsuát, aki ugye képviseli az egész hívő népet. Ugye Jeruzsálem is a hívő népnek az egyik neve, szimbolikus neve. Amikor azt mondja, magáévá fogadja Jeruzsálemet, félreérthetetlen, hogy Józsuára és az általa képviselt népre utal, akik éppen Jeruzsálem újjáépítésért fáradoznak, és ő kijelenti, hogy őket magához fogadja. Hogy lehet ezt megérteni? Ez teljes ellentmondásnak tűnik. És utána jön egy hasonlat, és ez a hasonlat már nagyon sok mindent megmagyaráz. Mert hozzáteszi, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Ugye az üszög az egy fadarab, amit kikaptunk a tűz közepéből, és természetesen nem lehet épp és tökéletes, hanem rajta van a tűznek a nyoma. Töredezett, kormos. És úgy érezzük, hogy Jézusnak ez az érvelése, mintha azt mondaná, hogy igaz, hogy ez az ember szennyes ruhában állít, hogy ez a nép méltatlan, de hát azt, hogy mind

Mindig azt mondjuk, na de hogy lehet, hogy Isten, aki bűnnel együtt nem lakik, amit kategórikusan mond az írás, és Isten, aki bűngyűlölő, hát ő megváltoztatja a mércét a tűzből kikapott emberre vonatkozóan. Az egész írás arról szól, hogy Isten törvénye szent és sérthetetlen, és hogy az Isten igazságának a mértéke sohasem alkalmazkodik a bűnös emberhez. Isten ennek a szintjét soha alább nem szállítja, azért, mert megért minket, hogy milyen gyarlók vagyunk. Akkor hogyan lehetséges, hogy Isten mégis azt mondja, magához fogadja Jeruzsálemet? Ezt a szennyes ruhában álló Józsua főpapot, még ha érvel is azzal, hogy ez olyan, mint a tűzből kikapott üszög. Ennek a látomásnak a csúcspontja a következő negyedik vers, és itt látjuk, hogy hogyan fogadja magához mégis, hol oldódik föl ez a látszólagos ellentmondás. A negyedik vers így hangzik, és szólt és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Itt, és folytatja tovább, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ugye itt már semmi kétségünk nem lehet, hogy a szennyes ruha mit ábrázol, előzőleg is láttuk, ugye az ige másutt is használja ezt a hasonlatot, de itt kimondja, amikor leveszik róla a szennyes ruhát, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Tehát egy ruhacsere történik. Félreértés ne essék, Isten szennyes ruhában nem fogadja magához Jeruzsálemet. A szennyes ruhával ő nem egyezik ki. Az a tétel változhatatlan, hogy Isten bűngyűlölő és bűnnel együtt nem lakik. Ez soha nem rendül meg. De mi történik? Egy bámulatos ruhacsere, az Úr angyala rendelkezik, vegyétek le róla a szennyes ruhát, és ünnepi ruhába öltözteti őt. Mit szimbolizál ezt? Azt, amit a Krisztus kereszthalála és a Krisztus közben járása, a Krisztus megváltó műve tesz lehetővé számunkra. Isten eltekinthet egy embernek a hatalmas bűnadósságától, a rengeteg törvényszegésétől. Ő az igazság Istene, ezt nem tehetné meg Krisztus helyettes áldozata nélkül. De mivel Krisztus ártatlanul, aki ő maga emberfiaként soha nem vétkezett, noha mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, szeretetből, ami megmentésünkért önként elviselte az emberi bűn jogos büntetését, ezért Isten azt mondhatja, hogy aki hisz ebben, aki igényli ezt a helyettesítést, ő egy pillanat alatt azt mondta, levettem rólad álnokságodat, bűneidet nem számítom be neked, oda számítom azok közé a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt. És most jön a csodálatos, mert ezt az ünnepi ruhát szintén sokszor nem realizáljuk, és Isten azt mondja, hogy az ő igaz életét, ahogy emberfiaként élt a földön, az ő életszentségének a legszebb ruháját, az ünnepi ruháját, azt pedig neked számítom be. Isten úgy tekint, mintha úgy éltünk volna, hogy Krisztus, azon az alapon fogad igaznak, hogy a Krisztus életszentségét és igazságát nézi. Fel lehet fogni ezt a csodálatos ruhacserét? Én szeretnék néhány bibliai igét felidézni, amelyek ezt a csereviszonyt Krisztus között és köztünk rendkívül szemléletesen ábrázolják. Azt írja Pál apostol az Új Szövetségben. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy ő gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok, hogy mi megkaphassuk ezt az ünnepi ruhát, hogy nekünk számítassékbe kegyelemből a Krisztus igaz élete, az életszentsége, és ezen az alapon Isten fiaivá fogadhasson, magához fogadhasson. A másik ige, ez ugyancsak Pál apostol levelében található, ami így hangzik, mert azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, és de figyeljünk a folytatásra, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Felfogható ez? Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És egy harmadik ige, Ézsaiás könyve 53. fejezetéből, a messiási jövendülésből. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Miénk a békesség, övé a büntetés.

övé a seb, miénk a gyógyulás. Ezek az igék milyen tökéletesen fejezik ki ezt a csereviszonyt. De én szeretném, hogyha azt is végig gondolnánk, hogy mi történik egy emberrel, mikor ezt a ruhacsere megvalósul. Amikor az Isten kegyelemből egy pillanat alatt azt mondja a bűnbocsánat adásakor egy embernek, mint amit Józsuával is cselekedett, azt mondja, hogy 10 000 talentumot elengedtem. És abban a pillanatban őt fiának fogadja, magához fogadja, és úgy tekinti, mintha úgy élt volna, ahogyan az emberfia Krisztus tökéletes igazságban. Az ő igazsága nekünk számítatik be. Maradhat az emberi szív érzéketlen, ekkora önkéntes áldozattól, ekkora nagy lelkűségtől, ilyen kimondhatatlan kegyelemtől? Semmiképpen. Ellen White-nak a tömör megfogalmazását idézem, ezt írja, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Tehát, hogy így mondjam, nem csak a Jóisten egy jogi megoldást alkalmaz, mikor az embert magához fogadja, teljes bűnbocsánatot ad egy pillanat alatt, nem csak ennyi történik, hanem ezzel a nagy lelkű kegyelmével, ezzel a csodálatos cserével, abban a pillanatban az Isten, hogy így mondjam, legyőzi az ember önzését, megtisztítja az ember szívét a bűnnel való kiegyezéstől, és hála és a szeretet elkötelezettsége ébred benne Isten iránt. Egy nagyon szép idézetet olvastam egy francia protestáns szerzőtől, ezt írja, az a büntetés, amellyel Isten Krisztusban a kereszten a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkiismeretünkben, mint a tulajdon bűneink büntetése. Kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte. Tehát amikor az Isten magához fogad, akkor ugyan az ember jelleme még nem tiszta. Az ember cselekedeteiben semmiféle helyrehozás nem történt. Tényleg olyan, mint a tűzből kikapott üszög. Még külső megjelenésében kormos, repedezett, egyáltalán nem tökéletes, de a szíve szerint igaz. Mert a bűnbocsánat túláradó szeretete megmozdította, megtisztította a szívét. Nem csodálatos eljárás ez az Istennek? Hogy tudja az igazságot és a kegyelmet egyeztetni? A törvény mércéjét nem szállítja alá. Az Isten ítéletének az igazság mércéje az mozdíthatatlan. És Isten mégis azt mondja, magáévá fogadja Jeruzsálemet, az elveszett, esendő, bűnös embert. De nem a szennyes ruhában, hanem egy pillanat alatt kicseréli ezt. Nem tulajdonítja neki bűneit, neki tulajdonítja Krisztus igaz életét, de a szíve is megtisztul ettől a nagy lelkűisteni eljárásról. Tehát külsőleg még olyan, amilyen, de a szíve szerint már igaz. Egy Zsoltár ige így szól, tégy, Uram, jót a jókkal, a szívük szerint igazakkal. Mert abszolút jó nincs, csak szíve szerint igazzá lett, igaz ember létezik. De szeretnék gyakorlati példát idézni, mert ez talán mindennél többet mond, ennél a nagyon szép és kifejező szemléltetésnél is. Ugye Dávid király esetére mindnyájan emlékszünk. És Dávid ugye olyan bűnt követett el, amiben beleborzongunk. Én nem egy hívő embertől hallottam. Közelmúltban is valaki azt mondta, hogy még mindig nem vagyok kibékülve ezzel a Dávid történettel. Én még mindig nem tudom elfogadni, hogy egy ilyen ember, aki ilyen közel volt Istenhez, az ekkora bűnt követett el, és az Isten annak ilyen könnyen megbocsátott. Szóval ezt még ő mindig nem tudja fölfogni, mondta az illető, keresztény létére. Valóban így van, az ember alig tudja felfogni az Isten eljárását. De hogy is van a Bibliában? Amikor Dávid ugye egy közönséges házasságtörést követett el, tényleg közönséges testi kívánságból, és megtetészte egy közvetett gyilkossága. Ő, aki által az Isten ihletett proféciákat mondott, ő, aki az Isten szabadítását annyiszor tapasztalta. De amikor az Isten szigorú feddésére, amely kíméletlenül kimutatta a bűnét, ő lelke mélyéig összetört, és kijött belőle a vallomás, vétkeztem az Úr ellen. Nézzétek meg a Szentírásban Sámuel második könyve 12. fejezetének a 13. versében. Ugyanabban a versben találjuk, még a versbeosztás is ilyen.
Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mondta Nátán próféta az Úr szavát közvetítve abban a pillanatban. Halljátok ezt a kifejezést? Elvette a te bűnödet. Volt és nincs. Abban a pillanatban felhangzott ez. És azután mondanék egy másik példát. Ez a másik példa az a lator, akit Jézussal együtt feszítettek meg a kereszten. Nem tudjuk, hogy mit csinált, de nézzük meg, hogy milyen hihetetlen gyorsan zajlott le egy változás, mert Márk evangéliumából az derül ki, hogy először a másikkal együtt szidalmazta Jézust. Aztán, ahogyan figyelte Jézusnak a csodálatos magatartását, a hihetetlen önfegyelmét, a hihetetlen önzetlenségét, másokkal törődését, egyszer csak rászól a társára, és azt mondja, az Isten sem féled, hallgass el, mi ugyan cselekedetünk méltó büntetését veszül, de ő semmi gonosz nem cselekedett. Nem tudjuk, hogy ez ember mit csinált, mert se az ókeresztény hagyományban, sem a Bibliában semmi feljegyzés nincs róla. De hát nem akármi lehetett, ha saját maga azt mondta, hogy ő megérdemli ezért a keresztre veszítést. Azt mondta a másik társára és önmagára vonatkoztatva, mi méltán szenvedjük ezt, ami cselekedetünk méltó jutalmát veszük. Akkor az embernek a lélegzete eláll, egy ilyen ember, aki éppen most ezt nagyon világosan látja, hogy mer a következő percben odafordulni Jézushoz, és egyenesen üdvösséget kérni tőle, nem? Hát ezen egy ember, aki komolyan veszi az Isten törvényét, igazságát, megbotránkozik. Hát hogy is jut eszébe odafordulni Jézushoz, és azt mondani, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát nyilván a lélegzet is elállt, hogy mit fog erre a megváltó válaszolni. Csak úgy képzelhetjük el, hogy elcsendesedtek a kereszt alatt. Hallották ennek az embernek a szavát, és lélegzet visszafolytva figyelhették, hogy mit válaszol erre Jézus. És a következő percben felhangzik, bizony mondom néked ma. És mi volt ennek a jelentése? Óriási jelentése volt ennek a ma szónak. Ma, amikor ugyanazt a büntetést szenvedem el ártatlanul helyetted, és mindenkiért, amire te azt mondod, hogy méltán, méltó büntetése a bűneidnek. Ma én megígérhetem neked, és meg is ígérem, velem leszel a paradicsomban. Ez az ember is csak szíve szerint lett igaz. Abban a pillanatban szíve szerint lett igaz, amikor beismerte, hogy ő megérdemli ezért a büntetést, de a Jézus csodálatos magatartása lenyűgözte a lelkét. És íme milyen különbség az, mikor a Szentlélek vezet bűnfelismerésre, mert ezt is elvezette bűnfelismerése, de arra bátorította, ami önmagában képtelenségnek látszik, hogy ő oda merjen fordulni a megváltóhoz, és azt kérje tőle, hogy üdvözíts engem, fogadj be a te országodba engem. Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. De sorolhatnám tovább. Ha valaki a tékozló fiú példázatára gondol, elég durva bűnt követett el. Ugye Jézus úgy ábrázolta, hogy kikövetelte arcátlanul az atyától a vagyonból a ráeső részt még az atya életében, ugye? Visszataszító magatartás. Aztán, ahogy a testvére elmondta, dobzódva élt, parázna nőkre költötte, és hazamegy, még külsőleg is rongyosan és piszkosan, csak így lehet elképzelni, hiszen már disznópásztornak szegődött. És mikor ő is éppen elmondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok, hogy méltó, hogy a fiadnak hivattassam, az atya azonnal rendelkezik, vegyétek le róla a szennyes ruhát, és a legszebb ruhát adjátok rá. Ugyanezt fejezi ki. És eszünkbe juthat Ézsaiás könyve első fejezetének a 18. verse, mindezt tömören összefoglalja. Az Isten meghívja az embert, és azt mondja, no, gyertek, törvénykezzünk. Az ember megdermed tőle, milyen az, amikor Isten törvénybe hív, no, gyertek, törvénykezzünk. És így folytatódik, ha a bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanuk lesznek, mint a gyapjú. Szeretnék itt idézni János első leveléből egy igét, ami nagyon egyszerűnek tűnik, de szerintem mi sorba elbukunk ennél az igénél, illetve
nem merjük elhinni, ezt kell mondanom. Így hangzik ez az ige, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. És azt kell mondanom, hogy mi gyengék vagyunk. Nem tudjuk felfogni, megismerni is alig tudjuk, és még kevésbé elhinni az Istennek ezt az irántunk való szeretetét. Pedig ez az üdvösségnek a legelső feltétele, hogy helyes Isten képünk legyen. Hogy lássuk az Istent ilyennek, és ezt az a vádoló sátán el ne tudja takarni a szemünk elől. Hogy mi megismerjük és elhiggyük az Istennek irántunk való szeretetét, hogy a bűnnel ugyan ki nem egyezik, de úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. És a megváltó úgy szeretett minket, hogy kiitta a keserű poharat. Azért, hogy Isten igazságosan és kegyelmesen ilyen eljárásban részesíthessen minket. Erre mondta azt Luther, nem tudta visszatartani a csodálatát, hadd olvassam a szavait. Az evangélium veleje és alapja az, hogy mielőtt példát vennél Krisztusról, felismered és elfogadod őt, mint Isten ajándékát és adományát, amely immár a tiéd. Lásd, ez a helyesen felismert evangélium, ez Isten túláradó jósága, amit egyetlen próféta, apostol vagy angyal sem ábrázol teljes egészében, és egy szív sem volt képes eléggé csodálni és megragadni. Ez a hit vált meg téged a bűntől, haláltól és pokoltól. Ennek segítségével győzöl le mindent. Ó, nem lehet erről eleget beszélni. Kár, hogy az ilyen prédikációra nem hallgat a világ. És nagyon érdekes, hogy folytatja. Ha már elfogadtad Krisztust, mint üdvösséged alapját és velejét, akkor következik a második pont, hogy példát védj róla, és úgy szenteld magad fele barátod szolgálatára, ahogyan, mint láttad, ő neked szentelte magát. Lásd, ettől kap erőre a hit és a szeretet. Ezzel teljesedik be Isten parancsolata. Ekkor tud az ember boldogan és félelem nélkül bármit megtenni és elviselni. És nézzük meg, Zakariás látomása nem pont úgy folytatódik, ahogyan Luther erről beszél. Mert miután kicserélték Józsua főpapnak a ruháját, így olvasom az 5. versben, ez hangzik el, tegyenek a fejére tiszta süveget. Mi volt a főpapi süvegre erősítve, milyen felirat? Szentség az Úrnak. Szentségről szó se lehet addig, amíg az ember szíve nem tiszta, amíg bűnbocsánatban nem részesült. Teljesen hiába való ábrándolás, hogy az ember meg tud szentelődni, akár a saját igyekezetével, vagy valamilyen módon. És az is hiú ábránt, hogy tiszta szív nélkül szent lelket kaphat. Szó sincs róla. Mindennek az alapja és a veleje, mindennek a kezdete, az alfája a bűnbocsánat, a megigazulás hitáltal, hogy tiszta szívet kapjon az ember Istentől. Nincs megírva az írásban, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hiába akarsz te igyekezni, ha a szíved nem tiszta, semmire nem mész. A szíved pedig semmi más nem tudja megtisztítani, mint az Istennek a túláradó szeretete. Semmi más hatalom nem képes erre. Amikor Ézsaiás próféta látomásában azt érte át, hogy az oltárról lett parázssal tisztították meg az ajkát, ez ugyanez volt. Az Istennek ez a csodálatos szeretete, mint az égő parázs égeti ki a bűnt az emberből, és tisztává teszi a szívét. És nézzük meg utána, hogy folytatja. Még utána nem csak, hogy most tegyék a fejére a süveget, hogy szentség az Úrnak. Most már ez szóba jöhet, most már erre esélye van. Hanem így is folytatja, ezt mondja a seregek ura. Ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked az itt állók között. Nehogy valaki félreértse, hogy amiről eddig beszéltünk, az az olcsó kegyelem tana. És hogy itt arról lenne szó, hogy hát az Isten törvényének nincs is helye a megigazulásban, dehogy nem, csak a maga helyén. Miután már Isten tiszta szívet teremtett az emberben, és mi jár ezzel együtt? Mi történik, amikor az ember szíve tiszta? És mi történik akkor, mikor az Isten a
a legszebb ruhába öltöztetje, az ünnepi ruhába öltözteti, a Krisztus igazságát tulajdonítja neki, azonnal fiának fogadja. Ez ugyanaz, mint amit így mond, hogy magához fogadja. Magához fogadja, mint fiát. És a fiúság lelke kicsoda? Így mondja az írás, a Szentlélek, a fiúság lelke. Ez nem üres szólam, Isten részéről most fiává fogad, ennek egy valóságos következménye van, az, hogy az ő szent lelkét adja. Így mondja az írás, erről ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. De a Szentlélek csak kitakarított, megtisztított szívbe költözik. A Szentlélek is isteni személy, a Szentlélekre is érvényes, hogy bűnnel együtt nem lakik. Nem tudom, testvérem, látjuk azt, hogy milyen hiába való dolog azt mondani Istennek, hogy olyan nagyon felszínesen, hogy Isten háta mögött azt mondjuk, sajnálom, tudom, hogy bűnös vagyok, de vagy a egyik legrosszabb az, hogy valaki azt mondja, majd jobban igyekszem, majd kiköszörülöm a hibákat az életemben, majd valahova eljutok. De a másik nem kevésbé rossz, ha azt mondja, Istenem, ad nekem lelkedet, hogy én most igaz életet éljek. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy az Istennek a megbántása, vagy még keményebb szót használok, Isten káromlás, szent lelket kérni, ha a bűneinket nem rendeztük el, és a szívünk nem tiszta. Hát az úrvacsorán, a lábmosásnál mi hangzik el? Mit mondott Jézus Péternek? Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ez ugyanaz, mint az, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik, hogy Isten bűngyűlölő. Tehát ne ábrándozzunk arról, hogy mi egy valódi bűnrendezés nélkül, a hitáltali megigazolás igazi tapasztalata nélkül, a bűnbocsánat elnyerése nélkül, mi vagy a saját igyekezetünkkel be tudjuk tölteni Isten törvényét, vagy pedig szent lelket kaphatunk. Egyik sem lehetséges. Ez a sorrend, amit itt ez a Zakariás próféta könyvében feljegyzett látomás mutat. Menj szennyes ruhába is Istenhez, ne félj szennyes ruhában is hozzámenni. De nem azt gondolva, hogy Isten kiegyezik a szennyes ruháddal, az soha nem fogja megtenni. De ha te tudod, elismered ezt a szennyes ruhát, és elhiszed az Isten irántad való szeretetét, és ennyi meggyőző példa mellett, és ennyi hatalmas ígéret mellett, hogy ne, na gyertek, törvénykezzünk, a bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek. Ha megalázzuk a fejünket, és azt mondjuk, nekem semmi érdemem nincs, de a Jézus Krisztusért, és az Úr angyala ma is ugyanaz, mint itt volt, az ő közben járása által. Uram, rendelkezzél, hogy az én bűneim levétessenek az én nevemről, és Krisztus igazsága tulajdonítassék nékem, és fogadj vissza fiadnak. Ha ezt megtesszük, akkor megtettük a szükséges lépést. Akkor Isten, mint az égő parázssal, az ő túláradó szeretetével megtisztítja a szívünket, és akkor indulhat a megszentelődés útján az ember. Akkor most már szó lehet arról, hogy Isten parancsolatait megtartsuk, nem a magunk erejével, hanem a fiúság lelke segítségével, az engedelmesség lelke segítségével, akit Istentől kaptunk. És ez az, amitől mindig vissza akar minket az ellenség tartani. És én úgy gondolom, hogy itt követjük el újra és újra a hibát. De ha valaki azt mondaná, na de hát ezt ugye egyszer-kétszer megteszi Isten az emberrel, na de hát hányszor lehet ezt az utat megjárni? Megkérdezte Péter egyszer Krisztustól, hogy Uram, ha az én atyám fia egy nap 7-szer vétkezik ellenem, és 7-szer hozzám jön, hogy bocsáss meg, hányszor kell nekem megbocsátani? Még 7-szer is? És Jézus azt mondta neki, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. El tudjuk képzelni, hogy nekünk Isten azt mondja, hogy a fele barátodnak akár egy nap 77-szer is bocsáss meg, és ő nem lenne hajlandó ezt megtenni velünk. Igen. Csak egyet nem. Hogy mi úgy rejtőzködünk az Isten elől. Lehet, hogy marcangoljuk magunkat a bűneink miatt, de nem értjük meg az evangéliumot, nem ismerjük meg, és nem hisszük el Isten szeretetét, nem értjük meg azt, hogy a szívünket nem tudjuk megtisztítani. Tiszta szív nélkül nincs Szentlélek, nincs Isten parancsolatainak megtartása. És nekünk annyira meg kell alázódni Isten előtt, hogy akár egy nap 77-szer is, ez ugye nyilván érezzük, hogy egy költői túlzás, Isten őrizzen ettől, de akár egy nap 77-szer is menjünk az Istenhez azonnal. És én azt szoktam mondani, hogy egy lelkismertes keresztény ember úgy van, hogy csak egyet szól helytelenül. Csak a gondolatán suhan keresztül egy tisztátalan vagy helytelen gondolat,
abban a pillanatban úgy érzi, mint a jó éles tűt beleszúrtak volna, és már lelkében felfohászkodik, és alig várja, hogy néven nevezve az Istentől bocsánatot kérhessen. Ez az alfája az megigazulásnak, ez a megszentelődésnek az alapja, ez a valódi evangélium. És ez az az örökkévaló evangélium, amit a világnak is képviselnünk kell, hogy nincs reménytelen eset, nincs reménytelen helyzet, de ehhez az embernek meg kell ismerni és elhinni az Isten szeretetét. És ez azzal jár, hogy minden önigazságunkat letegyük, minden büszkeségünket letegyük. Ugye, hogy egy énekünk mondja, adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok, most meg ó, mert meghalok. Ez a néhány sor az énekben tökéletes kifejezése annak, amit itt szó van. Még egyszer elmondom, adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok, most meg engem, mert meghalok. Aki ezzel a lelki magatartással Istenhez megy, egy sem fog elveszni soha. És az Isten meg annyiszor megbocsát, és állandóan fáradozik értünk, hogy mind erősebb legyen az ember szívében ez a gondolat, hogy én tartozom Istennek azzal, hogy az életem szentség legyen az Úrnak. Én vágyva vágyakozom azzal, hogy ki és bejárásom legyen az Isten angyalai között. Én ezzel az Istennel szemtől szembe akarok találkozni. Én le nem akarok mondani az üdvösségről, az Isten országába jutásról. És én vágyom arra, hogy Isten minden parancsolatát megtartsam, és vele tökéletes békében is összhangban éljek. És egyszer az Istennek öröme legyen én bennem, mint teremtményében. Ez az egyedül az üdvösségnek az útja. És az ige hirdetésünk befejezéseként én szeretnék még egy igét olvasni, és talán meglepő, hogy ezt is az Ószövetségből, hogy meggyőzzek arról, hogy mennyire ott van az evangélium tömören az Ószövetségben is. Ezt az igét Ezékiel próféta könyvéből fogom olvasni. Ezékiel próféta könyvéből olvasom, Ezékiel könyve 36. fejezetéből, a 26. és 27. verset. Nézzük meg a sorrendet itt is. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Mivel kezdődik, Isten kicseréli a szívünket. A kőszív az, ami nem tanítható, ami önigazult, magabiztos, elhárítja a bűnbánatot, és amiben nem tud a Szentlélek belehatolni. És azt mondja, az Isten kicseréli a szívünket. A hús szív az egy puha szív, amiben a tanítható szív, amiben bele tud hatolni a Szentlélek munkája. A szív megtisztítása az első. Mi a következő lépés? Ha már tiszta a szíved, adom a fiúság lelkét. Ha megigazulást nyertél, igaznak nyilvánítást, akkor az én lelkemet adom belétek. És utána mi a folytatás? És azt cselekszem, most már én cselekszem együttműködésben veled, egy szövetségben veled, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És nem véletlen, hogy ez az utolsó szó így hangzik, megőrizzétek és betöltsétek. Mit jelent a betöltés? Színig tölteni, tökéletesen megvalósítani, nem csak a tiltást át nem lépni, hanem az Isten szeretett törvényét tökéletesen betölteni. Ez csak a Szentlélek által lehet. És őrizni ezt, hogy ez végül az ember jellemévé legyen, ez végül az ember szokásos cselekvésévé legyen. És ez az a megigazulás útja, amit az Isten el tud végezni. Azzal fejezném be ige hirdetésünket, hogy idézném még Lukács evangéliuma első fejezetének a 76. verséből, hogy mi hangzott el keresztelő Jánosról, hogy mi lesz a küldetése? Hogy megtanítsd az ő népét az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában. Közérthetőbb nyelven megtanítsd az ő népét az üdvösség, a szabadulás, a gyógyulás ismeretére a bűnök bocsánata által. És figyeljétek meg, hogy még az ő népét, Jézus korában is, még a hívő nép, ő sem értette ezt.
fogyatékosságuk volt, nem tudták a szabadulás, a gyógyulás ismeretét. És megkérdezem, az Isten mai népénél nem hiányos, éppen a legfontosabb a gyógyulás, a szabadulás ismerete. És hogy ennek az alfája mindig a bűnbocsánat, és a tiszta szív, és a megigazulás elnyerése Istentől. Szívemből kívánom, hogy mélyen megértsük ezt, és valóságos élettapasztalatunká is legyen, hogy megismerjük és elhiggyük az Isten irántunk való szeretetét, és ez a szeretet tényleg újjáteremtse az életünket, és meg is szentelje. Amen. Hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Elénekeltük ezt az éneket, Urunk, de a valóságban olyan nehezen tesszük meg mégis ezt a lépést, hogy minden bűnünkkel és vétkünkkel hozzád menjünk. Még mindig be tud csapni az ellenség, hogy szennyes ruhában nem merj Isten elé menni. Még mindig cél tud érni a mi életünkben azzal, hogy valahol a büszkeségünkre játszik rá. Urunk, be kell ismernünk, hogy még mindig sok bajunk van ezzel a büszke énnel. Még mindig olyan nehezen tesszük meg a te szereteted ismeretében is azt, hogy hozzád meneküljünk. Hogy belássuk a teljes tehetetlenségünket, hogy a szívünket nem tudjuk megtisztítani. Nem tudjuk egyetlen parancsolatodat sem betölteni, úgy, ahogyan a te igazságod mértékének megfelel. És hogy a te szent lelked nélkül nem tudunk egyetlen valódi igaz cselekedetet sem megvalósítani. Urunk, köszönjük, hogy a te igazságod és kegyelmed olyan tökéletes összhangban van egymással. Add, hogy soha ne szűnjünk meg ezt csodálni. Soha ne szűnjünk meg hódolattal állni meg előtted a Krisztus áldozatáért, közbenjárásáért, a mi megmentésünknek ezért az egyedülálló isteni megoldásáért. Könyörgünk, Urunk, segíts, hogy maradandó legyen a szívünkben a te ígéd tanítása, és add, hogy egy elfojtott bűntudattal ne próbáljuk mi a te parancsolataidat megtartani, vagy menekülni előled, és sokáig vesztegelni a sötétben, hanem adj bátorságot ahhoz, hogy azonnal hozzád menjünk, és a te kegyelmedet, a te tökéletes, megigazító kegyelmedet kérjük, hogy elvedd a bűneinket, és tiszta szívet teremts bennünk. Add, Urunk, hogy megismerjük, és elhiggyük igazán a te szeretetedet, és ez a szeretet újjáteremtse, megszentelje az életünket. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és áldásoddal bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint. Kedves gyerekek, szeretnék nektek valamit a Bibliából olvasni arról, hogy amikor Salamon király, valószínűleg többen hallottatok róla, éppen hogy fiatal volt még, és elfoglalta a trónját, hírül adták neki, hogy jön az édesanyja. És így olvasom a Bibliában, hogy mikor az édesanyja belépett a trónterembe, így mondja a Biblia, felkelt a király, és elébe menvén meghajtotta magát előtte, és széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És mikor az édesanyja mondta, hogy fiam, valamit szeretnék kérni tőled, akkor a király azt mondta, hogy kérj, édesanyám, mert semmiképp nem tagadom meg a kérésedet. Hát tudjátok, hogy régen, amikor még királyok uralkodtak, hát ez úgy volt, hogy a király ül a trónteremben, a trónján, talán mesébe olvastatok erről, és mindenki meghajol előtte, és mindenki állva beszél a királlyal. De amikor Salamon királyhoz az édesanyja jött, mert valamit közölni akart vele, akkor azt olvastuk itt, hogy a király felkelt a trónjáról, meghajolt az édesanyja előtt, és széket tetetett le az édesanyjának, hogy az édesanyja ne állva beszéljen vele. És mikor az édesanyja azt mondta, hogy valamit szeretnék kérni tőled, akkor azt mondta, hogy kérjél, mert nem tagadom meg a kérésedet. Hát gyerekek, sejtitek, hogy mit szeretnék megértetni veletek ezzel a bibliai példával. Tudjátok, hogy a 10 parancsolatnak az egyik parancsolata így szól, tiszteld apádat és anyádat. Talán hallottátok Luther Márton a nevét, aki egy nagy bibliatanító, reformátor volt, és Luther Márton úgy magyarázta ezt a parancsolatot, hogy mindenki úgy bánjon az édesanyjával és az édesapjával, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Hát ezt tette Salamon, így viszonyult az édesanyjához. És ma nem ez a szokásos a gyerekek és a szülők között, és tudom, hogy a gyerekek nagyon figyelik arra, hogy más gyerekek hogy csinálják, és nagyon hat rájuk, és nagyon könnyen utálják.

0: tanúzzák őket. Léptennyomon hallhatjátok azt, hogy a gyerekek a szüleikkel még csúnyában beszélnek. Sokszor, ha nem otthon vannak, kicsit megszeppennek, még ott viselkednek jobban. De apjuknak, anyjuknak nyugodtan visszamondanak, még van, aki még rá is üt, meg mond egész, nem akarom itt a szószékről mondani azokat a csúnya szavakat, amiket mondanak. Aki ér valamit, nyugodtan azt mondják, hogy nem. És egyáltalán nem úgy viszonyulnak a szüleikhez. De látjátok, aki az Isten parancsát komolyan veszi, az soha nem feledkezik el, tiszteld apádat és anyádat. Hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, most mindenki egy kicsit gondolkozzék magában, hogy viselkedik a szüleivel. Azonnal azt nézi, van-e ülőhelye, kér-e valamit, ha szól, azonnal teljesítsem a kérését. Tudjátok, én sokszor szoktam gyerekeknek mondani, hogy kicsit gondolkozzanak el, hogy a manapság mindent forintba fejeznek ki. Ha egy gyereknek összeírnák, hogy mióta megszületett, azóta, hogy neki mindig legyen enni, legyen mibe öltözködni, meg még minden egyéb, ami vele jár, akkor ő neki mekkora adóssággal kezdené, mikor 16-18 éve, vagy amikor a maga lábára áll, mekkora adóssága lenne neki, ha azt meg kéne fizetni. És ezen kívül van az, amit végképp nem lehet megfizetni, meg nem lehet pénzben kifejezni, az a sok szeretet, az a sok türelem, az a sok gondoskodás, az a sok tanítgatás, az a sok vigasztalás. Hát szerintetek, gyerekek, igazságos az, hogy a szüleivel szemben mindenki megkülönböztetett tisztelettel viselkedjék? Hogy ne csak úgy oda vessen nekik valamit, ne csak elhúzza a száját, ugye? Meg még amikor a szülei nincsenek itt ott, a többi társainak is ne beszéljen olyan tiszteletlenül rólak, hogy ó, hát ezt mondta, de hát mit törődöm én azzal, vagy ehhez hasonló, ugye? Hát szeretném, ha Salamon király mindig eszetekbe jutna, aki fölkelt a királyi székéről, meghajolt az édesanyja előtt, széket tetetett neki, és azt mondta, kérj, amit akarsz, mert nem tagadom meg a kérésedet. És ha eszetekbe jutna Luther Márton, amit mondott, hogy mindenki úgy viszonyuljon az édesapjához és az édesanyjához, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Most kérlek, ismételjétek el velem együtt a 10 parancsolat 5. parancsolatát, jó? Tiszteld atyádat és anyádat. Még egyszer, tiszteld atyádat és anyádat. Akkor a helyetekre mehettek, jó? Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvassuk az igét, a 26. verstől a 32-ig. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aznap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Azt hiszem, világos ebből az ige szakaszból, hogy Jézus párhuzamot von két időszak, két régmúlt történelmi időszak és a Jézus visszajövetele előtti időszak között. Az egyik előkép a Noé napjai, a vízezen előtti világ és annak az állapotai, a másik előkép, a másik párhuzam pedig a Lót napjai, Sodoma Gomorra története. És láttuk, hogy ez a szakasz Jézus beszédében egy határozott felhívással zárul, emlékezzetek Lót feleségére. Hát nem tudom, a történet egyrészt mennyire ismerős, valószínűleg nagyjából igen, de vajon mit vonunk le ebből? Miért kell emlékezni Lót feleségére? Az ilyen felhívásokkal találkozunk a Bibliában, nem szabad nyugodnunk addig, amíg rá nem jövünk, hogy mire utal ez a felhívás, miért kell emlékezni Lót feleségére. A két előkép közül most én csak az egyiket fogom kiemelni, a Lót történetét, egy előkép történetet, a Sodoma Gomora állapotai és a Lót és családja története, amit Jézus tanulságként említ a végidőben élők számára. Ezt a történetet figyeljük meg egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen tanítása van számunkra. Ugye ez a történet kezdetét, azt Mózes első könyve 18. fejezetében találhatjuk meg, amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám, ugye Izrael ősatja, a sátra ajtajában van, és három idegent lát közeledni, közönséges vándoroknak tűnnek, de amikor aztán Ábrahám invitálására betérnek a sátrába, ott elég hamar kitűnik, hogy nem közönséges vándorokról van szó, hanem ember alakban Isten angyalai jelentek meg. A történetnek ezt a részét nem részletezem, de azt olvassuk, hogy miután az Ábrahámnál tett látogatás véget ért, a 16. vers szerint, felkelvén onnan azok a férfiak Sodoma felé tartottak, és Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. És ekkor a szövegben ezt olvassuk, és mondta az Úr. Nem részletezi, hogy Ábrahám hogyan ismerte föl, hogy egy közülük angyalnál is több, csak egyszerűen ezt mondja, hogy egy közülük maga az Úr volt. Ugye a Szentírásban abból azt érthetjük meg, hogy a bűneset óta az Atya nem érintkezik emberekkel, hanem egyedül Krisztus. És világosan olvassuk, hogy az ősatyák Istene és Izrael Istene is Krisztus volt. Tehát Krisztus volt az, aki az isteni dicsőségét elrejtve ott volt két angyal kíséretében Ábrahámnál, és így olvassuk, hogy ő az, aki megszólal, és ezt mondja, eltitkolja-e Ábrahámtól a 17. vers szerint, amit tenni akarok. Holott Ábrahám nagy és hatalmas lépé lesz, és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei. És utána a 20. versben így olvassuk, mondta azután az Úr, mivel hogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett, ezért az Isten ítélete fogja érni a városokat. És szeretném, ha itt ezeket a kifejezéseket nagyon jól megfigyelnénk és megjegyeznénk. Így mondta Isten, hogy Sodomának és Gomorának a kiáltása megsokasodott. Miféle kiáltásról van itt szó? A második rész, ugye egy ilyen tipikus párhuzamos mondat, amivel sokszor találkozunk a Bibliában, megmagyarázza, mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett. Tehát úgy kell értenünk ezt a kiáltást, hogy Sodoma és Gomora bűne az égre kiált, isteni közbelépésért, isteni igazságszolgáltatásért. Ugye ehhez hasonló az, amikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Kain megölte Ábelt, és Isten azt mondta Kainnak, hogy a te testvérednek, Ábelnek a vére kiált hozzám igazságszolgáltatásért. A Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy van olyan, amikor a bűn megsokasodik, vagy van olyan, amikor a bűn már az égre kiált, vagy ahogy még egy kifejezés volt itt, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Döbbenetes kifejezés, ugye? És tudjuk, hogy Jézus az emberi történelem végidejéről is ugyanezt mondta, nem csak az előképet említette, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, amikor Isten megállapított, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szívű gondolatának minden alkotása csak gonosz, hanem Jézus szó szerint így ki is mondta, hogy az ő eljövetele előtti világot az jellemzi, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát, hogy így mondjam, jobban terjed a rossz, mint a jó, és még azokban is hidegül a szeretet, akikben volt, ennek az egyre jobban elhatalmasodó, eluralkodó gonoszságnak a hatására. És ez is egy döbbenetes kifejezés, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Hát sok minden szörnyűséget hallunk, olvasunk, de valahogy ezekhez hozzá lehet szokni. Megcsóváljuk a fejünket, vagy megborzongunk, megrendülünk, aztán tovább lépünk és megyünk tovább. De sokszor nem gondolunk arra, hogy az Istennek az erkölcsi lénye sokkal érzékenyebb a miénknél. És amikor az Isten azt mondja, hogy a kiáltásuk megsokasodott, a bűnnek a kiáltása az égre kiált, közbelépésért, vagy isteni igazságszolgáltatásért, vagy felettébb megnehezedett a bűnük, vagy megsokasult a gonoszságuk, akkor ennek óriási súlya van ennek az isteni megállapításnak. Amerikában van egy kedves ismerősöm, és a fia az rendőrségi helyszínelő Chicagóban, és hát ez a fiú mondta nekem, azt mondja, az a borzasztó az én foglalkozásomban, hogy én már semmim sem tudok megrendülni. És hát lassan már mi közemberek is ilyenné válunk, hogy már semmim sem tudunk megrendülni. Egy percre borzongunk meg, és túllépünk. De ne gondoljuk azt, hogy az Istennél is így van, hogy az Isten is így hozzászokik, vagy így tudomásul veszi mindezt az iszonyatot, ami történik. Mert igaz az, hogy a bűneset óta Isten tiszteletben tartja emberek szabad választását, nem igazgatja kézi vezérléssel a világot, nem sújt le és nem bünteti mindezt a gonoszt és mindezt a szörnyűséget, ami van. De az sem igaz, ahogy egyes emberek szólnak. Ámos 9.9-ben olvassuk, hogy a próféta idején egyesek így fogalmazták meg a véleményüket, hogy elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. Na hát ez nem igaz, ez szintén nem igaz. Isten nem veszi le a szemét a földről, és látja mindezt, és az ő érzékeny erkölcsi lényének ez borzalom. Azt mondja, felettébb megnehezedett az ő bűnük. És amikor ez az állapot beáll, akkor észre kell vennünk azt, hogy siet az Isten közbeavatkozásának, az Isten igazságszolgáltatásának a napja. Valahogy úgy vagyunk ezzel, és nagyon sok kereszténynél is jellemző ez, hogy hát az irgalmas Isten lehetetlen. Hát az Isten olyan irgalmas, az Isten olyan hosszan tűrő. Ilyen nem lehet, ezt nem lehet elképzelni, hogy Isten valamikor tényleg egy igazságszolgáltatással avatkozzék közbe. De ne felejtsük el azt, hogy a Bibliában van egy ilyen döbbenetes kifejezés, hogy a bárány haragja. Ugye a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy eljön a bárány haragjának a napja. Igen sokat mondó ez a kifejezés, mert ugye a Krisztusnak a szimbolikus neve a bárány, az Isten báránya, és a bárányra nem jellemző a haragvás, de mekkora az a bűn, mekkora az az iszonyú erkölcsi elfajulás, amely még a bárány haragját is kiváltja. És a Biblia szembesít bennünket ezzel a kifejezéssel. És azt mondja, végül majd ki fogják mondani emberek, akik nem hittek ebben, hogy ez valaha megtörténhet, hogy eljött a bárány haragjának a manapja, és ki állhat meg. Döbbenetes az is, amit olvasunk Jeremiás próféta könyvében, aki Izrael történelmének egy rettenetesen elfajult korszakában élt, vallásilag és erkölcsileg az összes intés, kérlelés ellenére, ezeket visszautasítva, kétségbejtő szintre süllyedt a nép, és az Isten azt mondta, hogy most nem kedves szemem, és nem szánom meg őket. Az ember úgy hajlamos hitegetni magát, hogy hát ilyen soha se lesz, hogy az Isten nem szán meg, hogy az Isten nem kedvez, az Isten végtelen hosszú tűri, az Isten irgalmassága kimeríthetetlen. De elfelejtjük azt, hogy van egy olyan határvonal, amikor felettébb megnehezedik a bűn, és amikor az Isten nem az igazságossága egyszerűen, de a szeretete is, ezt kell mondanom, kényszeríti a közbelépésre. Azért, hogy ki ne vesszen az igazság, ki ne vesszen a szeretet teljesen, meg ne hiúsuljon a megváltás terve, meg ne semmisítsék még az igazakat is, el ne borítsa teljesen az elhatalmasodó gonosz mindent. Ezért kellett Istennek valamikor a vízözön idején is közbelépnie, ezért kellett Sodom a Gomora idején is, és ezért kell a vég idején is. Van Ámos könyvében egy ige, amiket nekem mindig eszembe jut, amikor úgy olyan idegen nekünk az a gondolat, hogy lehetséges, hogy a szeretet és az irgalmasság Istene egyszer egy jogszerű igazságos ítéletet tart az elhatalmasodott bűn felett. Ez az ige úgy szól, ezt mondja a próféta, folyjon az igazság, mint a víz, és az ítélet, mint a bővízű patak. Nem tudom, meghallunk-e ebben egy hasonlatot. Van olyan elvetemült gonoszság, amikor az ember már azt mondja, hogy ehhez képest az ítélet, vagy az igazságszolgáltatás az olyan, mint a tiszta víz és a bővízű patak. Amikor az ember azt mondja, ezzel szemben már nincs más gyógyszer, ez megállíthatatlan, ez burjánzik, ez megsemmisít minden jót. Most már az ember egyenesen Úgy érzi, hogy önkéntelenül is ezt kell sóhajtani, ezt kell kiáltani az Istenhez. Most már jöjjön a tiszta víz, folyjon az igazság, mint a víz, és jöjjön az ítélet, mint a bővízű patak. És valahogy így van a Jézus megjelenése előtti korszakban is, ahogyan Jézus tanításaiból ez egyértelművé válik. És amikor Isten elmondja ezeket, akkor Ábrahám egy párbeszédbe kezd Istennel, és ez a párbeszéd is rendkívül sokat mondó. Így olvassuk a 22. versben: elfordultak onnan a férfiak, és mentek Sodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. Ebből azt érthetjük meg, hogy ketten, a három közül ketten mentek Sodoma felé, ők voltak az Isten angyalai, maga az Úr pedig ott maradt Ábrahámmal, kettesbe maradtak. És a 23. verstől így olvassuk tovább. És hozzájárult Ábrahám az Úrhoz, és mondta: avagy elveszted-e az igazat a gonosszal egybe? Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az 50 igazért, akik abban vannak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. És utána azt mondja, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatná igazságot. Hát Ábrahám egy pillanatra beleesett abban, be mi is szoktunk, hogy féltjük a jó Istent, hogy nem elég igazságos vagy irgalmas. Ugye a megriadva mondta, hogy hát Uram, elveszted az igazat a gonoszszal egybe. Mi is ilyen ijedten mondjuk, hát hogy van az Isten igazságszolgáltatása, ott aztán válogatás nélkül mindenkit ér, ott ilyen tömegméretben mennek a dolgok, és hát az mint a ugye a fűnyíró vagy a fűkasza, akkor aztán mindenkit elvisz, és akkor úgy megriadunk, hogy hát amikor már a bárány haragja, akkor az Isten elfelejti az igazságosságát. De Ábrahám is mintegy kiavította magát, mert utoljára már azt mondta, hogy avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Mintha helyesbítette volna magát, aztán hát ez nem kizárt, azért ez nem lehetséges. De jó Isten hagyta Ábrahámot beszélni. Mondhatnám azt, hogy gyönyörködött Ábrahámnak ebben a lelkületében, mégpedig abban, hogy megkérdezem, hogy amikor ő azt mondta, hogy ha van 50 igaz ebben a városban, szerintetek ismert Ábrahám személy szerint 50 embert ott? Hát Lótot, az unoka öccsét, aki ott lakott, ismerte meg a közvetlen családja, de nem hiszem, hogy 50-et is ismert volna. Ezek vadidegen emberek lehettek. És Ábrahámnak fájt ez, vagy aggódott értük, hogy ezek az emberek elveszhetnek, mégpedig nem csak úgy, hogy meghalnak, hanem az üdvösség számára, az örök élet számára is elveszhetnek. Bűnteherrel a vállukon megtéretlenül elveszhetnek. Gyötörte ez Ábrahámnak a lelkét? Gyötörte. És feltenném azt a kérdést, hogy van-e nekünk hasonló gondolkozásmódunk és hasonló lelkületünk? Mikor valaki olyan könnyedén azt mondja, hogy ó, hát bár csak már itt lenne a Jézus visszajövetele, és bár csak vége lenne mindennek, és jönne az isteni szabadítás, akkor én mindig az érzésem van, hogy hát nem esik meg a szívünk tömegeken, akik úgy vannak, mint Noé napjaiban, és úgy vannak, mint Lót napjaiban, hogy minden a napig nem vennének észre semmit. Nem érzékelik azt, hogy az Isten erkölcsi lényének már milyen az, ami folyik. Nem veszik komolyan, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy létezik ilyen, hogy Isten igazság szolgálta, de az sem, hogy létezik üdvösség, vagy létezik isteni szabadítás. Tényleg, mint az ökrök a vágóhídra vitetnek, és az nem esik meg a szívünk a tudatlan, és az evangélium örömhírét nem ismerő, és bűneikben sodródó, és a pusztulás felé sodródó tömegeken. Ábrahámnak nem ilyen volt a lelkülete. Ő mikor meghallotta, hogy Isten eldöntötte Sodoma és Gomora végét, akkor ő tudta azt, hogy Isten a bűnt nem nézheti el, amikor már az felettébb megnehezedik, de elkezdett aggódni a lelke emberekért, akik talán menthetőek, akik talán nem mindenestől romlottak, és elkezdte kérni Istent: Uram, ha van 50 igaz. És aztán tudjuk, hogy folytatódott a párbeszéd, aztán jött utána a 40. És Ábrahám egyre inkább azt mondta, már bocsásson meg az Uram, mert még mindig melegszólni, és a 30 van, és a 20 van. És az Isten mindig azt mondta, nagyon határozottan, nem vesztem el 40-ért, nem vesztem el 30-ért, nem vesztem el 20-ért. Isten szívesen fogadta Ábrahámnak, nem azért, mintha Ábrahám nélkül ő nem így gondolkodott volna. De Isten örült, hogy ez a beszélgetés felszínre hozta Ábrahámnak ezt a lelkületét, hogy neki minden ember fontos, és aggódik emberekért, és szeretné, hogy emberek megmeneküljenek, mert ezzel Ábrahám az Istenre hasonlított. Hát nincs megírva az Istenről, és ugye Péter második levelét idézem, hogy Jézus eljövetele előtt is a profétikusan megjelölt, megjövendőlt végidő határvonalához képest is mennyit késik az Úr eljövetele. És azt mondja Péter apostol, hogy nem késik el az Úr, mint késedelemnek tartják némelyek. Nem arról van szó, hogy Isten bizonytalankodik, vagy habozik, vagy nem tudja véghez vinni, amit ő gondol, vagy amit helyesnek tart, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. A némelyek is fontosak. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy emberek megtérésre jussanak. És végül Ábrahám is már nem is tudta, hogy még merjene még többet mondani, ezt már ő is hihetetlennek tartotta, és a 32. vers szerint ezt mondta Istennek, ne haragudjék, kérlek az én Uram, ha szólok még egyszer. Ez is olyan emberi dolog, azt hiszük, hogy Isten ezért haragszik. Ugye hiába mi emberek mindig csak ilyen emberszabású módon tudunk gondolkodni. És még Ábrahám is beleesett ebbe, pedig aki a hívők atya volt. Azt hiszük, hogy Isten haragszik ezért, pedig az Isten gyönyörködik ebben. És azt, mert az ő lelkülete is ilyen, őnek is fontosak, a némelyek is. És ezt mondta, hát ha találtatnak ott 10, és nézzük az Isten határozott válaszát, nem vesztem el 10. Akkor itt egy nagyon fontos szempontra még fölhívnám a figyelmet. Ugye tudjuk, hogy a Biblia nem csak a Jézus visszajövetelét megelőző kritikus időről, az a bizonyos 7 utolsó csapásról beszél, amely már az Isten igazság szolgáltatásának a napja, hanem beszél arról is, hogy a végidőnek az utolsó szakaszát már végig kísérik az úgynevezett vajudási fájdalmak, hogy amelyeket Jézus sorolt, hogy nemzet-nemzet ellen, ország ellen, éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és már ezekben is tömegek veszhetnek el. És itt láthatjuk, hogy milyen óriási értelme van az evangélium hirdetésnek, az ige magvetésének, ha egy városban 10 igazat talál az Úr, lehet, hogy azért egy természeti katasztrófa például kikerüli azt a körzetet. Nem csodálatos ez az Isten ígéret? Azt mondta, hogy 10 sem vesztem el. És bárcsak gondolkoznánk így, hogy vajon a mi életünk milyen? Mert szó sincs róla, hogy aki kereszténynek vallja magát, az automatikusan igaznak számít. Az a kérdés, hogy csak hallja az Isten beszédét, vagy cselekszi-e. És annál, aki ismeri az Isten akaratát, az úgynevezett kisebb bűnök is sokkal nagyobb súlya lesnek latba, mert ő tudta az ő Urának akaratát. Vajon a mi életünk milyen? Olyan igazak vagyunk-e Isten szemében, akik a megismert világossággal maradéktalanul azonosulnak, és azt annak nincs híja, ahogyan követjük, és a lelkiismeretünknek semmiféle kompromisszumot nem engedünk, és nem teszünk dolgokat, amelyikről a lelkiismeretünk és az elménk világossága már tudja, hogy ez igazságtalan. Vajon ilyen igazok vagyunk-e az Isten szemében, hogy azért mi is olyan só lehetünk, olyan megtartó erő, hogy az Úr akár miértünk megkímél egy területet, egy körzetet, és a vajudási fájdalmak idején nem érik azt katasztrófák és nyomorúságok. Ez egy mindenesetre egy óriási kijelentés. Isten azt jelenti, ha egy városban 10 igaz van, akik nem részesei azoknak az égre kiáltó gonoszságoknak, akiket az Isten a tulajdonának ismerhet el, akiket Isten igaznak ismerhet el, akkor azért a 10 megmenti azt. De nézzük tovább a történetet. Csak röviden foglalom össze a következőket. Ugye azt olvasom, hogy 2 angyal elmegy Sodomába, és ugye ott is csak egyszerű vándoroknak tűnnek, és hát Lót találkozik velük, látja, hogy idegenek a városban, és invitálja őket, hogy legyenek a háza vendégei. De ők azt mondják, nem az utcán hálunk meg. De tisztában van a város körülményeivel Lót, és nagyon erősen unszolja őket. Ugye így olvastuk itt a Biblián, nagyon unszolta őket. Tudta, hogy ez mennyire veszélyes, ha az utcán maradnak, és vendégül látja őket. Aztán mindenki elolvashatja a Mózes első könyve 19. fejezetében, hogy ilyen döbbenetes dolog történik. Úgy mondja, hogy a város férfiai, apraja, nagyja, összegyűlnek a ház körül, és követelik, hogy adja ki az idegeneket, hogy a szenvedélyeik eszközévé tegyék. És ugye Lót kérleli őket, hogy ne tegyétek, a hetedik versben azt olvasjuk, kimegy hozzájuk a házból, és ezt mondja, kérlek, atyám fia, hogy ne cselekedjetek gonoszságot. De olvasom a 9. versben, hogy milyen választ kap. Eredj el innen, egymagad vagy nálunk a jövevény, ugye ő úgy költözött be Sodomába, és ő szabja a törvény, majd gonoszabbul cselekszem veled, hogy nem azokkal. És rárohantak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak a kezüket, és bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebben a részből kiderül, hogy itt lelepleződött, hogy nem közönséges vándorokról van szó, mert amikor kritikussá vált a helyzet, és rárohantak Lótra, és be akarták törni az ajtót, akkor ez a két titokzatos idegen ugye úgy bevonta őket egy pillanat alatt a házba, és úgy zárta be az ajtót, hogy lehetetlen volt behatolni. A kint lévő támadókat pedig vaksággal verték meg. És itt van egy olyan megrázó megjegyzés az igében, hogy nehogy az mondjuk, azonnal szétoszlott a tömeg, hanem csak akkor oszlottak szét, amikor elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebből látszik, hogy van olyan belső erkölcsi vakság, olyan mély vakság, és a hitetlenségnek olyan mély vaksága, ami a fizikai vakságnál is súlyosabb. Mert nem így van, hogy észbe kaptak, amikor egy ilyen természet feletti hatalomot ugye meghiúsítja a törekvésüket, és amikor egyszerre csak vakság lepi meg őket, hanem még vakon is tovább keresik az ajtót, hogy a szándékokat keresztül vigyék. Hát mondhatom, hogy a Bibliában nincs megrázóbb szimbóluma ennek, hogyha a bűn megvakítja az embert, akkor milyen mély tud lenni a vaksága, hogy amíg végképp lehetetlenné nem válik, még mindig keresztül akarja vinni a sötét gonosz szándékát. Van a Jeremiás könyvében egy ige, hogy emberek sokszor olyanok, mint a harcra rohanó ló, úgy futnak a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló. Hát sok ember van így, hogy úgy rohan a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló, és annyira elvakult, hogy a világon semmi nem tudja figyelmeztetni, vagy megállítani, vagy visszatartani ettől. És akkor következik a csúcspont ebben a történetben, így olvassuk a 12. verstől, 19-12, és mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, akik az ő lányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert ez elveszti az Úr várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. Tehát most már ez a két idegen teljesen leleplezte magát, nem csak azzal, amit tettek, hanem azzal, amit nyíltan mondtak. Azt mondták, ki van hozzátartozó, mind vitt ki ebből a városból, mert mi elvesztjük ezt a helyet, mert a bűnei kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és minket az Úr küldött. Ugye Isten angyalainak is szokatlan cselekedett a pusztítás, de van olyan elfajult bűn, amikor ez már ismétlem olyan, mint a bővízű patak, az ítélet is, és a tiszta víz. És azt látjuk, hogy Lót, aki ugye Ábrahám unokaöccse volt, és Ábrahám szárnyai alatt nevelődött, és az egyetlen igaz Isten ismeretével rendelkezett, és a lelkében azért ő őrizte ezeket a dolgokat, de azért teret engedett az önzésének, ugye is tudjuk, egy önző választással költözött Sodomába. Látjuk, hogy amikor Péter apostol a második levelében azt mondja Lótról, hogy az istentelnek között forgolódva, noha napról napra gyötörte a lelkét, ahogy ezek élnek és viselkednek, azt mondja, elfáradt. És ez nem fizikai fáradtságot jelent, hanem lelki elfáradást. És ez a lelki elfáradás abban is megmutatkozott, hogy elmulasztotta azt, hogy az ő igaz Isten ismeretét és az Isten erkölcsi törvénye ismeretét igazán közölje a gyermekeivel, a vejeivel. És eltompult az ő erkölcsi érzékenysége is, nem látta azt, hogy itt már annyira felettébb megnehezedett a bűn. Ha ő ezt igazán érzékelte volna, már előbb kiköltözött volna ebből a városból. Akkor ő már nagyon, ha még nem fáradt volna el lelkileg, akkor ő érzékelte volna, hogy ami itt tartott az Isten ítélete, ha küszöbön van. De nem érzékelte. És azt sem, hogy fel kellene készítenie erre a családját, és erre figyelmeztetni kellene őket. És el tudjuk képzelni, hogy Lótnak milyen volt a megrendülése, amikor Isten kegyelmet kínál neki és a családjának, és azt mondja, vidd ki innét mindenedet, és ő nem tudja meggyőzni a lányait, a vejeit, azoknak csak úgy tűnik, mintha tréfálna, semmiféle valóság súlya nincs annak, amit mond. És nem tudom, sejtjük-e, hogy miért emeltem ki ezt a részt. Ugye nekünk is sokszor olyan lehetetlennek tűnik, hogy azt, amit mi a Szentírás alapján látunk és érzékelünk, az igazi intést és figyelmeztetést, hogy az emberi történelem végideje itt van, és a végső isteni közbeavatkozás és igazságszolgáltatás ideje itt van, és hogy csak azok menekülhetnek meg, akiket a Biblia jelképes beszéde szerint az élő Isten a maga pecsétjével jelöl meg és oltalom alá helyez, és hogy az embernek el kell különülnie a burjázó bűntől, ezt van, sokszor nincs lelki erőnk. Azt nem is tudjuk, hogy hogyan fogalmazzuk meg, nem is tudjuk, hogy hogyan lehet ezzel embereket megszólítani. És mi halogatjuk ezt, mert alapfogalmak is hiányoznak, és valóban nem könnyű hidat építeni, és valóban nem könnyű a Szentírásnak ezeket a nagyon logikus, világos, konzekvens tanúságtételét továbbadni, aminek a valóságértékéről mi meggyőződtünk. De ne halogassuk ezt, kérjünk az Istentől kegyelmet és bölcsességet ehhez, mert borzasztó egy olyan drámába kerülni, hogy amikor már ott vagyunk a küszöbön, és akkor azt mondjuk, hogy elmulasztottam felkészíteni, elmulasztottam továbbadni, és most nekik csak úgy tűnik, mintha tréfa lenne az egész. Nincs súlya, nincs valóságértéke a dolognak. Ez mindannyiunkat figyelmeztet a családainkért, az ismerőseinkért, a barátainkért, a természetes környezetünk, ahol lehetőségeink vannak, hogy ne mulasszuk el a szeretettel, bölcsességgel és tapintattal való bizonyságtevést, az Isten üzenetének a továbbadását. És aztán nézzük a történetnek a végét, így olvassuk tovább. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy Lót ebben a szörnyű helyzetben nem bírja elhatározni magát az indulásra, mert a lányai, a vejei nem mennek vele. És gondoljuk, milyen az, amikor valakinek a szíva ketté akar szakadni. Ő már biztos, hogy ezek Isten angyala is igazat mondanak, és bekövetkezik a dráma, de nem tudja az övéit kimenteni. Így olvassuk a 15. versben, amikor a hajnal feljött. Tehát órákig megy ez a húzavona, Lót próbál segíteni az övéin, de nem tud, és maga meg nem bírja rászánni magát, hogy nélkülük induljon. És azt mondja, amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a város bűne miatt. Mikor pedig még késedelmeskedik, még mindig nem bírja elszánni magát, akkor megragadták a férfiak az ő kezét és az ő felesége kezét és két leánya kezét az úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. De milyen megrázó ez a jelenet végül, már az Isten iránta való, megragadják a kezét és kiviszik. És itt megint látjuk, hogy Lót hitben mennyire elfárad, de ugyanakkor egy csodálatos kép ez az Istennek arról a hosszan tűrő, arról a végtelen türelmes magatartásáról, mert akkor, mikor kivitték őket a városon kívül, az egyik mennyei követ ezt mondja, mesd a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Ugye itt kapja meg Lót is, felesége is, az egész család a határozott intést, hogy hátra ne tekints, egy hátra tekintés nélkül sietve menekülj a hegyre. És mondta Lót nékik, ne ó, uram! Íme a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, amelyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta. De én nem menekülhetek a hegyen, nehogy utoléljen a veszedelem, és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek, oda, lám kicsiny az, és én életben maradok.
1: Hát látjuk, hogy egy az igazi hitben való elfáradás, elgyengülés jele, hogy nem gondol arra, hogy ha az Isten már kiragadja a kezét és menti az életét, tud róla tovább gondoskodni. Mondjuk így nem tudta város nélkül elképzelni az életét. És hát azt kéri, hogy van ott egy kicsi város, hát oda hagy meneküljek. És az ember azt mondaná, hogy Isten talán megrója, és azt mondja, hogy hallottad, amit mondtam, gyorsan menj, és hátra ne tekints, elismétli a parancsot.
0: De helyett azt mondja, így olvastuk, azt mondja neki, hogy a 21. versben, ímé tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amiről szóltál. Mintha az Isten azt mondja, te kis értetlen ember, te kis hitetlen ember, hát mit kezdjek veled, amikor se a hited, se az értelmed nem ér fel eddig, hát kegyelmezek neked, megtartom azt a várost. Aztán egy kicsit tovább olvassuk, látjuk, hogy ott meg Lót hihet meg, látta, hogy az a város is alig jobb Sodománál, Gomoránál, akkor már ő ment önként ki onnét, mert akkor már felfogta, hogy ez is hova fog jutni. Hát ne legyünk ilyen gyarlóak, mint Lót itt a történetben, hanem értsük meg azt, hogy amikor az Isten azt mondja, te egy hátratekintés nélkül menj erre, akkor nincs mit habozni, és nincs mitől félni, mert az Isten sohasem azért ment ki valahonnét, hogy tovább ne gondoskodjék. És amikor megkapták ezt az útmosatást, hogy hátra ne tekints, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus mit mondott, ugye itt is idéztük a Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy azon a napon, ha valakinek a holmia a házban, ne szálljon le a háztetőről, hogy kivigye a holmiát a házból, és ha mezőn van, ne térjen ki a házához, hanem hátra tekintés nélkül induljon előre. És én ebből azt a következtetést szeretném levonni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy felettébb megnehezedett az ember bűne. Ahogy egy idős néni egyszer mondta nekem, azt mondja, valahogy olyan az emberiség most, mint mikor elfajul a vetőmag. Azt mondja, itt már elfajult a vetőmag is. És amikor ez az állapot van, akkor vegyük komolyan azt, hogy ne úgy gondolkozzunk, hogy eszünk, iszunk, házasodunk, férhez nemünk, vég nélkül állnak így a dolgok, hanem valahogy tekintsünk a javainkra, meg a dolgainkra úgy, hogy hálásak vagyunk az Istennek érte, józan, önzetlen keresztény keretek között érvezzük azt a megélhetést, amit az Isten nekünk ad, de mindenre úgy tekintsünk, hogy akármelyik percben könnyedén búcsút vehetünk tőlük, ne ezekhez tapadjon a szívünk, ne ezekhez a tervekhez, mert eljöhet ez a nap, amikor az Isten azt mondja, hátra ne tekints. És aki bízik az Isten gondviselésében, és értékelni tudja az Isten megmentő kegyelmét, arról az Isten feltétlenül gondoskodik. A Lót felesége hátra tekintésében mi volt? Lázadás, egyetlenértés, tapadt a földi javaihoz, és érthető, hogy a gyermekeit is sajnálta, ezen nincs megrónivaló. De amikor az Isten adta ki a parancsot, és így kimentette, és ő kimondta, hogy hátra ne tekints, ez a hátratekintés, ebben az Isten nyilván tudta, hogy benne volt az, hogy nem értek egyet veled, miért tetted, nem tudott azonosulni az Isten erkölcsi törvényével és erkölcsi rendjével. És amikor azt mondja az ige, hogy emlékezzetek Lót feleségére, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy próbáljuk megérteni az Isten gondolatait, próbáljuk megérteni az Isten erkölcsi rendjét. Jussunk összhangba az Isten megváltási tervében vel és a kijelentett gondolataival, hogy ne legyen a lelkünkben értetlenség és lázadás azzal szemben, hanem készek legyünk egy hátratekintés nélkül az Isten útját követni, és semmihez ne tavadjunk, mert ma időszerűbb, mint valaha az, amit János apostol levelében olvasunk, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És gondoljunk arra, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy induljunk abba az irányba, amit ő mutat egy hátratekintés nélkül, akkor mi az, amit ígér? Egy isteni, csodálatos, rendkívüli szabadítást, és egy új életet, egy újjáteremtett földön. Nagyon gyenge a meggyőződésünk, és nagyon gyenge a hitünk, hogyha nem értjük, hogy emiatt egy hátratekintés nélkül lehet könnyedén búcsút mondani bárminek, mert ez az, ahova az Isten hív, és a választás a kettő között nagyon egyértelmű. Ha tudunk reálisan gondolkozni, és ha abszolút hitünk van az Isten kijelentéseiben és az Isten ígéreteiben. És befejezném az ige hirdetésünket azzal, hogy Jeremiás könyve 45. fejezetéből olvasuk egy kis részt. Ugye Jeremiás proféta könyvét állandóan idézi Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, mert
1: Az a kritikus történelmi időszak, amiben Jeremiás élt és munkálkodott, az is előképe a végidőnek. És Jeremiás próféta könyvében olvassuk, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban a prófétának a hűséges társa, az író deákja Báruk már nagyon elcsüggett ezek között a válságok, viszontagságok, nehézségek között. És a Jóisten kegyelméből küldött neki egy üzenetet Jeremiás próféta által, és elolvasom ezt, egy nagyon rövid kis szakasz. A 45. fejezetben így olvasom. Az a szó, amelyet Jeremiás próféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta ezt szókat Jeremiás szájából, Jojakimnak, Józsiás júdabeli király fiának 4. esztendejében mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Te ezt mondtad, jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mond néki, ezt mondja az Úr. Ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj, mert ímé én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Ugye érthető ez az üzenet. A Jóistennek milyen fájdalom ez, amikor azt mondja, akiket én felépítettem, elrontom, akiket én beplántáltam, kiszaggatom. Könnyű dolog egy teremtőnek ítéletet tartani? Könnyű dolog a szeretet Istenének ítéletet tartani? Lelkileg iszonyú nehéz. Ézsaiás azt mondja, szokatlan és idegen cselekedett az Istennek. De van olyan pont, amikor mind az igazsága, mind a szeretete kötelezi rá. És azt mondja, akik ilyen történelmi időben élnek, azok ne kívánjanak többet és nagyobbat maguknak, a legfontosabbat tartsák szem előtt, hogy a te lelkedet megtartsd, hogy összhangban légy az igazság igéjével, az igazság törvényével, és az Isten azt megígéri, hogy az életedet, az üdvösségedet megtartja. Akármi zúg körülötted, és akármi zajlik, megtartja az életedet és az üdvösségedet. És gondoskodik rólad, és szemmel tart tőled, tart téged, ahogy mondja a 91. Zsoltár, mert egyik kezed felől ezrenesnek kell, és a másik kezed felől 10000 hozzád, akkor sem közelít, ha az Isten az oltalmazó pecsétjével jelöl meg. És azt mondja, legyen ez neked elég. És ne kívánj ennél többet és nagyokat egy ilyen fájdalmas, egy ilyen kritikus történelmi korszakban. Szívemből kívánom, hogy ez az emlékeztetése Jézusnak, hogy emlékezzünk Lót feleségére, és az egész Lót történet, amit felelevenítettünk, emlékezetes maradjon számunkra, és ne felejtsük el, hogy felettébb megnehezedett bűnök korszakában, amikor az Isten érzékeny erkölcsi lényét most már közbelépésre serkentik ezek, akkor nekünk úgy kell gondolkozni, hogy a legfontosabb, hogy biztonságba helyezzük a mieinket, és a legfontosabb, hogy az Isten megtartsa a lelkünket és az üdvösségünket, és ezt a nézőpontot soha egy pillanatra ne veszítsük szem elől. Amen. Urunk, kérünk, add, hogy felszámoljunk minden könnyelműséget a bűnnel szemben, és segíts, hogy mindig a fülünkbe csengjen a te igéd, hogy nagyon közel van az a pillanat, amikor ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És attól, hogy ne legyünk olyan egvilághoz tapadunk és lázadunk a te igazságos és szeretetteljes ítéleteddel szemben, mint út felesége, hanem mi lássuk azt, hogy amikor te irányt mutatsz, az egy csodálatos isteni szabadulás felé vezet, és te új életet, örök életet idézel, úgy átteremtett földön. Segítsünk, hogy a te kegyelmedet értékelni tudjuk, és úgy kérünk téged, add, hogy igazán valódi felelősséget érezzünk a mi környezetünkért. Ne hagyjuk, hogy levédítson azt, hogy hiszen emberekettől új távolulnak, annyira nem értik, annyira nem hiszik, annyira nem látják. Uram, most segíts, hogy megtaláljuk azt a tapintatos, azt a bölcs továbbítását a tő üzenetednek, hogy emberek számára ennek valóság értékelje, és a te eszközeid lehessünk, hogy embereket mentsünk, hogy embereket felkészülésre tisztessünk e kritikus időkre. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és maradj velünk ezen.

Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket. Ószövetség egyes kéziratairól beszélgettünk. Addig a mai alkalommal már egy kicsit közelebb mennénk konkrétan a bibliai régészet leleteihez, az ígéret földje, ahogy a Biblia nevezi, feltárásaihoz. A mai alkalommal a zsidó honfoglalás előtti Kánaán földjéről gondolkodnánk közösen, hogy egyáltalán hol is van ez a terület földrajzilag, hogyan határolható be ennek a földrajzi határai, és hogy milyen feltárások voltak, amik a zsidó honfoglalás előtti időkről szólnak. És hogyha ezeket a régészeti feltárásokat, ezeknek az eredményeit összevetjük a Bibliával, akkor vajon milyen eredményre jutunk? A múltkori alkalommal is említettem már, hogy a 19. századtól kezdődően a Bibliát nem igazán tekintették történelmi forrásnak, és sajnos én legalábbis az én tanulmányaim során azzal szembesültem, hogy valahol a mai napig sem tekintjük igazán történelmi forrásnak a Bibliát, holott a 20. század régészeti feltárásai azt igazolták, hogy bár látványos, szenzációs leletek nem voltak, ezt is említettem már a múlt alkalommal, hogy legalábbis tudomásom szerint nem került elő Noé bárkája, bár több híresztelés volt, ugye, vagy van ezzel kapcsolatban, nem került elő a figyláda, és még nagyon sok minden nagy szenzációs lelet még homályban van, de nagyon sok apró dolog előkerült a régészeti feltárások folyamán, amelyek azonban arra mutatnak, hogy a Biblia igenis használható történelmi forrásként. És én a mai alkalommal, a mai előadást is valahol ennek a fényében állítottam össze, hogy hogyan tudjuk a Bibliát történelmi forrásként is felhasználni, illetve hogyan igazolják a régészeti leletek a Biblia hitelességét. Hát egy kicsit a bibliai régészetről, ugye múlt alkalommal erről nem is beszéltem, hogy tulajdonképpen mi tartozik a tárgy körébe a bibliai régészetnek. A bibliai régészet az ókori Egyiptom, Palesztina, Fönícia és Mezopotámia területeit érinti, és ennek a feltárásaival, illetve feltárási eredményeivel foglalkozik. Ez a terület az ókori termékeny félhold területe, ahol az első korai civilizációk kialakultak a történelem szerint is, és a Biblia szerint is. A Biblia is arról beszél, hogy valahol az Éden földje, az Éden kertje, ahol annak idén az emberi történelem megkezdődött a Biblia szerint, az valahol itt Mezopotámia területén volt, és aztán innen vándoroltak szét az emberek a föld minden pólusára, minden irányába. És a régészet is azt igazolja, hogy valóban a civilizáció bölcsője az a termékeny félhold területe. A bibliai régészet, mint tudomány, nagyon fiatal. Igazából a múlt századtól kezdődően beszélhetünk arról, hogy a bibliai régészet, mint tudomány létezett. Bár azért mondanom sem kell, hogy igazából ez a föld mindig is izgatta az emberek fantáziáját. A kereszténység születésétől kezdődően nagyon sokan kutatták a régi Palesztina-Izrael területét. Már az egyik első keresztény egyházatja, Eusébius, akinek a neve talán némelyeknek ismerős lehet, aki megírta az egyháztörténetet, egy egyháztörténeti mű kapcsolódik az ő nevéhez. Ő emellett egy összefoglaló gyűjteményt is készített, amelyben összegyűjtötte a Biblia tájainak a földrajzi neveit, és ez például nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a mai napon, a mai tudomány is ezt kamatoztatja, ugyanis nagyon szépen összeszedegette, hogy a bibliai régészet egyes országainak milyen lelőhelyei vagy földrajzi nevei vannak. Aztán voltak a középkor idején a keresztes hadjáratok, ugye megint csak a keresztes lovagok, mint keresztények fontosnak tartották, hogy megismerjék a Biblia hazáját, bölcsőjét, és mindent, amit a felszínen találtak, összeszedegettek, mindenféle kis régészeti leleteket. Aztán jöttek az arab utazók, ők is gyűjtögettek, aztán Napóleon expedíciója volt az első, többé-kevésbé tudományosnak nevezhető expedíció. Ugye Napóleon nem csak híres hadvezér volt, hanem hatalmas lángelme és igazán bölcs ember is. És amikor Egyiptom földjén járt, akkor az egyiptomi katonai sereg melléke volt egy tudományos csapat is, akik szépen vonultak Napóleon seregeivel együtt, és ők is értékes feljegyzéseket és kutatásokat végeztek a bibliai országok területén. És hát aztán így jutunk el egészen ugye a 19. századig. 1890-ben volt az első tudományos feltárás a mai Palesztina területén. Egy francia expedíció végezte ezt a feltárást az ókori Lákis városa területén. Hát ennyit nagyon dióhéjban a bibliai régészet kialakulásáról. És hogy mivel is találkoznak általában a bibliai régészek, ha már ők rendszeres feltárást végeznek, tehát itt már nem a felszíni leletekről van szó, amiben, hogy úgy mondjam, egy hétköznapi ember lába is beleütődik, hanem amikor

Már tudományos expedíció indul el, hogy feltárjon egy-egy rég betemetett romvárost. Ezzel kapcsolatban mutatnék néhány képet. Ugye nem sok minden maradt meg ezekből az ókori városokból. Alapvetően befette őket a homok és a szél. Ugye egy ilyen domb formájában maradnak fönt az utókor számára, ez az ókori Jerikónak a Teljének hívják. A Tell az tulajdonképpen egy réteg település, egy réteg város. A Közel-Kelet vidékén ez a fajta települési típus a legjellemzőbb, ugyanis az emberek általában folyópart mellé telepedtek le, olyan természeti viszonyokat kerestek, amelyek a lehető legalkalmasabbak számukra a megélhetésre, a megtelepedésre. És mivel ezek általában folyóparti, vízparti települések voltak, és itt telepedtek le, ezért jellemző a település szerkezetre itt a Közel-Keleten végig, és így a Biblia országában, a mai Izrael területén is, hogy a települések szépen egymásra épülnek. Egymást követik a generációk, az emberi települések egyre, hát ugye fejlődnek, és ahogy egy-egy ház felépül, majd elpusztul, a következő nemzedék ráépítkezik, aztán megint jön mondjuk egy árvíz, vagy jön egy tűzvész, vagy egy hadjárat, ugye ez az ókori időkben elég gyakori volt, akkor megint elpusztul egy település réteg, és megint rátelepedik a következő nemzedék. És ezt a régészet módszerével, ma már a modern technikával nagyon szépen, hogy úgy mondjam, le lehet fejteni ezeket a különböző rétegeket, és ugye nyilván a régészek fölülről lefele indulnak egy-egy település feltárásakor, és hát természetesen logikus, hogy minél lejjebb hatolnak a rétegekben, annál régebbi település rétegek kerülnek felszíre. Erről is mutatnék talán egy rajzot, hogy kicsit szemléletesebb legyen a dolog. Ugye így néz ki egy település kívülről. Na most nézzük meg, hogy néz ki belülről. Egy régészeti feltárás folyamán a régészek arra törekednek, hogy az egyes rétegeket szépen elválasszák egymástól, és az egyes rétegekben található leletek alapján határozzák meg az egyes rétegek korát. Ez most egy teljesen fiktív település, tehát egy nem létező településnek a nem létező réteg sora, amit én felrajzoltam. Pusztán csak azért, hogy egy picit úgy egy laikus ember számára, aki talán még régészeti feltárás nem látott, egy kicsit közelebb hozzam, hogy hogyan is történik egy régészeti feltárás. Általában a telleknek a feltárása két típusú vagy két módon történik. Az egyik egy vertikális, tehát egy függőleges irányú feltárás. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor önök fölvágnak otthon egy tortát. És a tortából kivágnak egy szeletet, és hogyha ugye ügyes a szakács, vagy ügyes a torta készítője, akkor szépen a rétegeket lehet látni az elszeletelt tortában. De ez a vertikális módja a feltárásnak, a tellek feltárásának. Ma már ez a ritkább módszer, ahogy feltárnak települést, hiszen ez csak egy szeletjét adja annak a bizonyos telnek, annak a régi városnak. Ma már az általánosabban elterjedt módszer a telleknek, ezeknek a régi településeknek a feltárására, az úgynevezett horizontális módszer, ami pedig azt jelenti, mintha vízszintes irányban szépen elkezdenénk hámozni rétegről rétegre ezt a dombocskát, és szépen folyamatosan szedjük le a különböző rétegeket. És aztán a régészek mindig hagynak egy úgynevezett tanúfalat, amiben nagyon szépen nyomon lehet követni az egyes rétegeket. Nem tudom, hogy jártak esetleg vértesszőlősön itt Magyarországon, ugye ott is a régészek meghagyták a tanúfalat, ami alapján mindig lehet azonosítani, illetve hitelesíteni azt, hogy melyik réteg honnan, milyen mélységből került elő. A régészetet én nagyon sokszor szoktam hasonlítani egy kicsit a nyomozáshoz is, egy kicsit olyan logika is kell hozzá, egy kicsit olyan kreativitás is kell hozzá, hiszen gyakorlatilag szétszedünk valamit, összerakni már még egyszer nem lehet, tehát hogyha egy régészként elkezdek bontani egy települést fölülről lefele, azt még egyszer összerakni nem lehet, tehát úgy kell dokumentálni az egyes rétegekben talált leleteket, és úgy kell magát, ezt a tanúfalat is megőrizni, hogy abból aztán mindent rekonstruálni lehessen. Hát ígérem, hogy ennyi volt a legszakmaibb része ennek a mostani előadásnak, de gondoltam, hogy azért ennyit mégis el kellene mondjak ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljön úgy mindannyiunkhoz maga a régészet. És itt térnénk rá a Kánaánra. Ugye a mai első előadásunknak, ami már ténylegesen a bibliai régészettel foglalkozik, a témája az ókori Kánaán területe. Az ókori Kánaánnak a földrajzi határait nagyjából úgy húzhatnánk meg, hogy Dán településétől Bérsebáig tartó terület. Kezdetben csak közvetlen a földközi tenger partmenti sávját nevezték Kánaánnak, de a későbbiekben a terület elnevezése kiterjedt egészen az erdős, hegyes vidékekig is.
És tulajdonképpen ez egy olyan térség, ami három nagy kontinens, vagy három nagy földrészt, ugye Ázsiát, Európát és Afrikát kapcsolja össze. Mindig is egy óriási kereskedelmi forgalommal rendelkező, hogy úgy mondjam, ilyen tranzit terület volt. Rengeteg népesség vándorolt, és óriási az etnikai keveredés is ezen a területen. Ma már nem, de mondjuk abban az időben, főleg a zsidók előtt, tehát a zsidó honfoglalás előtt egy nagyon, nagyon vegyülékes nép élt itt. Kánaánnak az elnevezése, nem tudom, tudják-e, hogy honnan ered, vagy mit jelent ez a név. A héberben ez kereskedőt jelent. Ugye önmagáért beszél a név, azért pont ez a név lett ennek a területnek az elnevezése, mivel az itt lakók, főleg ugye a part mentén élők rendkívül hát sokat foglalkoztak kereskedéssel, hajókereskedelemmel. De egyébként a név jelent egyben bíbor festéket is, az pedig ugye az északi részén Kánaán földrajzi határai már egy kívüljebb eső területen, az ókori Fönícia területén foglalkoztak a kereskedők a bíbor festéknek a kereskedésével, ami az ókori időkben nagyon-nagyon értékes volt, és innen is származik, vagy innen is ered a Kánaán elnevezés. Szoktuk használni ennek a térségnek az elnevezésére még a Palesztina nevet is, nem tudom, hogy ez is kinek mennyire ismerős, és hogy tudják-e, hogy honnan ered ez az elnevezés. A Palesztina elnevezés a filiszteusokról kapta a terület a nevét. A filiszteusok a délnyugati partvidékén éltek az ókori Kánaán területének. Pontosan nem lehet tudni, hogy mikor telepedtek be a földközi tenger partvidékére, elég ellentmondásosak az adatok, de minden esetre a római időkben róluk a filiszteusokról nevezték el ezt a tartományt Hadrianus császár korában, ugye a második század közepe táján Palesztina provincia lett ennek a területnek a neve. De kicsit a földrajzi adottságairól is, ahogy a múltkori előadással ezt megelőlegeztem. 6 észak-déli irányú függőleges sávra lehet felosztani Palesztina területét, nagyon változatos, mind éghajlati viszonyát, mind felszíni formáit tekintve. A legkeletibb sáv a tengerparti sáv. Hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatunk majd egy rekonstrukciós rajzot. A tengerparti sávon élők elsősorban kereskedéssel foglalkoztak. Ez egy rekonstrukciós rajz, láthatjuk a tengeri kereskedelmet, a hajókereskedelmet, és láthatjuk azt, hogy hogyan történik egy ókori hajónak a berakodása. Ez egyébként föníciai hajó és egy föníciai hajós ember, és egy pici föníciai kikötő városnak a raktár része látható ennek a rekonstrukciós rajza. A következő képen láthatjuk a következő földrajzi sávját Kánaán területének. Egy gyönyörű szép vidék, a rövid esős évszakban rengeteg virág nyílik ezen a területen. Ezt a részt úgy nevezik, hogy judeai dombság, illetve hegység. Ez két földrajzi sáv egymás mellett párhuzamosan. A dombság részét Sefélának is hívják, ezt azért mondom ezt a szót, mert talán néhányaknak ismerős lehet. És fokozatosan, ahogy haladunk kelet felé, egyre magasabbak ezek a dombok, és belecsúsznak a Júda hegyeibe. Ugye láthatjuk, hogy ez már egy kicsit kopárabb táj, ahogy haladunk a Jordán vidéke felé. Hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatjuk, hogy a következő földrajzi sáv Kánaán területén úgy is szokták hívni, hogy az árok rendszer. Az északi részén ez a Genezáreti tó, Galilea vidéke, erről majd még lesz szó Jézus életével kapcsolatban. És ugye Galilea, illetve a Genezáreti tó folytatása volt a Jordán, és hogyha megyünk a következő képre, akkor a Jordán déli része pedig ugye beletorkolik a Holt-tengerbe, ezt a képet már láthattuk az előző alkalommal. Ugye a Holt-tengerről mondtam, hogy rendkívül érdekes pontja a föld területének, 400 méterrel a tengerszint alatt húzódik, a sókoncentrátuma pedig 26%, és főleg a délnyugati részén ilyen sótömbök szoktak rajta kiválni, és a nevét is onnan kapta, hogy hát eléggé kihalt az élőlényeknek a száma a Holt-tengerben. Ha megyünk a következő képre, akkor Kánaán következő nagy földrajzi sávjába láthatunk kicsit homályos betekintést. Júdea hegyei, a transzjordániai hegyek, amelyek rendkívül magasak, 1000 méter körüliek, és tőle még keletebbre pedig a júdeai sivatag húzódik. Azért is homályos a kép, mert egy judai sivatag homokviharát örökítette meg a felvétel. Ugye ez a sivatag rendkívül szélsőséges és száraz klímával rendelkezik, megint csak, hogy úgy mondjam, a megélhetésre vagy az életre nem igazán alkalmas. Hát nagyjából ez az a 6 észak-déli irányú földrajzi sáv, ami végig húzódik kelettől, vagy nyugattól keleti irányba, ahogy végigkövetjük Kánaánnak a területét.
Maga Kánaánnak a területe úgy négyzetkilométerben 20-25 ezer négyzetkilométer, hogy egy kicsit ez úgy realizálódjon, a mai Belgium területével hasonló méretekkel rendelkezik az ókori Kánaán vidéke. Ha megyünk a következő képre, akkor már egy kicsit áttérünk arra, hogy kik is laktak ezen a vidéken a zsidó honfoglalás előtt. Már említettem, hogy egy nagyon vegyülékes nép lakta ezt a vidéket. Mózes 5. könyvében, a 7. fejezet első versében a szerző 7 törzset sorol fel, 7 népet sorol fel Kánaán zsidó honfoglalás előtti lakóiként. És hát nekem mondjam, a régészet nagyon sokáig tamáskodva, vagyis hitetlenkedve fogadta, hogy vajon ezek a népek, törzsek valóban léteztek-e, vagy ez csak a Bibliának valamilyen kitalálmánya. Most a népek, törzsek közül nem mindegyiket tudjuk beazonosítani, ez tény. Vannak olyan néptörzsek, amelyeknek a neve és maga az etnikum is, hogy úgy mondjam, feledésbe merült. Ilyenek például a jebuzeusok, vagy a girgazeusok, ugye furcsa nevek, nem sokat tudunk róla. De hát ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy ha én most azt mondom önöknek, hogy szarmaták, akkor nem tudom, hogy hány embernek jelent ez a kifejezés valamit. Pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a mai Magyarország területén csak néhány száz évvel a magyarok bejövetele előtt szarmaták éltek. Ha kimegy egy régész a határba, én akár melyikükkel, ha kisétálnék Budapestnek bármelyik szabad területére, szarmatákat biztos, hogy lehetne találni, annyira sokan éltek. Ezt csak azért hoztam fel párhuzamként, hogy nem jelenti az, hogyha valamiről nem tudunk, vagy nagyon keveset tudunk, hogy az a dolog nem létezett, hanem csak az ismereteink hiányosak. A kánaáni törzsek közül, amit a Biblia is felsorol, 2 olyan néptörzs van, aminek a jelentősége rendkívül nagy, és őket is emelném ki. Az egyik népcsoport az amoriták, vagy emóreusok. A Biblia nagyon sokszor visszatér rájuk, nem csak a mózesi könyvekben, hanem a későbbiekben is. Ez egy sémi eredetű népesség, a zsidókkal rokon népesség, akik valamikor a Krisztus előtti második évezred közepén költöztek be Mezopotámia területéről, szépen lassan elkezdtek beszivárogni a kánaáni vidékre, és nem tudom, hogy tudják-e, hogy kinek az őse, vagy ki volt a Biblia szerint emóreus, vagy amorita. Biblia szerint maga Ábrahám is, ugye a zsidóknak az ősatja, amorita, emóreus származék volt. Azért vetítettük ki ezt a képet, ez egy egyiptomi piramisnak a freskója, fal freskója. Egy egyiptomi fáraó előtt hódol egy Kánaánból érkező amorita csoport, népcsoport. Ugye láthatjuk, hogy a kis állataikkal, egy szamárral, különböző kecskefélékkel megérkeznek. Jól láthatjuk a viseletüket is, nagyon szépen megőrizte számunkra ez az egyiptomi fal festmény. Ugye a nők színes, hosszú ruhában vannak, félhosszú ruhában, egybeszabott ruhák voltak ezek. A férfiaknak általában nem volt teljes ruházatuk, tehát ez viszonylag ritkább, hanem legtöbbször ez a deréktól lefele viselet volt. És láthatjuk a fegyvereiket is, a gyermekeket pedig ugye a csomagokkal együtt fölmálházták a szamarakra. Ezek voltak tehát az emóreusok, az amoriták, akik gyakorlatilag a kánaáni népesség nagy részét alkották. Ezen kívül jelentős még, a következő képen láthatjuk majd a hozzájuk kapcsolódó képen, a hetiták. A hetiták egy nagyon rejtélyes népesség voltak. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a 20. századi fogalmunk sem volt róla, hogy ők léteztek, nem léteztek. Gyakorlatilag a Biblián kívüli forrásokból nem igazán tudtunk utalásokat vagy képet kapni arról, hogy egyáltalán ők kik voltak, hol éltek. Ez is egy olyan ténye volt a Bibliának, amivel nem lehetett igazán mit kezdeni, hogy kik voltak ezek a hetiták. A hetiták egy indogermán népesség, tehát indoeurópai népesség, tehát nem sok közük van a sémi törzsekhez, meg a zsidókhoz. A mai Törökország területén volt a központjuk, a legközpontibb városuk Hattusa vagy Bogászkölj. Ennek láthatjuk a városának, a várának a központi kapuját. Ugye óriási nagy kövekből gyakorlatilag, ha nem tudom mennyire látszik, az összeillesztéseket nem is ragasztották, tehát a köveket összeragasztás nélkül tudták összeilleszteni, úgy faragták egymásba ezeket a gyönyörű köveket. Egy nagyon harcos, nagyon vad népek voltak a hetiták, és alapvetően, mondom, Törökország területén éltek, de ők is kisebb csoportokban, kolóniákban levándoroltak a mai Kánaán területére, és ezért lehet az, hogy ugye ezt is nagyon sokáig furcsálkodva fogadta a régészet és a történelem, hogy lehet az, hogy a Biblia olyanokról beszél, hogy Ábrahám annak idején, amikor a feleségét, Sárát el akarta temetni, akkor 2 fiaival, vagyis hetitákkal tárgyalt, és tőlük vett meg egy földet és egy sírboltot a felesége számára. Nagyon sokáig egy hihetetlen momentuma volt a Bibliának, hiszen a hetiták egyáltalán nem itt éltek Kánaán területén,
És hát úgy azt mondták a történészek erre, hogy na tessék, itt is egy pont, ahol meg lehet fogni a Bibliát, ahol nincsen igaza. De ma a modern tudomány fényében azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony hetita csoportok éltek Kánaán területén, tehát ez a történet, főleg az adásvételi szerződéssel együttjáró jogi húzavona és alkudozás, ami ott szépen le van írva Mózes első könyvében, teljesen megfelel a korabeli hetita jogszokásnak. Picit, ha megyünk a következő képre, még egy kép erejéig a hetitáknál maradunk. Egy kicsi kis sír emlék töredék, ami egy hetita házas párnak a szobor kőlapja, ami a síremlékükről megmaradt. Egy kicsit talán ember közelibé vagy közelebb kerülnek hozzánk így a hetiták is. Gyakorlatilag ez a kőlapocska is már Kánaán területéről származik, tehát ez is mutatja, hogy valóban éltek hetiták a mai Kánaán területén. Megyünk a következő képünkre. Akkor ismét Jerikónak a telhalmával találkozunk. Ugye ez volt az előbbi képen is már kivetítve. Ugye ezek a kánaáni népek, különböző vegyes etnikumú népek kicsi városokban, kisebb-nagyobb városokban telepedtek le. Ugye a városokból a régészek számára már csak ennyi volt látható ugye napjainkban, de ezek a városok eredetileg olyan 150-200 házból álltak, úgy nagy általánosságban véve. Általában fallal körülvett városok, tehát erődített városok voltak. És azt is tudjuk, most már történelmi forrásokból is, főleg egyiptomi források utalnak rá, hogy ezeknek a kis városállamoknak külön királyaik voltak. Ezt azért is említem meg, mert nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős a bibliai Jerikó történet. Mai alkalommal többször fogok rá hivatkozni, és valahol erre fűztem föl a Kánáról szóló régészeti előadást is. Ugye Józsué könyvében a zsidó honfoglalás kapcsán olvashatunk a Kánánit a Jerikóról, és arról, hogy amikor a zsidók megérkeznek ugye Egyiptomból való kivonulásuk után a Jordán vidékéhez, akkor az első nagyobb város, amivel szembe találkoznak, az Jerikó. Jerikót, hogyha térképen megnézzük, vagy otthon megnézik, akkor közvetlenül a Jordán partján található, és tudva levő volt róla, hogy aki Jerikót megszerzi, az egy olyan kulcs, ami a befele levő területekhez is elvezeti azt, aki azt már kezében tartja. És Jerikónak is azt írja a Biblia, hogy királya volt. Na most ez is egy olyan pont volt sokáig, amiben beleütköztek a tudósok, hogy hát miféle királyság lehetett az, ami csak egy városra terjedt ki. De hát ugye ma már ez sem annyira meglepő, hiszen tudjuk, hogy ez egy ókori államforma volt. Gyakorlatilag egy mini állam, ami egy város állam. Ugye ma már nehezen tudnánk elképzelni, olyan, mintha Budapestnek vagy Gödöllőnek lenne egy külön királya, külön törvényekkel, külön belpolitikával. Gyakorlatilag autonómiával rendelkezett egy-egy város is, és ezek a kis városállamok folyamatos harcban álltak egymással, próbálták egymás rovására kiterjeszgetni a hatalmukat. Most a bibliai Jerikó egy óriási fegyvertény volt, hogy előkerült. Én nem tudom, hogy képzelnek el egy ókori ásatást, hogy egyetlen egy város telepnek vagy romra sincsen kiírva, hogy utcatábla, vagy nincs, mint itt Gödöllő határába kilakva egy tábla, hogy ez itt Gödöllő, vagy nem, nincs itt kirakva, hogy utcatáblára, hogy ez itt Jerikó, hanem a régészeknek a leletek alapján és a történelmi régészeti források egybevetésével sikerül azonosítani, hogy egy-egy telep, egy-egy ilyen romváros tulajdonképpen mi volt régen. Na most, hogy az ókori Jerikó előkerült, ez egy óriási fegyvertény volt, hiszen nagyon sokáig olyan mesésnek tűnt az egész történet, amit a Biblia feljegyez róla. A Józsué könyvében azt olvashatjuk Jerikóról, azért is választottam pont ezt a várost, mert gondolom, hogy ez is úgy köztudat szintjén az embereknek a gondolataiban benne van, hogy ugye a zsidók egy nagyon különleges formában foglalták el Jerikót, ugye a Biblia szerint isteni segítséggel, és Jerikó egy nagyon különleges pusztuláson ment keresztül, ugye leomlottak a városnak a falai, és egy hatalmas tűzvész áldozata is lett ugyanakkor. És hát ugye előkerült az ókori Jerikó, és itt voltak a régészek, hogy na most akkor nézzük meg, boncoljuk szépen, vegyük a mi késünk alá, a mi régészkésünk alá, és nézzük meg, hogy mit mondanak a romok, mit mond a régészet, hogy vajon az a bibliai történet, amit Józsué könyve feljegyez, mennyire tekinthető hitelesnek. Meg is indultak a feltárások. Ha megyünk a következő képre, akkor egy ásatási életképet látunk. Hát ugye ma már nem egészen így zajlanak az ásatások, de ez az 50-es években volt. Ő végezte az ásatást az 1950-es években, 52-től 58-ig. A Közel-Kelet egyik legnagyobb régésze, Kathleen Kenyonnak hívják. Jerikónak a hitelesítő ásatását ő végezte el, még korábban, mint egy 20 évvel előtte egy Gerstang nevezető professzor is megásta már Jerikót, és mint egy 20 évvel később modern módszerekkel pedig Kathleen Kenyon folytatta Jerikó feltárását.
Ha megyünk a következő képre, akkor meglátjuk, hogy mennyire sokrétegű is volt Jerikó települése. Jerikó egyébként nem csak a Biblia szerint, hanem a tudományok szerint is az egyik legősibb város. A Közel-Keleten azt hiszem ki is lehet mondani, hogy a legősibb városa a Közel-Keletnek. Ugye láthatunk egy-egy ember csak azért, hogy be lehessen tájolni a méretarányosan, hogy körülbelül egy-egy réteg mekkora. Ugye itt is vannak emberek, és még itt is dolgoznak emberek, sőt ugye a dia nem látszik, illetve nem folytatódik, de még itt alul is lennének emberek. Tehát több méter mélységben folytatódott, vagy folyt az ásatás. És itt láthatjuk szépen, hogy hogyan kezdenek el a különböző téglasorok, illetve kősorok, mint rétegek elválni egymástól. Ha nézzük a következő képet, akkor már egy kicsit kitisztul a kép. Ugye a régészeti feltárás eredményeképpen sikerült rekonstruálni, hogy hogyan is nézhetett ki az ókori Jerikó. Az első meglepetés, ami a régészeket érte, az az volt, hogy az ókori Jerikót kettős falgyűrű vette körül. Itt láthatjuk a rajzon is, az alaprajzon is. Miért volt ez meglepő? Kánaán városaiban egyetlen egy város sem találtak, amelyiknek kettős falgyűrűje lett volna, kivétel Jerikó. Na most ez azért nagyon érdekes, és hát főleg egy ilyen előadáson, ahol a Bibliát tesszük mérlegre, mert a Biblia azt állítja Jerikóról, hogy kifejezetten nagyon-nagyon megerősített város volt, és hogy a lakói azért is dacoltak a zsidókkal annyira bátran, és üzengettek ki nekik mindenfélét, mert büszkék voltak, és bíztak abban, hogy a város falai elég erősek lesznek, hogy megvédjék őket. Na most Jerikó esetében ez kifejezetten nagyon igazolódott, hogy olyan monumentális méretű város falai, város tornyai és város kapui vannak ennek a településnek, ami mai viszonylatokban nézve is eléggé elképesztő. Ha megyünk a következő képre, akkor egy kicsit betekinthetünk abba, hogy mégis milyen méretek vannak. Ugye itt egy picike ember áll, és ez pedig egy őrtoronynak a része. Láthatjuk, hogy rengeteg kőből van felépítve ez az őrtorony. Ugye itt lépcsők vezetnek le, ez már az ásatási munkákat könnyítette meg. És hogyha megyünk majd a következő képre, akkor láthatjuk, hogy ugye ez gyakorlatilag az előző képnek a lenti folytatása. Itt volt a városnak, a város tornyának az egyik kapuja. Ugye egy nagyon szűk, nagyon kicsike kis kapu, csak ezzel lehetett gyakorlatilag bemenni, meg volt egy-két ilyen hasonló kapu, hasonló tornyokkal, de ekkora nagy torony védte azt a kaput, szóval nem volt olyan egyszerű megközelíteni ezt a várost. És a kettős falgyűrűről is azt tudjuk, hogy a külső fal vastagság, illetve fal magasság körülbelül 10 méter volt, tehát jócskán ember méreteket meghaladó volt. A fal vastagsága is olyan 3-4 méter, és a belső falgyűrű is körülbelül hasonló méretekkel rendelkezett. Tehát valahol az igazolódik, hogy amit a Biblia leír, hogy Jerikónak rendkívüli jelentősége volt Kánaánban, hiszen egy nagyon megerődített város volt, az ebben az esetben a régészet által is igazolódott. Egyébként az egész kánaáni világra a zsidók előtti időben az volt jellemző, hogy nagyon magas fejlettségű kultúrával rendelkeztek. Tehát a civilizációs technikájuk, az építészeti technikájuk az rendkívül fejlett volt. Itt most madártávlatban láthatunk egy másik jelentős kánaáni várost, csak egy pici zárójeles kitérő lesz itt a jerikói feltárástól. Csak azért, hogy úgy lássuk úgy egy kicsit horizontálisan is, hogy ebben az időszakban általános volt ez a fajta technikai fejlettség. Ez Megidónak a látképe. Kicsit közelebb mehetünk hozzá. Megint egy alaprajzot láthatunk, és amit most kiemelnék, amire fölhívnám a figyelmet, hogy milyen fejlettségű technikával rendelkeztek a korabeli kánaániak. Ugye itt láthatjuk, hogy csak egyes fal van, ugye általában ez a jellemző, hogy mondtam is, a megerődített városban. Viszont van egy rendkívül érdekes képződmény, amit építettek a kánaániták, és ez pedig egy vízakna, illetve egy vízcsatorna. Ugye egy ókori városnál, főleg ha ostromról volt szó, és azért ebben az időben elég zűrzavaros viszonyok voltak, tehát elég sűrűn volt egy-egy város ostrom alatt, kulcskérdés volt, hogy van víz, vagy nincs víz. Mert hogyha a város védői kiszomjaztak, ugye kiszomjaztatták őket, akkor a várost föl kellett adni. Na most a megidóiak rendkívül ravaszan oldották meg a helyzetet. Leástak az udvarban, a vár udvarában egy nagyon mély aknát, egy vízaknát. Lépcsőkön lehetett lemenni a vízaknába. Aztán furtak vízszintes irányban ki a fal alatt egy óriási nagy alagutat, aminek nagyon szép boltíves kövekből kirakott vízaknája van, és egészen elvitték a Gihon forrásáig, ami nem messze eredt Megidótól, és innen vezették be a vizet egészen a vízaknáig. Háborús időkben ez annyit jelentett, hogyha nagyon végső helyzet volt, akkor bárki le tudott szépen sétálni a víz lépcsőkön, és ki tudott sétálni fedett pályán egészen a forrásig.
Viszont a bejárata rejtve volt, tehát csak a várbeliek tudták, hogy hol van ez a bejárat. Ha a következő képet megnézzük, akkor láthatjuk ennek a régészeti feltárásaként is. Ez az a bizonyos vízszintes alagút, ami kifutott a várfal alatt egészen a forrásig. Láthatjuk, mondjuk itt ember nincs benne, de minden esetre egy ember felállva elfér benne, tehát annyira magasak a belső méretei. De ehhez hasonló képződmények voltak más kánáni városban is. Ha a következő képet megnézzük, akkor van még egy jelentős kánáni város, aminek a nevét érdemes megjegyezni, illetve megemlíteni, ez Hácor. Ez is egy jelentős bibliai város, aminek az ostromáról, a zsidók általi elfoglalásáról megint csak részletesebben ír a Biblia. A kép előterében Jadin professzor látható, aki szintén bibliai régészettel foglalkozik, és a Jeruzsálemi Egyetemen tanított. Jadin professzor volt, aki Hácort megásta, és ami miatt most a képet kivetítem, az, hogy ugye Megidónál is említettem, hogy le lehetett sétálni a központi vízaknába a lépcsőkön. Nem tudom most ott hátulról mennyire lehet látni, de minden esetre itt egy lépcsősor fut, ilyen csiga lépcső irányban lefele szépen a vízakna belső részébe, innen indul fölülről. Tehát még egyszer összefoglalva, a kánánitáknak a technikai színvonala, amik főleg az építészetben nyilatkoznak meg, vagy legalábbis ugye régészetileg ezt tudjuk megfogni, nagyon fejlett technikáról és nagyon magas műveltségről tanúskodnak. Egy picit megyünk vissza Jerikóhoz. Hogyan is nézhetett ki a korabeli Jerikó? Na most ha megkérdezném, hogy önök szerint ez a város, vagy hát ugye ez is kérdés, hogy város, de ez egy város, mikori, akkor önök vajon mit mondanának? Ez napjaink városa, egy mai iraki városka, és azért vetítettem ki, mert gyakorlatilag az építészeti technika, a stílus semmit nem változott a közel-keleti időktől kezdődően, és gyakorlatilag valahogy az ókori Jerikónak a település szerkezetét is így lehet elképzelni. Ugye nagyon érdekes a bibliai történet, a Józsué könyvében leírt Jerikóval kapcsolatos bibliai történet, ugyanis azt olvassuk, hogy a zsidók hémek, amikor ugye ott állnak Jordán határán, akkor bemennek Jerikóba. És egy asszony házában tudnak elrejtőzni, aki befogadja őket a házába, és erről az asszonyról kiderül, hogy nagyon jó stratégiai helyen lakik, ugyanis hol lakik? A város falán lakik. És ugye ez rendkívül jó a kémeknek, mert amikor menekülőre kell fogni a dolgot, akkor csak annyit kell tenni, hogy szépen köteleken le tudnak mászni a városfalon kívülre. És hát ugye jött megint a modern tudomány a 19. században, hogy hát emberek, városfalon, ház, hát ilyen butaságot csak a Biblia találhat ki, hát ilyen nincsen. És a legnagyobb meglepetésre, amikor Jerikót föltárták, az 1930-as években már Gerstang professzor felfigyelt arra, hogy a kettős várfal Jerikó esetében nagyon alkalmas volt valamire, mégpedig arra, hogy amikor a népsűrűség már annyira a csúcsra jutott, hogy már egyszerűen nem lehetett a városon belül terjeszkedni, és aki az ókor időkben a városfalon kívül költözött, annak ugye nem nagy jövője volt, nem lehetett hosszú távon berendezkedni, tehát kénytelen volt mindenki előbb-utóbb bemenekülni a városfalak mögé. Amikor már a városi urbanizáció odáig jutott, hogy már ugye láthatjuk, hogy szinte nem férnek el a házak, már nincs hova, akkor a házakat Jerikó esetében a két várfal közé fektetett oszlopokra kezdték építeni. Tehát Jerikó esetében igenis van régészeti bizonyítéka annak, hogy a város falra építettek házakat, mégpedig azért, mert egyszer már nem volt hova építeni, viszont az is kiderült, hogy a város falra már azok építkeznek, és mondjuk ez is teljesen logikus, akiknek már nagyon nem volt pénze. És ugye ez is kiderül a bibliai történetből, hogy ez egy parázna asszony volt, aki nem éppen tisztességes módon üzte vagy kereste a mindennapi kenyerét, és valószínűleg nem véletlenül kényszerült a város falára, tehát a társadalom kivetettje volt. Még egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, ugye lapos tetősök, ezek a házikók, ugye szárított, napon szárított agyag, vályog, téglából állították össze ezeket a házakat, és így építik a házakat a mai napig is. És a lapos tetőnek a házhéja, vagyis a ház fedele az általában nád és szalma. És volt egy érdekessége a közel-keleti kultúrának, ez inkább már ilyen kultúrtörténet, művelődés történet kategória, de ez is nagyon szépen összevág a bibliai történettel, hogy tudjuk azt, hogy a háztető az gyakorlatilag nem olyan volt, mint a mai nap. Ha megkérdezném önöket, hogy ki sétált már a háza tetején, akkor hát, hogy kevesen lennénk, azt hiszem, akik úgy azt mondanánk, hogy igen, én sétálgattam a háztetőmön. Viszont az ókori időben a háztetőn való sétálás, járkálás, napozás, tevékenykedés mindennapos volt. Máté Evangélium a 24. fejezete is utal erre nagyon szemléletesen. Azt mondja ott Jézus egy beszédében, hogy lesznek bizony olyan idők, amikor annyira kell sietni ki a városból, ugye egy jövendőlés formájában beszél Jeruzsálem pusztulásáról, a rómaiak által való elpusztításáról,
És ott mondja azt, hogy a háztető levő, ugye itt vannak a háztető levők, hogy a háztető levő ne szálljon alá, hogy a holmiát kivegye a házból, hanem a lehető legrövidebb úton fusson ki a városból, mert ugye annyira kevés idő lesz a menekülésre. Na most a régi ókori időkben működött egy tetőút, egy háztetőút. Szóval, hogyha nagyon sürgősen kellett valakinek valamit elintézni, akkor nem mászott be mondjuk itt a tetőn vagy a padláson keresztül a középső, belső, alsó térbe, hanem egyszerűen fogta a létráját, átfektette a két háztető között, átszaladt, és így szépen nagyon gyorsan ki lehetett jutni a háztetőkön keresztül a városból. És ugye még egy kis adalék, hogy annak idején a Józsué könyve feljegyzése szerint, amikor a kémek bementek Jerikóba ennek a parázna asszonynak a házába, akkor ez az asszony elrejtette a kémeket, és egy kicsike kis apró kis mozzanat, de ebben mondtam, hogy nagyon szépen össze lehet azért vágni a feltárások eredményét és a Bibliának a pontosságát. Azt mondja ott a Biblia, hogy Ráháb, ez a parázna nő, a háztetőn rejtette el a kémeket a száradó len közé. Na most ez is a mostani napra derült ki igazából, ugye a kutatók ezt is most kezdték már megérteni, hogy ezek a dolgok tulajdonképpen mit is jelentenek. Hát annyit, hogy a terményeket az ókori időkben, de gyakorlatilag a mai napig is a Közel-Keletnek a kisebb településein a háztetőn szárították. Ugye learadták a lent, tilolták, és ott száradt, és abból készítették a lenvásznot, és eközé tudta elrejteni ezeket a kémeket a Józsué könyve leírása szerint Ráháb, ez a parázna asszony. Ha megyünk a következő képünkre, akkor egy kicsit közelebb kerülünk a ház belsőhöz is. Általában a kánáni házak, háztípusok függetlenül a néptörzsektől, tehát hogy ki milyen etnikumhoz tartozott, körülbelül egyformák voltak. Néhány helységből álltak mindösszesen, tapasztott padlójuk volt, legtöbbször festették is a padlót, hát ez most itt a felvétel miatt sem talán annyira látszik. Fehér színnel, pirossal vagy rózsaszínnel festették, szóval azért volt akkor is lakáskultúra. És itt láthatunk, ez rekonstrukció már, láthatunk egy szövőszéket, egy álló szövőszéket, aminek az alján vannak a szövőnehezékek. Ugye a régészek ezt hogyan, milyen formában találják meg? Megtalálnak egy csomó szövőnehezéket, meg a földben megtalálnak két cölöpjukat. És ugye ebből lehet rekonstruálni, hogy a cölöpjuk nyilván cölöpöket jelentett eredetileg, a szövőnehezékek meg nyilvánvalóan egy szövőszéknek a tartozékait jelentették. Itt láthatunk egy-két edényt, amit felsorakoztattak, megmutatnak, és egy-két gödröt, meg egy kicsi kis tűzhelyt, ami megmaradt itt a házban. Ha megyünk a következő képünkre, akkor még mindig Jerikónál is maradva, ugye a régészet számára leginkább korhatározó, ami alapján kort tudunk meghatározni, a réteg soron kívül a kerámia. Most a kerámiák az ugye kemencében készültek, fazekas kemencékben abban az időben. Itt láthatunk egy feltárt fazekas kemencét. Érdekes dolog Jerikónál és Jerikó feltárásánál, amire mind Gerstein, mind Kenyon régészek felfigyeltek, hogy a városnak van egy olyan rétege, ami úgy pusztult el, hogy nagyon váratlanul érte a lakóit a pusztulás. Ugye van olyan eset, amikor a lakók és egy város tud arról, hogy ostrom közeledik. Ha emlékeznek rá, ilyen volt a múlt héten az esszénusok Qumránja. Az esszénusok tudatosan készültek a támadásra, fogták a szép kis cserépedényeiket az iratokkal együtt, és fölmenekítették a barlangokba. Azonban nem mindig volt ilyen egyszerű egy-egy város ostroma, és itt megint nagyon szépen összecseng a Bibliában lejegyzett Jerikó ostrom a régészet által feltárt nyomokkal, ugyanis a régészek azt állapították meg, hogy ebben a bizonyos rétegben a város lakói vagy nem tudtak az ostromról, vagy nem akartak tudni róla. És ugye hát a Biblia azt mondja, hogy nem akartak tudni róla, hanem bezárkoztak a falak mögé, és ők nagyon biztosan ott álltak, hogy hát nekünk tornyunk van, falunk van, mindenünk van, hát biztos, hogy nem lesz baj. És a rétegekben, illetve a házakban minden használati edény és minden használati tárgy ott volt. Ugye kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, persze nagyon távoli a példa, mint a görögországi egyes városok, meg mind a római Pompej. Pompej városáról biztos láttak már képeket, ahol ugye a láva megkötött gyakorlatilag az embereken és a használati tárgyokon. Na egy picit annyiban hasonlít Jerikó, hogy volt olyan ház, ahol az asztalon ki volt téve még az ennivaló a családnak. És megtalálták az étel maradékokat is, a datóját, a különböző gabonaféléket, ami a család utolsó étkezése volt. Látszott, hogy a használati tárgyakat sem rejtették el, tehát edények a polcokon, tehát minden úgy volt, ahogy a pusztulás elérte a városnak a lakóit. Mehetünk a következő képre, ez csak egy ilyen rekonstrukciós kép, ugye a fazekasok abban az időben is már ismerték a fazekas korongot, csak más jellegű korongot használtak, mint a mai időkben. Mehetünk tovább.
És hát az egyik ilyen termék, kézműves termék, amit úgy kiemeltem, mert úgy nagyon mutatós, Jerikóból, ez egy füles, emberarcos kis urna. Ez nem is annyira használati edény, hanem ez már a hitvilághoz és a temetkezéshez kapcsolódik. Ugye, hát a mai napig is ismerjük az urnákat, hogy ugye a halottak hamvát tették bele, vagy teszik bele, és ez az ókori időkben is ismert volt, főleg itt Jerikóban. Ugye, ilyenek is készültek a fazekas műhelyben. Mehetünk a következő képünkre. Itt térnénk rá egy kicsit arra, hogy mit is mond a Biblia Kánaán földjének a lakóiról hitvilág, erkölcs és temetkezés dolgában. Ugye ehhez egy picit lapoznunk kell olyan értelemben, hogy a térképünkön északra vándorlunk, a mai Kánaán földrajzi határán kívül az ókori Ugarit városában, a mai Ras-es-Samrában találtak 1928-ban véletlenszerűen egy szántóföldön, egy szántás közben egy egyszerű paraszt ember, egy sírkamrát. Innen indult Ugarit története, ami megint csak egy óriási régészeti szenzáció volt az 1920-as években. Ez az egyszerű parasztember megtalálja ezt a sírkamrát, előkerül belőle a csontvázon kívül egy-két szebb edénydarab, és a régészek megindulnak és megpróbálják behatárolni, hogy hát mégis honnan, meg hova tartozik ez a lelet. Találnak egy kikötővárost, és a kikötővárostól mintegy 1200 méterre beljebb, már nem a földközi tenger partján, hanem attól egy-másfél kilométerrel beljebb, egy ókori rombvárost, és ugye ennek a régészeti feltárás utáni képét láthatjuk itt, amiben templomok, paloták, raktárépületek, magánházak kerülnek elő, de ami most számunkra fontos, előkerül kb. 15 000 darabból álló ékírásos kis könyvtár. Ez egy kis agyag táblácska, amiben ékjelekkel szépen szövegek vannak beleírva. Ezek egy része akkádul, egy része sumérul íródott, és egy harmadik része egy ismeretlen nyelven, amit ekkor fejtettek meg, ez az ugariti nyelv. És hát ami miatt megemlítem, és fontos ez a lelet számunkra, az az, hogy azon kívül, hogy mindenféle levelek és adásvételi szerződések voltak az ékírásos táblák között, előkerült rengeteg irodalmi és vallási szövegmaradvány, vagyis előkerült egy olyan korabeli dokumentum, amiből egy picit képet kaphatunk arról, hogy milyen volt a kánaáni embereknek a hite. Ez azért is fontos, mert a Biblia, nem tudom, hogy mennyire ismerik, vissza-visszatérően nem csak a mózesi könyvekben, meg a korai lapokon, hanem vissza-visszatérően az egész Ószövetségben egy olyan fogalomként emlegeti a kánaáni vallás és a kánaáni erkölcsöket. Sőt, például a szodomizmus és gomorizmusnak a bűne, a homoszexualitás is jócskán virágzott Kánaán területén. Ezekből a forrásokból, miután a régészek és a filológusok feltárták, egy egész kis kiadvány született, amit ajánlok figyelmükbe, sajnos nem tudtam elhozni, de könyvtárban utána kereshető, Ugariti eposzok címen, magyar fordításban is megvan, amiből lehet egy kicsit képet kapni tényleg ezeknek a népeknek, hogy milyen szinten állt az erkölcsisége és a hite. És ugye itt megint egy mérleg, vagy egy alkalom kínálkozik arra, hogy egy Biblián kívüli forrást összevessünk a Bibliával, hogy valóban annyira borzalmasan erkölcstelenek voltak ezek a kánaaniták. Hiába volt magas technikai fejlettség, hiába volt nagy civilizáció, hiába voltak óriási városaik, de ennyire mélyre süllyedtek volna erkölcsileg? Mehetünk a következő képünkre. A kánaanitáknak a fő istenét általában bika formájában ábrázolták, és élnek hívták, ami mindösszesen annyit jelent, hogy Isten. Ez a főisten egy kicsit öreg úr, kicsit szenilis, kicsit bogaras, kicsit gyenge akaratú a kánaáni mitoszok, az ugariti eposzok alapján, ezért nem is sokáig tartja meg a hatalmát, hanem átveszi a hatalmat tőle a fia, akit a következő képen láthatunk egy ábrázoláson, aki már egy ismertebb név lehet, így Biblia olvasó vagy ismerő emberek számára, ő Bál. Bálisten, esőisten, termékenységisten és viharisten, ugye általában csúcsos süvegben ábrázolják, és a kezében, hát itt most már letört, de általában villámokat, vagy kalászt, vagy kalapácsot, vagy valamilyen hát, ilyen harci eszközt szoktak beletenni. És Bálisten, aki hát ugye élnek a fia volt, de ennek ellenére az apját megfosztotta isteni hatalmától, és ő lett az isteni Pantheonnak az ura. Mindezt őrült vérfürdővel érte el, miközben megerőszakolta saját lányait, saját anyját, amellett, hogy volt egy felesége is, tehát úgy egy kicsit bele lehet pillantani a korabeli erkölcsi felfogásba. És ugye vallásszociológusok foglalkoznak azzal, hogy egy népnek általában olyan a vallása, amilyen erkölcsökkel ő maga rendelkezik. Egyetlen nép sem tud magasabb színvonalra emelkedni lelkileg és erkölcsileg, mint amilyen az Isten kép, amit kialakít.
Ugye Marxnak volt egy ilyen híres mondása, hogy egy lónak ló lenne az istene. Mert ugye aki egy kicsit erkölcstelen, vagy kicsit nagyon erkölcstelen, mint a kánániak, hát úgy lehet látni, hogy ugye az isteni világra is ez kiterjed. Orgiák, kegyetlenkedések, vérontások. Ugye Bálnak a felesége Anat például, akiről azt tudjuk, hogy amikor Bálnak az ünnepi lakomája van, amikor megünnepli, hogy ő lett az isteneknek a feje, akkor minden ok nélkül legyilkolja az ünnepség résztvevőit, és eközben kacarászik. Azért mondom így, mert így írja maga az eposz is, hogy kacarászik Anat, a vérben térdig gázol, és keze emberfejekkel labdázik, és a vitézek olyanok, mint a sáskák körülötte. Ennyit így a horrorisztikus részéről nem is akarok belemenni, csak mégis érzékeltetésképpen, hogy milyenek voltak erkölcsileg és hát emberileg ezek az istenek. Mehetünk a következő képre, még egy isteni csoport. Ő élnek a felesége, Bálnak az édesanyja, de ugye Bállal is volt vérfertőző kapcsolata. Ők Aserának hívják. Ugye szinte minden városból kerülnek elő ilyen termékenység szobrok. Jól láthatjuk rajta, hogy ugye a termékenység szimbólumok túlhangsúlyozottak, kihangsúlyozottak. Ugye ez is jellemző volt egyébként a kánáni vallásra, hogy az úgynevezett szentélyeikben mindenféle ilyen kultikus orgiák folytak. Tehát a homoszexualitástól kezdve az állatokkal való fajtalankodás, ez mind, hogy úgy mondjam, szent tisztelet formájában zajlott egy templom, most itt mindenki idézőjebe tegye ezeket. Tehát ez tartozott az ő liturgiájukhoz hozzá. Mehetünk a következő képre. Ez egy kis kánáni templomnak a rekonstrukciós rajza. Ugye ilyen helyeken álltak ezek a bizonyos kis istenszobrok. Itt található az előtér, itt mentek be a hívek a templomba. Egyébként görög források is följegyzik a kánáni népeknek a vallási, meg hitbeli hát, minőségét. Például ők örökítik meg, ők jegyezték le azt is, hogy készítettek a kánániták üreges szobrokat, istenszobrokat, üreges istenszobrokat. Ilyen volt például Bálnak egy bronzból öntött szobra. Ugye Bálnak többféle elnevezése is volt területenként. Az ő neve egyébként annyit tesz egyszerűen, hogy úr, héberül annyit jelent a neve, hogy úr. És nevezik őt Meleknek is, ami héberül azt jelenti, hogy király, és nevezik Moloknak is, ami megint csak azt jelenti, hogy király, attól függ, hogy milyen magánhangzókkal, milyen olvasatban van. És a görögök jegyzik fel azt, hogy Moloknak, tehát Bálnak a részére készítettek olyan bronzból készült üreges hát, szobrot, áldozati szobrot, amit belülről, alulról lehetett tűzzel fűteni. És tudni kell ezekről az istenekről azt is, hogy emberáldozatokat is mutattak be a tiszteletükre, sőt, gyermek áldozatok voltak általában, amik hát leginkább divatosak voltak. És megint csak nem akarok horrorisztikus jelenetekkel szolgálni, de hát muszáj hozzátartozik a témához, hogy ennek a felhevített bronz szobornak a testére tették rá a gyermek csecsemő áldozatokat. Tehát ilyen szinten állt a kánaani népeknek a vallása itt világa, ez egy mindennapos, hétköznapi gyakorlat volt az ő részükről. Mehetünk a következő képre. A kánaáni kultuszhelyeknek egy másik fajtája, ami nem templom volt, hanem szabadtéri kultuszhely volt. A Biblia úgy emlegeti őket, hogy magas helyek, amik ellen nagyon sokszor még a későbbi izraeli proféták is kikeltek. Ugye, mert amikor a zsidók elfoglalták Kánaánt és átvették a területen a vezetést, akkor Isten parancsa ellenére átvették a vallásukat is nagyon sok esetben. És ezek a magas helyek még a királyok korában is megmaradtak, és egy-egy reform király, mint Jósiás vagy Ezékiás megpróbálta leromboltatni ezeket a magas helyeket, de hogy fennmaradtak, az bizonyítják a régészeti feltárások is, ez Megidóból került elő, ez a kis magaslat. Ugye kőből rakták össze egy kis kerek alakú kis szentély, ahol áldoztak az isteneiknek. Egyébként mindent istennek tartottak, mint általában a nagyon hát, primitív, úgy mondom, hogy természeti népek, a fában, a vízben, a levegőben, gyakorlatilag mindenben éleket, isteneket képzeltek el. Szabadtéri szentélyeknek egy kicsit másik csoportja, még mindig a magas helyek, csak más elrendeződésű. Ezek úgy is hívják őket, hogy naposzlopok. Ez Byblosban, Föníciánban, tehát a mai Kánaánnak, illetve a földrajzi határán kívül került elő. Ezek a nagyon magas, általában több méter magas kő oszlopok, amelyekkel körbevették ezt a szent helyet, és itt is végeztek ilyen áldozati szertartásokat. Ilyen néhány kép fog most következni. Ilyen került elő Hátszorból, ugye ezt már többször említettem, ezt a kánaáni várost. Ennek az az érdekessége, ami miatt elővettem, hogy előkerült egy ülő kis istenszobor is, ezek mellett az oszlopok, naposzlopok mellett, és ugye itt előkerült egy ilyen oranzs, tehát imádkozó kéztartással egy vésett kis naposzlop is.
És aztán van még egy ilyen kis kultikus helyünk, amit kivetítenénk. Ez a leghíresebb, ez Gézerből került elő. És itt egy picit azért is megállnék, mert Gézer az elég hátborzongató hely volt a régészek számára. Ugyanis nem csak ezek a naposzlopok kerültek elő, amik körbevették, ezek is több méter magasat képzeljünk el, ugye nincs itt ember mellette, tehát nincs összehasonlítás, de olyan 3-4 méter magasak ezek a kőoszlopok, hanem amikor feltárták, tehát kiásták ezt a területet, akkor előkerültek áldozati gödrök is, amelyekben az áldozatoknak a maradványai voltak, emberállatcsontok és hát gyermekcsontok egyaránt. És a középső területen, tehát a közepén ennek a naposzlopos körnek volt egy menza, vagyis egy kőoltár, aminek a tetején rajta volt az utolsó áldozatnak a nyoma, tehát egy ember, egy gyermekcsontváz volt rajta. Ez is mutatta tehát, hogy milyen szertartásokat folytattak ezen a kánániták. Egyébként itt került elő egy olyan áldozati gödör is, ami hát megint csak a korabeli hát, papoknak a taktikáját mutatja. Ugyanis egy olyan áldozati gödör került elő, amiben hát úgy lehet rekonstruálni, hogy az egyik oldalán, a gödör egyik oldalán a falban volt egy mélyedés, amit összekapcsoltak egy másik gödörrel. És a mélyedést eltakarták egy Isten szoborral, de egy picike nyíláson keresztül kapcsolatban tudott maradni az Isten szobor előtt álló imádkozó hívő, és az Isten szobor mögött, ami ugye a hívő számára már nem volt látható, egy másik gödörben álló pap. És amikor a hívő odament imádkozni az Isten szoborhoz, és csöndesen elrebegte az ő hát, imádságát, vagy liturgikus szövegét, vagy egyszerűen tanácsot kért, vagy jóslatot kért egy-egy dologban, akkor ugye a másik oldalom, aki hallotta mindezeket, szépen válaszolgatott, és a hívek azt gondolták, hogy az Isten válaszol az ő hát, kérdéseikre, vagy jóslataikra. Ugye nem kell messzire menni, a Dálfai Jósda is kicsit hasonlóképpen működött. Ugye általában ilyenkor az Isten szobrok elég talányos válaszokat szoktak adni, ami megnehezíti a hívő számára az eligazodást. Tehát összefoglalásképpen azt tudnánk elmondani a kánáni népeknek a hitvilágáról és erkölcséről, hogy a régészet bizonysága és a történelmi források alapján, mind az ugariti leletek, mind a görög források alapján azt láthatjuk, hogy egy rendkívül mélyre süllyedt erkölcsi és vallási szinten álló népességről volt szó, annak ellenére, hogy technikailag viszont nagyon-nagyon fejlett civilizációval rendelkeztek. És még egy pillanat erejéig visszatérnénk Jerikóhoz. Nagyon érdekes Jerikó esetében az a momentum, amire megint csak felfigyeltek a régészek, és a mai előadást ezzel szeretném zárni, hogy itt kanyarodnánk megint csak vissza a Jerikó történethez, és valahol a sorozatunknak az alapjához, hogy hogyan is áll meg a Biblia a régészet és a történelmi források fényében. Ugye nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan is pusztult el ez a rétege Jerikónak. Ahol azt tapasztalták a régészek, hogy az emberek nem menekültek el a városból valami oknál fogva, ahol azt tapasztalták, hogy rendkívül vastagok voltak a falak, a városnak a falai, a tornyai, ahol azt lehetett tudni ebben a rétegben lakókról, hogy nagyon zsúfolt volt a város, és hogy egy király uralkodott, és hogy technikailag egy nagyon fejlett, egy nagyon erős városról volt szó. És itt volt a kérdés, hogy vajon hogyan pusztult el. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a régészet nem tud rá választ adni. Egyetlen egy dolgot tudott konstatálni a régészet, mégpedig azt, hogy a városnak a falai valamilyen oknál fogva nem befele dőltek, mint ahogy ezt egy ostromnál várná az ember, hanem kifele dőltek. Ugye ez egy dombon áll, mint a legtöbb település, a legtöbb közel-keleti település, ókori közel-keleti település, egy kiemelkedő dombon áll. És ugye megint csak a józan paraszti logika, hogyha az ember ostromol egy várat, és döngöli a várnak a falát, ugye nyilván ilyen faltörő kosokkal, meg ostromágyukkal, akkor annak a falnak merre kell dőlnie? Hát ugye nyilván befele, mivel kívülről lökön befele. Viszont ebben az esetben a régészek azt tapasztalták, és maga a régészet, az ásató professzor is, Gösztáng is azt írta, hogy valami oknál fogva, és ő csak valami természeti okra tudja visszavezetni, ő gyakorlatilag ebben foglalta össze ennek a rétegnek a pusztulás okát, hogy földrengés. Nyilván ezt régészetileg bizonyítani nem lehet, tehát ez csak egy feltételezés, hogy minden esetre nem egy ostrom következtében pusztult el a város, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen sem az ott lakó, a házakban ott lakó embereknek a nyomai vagy a használati tárgyak nem ezt igazolják, sem pedig a falnak a bomlási iránya nem ezt mutatja, hogy ostromról lett volna szó. És még egy érdekes momentuma van a városnak, mégpedig az, hogy ezt a várost leégették. Tehát miután ez a földrengés bekövetkezett, így rekonstruálta megint csak a régész, hogy tűzvész áldozata is lett ugyanekkor. Tehát kettős természeti katasztrófa érte a várost. Egyrészt valamilyen természeti oknál fogva leomlottak a falai,
másrészt pedig ezt a várost egy óriási tűzvész érte, mégpedig, hogy nem akármilyen tűzvész, az arról azt tanúskodik, hogy a réteg, a hamu réteg, ami és ez az égés réteg, ami a városnak ennek a város rétegnek a legfelső részén volt, az körülbelül 1,5 méter vastag volt. Na most általában egy égés réteg ennél sokkal kisebb, tehát ha csak egy szimpla tűzvész pusztítja el a várost, az egy olyan néhány 10 centiméternek kellene, hogy legyen. Ebben az esetben azt mondja az ásható régész, hogy ő azt állítja és azt tapasztalta, hogy ezt a várost tudatosan égették el. Ő így fogalmazta, hogy tűzáldozatnak szánták Jerikót. Hát ennyi Jerikónak a története, és tulajdonképpen itt érne véget a mai előadásunk is. És még egyszer talán annyiban foglalnám össze Jerikó kapcsán a bibliai régészetnek az eredményét, hogy ez is egy nagyon picinek tűnő mozzanat talán. A legelső előadáson vetettem fel ezt a kérdést, hogyha önök most azt kérdeznék tőlem, hogy tudnék-e valami kézzelfogható bizonyságot adni arról, hogy hát most itt a Biblia hiteles, és hogy tényleg amik abban vannak, azok úgy vannak, ahogy le vannak írva, én azt mondanám, hogy nem tudok ilyet mondani. Ellenben a bibliai régészetnek számos olyan feltárása van, és főleg már a 20. századi, és sajnos ez az, ami Magyarországon még kevésbé ismert, főleg magyar nyelven, amik azt bizonyítják, hogy számos ponton össze lehet vetni, és bizony akkor a Biblia történetisége megáll, mint itt Jerikó esetében is. Ugye Kánaán története és a kánaáni népeknek a története nem ért véget ugye a zsidó honfoglalással. Ugye jó részük elpusztult a zsidó honfoglalásnak a következtében, de jó részük fennmaradt, és bizonyos népcsoportok megmaradtak még a királyság korában is, és a kánaáni kultuszok is, ahogy említettem, fönnmaradtak a királyság korában is, ami ellen végig-végig az izraeli proféták tiltakoztak. És ami nagyon érdekes, és valahol a sors, ugye kinek mi a következménye vagy érdekessége, hogy aztán azok a zsidók, akik Kánaánt elfoglalták, és mint hódítók léptek fel, végül ők maguk is áldozataivá váltak a kánaáni vallásoknak, a báványimádó vallásoknak, ahogy a Biblia nevezi, ugyanis nagyon sokszor átvették ezeket a kultuszokat, és a Biblia történelem szemlélete azt mondja, hogy bizony maguk a zsidók is azért jutottak aztán a későbbi időkben a királyság korában fogságra, mert átvették ezeket a kultuszokat, és nem követték az igaz Isten. Ugye a Biblia történelem szemlélete erre fele fut ki, hogy valahol milyen érdekes, és erre mondom, hogy a sorsnak, vagy kinek a furcsasága, hogy az a nép, ami fölvette a harcot ez ellen a nagyon mélyen lévő erkölcsiség és hitbeli állással szemben, végülis ez a népesség is átvette ezt a fajta vallást, és átvette ezt a fajta erkölcsiséget, és aztán a Biblia szerint ezért adta nekik azt Isten, hogy el kellett aztán menniük fogságba. És a következő előadásunknak a témája már ez lesz, hogy egy nagyot fogunk ugrani, és eljutunk egészen a királyok koráig, és mégpedig eddig a pontig, amikor a zsidók már kifejlődve és itt letelepedve Kánaán földjén létrehozzák a maguk királyságát, aminek van egy virágkora Dávid Salamon idején, és aztán jön egy nagy hanyatlás, és két nagy ókori birodalom között fölmorzsolódik a picike két zsidó állam, és fogságba hurcoltatnak. És ennek a történetiségét vizsgálnánk meg ennek a korszaknak, elsősorban Jeremiás könyve és Jeremiás próféta alapján, hogy vajon mennyire tekinthető hitelesnek itt a Biblia ezen a ponton. Létezett a Jeremiás próféta? Ugye ez egy elég meredek kérdésnek tűnhet. Van-e esetleg valami bizonysága annak, hogy amik ott le vannak írva Jeremiás könyvében, hogy hogyan történt mondjuk az ostrom Jeruzsálemben, és az ott lejátszódó események, amik a Bibliában vannak, mennyire hitelesek? Erről szólna a következő előadásunk.

Ünnepek című sorozatunkon, amelynek a meghirdetésében láttuk, hogy olyan sorozat ez, hogy minden bibliai, sőt, a kereszténység történetében kialakult ünnepet szeretne ismertetni, és az egyes ünnepekről egy-egy előadást tartunk, tehát nagyon az ünnepek mélyére szeretnénk nézni. A mai alkalommal az első előadáson ez a cím: milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, tehát a régi bibliai ünnepek, és egyáltalán az emberiség történelmében a régi ünnepek, hiszen a modern korban az ünnepeknek egy kicsit más, sőt mondhatnám, hogy nagyon más a rendeltetésük, mint régen volt. Ezért a mai előadás bevezető jellegű, szeretném a témánkat nagy ívben összefoglalni és előre jelezni, hogy milyen roppant súlyos kérdések várnak ránk ez évben, amelyekre válaszokat kellene találnunk. Először is abból szeretnék kiindulni, hogy a Biblia hol beszél először ünnepekről. Mindjárt, hogy felnyitjuk a Bibliánkat, Mózes első könyve első fejezetében, a 14. versben, a 4. napi teremtés történetben a következőket olvassuk, és itt fordul elő szövegszerűen is először az ünnep kifejezés. Tehát Mózes első könyvének, a Genezisnek első fejezetében a 14. vers így hangzik: és mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és

esztendőknek. Tehát amikor a negyedik napon az égi testek teremtésére, ezen belül a nap és a hold teremtésére sor került, itt fűzi hozzá a Szentírás azt a magyarázatot, hogy mivel Isten bennünket itt a Földön időben és időbeli lénynek teremtett, és munkára teremtett bennünket az Isten, de ezért előre gondoskodott arról, hogy az embernek az ideje meghatározott idő legyen. Később majd ezt az athéni bölcsek előtt így mondja Pál apostol, az apostolok cselekedetei 17. fejezet 26. versében, hogy Isten, amikor megteremtette az egész emberi nemzetséget, meghatározta itt eltöltendő idejüket és itt lakásuk határait. Tehát teret és időt az Isten felosztott. Ugye Isten az embert elsősorban tevékenységre teremtette, és a tevékenység, mint egy időbeli folyamat, kívánja azt, hogy az ember megpihenjen, megnyugodjon. Maga Isten adott erre példát a hatnapos teremtés történettel, amelynek a végén a hetedik napon megnyugodott. Tehát az ünnepnek az eszméje, meg az ünnep elrendelése az a legszorosabban összefügg az emberi létezésünkkel, pusztán az, hogy időbeli lények vagyunk, és tevékenységre teremtett lények vagyunk, akik számára Isten előre gondoskodott arról, hogy legyen megpihenésre való időnk, legyen időnk a létezésnek, a teremtésnek a titkaiban gyönyörködni, tehát hogy az élet felemelő legyen. A létezés az tényleg egy ünnepelhető dolog legyen. A legfőbb ünnepet Isten a hetedik napban jelölte meg, amelyre tehát ő adott példát. Szokták így is mondani latin kifejezéssel, hogy az ember bennünket ugyan az Isten az ember tevékenységre teremtette, tehát mi homo faberok vagyunk, de ugyanakkor homo festivusok is. Ez a két kijelentés, hogy homo faber, ugye ez a tevékenykedő dolgozó ember, a homo festivus az pedig a dolgozó ember. Nyilvánvalóan ünnepelni csak azt tud, aki jónak látja a létet, a létezést, aki szeret élni, és aki az életben a rendeltetését betölti, azt tud minden hatodik nap utáni hetedik napon megpihenni, visszatekinteni az elmúlt napokra, és felszabadult örömmel ünnepelni. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az emberiség történelmében már a korai kezdetektől fogva az ünnepek rendkívüli veszélybe jutottak. Mit értek ezen? Azt értem ezen, hogy például a heti nyugalomnapnak az intézménye, tehát hogy minden hetedik nap ünnep legyen, a legtöbb népnél egyszerűen eltűnt. Tehát a legtöbb nép, a mezopotámiai népek, az egyiptomi nagy birodalomban élő nép, sőt, hát a zsidó nép is tulajdonképpen elfelejtkezett erről. Azt is mondhatnám, hogy ahogy bejött a világunkba a bűn, ahogy a világunkat elrontotta az önzés és a rossz, úgy kezdte az ünnep is elveszíteni a fényét és a ragyogását, és egyszerűen az emberiség nem vette komolyan az Istentől kapott ünnepet. Ha végignézzünk különböző népeknek a múltbeli történelmén, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen ez a hetedik napi nyugalom ez megszűnt náluk. Ugye az egyiptomiak dekádokban számolták az időt, 10 napos közökben, és a 3 10 napos köz adott ki egy hónapot. A görögöknél és a rómaiaknál teljesen eltűnt az ünneplés, csak a szabadok számára voltak ünnepek, a rabszolgáknak soha ünnepnapjuk nem volt. A szabad emberek viszont, minthogy nem nagyon dolgoztak, hanem őket fenntartották, nem tudtak mit kezdeni azzal az 50-60 ünneppel, ami általában ezeknél a népeknél volt. Tehát a tétlen semmittevés, vagy a dőzsölés és a mértéktelen evés és ivás társult az ünnepeknek a képzetéhez. Magának Izraelnek a történelmében is sajnos ez a hanyatlás megfigyelhető. Innen érthetjük azt, hogy amikor Isten kihívta a zsidó népet Egyiptomból, akkor miért tanította őket a hat napi munkára és a hetedik nap megszentelésére. Mózes második könyve 16. fejezete szerint ugye ez a manna szedés, manna hullás történelme, amely elmondja, hogy minden napra egy-egy rész mannát szedhettek, és a hatodik napon lehetett begyűjteni annyi mannát, hogy az a hetedikre is elegendő volt. Tehát a zsidókat is újra tanítani kellett az ünneplésre, és innen érthető az is, hogy miért kapott a kőbevésett parancsolatban, a 10 parancsolatban
Mózes második könyve 20. fejezetében, a 8-tól a 11-ig tartó versekben, a 4. parancsolatban a 6 napi megpihenés és a 7. napi megnyugvás külön parancsolatot, ami a Biblia szerint Isten örök időktől való szándéka és elrendelése volt. Ezeknek mind a mélyére fogunk nézni, most az első előadáson ez csak úgy nagy összefüggésekben említem, hogy tehát ez az első pontunk, hogy az ünnep az a Biblia legkezdetibb lapjaitól jelen van a Szentírásban, egy alapvető bibliai tanítás, mert időbeli lények vagyunk, mert cselekvő, munkálkodó lények vagyunk, ezért tulajdonképpen ünnepre is teremtett, ünneplésre is teremtett lények vagyunk. Szeretném ezután megemlíteni, mint egy második pontként, hogy az alapünnep, tehát a 7. napi nyugalomnap mellé Isten külön ünnepeket is rendelt, de mikor? Akkor, amikor a zsidó nép már nagy néppé lett. Azelőtt a zsidóknak nem voltak olyan ünnepeik, amelyeknek az elrendelését Mózes második könyve 12. fejezetétől olvashatjuk, és legteljesebb kifejtésük Mózes harmadik könyve 23. fejezetében van. Az egész év során ezzel a fejezettel sokat fogunk foglalkozni, mert hiszen itt szerepel az a 7 ünnep, ami Izrael népének a meghatározó évi ünnepei voltak, 4 tavaszi ünnep és 3 őszi ünnep. Szeretném tehát még egyszer hangsúlyozni, hogy az alapünnep a Biblia szerint az egy nagyon gyakori ünnep, a 7. napi ünnep, a 7. napi nyugalom, de ugyanakkor, amikor már egy nép közösségé szerveződött, akkor Isten külön közösségi ünnepeket is adott, és olyan népnek, amely a messiást váró nép volt, a messiást befogadó nép volt, a zsidó nép, és hogy a messiást méltóképpen tudják várni és befogadni, ezért Isten különböző közösségi ünnepeket adott, de ez már az időszámításunk előtti 15. századnak a fejleménye, és azelőtt ezzel nem találkozunk. Majd fogunk beszélni ezekről az ünnepekről, ezt egy rendkívül egyszerű sematikus ábrán úgy tudnám ábrázolni, hogyha itt van az év, és a felső rész jelzi a tavaszt és a nyarat, az alsó rész az őszt és a telet, tehát így egy éves ciklust így jelzünk nagyon egyszerűen magunk előtt, akkor ezek a közösségi ünnepek így helyezkedtek el, hogy az első hónap 14. napján volt ugye a húsvét ünnepe, utána volt a húsvét ünnepétől elindulva egy folyamatos 7 napos ünnep, ez volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, ezen belül volt még a zsengekéve meglóbálásának az ünnepe, és a 3. hónap 6-án volt a pünkösd ünnepe. Tehát ez 4 tavaszi ünnepet jelent, ha egész részletesen és pontosan veszük, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy 2 nagy ünnep volt ez, a húsvéti ünnepkör, amely magába foglalta magát a húsvétot, a zsengekéve meglóbálását és a kovásztalan kenyerek ünnepét, és a pünkösdöt 3 hónappal később. Az őszi ünnepek sorát a 7. hónap első napján a kürtzengés ünnepe nyitotta meg, majd a 10. napján volt a nagyengesztelési nap, és a 15-től 22-ig ismét egy 7 napos ünnep volt, hogy itt már látjuk, hogy tavasszal is volt egy egész egyhetes ünnep. Itt ez az egyhetes ünnep a sátoros ünnep volt. Tehát, hogyha így komolyan megint vesszük, akkor azt mondjuk, hogy ez az első ünnep, ez a második, ez a harmadik, ez a negyedik, ez az 5., 6. és 7. ünnep. Nagyon érdekes, hogy a tavaszi ünnepek és az őszi ünnepek között volt egy nagy időszak, amelyben nem volt ünnep. Ez az időszak csak nem 4 hónapos volt. Tehát ugye a 3. hónap 6-án volt a pünkösd, és a 10. hónap 1-én volt a kürtzengés ünnepe, egy csak nem 4 hónap. Ez a nagy időköz is önmagában nagyon beszédes, és láthatjuk, hogy ezek az ünnepek mind sarkallottak. Mi volt az ószövetségi ünnepeknek az elsődleges jelentésük, mert nagyon sok jelentésük lesz még, de az elsődleges jelentésük az volt, hogy Isten ezeket az ünnepeket azért rendelte, mert ezekkel az ünnepnapokkal akarta tanítani a zsidókat a messiás első és második eljövetelére. A tavaszi ünnepek az első eljövetelt ábrázolták ki előre,
az őszi ünnepek pedig a második eljövetel előzményeit és körülményeit, befejezve a sátoros ünneppel, ami az örök élet jelképe volt. Mondom, most itt csak nagy összefüggésekben említem, majd ezekbe bele fogunk ereszkedni, hiszen minden egyes ünnepről külön-külön előadás lesz, megismerjük az ünnepnek az értelmét, az ünnep cselekményrendjét, az ünnep szimbólumait, az ünnep erkölcsi lelki tanításait, és azt is, hogy mi most a 20. században mit tanulhatunk ezekből az ünnepekből. Tehát most én csak az alapokat raknám le, és az, hogy már az első előadáson tudjuk a Bibliából előkeresni ezeket a fejezeteket, és tudjunk mi magunk is gondolkozni ezen a témakörön. Tehát az elsődleges jelentés, hogy úgy mondjam, az egy üdvösségtörténeti, az egy erkölcsi lelki jelentés volt. De természetesen ezeknek az ószövetségi ünnepeknek más jelentésük is volt, olyan jelentésük, amelyek azóta is az ünnepeknek a jelentései. Például ezek közül az ünnepek közül egy-két ünnepnek kifejezetten nemzeti történelmi jelentőségű ünnepnapoknak számítottak. Például a Páska ünnepe vagy Húsvét ünnepe Nisán hónap 14-én, ez volt a zsidók számára a legnagyobb nemzeti ünnep, ez az Egyiptomból való szabadulás ünnepe volt. Ez ugyanolyan, mint nálunk magyaroknál is vannak kiemelt nemzeti ünnepek, teszem azt a március 15-e több mint 150 éve, ugye az éppen 150 éve, az egy kiemelt nemzeti ünnep, ha ilyen rendszer jön, ha amolyan, azt azért általában nem szokták elmozdítani. Április 4-e az már lezárult, ugye az volt egy-két évtizedig, vagy nem tudom, november 7-e az is lezárult, most ugye október 23-e, alig egy évtized, azt mondjuk, hogy ezek nemzeti ünnepek, mert a magyar nemzet élettörténetében meghatározó történelmi sorsfordulókra emlékeztetnek. Most ilyen volt például a zsidók esetében az első ünnep, ami az egyiptomi szabadulásra emlékeztetett, ez egy történeti nemzeti ünnep volt. De másodlagos jelentés, mert vannak még harmadlagos jelentései az ünnepeknek, ez is rendkívül fontos, tudni, az ünnepek közül nagyon sok természeti ünnep volt. Tehát az embert nem csak a közössége, a nemzete határozza meg, nagyon sokszor még ennél is hangsúlyosabban a természetnek a ciklikussága, a körforgása. Tehát előbb is mondtam, hogy tavaszi ünnepek, őszi ünnepek. Tehát itt például a zsengek éve meglóbálás az egy jellegzetesen természeti ünnep volt, amikor a tavasszal a későbbi gabonának a zsengéjét, ahogy learadták, azt mutatták be a templomban. Vagy például a negyedik ünnep, a pünkösd ünnepe, az a tavaszi, illetve már azon az éghajlaton a nyári betakarításnak, tehát az aratásnak volt az emlékünnepe. Ez a Siván hó 6-án a pünkösd ünnepe, ami hát körülbelül a mi Péter Pálunknak megfelelő időszak azon az égövön. De ugyanilyen jelentősége van tulajdonképpen a sátoros ünnepnek is, ami az őszi betakarítás utáni ünnep. Tehát, ahogy említettem, az ünnepek az időhöz és a munkához, a tevékenységhez is kapcsolódnak. Tehát akkor, amikor egy nemzet életében mondjuk betakarítják a kenyérgabonát, vagy betakarítják az őszi gyümölcsöket, amelyekből aszalmányok lesznek, vagy a szőlőből must, akkor ezeket is megünneplik, mint egy a jól végzett munkának, vagy annak az emlékezeteként, hogy Isten megadta azt, amire az embernek szüksége van, van miből élnünk, és biztosítva lesz a következő évünk. És persze ez a hármasság, hogy tehát erkölcs, az ünnepeknek az erkölcsi oldala, az ünnepeknek a nemzeti oldala és az ünnepeknek a természeti oldala, ez az ünnepeket át és átjárta, tehát nagyon sok ünnep egyszerre mind a három jelentést magán viselte, de hogy említettem, ezt majd részletezni fogjuk. Már itt ennél a pontnál azonban hagy jegyezzem meg, hogy ezek a bibliai ószövetségi ünnepek ennél fogva is sokkal gazdagabb ünnepek, mint például más népeknek az ősi ünnepei. Mert más népeknél általában csak természeti ünnepek voltak. Nem voltak, egyáltalán nem léteztek nemzeti ünnepek, és egyáltalán nem létezett az, hogy az ünnepeknek valami mélyebb, erkölcsi és Istentől kijelölt tartalmuk lett volna, és ez természetes is, hiszen Istennek egy választott népe volt, és ez volt a zsidó nép. Szeretném már itt megemlíteni, hogy az ünnepekhez különböző Istentől elrendelt tanítások és rendelkezések csatlakoztak. Azért gondolkoztam, hogy mit mondjak, mert nem mondhatom azt, hogy szokások.
A Bibliában az ünnepekhez nem szokások kapcsolódtak. Itt van a nagy különbség például a bibliai ünnepek, és például a magyar ünnepek, vagy a középkori ünnepek között, mert a Bibliában, amit Isten elrendelt, hogy egy ünnepet így kell ünnepelni, ott minden tanításnak megvolt a maga feladata, megvolt a maga célja, a rendeltetése. Már amikor Isten az első ünnepet elrendelte Mózesnak, a Mózes második könyve 12. fejezete szerint, arra figyelmeztette a népnek a vezérét, Mózest, hogy ha majd később kérdezik az utódok, a gyerekeitek meg az unokáitok kérdezik, hogy miért ünneplitek ti a Páskát, akkor el tudjátok mondani értelmesen, hogy ennek az ünnepnek mi a tanítása, mi az értelme. Tehát ez nem szokásból kell ünnepelni. Itt van, mondom, az óriási különbség, hogy a Bibliában az ünnepeknek mindig eleven tanító jellegük volt, ellentétben a későbbi európai ünnepekkel, amelyek többnyire szokáson alapultak. Ha például valaki hozzá tud jutni Dömötör Teklának a naptári ünnepek és a népi színjátszás című kötetéhez, ezt az akadémiai kiadó adta ki, végig megy az egész éven, és elmondja azt, hogy a középkorban kialakult ünnepek hogyan jöttek létre. Egyrészt volt ezeknek bibliai alapjuk, de nagyobb részt a pogány népek szokásaiból jöttek létre. És ha hozzácsaptak is valamilyen bibliai tartalmat, mindjárt jelzésül majd egy ilyen ünnepet szeretnék elmondani, akkor azok teljesen hasonultak a pogány ünnepléshez. Például ilyen volt nyáron az egyik ünnep, a Szent Iván napja. Ugye ez a Szent Iván napja elég híres ünnep a népi ünnepkörben, de hát az irodalomba is bevonult, ugye a Szent Iváni álomra gondoljunk, és itt elemzi a gány ünnep, napfordulónak az ünnepe, amikor például tüzeket gyújtottak. A legtöbb pogány nép Egyiptomtól a keleti népeken át a germánokig nyáron könnyű is volt tüzet gyújtani, mert meleg volt és könnyen fogott lángot akkor a tarló is. Hát a tűzgyújtás ez kimaradhatatlan része volt ennek az ünnepnek. Általában ezekhez a pogány ünnepekhez, például a húsvéthoz a víz kapcsolódott, ugye a locsolásnak az őse, mint egy pogány gyökerű dolog, ugye a termékenység szimbóluma a pogány gondolkodásban. De a tűz az meg az erőnek, a megtisztításnak, a háborúnak a szimbóluma, és ezt az ünnepet, ezt a pogány ünnepet valahogy keresztényesíteni kellett. Hát először is úgy tették keresztényé, hogy az Iván napot rendelték hozzá ez az ünnephez, és ugye ki volt ugye az Iván a Bibliában, ugye János, keresztelő János. Hát keresztelő Jánosról Jézusnak van egy érdekes kijelentése, János evangélium a 5. fejezet 35. versében. János 5.35-ben Jézus ezt mondta keresztelő Jánosról, hogy ő égő és fénylő szövétnek volt. Na hát erre akkor azt mondták, hogy kérem, akkor a szokásnál meg is magyaráztuk, meg is találtuk az ideológiát rá, pogány szokás a tűzgyújtás, tehát Jézus is azt mondta keresztelő János, hogy égő és fénylő szövétnek volt, ezért keresztelő János emlékére fogunk tüzet gyújtani. Ez egy szokássá vált. Hogy aztán Magyarországon úgy gyújtottak tüzet, hogy nem tudom én, ekkora tüzet, és nem tudom, Angliában akkorát, hogy leégett egy fél erdő, és akkor mindenki kidombolhatta magát ugye a fiatalság soraiból. Ez egy más kérdés, ennek leírja az összes ágát, bogát, ez egy szokás volt. Ez egy szokás volt. Hogy nem tudom én, hogy ott fával gyújtottak, vagy szénnel, vagy nem tudom én, mágiát is emeltek, vagy sem. Nagyon érdekes, és nagyon jó a könyv olyan szempontból, hogy rámutat például egy 6.-7. századi keresztény gondolkodótól idéz, Eligiustól, Noyon püspökétől, ez egy francia város püspöke volt, aki tiltakozik ez ellen a pogány szokás ellen, és főleg az ellen, hogy ezt próbálják keresztényesíteni. Olvasom szó szerint a 141. lapon idézi ezt a 583-tól 659-ig élt püspököt, aki azt mondja, egyetlen keresztény se higgyen a mágiákban, ne üljenek össze énekelni, mert ezek az ördög művei. Senki Szent János ünnepén vagy valamelyik szent ünnepen ne ünnepelje a napfordulót, ne építsen sáncot, ne járjon táncot, ne varázsoljon és ne énekeljen ördög énekeket. Hát miért mondja ezekről, hogy ezeket ne csinálják? Mert mondom, hogy ez a pogány vallások behozták a maguk szokásait, ilyenkor varázsoltak, babonás dolgokat tettek, ördögi énekeket énekeltek, és mindezt a nap és a hold állásával magyarázták meg, és a 6.-7. században még élénkkel tiltakoznak ezzel
ellen az akkor egyébként már hatalmivá váló kereszténység vezetői. Ha ugrunk pár évszázadot, a 15. század végén Temesvári Pelbárt, ugye ismert magyar ferences szerzetes, a következőket mondja. Az egyház három módon szokta ünnepelni János születésének napját. Először a vigíliát bőjtel, másodszor az egyház ünnepli ma János ünnepét tűz vagy égő fáklyák készítésével, először, hogy megmutassa, hogy János csontjai megégettettek Szabaszté városában, mely valaha Samária volt, hogy honnan veszi ezt, hogy Jánost megégették, és épp Samáriában, ezt persze nem tudni. Másodszor azt jelent, hogy a Krisztus mondása szerint ő volt a lángoló és világító lámpás. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni, hogy ezek a szokások kialakulnak, évszázadokon keresztül tartják magukat, és ha valaki megkérdezte mondjuk a 17.-18. században, hogy nyáron miért kell tüzet gyújtani, hát ez a lehető legveszélyesebb dolog nyár közepén tüzet gyújtani, és miért kell ilyen, nem tudja, ráolvasásokat ilyet csinálni, azt mondták, hogy kérem, ez szokás. Most ilyennel a Bibliában nem találkozunk. Erről azért beszéltem ennyit, mert nagyon markánsan szeretném megkülönböztetni a bibliai ünnepeket, és az azután kifejlődött sokszor az olyan ünnepeket, amelyek hivatkoztak a Bibliára, keresztény ünnepeknek tartják, vagy ma is tartják ezeket, semmi közük nincs a Bibliához és a valódi kereszténységhez. Isten nem azért rendelt ünnepeket, hogy egy csomó szokást sal tele aggassa még az életet, és fölösleges, értelmetlen dolgokkal nehezítse az életet. Isten azért rendelt ünnepeket, hogy az emberek valóban ki tudják magukat pihenni fizikailag, de lelkileg is valahogy föl tudjanak emelkedni, és megértsék az Isten dolgait. Tehát az ünnepekben a tanítás volt a legfontosabb, nem a szokás és a hagyományrendszer. Szoktam idézni, elnézést, ha valaki sokat hallja már, de Pilinszky Jánosnak van erről egy nagyon szép szójátéka, amikor azt mondja, hogy az az igazi ünnep, amely segít bekapcsolódni, nem kikapcsolódni. Ugye a mai világban az emberek az ünnepeket olyan eseményeknek tartják, amikor jól, hát amikor ki lehet kapcsolódni, mert van időnk, mondjuk nem kell dolgozni, van időnk enni, inni, ide menni, oda menni, kicsit dorbézolni, vagy kirúgni a hámból, és ezzel ellen tiltakozva mondja Pilinszky, hogy nem kikapcsolódni kell, mert amúgy is kikapcsolja az embereket az élet, szétforgácsolja az embereket fizikailag, lelkileg ez a rohanó élettempó és ez a 20. századi élet. Az igazi keresztény ünnepek azok nem a kikapcsolódásban segítenek, hanem a bekapcsolódásban. Tudnik, hogy az ember be tudjon kapcsolódni az Isten gondolkodásába, az Isten munkájába, az Isten üdvtervébe, és ebben nagyon nagy igazság van, és ez itt méltán idézhető. Ezért a harmadik pontot úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy lépéssel már tovább is lépjünk, hogy a Bibliában az ünnepek soha nem jelentenek öncélt, és nem hordoznak magukban öncélúságot. Nem úgy van, hogy van egy ünnep, és akkor hát ezt az ünnepet meg kell ünnepelni, esetleg ez még érdemet is jelent az Isten előtt, hogy valaki valamit ünnepel. Erről a leghíresebb ige részletet az Ézsajás könyve első fejezetéből szeretném felidézni, amely jó, hogyha a fülünkben fog csengeni, és hogyha jól megjegyezzük, mert az egész évi sorozatunk során erre a részletre sokat kell majd visszaemlékeznünk. Ézsajás próféta időszámításunk előtti 8. században élt. És akkor már nagyon eltorzult a zsidó nép élete, az ünnepeket ugyan megtartották, majd arról is beszélünk, hogy hányszor nem tartották meg, voltak évszázados kimaradások az ünnepekben, de akkor éppen megtartották, de erre Isten válaszát a következőképpen közvetítette a proféta Ézsaiás könyve első fejezetében a 10. verstől. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Jelképesen szólítja meg a zsidó népet, azt mondja, hogy olyanok lettetek, mint a Sodoma Gomora volt egykor. Hiába a nevetek választott nép, hiába vagytok az Isten népe, de tulajdonképp nem úgy éltek, ahogy Istenhez méltó lenne, és ezért Sodoma Gomora népének szólítja meg őket. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hízdalt barmok kövérjét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ugye hivatkozik az áldozati rendszer, hogy napról napra vitték az áldozatokat Jeruzsálemben, de formaivá vált, szokássá vált, hagyományá vált az egész, nem volt benne gondolkodás, nem volt éltető erő. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaranymat tapossátok?
ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, és a jó illatétel utálat előttem, újhol szombat és ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ez egy döntő kijelentés a Bibliában az ünnepekre nézve, hogy Isten előtt bűn és ünneplés nem áll meg. Tehát ha valaki az ünnepeket bűnnel párosítja, hogy akkor kirúg a hámból, meg nem tudom én, lerészegedik, meg csak úgy jól beeszik, formailag tart valamit, és ugyanakkor viszont nem arra használja fel az ünnepet, hogy megnyugodjon, hogy megértsen dolgokat, hogy felemelkedjen, hogy megváltozzék, hogy Isten meg tudja őt változtatni, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni. Szóval Isten mondja, hogy most azért ünnepítek az ünnepet, mert azt hiszitek, hogy ez érdemelődtem, hogy most ti bizonyos ünnepeket megültök. Szóval bűnt és ünneplést el nem szenvedek, és ezek terhemre vannak, elfáradtam viselni. Később ezt Jézus nagyon egyszerű szavakkal így mondja ki, Márk evangélium a 2. fejezet 27. verse szerint, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az ünnepért. Ugye az egyik fő ünnepre, a 7. napi nyugalomra mondja ezt Jézus, hogy nem azért adott Isten ünnepeket, hogy ez teletöltsék mindenféle szokással, rendelettel, érdemszerző cselekedetekkel, nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért, tehát az ünnep szolgálja, akarja szolgálni az embert, és ne az ember próbálja a saját felfogása szerint az ünnepeket átváltoztatni, ahogy az ő neki tetszik. Szeretnék hivatkozni még ugyanitt egy pozitív példára is, mert ez a negatív példa, hogy az ünnepek nagyon gyakran ilyenné válnak a történelemben, régen is így volt, és ma még inkább így van, de majd a sorozatunk keretén belül külön részletesen fogjuk elemezni a Krónika 2. könyve 30. fejezetét, ami a tárgyunk szempontjában egy rendkívüli fejezet a Bibliában, mert ez elmondja azt, hogy a zsidó nép bizonyos ünnepekről elfelejtkezett, egyáltalán. Tehát úgy, ahogy van. Ugye az év a tavasszal kezdődött, és a tavaszi első ünnep volt a Páska. Úgy, ahogy van, elfelejtették. Volt, amikor évszázadokig nem ünnepelték. Ez különben első hallásra úgy érthetetlennek látszik, mert hát nálunk is vannak emberek, akik nem ünnepelnek, semmit nem ünnepelnek, de az, hogy ne vegyen róla tudomást, az szinte senki nem tudja megtenni. Ahogy van, elfelejtették az ünnepeket, és évszázadok eltettek, és nem ünnepelték meg. Egy ilyen történetet mond el Ezékiás király idejéből a Szentírás, szintén 8. századiban uralkodó Ézsaiás kortárs, és kezdenek utána nézni, hogy neki kellene ünnepeket ünnepelni. Hát melyik a legfőbb ünnep, amikor Isten kiszabadította a népet Egyiptomból? Hát a húsvét ünnepe. Igen, ám, de míg utána járnak, mondom, ennyire elfelejtik az ünnepeket, mert az első hónap után a második hónapba érkeznek, és akkor megkérdezik a királyt és a papokat, hogy hát már lejárt az ünnep ideje. És most már ugye az első hónap 14. napján volt, ugye ez a mi március-áprilisunknak felel meg, és mint hogyha mi azt mondanánk, nem tudom én, április 15-én, hogy hát ennyi, elfelejtettük a március 15-ét megünnepelni, hát most már április 15-e van, de mit csináljunk? Hát erre ugye azt válaszolja Isten, hogy méltányolom, hogy legalább rájöttetek, hogy valamit elfelejtettetek, hát akkor gyűjjetek össze az év második hónapjának 14. napján, és akkor ünnepeljétek meg a húsvétot. És valóban a király követeket küld országszerte, azok kihirdetik. Vannak, akik gúnyolódnak az egészen, hogy ők se az első hónapban nem ünnepelnek, se a második hónapban nem ünnepelnek, de nagyon sokan elmennek Jeruzsálembe, és ha nem is az első, de a második hónapban összejönnek, és hogy ugye itt lehet látni, ez 7 napos ünnep volt, 7 napig együtt van az egész község, és amit hallanak a Bibliából, mert ezeken az ünnepeken a Bibliát fel kellett olvasni. Bizonyos bibliai könyveket, részleteket, tanításokat fel kell olvasni, és amikor az emberek hallják, tessenek meggondolni, hogyha mi egy hetet azzal töltünk, hogy minden nap hallgatnánk bibliai előadásokat, és hallanánk a Bibliát.
Szóval ezek az emberek olyan örömre jutnak, hogy amikor letelik a hetedik nap, követséget menesztenek a királyhoz, hogy tudja számukra biztosítani Jeruzsálem, ugye több ezer ember van, szóval ünnepek során is azért enni, inni kell, tudja a király számukra biztosítani, hogy tovább is ott maradhassan, mert ez egy olyan öröm az Isten szavát hallani. És akkor a király tanácskozik ott a papokkal, lévitákkal, és még 7 napra kirendeli például az élelmüket, és még 7 napig azt mondja, hogy nagy örömben ott vannak Jeruzsálemben. Ezt azért említem, mert az ünnepnek végül is mi a legfőbb célja? Az ünnepnek az a legfőbb célja, hogy az ember egy kicsit összerendeződjön, az ember tudja jobban, mint azelőtt, hogy miért él, és az emberi életben az öröm és a boldogság az megerősítse az élet értelmességébe vetett hitet, és az Isten gondviselésébe vetett hitet. És ez a bibliai ünnepeknek alapvető céljuk. Tehát ezért mondom, hogy a bibliai ünnepek nem szokások, nem hagyomány, nem olyan, hogy most 77 ezer, nem tudom én milyen népszokás, meg egyéb kell, hogy ezekhez társuljon. Isten megmondta, hogy mely ünnephez mit társítsanak, mit csináljanak, és annak mi a jelentősége. Ezért ez rendkívül fontos dolog, és ezért lehet egy évi sorozatot erről hirdetni, és elmerülnünk az ünnepeknek a tanításaiban, jelkép használatában, mert ezek az ünnepek a mai embert is nagyon sokban útba igazíthatják. Jó lehet, nekünk nem kell ünnepelni a Biblia szerint sem a húsvétot, sem a zsengek éve meglóbálását, sem a kovásztalan kenyerek ünnepét, sem a pünkösdöt, sem a kürtzengés ünnepét, sem a nagy engesztelési napot, sem a sátoros ünnepet. Arról is lesz majd egy külön előadás, hogy ezekből a Biblia ünnepekből, ószövetségi ünnepekből milyen ünnepek maradtak meg. Mi az a 3 ünnep, amit Jézus ezek helyébe állított. Erről is majd egy külön előadás lesz. De már is megyek tovább, és a következő pontunk tehát az, amihez már most elértem, hogy a Biblia szerint az ünnepek változók. Az ünnepeknek addig van értelmük és jelentőségük, ameddig egy közösséget valamire fölkészítenek, valamire megtanítanak. Az őskeresztény korban nagyon nagy kérdés volt, hogy a keresztények ünnepeljék-e tovább ezeket az ünnepeket. Erről 2 bibliai levél szól. A Galatákhoz írt levél és a Kolosséberiekhez írott levél. Mindenkit kérek arra, hogyha így a Biblia körünkön említést nyer 1-2 bibliairat, próbáljuk otthon ezeket elolvasni. Mi volt a galáciabelieknek és a kolosséberieknek a fő problémájuk? Ezek a mai Törökország területén létrejövő keresztény közösségek voltak, amelyeket Pál apostol alapított, vagy Pál apostol gondozott, látogatott, de amikor Pál elment más területre, akkor jöttek Júdeából, Palesztinából zsidó emberek, vagy zsidókból lett keresztények, mind a két csoport egyébként, és próbáltak ezeknek a pogány keresztényeknek a fülükbe sugdosni bizonyos dolgokat, például ilyeneket, hogy ti csak akkor vagytok igazán keresztények, ha továbbra is ünneplitek a húsvétot, továbbra is megáldozzátok a húsvéti bárányt, továbbra is ünnepítek a zsengekét, stb. Tehát tulajdonképpen az ószövetségi ünnepeknek a megtartására, további megtartására akarták őket buzdítani. Ez aztán egy óriási kavarodást hívott elő, és ezért szeretném szó szerint idézni, különben a Galata levélnek főleg a 4. fejezetében van erről szó, de most én a rövidség kedvéért a Kolossi levél 2. fejezetét szeretném felidézni, hogy Pál apostol mit válaszolt erre a problémára. Figyeljük meg, hogy milyen rövid, de mennyire teli találat lesz az a megfogalmazás. A Kolossi levél 2. fejezetében a 16. és a 17. vers így hangzik. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep vagy újhold vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát mit mond itt Pál apostol? Az ószövetségi ünnepkörnek addig volt jelentősége, amíg Krisztus el nem jött. Addig óriási jelentősége volt. 1500 éven keresztül ebből az ünnepkörből a zsidó nép előre leolvashatta a megváltás forgatókönyvét. A zsidó népnek ott állt az éves ünnepek során dramatikusan a szemük előtt, hogy a messiás, ha eljön, akkor mint ártatlan bárány meg fogják ölni, de a harmadnapra feltámad,
De aki ezt elfogadja, elhiszi, annak az életében őhozzá hasonlóvá kell válnia, minden kovászos tisztítson ki az életéből, és váljon hasonlóvá Krisztushoz, aki bűn nélkül élt, és bűnt legyőzve élt. És ennek nyomán, akik elfogadják Krisztus evangéliumát, azokra kiárad a Szentlélek, és itt lesz majd a nagy betakarítás, a nagy begyűjtése a Krisztus magvetésének. És majd feltelik egy óriási időszak a Krisztus első és második eljövetel között, de a második eljövetelre is küldzengés fog majd figyelmeztetni. A második eljövetel előtt elkezdődik az ítélet a mennyben, a nagy engesztelési nap, ezt ábrázolta ki. És lesz majd egy örök élet, ahogy az év egy ciklusa lezárul, és hogy megértük ezt az évet, és mindent betakaríthatunk, biztosítva vagyunk télire, tavaszra, a következő évre. Ugyanígy, aki a földi életben megküzdi a maga hitküzdelmét, erkölcsi küzdelmét, azt majd várja az örök élet az újjáteremtett földön. Szóval a zsidó nép erről az ünnep körül leolvashatta előre a megváltásnak a főbb állomásait, és Isten gondviselését nem csak az egyesek, hanem a tömegek életében is. Na most ennek csak addig volt jelentősége, ameddig Jézus el nem jött, meg nem feszítetett a keresztván, harmadnap fel nem támadott, pünköskor ki nem áradt a Szentlélek, stb. Nem akarom ezeket most elismételni. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnepek dolgában, hogy ti már nem tartjátok ezeket az ünnepeket. Mert az őskeresztényeknek világosan elmondták az apostolok, hogy ezek az ünnepek beteljesedtek, ezekre többet szükség nincs. Akkor, amikor a húsvét előestén Jézus megáldoztatott, gondoskodott arról, hogy egy újabb ünnepet rendeljen, az ószövetségi húsvétot felváltja az újszövetségi úrvacsora, hiszen Jézus az utolsó vacsorán elrendeli, most már nem az Egyiptomra való szabadulást, ugye, amit 1500 évig ünnepeltek, hanem az ő halálára, az ő golgotai áldozatára és feltámadására való emlékezést. Tehát Jézus a húsvéti ünnepkör helyébe beállítja az úrvacsorát. Utána az, hogy ki lesz keresztény, hogy ki az, aki követi Krisztust, annak a helyébe beállítja már életében ugye a kerességet. Tehát az, hogy más lesz a dolog az új szövetségben, mint az ószövetségben. Az ószövetségben beleszülettek a zsidók egy népbe, az új szövetségben nincs már testi beleszületés, van felnőttkori döntés, felnőttkori választás, és ezáltal a keresztség ünnepe egy következő ünnep. Meghagyja Jézus a hetedik napi nyugalmat. Itt a Kolossi levélben csak egy kis fordítási pontosítást hadd tegyek a 16. versben. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában. Ez a vers helyesen nem így hangzik, hogy szombat dolgában, hanem szombatok dolgában. Többes számban van itt a szombat kifejezés. Tudnék, a szombat kifejezés többes számban azokat a szombatokat jelölte, amelyek nem a naptári szombatra estek, hanem az ünnepek előtti napot nevezték a felkészülés napjának, vagyis a nyugalom napjának, a sabbatnak, szombatnak, de ezek nem a heti szombatok voltak, mert hiszen az ünnepek mindig szabott időpontra estek. Tehát például Nisán hónap 14. napja volt, mindig 14. napján volt a húsvét. Ha hétfőre esett, ha kedre, ha szerdán, stb. Teljesen mindegy, hogy milyen napra esett, az volt a húsvét. Na most, hogyha mondjuk az kedre esett a húsvét, akkor a hétnapos ünnepről van szó, arra fel kellett készülni. Ezek voltak a ceremoniális szombatok, tehát jelen esetben, abban az évben, amikor kedre esett a húsvét, akkor az előző való nap, a hétfőt is ceremoniális szombatnak nevezték, amikor az asszonyok megsütöttek, megfőztek, a férfiak is mindent szépen eltettek, hogy hét napig nem végeztek munkát, hanem az ünnep örömében lehetett osztozniuk. Tehát Pál apostol azt mondja, nem azt mondja, mint sokan, ezt hirdetik, hogy hát az őskeresztények eltörölték a szombatot, erről szó nincsen. A 10 parancsolatnak egy rendelkezését se Isten, se ember el nem törölte és el nem törölheti, hanem ezeket az ószövetségi ceremoniális szombatokat. Azért is mondja, hogy senki titeket meg ne ítén evésért, ivásért, újhold ünnep vagy szombatok dolgában. Tehát erre mondja a Pál apostol, hogy az ószövetségi ünnepkör érvényét veszítette. Nem kell ünnepelni az újhold ünnep,
kezdődött az a két nap, amivel megünnepelték a hónap befejezését, és egy új hónap kezdődött. Nem kell megünnepelni ezt a hét ünnepet, és természetesen, hogyha ezeket nem kell megünnepelni, akkor az előttük való ceremoniális szombatokat se kell betartani, mert hogyha nem tartjuk a húsvétot, akkor miért tartanánk az előtte való napot, mint nyugalomnapot. Ezek a ceremoniális szombatokon már nem végeztek hát kenyérkereső munkavégzést, csak a családok felkészülése volt, munkás felkészülése arra, hogy az ünnepek háborítatlanak legyenek. Lukács evangélium ezt így fordítja, hogy a készület napja. Készület napja. Ugye Lukácsból így fordítják. Tehát ennél azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia szerint az örök ünnep az a heti nyugalomnap. De a többi ünnep az mind időleges ünnep. Az Ószövetséghez társultak ezek az ünnepek, és az Új Szövetséghez a heti nyugalomnap mellett már csak két ünnep társul, a keresztségnek és a keresztség megújításának, az úrvacsorának az ünnepe. Több ünnepet Isten nem adott. Tehát ez nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez mind a mai napig a kereszténységben egy nagy zűrzavar forrása. Ugye a második századig egyáltalán nem ünnepelték a keresztények ezeket az ünnepeket. A második század végén kezdik visszahozni Rómában ezeket az ünnepeket. Nem véletlenül, hogy Rómában, mert Róma a nagy gyűjtő medencéje a pogány vallásoknak, és kezd kialakulni a második század végén már az a szinkretizmus, hogy minden vallást egybeolvasztani. Ez a harmadik, negyedik században felerősödik, a negyedik században ez a szinkretizmus teljes erővel ki fog fejlődni, és mind a mai napig az európai kereszténység egy ilyen szinkretista a vallás, minden van benne, és mindennek az ellentéte. Ezért kell nekünk a Bibliáról beszélni, mert a Biblia nem tűri a szinkretizmust. A szinkretizmus az, hogy minden vallásból egy kevés, pogány vallásból is, a Biblia vallásából is, nyilvánvalóan, hogy ez nem Istentől származik, és az Isten tanítását ezek nem képviselik. Ugye a szinkretizmus az kialakult a gondolkodásban, teológiában, de főleg kialakult az ünnepekben, és a keresztény, úgynevezett keresztény ünnepek, ezek egy nagy szinkretizmust hoztak létre, majd ha odaérünk, fogunk erről beszélni, hogy nem tudom én, a húsvét, ugye éppen két hét múlva már téma lesz, amikor a húsvétról húsvétot újra előhozzák, mert a húsvét, majd két hét múlva ezt halljuk, a húsvétot Isten egy bizonyos ünnepnek jelölte ki, bizonyos szertartással, bizonyos cselekménnyel, ami Jézus első eljövetelekor, a golgotai áldozatakor véget ért. Amikor Jézus meghalt a keresztfán, nem véletlenül repett ketté a templom kárpitja, ugye széthasadt, vége volt ennek az ünnepnek. Az utolsó húsvét az ez volt, ez volt az utolsó, és az utolsó páska vacsora, azért is nevezzük utolsó vacsorának, az a vacsora volt, amit Jézus húsvét előestén elfogyasztott. Ezután nincs értelme húsvétot ünnepelni, mert az egyiptomi szabadításnál egy nagyobb szabadítás következett be, a Jézusnak a golgotai áldozata és szabadítása. Nem is ünneplik a keresztények általánosan egy másfél évszázadig, akkor a második században ezt visszahozzák, akkor kezdik a pogány vallásokból is oda rendelni a különböző szokásokat. Ezért társul idővel a húsvéttal, nem tudom én, a víz, a vödörrel való leöntés, a locsolás, nem tudom én mi, mert ezek a pogány vallások termékenységi kultuszainak a szokásai. Azért jön be a tojás, meg a nyúl, meg a nem tudom én mi, mert ezek is pogány, mágikus, termékenységi jelképek, ugye bizonyos népeknél a nyúl a termékenység jelképe, más népeknél a tojás a termékenység jelképe, és amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység kiegyezik a különböző vallásokkal, akkor minden vallásból, úgy, hogy kedvezzen az embereknek, ugye átveszi ezeket a dolgokat, és akkor kialakul egy nagy egyveleg, amiről már az ember azt se tudja, hogy hova kapja a fejét, mert ugye annyi mindennel társul, annyi minden felé viszi szét az embereknek a gondolkozását és a gyakorlati cselekedetét is, és összezavarja, ugye az egész gondolkodást összezavarja, és hát azért járunk most, ahol járunk, ennek ilyen történeti és elvi természetű okai vannak. De már is ennél a pontnál, hogy megérintettem itt is egy fő kérdés, lépjünk tovább egy következő pontra, hogy tudnélik a középkortól fogva az ünnepeknek, hogy úgy mondjam, a szerkezeti átalakulása és hangsúly eltolódása következik be. Az ókori keleti népeknél, ahogy említettem, az ünnepek elsősorban természeti jellegűek voltak. Az Izrael népénél az ünnepek nem csak természetiek voltak, hanem itt már az üdvtörténeti oldal, a nemzeti oldal is kidomborodott.
De a középkorban, amikor ez a szinkretizmus lezajlik, az ünnepek elsősorban politikai természetűek lesznek. És ez a folyamat 1500 éve tart. Mit értünk ezzel, hogy politikai természetűek lesznek? Nyilván, hogy az ünnepekben bizonyos ünnepek megtartanak bizonyos természeti alapokat. Például itt van Magyarországon augusztus 20-a. Ennek ugye megtartották a természeti alapját, hogy körülbelül akkora már itt learatják a gabonát, tehát mit tudom én, ez új kenyér vagy kenyér ünnepe, teljesen mindegy, ez is az augusztus 20-a. Ugyanakkor nemzeti jellegű ünnep, ugye a honfoglaló István király ünnepe, amikor őt a 11. század végén szentté avatták, bekerült a római kalendáriumba, és attól fogva az egész világ számára ez a Szent István nap, és ez a magyaroknak egy különleges nemzeti ünnep. Tehát a természeti mellett ez egy nemzeti ünnep is. De, hát elég csak a mi életidőnkben visszatekinteni, ki hány évtizedet élt meg, és hány augusztus 20-át látott, ugye minden politikai hatalom, párt, kormány próbálja belegyömöszölni a maga felfogását ebbe az ünnepbe. Ugye akkor nagy szónoklatokat tartanak, nagy beszédek hangoznak el, hogy így és úgy, meg nem amúgy, hogy így és így, meg ez a cél, meg az a cél, meg ilyen. Ugye nagy népámító szónoklatok általában az ünnepeken hangoznak el. Tehát az újabb korban, attól a ponttól kezdve, amikor a kereszténység hatalmivá vált, ugye ez a 4. század Nagy Konstantin császár uralkodása, amikor a kereszténységet hatalmi helyzetbe hozta, az elmúlt 1500 évben az ünnepeknek egy elég gyászos szerkezeti módosulásával van dolgunk. Tudnék, hogy mindig az illető hatalom akarja felmutatni, hogy ez az én ünnepem. És én ezt akarom kifejezni az ünneppel. Minden hatalomnak a felség jelei lettek az ünnepek. Ezért is van az, hogy hatalomváltásnál sokszor ünnepeket is átalakítanak, amire már hivatkoztam, hogyha mondjuk a 1989 vagy 90-ben kikiáltották a Magyar Köztársaságot, nyilvánvalóan a Magyar Köztársaság nem fogja tovább ünnepelni április 4-ét, se május 1-ét, se november 7-ét, azt mondja a Magyar Köztársaság, ez nem én vagyok, ez volt a régi, és most én október 23-a vagyok, most én március 15 vagyok, soha, mint eddig soha annál inkább, stb. Tehát az ünnepek tulajdonképpen a fennálló hatalomnak az eszközeivé válnak. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, erről majd lesz szó, hiszen az előttünk álló jövőnek nem egy eseményét és nem egy nagy dolgát ebből lehet majd megérteni. Mert az ünnep az elkötelezettséget jelent. A zsidók azzal, hogy más ünnepet ünnepeltek az ókorban, mint a többi nép, ezzel kifejezték azt, hogy ők Istent fogadják el, az önmagát kinyilatkoztató Istent az uruknak. Főleg akkor, amikor valóban ünnepeltek, mert előbb mondtam, hogy sokszor nem ünnepeltek évszázadokon keresztül, de amikor ők összegyűltek és ünnepeltek, a legfontosabb ünnepük ugye a szombat már is megkülönböztette őket a többi néptől, ugye ez nyilvánvalóvá tette, hogy ezeknek az embereknek, ennek a népnek egy más istene van, mint a többi népek bálványistenei. Ugyanez van a mi mai korunkban is, hogy tulajdonképpen az ünnepekkel és az ünnepléssel egy-egy hatalom nyilvánítja ki, hogy ő mit akar, és mit akar látni az emberektől, illetve az emberek választanak, hogy ők kihez tartoznak. Ugye, tehát ezért lesz az ünnep kérdés, nagy kérdés előttünk a történelemben, mert a hatalmak így nyilvánítják ki a céljaikat. Erről egy döntő profécia szól a Dániel könyve 7. fejezet 25. versében. Dániel könyvéről tudjuk, hogy a Bibliának az alapvető profétikus könyve, ami az egész emberi történelmet bevilágítja 2400-2500 évvel előre, tehát ez valóban a Jelenések könyve is ezen alapul, Dániel könyve a Bibliának legalapvetőbb könyve. Itt Dániel könyve 7. fejezet 25. versében olvashatunk egy hatalomról, és tessenek megfigyelni ezt a pontos megfogalmazást, azt mondja itt a Biblia, hogy ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időket, Hát beszél, szél, időket, és bizonyos törvényeket, isteni törvényeket és isteni ünnepeket megváltoztatva azt kívánja, hogy az emberek az ő zászlaja arra sorakozzanak. Erről a hatalomról a Biblia nagyon sokat beszél,
itt először hangsúlyosan, itt meg is adja például a teljhatalmát a történelemben ez a bizonyos 1260 évről szóló jövendülés, itt kezdődik Dániel 7.25-ben, ez hétszer van benne a Bibliában, Dániel és jelenések könyvében. Aztán Márk evangéliuma 13. fejezet 14. verse újra a szög fejére üt, és azt mondja, hogy ez a hatalom majd, ahogy megjelenik Jeruzsálem lerombolásakor, megjelenik majd a történelem végén is, és ott áll, ahol nem kellene, ugye? Szóval kisajátítja magának az Isten szerepét, és az embereket arra akarja késztetni, amit ő hirdet. Nem akarom végig sorolni, hiszen erről is egy külön előadás lesz, én most csak itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ha mai korban világméretű megnyilatkozásokról hallunk, hogy milyen ünnepet kell ülni, vagy milyen ünnepet nem kell ülni, akkor azért vessük föl a fejünket és a tekintetünket, hogy a Biblia ezt már több mint 2500 évvel ezelőtt leírta, hogy éppen ez lesz majd a nagy vízválasztó azok között, akik Istent szeretnék követni, és azok között, akik nem az Istent követik, hanem elfogadnak egy hatalmat, ami nem csak politikai hatalom, hanem a Biblia szerint egyházi hatalom is, egyházpolitikai hatalom a kettő együtt, és ez bizonyos ünnep emberekre való rákényszerítésében fog megnyilvánulni. Itt egészen konkrétan hadd hívjam fel a figyelmet, mi is árusítjuk, de nem szereztük be nagyon nagy példányszámban, hiszen egy kicsit nagy ára van. Ugye május 31-én kelt a Vatikánban és augusztusban Magyarországon is közzétették a Dies Domini című legújabb pápai enciklikát, amelynek ez a magyarra fordított címe, hogy a vasárnap megszenteléséről. Tehát itt például maga a mai világnak az egyik legelismertebb és legtekintélyesebb hatalma a római pápa egy szinte egy háromnegyed könyvnyi enciklikát, ugye ez körlevelet jelent magyarul, szánt erre, hogy az egész világ számára egyértelművé tegye, hogy mi az az ünnep, amivel a keresztények azonosulhatnak, és amivel azonosulniuk kell. Ha valaki például ezt szeretné már most megismerni, én erről írtam egy kis elemzést, egyelőre még így van, ilyen formában van, ez itt megvásárolható. Én elküldtem ezt például minden magyar, számba jöhető magyar folyóiratnak és lapnak, hogy ezt vajon közdik-e. Hát már mondták, hogy majd évvégén lesz szerkesztőségi ülés, majd talán január, február, stb. Stb. Mondhatnám én is Babits Jónás könyve szavaival, hogy van időm, én várhatok. Tehát én kivárom, de addig is még kivárom, hogy nem közdik, vagy közlik, addig is azért szeretném fölhívni legalább a kedves hallgatóknak a figyelmét, vagy akik a Bibliát tekintélynek veszik, akik a Bibliát valóban Isten szavának tartják. Ezzel a címmel írtam, hogy a vasárnap kérdés a legújabb pápai enciklikához. Ez is egy előadásunk témája lesz, itt is, meg a jogi sorozaton is. Ennek én nagyon szeretnék a mélyére nézni, de addig is, hogy támpontunk lehessen, ajánlom mindenkinek, hogy olvass el. Itt bemutatom az enciklikát. Meg lehet rendelni az enciklikát is, elhozzuk meg, ebből is készítünk fénymásolatot. Azért hoztam ezt szóba, mert szeretném itt jelölni, hogy semmi sem véletlen, hogy ez most jelent meg. Közeledik ugye az ezredforduló, ugye a másodikból a harmadik évezredből átlépés, és az ilyen kerekszámok, az ilyen nagyon ünnepi alkalmak, ezek kínálják a lehetőséget arra, hogy most kivel azonosul az ember vagy az emberiség. Ki az, akit elfogad, ki az, akit követ, és ez az idő, amit mi most élünk, illetve megérjük az elkövetkezendő néhány évet, ez nagyon nagy vízválasztó idő lesz abból a szempontból, hogy emberek itt mivel fognak azonosulni. Milyen ünneppel fognak azonosulni, mert amilyen ünneppel azonosulnak az emberek, olyan valakivel azonosulnak, aki az ünnep mögött van. Ugye? Tehát csak úgy emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy amikor a keresztény üldözések idején azt mondták a keresztényeknek, hogy hát nem kell Krisztust kifejezetten káromolni, mert ugye először ez volt, hogy káromolják Krisztust, akkor nem fogják őket megkínozni és lefejezni. Nem kell Krisztust káromolni, de tömjént szórjanak a császár szobra vagy képmása elé. Tehát azonosulás kíván. Egy kiélezett helyzet volt, ugye a másodiktól a negyedik századig, és aki nem azonosult a császárral, nem azonosult egy politikai hatalommal,
annak az életében könyörtelen üldözéseket foganatosítottak, elvették a házát, a földjeit, az életét is sokszor elvehették. Ugye erről a történelmi korról majd fogunk beszélni. Körülbelül ilyen történelmi kor a kora középkornak a megismétlődése várható ilyenkor az ezredforduló idején, hogy ki mivel azonosul. Vagy Istennel azonosul valaki, és az Isten által elrendelt megünneplésével fejezi ki azt, hogy Isten parancsolatait szentnek tartja, Isten törvényeit igaznak tartja, vagy pedig, hogyha nem ezzel azonosul, akkor a Biblia szerint csak egy másik hatalom van, aki a különböző meszt, különböző állarcot felvéve tud mozgatni intézményeket, eszméket, szokásokat, aki viszont nem az Isten, hanem az Isten ellensége. Tehát ennyiben szeretném itt ennél a pontnál aláhúzni, hogy az ünnepek kérdése a mi korunkban azért egy véres kérdésé fog válni, szó szerint is, hogy ki mivel azonosul, és kit imád, kit akar követni. Hát aki az elmúlt néhány évtizedet is úgy élte meg, hogy a hitéhez vagy a lelkiismeretéhez ragaszkodott, az tudhatja, hogy a szocializmus idején is az ünnepek azok komoly azonosulások voltak. Ha valaki mondjuk nem ment el április 4-én, nem tudom én milyen tömeggyűlésre, vagy május 1-én nem ment el itt a pestiek ugye a ligeti felvonulásra, amikor én Budapestre kerültem, csak csodálkoztam, hogy minden munkája annyira tényleg kivezényelte a dolgozóit, az összes tele volt, és várták.

akartam, hogy egy vörös nyelű, vörös lobogójú, mit tudom, milyen zászlót vigyek, és hát kerekperezt közöltem, hogy ahogy eddig nem vittem, úgy ezután se fogom vinni. Hát majdnem az állásommal fizettem ezért, de hát ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején már egy bizonyos fellazulás volt, meg akkor voltak jó akarim, akik kijelentettek, hogy hát beteg volt ez a gyerek, ugye, meg úgyis albérlő, nézzük el neki, szóval így kimentettek, de az egy komoly azonosulás volt, mert bizony olyan komoly emberek, akiknek könyveik jelentek meg, és ma is komoly tudósoknak tartottam őket, bizony ott várakoztak a nem tudom én melyik mellék utcában, hogy ellépdelhessenek az azóta már minden keresztvizet leszedett emberek tribünje előtt, és ez nekik egzisztencia volt, és akkor azonosultak, most már ugye legyintenek rá, hogy ez egy jó móka volt, vagy valami, de akkor élesbe ment a dolog. És gondolom, hogy akik az 50-es években voltak hasonló helyzetben, azoknál még élesebb bement a dolog. Szóval mit jelez ez? Azt jelenti, hogy az ünnep és a hatalom közvetlen összefonódásban van a mi korunkban. És ezért kell odafigyelnünk keresztény szempontból, hogy tényleg mi mit tartunk ünnepnek? És milyen ünnepeket ünneplünk? Ugye a Bibliában két olyan ünnep van, ami ugye egyéni ünnep, személyes ünnep, a születésnap ünnep, amikor például borzalmas dolgok történtek Egyiptomban is, meg Heródes palotájában is, ugye? Ismerjük a bibliai leírást. Az egyiptomi fáró az ünnep hatására valakit fölmentett, ugye ez volt a főpohárnok, de valakit a vitófára küldött, ez volt a fősütőmester. Tehát ünnepeken, hogy mondjam, fejét vették az embereknek. A másik esetben is. Heródes az ünnep napon annyira a bor hatása alá került, hogy nem egyszerűen csak kicsapongott vagy lerészegedett, amikor azt mondta Salomé, hogy én azt kérem tőled, hogy ad nékem keresztelő János fejét, Márk evangélium a 6. fejezet egy megrendítő bibliai fejezet, azért megrendítő ez a fejezet, mert ott írja le, hogy keresztelő János az egyik legközelebbi barátja volt Heródesnek, akire odafigyelt, tanácsaira hallgatott, ugye ez a negyedes fejedelem, a lány táncára odadobta a legjobb barátjának a fejét. Szóval véres ünnep volt. Ugye, amikor egy prófétának a fejét tálcán hozták elő. De ezeken kívül is hány és hány ünnep fonódott össze vérrel? Hát az ős keresztényeket mikor, hogyan, csak úgy a valami zugolyába kivégezték? Dehogy is, nagy ünnepet rendeztek. Tele volt az aréna. Mindenki nézte, hogy most az oroszlánokkal, meg a nagy gladiátorokkal ezek hogy bírják a küzdelmet. És ott a császár születésnapján, meg a nagy római ünnepeken micsoda kéjjel mutatott ugye a császár, hogy igen, akkor most ezt meg lehet ölni. Kész. Az ünnepek véresek voltak. Ezért az utolsó gondolatom az, hogy milyen jó, hogy a Biblia beszél egy olyan világról, az Ézsás könyve 66. fejezet 22. és 23. versében ismét a heti nyugalomnappal kapcsolatban egy olyan világról, amelyre mi nekünk magyaroknak van egy nagyon szép mondatunk is, ugye a Vörös Marti híres mondat, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Hogy egy olyan világról beszél a Szentírás, ahol az ünnep visszakapja a méltó helyét. Ahol olyan emberek lesznek majd, akik szeretnek élni, megbecsülik az életet, megbecsülik az Isten közelségét, és akik Isten szerint fognak ünnepelni. Abban a világban majd minden héten eljön minden test. Van a világban az örömnep, amit Isten már a teremtés kezdetekor az emberiség szívébe akart vésni, a heti nyugalomnap ünnepe. És abban a világban, ahol az emberek közül csak azok lesznek ott, akik valóban az élet mellett tettek bizonyságot, azoknak az életében fölemelő lesz majd az ünneplés. Közel vagyunk ehhez a világhoz. Tehát valóban az időnek és az örökkévalóságnak a határmesdjén élünk. Ezért is rendkívül kiélezett a dolog. Ma az ünnepek során rendkívül sok dolog dől el. Sok rossz dolog dől el. És a jövőben az ünnepek különösen próbára fogják tenni az embereket. Ezért gondoltuk azt, hogy egy egész sorozatot erre fogunk szánni, hogy valóban meglássuk a bibliai ünnepekben, hogy mi az Isten célja az ünnepekkel és az ünnepléssel. Hát ez lett volna a mi bevezető, átfogó első előadásunk, hogy szoktuk tenni itt a Biblia körön, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána mindenki visszakérdezhet a ma fölvetett kérdésekre, és két hét múlva, hogy tetszenek látni a témajegyzékünkön, egész részletesen bele fogunk menni,

0: mikroszkópikusan meg fogjuk vizsgálni, mi volt a páska, kovásztalan kenyerek ünnepe, zsengekéve, hetek ünnepe vagy pünkös, kürtzengés ünnepe, nagyengesztelési nap, sátoros ünnep. Aztán itt jön ez a külön kérdés, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig, ez egy külön kérdés. Akkor utána a szombat vagy vasárnap kérdés, tehát a heti nyugalomnap, utána a keresztség és úrvacsora ünnepe. Sort kerítünk két olyan ószövetségi ünnepre, amit nem Isten rendelt el, a zsidók kezdtek tartani, ez a Púrim és a templom szentelés ünnepe. És utána pedig lesz a középkori eredeti ünnepekről egy előadás, majd az utolsó 11. alkalommal, egészen részlet, 14. alkalommal egész részletesen szeretnénk majd megvilágítani, hogy a korunkban az ünneplés hogyan lesz majd vízválasztó. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 10 perc szünetet tartunk, és utána a megbeszélés következik. Hozzá lehet szólni, lehet kérdést feltenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy kelet felé el kell indulnom még ma este. Máté Szalka irányába, és még ma oda szeretnék érkezni, úgyhogy 8-kor én szeretném befejezni ezt. Mindenki serkentsen arra, hogy kérdezzen. Azt látjuk a Bibliából, hogy nem voltak ilyen ünnepek, nem csak a zsidóknál, más népeknél se szokták a születésnapot megünnepelni. Egyrészt, mert nem volt pontos anyakönyvezés. Szóval azért a születésnap ünnepléssel eléggé össze van kötve az anyakönyvezés. Ez Európában a legkorábbi kezdetek, amikor már rendszeres anyakönyvezés van, ez ugye a 17.-18. század, azelőtt csak a nagy emberek születését örökítették meg, de úgyhogy egy egyszerű jobbágy gyerek mikor született, hát a mitén húsvét utáni héten valamikor ebben és ebben az évben. Szóval nem volt pontos anyakönyvezés. Másfelől pedig valahogy a bibliai felfogással is inkább az vág egybe, hogy a születés elég esetleges dolog. Hogy mondjuk nem elsőn, hanem másodikán születik valaki. Az emberi életnek a legfőbb ideje azért mégis az, amikor az ember lelkileg megváltozik. És megfordul az élete. Ezért a Biblia is újjászületésnek nevezi a megtérést, és a korai kereszténységben inkább az újjászületés időpontja volt számon tartva, tehát a korai századokban, és a legfőbb példára is hadd hivatkozzam, hogy Jézusnak ezért nem tudjuk a születésnapját. Mert hogy a Biblia ezt nem tartotta fontosnak feljegyezni, hogy Jézus mikor született, de azt, amikor az életének a legfontosabb dolgát megtette, hogy az életét adta az emberekért, annak az óráját is följegyzi a Biblia. Szóval, hogy ez a két időpont, hogy Jézusnak nem tudjuk a születésnapját, ez vagy 5 ősze, vagy 4 legeleje, de hogy 31 Nisán hónap 13. napján délután 3 órakor mondta azt, hogy elvégezhetett és visszaadta az életét a teremtőjének, ezt viszont órára pontosan tudjuk. Azt hiszem, hogy ez a legjobb mintánk arra nézve, hogy az embernek a születése, az esetleges az életében az újjászületés, vagy az áldozathozatala, az viszont ennél sokkal fontosabb. Most mindent egybevetve én ezzel nem azt mondom, hogy most egy családban ne legyen bármilyen családi ünnep, hiszen amikről én beszéltem, az az egyéni ünnep és a nemzeti ünnep. Nem beszéltem családi ünnepekről. Egy családban lehet ünnep az is ma, hogy a szüleink mikor házasodtak össze. Egy jobb családokban például a házassági évforduló az ünnep. Ha ott valóban jó házasság van, meg a gyerekek is szeretik a szüleiket, ezt meg szokták ünnepelni. Egy születésnap, névnap is lehet ünnep, de arra vigyázzunk, hogy annak ne olyan legyen a tartalma, ne olyan legyen a lebonyolódás, hogy az bármifajta kicsapongásra, emberdicsőítésre adjon alkalmat, hanem inkább csöndes hálára és megemlékezésre. Tehát ezek lehetnek ilyen módon ünnepek, senki nem mondja, hogy egy családban ne legyen ő névnap vagy születésnap, de azt már viszont lehet mondani, hogy egy keresztény családban az ilyen alkalmakkor nem az okozza a legnagyobb örömet, hogyha szesz folyik, vagy hogyha nagy társaság gyűl össze, mert ez ellentétbe kerül a keresztény felfogással. Igen, a körülmetél, igen, hát éppen a Kolossé levélből idéztem az előbb, hadd olvassam, ami előtte van, épp a körülmetélkedéssel kapcsolatban. Azt mondja a Kolossé 2.11-ben a keresztényeknek, hogy Jézus a feje minden hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek, kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Tehát a körülmetélkedés, ami az Ószövetségben, nem, azt mondjuk nem nevezzük talán annyira ünnepnek, az egyrészt egy testi rendtartás volt, hogy fennmaradjon a nép. Mert amely népeknél például nem volt körülmetélkedés, általában kihaltak, ugye a nemi betegségek következtében, elharapozása következtében, másrészt meg az Ószövetség testi jele volt. Amikor megszűnt az Ószövetség, nincs értelme a körülmetélkedésnek, de a körülmetélkedés úgy is tanít valamiről, mert az a testi cselekmény is, hogy egy fiúgyermek előbőrét levágták, eltávolították, az azt fejezi ki lelkileg, hogy mi is, ha megismerjük Krisztust, és mi is újonnan születünk, akkor azért, amikre rájövünk, hogy ezek bűnök az életünkben, és ezek helytelen dolgok, azokat rögtön el kell távolítani, azokat le kell metélni, és el kell hagyni az életből. Tehát erről fogunk majd 4 hét múlva beszélni, mert a kovásztalan kenyér ünnepe ugyanezt fejezte ki egy másik jelképpel, ugye a kovász a bűn jelképe, a kovásztalanság pedig a bűn legyőzésének, a bűn kitakarításának. Tehát ahogy a körülmetélésnél, hogy a bőrdarabot vágjuk le, marad csak bajt okoz, a kovásznál is az, hogy távolítsuk el a kovász, mert az csak bajt okoz. Tessék? Jó kérdés, mert ha valaki figyel, akkor ilyen kérdést föl fog tenni, de erre lesz majd egy külön előadásunk. Erre lesz egy külön előadásunk, hogy mely ünnepek maradtak érvényben, vagy melyek nem, de talán röviden a kulcsot hadd adjam meg ehhez. Ezek az ünnepek tulajdonképpen a történelemben beteljesedő, ugye a Jézus második eljövetele jellegében más, mint az első eljövetel. Az első eljövetelen Jézus egy nép közé jött. A második eljövetelen az egész emberiség közé fog jönni. Az első eljövetelre egy nép várta őt, a második eljövetelre egy egész világnak kell várnia. Ezek az ünnepek beteljesedtek, például a kürtzengés ünnepe már beteljesedett. De ünneplésére azért nem volt szükség, mert más jellegű ünnepek voltak az őszi ünnepek. Azok az ókorban, amikor a zsidók ünnepelték őket, akkor mind a két eljövetelt ünnepelték. De abban a pillanatban, amikor hát megszűnik ilyen módon az új szövetségben az egyház, hogy nem egy nemzeti egyházról van szó, hanem elszoródva minden helyre emberek eljutnak és keresztények, ilyen szempontból nem is lehet ünnepelni. De ennek ellenére majd erről fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy a kürtzengés ünnepe beteljesedése, mit jelent a nagyengesztelés ünnepe beteljesedése. De ezekre azért van szükség külön előadást tartani, mert ha most így gyorsan akarnám jellemezni a dolgot, azt mondhatnám, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Tehát ez most tudni kell, hogy ez mit jelent. Ez most, hogy ezt kimondom, valaki azt mondja, hogy miről van szó? Ez bibliailag, hogy azt mondom, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Be kell ismerni, hogy ezen a napon mit tettek az ókorban, mit írt elő Isten a zsidó népnek, és azt minden hívő kereszténynek ma is tennie kell. Tehát ilyen szempontból ezek ma is gyakorlandó ünnepek, az egyes keresztények és az igazi keresztény közösség ma is ünnepli a kürtzengés ünnepét, mert a kürtzengés, hogy az a világ népeinek a felhívása arra, hogy Jézus másodszor eljön, és ez közel van. A nagy engesztelési nap pedig az, hogy azoknak, akik élve megérik Jézus második eljövetelét, azoknak élő állapotban kell megállni a Krisztus ítéletében. Ez is közel van. A sátoros ünnep az, ami hát az örök életnek az elővételezése, az meg a világon soha nem ért nemzedék, amelynek ennyire közel lett volna, mint amely a mostani nemzedék. De attól a pillanattól fogva, hogy ezek hogy az Ószövetség lezajlódott, lejárt, és a zsidó az északi ország része a délig, ez tehát mindenki elment Jeruzsálembe. Most ilyen szempontból nincs egy Jeruzsálem, vagy nincs egy valami. Próbálták ezt, ugye például a római pápaság próbált ezt visszaállítani a maga módján, hogy szent éveket hirdetett például. Először 100 évenként, aztán 50 évenként, most meg már 25 évenként van szent év. Ugye én abban nem mentem bele, de hát most kicsit túl is beszélem a kérdést, hogy ha valami hatalmi kérdés lesz, vagy politikai kérdés, ezzel egyidejűleg azt is mondom, hogy ez pénzkérdés lesz. Ugye, mert ma egy szent év, nem akarok senkit sem megbántani, de az elsősorban anyagi természetű dolog. Akkor mindenki oda megy Rómába, ott él, ott vásárol, stb. Azért is vezette be a nem tudom, hányadik, talán Ince pápa ezt, hogy ne 100 évenként legyen, mert 50 év, meg 25 év sokkal nagyobb hasznot nyújt meg. Hát Janus Pannonius is erről írta a gúnyverseit. De a pozitív oldalról talán csak ennyit előzetesen, és ezt majd fogjuk részletezni, azután, hogy megismertük mindegyik ünnepet. Ez a kérdés csak azután vethető fel, hogy megismertük mindegyik ünnepet önmagában, régi lezajlódásában, előrevetített profétikus jellegében, mai tanulságaiban, és utána vethetjük fel, hogy igen, ezt értjük, hogy ezek beteljesedtek, tehát erre nincs szükség. De amelyek még nem teljesedtek be ezekre, most hogy van szükség, vagy most ezt lehet ünnepelni kell, vagy stb. Majd utána egy külön előadásban erre is rá fogunk térni. Egyébként még fiatal koromban kiadtam ezt a könyvet, már majdnem 16-17 éve ennek azért mondom. Az ünneptudomány az egy külön tudomány, úgy hívják, hogy heortológia. Ez annyit jelent, hogy ünnepkutatástan. Ennek első és talán máig legnagyobb magyar képviselője Katona Lajos volt. Én foglalkoztam az ő munkásságával, és így kiadtam Folklór Kalendárium címen a Magyar Néprajz Klasszikusaiban jelent meg ez a gondolat kiadónál 80-as évek elején, 82-ben. Írtam hozzá egy tanulmányt, meg összeválogattam a tanulmányait, hogy ő például leírja bizonyos ünnepek kifejlődését, például, amit beválogatta, milyen ünnepek, hogy a kedd asszonya, ugye ez Anna ünnep mind a mai napig egy döntő ünnep, a Mikulás ünnep, ugye a Luca nap, karácsony, apró szentek, húsvét, keresztjáró napok, fagyos szentek, Orbán napja, Medárd, Szent Lőrinc, halottak napja, stb. Meg Buddha hogyan került a keresztény szentek sorába. Szóval nagyon érdekes kis tanulmánykötet ez. A Katona Lajos nagyon korán elhunyt magyar irodalomtörténész, néprajztudós volt, Váci születési Vácott a könyvtárat is róla nevezték el, és nemrég halt meg a leghíresebb magyar néprajz kutató, vallási néprajz kutató, akinek a könyveit a Szent István Társulat adja ki, például az éves ünnepi kalendárium, ez ugye katolikus volt, Bálint Sándor, szegedi volt, és világszerte ismert tudós. Ő például leírja minden keresztény ünnep kifejlődésének a történetét, és hogy milyen népszokásokkal elegyednek ezek az ünnepek. Tehát mondom, ez az úgynevezett ünnepkutatás tan, ez a heortológia mára már egy külön tudománnyá fejlődött. Sajnos ez a tudomány az erdőtől sokszor a fát nem látja, mert nem látja például az alapkérdéseket, hogy a Bibliában mit jelent az ünnep és milyen kihatásai vannak. A mi sorozatunk az elsősorban arra tesz kísérletet, hogy a bibliai ünnepeket nagyon alaposan, nagyon részletesen szeretnénk megismertetni, minden összefüggéseivel, és így a történeti részre mi annyi figyelmet nem fordítunk, de így elhoztam ezeket a könyveket, és úgy fölhívom, ha valaki a figyelmet, hogyha valaki utána akar járni, akkor ezt már megteheti, hogy utána néz, hogy bizonyos ünnepek mögött mi van. Úgyhogy ennyit. Tessék. Ezt antikvárokban még most meg lehet kapni mi is, hogyha be tudjuk szerezni, hogy antikvár részlegünk ott van tőlem jobbra fönt, néha szokott lenni egy-egy példány, meg a főiskolánkon is szoktuk. Ez a Katona Lajos nagyon elfogulatlan, ő egyébként katolikus származású volt, de egy gondolkodó ember, aki hát leírta, hogy a nagy vallás keveredés idejéből jönnek ezek az ünnepek. Bálint Sándor, ő nagyon elfogult már, ő az ünnepekben látja a magyar nép lelkének a legszebb oldalait, és olyan kedvteléssel ecseteli ezeket, mintha maga a szokás lenne a Szentírás. Eléggé e felé haladunk különben, hogy a szokások és hagyományokat próbálják a Szentírás. Hát most közeledik majd a halottak napja. Ugye felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a halottak napja kifejlődésével foglalkozik a Jóhír ezévi száma. Ha valaki nem vette volna még meg, éppen 1000 éve vezették be a halottak napját. tetszenek olvasni erről tanulmányt, hogy hogyan és miként, mivel kapcsolódott ez össze, honnan eredt és hogyan nőtt ki ilyen nagy ünnepé, amikor hát azért a bibliai szempontból végig gondoljuk, a halálnak külön ünnepet, meg a halottaknak külön ünnepet szentelni ebbe, ez, ha valaki ezt végig gondolja, akkor ebben van valami félelmetes dolog. Valami félelmetes. Arról meg nem beszél, hogy ez is ugye nagy pénz bevételt jelent ugye bizonyos rétegeknek, és a magának a kegyeletnek is egy fajta leépítése, mert az igazi kegyelet nem az, hogy hát visszaemlékezünk, hanem az, hogy reménykedünk abban, hogy lesz viszontlátás, de itt most nem akarok ebbe belemenni, mondom, hogy a sorozatnál gondolkoztam, hogy betegyünk-e néhány ilyen kérdést. Egy előadás fog erről majd szólni a végén, összesen csak egy előadás, hogy nem bibliai, de a kereszténység idejében kifejlődött ünnepek. Aki ennek után akar nézni, a Jó Hír foglalkozott a húsvét kialakulásával, ott van a 93/1-2-es szám, foglalkozott most ugye a halottak napjával, bizonyos ünnepekkel, tehát tudom, hogy ezek érzékeny dolgok, mert minden embernek vannak szokásai, hagyományai, családi tradíciók, és én nem akarok semmiféle érzékenységet itt érinteni. Csupán arra hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia fényében gondoljuk át ezeket a kérdéseket, nehogy óhatatlanul vagy oda nem figyelve is nem krisztusi úton találjuk magunkat. Köszönöm. Meg a pénz az annyira a világunkra rányomja a bélyegét, és az ünnepek szinte ettől szenvednek, ugye, mert az ünnepek a mai világban egy nagy pénzbevételi alkalmak.
1: Igen, viszont ebben az a legfőbb.
0: Ezt tényleg nem lehet törvényekkel, csak törvényekkel szabályozni, mert azokat könnyen kijátszák. Hát itt van a Bibliában ugye egy angyal nevet ismerünk, ez a Gábriel, és ez ma Magyarországon a biztosítónak meg a taxinak, meg nem tudom én mi. De hát ha van Szentlélek tér, meg van, nem tudom én, által szegezett utca, Zalaegerszegen például által szegezett utca, vagy Szentlélek tér, nagyon sokan Sopronba, Győrött, mindenhol. Tehát hogyha, ha, hát ilyeneket, Pesten is van Golgota utca, meg Kálvária, meg nem tudom én mi. Ezeket nem lehet, hogy mondjam, nem lehet, itt csak azt lehet tenni, hogy ami rajtunk áll, magunkat tartsuk tisztán, mert a világot nem lehet meggyőzni értelemmel sem, meg törvényekkel sem, ezeket mindig ki fogják játszani. Hát, igen. Ja, köszönjük szépen, tessék, más kérdés van-e? Kérdés, akkor köszönjük szépen a megjelenés, mára akkor az első témánkat befejeztük, 2 hét múlva, tehát akkor következik az első ünnep. Kérném szépen, hogy aki azért tudja elolvasni Mózes második könyve 12. fejezetét, ott van először szó a Páskáról vagy Húsvétról, Mózes harmadik könyve 23. fejezetét, ott mind a 7 ünnep egyszerre bent van, és akkor olvassuk el azért az evangéliumokból is a húsvéti, tehát az utolsó vacsorának a leírását, a Máté evangélium a 26. fejezetéből, és a János evangélium a 13. fejezetéből legalább ezt a kettőt. Tehát még egyszer 2 Mózes 12, 3 Mózes 23, Máté 26 és János 13. Még említettem a Galata levelet és a Kolossé beliekhez írt levelet. Tehát szeretnénk, hogyha itt többet tetszenének olvasni Bibliát, mint egy nagy előadáson a jogi karon. Ott is mondom ugyan mindig, hogy Bibliaolvasás nélkül nem lehet megélni. De itt viszont talán jobban meg tudjuk beszélni, itt nem kell rohannunk, mint ott, és csak rövidebb az előadás, lehet előre felkészülni. Úgyhogy ez lesz a jellege a sorozatunknak. Sok fontos, érdekes, eddig nem tudott dologgal fogunk találkozni, úgyhogy mindenkit buzdítok, hogy azért ezt a sorozatot se hanyagoljuk. Jó, akkor viszontlátásra és jó pihenést mindenkinek!

Először a gyermekekhez szeretnék szólni, ahogyan szoktam tenni, csak szeretném látni, hogy hol ülnek a gyerekek, emeljétek fel a kezeteket, hogy oda beszéljek. A mai alkalommal egy egyszerű verset szeretnék veletek megtanítani, összesen csak 4 szóból áll, úgy hangzik, kérjetek és adatik néktek. Ismételjük el együtt, jó gyermekek? Próbáljuk meg. Kérjetek és adatik néktek. Még egyszer. Kérjetek. Igen, nagyon, egész jó hangos.

A szigorúbb, és néha azt mondja, hogy két ebéd, két étkezés között nem szabad enni, de azért, hogy a kértek, azért előbb-utóbb kaptok. De a mi mennyei atyánk az olyan, hogy akármikor kérünk tőle, akkor ő mindig ad nekünk. És én azt szeretném nektek mondani egy történetet, ami a kisfiammal történt néhány évvel ezelőtt, és ezt úgy neveztük el, hogy a legszebb ajándék, vagy a legszebb kérés teljesítése. Az történt, képzeljétek el, hogy volt egy nagyon aranyos kiskutyánk, úgy hívták, hogy Foltos. Egy körülbelül ekkora kutya volt, nagyon fürge, a kertünkben futkározott, nagyon szerettük. Úgy fogadtuk be még korábban, nem volt gazdája, és úgy nagyon megszeretett minket. Hát ez a Foltos olyan volt, mint a legtöbb szeleburdi gyermek, amíg a kerten belül volt, addig alájának szófogadó volt, oda jött, hogyha hívtuk, de hogyha a kertkaput kinyitottuk, akkor sipírc ki a faluba, és nem is láttuk se hír és se hangot. De általában azért a hasa hazahozta őt, tehát estére mindig megért, hazajött, és akkor vacsorázott. Jól érezte velünk magát. Hát egyszer az történt, képzeljétek el, hogy ugyanígy elszaladt egy téli napon, egy téli délután, és nem jött vissza. És eltelt egy nap, nagyon szomorúak voltunk, hogy hol lehet, hát biztos majd holnapra, meg másnapra meg fog érkezni, nem jött, képzeljétek. Eltelt még egy nap, nem jött. Hát a fiam már nagyon szomorú volt, hogy biztos valami nagy baj történt a kutyával, és hát szomorkodott, és nem tudta, hogy mit évő legyen. Ti a helyében mit tettetek volna? Van valami ötletetek? Hogy lehet egy kutyát előkeresni? Kerestük volna, mi is azt tettük, elmentünk, írtunk ilyen lapokat, hogy aki látta Foltost, azt hozza vissza a lakcímünkre, bejártuk a falunak az utcáit, hogy látták-e valahol, de sajnos nem látták őt sehol. Hát, hogyha már ezt mind megtettük, akkor mit lehet még tenni, mit gondoltok? Valaki? Imádkozni lehet, így van. Hát ez történt. Minden nap imádkoztunk közösen, hogy Foltos jöjjön haza. És eltelt egy hét, akkor még biztos imádkoznátok, ugye? Eltelt két hét, még akkor is imádkoznátok, igaz? Mennyi ideig imádkoznátok, hogy visszajön a kutyátok? Ki imádkozna mondjuk két hétig? Senki? Ja. Ki imádkozna egy hónapig? Na jó. Na képzeljétek el, mi is imádkoztunk december, január, aztán eljött a február, amikor a születésnapja van a fiamnak. Nagy hideg tél volt. És én megmondom nektek őszintén, én már lemondtam Foltosra. Gondoltam, mínusz fokok voltak, vagy befogadták, és most már ott fog örökké lakni, vagy pedig esetleg valami baja történt, és nem fog hazajönni. Meg tudtam is, hogy szeleburdi, úgyhogy akárki hívja őt, csak elfut, és nem megy oda, hogyha hívják. És amint eljött fiamnak a születésnapja, éppen bontottuk a csomagokat, és csöngettek, képzeljétek el. Hát most már biztos kitaláltok, mi történt. Csöngettek, kimentünk, egyszer csak hozzá. A kutya ott van a szomszédunk kezébe, és azt mondja, hát ahogy jöttem hazafelé a falunak a végén, látom, hogy ott ül az út mellett, megálltam, mondtam neki, Foltos, beugrott a kocsiba, becsültem az ott, és ide hazahozhattam. Hát képzeljétek el, ez történt. Ugye nagyon-nagyon örültünk, a fiam sohasem fogja elfelejteni ezt az igét, kérjetek és adatik néktek. Hogyha nektek is ilyen helyzet van, nem biztos, hogy kutyával kapcsolatos, lehet, hogy óvodával, iskolával, vagy más fontos dolggal kapcsolatos, akkor kitartóan imádkozzatok, kitartóan kérjétek a jó atyát, hogy segítsen nektek, és biztosak lehet benne, hogy hallgatja a kérést és teljesíti. Mi volt az ige? Mondjátok el még egyszer. Kérjetek és adatik. Máté 7.7, hogyha otthon szüleitekkel meg akarjátok keresni. A törvény nagyszerű dolog, hogyha belenézünk, akkor Isten jellemét látjuk benne. Ha belenézzük meg, akkor meglátjuk a tökéletes emberi mintát, és meglátjuk ezzel szemben magunkat. Ha belenézünk a tükörbe, azt látjuk, hogy koszos a ruhánk, és hogy ezt a ruhát mi nem tudjuk levenni magunkról a törvény segítségével. A törvény maga sohasem fogja kimosni a ruhánkat. A törvénynek egyetlen feladata van, hogy megmutassa, hogy szennyesek vagyunk. És ugye ezt úgy mutatja meg, hogy a törvényben meglátjuk Isten, meglátjuk Jézus jellemét, és meglátjuk, hogy ez a jellemhez képest
mi mennyire messze vagyunk, ettől mi milyen messze vagyunk. És hogyha ezt a törvényt jól nézzük, illetve Jézus életét jól nézzük, akkor még azt is meglátjuk, hogy éppen azért, mert mi magunk nem tudjuk levenni ezt a koszos, ezt a beszennyezett koszos ruhát, ezért

Jézus meghalt, értünk. Meghalt, hogy bár a tükörben koszosaknak látszunk, ő levehesse a mi ruhánkat, és föladhassa a saját bűntelen jellemét ránk, és amikor a tükörben nézünk most már Jézus ruhájába öltözve, akkor egy tökéletes teremtményt látunk, egy új teremtményt látunk, aki felülről született. Ugye ezt hívja a Biblia megtérésnek, amikor az ember felismeri a bűneit, megbánja a bűneit, és vágyakozik arra, hogy Isten csak a hit által, kegyelemből Jézus számítsa be ő helyette. Krisztus olyan árat fizetett ezért, amit mi soha nem tudunk felfogni. Krisztus meghalt a Biblia nyelvezetével a második halállal. Azzal a halállal halt meg, amit majd azok a bűnösök fognak megtapasztalni, akik végül is nem tudnak Jézussal új jellemet fejleszteni, és végül is az örök halált kell elszenvedniük, amikor Isten teljesen visszavonja a szent lelkét, jelenlétét az embertől, és teljes egészében kiisszák az örök halál poharát. Ezt a halált, ezt az Istentől való elszakítottságot kellett Jézusnak átélnie azért, hogy bennünket megajándékozhasson az örök élettel, a tökéletes jellemmel. Ilyen végtelen árat fizetett. Attól, hogy Jézus lefizette ezt a végtelen árat, és attól, hogy Jézus nekünk ajándékozza ingyen, kegyelemből az ő tökéletes életét, és a mi általunk megérdemelt halált pedig elvette tőlünk, ez a hitáltali megigazulás, ez a megtérés, de a Biblia ennél még egy lépéssel tovább megy. A Biblia azt mondja, nem csak egy bírói értelemben történt megigazítás van, nem csak arról van szó, hogy Isten azt mondja, itt van a bűnös, látom, hogy szennyezett a ruhája, látom, hogy nem érdemli meg az örök életet, örök halálos a jussa, nem csak ezt mondja, és nem csak azt mondja, hogy de én a fiamat adtam, aki meghalt érettük, és ezért az ő igaz életét beszámítom a bűnös helyett, és most örök élettel ajándékozom meg, ez a bírói igazátétel kinyilvánítja, hogy igaz vagy, de közben nem vagy igaz. Ugye ebben az van benne, hogy te valójában nem vagy igaz, te valójában bűnös vagy, és valakinek az érdemeit neked beszámítják. És azért, mert az érdemet beszámítják, bár érdemtelen vagy, megkapod az örök életet. Nem csak ez a Biblia tanítása, ez is a Biblia tanítása, de hogyha csak ez marad, ha csak ez marad bennünk, akkor igazából nem értettük meg Jézusnak azt a tanítását, legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Az, hogyha valaki tökéletes, az nem azt jelenti, hogy fölvesz magára egy jelmezt, az igazságosság jelmezét, de belül a jelmez alatt teljesen szennyezett a szíve. Az indulatai, a gondolatai, a szenvedélyei továbbra is Sátántól való, de közben rajta van az Istennek a ruhája. Nem ezt tanítja a Biblia. Ugye tudjuk, hogy nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy nekünk igazakká kell válnunk. Hitáltal igazakká kell válnunk. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, csak akkor tudtok bekerülni az örök életbe. Na, amikor ezt én hallottam, és gondolom sokan vannak velem ilyenek, akik ezt hallják, azt mondják, hogy akkor én nem fogok a mennybe jutni sohasem. Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy aki keresztény akar lenni, aki tornyot akar építeni, az vizsgálja meg, hogy mennyibe kerül. Földi emberek vagyunk, ha valaki azt mondja, hogy házat akarok építeni, megnézi, ennyi a saját erő, mennyit veszek fel a banktól, így fogom majd visszatörleszteni, ennyi a munkám, körülbelül ekkora házat tudok építeni, egy ekkora család, vagy ekkora lakást tudok venni. A józan ésszel végig tervezi az ember, hogy mit akar tenni, és hogyan fogja tenni. És az Isten ugyanezt a józanságot követeli az embertől. Azt mondja, te a mennyei lakhelyekben kívánsz lakni, ennek az ára az, hogy teljesen tökéletes légy. Ez egy végtelen ár. Isten azt mondja, vessél számot azzal, hogy mi az ára annak, hogy örök életet kapjál. És az ember számot vesz, azt mondja, oké, akkor a mennyei otthonok azok nem nekem készültek. De azt mondja Isten, igen, jól látod, hogyha nem fordulsz hozzám, nem kérsz tőlem aranyat, nem kérsz tőlem, nem vásárolsz tőlem, nem én adom neked, amire szükség van a házépítéshez, akkor sohasem fogsz a mennyei lakokban lakozni. Ez egy teljesen természetes, teljesen érthető és helyén való emberi reakció. Biztos emlékeztek rá, hogy amikor a gazdag ifjú leborult Krisztus lábánál, és azt mondta, mit kell tennem, hogy tökéletes legyek,
elmondta neki Jézus, hogy mit kell tenni, meg hogy osszál a vagyonát és osszak ki a szegények között, akkor szomorúan elment, de nem csak itt volt a történetnek vége, hanem a történetnek ott volt vége, hogy akkor a tanítványok azt mondták, akkor kicsoda üdvözület egyáltalán. Tehát ez még őket is szíven ütötte. Ez azért meglepő, hogy valaki egy rövid időn már Jézussal jár, látja, hogy Jézus tökéletes, hogy emberképpen lehet tökéletesen élni, ott van a minta előtte, de amikor meghallja, hogy mi az ára, akkor azt mondja, hát akkor bocsánat, ez nekem, akkor ki fog egyáltalán üdvözülni? És mit mondott Jézus, emlékeztek? Igen, azt mondta. Ugyanazt mondta, hogy vegyél számot, nézd meg, hogy neked van-e rá elég pénzed, és ha nincs, ismerd fel, hogy nincs, nézd be a tükörbe, ami embereknek lehetetlen, az Istennel lehetséges, sőt, csak az Istennel lehetséges. Azt mondta erre, ugye, hogy más helyen nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Azt mondta, hogy mint a szőlővesző, maradjatok a szőlőtőkén, mert különben lehetetlen, hogy gyümölcsöket teremjetek. Ugyanerről beszél itt is. Tehát az a vágyakozás, hogy én az örök életet elnyerjem, és az a felismerés, hogy nekem lehetetlen, hogy ez sikerüljön, és szükségem van, hogy Isten megmentsen, ha ezeket te átélted valaha, akkor te az Isten által előre megmondott ösvényen haladsz. A vágyat ő ébresztette benned, ő akarja lerombolni benned azt, hogy magadtól azt gondolt, hogy sikerülni fog, és magához akar vonni, hogy majd én minden feltételt biztosítok, hogy sikerüljön. Ha ez megvan, akkor örvendezzél. Örvendezzél, mert Krisztus vezet téged. Jó? Nem azt akarja a Jóisten, nem azt akarja a Jóisten, hogy ezeket látva elszomorodjál, azt akarja, hogy ismerd föl, hogy van egy olyan pszichológus a világon, a legjobb a világon, aki pontosan tudja, hogy milyen lelki folyamatok játszódnak le a bűnös emberben, pontosan tudja, hogy az ellenség mivel kísért majd, hogy elkeftenítsen, és ő előre megmondja, hogy min lehet járni. Azt mondja a Biblia, hogy az ember újjászületik, keressük is ki ezt nyugodtan, 1 Péter 2:2.

Azt mondja, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozatok, hogy azon növekedjetek. Tehát Isten együtt érez velünk az Atya. Azt mondja, hogy mi, akik felismerjük ezt, hitben csecsemők vagyunk. Másutt azt mondja, ugye amikor a magvető példázatáról van szó, hogy amikor elveti a magot, akkor elmegy, lefekszik és alszik, és azelőttször fűbe szökken, aztán lesz belőle teljes kalász, aztán meg magot hoz. De nem a magvető teszi ezt. Azt mondja, hogy minden az Istentől van. Másutt azt mondja Jézus, kicsoda az közületek, akár gyermek, akár felnőtt, fontoljátok meg, aki akár csak egy arasszal meg tudja a termetét növeszteni. Melyik gyerek az én gyermekem, az kosárlabdás akar lenni, állandóan azért az, hogy mekkora. Mindig azt nézi, hogy most már ekkora, akkora, már nagyobb zakó kell neki, nagyobb nadrág kell neki. Mindig ezen törje a fejét, hogy még nagyobbra szeretne nőni. És belátja, hogy ezt ő nem tudja megtenni. A növekedés Istentől van, az életerő Istentől van. A növényvilágban, az állatvilágban és az emberek között egyaránt. Tehát amikor te azt mondod, hogy én felismertem az állapotomat, vágyakozom Istenre, és tudom, hogy csak Istennel lehetséges, akkor add át magad Istennek, azt mondva, ahogyan látom a növényvilágban, az állatvilágban és az embereknél, hogy a növekedés nem tőlem van, Sátán akarja azt, hogy én aggódjak azért, hogy hogyan növekszem a keresztény életben. Amikor te aggodalmaskodsz, hogy nekem most hogy lesz, mint lesz, hogyan fog örökéletet elnyerni, ha ez jellemző rád, hogy úgy mondjam, görcsöl a gyomrod, hogyha Jézus visszajönne, akkor mi történne veled, vagy hogyha majd korán jön vissza, akkor el fogsz veszni, akkor te azt mondod, hogy hát valamit mégiscsak tennem kéne, hogy gyorsabban növekedjek. Nem? Akkor te magadat teszed felelőssé azért, hogy a hitben, a keresztény életben növekedjél. És mit mond Jézus? Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez nagyon kemény mondat. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Nagyon sok olyan keresztény van, nagyon jó lelkületű keresztény, nagyon jó beállítódású, szent akaratú keresztény. Azt mondja, megtértem, felismerem, hogy bűneim vannak, és felismerem, hogy Jézus a bűneimet megbocsátotta. Nagyon jó. Most aztán megteszem, hogy keresztény leszek. Én majd dolgozom azért, hogy gyorsabban fejlődjek. Azt mondja Jézus, nálam nélkül semmit sem tehettek, vagy más helyen, hogyha a szőlővesző nincs rajta a szőlőtőkén, ha nem vagytok tökéletesen egyek velem, akkor nem lesz fejlődés. Lehetetlen fejlődni. Értjük ezt? Ezt számtalan példán elmondja a Biblia. Például, amikor arról van szó, ugye most megint csak, mint egyszerű emberek gondolkozzunk rajta, hogy egy gyerek mitől növekszik? Attól növekszik, hogy napfény éri, attól növekszik, hogy tiszta levegőt szív a tüdejébe, tiszta vizet iszik, egészséges táplálékot eszik, életerő van benne, amit Istentől kap. Nem? Ettől növekszik egy gyermek. Ugyanígy van a növényvilágban is. A növény maga semmit nem tett, hogy növekedjen. Azt kell neki, hogy levegőn legyen, napérje, megkapja az esőt és a táplálékot a földből, és legyen benne élet, amit csak Istentől jöhet. Én még nem találkoztam olyan tudóssal, aki képes lett volna életet adni egy életlen dolognak, vagy képes lett volna nagyobb életet adni egy élőnek. Ilyen nincs, az Istentől van. Ugyanezt az egyszerű hasonlatot, mikor egy gyermekre nézel, vagy egy növényre nézel, ezt akarja bevésni neked is Isten. Hogy a napfény, a víz, a táplálék, a levegő, az mind szimbolikus értelemben Jézus. Keressük meg együtt, jó? Nézzük először a napfényt. Ézsaiás 60:19. Az Ószövetség óta ez súlykolja Isten belénk, és minden emberben. Ézsaiás 60:19. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod és Istened. Az Ószövetségben elmondja, hogy ameddig te azt gondolod, hogy a napfény, az életerő, az valahogyan tőled van, a növekedés valahogyan tőled van, addig nem ismerted meg az igaz Istent. Elmondja, hogy te úgy néz a világosság, a lelki értelme világosság, az maga Jézustól jön, maga az Isten. A következő ugyanez. Talán nem is kell kikeresni János 6:33, amikor azt mondta, én vagyok az élet kenyere. Ugye?
Itt megint Jézus önmagát azonosítja azzal, hogy az a manna, amit az ősatyák ettek, ami az égből szállt alá és Istentől jött, fizikai táplálék, azzal párhuzamosan a lelkiértelmet táplálék ő maga. Én vagyok az, aki a mennyből szálltam alá. És aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, az nem lehet a menny lakosa. Megint kifejezi. A napfény én vagyok, a nap én vagyok, a világosság én vagyok a táplálék, mondja Jézus. A vízre is, Hóseás 14:6, megkereshetjük együtt.

Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Libanon. 8. vers. Visszatérnek az ő árnyékába lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint a Libanon borai. Itt kettőt is elmond. Ezt mondja, hogy én harmat vagyok Libanonnak, öntözöm őt, és azt mondom, olyan lesz, mint a lilium. Emlékeztek arról, hogy Jézus visszaidézte ezt? Igen, valaki mondja, hogy igen, visszaidézte. Mikor idézte vissza? Igen, azt mondta, hogy a Salamon, amikor a gazdagságában, a tökéletessége, mint ember, mint király felöltözött, és a legnagyobb dicsőségben volt, nem lehet fogni az ő szépségét a legegyszerűbb lilium szépségéhez. Milyen gyönyörűen mondja, amit én teszek, Isten, a természetben, a virágokkal, csak én általam, és ha nem tehet róla, olyanná teszem, hogy Salamon nem tud vele versenyezni. Ugye? Vagy másod azt mondja, a legkisebb, aki asszonytól született, az nagyobb Jánosnál. Ugyanezt mondja el, ugyanezt mondja el. Nekünk arra van szükségünk, mondja Nikodémusznak is, hogy felülről kell születni. Az Istentől jövő lélek, az Istentől jövő napfény, az Istentől jövő táplálék. Ha ezeket elfogadjuk, akkor tudunk egyedül növekedni Krisztusban. Semmi más nem tehetünk ezért. Gondoljátok el. Amikor mi, hogy is mondjam, hogy is fejezzem ki, mert sok ilyen testvérünk van, ilyen szenvedő ember van, hogy Sátán jól tudja ezt a törvényszerűséget. Azt mondja, csináljunk olyan vallásokat, ahol az ember azt képzeli, hogy tehet valamit a saját maga megmentéséért. Például rózsafüzért kell mondani. Azt mondja nekem a pap, menj haza, és mondjál el ennyi miatyánkot, ennyi már, hogy mondják ezt? Üdvözlégy Máriát, ezt, azt, amazt. Tedd meg, a mérleg így épül föl, bűnkövettél el, tegyél valamit, kiegyenlítetted. Menj el, hogyha nem tudom, Mekkába, hogyha muszlim vagy, kerüld meg akárhányszor azt a követ, és akkor Isten jól fog rád nézni. Tegyél valamit, ember, azért, hogy jó legyél. Vagy azt mondja az adventistának, amit a múltkor is mondtam, nem sorolom el még egyszer, tedd ezt, tedd azt, tedd amazt, akkor majd Isten megbocsát. Nem, azt mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek, ha elfogadod a napfényt, a vizet, a tápanyagot, amit én biztosítok, akkor majd növekedni fogsz. Sátán egyetlen egy dolgot akar. Azt akarja, hogy ezt az egyszerű keresztény hitet valahogyan a fejünkben szétrombolja. Miket csinál? Fölírtam néhány dolgot. Például azt mondja, az első, ami a legkedvesebb dolga, fiatalok vagytok nagyjából, a világ örömeire elirányítja a figyelmet. Azt mondja, hogy oké. Ha sikerül azt megtennem, hogy nem a napfényre, nem a harmatra, nem Jézusra néz az ember, hanem elkezd a világ örömei után szaladni, akkor már sikerült ilyen kedves módon, de mégis elszakítanom őt Jézus szeretetétől. Ha ez nem megy, akkor elkezd mindenféle bonyodalmakat hozni az életünkbe, mindenféle nehézséget hozni az életünkbe, hogy akkor a nehézségekre figyeljünk. Akkor megint nem arra fogunk figyelni, hogy süt a nap, meg hogy van harmat, meg van mit tennünk, van mibe öltözködnünk, hanem elkezdünk aggódni a problémáinkon. Megint azt akarja Sátán, hogy a világ örömein keresztül magunkra figyeljünk, ne Jézusra, a világ bonyodalmain keresztül magunkra figyeljünk, velem történik ez, az én bajom ez, jaj, mi lesz velem, jaj, hogy lesz, hogy mint lesz, értek, ne Jézusra figyeljél. Aztán, hogyha mondjuk ez nem működik, akkor azt csinálja, hogy jó, legyen keresztény belőle, de hogyha már keresztény lett, és már kezd bízni Istenbe, akkor csináljuk, azt mondja a Sátán, hogy kezdem figyelni a saját fogyatékosságaira. Hát én nem vagyok elég okos, meg elég szépbeszédű ahhoz, hogy más embereket megtérítsek. Bármit is csinálok, én nem vagyok, és nem is leszek olyan türelmes, hogy mindig kedvesen, mindig gyengéden szóljak a szeretteimhez. Ilyen fogyatkozásom van, olyan fogyatkozásom van, amolyan gyengeségem van, hát akár még depressziós is lehetek, mert már ebbe vagyok, és még nem sikerült kilépnem ebből. Ezt akarja Sátán. Pontosan ezt akarja az ellenség, hogy elkezd figyelni a saját gyengeségeidet. Aztán van még egy ennél sokkal kacifántosabb dolog, amikor azt mondja, mondjuk, ha valakinél ez nem működik, mert önigazult, akkor azt mondja, hogy akkor ne a magadét figyeljed, akkor figyeld a másikét. Nézd körül a gyülekezetbe. Most már elmúlt ez a rózsaszín köd, amikor először jöttem, és itt csupa 5 centivel a föld fölött járó ember van. Látom, hogy ezek húsvér emberek, az egyik önző, a másik nagyképű, a harmadik sértődéken, a negyedik az versengezve, féltéken, ilyen olyan, kezd azokat figyelni.
És méreges magad hozzájuk, hogy hát azért én mégsem vagyok olyan, látom, hogy ez ilyen viszonya van, én azért ennél jobb vagyok. Ugye? Mindegyiknek egy a közös nevezője. Nagyon egyszerű, a gyerek is megértheti. Azt akarja az ellenség, hogy valahogyan elérje, hogy ne Jézusra tekints, hogy ne Istenre tekints. Ne abban gyönyörködj, hogy ő milyen tökéletes. Milyen más gondolkodás mellett ez, nem? Az ember, nem tudom, elcsendesedik, és arra gondol, hogy Jézus hogyan bánt a hozzájövő bűnösökkel. Hogyan szállt le a mennyből. Hogyan hagyott ott minden gazdagságod, és hogyan lett szegény, és mint szegény, hogyan járt faluról falura, és szinte a végkimerülésig, hogyan tett emberekért jót. És vágykeltődik bennem, hogy én is ilyen akarok lenni. Vagy vágykeltődik bennem, hogy én is el akarom ezt mondani más embereknek. Ez a gondolatvilág, ez egész más gondolatvilág attól, hogy hát a másik eléggé érdekes személyiség, mert eléggé irigy, nem? Hát milyen óriási különbség, nem? Óriási különbség. Azt mondja a Biblia, amit mondtam múlt, és ez fontosabb a kereszténység szempontjából, a legfontosabb. Az az értelem legyen bennetek, ami volt a Jézus Krisztusban. Gondoljátok ti azt, hogy Jézus úgy élt, hogy azt gondolta magában, hogy ez az ember hű de önző, meg hű de irigy, és milyen aljas, ez a gondolata volt, és közben kedvesen és nyájasan beszélt hozzájuk. Ezt gondoljátok róla? Amikor nekem a kedvencem az, amikor Pilátus előtt áll, és már eldőlt minden, jóformán minden, hiszen Pilátus kimondta, hogy nem talál benne bűnt, mégis megkorbácsoltatja, tehát látjátok, hogy mi a helyzet. És akkor Jézusban nem az a gondolkodásmód van, hogy micsoda egy igazságtalan ember, hát majd amikor visszajövök, akkor jól megbüntetem. Esetleg mi ilyenek vagyunk, nem? Ugyan mi nem jövünk vissza, de azért megvan a fejünkben ez, hogy majd azért majd megbüntetjük, vagy majd azért ő megkapja a maga büntetését, vagy a maga díjazását, igaz? Jézusban, emlékeztek? Jézusban, amikor ott állt Pilátus előtt, ilyen vert helyzetben milyen gondolkodás volt? Ki tudja megmondani? Mire gondolt? Hogy? Hogy megmentse. De ezt tudjuk is, hogy mire gondolt. Tudjátok, mire gondolt? Arra gondolt, igen, hogy megmentse. Méghozzá úgy akart megmenteni, elkezdett az maga isteni tökéletesével azon gondolkodni, hogy én hiába mondtam neki, végtelen gyengéséggel, szeretettel, hiába látja rajtam az Isten bárányát, a tökéletes istenség ragyog rá, és nem elég neki. Nem tudom őt megmenteni. Hogyan tudnám megmenteni? És akkor eszébe jut, hogy van egy valaki, akit a világon ő a legjobban szeret, már mint Pilátus. Egyetlen egy valaki a felesége. Még most is így teljesen átlál ez a hideg. Gondoljátok bele, hogy ott arra gondol, hogy azt a másik undorító személyiségű embert, így kell kifejezem, hogyan tudja megmenteni, és nem megjátsza magát, nem úgy mondja, hogy na most én vagyok az Isten, akinek ezt kell csinálnom, hanem ezen gondolkodik, hogy akit én teremtettem, akinek az örök életét készen van, hogy nehogy elveszem, mi az az egy dolog, amit még utoljára, még egy, amit megtehetek. És arra gondol, hogy akkor egy álmot adjon a feleségének, és majd a felesége küld neki levelet a legfontosabb pillanatban, hogy ne bántsd azt az embert. Hát, ha még ez a szív, ez a pilátusi konok szív még valahogy meglágyul. Ott küzd az ember, és ez legyen nektek is, meg nekem is tanúság, hogy amikor azt gondolod magadról, hogy te már annyira konok vagy, te már annyi bűnt követtél el, pedig keresztény vagy, vagy hívő vagy, akkor gondolj arra, hogy Isten ugyanígy néz rád, nem megjátsza. Nem megjátsz, hogy így nézze. A szíve érted dobog. Azt keresi, hogy milyen úton, módon tudna téged megszólítani. Ilyen szeretet nincs a világon sehol. Csak Isten szívében. Amikor ez a gondolkodás van a fejedben, amikor ez tölti ki a fejedet, ugye? Akkor nem fogsz arra gondolni, hogy a másik milyen rossz, hanem arra fogsz gondolni, hogy hogyan tudnád őt és a szeretet világosságába bevezetni. Ugye? Akkor már a Krisztus értelme lesz a te értelmed. Ez a két értelem van. A Krisztus értelme, meg a sátán értelme. A Krisztus értelme, aki a másikért él, és a másikat akarja megmenteni, meg a sátán értelme, aki önmagáért él. Az önmaga gyengeségével, a másik gyengeségével, az önmaga sértődöttségével foglalkozik. Látjátok tehát, hogy Isten Jézuson keresztül, az ő jellemén keresztül, az ő bemutatásán keresztül ragyogtatja a napot. Adja a harmatot, adja az esőt, adja a táplálékot, adja az életerőt, hogyha őt szemléljük. Értitek? Ahogy a nap felé fordul a virág, ugyanúgy, ahogy mi Krisztus felé fordulunk,
akkor kapjuk ezeket, és növekedünk. Semmit nem tudunk tenni érte. De ellene igen. És erről is beszélni kell. Tudunk ellene tenni? Igen, tudunk. Mert szabad akaratunk van, hogy ne Krisztussal foglalkozzunk. Szabadon eldönthetjük, hogy azok a csapdák, amiket elmondtam, azokkal foglalkozunk, vagy azt mondjuk, hogy nem, én Krisztussal akarok foglalkozni. És én azt gondolom, hogy amikor valakiben ez a vágy, az Istentől jövő vágy felébred, hogy igen, én Krisztussal akarok foglalkozni. Én őhozzá akarok hasonlítani. Én ugyanolyan beállítódással, ugyanolyan gondolkodásmóddal akarok rendelkezni, mint amivel ő rendelkezett ott Pilátus előtt is, meg az egész életében végig is most is. Amikor ez a vágy ébred valakiben, akkor szerintem akkor megtudja azt, hogy mit jelent azt, hogy erős kiáltásokkal és könnyhullatásokkal imádkozni. Mert amikor ez a vágy valakiben felébred, hogy ilyen akar lenni, akkor szembe találkozik magával. Akkor igazán szembe találkozik magával. Ugye? Remélem, hogy ezt már éreztétek. Remélem, hogy éreztétek azt, amikor, és ez nagyon fontos, és ez az örömhír része, ezt is Isten akarja velünk. Honnan tudjuk? Azt mondta Pál apostol, mert én azt szeretném, hogy a ti szomorúságotok az majd örömre változzon, és ez a szomorúság, ez Istentől való megszomorodás legyen. Ugye milyen egyszerű? Amikor az ember látja Istent, látja Jézus gyönyörű jellemét, és az egész lényét betölt, és olyan akar lenni, akkor egyszer csak meglátja maga fertelmességét, pedig már megtért ember, és igazából kezd Istenhez kiáltani, hogy hát ez nem igaz, hát én nem tudok ilyen lenni. Én nem tudok ilyen lenni, és teljesen elszomorodik. És ez az az állapot, ahol Isten el akarja vezetni az embert. Abszolút le akarja dönteni az én, az önmagamtól valaminek a morzsáját is. Azt akarja, hogy azt mondja, aki erre a kősziklára esik, ugye? Ugyanez van benne. Isten bennünket porrá akar zúzni. Nem az örök életünket, hanem az énünket. Porrá akar zúzni, és fel akar bennünket újra támasztani. Újjá akar bennünket szülni. De nem csak a megtéréskor, hanem nekünk szüntelen napról napra, minden nap meg kell térnünk. Minden nap ennek kell lezajlódnia. Isten minden nap oda akarja, hogy menjünk hozzá, és azt akarja, hogy lássuk, hogy amikor én próbáltam, nem ment, és amikor láttam, hogy por vagyok, és mindent ráteszek, tegyétek le nálam a terheiteket, vegyétek fel az én igámat, mert az igám gyönyörűséges. Amikor végre megérti az ember, hogy semmi más nem tehet, csak egy dolgod, hogy Istenhez megy, azt mondja, én nulla vagyok, és te hordozzál mindent, és bízok benned, hogy te majd betöltöd, akkor igazán keresztényé vált. Ez a tökéletesség állapota. Nem is kell azzal se foglalkoznatok, hogy a tökéletességhez képest, az isteni mércéhez képest hol vagyok most. Értek, ugye? Azt mondja Jézus, ne magadat figyeljed, ne akarjál tetenni, ne akarjál, mint szőlővessző gyümölcsöt hozni, hanem tapadjál én hozzám, és én bennem legyél teljes egészében, és akkor képes vagyok ezt megtenni benned. Értitek ezt? Isten azt akarja, hogy teljesen az ént félredobjuk, teljesen lepusztítsuk, és ő újjá akar bennünket szülni. Ezt nem értette Nikodémusz. Ezt nem értette, hogy ez a tökéletesség. Ez az a szint, amikor én semmivé válok, és Istent engedem, hogy működjön bennem, és ő foglalja el a lényemet, ő éljen bennem. Ezt Pál apostoltól tudjuk, nem? Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezt nevezik tökéletességnek. És akkor nem az a kérdés, hogy a végtelenbe vezető, és majd az örök életen át tartó úton most éppen hol tartasz? Mert nem az út maga a tökéletesség, hanem az, hogy aki járja az utat, az milyen állapotban van. Hogy Istennel mehet-e a szoros úton, és a keskeny úton, és a szoros kapun, vagy pedig ő maga akar járni a széles úton, és a tág kapun. Értedek ezt? Isten bennünket vigasztalni akar. Azt akarja mondani, hogy mindig csak hozzám gyertek, mindig csak tőlem kérjetek, és én adok nektek, és ne problémázzatok azon, hogy majd hogy lesz, mint lesz. Ugye azt olvassuk Ellen White-nál, hogy az ember mégis néha elcsüggedhet. Azt mondod magadnak, hogy igen, igen, Józsi, van olyan, amikor érzem azt, hogy én semmi vagyok, tökéletesen rá tudok helyezkedni Istenre, rábízom magam, és hordoz engem.
És ez néha hosszabb, néha rövidebb ideig tart. De mégis van olyan, amikor elcsüggedek. És amikor elcsügged, az elcsüggedés semmi más, mint amikor magadban elfeledkezel arról, hogy Jézus már bizonyította nekem, hogy ő minden állapotomban szeret engem. Amikor elcsüggedek, akkor arra gondolok, hogy ebben az állapotomban Jézus nem szerethet engem. Azt mondod Jézusról, hogy ő nem változatlan, hogy ő nem a szeretet. Azt mondod, hogy én hozzám, ebben az állapotomban ő nem a szeretet, ő most az az valaki, aki engem most eldob magától, de nem. Isten nem tud megváltozni. Tegnap, ma és holnap és örökké ugyanaz, ő mindig a szeretet lesz. Ő nem fog változni attól, hogy a te lelkiállapotod változik. Attól, hogy a nap süt és a felhő elé száll, attól még a nap nem tűnt el, attól még a nap nem szűnt meg ragyogni, ugye? Arra kell szoktatnunk magunkat, hogy a szeretet napja az mindig ragyog ránk, mindig szeret bennünket. És ha ez bennünk működik, akkor át tudunk alakulni. Honnan tudjuk, hogy át tudunk alakulni? Ott van például Péter, emlékeztek Péterre, milyen volt? Péter olyan volt, hogy amikor valami probléma, akkor előkapja a kardot, süty, nem volt egy jó vívó, ugye csak a fülét találta el, bár meg akarta ölni, de akkor is azért benne volt a villámlás. De ott van ugye Péter, tudjuk, kemény halászember. De ott van János, ugye a szeretett tanítvány, aki a szeretett apostolát, ő milyen volt János? Először is önző volt és becsvágyó. Ezt nem én találom ki. Oda küldte az édesanyját, hogy mondja meg Jézusnak, hogy ha majd, ha megalapítja az országot, akkor a miniszterelnök jobb helyen, meg a bal helyen, ők legyenek ketten. Ő meg a testvére. Ugye? A többi 12 vagy a 10 az mindegy, hát fontos, hogy engem előre tegyenek. Nem? Ilyen volt már János. Aztán, amikor mentek Jézussal, akkor Jézus mondta, hogy szeretne egy kis kenyeret kapni, meg szállást egy falunál, azt mondták, hogy ide ugyan be nem jössz, akkor mindjárt mondta, hogy akkor nem kéne mondani, hogy tűz jöjjön el, azt éges az egész falut le. Szóval ilyen kedves apostol volt, nem? Akkor még nem volt apostol. Ilyen volt. Fölismerjük magunkat benne, nem? Robbanékonyság, türelmetlenség, az én előrehelyezése. És azért jó, hogy ez van, azt hiszem Jakab mondja valahol, azt mondja, mert Illés ember volt, de mégis a szavára ez meg ez történt. Akar mondani? Ti, mi és Józsi, te ember vagy, ahogyan János és Péter, meg a többi is ember volt, nem Isten, nem is angyal, nem bukott angyal, te ember vagy. Mégis az Isten mit tud csinálni az emberrel? Nézzetek meg Jánost. És hogyan történt? Mert ha megértjük, hogy hogyan történt Jánossal, akkor tudjuk, hogy nekünk is ezt kell csinálni. Hát János nem szemlélte Jézust. Először is, amikor hallott felőle, és nem akarok ilyen gyermeki nyelvet használni, de mindenki érti, hallott felőle, akkor elment, utána nézett, hogy akkor mégiscsak hogy mint van. Te is hallottál Jézus felől, nem? Prédikációba, vagy valahogy tévébe, vagy rádió, vagy egy ismerőstől. Jézusról beszélt neked. Hallottál felőle. János ugyanígy hallott felőle, méghozzá nem is akárkitől hallott felőle. Elment, megnézze, hogy akkor milyen. Elment, hogy kíváncsi volt Jézusra. Akkor Jézus elhívta, hogy akkor jöjjön a házba. Együtt ettek, a házban voltak. 3,5 éven keresztül mindenhol együtt mentek. Együtt aludtak. Együtt dolgoztak. Együtt próbáltak a szenvedőkön segíteni. A nap minden órájában ott volt vele Jézus. Minden órájában. És most mondok valamit, ami engem is megdöbbentett, amikor olvastam. Ez a kapcsolat János és Jézus között, vagy Péter és Jézus között nem olyan szoros, mint a mi kapcsolatunk Jézussal. Ott csak annyi történt, hogy ott volt emberi természetben mellettük Jézus, és szemlélték, és csodálták, és látták, hogy ő maga Isten, de még mindig kívül volt. És Jézus azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert majd elküldöm a vigasztalót, aki nem mellettetek lakozik, nem sátorozik a többi sátor mellett, hanem a szívetekben lakik. Akár hova mentek, mindig veletek lesz. Mindig veletek lesz. Ezt akarja Jézus. Ezt akarja, hogy ahogyan a tanítványok, bár emberek voltak, és borzasztó jellemtulajdonságokkal bírtak, és mégis Jézust tudták visszatükrözni, mert nem csináltak mást. Szerintem János nem sokat tett. Nem sokat tett azért, hogy ő aztán a szeretett tanítvány, a szeretett apostol legyen. Ő csak nézte Krisztust, és egyszerűen csodálkozott, és összetört a szíve. Amikor látta, hogy ilyen szeretet lehetséges. Amikor látta, hogy így viszonyul más emberekhez. Akkor ő egyszerűen porrá lett. Ráhult a sziklára, és ő teljesen elolvadt.
fiatal is volt, mint ahogy ti is fiatalok vagytok, és azt akarta, hogy ő hasonlítson Jézusra. És minél többet szemlélte. Minél többet gondolkozott róla. Nem csak amikor látta még, ami vele volt, hanem utána, amikor a Szentlélek jött, és eszébe jutott, hogy mi minden történt. Amikor ő róla elmélkedett, akkor fokról fokra, napról napra, évről évre egyre hasonlatosabbá lett Krisztushoz. Gondoljátok el ezt. És ezt nem azért iratta meg Isten, hogy mi olvassuk ezt és csodáljuk János apostolt, hanem azért, hogy befogadjuk ezt az örömét, hogy velünk ugyanezt akarja tenni. Ugyanezt akarja tenni. Ahogyan a tanítványok lemondtak földi dolgaikról, és követték Jézust, ugyanúgy nekünk is meg kell ezt tennünk. Ha felismerjük, ott a nap, ahogy kiszeretsz menni a napfénybe, ugye amikor benn vagy az árnyékban és hűvös van, arra vágysz, hogy kilépj a napfényre. Ez nem egy ember feletti erőfeszítés, könnyűvé teszi Isten, nem? A nap csábít téged, hogy átsugározon és hogy felmelegítsen. Ugyanez van, amikor Krisztus látod, akkor nem vágyakozol arra, hogy az ő közelében legyél, hogy ő vele foglalkozz, hogy ő vele töltődjön fel a gondolatod? De vágyakozol rá. Csak azt mondod, hogy hát inkább maradok az árnyéban, még ezt meg kell tennem, azt meg kell tennem, azt meg kell tennem. Ugye? A világ dolgai, a világ örömei, a mások hibái, a saját gyengeségeim. De közben a nap csábít bennünket, mindnyájunkat csábít, nem? Oda akarom menni, vonz magához. Én azt akarja Isten, ne álljatok ellent ennek a hívásnak. Hanem határozzuk el, hogy igen, én a napfényben akarok úszni, abban akarok fürödni, és így akarok átalakulni, mint ahogy a virág a napban kinyílik, nem tudom, és egyre gyönyörűbb lesz. Én is a Jézusi napban szeretnék sütkérezni, és egyre a jellemem egyre szebb, hogy legyen. Azt írja Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvben, a 57. oldalon, tanácsképpen. Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imádkozatok, fogadj el, Uram, a te tulajdonodnak, összes terveimet lábaidhoz teszem, használj fel mai szolgálatodra, maradj velem és engedd, hogy minden munkámat te benned végezzem. Ez mindennapi kötelességtek legyen, minden egyes reggelen újból szenteljétek magatokat az Úrnak, az összes terveiteket néki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez. Tehát amikor a vágy felébred bennünk, hogy Krisztusban növekedjünk, amikor kapunk tanácsokat, hogy mint legyen, akkor látogassuk meg életünket. Nézzük meg, és vajon úgy építem föl, hogy van nekem időm a napfényben sütkérezni? Amíg te bent ülsz a kompjúter előtt idézőjel, és a kompjúter gombjait nyomogatod, akkor hiába vágyakozol arra, hogy a nap süsse át a tested, és legyen egy kis D-vitamin benne, amíg nem mozdulsz meg, és ott vagy a kompjúter előtt, addig nem fog. Addig egyre betegebb és gyengébb leszel. El kell határozod, hogy igen, ki akarok menni a napra, mert ez sokkal jobb. És alkalmatra kell rá teremteni. Be kell osztani, hogy ennyit dolgozom, ennyit leszek a napfényen, ennyit pihenek, és a többi, és a többi. Azt kér az Isten, hogy gondoljuk át az életünket, és aszerint az életünket, és aszerint rendezzük be. Ő mindent elkészített. Nekünk csak élni kell vele. Nem tudom, sikerül által, amit akarok. Azt akarom, hogy lássátok, hogy Isten nem tette nehézzé azt, hogy növekedjünk a Krisztusban. Könnyűvé tette. Csábít bennünket a jóra. Azt akarja, hogy foglaljuk le a gondolatainkat ő vele, és éljünk az ő általa adott adományokkal. És ez szerint rendezzük be az életünket, és azt ígéri, hogy próbáld ezt ki, és meglátod, hogy békességed lesz. Azt mondta a farizeusoknak is, ti az írásokat olvassátok, mert azt gondoljátok, hogy abban van az örök életetek, és ezek azok, amit hogyha próbáltok megtenni, akkor rólam tesznek bizonyságot. Értsd, azt mondják, hogy én majd leveszem a tereket, és nektek békességet adok, és békességben fogtok élni. A külső szemlélő azt fogja látni, hogy vannak az életetekben próbák, de ti nem vagytok a földön, nem vagytok elkeseredve, mert bennetek él Krisztus. Ezt akarja valahogyan kiformálni mindannyiunkban. És nekem az a szívem vágya, hogy ez mind nektek, mind nekem egyaránt sikerül, és hagyjuk az Isten, amit elkezdett bennünk, alfától az omegáig, az be tudja fejezni addig, amíg ő eljön, vagy amíg némájunknak el kell aludnia, meg kell halnia. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor megtagadunk téged, bocsáss meg, hogy
oly keveset tudunk rólad, oly kevésbé fogadtuk magunkba a te végtelen szeretetedet, ami állandó, változatlan. Kérünk téged, hogy ne tekints a mi gyarlóságainkra, gyengeségeinkre, hanem szent lelkeddel dicsőségesen, hatalmasan lakozzál mi bennünk. Adj nekünk akaratot, hitet, adj nekünk hozzád való ragaszkodást, hogy te veled járjunk életünk minden napján. Urunk, köszönjük neked, hogy te vágyakozást ébresztettél a szívünkben valami olyan iránt, amit a földi dolgok nem tudnak kielégíteni. Tudjuk, hogy ez tőled van, és köszönjük, hogy ahogy az éhségre és a szomjúságra és minden testi vágyra te megteremtetted a jó és nagyszerű válaszokat. Ugyanígy a lelki szomjúságnál is nálad van válasz, hogy kielégíthetsz bennünket. És azt akarod, hogy hozzád térjünk, és tökéletes békességben, tökéletes szent lélekkel által való beteljesedésben éljük életünket. Bocsáss meg nekünk, hogy mi oly könnyen elfáradunk, oly könnyen elalszunk, oly könnyen elfelejtkezünk rólad. Segíts nekünk, hogy életünket újjászervezzük. Segíts nekünk, hogy gondolataidra, a könyörgésedre, a lelked által való megszültásra mi feleljünk, és járjunk a te utadon. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy minket az örök életig elvezetsz, ez a te felelősséged, a te munkád, és add, hogy mi pedig átadjunk magunkat neked, és örvendezzünk te benned mindenkor. Jézusunk nevében köszönjük. Amen.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy ez a meghívóban szerepelt ma Jézus Krisztusnak a nagy vacsoráról szóló példázatáról lesz szó. Ez a 8. példázat, amit önök a sorozat keretében megismerhetnek, és ez a példázat Lukács evangélium a 14. fejezetében a 15. verstől a 24. versig tart. Jézus Krisztus kereszthalála előtt az utolsó igehirdetői körútján az úgynevezett péreai szolgálatában mondta ezt a példázatot. Itt a térképen tudom is önöknek mutatni, Pére a Jordánon túli Júdeával határos terület volt, tehát ezt lehet látni a térképünkön. Jézus az evangéliumok nagy igazságait mindig példázatokban mondta a sokaságnak, hogy ez Máté evangélium a 13. fejezetének a 34. igéjében is olvashatjuk, hogy Jézus példázatok nélkül semmit sem mondott a sokaságnak. Jézus tanításainak legtömörebb összefoglalásai a példázatok, és amelyekben ő a legfontosabb gyakorlati keresztényi életszabályokat kívánja bemutatni nekünk, és ilyen fontos gyakorlati keresztényi életszabályok szerepelnek a mai témánkban is. Úgyhogy akkor én olvasnám önöknek, akinél van Biblia, az nyissa meg velem Lukács evangéliuma a 14. fejezeténél, és a 15. verstől olvasom a 24. versig. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővele együtt ültek, mondta néki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig mondta annak, egy ember készített nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész, és mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta néki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. És másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, a csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalosok közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Tehát a mai témánk eddig tart. Hagyj tegyem fel rögtön önöknek a kérdést, hogy Jézus kinek mondta ezt a példázatot, és milyen célból. Jézus ezt a történetét akkor mondta el, amikor vendégségben volt egy farizeusnál, és egy kijelentésre válaszolt ezzel a példázatával. És rögtön így olvasnám, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy milyen kijelentésre válaszolt Jézus Krisztus. Tehát az alappéldázatunknak a 15. versét így olvasom még egyszer. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ültek, mondta néki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ez az ember azt gondolta, mivel hogy ő a hivatalosok közé számított, hivatalosok közé tartozott, vagyis beleszületett az akkori egyházba, azt gondolta az az ember, hogy ez már elég ahhoz, hogy egyen kenyeret az Isten országába. És azt mondta magára, hogy ő boldog. Azt mondta ez az ember, gondolhatta magában, hogy én beleszülettem egy egyházba, az az egyház akkor Isten hivatalos egyháza volt, és ez minden bizonnyal elegendő ahhoz, hogy én üdvözüljek. De hagyd tegyem fel rögtön önöknek a kérdést, hogy Jézus kiket mondott boldognak. Mert hogyha egy ember beletartozik egy egyházba, de az az egyház nem követi Istent, vagy az az ember nem követi Istent, akkor hiába tartozik egy egyházhoz, nem fog üdvözülni. Jézus Krisztus jelenések könyve első fejezetének a 3. versében egyértelműen elmondta, hogy kik a boldogok. Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik olvassák, akik hallgatják, és akik megtartják-e profétálás beszédeit. Vagyis azok a boldogok, akik megtartják a Szentírásnak az igéit, azaz a gyakorlati életükbe átültetik. Jézus ezeket boldogoknak nevezte. És ami nagyon lényeges dolog, hogy az Isten országába bejutásnak van egy feltétele. Tudjuk, nem az, hogy valaki beleszületik egy egyházba,
hanem ennek feltétele van az, hogy valaki kenyeret tegyen Isten országában, ez pedig az, hogy a kereszténységét, Jézus követését ő a gyakorlati életébe átültesse, és folyamatosan táplálkozzon abból a lelki jeledelből, amit Isten kíván adni az emberiségnek. Tehát ennek a részvételnek van egy lényeges pontja, hogy keresztény életünk egy tevékeny keresztény élet legyen. És akkor az az ember eljut Isten országába. De rögtön hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy Jézus kikre mondta azt akkor, hogy hivatalosok? Kik voltak akkor a hivatalosok? És erre János evangélium a 4. fejezetének a 22. verse adja meg a választ. Ugye amikor Jézus Krisztus a Samária asszonnyal beszélgetett, akkor ott egyértelműen elmondta, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt. Az üdvösség a zsidók közül támad. Vagy esetleg még említenék önöknek egy Biblia verset, Ézsaiás proféta könyve 49. fejezetének a 6. versében azt olvassuk, hogy a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Vagy említhetnék még egy Biblia ige verset, Ézsaiás proféta 43. fejezetének a 21. versét, ahol szintén azt látjuk, hogy Isten alkotta Izrael népét, és eszközként felhasználta arra, hogy a népeknek is világosságul szolgáljanak. Tehát ebből a három Biblia versből meg tudjuk állapítani, hogy akkor, amikor Jézus elmondta ezt a példázatát, a zsidó nép volt a választott nép. De a zsidó nép, mint nép nem töltötte be feladatát. Isten áldásait maguknak akarták kisajátítani. A vacsorára először ők voltak hivatalosok. Ugye, hogy mondja a példázatunkban a gazda? Gyertek el, mert én már minden kész. De ez a nép ellenállt a meghívásnak. Visszautasították azt a táplálékot, amit a gazda szeretett volna felkínálni nekik. De rögtön hagyd tegyen fel a kérdést, hogy vajon ki, vagy mi volt ez a táplálék, amit a gazda fel szeretett volna kínálni először nekik. És erre János evangéliuma 6. fejezetének az 51. verse adja meg a választ. Tehát így olvasom János evangéliuma 6. fejezetének az 51. versét. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tehát ez a Biblia igevers egyértelműen bemutatja nekünk, hogy ki ez az élő kenyér, akit a gazda szeretett volna felkínálni a hivatalosoknak. És ez Jézus Krisztus, akit Isten a menny legnagyobb ajándékaként szeretett volna odaadni a világnak. És ez a kenyér, ez az élő kenyér, vagyis Jézus Krisztus mindegyikünk életében ott kíván lenni. Csak van egy nagy kérdés, és ez a nagy kérdés pedig az, hogy vajon a mai emberiség magatartása nem tükrözi-e a hivatalosoknak a hozzáállását, vagyis az elutasítás magatartását. Itt ez a nagy kérdés, hogy a mai emberek vajon nem így gondolkodnak-e, mint akkor a hivatalosok. Jelenések könyvének a 3. fejezetének a 20. verse azt mondja, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Ennél a Biblia versnél mindig úgy elgondolkodom, és azt kell, hogy mondjam önöknek, ez egy nagyon szomorú Biblia vers. Mert Jézus azt mondja, hogy az ajtón kívül van, vagyis nincs benne az embereknek az életében, pedig azt, hogy ő belépjen a mi életünkben, rajtunk múlik. Ő felkínálja ezt az élő kenyeret, felkínálja ezt a táplálékot, hogy együnk belőle. De ő nem erőszakolja magát ránk, vagyis a szabad döntésünkön múlik, hogy ezt az élő kenyeret, ezt a táplálékot megkívánjuk enni vagy sem. És ez az igevers bemutatja ő és a mi részünkről egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitányát. Ebben a Biblia igeversben benne van egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitánya, és engedjék meg, hogy egy picit részletesebben szóljak erről a versről. Ugye Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt áll. Vagyis szabadon dönthetünk, hogy bekívánjuk engedni a mi életünkbe, vagy nem kívánjuk beengedni. Itt a szabadságot meghagyja nekünk Isten. Úgyhogy zörg.

meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Azaz, ha már kívánunk táplálkozni ebből a lelki jeledelből, ha már kezdünk foglalkozni a Szentírás igéjével, az azt mondja ennek a Biblia versnek a következő folytatása, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. De nagyon sok ember megreked ennél az állapotnál, és csak elméleti szinten akarják ezt a lelki táplálékot beengedni az életükben. Az bemegyek és vele vacsorálok, azaz csak elméleti szinten van Jézus Krisztus jelen az embereknek az életében, mert a mondat végéről nem vesznek tudomást. Mert nagyon sok ember van, aki elismeri Istent, ezzel nincs probléma az ő életükben, elismerik Istent, csak nem akarják megismerni. Elismerik, hogy van, de nem kívánják beengedni az ő életükbe, gyakorlati szinten. Mert mi a teljes megoldás? Ennek az igének a következő, a legutolsó mondata, és ő én velem. Azaz egy teljes szövetség vele, és ez a megoldás, hogy részt vegyünk a vacsorán. Ez a megoldás, hogy részt vegyünk a vacsorán, azaz részesüljünk az evangélium kínálta áldásokban. Ez a megoldás, hogy mi is üljünk le Jézus Krisztussal vacsorázni. Együtt. Tehát engedjük be a mi életünkben, és táplálkozzunk belőle. De hogy ez a legnagyobb áldás mit tett, ezzel kapcsolatosan engedjenek meg egy nagyon rövid idézetet. Számomra nemrég olvastam ezt a könyvet, és nagyon sokat jelentett, hogy ez az áldás mit tett miértünk. Így olvasom ezt az idézetet. Életet adott az emberiségnek, mindenkinek, aki csak a világra születik, akár hisz Krisztusban, akár nem. Akár tud róla, akár nem. Egy valaki meghalt mindenkiért, és ha ő ezt nem tette volna, akkor mind halottak lennénk. Egyetlen emberi lélegzetvétel sem lett volna Ádám bűnbeesése óta, csakis Krisztus áldozatának érdeme tette ezt lehetségessé. A Golgota keresztjének bélyege rá van ütve minden kenyércipóra, és tükröződik minden vízforrásban. Soha senki, akár szent, akár bűnös, nem ismerhetett volna meg csak egy pillanatnyi örömet, vagy boldog nevetés sem ezen a világon másképpen, mint Krisztus vérén megváltott tulajdonaként. Akár ismeri boldogsága forrását, akár nem. Ez az egyetlen alapja annak, hogy az emberi élet folytatódhat. Ez az egyetlen alapja annak, hogy az emberi élet folytatódhat, hogy Krisztus akkor meghalt az emberiségére a kereszten. Mert hogy mondja ez a könyv, hogy egyetlen egy lélegzetvételt sem vehetnénk azóta. Egyetlen egy örömünk se lenne azóta, hogyha akkor ő ezt nem tette volna meg. De hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, a példázatban szereplő hivatalosok milyen kifogásokkal utasították vissza a meghívást. És így olvasom az alap példázatunkban, hogy ezek a hivatalosok milyen kifogásokkal utasították vissza a meghívást a 18. verstől a 20. versig. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta néki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. És a másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vettem. A másik azt mondja, hogy 5 iga ökröt vettem. Azaz, mindkét embert a saját tulajdona kötötte le. A harmadik ember azt mondja, hogy feleséget vettem, és őt fontosabbnak tartom, hogy részesüljek az Isten kínálta áldásokban. Kélek szépen, ments ki engem. Vagyis mit mondott ez az ember? Hogy tulajdonképpen engem nem érdekel a te vacsora meghívásod. Nekem sokkal fontosabb, hogy feleségem legyen. És kedves hallgatók, én azt gondolom, hogy ezek a kifogások nem változtak. A ma embere ugyanígy visszautasítja Isten hozzávaló közeledését. Pedig mi az Isten akarata? Erről az első Timóteusi levél 2. fejezetének a 4. verse adja meg a választ, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De a mai emberiséget hogy lehetne jellemezni? Máté evangélium a 24. fejezetében a 38. és a 39. ige azt mondja, adnak, vesznek, házasodnak, férhez mennek. Esznek, isznak, házasodnak.

0: házasodnak, férjhez mennek. Azaz, a saját önző életük kötik le őket. Ugye önmagában az nem probléma a Szentírás szerint, hogyha valaki eszik, iszik, házasodik, férjhez megy. Ez a, gondolom, hogy a természetes élet vele járói. Csakhogy. Ezek a dolgok a saját önző életüket kötik le kizárólagosan. És semmi mással nem foglalkoznak. A pénz, a hatalom, a siker az istenük. És ezekért a dolgokért mindenüket feláldozzák. És mit mond erre Pál apostol, és engedjék meg, hogy egy nagyon szemléletes Biblia igeverset felolvassak ezzel kapcsolatosan. Az első Timóteusi levél 6. fejezetének a 6. versétől a 10. verséig. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. És most van a lényeg, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárokvá némelyek eltévedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Vörös Marti Mihály egy alkalommal azt mondta, mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör. Legyen bármint vízözön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Nem fogja tudni, hogy van szívöröm, azaz mit mond itt a felolvasott Biblia versben Pál apostol? Által szegezték magukat sok fájdalommal. Az emberek nem veszik észre, hogy ez csak csillogás, egy ideig, óráig tartó dolog. De az örök lelki táplálékból nem kívánnak táplálkozni. És később rájönnek, hogy által szegezték magukat sok fájdalommal. Mert hogyha ezek a dolgok nem helyesen vannak felhasználva, mint már említettem, nem probléma egy oldalról a Szentírás szerint, sem a pénz, sem a siker, sem a hatalom, ha jól vannak felhasználva. De ha nem jól vannak felhasználva, egy idő után az embereket önmaguk rabszolgájává fogja tenni. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni önöknek, a félelem. Mit szól hozzá a családom? Mit szól hozzá a barátaim? Mit szólnak hozzá a barátaim? Nagyon sokan szeretnék megismerni Istent, vagyis részesülni az áldásokban, vagyis részt venni a vacsorán, de ezt nem merik megtenni, mert félnek a környezetük megszólásától. Mit fognak szólni a barátaim, a kollégáim, ha én Isten dolgaival kívánok foglalkozni? És sok ember fél, és megijed. Ezzel kapcsolatosan szintén engedjenek meg, hogy egy nagyon szemléletes idézetet szeretnék felolvasni önöknek Ellen White Krisztus példázatai című könyvének a 150. oldaláról, ami a következőképpen hangzik. Aki azt mondta, hogy feleséget vettem, és azért nem mehetek, az emberiség egyik nagy osztályát ábrázolja. Sokan vannak, akik feleségük vagy férjük befolyására hagyják figyelmen kívül Isten hívását. A férje ezt mondja, tudom, mi a kötelességem, de nem teljesíthetem, mert feleségem ellenzi. Miatta nagyon nehéz volna engedelmeskednem. A feleség, aki hallja a kegyelem hívó szavát, jöjj, mert immár minden kész, ezt mondja, kérlek téged, ments ki engem. Férjem nem hallgat a kegyelem hívó szavára. Azt mondja, hivatása nem engedi. Nekem pedig őt kell követnem, nem mehetek. A gyermekek szívében is visszhangra talál a meghívás. Szívesen elfogadnák, de szeretik szüleiket, és mivel a szülőket nem érinti az evangélium, a gyermekek azt gondolják, hogy ők sem mehetnek. Ők is ezt mondják, ments ki. Ezek az emberek azért utasítják vissza a megváltó hívását, mert attól félnek, hogy felbomlik a család. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, családjuk békés és szerencsés lesz. Ez azonban önámítás, aki önzést vet, önzést is arat, Krisztus szeretetének elutasításával elvetik mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és álhatatossá teheti. Nem csak a mennyet veszítik el, de azt sem élvezhetik igazán, amiért feláldozták a mennyet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon elgondolkodtató idézet volt, hogy hány és hány olyan ember van, aki nagyon szívesen elfogadná Istennek a meghívását, nagyon szívesen foglalkozna Isten dolgaival, de nagyon fél a környezete megszólásától. Vagyis inkább ő se fogadja el a vacsorán való részvételt. A harmadik dolog, amit szeretnék önöknek említeni, akik inkább elnyomják a lelkiismeretüknek a szavát. Akik inkább elnyomják a lelkiismeretüknek a szavát, csak hogy ne hallják meg az igazságot. Apostolok cselekedetei 26. fejezetének a 28. versében olvashatunk egy történetet erről, amikor Pál apostol beszélgetett Agrippa királlyal. És azt mondja ez a király, Pál, ha még sokáig beszélsz nekem, keresztény leszek. Aztán fogta magát és elment. Vagyis inkább nem akar tudomást venni az evangéliumról. Lelkismeretében tudta, hisz kijelentette, ha sokáig beszélsz nekem, még keresztényé leszek. De tulajdonképpen én elnyomom a lelkiismeretemnek a szavát, aztán majd élek úgy, ahogy élek. Vagyis nem akarok tudomást venni erről. Szentgyörgyi professzor egy alkalommal nagyon szemléletesen elmondta, hogy az agy olyan ravaszul dolgozik, hogy be sem engedi azt az információt, ami ellentétben áll személyes érdekünkkel. Az agy olyan ravaszul dolgozik, hogy be sem engedi azt az információt, ami ellentétben áll személyes érdekünkkel, vagyis amiről nem akarunk tudomást venni. Azt az agyunk be sem engedi, amiről mi nem akarunk tudomást venni. És talán csak az életük végén jönnek rá, hogy az életük egy tétlen élet volt. Ugye ennek a sorozatnak az első előadásán szó volt erről, amikor a szőlőmunkásoknak a példázatáról volt szó a legelső ilyen alkalomnál, és ott is elmondta az előadó, hogy nagyon sok ember van, akik élik az ő életüket. De tulajdonképpen Isten szemében egy tétlen életnek számít. Mert önző életüket éli kizárólagosan, és nem a többi embernek az áldására. Platón, ez a híres görög gondolkodó, egy alkalommal elmondta, hogy nem az élet a jó, hanem a jó élet. Vagyis az, hogy hogy töltjük el. Nem az élet a jó, hanem a jó élet. Vagy egy olyan költőt idézhetnék önöknek, aki mostanában nagyon sokat megszólal, a versei meg vannak szólaltatva az egyetemi előadáson, Arany János, és a Visszaemlékezés című versében, amit 1852-ben írt, elmondja Arany, hogy most felteszi a kérdést, hogy én is éltem, de éltem? Én is éltem, de éltem? Vagy egy olyan költőt szeretnék önöknek említeni, aki az egyik versében az élete végén nagyon szomorúan mondja el ez a költő, hogy felteszi szintén a kérdést, úgy magának felteszi a kérdést, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket? Hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi restély, és csak most tűnik szemedbe ez az estély? Vagyis ez a költő, amikor már halálos beteg volt, és úgy elgondolkodott, hogy hol tart az ő élete, és hogy az ő élete milyen tétlen élet volt, akkor sétálgatott a szobájának a szobájában, és kinézett az ablakon, és mikor ránézett a csillagos égboltra, akkor úgy elgondolkodott, és úgy jelképes értelemben megjelent neki a mennyei világ. És úgy elgondolkodott ezen. És amikor elgondolkodott, akkor olyan döbbenetesen az élete végén elmondja, miután rájöttem, hogy az én életem csak egy tétlen élet volt, vagyis nem az Istennek a szolgálatába állítottam, akkor rájöttem, hogy itt a földön mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. És mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg ezt a verset. Sajnos az a fiatalember, aki szokott verset mondani, ma nem tudott eljönni, úgyhogy kénytelen vagyok bejátszani egy régi felvételt. 6-7 évvel ezelőtt ez a vers már elhangzott az egyetemi előadáson, úgyhogy most magnon meg fogjuk hallgatni a verset, Szabó András fogja előadni, tehát Kosztolányi Dezső Hajnali Részegség című verse fog megszólalni.
1: Dezső, Hajnali Részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon. Nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl, ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség, az ég volt. Egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég. A gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a félben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, a távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett. A bál éj. Künn az előcsarnok fény árban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesen ebben, egy arra ringó, könnyücske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben.
0: Úgy akkor el is kezdhetjük. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök ezen a bibliaköri sorozaton, tehát egy óra előadás és egy másfél óra beszélgetés. Ez itt a
2: a forma itt a Benczúr utcában, és a mai alkalommal a Jézus példázataiból című sorozatunkban elérkeztünk a szőlőmunkások jutalma című előadáshoz. Jézusnak egy példázata ma is a témán, két héttel ezelőtt a két fiú példázatát tanulmányoztuk, most a szőlőmunkások példázatát, amely Máté evangélium a 20. fejezetében az első 16 verset.
1: Aztán, amíg vad paripái futnak, a farsangos a lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szárítátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek fényes körútjain a végtelennek. Víradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél, mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes, égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval, bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak! Tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
0: A példázat így folytatódik. 21. verstől olvasom a 23. versig. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának, akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának. Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. S mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr az ő szolgájának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszer is bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Ugye ez a két bibliai igevers elmondja, hogy a házigazda elfordult azoktól, akik semmibe vették a nagy lelkűségét, és olyanokhoz fordult, akik a bővölködő emberek szemében megvetetnek számítottak. Tehát amikor a hivatalosok elutasították, vagy mindenféle kifogásokkal elutasították a vacsorán való részvételt, akkor Isten olyanokhoz fordult, akik az emberek szemében nagyon megvetetnek számítottak, vagy nagyon megvetetnek számítanak. Ugye Máté evangélium a 21. fejezetének a 31. versében Krisztus elmondja, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országába. Vagyis mit akart Jézus Krisztus elmondani ezzel a bibliai igeverssel? Azt, ami János evangéliuma 6. fejezetének a 37. fejezetében található, hogy aki hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Aki én hozzám jő, semmiképp ki nem vetem, és ezzel kapcsolatosan szintén egy idézetet engedjenek meg Ellen White Krisztus példázatai című könyvéből, ami így hangzik. A házigazda elfordult azoktól, akik semmibe vették nagy lelkűségét, és olyanokat hívott meg, akik nem bővölködtek, akiknek nem volt házuk és földjük, meghívta a szegényeket, az éhezőket, akik értékelték ajándékait. A vámszedők és a parázna nők, mondta Krisztus, megelőznek titeket az Isten országában. Senki sem süllyedhet olyan mélyre, senki sem olyan nyomorult, ha az emberek el is taszítják maguktól, és elfordulnak tőle, hogy Isten nem éltatná figyelmére és szeretetére. Krisztus nagyon szeretné, ha gondterhelt, elfáradt, megsanyargatott ember hozzáfordulna. Szeretné adni neki azt a fényt, örömet és békét, amelyet sehol máshol nem találhat. A legbűnösebbet is mélységesen szánja és szereti. Azt gondolom, ez egy nagyon csodálatos idézet volt, és bemutatja Istennek a szeretetét, hogy Isten nem személyválogató. Isten nem tesz ember és ember között soha különbséget. Hogy mondja ezt a Római Levél 10. fejezetének a 12. verse? Aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Isten kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Isten nem személyválogató, és én azt gondolom, hogy ennek ellentéte mi vagyunk emberek. Átfogva az egész emberiség, hogy mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk ember és ember között különbséget tenni. Nagyon személyválogató az emberiség, és erről szól tulajdonképpen a mi történelmünk, a személyválogatásról, a népek, nemzetek egymás elleni küzdelméről, azaz a nacionalizmusról. Hogyha példát vennénk Istenről, hogy ő soha nem tesz különbséget ember és ember között, akkor én azt gondolom, hogy a mai történelmünk nem tartana itt, ahol tart. Mert akkor szeretnénk egymást, de ugye ennek épp az ellenkezője valósul meg a mi világunkban. Egy nagyon döbbenetes idézetet szeretnék önöknek elmondani. Sokáig gondolkodtam, hogy elmondjam-e, aztán rájöttem, hogy elmondom, mivel hogy ezt az idézetet szintén pár évvel ezelőtt egy egyetemi előadás keretében hallottam. És ott az előadó idézett egy filozófus nőtől. Az az egészben a megdöbbentő, hogy ez a filozófus nő ateista volt, azaz ő tagadta Isten létezését. És ez a hölgy elmondta, hogy ha ma az emberek nem fordulnak oda egyedül a Szentíráshoz, hanem vallási hagyományokhoz és emberi hagyományokhoz fognak fordulni, akkor ma az emberiség újból fog cigányozni, újból fog zsidózni és újból fog szektázni. De hogyha az emberek odafordulnak a minden szeretet forrásához, odafordulnak a Szentíráshoz, és egyedül a Szentírást fogják olvasni, és megismerik azt az Istent, aki nem személyválogató, és aki soha nem származás, hanem mindig a cselekedetek alapján akarja megítélni az embert, akkor az emberek nem fognak sem cigányozni, sem zsidózni, és sem szektázni. Szintén ebben a könyvben Ellen White Krisztus példázatai című könyvében van egy mondat, amit én nagyon megjegyeztem, hogy a világnak létkérdés az evangélium megismerése. A világnak létkérdés az evangélium megismerése, pontosan azért, mert ilyen időszakot él az emberiség, és itt mutatkozik meg, hogy a mai hivatalosoknak, vagyis az Úr igaz szolgáinak mi a feladata. Itt mutatkozik meg, hogy az Úr igaz szolgáinak, a mai hivatalosoknak mi a feladata, vinni a békéltetés igéjét, ahogy ezt Pál apostol mondja a 2. Korintusi levél 5. fejezetének a 19. versében. Vinni a békéltetés igéjét, azaz emberek béküljetek meg egymással. És úgy szólni az igét, mintha Isten szólna általunk, azt mondja Pál apostol. Úgy vinni az igét, hogy a békéltetés igéje minden emberhez eljusson, és bemutatni azt az Istent, akiről az első János levelének 4. fejezetének a 10. verse beszél, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ezt az Istent bemutatni. Hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő sokkal előbb szeretett minket, vagyis ő már akkor szeretett minket, amikor mi még bűnösök voltunk. És ezt elvinni az emberekhez, vagy amit Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse mond, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. ezt elvinni az emberekhez, hogy egyedül az Istent féljék, és egyedül dicsőséget neki adjanak, mert eljött az ő ítéletének órája. És hogy mit jelent az az ítéletének órája kifejezés, egy picit később erre is rá fogok térni, mert ez egy nagyon fontos rész lesz a mai előadásunkkal. Vagyis az egész világra kiterjedő evangélium hirdetés fog megvalósulni a Szentírás szerint, amit Máté evangéliuma 24. fejezetének a 14. verse mond el, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul mindenkinek, és csak akkor jön el a vég. Tehát Isten országának ez az evangélium a föld végső határáig minden ember meg fogja ismerni Istent, vagyis minden ember fog tudni dönteni, hogy elfogadja-e a vacsorára való meghívást, vagy elutasítja. Mert hogyha valaki el fogja utasítani a vacsorára való meghívást, az csak azért lesz, mert ő maga úgy döntött. Azt szoktam mondani, hogy üdvözülni tulajdonképpen egyrészről nehéz dolog, egyrészről könnyű dolog. Mert hogyha valaki nem fog üdvözülni, az nem azért lesz, mert Isten nem akarja. Az azért lesz, mert az az ember kijelenti, hogy nem akarja. Mert ebben a Biblia versben benne van, hogy Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetni bizonyságul mindenkinek. Tehát minden ember választás elé lesz állítva, és csak akkor fog eljönni a vég. És megint csak itt mutatkozik meg a mai kereszténységnek a feladata, azoknak a keresztényeknek a feladata, akik az életükben gyakorolják a Szentírás igéit. Máté evangéliumának 6. fejezetének a 9. verse mit mond? Szenteltessék meg a te neved. Ugye a Mi Atyánk sorozata nemrég ért véget az egyetemi előadáson, és ott erről hallhattak. Szenteltessék meg a te neved mit jelent? Hogy egy ember hogy tudja megszentelni Isten nevét, ha úgy él, ha úgy gondolkodik, és úgy cselekszik, azaz úgy bemutatni Istent, hogy az Isten jelleme tükröződjön az igaz szolgák, vagyis az igaz keresztényeknek a jellemén. Így bemutatni, hogy az Isten jelleme tükröződjön az igaz keresztényeknek a jellemén, és a mai kereszténységnek, akik, és mindenkinek fel van ez ajánlva, mindenki részt vehet a vacsorán, és mindenki Isten munkatársa lehet. Isten megint csak azt mondom, nem tesz különbséget. Ha valaki nem akar Isten munkatársa lenni, az azért van, mert az az ember nem akarja. De sajnos itt is megmutatkozik egy nagyon rossz dolog, hogy a mai emberek, és természetesen a kereszténységen belül is megmutatkozik az a hiba, hogy az emberek általában szeretnek önmagukkal foglalkozni, és az önmaguk sebeit, elnézést a kifejezésért, sebeit nyalogatni. És ahelyett, hogy arra figyelnének, hogy az Úr milyen feladatot bízott az emberekre. Hogy mondja itt a példázat? Menj ki! És menj a mellékutakra, menj a sövényekhez, mindenkihez menj ki, és ha te hallottál az evangéliumról, te neked ilyen kiváltságban van részed, hogy te tisztán olvashatod a Bibliát, akkor ezt add tovább. Hogy mondta ezt Ábrahám Istennek? Azt mondta Ábrahám Istennek, Uram, áldjál meg engem azért, hogy áldás lehessek más számára, más emberek számára. Lao Tse, egy kínai gondolkodó egy alkalommal azt mondta, aki csak önmagát nézi, az soha nem fog világítani. Ki csak önmagát nézi, az soha nem fog világítani. Pedig mit mond a Szentírás, Jézus mit mond a hegyi beszédében, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 14. versében a keresztényeknek, hogy ti legyetek a világ világosságai. Ti legyetek a világ világosságai. És azt hiszem, hogy ez egy óriási kiváltság, amikor mi, akik itt tisztán ezen az alkalmon is hallgathatjuk a Szentírás igéit, hogy vihetjük az embereknek, és beszélhetünk Istennek erről a nagy szeretetéről, és hogyha mi ezen részt kívánunk venni az evangélium hirdetésnek a szolgálatában, akkor ezt köszönjük meg Istennek, mert hogy mondta ezt Tolsztoj, megint csak ezzel szembe jutott ez a nagyíró, azt mondta Tolsztoj, hogy ha jót teszel, azért légy hálás. Hogyha mi jót tehetünk, azért legyünk hálásak, hogy Isten felhasznál bennünket arra, hogy vigyük ezt a békéltetés igéjét az embereknek. Utoljára vizsgáljuk meg a 23. és a 24. verszakot, mit mond ez a példázatunk. Mondta az Úr a szolgájának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondták, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Itt a kulcs kifejezés az lesz, hogy kényszeríts bejönni mindenkit. És én azt gondolom, hogy itt mutatkozik meg, hogy a mai témánk miért tartozik Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai közé. Ez az egy kifejezés, ebben az egy kifejezésben benne van, hogy kényszeríts bejönni mindenkit, ez azért tartozik Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai közé, de előtte talán egy dolgot szeretnék kiemelni, nehogy félreértésre adjak okot, hisz azt olvassuk, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. Ez első olvasásra Isten félreismerésére adhatna ez okot, hogy Isten valakit kényszerrel akar behívni az ő vacsorájára? Vagy Isten valakire kényszerrel akarja magát ráerőszakolni? Mert ugye az első olvasásra talán ez tűnik ki ebből, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. De ha megvizsgálunk egyetlen egy Biblia igeverset, ez pedig Jelenések könyve 22. fejezetének a 17. verse, azt mondja a Szentírás igére, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Vagyis mit mond ez a Biblia igevers? Aki szomjúhozik, az jöjjön, azaz, aki éhezik a Szentírás igéjére, éhezik ezután a lelki táplálék után, az csak akkor vegye, ha az az ember akarja. Isten senkire nem kényszeríti rá magát. A mi szabad döntésünkön múlik, hogy akarjuk-e venni, vagy akarjuk-e inni az életvizét. És most szeretnék rátérni arra, hogy tulajdonképpen akkor mire is utal ez a kifejezés, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, és megint csak ki szeretném emelni, itt mutatkozik meg ennek a példázatnak a profétikus mi volta, hogy mit jelent az, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. Az idő sürgető voltára. Az idő sürgető voltára. És ezzel kapcsolatosan engedjenek meg, hogy egy bibliai verset olvassak fel önöknek. Péter apostol második levelének, 3. fejezetének a 9. versét, tehát Péter apostol második levelének, 3. fejezetének a 9. verse így szól. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mit szeretnék kiemelni ebből a bibliai versből, hogy nem késik el az ígérettel az Úr. Mert sok ember, ahogy szintén itt a Péteri levélben olvashatjuk, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak. Akik azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Isten nem fog eljönni kézzel foghatóan még egyszer. Ez csak egy kitaláció. És itt Péter apostol megválaszolja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, esetleg azért, mert még nem jött el, annak oka van, mert Isten azt szeretné, hogy mindenki elfogadja őt. Hogy mindenki elfogadja őt. Tehát ez mégint megmutatkozik, hogy ez a szabad döntésünkön múlik, de vajon Jézus Krisztus miért mondta már ott az első században, hogy kényszeríts mindenkit bejönni? Hisz azóta eltelt 2000 év. Miért mondta már akkor, mert már akkorra is vonatkozott, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, és erre zsidókhoz írt levél első fejezetének az első verse adja meg a választ. Ott Pál apostol elmondja, hogy ez utolsó idő, az Isten mondja, hogy ez utolsó időben szólott nékünk Isten az ő fia által. Tehát az utolsó napok kifejezést milyen időben, vagy milyen értelemben használja a Szentírás? Kétféle értelemben. Az utolsó napok kifejezést, mint már említettem, tehát itt zsidókhoz itt levélben, első fejezetének első igéjében megtaláljuk, ez azért van, ezt nevezik tágabb értelemben utolsó napok kifejezésnek, azért, mert Jézus Krisztus első eljövetelével már az utolsó időbe érkezett az emberiség. Egyértelműen jelképek nélkül ki van írva, ez utolsó időben szólott nékünk az ő fia által. Tehát onnantól kezdve már az emberi történelem utolsó korszakába érkezett, a mi történelmünk. De a Szentírásban szerepel egy olyan, vagyis hát ez nem szerepel, ez a kifejezés, ezt én mondom, ezt szokták így nevezni, hogy van utolsó napok kifejezés szűkebb értelemben is. Szűkebb értelemben is, És ezzel kapcsolatosan Dániel könyve és Jelenések könyve 11 olyan idői kijelentést közöl, ami a történelem egy-egy szakaszából kiindulva, a múlt század közepébe torkollott be. Ez 11 idői kijelentés, és ez a 11 idői kijelentésnek a vége, a múlt század eleje és a múlt század közepe. Tehát innentől kezdve szűkebb értelemben az utolsó időben, utolsó idejébe érkezett az emberiség. Innentől kezdve utolsó napokban élünk. És itt mutatkozik meg a másik nagyon fontos dolog, hogy figyelemmel kísérjük végig az időknek a jeleit. Mert hogy mondta ezt Jézus János evangélium a 4. fejezetének a 35. versében? Emeljük fel a szemünket, és lássuk meg, hogy a Föld megérett az aratásra. Ez jelenti azt, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, hogy a Föld megérett az aratásra. Megközelítőleg, ha jól emlékszem, egy hónappal ezelőtt voltam itt, és így akkor a búza és a konkoly példázatáról beszéltem, és ott azonosítottuk, hogy mi az aratás a Szentírás szerint, a világ vége. És ezért mondta Jézus, hogy emeljük fel a szemünket, és lássuk meg, hogy a Föld megérett az aratásra. Azaz, szintén egy bibliai igeverset szeretnék említeni önöknek, Lukács evangélium a 3. fejezetének a 9. versét. Ez egy döbbenetes biblia vers, azt mondja itt Keresztelő János, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett. És hogy én itt véletlenül se ijeszgessem önöket, hogy tudom ezt pontosan bebizonyítani, hogy tényleg az utolsó idejébe érkezett az emberiség, hogy ezt önök is le tudják ellenőrizni. Olvassák el önök, vagy hát gondolom olvassák is Máté evangélium a 24. fejezetét, Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédét. Ott Jézus megjövendölte az időknek a jeleit, hogy milyen dolgok fognak bekövetkezni a világ vége előtt, és ezt mindenki szemmel tudja kísérni. Tehát leellenőrizhető, amit a Biblia mond, mert ott Jézus beszél háborúkról, háborúk híreiről, földrengésekről, éhségekről, betegségekről, és én azt gondolom, hogy a földi történelemben ilyen nagy méretekben ezek a dolgok nem teljesedtek, mint most a mi időnkben. És Jézus azt mondta, hogy itt mutatkozik majd meg a világ vége előtti eseményeknek a mi volta. Tehát kísérjük figyelemmel az időknek a jeleit. Szintén Máté evangélium a 24. fejezetének a 44. versében olvashatjuk azt, hogy azért legyetek készen ti is, mert mely órában nem gondoljátok el, abban jön el az embernek fia. Tehát amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor Jézus felszólította a Jézus követőket, hogy azért legyetek készek ti is, azaz figyeljük az idők jeleit, és készüljünk a vacsorára. Azaz a mi jellemünk Jézusnak a jellemén tükröződjön. Tehát úgy éljünk, hogyha beszélünk az emberekkel, akkor lássák meg azt, hogy mi Jézus követők vagyunk. Úgy éljünk, és erre mondta Isten, hogy legyetek készen ti is, vagyis folyamatosan egy lelki készültségi állapotba kell helyezni magunkat, és elnézést ezért a ronda kifejezésért, de ezt meg kell nekünk tennünk azért, hogy részt tudjunk venni a vacsorán. De ezt a kell, ez megint csak olyan értelemben mondom, ha mi azt akarjuk, mert Isten senkit nem kényszerít semmire. És legutoljára egyetlen egy biblia igeverset szeretnék önöknek felolvasni, és ez pedig János Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse mondja el, ami így hangzik, tehát Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát mit mond a Szentírás igéje? Hogy boldogok azok, akik majd a bárány mennyegzőjére hivatalosak lesznek, vagyis akik majd eljutnak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára, akik szeretik és tisztelik az igazságot az ő jellemükben. Azaz gyakorlati életükben ezt át is ültetik, és így is fognak élni, és így is kívánnak élni, és ezzel jogosultak lesznek arra, hogy Jézus Krisztussal személyesen találkozzanak. Én nagyon szépen megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, és külön nagyon örülök, hogy ismételten egy órán belül tudtam maradni. Tartsunk egy 10 perc szünetet, és hát akinek van kérdése vagy hozzászólása, azt felteheti, vagy megbeszélhetjük a mai témánkat, akik pedig nem tudnak maradni, azoktól szeretettel búcsút veszek, és akkor 2 hét múlva minden bizonnyal már Erzinger János lesz itt. Viszontlátásra, és köszönöm szépen még egyszer!
2: Ennek a példázatnak a megértéséhez olvassuk el Jónás könyvét, és Jónás könyvének a középpontjában egy proféta áll, nem egy hitetlen ember. Egy proféta ide tudott süllyedni, erre a lelki szintre tudott süllyedni, hogy elégedetlen volt az Istennel. Kevés volt neki az, amit az Isten tesz, ő nagyobb dolgokat várt, mondjuk Ninivének az elpusztítását és letarlását, és amikor ezt Isten nem tette meg, akkor duzzogott Jónás, és azt mondta, hogy igen, ő haragszik, és az Isten a lehető legtapintatosabb módon szerette volna Jónást meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Vagyis erről, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert én irgalmat gyakorlok, én szeretném megmenteni az embereket, te meg megítéled az embereket, és szeretnéd, hogyha pálcát törnék az emberek fölött. Más a gondolkodásunk, más a lelkületünk. Jónás könyvén kívül egy új szövetségi példázat, amit idéztem Lukács 15. fejezetéből, a tékozó fiú példázatának az idősebb fivére is ugyanilyen, mint ezek a reggeli szőlőmunkások. Ugye mit is mond az idősebb fiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, mondja az apának, amikor visszafogadta a fiat. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és akkor nekem nem adtál egy kecskegődőjét, hogy a barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött, akkor levágattad néki a hízott tulkot. A Jó Hír 90/2 számában van ennek egy részletes elemzése, akinek nincs meg esetleg ez a folyóiratszám, elolvashatja ebben részletesen. Ott ezt a 4 kijelentését az idősebb fiúnak részekre bontom, és elkezdem magyarázni, hogy mit is mondott itt ez az idősebb fiú, mert első hallása úgy nagyon igaznak tűnik. Ugye, hogy visszajött a kisebb gyerek, egyből örömünnepet rendeztet a tiszteletére az édesapja, és ő pedig itt van már ilyen régóta, és ő semmilyen lakomában, ünneplésben nem részesült. Megdöbbentő tapasztalatom erről a példázatról, hogy gyerekek, ugye gyerekeknek nagyon jó figyelmük van a dolgokra, élénk a lelkismertük, de még gyerekek is azt szokták mondani, hogy hát ennek az idősebb fiúnak igaza van. Úgy sajnálom, hogy gyerekek is ilyen választ adnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért nézzünk bele. Mit is mondott, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Most ezzel mit mondott ez a gyerek? Azt mondta, amiről Pál apostol ezt vallja a Római Levél 14. fejezetében, boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Akkor vagyunk boldogok, hogyha a jót meggyőződésből tesszük. Akkor soha nem leszünk boldogok, hogyha a jót tesszük, de felrójuk, hogy bezzeg a világ más tesz, és könnyebben boldogulnak az emberek, én meg teszem a jót, és milyen szegény maradtam, vagy milyen nehéz és küzdelmes az életem, mi soha nem leszünk boldogok. A jót csak meggyőződésből lehet tenni, magáért a jóért tegyük a jót. Abban van a legnagyobb jutalma. Nagyon nagy ige ez a Róma 14, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Hát az az idősebb fiú milyen lélekkel maradt otthon? Hogy ő otthon maradt, ő nem tékozolt el az egész vagyon, de közben vádolta a lelkiismeret, hogy jaj, de jó lenne nekem is kipróbálnom, amit az öcsém csinál. Jaj, de jó lenne nekem is elszórnom a pénzt, meg kicsapongó életet élni. Hát akkor majd, hogy nem oda jutunk, hogy rosszabb lélekkel volt otthon, mint a szerencsétlen öccse, akinek szintén szétzilálódott az élete, de még volt remény, hogy visszatérhet. De így, ha valaki otthon marad is, hát milyen lelkület ez, milyen gondolkodás ez? Jézus nagyon pontosan akarta kifejezni az idősebb fivér gondolkodását. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát aki nem jó lélekkel teszi a jót, az előbb-utóbb büszkévé válik. Az előbb-utóbb az érdemeire hivatkozik. Mert aki jó lélekkel teszi a jót, az mindig Istennek ad köszönetet, hogy köszönöm Istenem, hogy most is segítettél, tied legyen a hála és a dicsőség, hogy te megint hozzásegítettél, hogy valamit jót tettem az életben. Tőled kaptam az erőt, és neked köszönöm meg. De ha valaki nem így teszi a jót, hanem az, hogy most én bezzeg jó voltam, de a másik ember ilyen helyzetben biztos csalt, lopott és hazudott volna, és milyen igaza van annak, mert hát így lehet érvényesülni az életben. Ugye? Nagyon sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Hát az az ember büszkévé válik, az persze emlegeti az érdemet, És aztán jön a harmadik fokozat. Tehát figyeljük meg, hogy aki nem jó lelkiismeretből teszi a jót, az válik büszkévé. Ez vallásos emberek nagy kísértése. Magukat hívőnek való emberek nagy kísértése, akik számon tartják a jót, amit tesznek, mert úgy gondolják, hogy azt a maguk erejéből teszik. Egy idő után büszkévé válnak. Szóval nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mi jön ez után, a büszkeség után? A követelődzés. A követelődzés. Hogy neki ezt adtad, nekem meg nem adtad. Ő neki ez jár, nekem még több járna. Jön a követelőzés, jön a számla benyújtása. Ugyanúgy, mint itt a szőlőmunkások példázatánál. Hát mi reggel óta dolgozunk. Hát mi aztán többre vagyunk érdemesültek. Döbbenetes azért, hogyha látjuk, hogy egy ember lelkivilága így torzul el. Az érdemből következik a második dolog, hogy az ember büszke lesz. A büszke

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, és hogy ezt már megszokhattuk, a gyermekeké az elsőbség. Kedves gyermekek, egy kisgyerek történetére szeretnék hivatkozni, hogy érzékeljétek azt, hogy a Bibliában a kisgyermekek milyen fontos helyet és szerepet töltöttek be. Nagyon nehéz helyzetben volt ez a kisfiú, mert elszakították az édesanyjától. Egy számára meglehetősen idegen környezetben kellett az életét élnie, egy olyan templomban, ahol rajta kívül nem sokan voltak. Tehát még ráadásul az egyedüllét nyomorúságával is meg kellett küzdenie. Ilyenkor az ember általában kesereg és szomorkodik, mert az édesanyját, az édesapját, a barátait kell nélkülözze. Ott van egyedül, kicsi gyermek léte ellenére is valamiféle szolgálattal megbízottan kell bizonyos feladatokat ellátnia. És egy alkalommal ez a fiatal kis gyermek alszik a templomban, és egy hangot hall. És rögtön fölpattan, és odaszalad a főpaphoz, aki valószínűleg nem túlzottan messze alhatott, és azt mondja, olvasnám ezt a Biblia szöveget, mert nagyon-nagyon fontos néhány kijelentése. Sámuel, mert ugye róla van szó, az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt, és szólt az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. Hozzá kell tenni azt, hogy Sámuel, ez a kisgyermek nem tudta, hogy ilyen létezik, hogy az Isten megszólít valakit, és azt hitte, hogy a főpap szólította meg őt. És amire én most kitérnék. Fölriasztanak valakit álmából. Nem nyűgös. Hagyj aludni. Nem érek rá, vagy valamit biztos mond ilyenkor. Ez azt mondja ez a kisgyerek. Imhol vagyok, és Élihez szaladt. És mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem, ezekre a pici kis parányi lényegtelenek tűnő kijelentésekre szeretnék hivatkozni. Azonnal fel kell, szalad, egyetlen zokszó nélkül, nem mondja azt, hogy a legszebb álmomból vertél ki, na most már mondd meg, hogy mit akarsz, és hagyjál aludni, hanem a legnagyobb készséget nyilvánítva, imhol vagyok. Semmi álmosság, semmi zsibbadság, semmi neheztelés, és szaladt. Ahogy én a kisgyermekeket figyelem, titeket is, és ti is valószínűleg ilyenek vagytok, van egy nagyon-nagyon szép tulajdonságotok, amit jó lenne megőriznetek. Megint az unokáimra ad hivatkozzam, mikor viszünk valami ajándékot nekik, vagy nem ajándékot, bármit, mit tudom, üdítőitalt, mert ugye általában az ember vendégségbe megy, akkor szokott valamit vinni. És megérkezünk, ugye először az ember arra számítana, hogy a kisgyerek odajön, és azt mondja, hogy na, nagypapa, mit hoztál? Nem erről van szó, nem jön oda, nem kérdezi, de amikor azt mondom neki, hogy gyere Dórika, van itt valami, légy szíves, segíts, adod anyukádnak, akkor még ki se látszik a földből, és már ott van előttem, és nyújtogatja a kicsi kezeit, hogy odaadjam neki, és nem kotor bele, és nem nézi meg, hogy ebből a csomagból most mi az övé, vagy mit kell átadni. Úgy, ahogy van, viszi, majdnem nehezebb a csomag, mint ő maga, viszi és nyújtja oda az édesanyjának, és én magam is ugye, gyerekkoromra, bizonyos gyerekkori konfliktusokra visszagondolva, elszégyelem magam, hogy ilyen hihetetlen készséget látok nálatok gyermekeknél. Hogy örömötöket lelitek abban, hogyha segíthettek a szülőknek. És látom az elégtételt, ami kis unokánk szüleinek az arcán, azt a jóleső érzést, hogy lám, milyen aranyos az én kisgyerekem. Tehát amikor ti készséget tanúsítotok, segítő készséget, akkor ez a szülők szívét megmelengeti. Emlékszem arra az időre, amikor édesapám munkát vállalt, kömüveskedett, meg efféle tevékenységeket is folytatott, és elvitt engem magával. Igaz, hogy több malter volt rajtam, mint a falon,
de én segítettem, és még mindig örömmel emlékszem vissza ezekre az alkalmakra, mert együtt lehettem az édesapámmal. Ez a kis történet, ezeket a kifejezéseket, közvetítést, ezeket könnyű megjegyezni, mert egyrészt megnyilvánul ennek a kisgyermeknek a megnyilatkozásában a készség, ím hol vagyok, és Élihez szaladt, tehát szaladt, és mondta, ím hol vagyok, mert hívtál engem. Amikor úgy érzitek, hogy nincs bennetek eféle készség, és ugye ilyet is láttam, de én úgy gondolom, hogy ez rátok nem vonatkozik, csak azért mondom el, mert ilyen is létezik, hogy szólok mondjuk, tételezzük fel, hogy én vagyok egy szülő, és szólok a gyermekemnek, aki kicsi, és nagyon el van foglalva valamivel. És szólok neki, hogy gyere, légy szíves, mert most segíteni kellene. Úgy félrefordítja a fejét, igen, szóltál, és újra belemélyed abba a játékba, amivel nagyon lekötötte magát. Szólok még egyszer, akkor már oda se figyel. Ugye ez nem azonos azzal, amit itt olvastunk. Rögtön készség, ott hagyod bármit, aludni fontos és jó is, én is szeretek aludni, és ha az álmomból felvernek, akkor morcos vagyok, itt semmi ilyesmi. Imhol vagyok, és szalad. Imhol vagyok, hívtál engem. Hát olyan jó lenne, hogyha ti nekünk, felnőtteknek ilyen példát mutatnátok, hogy amikor szólunk, akkor szégyenüljünk csak meg egy kicsit, hogy mi nem mindig vagyunk készségesek, mert nálatok viszont a lehető legnagyobb készséget látjuk, amikor segíteni kell, amikor a felnőttek szólnak. Ennyit szerettem volna elmondani nektek, és remélem, hogy mindaz, ami most elhangzott, az majd a megnyilatkozásaitokban láthatóvá válik. És a szülők is majd eljönnek, és a fülembe súgják, hogy hatott az a rövid kis gondolatmenet, mert azóta sokkal készségesebbek az amúgy is készséges gyerekeink. Testvéreim, egy olyan gondolatmenettel szeretnék elétek állni, ami nekem magam is régóta probléma. Ugye azt mondja a Malakiás könyve, tanakodtak egymással az Úrnak tisztelés egy emlékkönyv íraték ő előtte, azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét, hát egy ilyen tanakodásra hívnálak benneteket. Van egy furcsa ellentmondás, ami emberi gyakorlatunkban és tapasztalatunkban. Az idővel nem bánunk észszerűen. És egyáltalán az idő, mint olyan, valamiféle furcsa jelenségként van az emberek világában. Ünnepeljük a születésnapokat, pedig megint elmúlt egy év. És az ember élete 70, a feljebb 80 esztendő. Örülünk, hogy már megint elmúlt egy. Amikor elmúlik egy év, szilveszterkor, akkor is tombol a világ, mert hogy már megint öregebbek vagyunk. És ezt azért említem, mert valami érdekes ellentmondást vélek felfedezni a mi életünkben is, adventvárók életében. Itt van egy könyv, már hordozom magammal, régóta ott van a táskámban, olvasgatok belőle az 1888-as üzenet. Az 1888-as üzenetről azt írja Ellen White, hogy amikor ott a Minneapolis-i konferencián elhangzott Jones és Wagoner képviseletében, akkor ez a késői esés, a hangos kiáltás kezdete volt. Amikor én ezt először hallottam, hát földbe gyökerezett a lábam, hogy mit mondjak, mert rögtön eszembe jutott, hogy akkor 1888 óta a késői esés, a hangos kiáltás küszöbén élünk. Ugye ez az utolsó nagy befejező munkára utaló megállapítás, amikor az Isten ígérete szerint különleges támogatottságban lesz része Isten népének a nagy evangélium hirdetés munkájában, ami után az Isten rövidre metzi az időt igazságban, és Krisztus eljön az ég felhőiben. És akkor visszatérve az időhöz, ugye 1984-ben, amikor mi ezt az üzenetet a maga újra feldolgozott mi voltában megismertük, egy Veszprémben tartott prédikátor értekezleten, akkor földbe gyökerezett lábbal hallgattuk. A hitáltali megigazulás üzenete, ami arra hivatott, hogy egy népet készítsen fel Krisztus visszatérésére, olyan elemi erővel és olyan kristálytisztán hangzott ott el, hogy rögtön én magam is készséget éreztem arra, hogy ezt a könyvet, ami akkor került hozzánk, gyorsan lefordítsam, és így jelent meg egy évvel később
ami az akkor tartott prédikátor értekezlet központi témája lett. 1985-ben Bózsán olyan prédikátor értekezleten vettem részt, amilyenen azóta sem és azelőtt sem. Azt írja Ellen White az 1888-as üzenet utáni állapotokról, ahogy egy-egy gyülekezet fogadta, hogy a menny egészen közel került a földhöz. És mi akkor ott Bózsván 85-ben ezt éreztük. Előttem vannak prédikátorok, egyik-másik itt van most is, akik egymás nyakába borulva kértek bocsánatot egymástól, és olyan őszinte, szeretetteljes, az együvé tartozás érzését kifejező megnyilatkozásoknak voltunk átélői és szemtanúi, ami érzékeltette velünk, hogy milyen lehetett az ősgyülekezet állapota. Milyen lehetett az, amikor ezek naponta találkoztak egymással. Milyen volt az, amikor a kívülvalók azt mondták, hogy lássátok, mennyire szeretik egymást. És akkor elkövettünk egy óriási hibát, és azóta többször. A hit általi megigazulás igazságából dogmatikai tanítást alakítottunk ki. Én nem hiszem, hogy az őskeresztények körében létezett rendszeres teológia. Nem a rendszeres teológia ellen szólok. De amikor én rendszerezem úgymond a bibliai igazságot, akkor az én rendszeralkotó készségemnek rendelem bizonyos értelemben véve alá. És ami ebbe az általam felállított rendszerbe nem fér bele, az nincs. Vagy az nem ennek az üzenetnek a része. Amikor az őskeresztények spontán megnyilatkozásáról olvasunk a Bibliában, ott egyetlen ösztönző tényező volt, a Krisztus szorongató szeretete. És ez meghatározta, hogy hogyan viszonyuljanak a törvényhez, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Nem kellett óriási nagy elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, arra vonatkozóan, akár 26 hitpont, vagy 32, vagy ki tudja hány hitpont formájában, hogy mit hogyan kell, és mit hogyan szabályos, mert a Krisztus iránti ragaszkodás és szeretet meghatározta mindezeket. Néha ad az érzésem, hogy amikor mi rendszerbe foglalunk dolgokat, akkor attól félünk, hogy kifolyik a kezünk közül, legalább legyen ott leírva valahol, pedig a megoldás az, hogy minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább nyilvánvalóvá lesz az életünkben mindaz, ami az Isten személyes szeretetének érintéséből fakad. A 88-as üzenetre visszatérve, amikor először hallottam, és úgy kezdtem elmélyedni magam is ezekben a gondolatokban, akkor számom rendező elvé vált. Amit Péter írt Pál írásairól, azt én könnyen félretettem, ugye azt mondja Péter, hogy írt a mi atyánk fia Pál is némely nehezen érthető dolgokat, amelyeket egyesek elcsülnek, csavarnak maguk vesztére. Számomra a 88-as üzenet olyan rendező elvé vált, ami Pál nehezen érthető írásait is világossá, könnyen érthetővé tette. És itt szeretnék még egy dolgot elmondani. A Bibliában nincsen elmélettől különválasztott gyakorlat. Azaz elmélet nem állja meg a helyét, lehet, hogy tartalmi vonatkozásban igen, csak értéktelen amúgy, amelyikből gyakorlati konzekvenciák spontán reakciók formájában nem származnak. Mert minek állítok fel egy elméletet, ami igaz önmagában, hogyha annak a gyakorlati következményei nem érvényesülnek? A szombatiskolában jutott eszembe, adosszam meg veletek is. Ugye a szombatiskola kitér Jézus bizonságtevésére, amit a Pilátussal folytatott beszélgetésében mondott el. Azt mondja, én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonságot tegyek az igazságról. És itt van egy óriási nagy félreértésünk, és a gyakorlati életünkben is megjelenik ennek a nem kívánatos szövődménye.
Nem tudom, hogy ha mondjuk Robit megkérdezném, hogy nála a kereszténység hogyan jelentkezett, és hogyan lett adventistává, akkor lehet, hogy ő is úgy kezdené, mint az én idősebb testvéreim, akiket mondjuk testvérlátogatás kapcsán megkeresek, és kérdezem tőlük ugyanezt. Testvérem, amikor megismertem az igazságot, lehet, hogy én vagyok ilyen faramuci gondolkodású, de én jobban örültem volna annak, hogy tudod, amikor Krisztus szeretete úgy bevilágított az életembe, akkor megértettem és tapasztaltam valamit abból, hogy Isten úgy szerette a világot és benne engem is. Amikor megismertem az igazságot, ez azóta számomra egy kicsit rossz kicsengésű. Ezzel nem súgni akarok, hogy amikor ma megyek hozzátok, akkor ne így kezdjétek. Csak nyilvánuljatok meg spontán egyszerűséggel, mert a Pilátussal folytatott beszélgetésben Krisztus a görög nyelvben választható két igazság kifejezés közül nem az aléteiát választotta. Az aléteia elméleti igazság. Szemben a dikaios szünével, ami az igazság gyakorlati megélése, példaértékű bemutatása, és azt mondja, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bemutassam az igazságot. És aki az igazságból való, akit az igazságnak ez a gyakorlati, az Isten világára jellemző megnyilatkozása megérint, az hallgat az én szómra. Időnként a könyveimhez menekülök, amikor túl sok e-mailt kell olvasnom, és most, hogyha megnyitom a számítógépet, akkor 30 a legkevesebb, amit mondjuk egy-egy ilyen alkalommal, akár napjában többször is tapasztalok, ilyenkor menekülök. És hát ugye ott volt az asztalon a Varga Zsigmond féle görög szótára, mondom, egy kicsit elmélyedek ebben, mert még ez is jobb, mint az a sok e-mail. Na szóval, és felütöttem két szónál. Érdekelt mindig, hogy mi a bűn, mert jobb, hogyha tudom. Szóval, hogy a Biblia megítélése szerint mire számíthatok. Több kifejezés van a bűnre, az egyik a he hamartia, és a másik pedig a paraptóma. És ez a dikaió szünének, az igazságnak az ellentéte, ami azt jelenti, hogy én nem vagyok a helyemen, a teremtettségben. Nem vagyok ott, ahova az Isten engem szánt. Nem ölt az életemben testet, a szó gyakorlati értelmében véve az igazság maga. Lehet, hogy elméletileg kristálytisztán képviselem. Lehet, hogy el tudok mélyedni a részletekben is, és a részleteket is kristálytisztán képviselem, de a Biblia azt mondja, hogy nem vagyok a helyemen, hogyha az igazságnak csupán az elméleti képviselete jelenik meg nálam. Ez a paraptóma azt jelenti, hogy elhibázza valaki a célt. Tehát nem az Isten által megjelölt és meghatározott cél felé tart, hanem célt téveszt, és a he hamartiának, ennek a bizonyos bűnre vonatkozó kifejezésnek ez a lényege, hogy én célt tévesztek. Lehet, hogy abban a hitben élek, és hogy majd ama napon oda megyek Jézushoz, nem a te nevedben profétáltam, és tettem sok hatalmas dolgot, és akkor azt mondja, hogy a lényeg hiányzik, nem vagy a helyeden. Nincs ismeret, közösség. Elhibáztad a célt. És nem elég, hogyha a lelkiismeretedet megnyugtatod az igazság elmélet ismeretével, hogy abban te mekkora jártaságra tettél szert, és hogy mi mindenre vagy képes, akár még görög nyelven is elmondod az egész új szövetséget. Nem elég. Nem elég. A dikaió ige, bocsánat, hogy ilyen sok görög szót mondok, de azért mondom, mert ezeknek a lényegi tartalma az segít ezt a dolgot a maga helyére tenni. A dikaió nem azt jelenti csupán, hogy engem az Isten igaznak nyilvánít. És a hitáltal megigazulásnak a korábbi sokrendbeli megfogalmazása a megigazulást, vagy a megigazítást igaznak nyilvánításnak tekinti. Fellapoztam ezt a Varga Zsigmond féle legvastagabb a köreinkben, tartalmasabb görög szótárt, és rájöttem, hogy a vallásos ember és a bibliai szövegben, és még a görög szövegben jártas ember is mennyire szelektíven gondolkodik. Mert ott, ahol ez a szó szerepel, ott arra utal a magyar megfelelője,
igaznak nyilvánít, igaznak minősít, és itt a protestáns értelmezés véget ér, pedig a szövegben benne van az is, hogy igazzá tesz, hogy visszaadja igazságát, és a teremtésben, vagy az újjáteremtésben az Isten részéről neki szánt helyére kerül vissza. Ez a protestáns értelmezésben nincs jelen. Tehát amikor én igazságról beszélek, ez azt jelenti, amikor az Isten engem igaznak nyilvánít, akkor ez azt jelenti, hogy akkor nyilvánít igaznak, amikor én készséget mutatok arra, hogy ő igazzá is tegyen engem. És az igazzá minősítés elvonatkoztathatatlan attól, hogy engem az Isten igazzá tegyen, hogy visszaállítson engem arra a helyre, ahol a teremtésben amúgy kijelölte a helyemet, és attól sem különíthető el, hogy visszaadja igazságunkat. A reformáció idejében megjelent a sola fide, az egyedül hit által. A zsidóság körében megjelent a cselekedetek által. Mind a kettő a céltévesztés egy-egy megnyilatkozása. A protestáns reformáció idejében nem foglalkoztak a törvénnyel, és már megvolt a hitáltal megazulás igazságának az ismerete a zsidóság körében, ők csak a dicsekedés eszközévé tett törvénnyel foglalkoztak. Szeretnék egy bibliai példára hivatkozni, Jósua főpap példájára. Miből áll a megigazulás? Nem mondhatja egyetlen zsidó sem, hogy ezt nem ismerte. Vegyétek le róla a szennyes ruhát, öltöztessétek fel tiszta, ragyogó, fehér gyolcsba. Ezért mondja Pál, hogy levetkőzzétek amaz régi élen szerint való embert, és öltözzétek fel a Jézus Krisztust. Nem elég levetkőzni. Furcsa látvány lenne. Fel is kell öltözni. Tehát a keresztség ezt fejezi ki. Levetkőzünk valamit, és felöltözünk valamit. Az Isten nem hagy bennünket pőrén, egy másodpercre sem. Mert az Isten elkötelező szeretet, amely képesít engem arra, hogy mindent kárba veszni hagyjak és szemétnek ítéljek, ugyanakkor képesít arra, hogy felöltözzem a Krisztust. Hogy Krisztus példája mit jelentett? Egy ígét szeretném, ha kikeresnétek. Tudom, hogy az idő már eléggé elszaladt. Rövid is leszek. János Evangélium 5. fejezetének 30. versét. Ugye arról tanultunk a szombatiskolában, hogy Krisztus mi módon élt itt közöttünk, hogy aki látta őt, látta az atyát, de még egy dolgot hozzá kell tenni. A szombatiskolánk az Isten bemutatásáról szól, de Krisztus küldetése túlmutat ezen. Megmutatta azt, hogy mi emberi természetben, bűnrehajló, önző emberi természetben milyen segélyforrások birtokában válhatunk győztessé. Ugye Krisztus volt a fiúság reprezentánsa, és így olvasom az 5. fejezet 30. versét. Én semmit sem cselekedhetek magamtól. Ez volt a jézusi magatartás. Ahogy kijelenti a Biblia, hogy az ember az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, mert nem is teheti, mert nem is képes rá. Jézus kimondja, hogy ő semmit nem cselekedhet magától, ebben a természetben nincs erő ahhoz, hogy az Isten törvényét betöltse, és Krisztus mégis tökéletes életet élt. Mert hozzáteszi, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Pál szavaival kiegészítve, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor az ember megigazul, akkor visszakerül a helyére, az Isten mellé. Sokszor elmondtam már, nem akarom ismételni, az ember helye az Isten mellett van, az Istennel közösségben. Ez az ember isteni elgondolása szerinti helye. És ha én bizalomra ébredek és visszakerülök ide,
akkor egyben megtaláltam bizalmi alapon az elfogadás készségével az erőforrását is. Akkor segítségül hívom a nevét, akkor belé kapaszkodom. Akkor tudomásul veszem, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek, de vele és bennem mindenre lehet erőm. És amikor azt mondja ez a bizonyos történet, a Józsuáról szóló történet, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, akkor hozzáteszi, ímé, levettem rólad a te álnokságaidat. Tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltöztette őt a király, és a helyére állította. A következő versek kimondják, hogy ezután Józsuának hol a helye. Ez a megigazulás. És ha mi ezt elméleti síkon gondoljuk végig, akkor nem vagyunk a helyünkön. És talán nem is vagyunk megigazultak. Bocsánat, ez nem ítélkezés, csak elméleti kérdésfelvetés. Egy kicsit nézzük meg az elhangzottak inverzét is, tehát az ellenkezőjét. Mi van akkor, hogyha Isten igaznak nyilvánít bennünket, noha nem vagyunk igazak? Igazságos dolog ez? Játszik az Isten magával? Igaznak nyilvánít valakit, aki különben nem igaz? Mikor van ennek értelme? Akkor, ha az igaznak nyilvánítás az előlegezett bizalom megnyilatkozása, amiben képesítő hatalom van arra, hogy az, aki az Isten részéről a szeretetnek, a megbocsátásnak, a jó akaratnak ezzel a gesztusával találkozik, az egyben képesítő erőt nyer arra, hogy igazzá váljon. De ha valaki nem válik igazzá, annál megkérdőjelezhető az, hogy ő megigazult-e vagy sem. Azt ír Ellen White 100 közül egy, ha érti. Pedig olyan világos. Nem? Hát annyi képpel illusztrálja a Biblia. És ami az időtényezőt illeti, 1888-ban elhalt ez az üzenet. 1984-85-ben elhalt ez az üzenet. Elméleti síkra terelődött, és néha az embernek az az érzése, hogy azért vagyunk ilyen alvó állapotban, mintha csodára várnánk. Pedig itt van a gyógyszer a kezünkben. Nem akarok megterhelni ezzel senkit, ha valakit igen, akkor magamat, hogy mit jelent, hogy ez az üzenet a késő esés a hangos kiáltás kezdete? Tehát azt jelenti, hogy az utolsó nagy befejező munkára képesít. Mert nyilvánvalóvá tesszük mások előtt, hogy az evangéliumban hatalom van. Hogy a megigazulás az embernek visszaadja az igazságát. Jobb könyve beszél erről, egy ószövetség írat. Hogy visszaadja az igazságunkat. Azaz, a helyünkre kerülünk. Lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, amikor a megdicsőülés hegyén beérték azzal, hogy elkápráztatta őket Krisztus dicsősége, és azt mondták, hogy hát jó itt nekünk. Építsünk egy hajlékot Krisztus neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, mi is majd meghúzódunk itt valamelyik fal árnyékában. Mert mit jelent ez, ha a késés és hangos kiáltás belép az életünkbe? Hát, hogy egyrészt megváltozik az életünk, másrészt pedig Krisztus hamar eljön. Ha nem engedjük, hogy ez az üzenet a maga jelentés tartalmával és elkötelező erejével kiteljesedjen, ez azt jelenti, hogy nem várjuk Krisztust. Vagy nekünk nem annyira szimpatikus az, hogy Krisztus hamar jön. Tudom, hogy messze menő és radikális konzekvenciák ezek, de nem tudok más következtetésre jutni. Miért nincs az, hogy 1984 óta dörömbölünk egymás fején, szívén, és nem tudunk nyugodni, és nem tudunk egyről kettőre jutni, amíg ez az üzenet el nem éri a maga belső gondolati tartalmával együtt a szívünket, és nem hozza létre azt a változást, amire hivatott. Miért hagyjuk, hogy ilyen alvó állapotban
leledzünk már mióta, holott a gyógyszer a zsebünkben van. Mit lehet erre mondani? Milyen magyarázatot lehet rá találni? Azt mondja a Biblia, amikor a mennyegzői ruha nélkül való ember ott totyorgott az ajtóba, hogy barát,

0: és most már szeretni vágylak Jézus téged teljes szívemből, és át akarom adni magam, és sajnálom az elvesztegetett időt és alkalmakat. És vaj, ha tudnál tenni valamit annak érdekében, hogy ezeket az én hibáimat jóra fordítsad, de legalábbis nálam. Én szívből kívánom, hogy ez a változás mi hamarabb következzen be a mi életünkben. Ehhez képest, hogy regisztráció vagy nem regisztráció, teljesen fölösleges és mellékes dolog, nem? Mikor ez a lényeg? Én szívből kívánom, hogy gondolkozzunk el ezen. És cselekedet követői lévén boldogok legyünk a mi cselekedeteinkben. Amen.
1: Befejezésül pedig keressük meg a 220-as számú éneket, és énekeljük el az első, második és harmadik versét. 220-as számú éneknek imádság előtt az első, második és harmadik versét énekeljük el.

Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a laodíceai üzenet sem ért célba, hiszen te még mindig az ajtón kívül állsz, és azok a további késztetések és kérlelések sem, amelyeket akár 1888-ban, akár a mi életünkben, az elmúlt évtizedekben adtál, azok sem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Noha mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hiszen megismerhettünk téged, megismerhettük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet, és hiszük, hogy ebben a szeretetben és a te ígédben képesítő hatalom van arra, hogy bennünket más emberré tegyél, hogy a helyünkre kerüljünk, oda melléd a bizalom jegyében, és közösséget alkothassunk veled, mint ami az ember életnek leglényege. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy tékozlóként olyan régóta vándorlunk abban a hitben, hogy mi az igazság ismerői vagyunk, és zsidónak neveztetünk, és a törvényre tanítatunk. Urunk, segíts ráébredni arra, hogy nálunk legfeljebb csak elméleti igazság van, ami a felelősségünk nagyságát jelzi, és nem igazán azt, hogy mi meggyógyultunk, hogy mi szabaddá váltunk, hogy ismerjük a bűntől való szabadulás útját. Urunk, tedd hitelessé a mi életünket és a mi prédikálásunkat azáltal, hogy a mi életünkben is megjelenik az igazság a maga gyakorlati mi voltában,

0: következményeivel együtt, hogy lássák az emberek, hogy mi szeretjük egymást, hogy mi visszatükrözzük Krisztus képmását, és vajha így hitelessé válna mindaz, amit mondunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz és megsegítesz mindannyiunkat. Amen.
1: Megkezdett 220-as számú ének 6. és 7. versét énekeljük el.

Kedves hallgatók, föl lehet vetni a kérdést, hogy mit várjunk ettől a harmadik korszaktól. Hát ha Isten a történelemben megpróbálta ezt, hogy minden egyes emberért küzdve és szövetséget ajánlva már a bűneset óta minden egyes embernek küzdött a rosszal szemben, és ez az idők végéig fennmarad az Istennek ez a törekvése, hogy minden ember szeretne felvértezni és megerősíteni mindenfajta rossz dologgal szemben. Ez Ádám és Éva bűnesete óta fennálló Isten ígéret. És amikor Isten még emellé itt ebben az időszakban, tehát Mózes ideje 1445 az Ószövetség megkötésének az ideje, még egy újabb szövetséget is bevezetett, ami egy néppel kötött szövetség, mert hiszen ez a kétféle szövetség létezik a Biblia szerint. Egyénekkel kötött szövetség, ami Ádám és Évától fogva létrejöhet a történelem végéig. De hogy Isten megmutatta azt is a történelemben, hogy ő szeretett volna országot itt. És megkötött egy néppel is egy szövetséget, és akkor itt most két szövetség volt ebben a történelmi időszakban érvényben. És Isten megmutatta ezzel, hogy nem csak egyes embereket akar megjobbítani, megmenteni, hanem egész közösségeket, egész népeket is. Tehát Isten tényleg komolyan akart.

0: ezt venni, hogy neki ország, az ő uralmának országa legyen itt ezen a földön. És látjuk, hogy ez óvá lett, tehát ez egy járhatatlan út. Akkor megmaradt ez a szövetség, tehát tulajdonképpen ez azért ószövetség, nem azért, mert ez volt ugye a kezdet kezdetén, hanem azért ószövetség, mert ez itt lezárult, bebizonyosodott, hogy egy egész népet nem lehet megváltoztatni, akkor sem, ha az Isten ezt akarja. Akkor megmaradt továbbra az, hogy egyes emberek változhatnak meg. És ez az új szövetség. Tulajdonképpen ugye erre szoktam azt mondani, hogy az új szövetség volt elő, és utána jön az ószövetség, ha ezt tisztességesen végig gondoljuk a Biblia szerint, mert az új szövetség lényege, hogy egyénekkel kötött szövetség. Az új szövetség lényege, hogy Isten ígéretei, feltétlen ígéretei játsszák a szerepet. Középpontjában a Jézusra vonatkozó ígéretekkel. Az ószövetségnek is ez a lényege, csak annyi különbséggel, hogy ez egy néppel kötött szövetség. És azért lett időleges, mert bebizonyosodott, hogy népet, beleszületés által való népet nem lehet megváltoztatni. Ezért ettől a harmadik szakasztól két nagy dolgot várhatunk. Az első, hogy közben Jézus Krisztus eljött, és az Isten országát, annak alaptörvényeit olyan világosan mutatta be a földi történelem keretei között, mint azelőtt soha senki sem. Jézusnak ehhez persze emberi természetben kellett eljönni, hogy mindenki számára világossá tegye, hogy itt ezen a földön is lehet önzetlen életet élni. Lehet Isten uralma alatt élni. Nem kell kétségeskedni, hogy éhen halunk, nem kell kétségeskedni, hogy az életben hátrébb szorítanak bennünket. Aki Isten uralma alatt akar élni, Jézus ezt mondta a hegyi beszédben, ez az egy mondat fölségesen bemutat mindent, Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Aki az Isten országát és annak igazságát keresi, vagyis aki az életét más irányba akarja terelni, és más életet akar élni, és erre ráteszi az életét, azt az Isten segíteni fogja az életének más területein is. Nem kell kétségeskedni anyagiak miatt, vagy emberek hozzáállása miatt. Azt az Isten segíteni fogja, mert Jézus Krisztus életében ezt mutatta be Isten, hogy Jézus, aki csak jót tett, csak jót akart, és aki végül is az egész életét az emberekért való szolgálatban élte le, Jézus fölséges győzelmet aratott. Habár a keresztfára jutott, de a keresztfán nem egy sikollyal, nem egy szerencsétlenséget mutató kiáltással, hanem egy győzelmi kiáltással fejezte be az életét, és ez a győzelmi kiáltás így szól, beteljesedett, meglett. Amit Isten a kezdet kezdetétől elmondott, hogy a bűn világában is csak bűntelenül, az önzés világában is csak önzetlenül lehet boldog emberi életet élni. Ez beteljesedett. Jézus bűnt nem követett el, Jézus önző dolgot soha nem tett. Jézus megmutatta nekünk embereknek, hogy tulajdonképpen minden ember követheti őt, ha megérti a Jézus életének és a Jézus evangéliumának a titkát. Ezért itt már ez a szövetség, az egyénekkel kötött szövetség sokkal erősebb szövetség, mint ott, a kezdet kezdetétől kötött szövetség, amikor Jézusról még csak előképek formájában szerezhettek tudomást az emberek. Innentől fogom már mindenki világosan láthatja, aki akarja, hogy Jézus életében hogyan zajlódott le az Isten országának az átütő erejű győzelme. Ezért mit várhatunk ettől a harmadik időszaktól, tettem fel a kérdést, azt várhatjuk, hogy azok az emberek, akik személyesen megismerik Jézust, és akik Jézus szerint élnek, eddig soha nem látott győzelmet fognak elérni, és az új szövetségi egyháznak a végső győzelme, ez a Bibliának a hatalmas nagy tanítása és kijelentése, amely végső győzelem már beteljesedni látszott a kezdet kezdetén, körülbelül a 4. század elejéig az új szövetségi egyház története ilyen volt, ahhoz képest, hogy az ószövetségi egyház története állandóan ez volt, állandó lefelé menés a hűtlenségek és elpártolások sorozata Istentől, az új szövetségi egyház egészen más kezdettel indult. Az első században, az őskereszténységben, a második, harmadik, negyedik század elejéig az üldözések leghevesebb viharában, igen ám csak ez a győzelmi futás nem folytatódott, és tulajdonképpen a Biblia itt mutat rá arra, hogy miért élünk mi még most itt a Földön, és miknek kell még bekövetkezniük. Mert Jézus az Isten országa alaptörvényéhez méltóan nem csak a saját életében hozott győzelmet, hanem ezt a győzelmet, ezt az erkölcsi győzelmet a rossz fölött meg akarja osztani a tanítványaival, a követőivel is. Ez beteljesedett eddig az időpontig, ennél az időpontnál azonban egy borzalmas törés következett be a történelemben, amelynek nyomán megint csak nagy vonalakban ábrázolva ezt a harmadik időszakot, egy lefelé haladó görbét ír le a történelmünk, és ez a lefelé haladó görbe, ennek mi a magyarázat, ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Akkor kezdődött ez a lefelé haladás, amikor a kereszténység, amikor Krisztus követői szövetségre léptek a pogánysággal és a pogány hatalommal, és a hatalmi kereszténység történelme az elmúlt csaknem 1500 évben valami olyan rettentő változásokat hozott a kereszténység történelmében, amit Jézus a bukás, a gyász, a halál képével fest le. De a bibliai proféciáknak, és itt ezen a helyen is tárgyalt, kétszer is hirdettem sorozatot Jelenések könyvéről, is meg is tartottuk, a Jelenések könyvének a legnagyobb ígérete az, hogy a történelem végén igenis lesz majd egy győztes, egy felfelé törekvő, egy a Krisztus győzelmét valóban elérő ország. A Biblia szerint ennek a küszöbén, ennek a történelemnek az időszakában élünk. Amikor ez a kijelentés, hogy jöjjön el a te országod, mindennél többet kell, hogy jelentsen keresztények számára. Amikor az a kijelentés, hogy meddig tart még ez a történelem tele gonoszsággal és tele vérrel és szennyel, ez a történelem megszabadul a rothadandóság fogságából. De mielőtt látjuk majd, hogy hogyan szabadul meg, mert hiszen ez lesz majd a befejező vetítésünknek a tárgya, hogy szeretném levetíteni a Bibliából az Isten országának a másik nagy jelentését. Isten országa nem csak bennünk van, hanem az Isten országa el fog jönni a történelem végén Jézus második eljövetelével mindazok számára, akik akarják, akik tesznek valamit az Isten országáért. Dániel könyve második fejezet 44. versében olvashatjuk azt, hogy ezt mondta Dániel Nabukodonozor királynak, hogy az ország majd és a hatalom az majd átadatik azoknak, akik nem pusztítása használják fel, és szinte szó szerint ugyanezt mondja a 7. fejezet 27. versében is a prófétának Isten, hogy az ország, a hatalom majd átadatik a magasságos egek szentjei népének, tehát lesz majd egy olyan ország, amely egy kiteljesedést fog hozni a történelemben. Azok az emberek, akik Ádámtól, Évától fogva befogadták a szívükbe az Isten országát, és akik kisebbségben éltek a történelemben, ezt így kell mondanom, hogy nem többségben fognak élni, hanem egyedül fognak élni. Akik eddig kisebbségben éltek, akik szeretetet gyakoroltak, akik az élet törvényeit tisztelték az elmúlt, mint egy 6000 éves történelemben a Biblia szerint, körülbelül ennyi a föld történelme eddig, azok az emberek nem többségben lesznek, eddig megvetett kisebbség, ez volt az osztályrészük, nem egyszerűen többségben, nem, ők lesznek az egyedüli örökösök. Isten majd örökségül adja nekik a földet, mert Krisztus örökséget oszt, Krisztus visszaváltotta a földet a győzelmével, de Krisztus meg akarja osztani a követőivel ezt a győzelmét a történelem valóságában is, de a történelem végén, mint egy örökös társakkal, hogy az egész földet Krisztus újjáteremti, és azoknak fogja adni, akik valóban az Isten országa törvényei szerint éltek. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék erre a legutolsó mozzanatra, két vers hangozzék el. A két vers egymástól nagyon eltérő történelmi időszakot számítva is majdnem 200 év választja el őket. Mind a két vers ismét a magyar irodalomból való. Az egyik talán nem annyira ismert, egy Bacsányi vers. A másik sem annyira ismert, ez egy Babits vers. De ami összefűzi a két verset, az az, amire alig ha gondolhattak a költők, hogy tulajdonképpen egy nagy bibliai fohászt szólaltattak meg. Ézsaiás könyvében és Jelenések könyvében van ez a nagy bibliai fohász: Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig tűröd még, hogy a földet pusztítsák? Meddig tűröd még ezt az uralmat, ami most van, több ezer éve van már a földön? Hát ez a pusztítás rém uralma. Ez az élet ellenességnek a hatalma és uralma. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Ez a hatalmas nagy bibliai kiáltás, mondom meggyőződésem szerint teljesen öntudatlanul, tör fel Bacsányi Jánosból, aki tudjuk, hogy a francia forradalmat, a napóleoni háborúkat éli át itt Magyarországon, és aki bár egyházi neveltetésben részesült, ebben a versében nagyon komolyan szembefordul azzal az egyházzal, amely évszázadokon, másfél évezeden keresztül sötétségben tartotta az emberiséget. Mert ennek a harmadik időszaknak ez a legborzasztóbb sajátossága, hogy itt a lefelé menetel az nem az ateizmus miatt volt, vagy nem valami külső támadások miatt volt, hanem az eltorzult kereszténység vitte ide a kereszténység ügyét és a világ ügyét, és ezzel fordul szembe Bacsány János, és erre teszi fel a kérdést a 18. század végén, hogy meddig még? A másik vers, ami ennél sokkal gyengébb eszmeileg, az első világháború kellős közepén íródott, amelyben Babits szintén ezt a kérdést teszi fel, hogy mikor lesz már vége az öldöklésnek, a háborúnak. Ugye az első világháború az egész európai értelmiséget mélyen megrázta, lévén, hogy 1848-49 után tulajdonképpen 3/4 évszázadig nem volt háború Európában, és az iszonyatos háború ugye sarkaiból kifordított sok embert. Maga a vers nem annyira határozott eszmei arcélű, mint a Bacsányi vers, de így is egy nagyon nagy retorika, és egy nagyon nagy pátosz, és egy nagyon nagy jajkiáltás van a vers hátterében. Először Bacsányi János bosszus tűnődés az ámító szenteskedőkre. Nézd, a régi homályra szokott sok gyáva miképpen üldözi mindazokat, kikről a józan okosság élesztő tüze sugári tündökleni látja. Nézzed az ostobaság véres zászlóihoz esküt vakbuzgók, mi dühös törekedve rohannak előnkbe. Szíveiket vagy gyűlölség mérgével itatván a szeretet szolgái miként gerjezgetik őket, mind fenekednek, mind hányják az ezernyi kelepcét újra, hogy a szabad észt szűkebb korlátba rekesztvén népünket levetett alacsony jármokba szorítsák. Még csak alig jöve fel valamely jeles elme hazánkban, a közjót kereső bölcs polgár pályamezőben még csak alig láttatta magát, mikor íme legottan hitvallása felől vetekednek, otromba nevekkel illetik, és mérges nyelvekkel földig alázván e fene képmutatók diadalmaskodva lerontják. Csalfa világ, gonosz álnokság, bal sorsa hazámnak, ó, hát hogy még az éjjelit is szaggatvas, az édes nyugodalom puha karjairól munkára sietve, éltének fonalát önként rövidíti, hazája mély álomba merült fiait serkenget is, régi durva homályokat oszlatván új fényre vezérli, s méltóbb állapotunk útját mutogatja, tehát íj fáradozásaiért ez légyen-e végre jutalma? Ti boldogságunk dühös ellenségi, sötétség szemtelenül csevegő vak terjesztői, mikor lesz, s lesz-e gonosz szándékotoknak valahára határja? Ó, te világok szent fejedelme, te mindeneknek atya, s gondviselő bírája, ki por testébe lehelvén lelked szikráját szabadon formáltad az embert, meddig nézheted el, hogy dújja hazánkat és nevedet gonoszul káromló cimbora, meddig késik még méltó haragodnak mennyköve? Fordítsd le ránk szemeid végetlen igazság már valahára, s kevély ellenségeinket alázd le.
1: Babits Mihály, húsvét előtt. S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad március évadán, izgatva belül az izgatott fákkal, a harci márciusi innivaló sós, vérízű széltől részegen a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak, ha szétszakad ajkam akkor is, ha vérbe lábbad a dallal, és magam sem halva a nagy malom zúgásán át, dalomnak ízét, a kínnak ízén tudnám csak érezni, akkor is mennyi a vér, szakadjon a véresének. Van most dicsérni hősöket, Istenem, van óriások vagdiadalmait zengeni, gépeket, ádáz munkára hűlni borogatott ágyuk izzó torkait, de nem győzelmi ének az énekem. Érsz talpait a tipró diadalnak nem tisztelem én, sem az önkény pokoli malmát. Mert rejtek élet száz szele, március friss vérizgalma nem tűri géphalált zengeni malmokat, inkább szerelmet, embert, életeket, meg nem alvat fürge vért, s ha ajkam rongyás szétszakad, akkor is ez innivaló sós vérízű szélben, a felleg alatt sodrábad a szörnyű malomnak, mely trónokat őröl, nemzeteket, százados korlátokat roppantva tör szét, ért zabolát, múltak acélhiteit, s lélekkel a testet dupla halál vércafatává morzsolva a szűz hold arcába köpi, s egy nemzedéket egy kerékforgással lejárat. Én mégsem a gépet énekelem márciusba. Most, mikor a levegőn, a szél erején érezni nedves ízét vérünk nedvének, drága magyar vér italának, nekem, mikor ittam-e sós levegőt, kisebzett szájam, és a szók most fájnak-e szájnak. De ha szétszakad ajkam, akkor is, magyar dal március évadán, szélnek tör a véres ének, én nem a győztest énekelem, nem a népgépet, a bakhőst, kinek minden lépése halál, tekintetétől ájul a szó, kéznyomás a szolgaság, hanem azt, aki lesz, akárki, ki először mondja ki azt a szót, ki először elmeri mondani, kiártani, bátor, bátor, azt a varázsszót százezrek várta, lélegzet adó, szent, ember megváltó, visszaadó, nemzet megmentő, kapunyító, szabadító, drága szót, hogy elég, elég volt, hogy béke, béke, béke, béke már, legyen vége már. Aki alszik, aludjon, aki él, az éljen. A szegény hős pihenjen, szegény nép reméljen. Szóljanak a harangok, szóljon alleluja, mire jön új március, viruljunk ki újra, egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke, béke, legyen béke már, legyen vége már. Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot. Szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát, bort a feledés.
0: Az elmúlt előadáson is említettem, hogy amikor meghallgattuk Babisnak a Mi atyánk 1914 című versét, hogy hát itt azt vegyük észre, hogy milyen tehetetlen rimánkodás és jajongás, mint ez a Húsvét előtt című vers, hogy legyen vége. Szóval, hogy nem csak a háborúnak, de ennek az egész iszonyatos földi történelemnek, és boruljon erre már majd a homály, mondja el Babics, hogy ő gondolja. Ugye kedves költője volt Babicsnak, a legkedvesebb költője Vörös Marti, akinek ott van a Vén cigányának a végén, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. A magyar költészet azért ezért is nagy költészet, mert ez az alapszólam, ami a Bibliának is alapszólama. Hogy mikor, meddig, és fejeződjék be, és adjon ez a világ helyet majd egy olyan világnak, ahol emberhez méltó életet lehet élni. Kedves hallgatók, azért kellett erről annyit beszélnem, mert ez, hogy Isten országa. Mit jelent, hogy Isten országa? És egyáltalán Isten mit tett a történelemben azért, hogy legyen emberhez méltó élet? Ez emberek nagy tömeg előtt teljesen ismeretlen. Én nem is hiszem, hogy valaki ezt, hogy jöjjön el a te országod, igaz hittel és teljes értelemmel ki tudja mondani, ha nem ismeri a Bibliában mindazt, ami ehhez kapcsolódik. Én csak a jéghegy csúcsát mutattam be, de a vetítés előtt engedjenek meg még egy gondolatot, és ez a gondolat az, hogy tulajdonképpen, amikor valaki ezt mondja, hogy jöjjön el a te országod, akkor mit kér? Mennyire komoly ez a kérés? Ha valaki azt mondja, hogy Istenem, jöjjön el a te országod, ebben milyen tartalom van? Ebben a következő tartalom van, hogy csak azt tudja kérni, hogy jöjjön el a te országod, ismétlem, aki ismeri, hogy Isten mit tett a történelemben azért, hogy az emberekhez méltó világ legyen. Sajnos a földi történelem keretén belül ez az emberekhez méltó világ megvalósíthatatlan. Emberekhez méltó életet lehet élni egyes embereknek. Ország, világ, nagy tömegek soha nem fogadják sajnos el a szeretet és az igazság uralmát. Aki ezt kéri, hogy jöjjön el a te országod, az kéri azt, hogy először ő maga értse meg azt, hogy ez mit jelent. Mit jelent az Isten? Ki az Isten? Miért teremtett az Isten, és mi az Isten gondviselése, és egyáltalán miért is ez az egész földi történelem? Igen, másodszor a jöjjön a te országod jelenti azt, hogy csak azt tudja igazán kérni ezt a kérést, akinek van bibliai profécia szemlélete. Aki a bibliai proféciák nyomán tudja látni a földi történelmet. Aki előtt teljesen világos az, amit Isten kiterít a Bibliában, mert hát a Biblia kezdődik Mózes első könyvével ott, és befejeződik Jelenések könyvével emitt. És egyetlen egy igevers van már csak, amit be kell karikáznom. Péter apostol azt mondja minden keresztény reménységeként, hogy mi valóban új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. De itt van egy nagyon érdekes kijelentés, amire nem árt felhívni a figyelmet, mert itt van a mai egész tanulmányunknak az egyik döntő mozzanata, és ezért olvasnám fel a Péter második levele a harmadik fejezetében, a 9. verstől egészen a 13-ig azt az okfejtést, ami a Bacsányi verse, Babics verse is válaszol, hogy tudnék meddig. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, mondja Péter apostol. Hiszen sokan azt mondják, hogy ha Isten van, miért nem avatkozott már közben, vagy mikor avatkozik közben, vagy mikor lesz itt már jobb világ. Azt mondja Péter apostol, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az az Isten, aki tudott 17 évszázadig várni, hogy hát, ha más lesz az emberiség, nem lett más. Az az Isten, aki tudott 1500 évig a tenyerén hordozni egy népet, annyi sok hűtlenséggel, gyalázattal, nem lett más. Az az Isten, aki most már évezredeken keresztül szemléli ezt a borzalmas látványt, mi lett az ő földjéből, amit ő megteremtett? Az az Isten nem akarja, hogy egy valaki is elvesszen. Milyen érdekes, ugye eszünkbe juthat a Jézusról szóló legnagyobb kijelentés, a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ért, hogyha egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Biblia ezt visszhangozza, az Isten hosszú tűrését. A történelemben meg kell látni az Isten hosszú tűrését. Istennek minden egyes ember végtelenül fontos. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, már mint azok számára, akik ezt nem ismerik. Mert az Úr napja nem úgy jön el a hívő emberek számára, mint az éjjeli tolvaj, mert ők ismerik, hogy hol járunk a történelem országútján, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzve borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Gyönyörű hitvallása volt ez az ős kereszténységnek. És itt is egy kis fordítási helyesbítés a 12. versben. Nem így van szó szerint az eredetiben, hogy akik várjátok és sóvárogjátok, hanem így van egészen pontosan, akik várjátok és siettetitek. Akik várjátok és siettetitek az Isten országának eljövetelét. Hogy lehet siettetni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod? Kedves hallgatók, ezért kellett nekem ennyit beszélnem. Ezért az egy mondatért, amit most az előadás végén ki kell, hogy mondjam, Isten az országát emberi közreműködéssel hozza el. Isten soha nem tett emberek feje fölött semmit. Isten mindig közreműködőket keresett mi bennünk emberekben, és akkor jön el majd az Isten országa nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor lesz majd egy igazi világ, amikor ennek az új szövetségi egyháznak ez a nagy felívelése bekövetkezik, amikor tényleg az emberek nem itt a földön akarnak Isten országát, nem itt akarnak kényelmes és jó életet, nem itt akarják másoktól elkülönülve élvezni az életnek az előnyeit, hiszen itt a földön tökéletes boldog élet soha nem lehet a milliók gyásza, szomorúsága, kisemmizettsége miatt, hanem amikor majd lesz egy olyan nép, egy olyan új szövetségi egyház, amely valóban várja, és nem így, hogy a magyar fordítás mondja, hogy sóvárog, hát sóvárogni sok mindenre lehet, hanem aki sietteti. Hogy lehet sietetni Krisztus eljövetelét? Úgy lehet sietetni Krisztus eljövetelét, hogy az ember a történelmet formáló és az egyéni életeket formáló Istennel teljes közösségre jut. Hogy az Isten valóban közreműködőket, valóban munkatársakat talál az emberekben. Amikor majd az Isten valóban úgy cselekedhet, mert lesznek emberi eszközök is, akik az Isten terveibe beleolvadnak és azt elfogadják, és ezért kell majd a két hét múlva egy nagyon fontos kéréssel foglalkoznunk, hogy mit jelent ezután az, hogy legyen meg a te akaratod, akiknek az életét egy vágy hajtja, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Mert ha az Isten akarata meg lesz az életünkben, akkor nagyon gyorsan eljön az ő országa. De ha Istennek van jó akarata velünk kapcsolatban, mi meg éljük a magunk akarata szerint életet, akkor késleltetjük az Isten országát. Keresztényeknek hatalmas felhívás Jézus imádságának a második kérés, hogy jöjjön el a te országod. Akkor jön el, és nagyon gyorsan eljön majd Jézus országa. Nagyon gyorsan eljön Jézus másodszor, és újjáteremtheti a földet, és lehet ezen a földön béke és boldogság, amiért itt a költők jajongtak és rimánkodtak. Ehhez nekünk embereknek meg kell ismerni az Istent, és az Isten akaratával teljes összhangban kell élni, és ez a győzelembe fog teljesedni. Hogy erről mit mond a Biblia, ezt már a vetítés rövid 10-15 percében szeretném elmondani, mert a Bibliának erről is van szava. Ez Dániel és Jelenések könyve a mai esti összefoglalásunkban, hogy említettem 10-15 percben. Kérném szépen, hogy akkor készüljünk a vetítéshez.
2: Útvonala, ahonnan kiszólította őt Isten, és ahogy elment Ur-Kasdim városából Palesztina területére, ez az a hosszú út, amelyet megtett ez a hívő ember. Isten elgondolása ez volt, hogy ő nagy népet nem úgy hoz létre, hogy összeszed embereket, vagy egyesít országokat, vagy népeket, hanem hogy Ézsajás prófétánál olvassuk, Isten nemes szőlővesszőt plántált. Egy emberből indította útjára az egyházának a történelmét, ez volt Ábrahámnak az útja. Isten az Ószövetségben kinyilatkoztatást adott földi országokról, földi nagyhatalmakról, amelyek a történelemben nagyon nagy szerepet fognak játszani. Az első ilyen nagyhatalom Babilónia volt. Dániel könyve második fejezetétől olvashatók ezekre a földi országokra vonatkozó profétikus kijelentések. Sok-sok földi birodalomról beszél a Biblia, de különösképpen a világbirodalmakat helyezi az ember szem elé. A második világhatalom a Perzsa birodalom volt, az időszámításunk előtti 6. századtól egészen a 4. századig állt fenn. Minden világbirodalom kapcsolatot tartott a másik országgal, már olyan értelemben, hogy ellenséges viszonyban volt vele, tehát Izrael népével, majd később a kereszténységgel. A harmadik világbirodalom a Nagy Sándori Görögország volt, még nagyobb kiterjedéssel egész Indiáig terjesztette határait időszámításunk előtt, a 4. századtól egészen a 2. századig számítjuk, tehát a hellenizmus időszakáig. És nincs több világbirodalom a történelem végéig, a 4. nagy világbirodalom Dániel 2., 7., 8., 12. fejezete szerint Róma. Rómának azonban két része van, az ókori Róma és később a középkori és máig tartó Róma. Dániel könyve 2. és 7. fejezete foglalja össze Isten történelmi proféciáit, mint egy az alapot megadva ezekhez. Egy nagy szoborkolosszust látunk baloldalt, és jobb oldalt pedig állatoknak a sorozatát. A nagy szoborkolosszus Nabukodonozornak mutatta be Isten, az arany jelezte az előbb látott Babilóniát, a két kar Médó-Perzsiát, a bronz vagy réz has Görögországot, a vas lábszárak pedig Rómát, a vas lábfejek pedig a római birodalom bukása után az európai államokat és a tovább élő Rómát. Ugyanez egy olasz illusztrátornak egy mostani festménye, különben jobb oldalt, hogy mutat is a szobor rá, az állatlátomásokban az oroszlán, Babilónia, a medve, Médó-Perzsia, a párduc, Görögország, a fenevad, a tíz szarval és a kis szarval, Róma a történelem végéig. Még jobb oldalt látunk ott egy kétszarvú kost és egy kecskebakot egymásnak rontani, mert Dániel könyve 2., tehát ez a 2. fejezet, ez a 7. fejezet, utána még a 8. fejezete is erről szól. Tehát, hogy mi a történelem, vagy a történelemben milyen országok, milyen hatalmak fenekednek a világhatalomért, ez benne van bőségesen a Bibliában. Nekünk azonban tovább kell lépnünk. Ezek a világhatalmak tulajdonképpen megbuktak. Például egy nagyon egyszerű, könnyed módon a babiloni virágbirodalom egy éjszaka leforgás alatt, amelyet Rembrandt híres festménye mutat be, a Belsaszár lakomája, amikor kéz jelenik meg a falon, és megmérettél, híjával találtattál, írás jelenik meg a babiloni trónterem falán. Minden világbirodalomnak lejárt az életideje, mert megméretett és híjával találtatott. Sajnos a földi országok, bár ezeket is Isten alapította, tehát a társadalmat, az államot, mindig túllépik illetékességi körüket, és nem az egyéni szabadságjogokat tartják tiszteletben, hanem az uralkodók hatalmát akarják mindig megerősíteni. Amikor végletesen túllépnek a határokon, Isten elveszi tőlük a hatalmat. Ez történt ezekkel a világbirodalmakkal is. Hát ez maradt Babilóniából is. Ma bejárható a vidék, Babilon romjai. Rembrandt ábrázolta ezt is, tehát a szoborkolosszusnak a megingását és ledőlését, az egész emberi történelem bármilyen nagy és fényes legyen is, de agyaglábakon áll. És egy kő kéz érintése nélkül, amikor ráesik az agyaglábakra, az emberi történelemnek nagyon hirtelen vége lesz, és átadja helyét majd az igazi történelemnek. A kő, a kőszikla mindig Jézust jelképezi. Jézus második eljövetele vet véget a történelemnek. Erre vonatkozik, hogy jöjjön el a te országod. Aki azt mondja, hogy jöjjön el a te országod, lehetetlen, hogy ne ismerje a bibliai jövendőléseket, mondtam, és ne ismerje azt, hogy a Biblia mit mond az emberiség történelmének legörömtelibb eseményéről, Jézus második eljöveteléről. Dániel próféta ezeket már feljegyezte. Michelangelónak a római Sixtinán látható freskóján a próféta éppen a könyvébe írja a proféciákat. És Dániel könyvében idői kijelentések vannak. két idői kijelentés ezek között mélyen összefügg, a 2300 napról, vagyis évről szóló kijelentés, amelynek az első része a 490 évről, vagyis a 77-ről szóló kijelentés, amelyet további három részre oszt Isten, és ennek a proféciának a középpontja hirdette meg az Isten országának e világi megvalósulását, Jézus fellépését 27-ben, 31-ben a kereszthalálát, és 34-ben, amikor lejár egyébként ez a zsidónép kiválasztottságának a lejárása, amikor Istvánt megkövezik, és az evangéliumot az ószövetségi választott nép véglegesen elutasítja. Természetesen ezután is minden zsidó ember megtérhet, és nagyon sok zsidó ember meg is tért mind a mai napig, de a zsidó nép többé, mint nép, nem választott nép, és a beleszületés által való választottság is lejárt. Az új szövetség törvénye nem az, hogy ebbe és ebbe az egyházba születtem, ez egy borzalmas félreértés és ferdítés. Az új szövetség törvénye az, hogy hogyan ismertem meg Jézus Krisztust, és hogyan vezetett ő el ahhoz a közösséghez, amely a Biblia szerint az ő egyháza. Jézus Krisztus a győzelmet Jeruzsálemben, de a régi városfalakon kívül a Golgotán érte el. A szőlőművesek példázatában beszélt arról, hogy a saját népe arra sem méltatta, hogy a városon belül ölje meg, egy szemét lerakodó helyen feszítették keresztre. Jézus halála volt az Isten országának a győzelme. A vereség győzelem volt. Munkácsi képét látjuk a múlt század 80-as éveiből, Kálvária. Vagy ha visszamegyünk pár évszázaddal, talán egy még kifejezőbb kép, Lukács Cranachnak a 16. század elején a másik két haláltól és az emberi haláltól, látjuk, hogy félbe vághatnám a képet, egy egészen más halálnemre vonatkoztatott képe. Jézus a végső kárhozat tapasztalatát is elszenvedte az emberért, hogy senki a bűnei miatt ne jusson a végső kárhozatra, az örök halálra. Tökéletes megváltást hozott Jézus. De Jézus követőit Jézus mennybe menetele után Róma üldözni fogja. A pogány római birodalom valóban elkezdte a kereszténység üldözését. A tiszta, fehér ruhába öltözött asszony a bibliai proféciákban mindig a tiszta egyház jelképe. Az előbbi olasz illusztrátornak a műve Jelenések könyve 13. fejezetéhez, de ez a hatalom, a pogány Róma később átadja a helyét a középkori Rómának, amely ugyanúgy üldözi az igazi keresztényeket, mint az ókori Róma. Akik az Isten országáért nagyon sokat tettek, akik hittek az Isten országában, és igazi keresztények voltak, hát képet nem tudok mutatni róluk, legfeljebb azt, hogy hol bujdokoltak, a katakombák kereszténység, egy római katakomba belülről. Első, második, még a negyedik századig is. A nagy váltás a negyedik században, amikor Nagy Konstantin császár elnököl a nicei zsinaton 325-ben, a kereszténység eltorzulása. A kereszténység eltorzulása a frankok idejében, a római pápa Nagy Károlyt koronázza Európa császárával. Aztán a frank birodalom lehanyatlása után a német-római császárság, a kereszténység borzalmas lehanyatlása. Kik tettek ekkor sokat az Isten országa eljöveteléért? A negyedik századtól fogva a valdensek. Észak-nyugat Olaszországban, a mai Torre Pelice, Palermótól északra fekvő városka közelében, az Alpoknak a völgyeibe és barlangjaiba húzódtak azok a keresztények, akik valóban az Isten országa törvényei szerint éltek. Ezek voltak a valdensek. Ma a valdens völgyek gyönyörű természeti kép, én is úgy szereztem meg kint járt hallgatóktól, gyönyörű 2000 méter magas csúcsok ezek a mai Olaszország és Franciaország határán. Ide kényszerült a kereszténység. A kereszténység a harmadik időszakban is kisebbségben volt. Ezekben a völgyekben éltek keresztények, és járták be egész Európát. A Sarusok című regényében egyébként Göncz Árpád állított emléket, a Magyarországra eljutott, és itt mártír halált halt valdenseknek. Régi valdens gyülekezeti termek helyén felépült istentiszteleti hely. De tulajdonképpen ez az emlékoszlop jelzi, hogy a reformáció idejében a reformációhoz csatlakoztak. Ezekben a régi-régi házakban éltek. Egyetlen egy régi ház maradt fenn, mert hát a pápai csapatok ezeket mind megsemmisítették. Ez a barlang, ahol valdensek másolták a Bibliát, ahol tanították a gyermekeiket a Biblia ismeretére, ahol az Isten országának az eleven ismerete volt meg. Aztán Wycliffe, az angol reformátor a 14. században, aki az Isten országot gyorsabban eljöjjön, nagyon sokat tett, lefordította angol nyelvre a Bibliát, és egyetlen egy emberként egy egész országot

Kedves gyülekezet, Lukács evangéliumának elején olvasunk arról, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus emberé lett, és földi édesanyától megszületett, akkor születése után, mintegy 40. nappal, tehát egy közel másfél hónapra, elvitték a templomba egy ősrégi rendelkezésre engedelmeskedve, hogy ott az Úr előtt bemutassák érte az áldozatot. Az Isten úgy rendelkezett, hogy az első szülötteket, akik a család papjai, azokat mutassák be az Úr előtt, és értük a Krisztus áldozatára mutató áldozatot is mutassák be. És hát persze most olyan helyzetben vagyunk, hogy éppen egy kislány került elő a szemünk elé, és hát úgy néz ki, hogy ő nem első szülött és nem fiú. De Péter apostol megoldja ezt a kérdést nekünk, mert azt mondja a levelében, hogy ti mindnyájan papok vagytok. Tehát ha úgy tetszik, a kis Anna igaz, hogy harmadikként jött ebbe a családba, a világra, de ő is elsőszülött az Isten szemében, mert minden kis újszülöttel kapcsolatban az Istennek tervei vannak. És ezért kérlek meg Rita, hogy gyere ki a kislánnyal, hogy aztán most közösen is imádkozzunk a kislányért és az egész családért, és gyerekek többiek is, mindnyájan arra gondoljatok, hogy az Istennek terve van veletek. Az Isten azért akarta, hogy megszülessetek, mert a szüleiteknek való engedelmesség, az édesanyára való hallgatás, hogy mind jobban megismeritek Jézust, az ő törvényét, az ő akaratát, az nem csak az édesanya és a szülők iránti engedelmességre nevel benneteket, hanem az Isten iránti engedelmességre is. És majd az a sok betegség, nyomorúság, ami közben megkeseríti a családok életét, az mind elmúlik. És az újjáteremtett földön, ahol változatlan szépségben látjuk majd a teremtett világot, ott mindnyájan együtt örvendezünk majd a mi szerető Istenünknek, aki elkészítette ezt a világot a mi számunkra. Megkérem a gyülekezetet, hogy álljanak fel, amíg a jó Isten áldását kérjük a kis Annára és a többi kis gyermekre is. Édesatyánk, jó Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked, mert tudhatjuk az igéből, hogy te olyan élettel ajándékoztál meg bennünket, amelyet, ha akaratod szerint betöltünk, az örök élet várományosái lehetünk. Köszönjük, hogy ígéreted szerint megóvtad Ritát a gyermekszülésben, hogy baj és mindenféle következmény nélkül tudta megszülni harmadik gyermekét, és nagyon hálásan köszönjük, hogy a kis Anna most egészségesen, gyermeki nyitott szívvel tudja fogadni a te áldásaidat. Istenünk, szeretnénk a te színed elé vinni őt, az ő egész életét és az ő egész családjának életét. Olyan jó olvasni a bátorítást Jeremiás próféta könyvében, mikor a hatalmas feladat megriasztotta őt, de te bátorítottad, hogy már az anyamében elgondoltad az ő életét. Tudjuk, Istenünk, hogy mindnyájunkkal így vagy. Tudjuk, hogy a kislánnyal is vannak terveid. Ezért könyörögve kérünk, segíts meg különösen édesanyját, de minden családtagját és környezetét, és a gyülekezetet is, amikor közben, ha ritkán is, de tudunk találkozni, hogy tudjuk figyelni, vigyázni az ő életét, tudjunk kérni segítséget, erősítést, bátorítást, hogy teljes győzelemre jusson az ő élete. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg így a gyermekeket, és áld meg a kis Annát is, megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen. Kedves gyülekezet, egy jó hírrel szeretném kezdeni. Jézus második eljövetele nagyon közel van. Azt hiszem, hogy az események is ezt mutatják, mert megjövendőlte az Úr, hogy ezt a dicsőséges és boldog pillanatot igen nagy nyomorúságok előzik meg, és ezeknek a nyomorúságoknak a kibontakozását megéljük, átéljük. Nagyon fontos, hogy ebben az utolsó történelmi időszakban
amikor bennünket az Isten már akár kisgyermekkorunktól, de akár felnőtt korban is elhívott, hogy mi valóban megtaláljuk azt az igazi vezetést és igazi támogatást, mégpedig az ő igéjében, amelyik minden tévedéstől és minden egyéb dologtól meg fog óvni bennünket. Egy 19. századi prédikátor mondta ezt a kijelentését, hogy az utolsó napokban olyan megtévesztő események, olyan hatalmas keresztény mozgalmak fognak létrejönni, hogy nekünk az utolsó napokban jobban kell hinnünk a Szentírásnak, mint a saját szemünknek. Tehát ez a figyelmeztetése semmit nem fog használni, ha tovább halogatjuk a Szentírás komoly és mély tanulmányozását és átolvasását. De azért baj van a Szentírással, ha nincs ott a Szentlélek. Mit ér a mi olvasmányunk? Semmit. Ezzel kapcsolatban elég súlyos kijelentést tesz Pál apostol, amikor a 2. Korintusi levél 3. fejezetében, talán, hogy érthető legyen a szövegkörnyezetet is felolvasom, tehát az első verstől olvasnám a 3. fejezetben, mikor az apostol sajnos éppen a hamis tanítók és tanítások miatt kénytelen volt mentegetőzni, de nem akart mentegetőzni ugyanakkor, hogy őt valóban az Isten indította, és társait is az igazi tiszta evangélium hirdetésére. Elkezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem szívnek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van, aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ugye emiatt az utolsó igevers miatt olvastam fel az egész szakaszt, mert sajnos nagyon sokan mondják, amikor valaki hivatkozik a Szentírásra, nem, a betű az öl. Bent van a Bibliában. De nézzük meg, hogy mikor öl a betű. Mert valóban történhet ilyen, hogy öl a betű. Mit is jelent engedelmeskedni az Istennek, amire a Szentírás is bátorítani akar bennünket, és figyelmeztet, hogyha nem engedelmeskedünk, akkor baj lesz? Mit is jelent az Isten törvénye, ami szintén a Szentírásnak egy összefoglalása? A szeretet törvénye, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, szeresd embertársadat, mint önmagadat, mert akkor betöltötted a proféták üzenetét. Ezt maga Jézus erősítette meg. Mit is jelent a Szentírás, az Isten törvényéhez való helyes viszonyulás, amikor nem öl a betű, hanem megelevenít? Amikor Szentlélek nélkül olvassa valaki a Szentírást. Amikor anélkül, a nyitottság nélkül olvasná, hogy ő az Isten szeretetét fogadná el, akkor a Szentírás rombolni fog a saját lelkében is, de az ő általattár elé, mások elé tárt Szentírás magyarázat másokat is tönkretesz. Az apostol korábban erre hivatkozott, hogy ő nem egyszerűen csak a Szentírást magyarázta az embereknek, hanem mivel Isten lelke indította őt arra, hogy végezze szolgálatát. Ezért jobb, ha a testvérek nem a rágalmakra figyelnek, mert nem akarta itt a rágalmakat bizonyítani, hogy igaz vagy nem igaz. Azt nézzék meg, hogy az ő ige hirdetése nyomán mi történt az emberekkel, akik elfogadták az ő tanítását. Mert ha az történt ezekkel az emberekkel, hogy az Isten törvényét már nem korlátozásnak látták, hanem védőkorlátnak. És ha azt látták eredményként az apostol munkálkodása nyomán, hogy az emberek
Nem hogy féltek volna az Istentől, hanem féltek minden olyan dologtól, ami őket eltávolítja az Istentől. És hogyha azt látták, hogy az Isten szeretet, és ráadásul ez nem valamiféle kőtáblára írt törvény lett újra, hanem a szívük hústáblájára lett írva ez a törvény. Azaz, hogy emberek az apostol tanítása nyomán megtalálták Istent, és megtalálták az engedelmesség útját, amikor már nem félelemből, nem valamiféle vágyakozásból, hanem az Isten iránti elkötelezett szeretetből, szívükből fakadóan engedelmeskednek. Kérdem én, ki az, aki megtette ezt a cselekményt az ő szívükben? Ki lehet az, aki az ember gonoszságát meg tudja változtatni? A gonosz hatalma, olvasom Ellen Gould White Jézus élete című könyvében, ne nyugtalankodjék a ti szívetek fejezetben. A gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának és erejének a teljességével. A lélek az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ megváltója vitt véghez. A lélek az, aki megtisztítja a szívünket. A lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természetnek. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és az ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme. De ugyanezt olvassuk Ezékiel próféta könyvében is. Amikor azt ígéri az Isten, hogy elveszem a kőszívet a ti testetekből, adok helyette hússzívet, ami gyakorlatilag ennyit jelent, hogy a szent lelket adom belétek, és majd ez a szent lélek tesz alkalmassá képessé benneteket, hogy az én törvényeiben járjatok, és az én parancsolatomat megőrizzétek és megtartsátok. Tehát teljesen világos az apostol bizonságtevése, a betű öl a szent lélek nélkül. De ha az ő tanítása nyomán emberek Krisztushoz találtak, és az Isten lelke szívükbe véste az alapelveket, és megszerettette a lázadó emberrel az Isten lényét és személyét, akkor az ő tanítása és az ő szolgálata az nem lehetett az ellenségtől. Az csak Istentől lehetett. Erre volt kénytelen hivatkozni az apostol. Azt kell látnunk, hogy az Isten lelke és az Isten lelke által szerzett ige elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy picit hátrább lapoztok, de akinél van Biblia, tartsa itt az ujját, vagy valamilyen jelzőt a második korintusi levélben, mert visszatérnénk ehhez. De ha megnézzük az Efézusi levél 5. fejezetét, itt is az egyházzal kapcsolatban mond valami hasonlót az apostol. A 25. verstől szeretném olvasni, Efézusi levél 5. fejezetében. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Mit olvasunk itt ebben az igében? Először is azt olvassuk, hogy Jézus, amiképpen kellene, hogy a földi emberek is, a férfiak úgy szeressék feleségüket, ahogyan Jézus szerette az egyházát. Van olyan az egyházban, van olyan az Isten gyermekei között, aki eleve jónak született, és ezért könnyű volt szeretni?
Pál apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Jézus már akkor meghalt értünk. Miért kerülhetünk mi a mennybe? Miért kaphatunk kegyelmet? Mert amit mi érdemelnénk, az micsoda? Az a halál. Ki szenvedte el a halált helyettünk? Nem a közönséges emberi halált, hanem azt a bizonyos második halált, a kivetettség halálát. Amit mi érdemeltünk volna, azt Jézus szenvedte el. És amit Jézus érdemelt volna, hogy még emberi természetben is bemutatta a tökéletes életet, ezt az ajándékot pedig mi kapjuk meg cserébe. Tehát akkor miért van jogunk üdvözülni? Miért van jogunk a bűneinkről lemondani? Mert Jézus meghalt helyettünk. De hogyha Jézus meghalt helyettünk, és jogunk van lemondani a bűnről, akkor egyúttal már alkalmassá is váltunk arra, hogy bekerüljünk a mennyek országába? A jogcím megszerzése kevés, az alkalmasság megszerzése is szükséges ehhez. Ezért beszél itt tovább az apostol arról, hogy önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által. Sokan gondolják, és hát nem állnak távol az igazságtól, hogy talán a keresség vizéről van itt szó, hogy megtisztítván a víznek fürdőjével, de én úgy gondolom, hogy elsődleges jelentésében nem a kerességről van szó. A víz kinek a jelképe? A Szentlélek. És a Szentlélek fürdőjével az ige által. Tehát figyeljük meg. Tehát nem egyszerűen az igével akarja megtisztítani az embereket, mert az ige önmagában senkit nem fog megtisztítani. Ellenben, hogyha az Istenség harmadik személyét kérjük, hogy az igében segítsen eltájékozódni, akkor kérdem én, hogyha az Isten lelke ihlette a Biblia szerzőit, és én nem értem a Biblia gondolatait, mert amilyen magasrendű az Isten gondolata, olyan alacsony ahhoz képest az ember gondolkodása, de az Isten lelke, ami alacsony, röghöz kötött, önzéshez szokott és bűnökkel fertőzött gondolkodásunkat igenis fel tudja emelni, hogy az Isten gondolatait megértsük. Hogy a maga színében, a maga súlyosságában lássuk a bűnt, ha tekintünk a keresztre. És a maga színében, a maga fényességében lássuk az Isten jellemét, ha tekintünk Krisztusra. Tehát azt kell látnunk, hogy az Isten szeretetét is meglátjuk a kereszten, és az Isten bűnnel szembeni gyűlöletét is meglátjuk a kereszten. És amikor az Isten lelkében, amikor szinte meg tudunk fürödni, amikor nem csak úgy éppen, hogy csak, mert az engedetlenségünk miatt megszomorodva kénytelen az Isten lelke itt-ott, amott valamit elmozdítani bennünk, hanem mintha megfürödnénk, vagy ahogy egy másik ószövetségi jelkép mutatja, hogy a főpapot, a királyt, a prófétát, a hadvezért, vagy éppen a leprából szabadult embert a fején is megkenték olajjal, hogy ettől a cselekménytől kezdve az egész lénye most már a Szentlélekkel legyen átitatva. És most már mindent a Szentlélek felügyelete alatt végezzen. Ennyit jelent a víznek fürdőjével az ige által megtisztítani. Talán úgy tudjuk a legkönnyebben megragadni, vagy magunk elé tartani ezt a dolgot, miután jönnek a hamis gondolatok, jönnek olyan közösségek, ahol nagyon sokat foglalkoznak a Szentlélek adományával, és mondják, hogy mi már megkaptuk a lélek ajándékát. Ilyenkor érdemes megkérdezni, igen, és azóta még átadottabban tanulmányozzátok az Isten beszédét, hogy mit jelent az? Hát nem kell nekünk már az Isten beszéde, mert a lélek megmondja nekem, hogy mikor mit kell tennem, mit kell mondanom. A Szentlélek és az ige olyan, mint a vízben az oxigén és a hidrogén. Ha csak hidrogén van, az nem víz. Ha csak oxigén van, az nem víz. A kettő együtt. És az már bennünket
most már megint visszalapozva a korintusi második levél harmadik fejezetéhez, alkalmassá fog tenni arra, hogy az Isten lépésről lépésre ne csak a jogcímet adhassa meg nekünk a végső szabaduláshoz, hanem alkalmassá is tehessen bennünket az örök életre. Most eszembe jutott másik két ige, bocsánat, hogy közben talán a saját szavaimmal mondom el. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében mondja az apostol, kövessétek mindenki irányában a szeretetet, mert enélkül senki sem fogja meglátni az Istent. Aztán a boldog mondásokban mondja Jézus a hegyi beszéd elején, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ugye, mert itt emlegetjük az Isten törvényét, és jó rendben van, most ezt a kérdést megtámogattuk azzal, hogy de az Isten szent lelkével együtt a törvény az védőkorláttá válik, és el fog kalauzolni bennünket, és meg fog tisztítani, szembefordít a bűnnel, megadja az igazi engedelmesség útját és módját, ez mind rendben van, de nagyon sokan mondják, vigyázat, mert ez már törvényeskedés. Meg kell állapítanunk, hogy mi a törvényeskedés, és mi nem. Hiszen a Biblia azt mondja, ezt olvastam az Efézusi levél 5. fejezetében, hogy maga elé állítja Krisztus az ő egyházát, ami már maradéktalan a megváltozásban. Nincs rajta se szeplő, se sömörgözés, semmi. Teljesen tiszta. Tehát akkor ez törvénykezés, vagy törvényeskedés, vagy nem? Mi a törvényeskedés? Mondják azt, hogy törvényeskedés ez már. Nekem ne beszélj erről. Tudjátok, mit mondanak ilyenkor ezek az emberek? Nekem ne beszélj erről, hogy szeretnem kell az Istent. Nekem ne beszélj erről, hogy szeretnem kell az embertársamat. Hát nem. Mert másik olvasatban, így olvassuk a Szentírásban, hogy aki szereti az Urat, szereti az embertársát, azt töltötte be a törvényt. Nagyon vigyáznunk kell ezzel a törvényeskedés megfogalmazással, hogy miről van szó. Mert ha valaki azért akar engedelmeskedni az Isten törvényének, hogy ő érdemeket szerezzen arra, hogy bejusson a mennybe, akkor törvényeskedik. De ha valaki nem nyugszik bele abba, hogy ő még mindig nem tudja szeretni a testvérét, vagy az ellenségét, és mi van akkor, amikor az ellenségét könnyebb szeretni, mint a testvérét? Nem akarom tovább bonyolítani. Tehát amikor valaki így gondolkodik, hallottam sajnos régebben ilyent válságba került házasság esetén, mind a ketten keresztények voltak, és mégis az egyik azt mondta, hogy én nem szeretnék az örök életen keresztül a férjemmel vagy a feleségemmel élni. Súlyos kijelentés, nem? Tehát gondoljunk bele, hogy lesz majd a mennyben is lesznek pártok, meg lesznek majd csoportok, hogy ki hova tartozik. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk, ha mi valóban meg akarjuk látni az Urat, hogy teljes szívünkből, teljes tisztasággal tudjunk az Isten akarata szerint élni. És persze ez nem fog menni egyik napról a másikra. Aztán az apostol a korintusi második levél harmadik fejezetében hozza ezt a hasonlatot, hogy az Isten dicsőségére, amikor el kellene, hogy változzon az Isten népe. Ugye tudjuk, az Isten dicsőség az nem más, mint az ő jelleme. És azt is ismerjük, hogy az Isten jelleme kell, hogy kiábrázolódjék az emberben, mert ez a mércéje, ez a mérőfoka annak, hogy ki az, aki megkaphatja az üdvösséget. Ez az ember lesz képes majd az örök életben élni már egy felszabadult életet, aki megtanulta itt a földön, még a bűnös természetében, hogy hogyan lehet szembefordulni az ellenérzésekkel, a rossz dolgokkal, a haraggal, a gyűlölettel és egyéb dolgokkal. Aztán hozza példának a korintusi második levél harmadik fejezete Mózes esetét. Mózes, amikor ott volt fönn a hegyen, és megtudta, hogy az Isten népe megcsinálta az aranyborjút, és hát ugye megtörtént az eset, ami megtörtént, és megy vissza az Istenhez, akkor kéri az Istent, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, mert ha a te dicsőségedet nem mutatod meg, akkor mi nem tudjuk, én nem tudom kivezetni ezt a népet a pusztából. Ekkor az Isten azt mondja neki, megmutatom neked
az én jóságomat. Tehát az Isten dicsőség az nem más, mint az ő jósága. Az ő jelleme. Megmutatom az én jóságomat, hogy ki tud vezetni a népet, és aztán be is pontosítja, hogy mi ez a jóság. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja következmények nélkül, mert ő maga szenvedte el a bűn büntetését. Amit már elmondtam az előbb is, amit mi érdemeltünk volna, ő szenvedte el. Amit ő érdemelne, azt pedig mi kaphatjuk meg. De amikor lejött Mózes a hegyről, miután az Isten fönt még a hegyen bevezette egy sziklahasadékba, eltakarta a kezével, és háttal volt, és elvonult mögötte az Úr, és utána nézhetett az Úrnak, és látta a dicsőségét, és hallotta a szózatot. És ettől az eseménytől, hogy az Isteni jellemét csodálhatta Mózes, mi történt vele, mikor jött le a hegyről? Emlékeztek rá? Annyira fény lett az arca, visszatükrözte, mint egy tükör, még mindig lehetett látni Mózesen, a bűnös Mózesen, lehetett látni az Isten jellemének a tisztaságát és ragyogását. Mit mondott a nép? Mi is megpróbáljuk szemlélni az Isten dicsőségét, és akkor mi is elváltozunk majd dicsőségről dicsőségre. Ezt mondta? Nem. Azt mondta, hogy takarj leplet a fejedre. Ne lássuk a dicsőséget, mert nem bírjuk elviselni. És azt mondja az apostol, hogy azért nem értik az írásokat, mert azóta is rajtuk van ez a lepel, azóta is rajtuk van ez a gát, ez a korlát, ez az akadály, hogy mi úgysem lehetünk olyan tökéletesek. Hogy mi ezt úgysem érhetjük el, mert ilyen nincs. Hallottam már ilyet, gondolom ti is. Mutass nekem egy tökéletes embert, akkor majd elhiszem, hogy van tökéletesség. Igen, valóban így van, ami megromlott emberi természetünkben, hogy a tökéletes bűntelenségig olyan értelemben nem juthatunk el, hogy eljutottunk egy szintre, és attól kezdve már azt mondom, hogy én már nem követek el több bűnt. Ilyen nem létezik. De ha valaki nem célozza meg ezt a tökéletességet, akkor az Isten se tudja hozzáformálni. Ez a lepel, ez azt jelenti, amikor az emberek nem akarják látni Krisztust, aki ebben az emberi természetben helyettünk és értünk, és nekünk kivívta az igaz élet győzelmét és tökéletességét. 14. verstől olvasom, de megtompultak az ő elméjük, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Nyilván Pál apostol kénytelen volt Ószövetséget írni, miután az Új Szövetségből még egyetlen irat nem lett kanonizálva. Tehát még nem lehetett tudni, hogy melyek kerülnek oda. De ugyanígy érvényes az Új Szövetségre is. Miért lehet olvasni Új Szövetséget Krisztus nélkül? Hajjaj! Hát betű szerint elolvasom, de hogyha nem értem meg, hogy miről van szó, és nem akarom érteni, akkor lehet. Miért ne lehetne Krisztus nélkül is prédikálni? Erre hivatkozik az előző korintusi levélben Pál apostol, hogy el is döntöttem, hogy nem prédikálok mást, mint a Krisztust, mégpedig a megfeszítettet. Tehát az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül van, mivel hogy Krisztusban tűnik csak el ez a lepel, sőt mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Miért Mózes megismerte Krisztust? Meglátta Krisztust? Ha nem látta volna meg Krisztusban, aki majd még csak utána évezredekkel fog megszületni, de ha nem látta volna meg Krisztusban azt az embert, aki maga Isten fia volt ugyan, de istensége ellenére nem vette igénybe az isteni hatalmat azért, hogy győzzön, hanem csak emberi körülmények, lehetőségek, korlátai között is tökéletes győzelmet aratott. Látta ezt Mózes? Igen, látta. Pál apostol a zsidókhoz írt levélben szó szerint említi, hogy Mózesnek inkább a Krisztus gyalázata kellett. Ő látta Krisztus gyalázatát. És így olvassák Mózest, hogy ők nem akarják látni.
Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepelborul az ő szívükre, mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Amikor Krisztus nem egyszerűen a világ megváltója lesz egy ember szemében és gondolkodásában, hanem az ő személyes megváltója lesz. Amikor valaki rádöbben arra, hogy Krisztus érte halt meg, és ha csak érte halt volna meg, akkor is ugyanennyit szenvedett volna. Hogy az ember az önző szívével szakítson, és igényelje nem kívülről befelé a változást, hanem minden gyökerének a megváltoztatását, a szív indulatainak és gondolatainak a megváltoztatását. Amikor ezt igényli egy ember, akkor így folytatódik tovább. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Figyeljük meg az előbb. Azt mondtuk, hogy az ige és az Isten lelke nem elválaszthatók egymástól, mert egyek. Mert Krisztusnak a szívében ott kellett, hogy legyen a Szent Lélek? Hát ha ezt nem kéri naponta emberi lételének idejében Jézus, ahogy erről tanúskodik a zsidókhoz írt levél, hogy kérte, ha ő naponta nem kéri, hogy a halál testéből szabadítsa meg az Úr, akkor nem kapta volna meg. Ott volt a Szent Lélek. De a 40. Zsoltár 13. verse, ha jól emlékezem, de majd mikor ránézek, nem, de hogy is korábban, 9. verse. 40. Zsoltár 9. versében ezt olvasom, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Ez egy messiási profécia. Ezt Jézus mondja magáról a Zsoltároson keresztül. A te törvényed keblem közepette van, és miért van a te törvényed keblem közepette? Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. Szabad volt Jézus? A jó megcselekvésére szabad volt. Az Atya iránti engedelmességre szabad volt. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nem az a szabadság, amire emberek gondolnak, hogy szabad nekem ezt meg azt is csinálni. Az engedelmességre való szabadság, alkalmasság van ott, ahol ott az Úrnak lelke. De ahol ott az Úrnak lelke, ott az Úr törvénye is jelen van. Ne válasszuk el a kettőt most se. És amikor a legjobb szándékkal az Úr törvényét, és mi úgy mondanánk, hogy az Úr lelkét is szeretnénk egy másik emberbe, ha nem akarja, akkor is beleplántálni. Kényszer pályán futtatjuk, hogy csak választhassa azt, amit mi akarunk, akkor hol a szabadság? Mikor tette azt Pál, hogy lelkiismeretileg zsarolta meg az embereket, hogy fogadják el Krisztust? Tette ilyet. Tette ilyet, hogy kényszer pályán futtatott embereket, tett ilyet Jézus. Ott voltak Samáriában. És hiába, hogy megtért már egy falu, és megtért Sikár közössége annak a parázna asszonynak a bizonyságtevésére, amikor ismételten mentek Samáriában, nyilván elment ennek az előző eseménynek a híre, de akkor már megint elutasították a Samária beliek Jézust. Mit mondott János és Jakab? Ugye, ők buzgók voltak, azt akarták, hogy igenis a samáriaiak is térjenek meg, térjenek meg. És mit mondtak? Hát, ha nem tértek meg, és nem engednek be minket, majd kényszerpályán futtatjuk őket. Hozzunk alá tüzet az égből, Uram! És mit mondott Jézus? Nem tudjátok, mi némű léleg lakik bennetek. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Erre senkit nem lehet kényszeríteni. Erre senkit nem lehet felszólítani. Megkeresztelt testvéreim, őszintén válaszoljatok. Valaki kényszerített benneteket, amikor meghoztátok a döntést, hogy most pedig átadjátok az életeteket? Mert ha igen, akkor nem volt értelme a keresztségeteknek. És ugyanígy, akik még nem döntöttetek,
vagy a döntés folyamatában vagytok. Én arra nem szólítalak fel benneteket, hogy térjetek meg, és ha nem keresztelkedtek meg mondjuk december 31-ig, akkor fel is út, le is út. De érezzétek már meg az igazi szabadság ízét, amikor valóban elfogadtam Krisztust, amikor valóban elfogadtam az ő törvényét, akkor valóban bekövetkezett a megtérés. Akkor már személyes megváltom lett Jézus, és attól kezdve már a szabadság útja van nyitva előttem. Akkor annyit jelent, hogy attól kezdve már nem fog engem gyötörni az étvágyam, nem fog engem bántani a hiúságom, nem fog engem piszkálni, amikor ismét fellobban bennem a harag, nem fog bennem kárt okozni, hogy valaki szeretetlenül bánt velem. Dehogy nem. Mert figyeljük meg a folytatást. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, az Úrnak jellemét, az Úrnak a jóságát, a szeretetét, mindnyájan fedetlen arccal, azaz bátran a tökéletességet megcélozva, azaz teljes hittel az ő ígéreteiben, szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És ha nem tudom, hogy ki találkozott már vele, mert a tavalyi évben készült el a fordítása, én most nem hoztam el magammal, ugyanaz a Baranyi lelkész úr, meg társai, aki a konkordanciát is készítette, akinek megvan ez a vastag konkordancia, tudjátok, hogy egy elég alapos, komoly munka, lefordították a Károlyi Bibliát, illetve revidiálták, inkább így mondom, a Károlyi Bibliát teljesen mai magyar nyelvre, és a lehető tévedéseket megpróbálták helyrehozni. Nagyon jó munka, több helyen beleolvastam, egyetlen egy komoly szépséghibája van, a 10 parancslatnál megemlékezél a nyugalomnapról olvasható, tehát a szombatot nem merték kiírni, de ezen kívül mindenütt máshol teljesen tökéletes a fordítás, és itt is a görög szövegnek megfelelően írják, sokkal többet jelent. Tudjátok, hogy szól ez a mondat a 18. versben? Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetten arccal tükrözvén. Ugyan mennyivel több? Tehát nem csak szemléljük, hanem tükrözzük. Amikor azért akarjuk tanulmányozni Jézus életét az igéből, azért gondolkodunk a Gecsemáné jelenetein, azért érinti meg a szívünket akár csak egy énekkari előadás után az a szenvedés, amit átélt Jézus. A néz Golgotára fel, most ez jutott eszembe hirtelen. Mert tükrözni akarjuk az ő jellemét. Mert szeretnénk, hogyha visszatükröződne rólunk az ő jelleme. Ugyanakkor a görög kifejezés itt az eredeti írásban, amit kétféleképpen fordított le az angol nyelvű Biblia, egyik így, másik úgy, azt is jelenti, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal, mint egy tükröt nézzük. Mind a két kifejezés jó. Mint egy tükröt, hiszen Jézus az Atya dicsőségét mutatta be nekünk. És mind a két kifejezést, ha megértjük, akkor hatalmas lesz az életünk, ha mi bekerülünk olyan élethelyzetbe, és olyan nyomorúságba, hogy nem látunk igazán megoldást. És akkor most fellapoznánk a Bibliát, és ott keresünk valami megoldást, nem fogunk találni. Melyik részt lapozzuk fel? Melyik az, amelyik erősít, bátorít? Próbáljuk letenni a megoldhatatlan problémát. Tegyük le Krisztus lábához. És próbáljuk szemlélni bármelyik bibliai történeten keresztül az Isten jellemét, ami tükröződött Jézus cselekedetén és életén. És úgy próbáljuk ezt szemlélni, hogy bárcsak rólam is tükröződne. És a probléma el fog törpülni. Mert ha majd tovább olvassátok otthon a Korintusi második levelet, akkor a 4. fejezetben már ilyent olvashattok, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra.
Az a nyomorúság, ami elviselhetetlennek látszik nekünk jelen pillanatban, pillanatnyi könnyű szenvedéssé szelídül, ha mi mint tükröt nézzük Jézust. Ha olyan vággyal tekintünk Jézus életére, hogy rajtunk rögtön tükröződjön az ő jelleme, mi fog történni ilyenkor? Elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Azt olvastam a Jézus élete könyvből, hogy csak az Istenség harmadik személyének az ereje képes az emberi gonoszságot megváltoztatni, elváltoztatni. De mennyire pontos itt a korintusi második levélben. Nem egyszerre fog megtörténni ez a változás. Dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. Lépésről lépésre. Egyik fokról a másik fokra. Pontosan tudja az Isten, hogy kinek milyen tempóban. Pontosan tudja az Isten, hogy kinek mi a leggyengébb pontja. Pontosan tudja az Isten, hogy mi az, amit neki kellene, hogy az ellen kérje a segítséget és az erőt. Olyan sokszor felmerül az a kérdés emberekben, hívő emberekben, hogy igen, mindent az Isten tesz. Az Isten része, az Isten végzi el a dolgot, az Istennek van ehhez csak ereje. De az embernek is van része. De mi az ember része? Mi a része az embernek, amit megtegyen? Ez. Ez a része. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük. Ugyanazon ábrázatra elváltozva, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mert ezt az elváltozást, ezt nekünk csak el kell szenvedni, mivel szenvedő formában szerepel a görög szövegben ez az ige alak. Ezt nem mi tesszük meg, ezt az Isten teszi meg. Mi nem is tudjuk megtenni. De ha mi újból és újból úgy tekintünk a mi megváltónkra, hogy ő azért halt meg, hogy mi ne maradjunk rabságban, és azért támad fel, mert igenis nem csak jogot szerzett nekünk ezzel az örök életre, de ő alkalmassá is tud tenni bennünket az örök életre, ha az ő dicsőségét vissza akarjuk tükrözni. Amen. Mennyei Atyánk, a te végtelen szeretetedet látva és tapasztalva,

ő örökké való. Miért akarta megosztani Isten a létezést? Miért teremtett angyalokat, miért teremtett más értelmes lényeket? Miért teremtette meg magát az embert? Nagyon sokszor úgy gondolják emberek, hogy hát Isten egy hatalmas lény, biztos azért teremtette meg a teremtményeit, hogy őt szolgálják, vagy őt dicsőítsék, szóval ilyen alávetett lényeket teremtett az Isten. Sokszor így gondoljuk el. Olvassuk Jézus válaszát erre a kérdésre. János evangélium a 10. fejezetében szeretnék csak két verset felolvasni. János evangélium a 10. fejezetében, a 33. és 34. versben azt olvassuk, hogy egyszer a zsidók vezetők rátámadtak Jézusra, meg akarták őt kövezni. Azt mondják a 33. versben, hogy azért a káromlásért tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Ugye ez volt az örök vád Jézussal szemben, hogy ácsmester, fia, ugyanolyan egyszerű ember, mint a többi ember, és ő mégis azt vallja önmagáról, hogy Isten küldötte, Isten fia. És figyeljük meg, Jézus a 34. versben mit felel nekik? Felelt nékik Jézus, nincs-e megírva a ti törvényetekben, én mondtam, Istenek vagytok. És látjuk itt a jelzetet, a 82. Zsoltár 6. versét idézte vissza a farizeusoknak. Mit mondta hát Jézus az emberekről, az emberi életről, hogy Istenek vagytok? Ugye ezt idézi vissza a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok. Még mi is idézhetnénk egy másik Zsoltárt, a 8. Zsoltárt, könnyű megjegyezni, két alapvető Zsoltár, a 82. és a 8. Zsoltár. 8. Zsoltár is felteszi a kérdést, hogy amikor nézem egeidet, a te kezeidnek munkáját, azt mondja Dávid, hogy elkezdek gondolkodni, hogy kicsoda az ember, hogy gondod van rá. Kicsoda az ember fia, hogy gondot viselsz rá. És azt mondja Dávid a 8. Zsoltárban is, hogy az embert te Isten kevéssel tetted kisebbé, kevesebbé önmagadnál, és dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt. Tehát a Zsoltárok könyvéből mind a két idézet azt mondja nekünk, nem azt mondja, amit a mi emberi érzésünk sugal, nem azt mondja, amit az emberek nagy tömegei mondanak, hogy az Isten egy hatalmas lény és kis porszemeket akar teremteni, dicsőségedre írtál költeményt, mondja Madács, de a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy Isten, mivel Isten a szeretet, hogy a János első levele, 4. fejezet, 8. versében olvassuk, hogy Isten szeretet, Isten meg akarta osztani az életet. Isten isteneket teremtett az emberekkel és az értelmes lényekkel. Az igaz, hogy kevéssel kisebbé tett bennünket önmagánál, ez nem is lehetett másképp, hiszen ha valaki egy lény örökkévaló és élete van önmagában, akkor rajta kívül nem lehet másnak élete önmagában. Akit ő megteremt, annak az élete már kapott élet, nyert élet. A mi életünk kölcsönzött élet. Isten adta nekünk az életet, de nem azért adta nekünk az Isten az életet, hogy mindig azt éreztesse velünk, hogy ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Hogy ő milyen nagy, meg mi milyen kicsinyek vagyunk. Hanem Isten, mivel a szeretet, megosztotta velünk az életet. Az igaz, mondom, hogy kevéssel kisebbé tett önmagánál, de talán így mutatnám, hogy ha itt van az Isten, és kevéssel kisebbé tett önmagánál, akkor nem azért tett kevéssel kisebbé önmagánál, hogy ő most hatalmaskodjék rajtunk, hanem azért, hogy induljunk el a mi fejlődésünkben, és szépen a mi gondolkodásunkkal, döntéseinkkel, fejlődésünkkel megközelítsük az isteni lényét. Ugye sokszor idéztük már a Biblia hetünk során a Máté 5.48-at, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Nem az örökké valóságban lehetünk tökéletesek, mert mi nem vagyunk örökké valók, kapott az életünk. Nem a mindenhatóságban, nem a minden tudásban vagyunk tökéletesek, de egy valamiben tökéleteseknek kell lennünk. Az erkölcsi mi voltunkban, a szeretet és az igazság találkozásában, ami az Isten lényének is a lényege. Mert Isten lényében, mondja a Szentírás, nem az a leglényegesebb vonás, hogy Isten örökké való, mindenható, hatalmas, mindentudó Úr, hanem Isten lényében az a legtökéletesebb, hogy Isten a szeretet. Isten igazságos és szeretetteljes. És Isten ezért teremtett bennünket, hogy amivé mi válunk, abban a mi magunk döntése is benne legyenek. Amivé fejlődünk, azt mi is akarhassuk. Ahogy őt megközelítjük az erkölcsi tökéletességében, abban a mi életünk munkája is benne legyen. Jegyezzük meg Jézusnak ezt a válaszát. Istenek vagytok. Azt olvassátok itt az egyik könyvünkben, a Pátriárkák és Proféták című könyv elején.

hogy az ember annyira szeretne függetlenedni Istentől, és annyira a bűn következtében lázadunk Istennel szemben, hogy ezért találtuk mi ki azt, hogy mi az állatoktól származunk. Inkább állati eredetet tulajdonítunk magunknak, mint isteni eredetet. Ki tudja ezt megmagyarázni? Milyen értelmetlen dolog. Isten kezéből kerültünk ki. Királyi az eredetünk. Istenek vagytok. Kevéssel tetted kisebbi őket az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. És ma a világon melyik az egyik legelterjedtebb eszme? Ugye az evolúció eszmé, ami azt hirdeti, hogy valahonnan elindult az egysejtűből a dolog, aztán elérkezett a közös őshöz, a majomhoz a dolog, aztán az ember tulajdonképpen az állatvilágból emelkedett ki, hát, hogy ösztönlények vagyunk, indulataik vannak, csapkodunk jobbra-balra, hát ilyen, mert állatvilágból. Filozófus is azt mondja, Arisztotelész, az ember közösségi állat. Az ember társadalmi állat. Annyival más, mint az állatok, hogy az állatok nem képeznek ilyen magasrendű társadalmat, mint mi, amit annak nevezünk. Mi viszont ugyanolyan ösztönlények vagyunk, ugyanolyan indulatokkal vagyunk, mint az állatok. Ezt hirdeti a freudizmus is, hogy tulajdonképpen az ember lényege szerint az ember biológiai lény és ösztönlény. A többi csak viselkedés. Hát az ember odáig megy a maga lázadásában, hogy inkább két kézzel tagadjuk azt, hogy mi isteni eredetűek vagyunk, és inkább azt akarjuk elhitetni magunkkal, hogy mi állati eredetűek vagyunk, csak hogy menlevél legyen minden rosszra, minden bűnre ez az eszme, ez az elmélet. Jegyezzük meg, hogy Jézus erre röviden ennyit mondott, hogy istenek vagytok. Sőt, kérdésként mondta, hogy hát nem ismeritek, hát nincs megírva a törvényetekben a sokat olvasott, sokat idézett Zsoltárok könyvében, hogy én az Isten mondtam, hogy istenek vagytok. Természetesen minden ilyen kérdésről sokat lehet beszélni. Én minden egyes ponton szeretnék végigmenni, ezért itt sok időm nincs egy-egy pontnál, de azért megjegyzem, hogy Jézus világosan tanította azt, hogy ha bár mi eltértünk Istentől, eltorzulva, eltávolodtunk az Istentől. Hogyan is mondta Jézus a hegyi beszédben, Máté 5. fejezet 45. versében, legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Térjetek vissza az Istenhez, térjetek vissza az isteni útra. Az ember származása, eredete isteni, és az ember célja, programja is az, hogy megközelítse az Istent, mert az Isten nem olyan teremtő, aki valamit el akar zárni a teremtéssel. Az Isten olyan teremtő, aki valamit meg akart osztani a teremtéssel. János evangélium a 4. fejezetében Jézus világosan mondta a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát. Ha ismernéd az Isten ajándékát. De mondom, rögtön menjünk már a második kérdésünkre, honnan a rossz? Olyan sok embert foglalkoztat ez a kérdés, de sajnos csak egy röpke odavetés erejéig. Sokan így fogalmazzák ezt meg, hát ha Isten létezik, nem engedné ezt a sok rosszat. Ugye mindannyian hallottuk, talán többször is hallottuk ezt a kifogást, ha Isten létezik, végignézni a csecsemők szenvedését, ezt a sok háborút, ezt a sok gyilkosságot, 200 millió erőszakosan megölt ember halálát a 20. században. Hát erre tulajdonképpen ezzel az emberek mit mondanak? Hát, hogy Isten nem létezik. Mert hogyha Isten léteznék, ezt nem tűrné, nem viselni el. Honnan a rossz, hogyha Isten teremtett mindent? Ő teremtette volna a rosszat is? Hát ez lehetetlenség. Pedagógiai célzattal, ez is túlzás. Vagy véletlenül került bele a rossz az egész gépezetbe, hát akkor Isten nem mindenható. Szóval ennek a kérdésnek a végig gondolását Jézus egy egyszerű példázatban tárta elénk, egy képies példázatban, ami mindig előttünk lehet. Ez a Máté evangélium a 13. fejezetében lejegyzett búza és konkoly példázata. Ebből is olvassunk el két verset. Máté evangélium a 13. fejezetében a 27. és a 28. verset szeretném elolvasni. Ugye a példázat arról szól, hogy van egy gazda, búzaföldje van, és éjszaka, amikor a szolgái aludtak, nem figyeltek, jött a gazda ellensége és bevetette a búzát konkollyal. Ugye Palesztinában a kártevésnek egyik elterjedt formája volt ez, hogy így tettek rosszat a másik emberrel, hogy ének idején bevetették a kultúrnövény közötti rész konkollyal, főleg a búzát.
mert a Palesztinában a konkoly nagyon hasonlított a búzára, csak a végső kalászosodáskor derült ki, hogy ez két növény. A palesztinai konkoly az nagyon hasonló volt a búzához, tehát zsenge korában nem lehetett megállapítani a különbséget. És a példázat arról szól, a 27. versben a gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe, honnan van azért benne a konkoly? Hát nem ez a kérdés, amit mi is megfogalmazunk? Hát ha Isten van, ha ő a jó gazda, ha mindent jónak teremtett, ha tiszta magot vetett a föld, hát akkor honnan a rossz? Tehát ez maga Jézus is egy példázatban, hogy úgy mondjam, elébünk teszi ezt a kérdést, erről a jó Isten is tud, hogy nekünk mi a nagy kérdésünk. Na de mi is a válasz rá? 28. vers. Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. Tehát Jézus világosan megadja a választ, hogy Isten tökéletes, Isten jó magot vetett. Nem Istentől származik a rossz. Valamely ellenség cselekedte azt. Ugye az ellenségnek fordított szó a héberben sátán, itt a görögben diabolosz. A sátán annyit jelent, hogy ellenség, ellenfél. Diabolosz annyit jelent, hogy vádoló. Van a világ mindenségben egy ellenfél. Na de hogy jött létre ez az ellenfél, ez az ellenség, tesszük fel a kérdést. Na hát, hogyha az előző kérdést jól meggondoltuk, akkor erre már válaszolnunk kell. Mert Isten mindenkit szabadnak teremtett. Isten senkit sem úgy teremtett, hogy eleve kéz, befejezett, hiszen éppen előbb mondtam, hogy Isten azért teremtett, hogy mindenki maga is gondolkozzék, megismerjen, döntsön, válasszon, fejlődjön. Fejlődés nincs szabadság nélkül, és Isten mindenkit szabadnak teremtett, az angyalokat is és az embereket is, és a szabadságban benrejlő lehetőség, hogy valóban mindenkit szabadnak teremtett az Isten. Mindenkinek ott van a szabadság, hogy most te igazodsz az Istenhez, alkalmazkodol, vagy engedelmes vagy az Istennek, vagy pedig a magad útját akarod járni. Sátán ez utóbbit választotta. Tehát Sátán azt mondta, hogy ő nem azt akarja tenni, amit Isten sugal neki, ő kipróbál egy más utat. És ugye itt már a Biblia nagyon részletesen elmondja, hogy hogyan is történt meg ez a mennyei lázadás, de hát nem Isten teremtette a rosszat, Isten jó teremtménye volt Sátán is, az angyalok fejedelme, de Jézus egy másik igehelyen, János evangélium a 8. fejezet 44. versében, ezt talán a Bibliának a legeslegfontosabb igehelye Sátánra, a bűnre, a rosszra nézve, ezt jó megjegyeznünk, János 8.44-et, világosan mondta Jézus, hogy Sátán nem állott meg az igazságban. Tehát ebből az következik, hogy őt is igaznak teremtette, őt is jónak teremtette. Csak Sátának nem kellett ez az út, nem kellett az igazság, a jóság, a fejlődés útja. Sátán azt mondta, hogy ő egy másik utat akar választani. Ő nem az Istenhez akar igazodni. Ő önmagát teszi meg mértéknek, és Istennel szemben egy másik utat javasol. És az angyalok harmad részét is maga után vonzotta, hogy olvassuk Jelenések könyve 12. fejezetében. Tehát János 8.44-ben ezt a gondolatot a Máté 13.28-ban Jézus még tovább árnyalja. Tehát, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy most hogyan is történt meg ez a szakadás, már a mennyben, a föld teremtés előtt Jézus ezekre a kérdésekre is válaszol. Sátán nem állott meg az igazságban. Ha meg nem állott meg az igazságban, akkor az igazsággal szemben egy másik elvet kellett foganatosítania, amit ő persze igazságnak akart beállítani, de hát ez valójában hazugság volt, mert a szeretettel szemben az önzés mindig hazugság. És ezt így fejezi ki János 8.44-ben Jézus, hogy ő nem állott meg az igazságban, és hazugság atya lett. Hazug volt kezdettől fogva. És ez a hazugság vitte bele Sátánt az embergyilkolásba, amikor az emberek elfogadták őt. És azért ilyen a világunk történelme, amilyen, mert az emberek befogadták Sátánt a világba és az életükbe. És Sátán nem válogat az eszközökben. Az ő célja, az ő nyílt törekvése, az életpusztítása, az emberi életnek a megsemmisítése. Embergyilkosnak nevezte Jézus Sátánt. Tehát Jézus messze menően beszélt erről a kérdésről, beszélt Sátánról a világ fejedelméről, beszélt arról, hogy jön Sátán a világ fejedelme, de ő benne nincs semmije, beszélt arról, hogy kövessük őt, és ő meg tud védeni a világ fejedelmével szemben, és így tovább, és így tovább. Mondom, én itt a részletekben nem mehetek bele, mert
Egy előadás se lenne elég egyetlen egy nagy kérdéskörnek a tisztességes megbeszélésére. Felvetem rögtön a harmadik kérdést. Ha Jézus válaszolt erre, hogy miért is lettünk, meg arra is válaszolt, hogy honnan a rossz, hogyan jött létre Sátán, akkor a harmadik kérdésünk, hogy milyen torzítást hozott létre Sátán az emberi világban, Jézus mit válaszolt erre? Itt egyetlen egy szót kell csak megjegyeznetek. Ez a szó nagyon sokszor előfordul Jézus tanításaiban. Lukács 19.10-ben olvassuk hangsúlyosan. Lukács 15.24. 32. versében olvassuk hangsúllyal. Ez a szó az elveszettség. Jézus azt mondta, hogy az ember, mikor befogadta Sátánt ebbe a világba, mikor a rosszal mi szóba álltunk, az emberi életet a rossz elkezdte roncsolni, és az ember elveszett lényé lett. Ez egy megdöbbentő kifejezés. Egyszerre tragikus kifejezés, mert ma is gondoljátok meg pár héttel ezelőtt, amikor Mór határán elveszett az a kisgyermek. Ugye az egész ország arról beszélt, mert kereste ott a félvilág. Hát hova ment el egy 2-3 éves gyerek? Hova ment el? Elveszett. Micsoda megrendítő. Hányan végig gondolták azt, hogy mi lenne, ha nem lenne meg? Mi lenne, ha elrabolták? Mi lenne? Ugye ez is hozzászoktatott bennünket az élet, hogy gyerekeket rabolnak, ugye a legdrágább kincs a családban a gyermek, és hát elveszett, nincs meg. Fájdalmas elveszettségek vannak Magyarországon. Én is, amikor Gyulán jártam, és láttam annak a kislánynak a képét kitéve 2-3 évig, elveszett a kislány, mert milyen megdöbbentő. Vagy elveszett felnőttek. Török Bálinton jártam, és láttam azt a hűtőházat, ahova évenként csak nem 300 embert elvisznek. Senkinek nem kell. Meghalnak, és senki nem jelentkezik, hogy én vagyok a hozzátartozója, hogy az én nagybátyám, vagy sógorom, vagy komám, rokonom halt meg. Senkinek elveszett az ember. Félelmetes dolog, nem? Szóval egyszerre tragikus ez a kifejezés, hogy elveszett, amit Jézus használt a mi állapotunkra, hogy mi elveszettek vagyunk. De egyszerre van benn valami reménység, hogy aki elveszett, azt talán meg lehet találni. Azt talán meg lesz majd. Szóval nem végérvényes az az elveszettség. És Jézus erre szánta a legismertebb három példázatát, az elveszett jó, az elveszett drachma és az elveszett fiúról szóló példázatát. Ugye Lukács evangélium a 15. fejezetében. És Jézus ott szemléltette, hogy az ember iszonyatos állapotba került a bűn miatt. Az ember elveszett állapotba került, mint egy kis bárány, ami beakad egy bozótba, és talán csak bégetni tud, így ad hírt önmagáról, vagy talán egy pénzdarab, ami még bégetni sem tud, ami úgy elgurult, úgy elveszett, hogy talán senki nem találja meg. De ott van a pásztor, ott van az az asszony, ott van a tékozzó vagy elveszett fiúnak az atya, aki fáradhatatlanul, lankadatlanul keresi azt, ami elveszett. Tehát Jézus beszélt arról, hogy az ember elveszett lény lett. Az ember az önzés következtében azt se tudja, hogy önző. Azt se tudja, hogy rossz úton jár. A bűn következtében ott van az önigazolás, amivel menti magát minden ember, és az ember félelmetes helyzetbe kerül. Tulajdonképp egy holdkóros állapota az ember állapota. Minden nap ott járunk a szakadék szélén, vagy a tető szélén. Minden nap halálos veszélyekkel vagyunk körülvéve, nem is tudjuk. Nem is érzékeljük, nem is látjuk. Lehet ebből az elveszettségből kiemelkedni? Minden ember és minden emberi vallás meg gondolkodás fölvetette, mind a mai napig fölveti ezt a kérdést, hogy van-e fölemelkedés. Amit így fogalmazott meg egyik 20. századi magyar költő, lehet-e segíteni az emberi nemen? Lehet-e segíteni az emberi nemen? Lehet. És ugye tudjuk jól a történelmből, hogy két válasz formálódott ki erre a kérdésre. Az egyik válasz, hogy majd mi magunk megmentjük magunkat. Majd mi kijövünk ebből a rossz állapotból. Tehát az önmegváltás vallása és az önmegváltási technikák. A Biblián kívül tulajdonképpen minden vallás önmegváltás. Ezért is tetszik olyan nagyon az embereknek. Azt mondják az emberek, kérem, üljél le és meditáljál. Béke lesz, nyugalom, más ember leszel.
Másik azt mondja, üljél le, és így vegyél lélegzetet. Másik ember azt mondja, üljél le, és akkor vezekeljél. A harmadik azt mondja, ezt csináld, és azt csináld. És az önmegváltó vallásoknak nagyon sok követőik van, mert az emberi természetnek, az eltorzult emberi természetnek ez úgy nagyon kedves, úgy cirógatja a természetünket, hogy mi majd megoldjuk az életünk problémáit. Mint Ádám, amikor a bűneset után beöltözött Évával együtt fügefa levél ruhába, és úgy gondolták, hogy most ezzel megoldották a kérdést, és le fogják győzni a bűnt, és legyőzik a kiszolgáltatottságukat. A Biblián kívül minden vallás és minden emberi kigondolás önmegváltás. Jézus azonban a másik utat hirdette. Jézus azt hirdette, hogy nekünk meg kell találnunk az Istent, azt az Istent, aki egyébként keres bennünket, el kell tudnunk fogadnunk az Isten segítségét, és az Isten segítségével lehet kiemelkednünk az elveszett állapotunkból. Tehát Jézus a hit által való megváltozásnak, az isteni segítségen alapuló megváltásnak és szabadításnak a tanítását hirdette. Felolvasnék erről is egy rövid jézusi választ János evangélium a 8. fejezet 34. és 36. verséből. Csak két mondatot kell komolyan venni, hogy lássuk, hogy vagy a Krisztus nélküli út, amit hirdet a világ különböző vallásokban, megváltásokban, vagy pedig a következetesen Jézus követő út. A kettő, itt is el lehet mondani, hogy tercium non datur, nincs harmadik megoldás, vagy a kettő közül az egyiket vagy a másikat követjük. János 8.34-ben azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek. 36. vers, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát mi szolgák vagyunk, rabszolgák vagyunk. Azzal, hogy a rosszat elkövetjük, szolgájává válunk a bűnnek, és saját magunk a bűnből nem tudjuk magunkat kiemelni, nemhogy kiemelni nem tudjuk magunkat, nem is látjuk, hogy bűnösök vagyunk. A probléma itt kezdődik. Kezdődik, hogy nem látjuk, hogy bűnösök vagyunk, nem látjuk, hogy mi az, hogy bűn. Előbb-utóbb el is hal bennünk ez a vágyakozás, hogy ki kellene emelkedni, mert ha nem látjuk a bűnt bűnnek, hát akkor miből emelkedjünk ki? De Jézus azt mondja, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Ugye tegnap is olvastuk, illetve tegnap előtt Jézus szavát, illetve Jézusról szóló bizonyságtételt az apostolok cselekedetei 5. fejezetében, hogy Jézus Krisztus ad bűnbánatot és bűnbocsánatot. Jézus Krisztus élete döbbent rá bennünket arra, hogy mi az, hogy bűn, hogy bűnösök vagyunk. Jézus halála döbbent rá bennünket arra, hogy az emberi vétkek vitték őt fel a keresztfára, és kellett elszenvedni ezt a gyalázatos halált. És Jézus erről világosan szólt, hogy az életben két választásunk van. Vagy magunkban bízunk, és a magunk erejében, és a magunk megoldási képességeiben, vagy pedig meg akarjuk őt ismerni, és ő valósággal szabaddá fog tenni. Ebben a kis szóban benne van az, hogy amit mi megoldunk az életben, azok csak álmegoldások. Ha mi megszabadítjuk magunkat, azok csak látszólagos megoldások. Ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Hadd tegyem fel a következő kérdést, hogy ha Jézus így beszélt rólunk, hogy mi önző emberek vagyunk, és mi nekünk mégis vissza kell változnunk önzetlen emberekké, Isten képére és hasonlatosságára. Ha Jézus úgy beszélt rólunk, mint bűnös, elveszett, hazug emberekről, és mégis azt mondta, hogy mi igaz emberekké válhatunk, hogyan lehet egy hazugból igaz? Hogyan lehet egy hazugból igaz? Én azt hiszem, hogy csak az igazság által. Meg kell ismerni az igazságot, be kell fogadni az igazságot. Jézus azt mondta önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, János evangélium a 14. fejezetében. De ami rövid jézusi választ szeretnék nektek mutatni, azt azért is szeretném minden biblia táboron ezt a rövid jézusi mondást felszoktam idézni, mert én már 1-2 éve foglalkoztam a Bibliával, ismerkedtem a Bibliával, de amikor igazán ezt az egyetlen egy mondatot megértettem Jézustól, nagyon könnyen megjegyezni ezt a mondatot, János 17.17. Nagyon könnyen megjegyezhető Biblia vers, János 17.17, ami így hangzik, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Tehát Jézus azt mondta, hogy igen, mi megváltozhatunk, megjobbulhatunk, hazug emberből igaz emberré válhatunk, önző emberből önzetlen emberré változhatunk át, de ahhoz nekünk az igazság útját kell követnünk.
Na de itt jön sok embernek a kérdése, a híres pilátusi kérdés. Mi az igazság? Itt jön sok ember, mi az igazság? Ki mondja meg azt, hogy mi az igazság? Mi az igazság? És amikor én ezt először megértettem, hogy Jézus négy szóban azt mondta, a te igéd igazság. Van, amire támaszkodhatunk az életben 100%-ig, bízhatunk benne 1000%-ig, mert amit az Isten kimondott, az Isten igéje igazság. Hány és hány ember keresi az igazságot? Mi mindenben keresi? A borban az igazság, mondja a mondás. Hát, jó kis igazságot találnak benne. Aztán természetben keresik az igazságot. Filozófusoknál, művelt bölcs embereknél, kultúrákban, történelemben. Az ember keresi az igazságot, de hát soha nem lehet megtalálni. Maradéktanul ezekben nincs meg az igazság. Ha megjegyeznénk örök életünkre ezt a mondatot, hogy a te igéd igazság. Isten adott nekünk egy eszközt, adott nekünk egy felvonót, ami a mélységből a magasságba tud röpíteni bennünket. Vegyük tudomásul, hogy ha önzők vagyunk, ha hazugok vagyunk, és igazzá akarunk lenni, akkor csak is az igazság tud bennünket igazzá tenni. És ezért adta számunkra Isten a Szentírást, ezért adta nekünk Krisztust is, aki az út, az igazság és az élet, és ezért adta a másik igét is, mert ez a két ige, amit elénk állít a Szentírás, Krisztus és az ő beszéde, és a Jézus erre is megválaszolt. Hány és hány filozófus vagy gondolkodó élete és munkássága vett volna más irányt, ha komolyan vették volna ezt a kifejezést. De úgy látszik, az emberek mindig maguk akarták feltalálni az igazságot. Mindig az emberek akarták megállapítani, hogy mi is az, hogy igazság. És ezek után a következő egy hatodik nagy kérdés, hogy van-e boldogság ezen a világon. Sokszor azt mondják az emberek, hogy még az igazságnál is fontosabb a boldogság. Na de hát Jézus a kettőt összekötötte. Jézus nem úgy beszélt, hogy igazság és boldogság, hanem Jézus úgy beszélt, hogy aki az igazság útjára eljutott, aki elkezdi ezt az utat járni, az boldog lesz. Aki az igazság útját kezdi el járni, az boldog lesz. És ezért kezdte Jézus a hegyi beszédet a 8 boldogmondással. Ezért szólalt meg először így ez a hatalmas tanítás, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet. Úgy tanácsolom mindnyájatoknak, hogy a Bibliából a 8 boldogmondást tanuljátok meg először. Én a tábortűznél szoktam elmondani, hogyha nincs eső, és tudunk tábortüzet gyújtani, hogy valahogy ezzel menjünk mi is haza egy Biblia táborból, mert ez a legfontosabb dolog, hogy mi ne úgy képzeljük, hogy a boldogság csak múló ritka pillanatok ajándéka. Ahogy sok ember képzel. Hát egy névnap, születésnap, egy karácsony, egy családi ünnep, egy kis nyaralás. Hát az életben van egy-két ilyen kis porcukor elhintve, de az élet nagy része azért az egy nagyon kemény makadámút, nagyon görcsös valami, hanem úgy menjünk el egy Biblia táborból, hogy lássuk magunk előtt, hogy az emlékeinkben el tudjuk vinni, bármikor fel tudjuk idézni, hogy Jézus, amikor szóra nyitotta a száját, amikor a hegyi beszédet elkezdte mondani, akkor először a 8 boldogságot mondta el, a boldogmondásokkal kezdte a hegyi beszédet. Ezt a 8 kijelentést megértjük, az egész életet meg fogjuk érteni. Olyan ez, mint a 10 parancsolat. Olyan ez, mint a mi atyánk. A 10 parancsolatban az élet összes törvénye benne van. Senki nem tud azon kívül mondani más törvényt. A mi atyánk 6 kérésében minden lényeges kérésünk benne van. Nem tudsz mondani egy 7-et. És a 8 boldogságban benne van az az út, hogy aki a hazugság útját, az önzés útját ott akarja hagyni, és követni akarja Isten igéjét, és a te igéd igazság, ez az ige lépésről lépésre megmutatja a boldogsághoz vezető utat. És ennek a 8 boldogságnak a sorrendje, az egymásra való épülése, ahogy az életben ez kiformálódik, szóval ez számunkra valóban létkérdés, mert boldogság nélkül nem élet az élet. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk. Még ateisták is, bármilyen felekezethez, valláshoz tartozó emberek, hogy,
hogy a boldogság az életben, Arisztotelész is így mondta az Etikáiban, hogy a boldogságnál nagyobb érték nincs, ez önmagában hordja a magyarázatát, ezt nem kell megmagyarázni. Minden ember, ha él, boldog szeretne lenni. Na de mi a boldogság, kérdezi Petőfi. Vagy szegény Arany János az egyik nagy versében mit mond? Keresém a boldogságot, e nem ismert idegent. Nagyon sok ember az életben csak egy ilyen ismeretlen idegenként néha napján találkozik a boldogsággal, de Jézus azt mondta, hogy mi élhetünk egy olyan életet, hogy minden napunk és minden óránk boldog lesz. Akkor is, hogyha gyaláznak bennünket, akkor is, hogyha üldözés szenvedünk az igazságért. Szóval ezt a nyolc boldog mondásnak a megértése, ez kulcsfontosságú. Itt a könyveink közül több kiadványt is találtok erről. Ellen Gould White-nak a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében részletes magyarázatot találtok a boldogmondásokról. Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvében részletesen olvashatok arról, hogy mi az, hogy megtérés, megszentelődés a boldogság útja. És magát a nyolc boldogmondást egy ugyanilyen kis füzetben 11 évvel ezelőtt, amikor én végül is hát az irodalomtudományoktól a bibliatudományok felé fordultam, az első kis füzet, amit megírtam, egy szabadkai előadás emlékére ott tartottam a nyolc boldogságról előadást, és nagyon sok hallgatóban olyan lelkesültség volt, hogy ők ezt meghallhatták, hogy a Biblia Jézus mit is tanít a boldog mondásokról. A vendéglátóimhoz hazamentem, és két nap leforgás alatt, még az előadás vázlata szerint próbáltam papírra vetni. Most már nagyon gyengének érzem az egész dolgot, újra kellene írni, tehát nincs sok időnk, és jobb hiány most ezt a 11 évvel ezelőtti rövid összefoglalást ajánlom nektek, természetesen az előbbi két munka után csak, de járjunk utána annak, hogy mit tanított Jézus a boldogságról. Nem hagyott bennünket sötétségben Jézus. És az utolsó előtti kérdés, nagy kérdés, van-e igazi emberi közösség, van-e igazi egyház? Mit mondott Jézus az igaz egyházról? Hol található az igaz egyház? Már beszélgettünk egyik este itt a beszélgetés során erről a kérdésről, de hadd mondjam el azt, hogy Jézus az életében is döntő válaszokat adott erre a kérdésre, Máté 18:20, ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, köztetek vagyok. De Jézus Krisztus külön is gondoskodott arról, hogy hogyan lejjünk a nyomára az igazi, ő általa indított közösségnek. És ez tulajdonképpen a Jelenések könyve. Ne felejtsük el, hogy a Jelenések könyvének ez az első mondata, ennek a könyvnek a címe is, hogy Jézus Krisztus apokalipszise. Ez annyit jelent, hogy Jézus Krisztus által feltárt dolgok, rejtett dolgok feltárása, ez az apokalipszis. Nem szó szerinti, hanem körülírás szerinti jelentése magyarul. Apokalipszis, rejtett dolgok feltárása. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, kezdődik a Jelenések könyve. Tehát itt tárja fel Jézus Krisztus azokat a dolgokat, amelyeket meg fognak érteni azok az emberek, akik valóban keresik az igazságot, valóban meg akarnak jobbulni, és valóban közösséget keresnek más emberekkel, akik ugyanezt az utat szeretnék járni. Az egyházban adni kell egymásnak, hiszen az egyháznak is adni kell, továbbadni kell az evangéliumot. És ebben a kis könyvecskében, amit a kezemben tartok, ebben Jelenések könyve első három fejezetének a szó szerint való elemzését találhatjátok. És Jelenések könyve első három fejezete beszél arról, hogy hol voltak Krisztusnak igazi közösségei az elmúlt 2000 év során. Ebben Isten bennünket nem hagyott sötétségben. Ha valaki a Jelenések könyve első három fejezetéből megismeri az egyház történetet, akkor mindent megismer az elmúlt 2000 év legfontosabb történései közül. Isten a lényeget adja elénk. Jelenések könyve négy nagy részből áll, az első rész rögtön ezzel foglalkozik. Jézus 7 levelet intéz 7 keresztény közösségéhez. És ez alapján lehet azonosítani, hogy hol voltak keresztény közösségek, az őskeresztényektől, a valdenseken, a lollardokon, a huszitákon, a reformáció és az utóreformáció máig tartó mozgalmain keresztül. Hol volt a Krisztus által indított közösségek? Hogy jellemzi ezeket Krisztus? És milyen ígéreteket, bátorításokat ad nekik? És a befejező kérdés, mert ugye a háromnegyed órám most már lejáró félben van.
hogy van-e örök élet, van-e üdvösség. Jézus ezt nem csak tanításával erősítette meg, hanem a feltámadásával is. Az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, feltámasztatott a mi megigazulásunkért és a mi örök életünk zálogaként, ez a Bibliának alapvető nagy tanítása, de hogyha a tanítás közül egyet kellene csak választanom, Jézusnak egyetlen egy feleletét az örök élet kérdésére, akkor János 17. fejezet 3. versétre hívnám fel a figyelmeteket. Miért? Mert amilyen egyszerű ez a Bibliavers, olyan sokat ígér. János 17.3 azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Figyeljétek meg! Jézus nem azt mondta, hogy mindenki higgyen olyan Istenben, akiben hisz. Az a fő, hogy csak Istenben higgyünk. Ma ugye széltében hosszában ezt halljuk, hogy mindegy, hogy ki milyen vallású, felekezetű, az a lényeg, hogy higgyen az Istenben. Ne legyen ateista, ne legyen pogány, bálványimádó az Istenben, hogy aztán ő így képzeli el az Istent, vagy úgy képzeli el, ez mindenkinek a szabadsága. Jézus, milyen érdekes, Jézus azt mondta, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Biblia szerint, Jézus szerint van egy egyedül igaz Isten, és a többi istenkép, ami most is forgalomban van a világon, már elnézést, hogy így mondom, de tényleg forgalomban van a világon, az egy hamis istenkép, vagy sok hamis istenkép van a forgalomban a világon. Jézus azért imádkozott, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, de még nem is ennek a Bibliaversnek ez a legfontosabb része, hanem az, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Tehát Jézus szerint nem csak, hogy lesz örök élet, hanem van örök élet. Tehát még egyszer hadd hívjam fel a figyelmeteket. Jézus szerint nem csak, hogy lesz örök élet, jelen időben beszél erről Jézus. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, hanem azt mondja, az pedig most az örök élet, hogyha itt a földön most megismerjük Istent, megismerjük őt, Jézus Krisztust, engedjük kihozni magunkat a hazugságból az igazságra, az önzésből az önzetlen, szeretetteljes életre, akkor már itt a földön mi az örök élet törvényei szerint élhetünk. Egy keresztény ember számára már itt elkezdődik az örök élet, a megtérésével, az újjászületésével. Itt a földi életében egy bizonyos ponton túl már elkezdődik az örök élet. Amit Jézus majd adni fog neki a feltámadás, az eljövetele során, az csak ennek az örök életnek a kiteljesedése és meghosszabbítása lesz. De már itt a földön mi az örök élet törvényei szerint élhetünk. Hatalmas válaszok ezek, hatalmas ígéretek ezek. Tévedésmentes, pontos válaszok. Ember tud pontos és tévedésmentes feleletet nyújtani szinte semmiben. Isten azonban igaz, hogy mondja a Tituszi levélben Pál apostol, az igazmondó Isten jelentette ki ezt. Vagy hogy olvassuk Jelenések könyve első fejezet 8. versében, Jézus Krisztus a hű tanúbizonyság. Jézus az, aki híven tolmácsolja számunkra Isten feleleteit. Ő a hű tanúbizonyság. Kedves táborozóink, egyetlen egy alkalom nyílott erre, hogy Jézus tanításait összefoglaljuk. De így vázlatosan is, csak a körvonalakat érintve is, azt hiszem mindannyiunk előtt világos lehet, hogy Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy félmunkát végezzen, és csak bizonyos dolgokra adja meg a válaszokat. Jézus minden emberi kérdésre megadta a válaszokat. Vajon ott éle bennünk ez az elszánás, ez a magunk elé állított feladat, hogy én mondjuk fölírom egy lapra, hogy mik az én nagy kérdéseim. Eddig mire nem találtam választ? Írjátok fel egy lapra. Erre is, ez a kérdés, ez a kérdés. Kinél lesz 3-4, kinél meg 15-20, teljesen mindegy. És vegyétek sorra ezeket a kérdéseket, és kezdjétek el így olvasni az evangéliumokat és a Bibliát. Meg fogjátok rá találni a válaszokat. Hát ha karnyújtásnyira van számunkra a megoldás, itt van a kezünkben, akkor miért lennénk mi nem törődömek és lusták, hogy az ilyen nagy ajándékkal mi ne törődnénk. Isten látja a mi életünket, tudja a mi problémáinkat, és szeretne válaszokat adni. Itt a nagy kérdés, hogy mi elfogadjuk-e. A kérdések is és a válaszok itt vannak a Szentírásban. A nagy kérdés az, hogy mi nyújtjuk-e a kezünket, és elfogadjuk-e ezeket. Én kívánom mindenki számára, hogy az élete nagy kérdéseire Jézustól kapjon választ.
Ne elégedjetek meg félmegoldásokkal, ne elégedjetek meg emberi filozófiákkal. Keressétek úgy a kérdéseitekre a válaszokat, hogy ti csak a 100%-kal elégedjetek meg. 100%-os választ viszont csak az Isten fogadni, csak Jézus Krisztus fogadni. Adja meg, hogy mindannyian ezeket megtaláljuk és el is fogadjuk. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Ószövetségi kor történeti előadásunk utolsó alkalmához érkeztünk. A mai estén egy olyan korszak kerül terítékre, amelynek, ahogy már mondtam is a legelején, igazán bibliai vonatkozása, bibliai könyve már nincsen. A Bibliánk ószövetségi része lezárul Krisztus előtt 400 környékén. Nem tudom, tudják-e, hogy az Ószövetségnek melyek az utolsó könyvei. Ezek kis prófétai könyvek, Aggeus, Zakariás és Malakiás próféta könyvei. Ezek körülbelül Krisztus előtt 400 évvel ezelőtt írottak meg. És innentől kezdve gyakorlatilag egy hatalmas űr van, mint egy 400 éves űr, amíg nincsen bibliai kinyilatkoztatás. Nincs a Bibliának könyve egészen az Új Szövetség koráig, egészen Krisztus koráig. Ez az az időszak, amit a két szövetség, a két testamentum közötti időszaknak nevez a történelem, és ez alatt a 400 év alatt rengeteg minden történt a zsidósággal, a kiválasztott néppel, ami olyan változásokat idézett elő a zsidó nép körében, amelyek nyilvánvalóan hatással voltak a zsidó népnek a fejlődésére, a későbbi zsidó mentalitásra, és amelyek természetszerűleg hatással voltak Jézus Krisztusra és Jézus életére, a hozzá kapcsolódó történetekre is. Ott fejeztük be, és ott hagytuk abba az ószövetségi sorozatunkat, hogy a zsidó nép a perzsa birodalomban élt körülbelül 200 éven keresztül, hogy a babiloni fogság után hazatérhettek Babilonból vissza Jeruzsálembe, újraépítették a templomokat, újraépítették Jeruzsálemet, újraépítették a zsidó hitéletet, és a zsidó nép most már a perzsa birodalomnak az egyik népeként, mint egy 200 éven keresztül egy viszonylagos stabilizációs folyamaton ment keresztül. 538-tól körülbelül a 300-as évekig tartott ez az állapot, amikor a zsidóság többé-kevésbé újból beletagozódott a keleti, az ókori közel-keleti birodalmak közé. A perzsák nagyon türelmesek voltak a zsidókkal szemben, alapvetően bár elég nagy adókat vetettek ki rájuk, de alapvetően békén hagyták őket belpolitikai dolgokban, és igazán nem háborították a zsidók vallási életét sem, ami a zsidók számára a legfontosabb volt. Ezért a zsidók és a perzsák között egy elég jó kapcsolat alakult ki ez alatt a két évszázad folyamán, és miközben a zsidóság csendesen élte a maga hétköznapjait, ugye egy nagy birodalom részeként, egy kicsi államban, közben egy új birodalom, egy új nagyhatalom született meg, szinte észrevétlenül, de nagyon gyorsan került a történelem színpadára. A Dániel könyvét nagyon sokszor szoktuk már így az utóbbi előadásokon emlegetni, és talán emlékeznek rá, hogy Dániel könyve második fejezetében van egy hatalmas történelmi vázlat profécia, ami felsorakoztatja az egymást követő nagy birodalmakat. Akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy az első nagy birodalom, amelyet kiemelt ez a profécia, a babiloni birodalom volt, a maga arany ábrázolásával. Az ezt követő birodalom, amelyet kiemelt Dániel második fejezete, a perzsa birodalom volt, ugye a Méd-Perzsa szövetség, az ezüst színnel jelképezte. És ezen a hatalmas szobron, amelyen kiábrázolódott az emberi történelem, a harmadik nagy birodalom, amelyik megjelent, az bronz formájában jelent meg. Ugye bronz volt ennek a szobornak a hasa, a bordái, az oldalai, és Dániel könyve párhuzamos proféciái még többet mondanak erről a harmadik birodalomról. Dániel könyve 7. fejezetében úgy jelenik meg ez a birodalom, mint egy szárnyas párduc. Ugye a párduc eleve egy nagyon gyors állat, most képzeljük el, hogy még ennek a párducnak szárnyai vannak. Dániel könyve proféciájában az jelenik meg, hogy ez a birodalom hirtelen válik naggyá, nagy sebességgel növekszik nagy hatalommá. És ha valaki továbbolvassa Dániel könyvét, akkor Dániel könyve 8. fejezete 21. verse szó szerint beazonosítja ezt a birodalmat. Ez a birodalom Görögország. Az emberi történelem színpadán a Biblia szerint ez volt a harmadik nagy birodalom, amely összefogta az akkor lakott földet, és amely hatalmas jelentőséggel bírt a választott nép, a zsidó nép életére is. Görögország kezdetben ugye a Balkán félszigetnek a déli részén, a környező szigetvilágban, illetve Kis-Ázsia nyugati partjain kis városállamokból állt. Kezdetben nem volt egy egységes birodalom, szó sem volt arról, hogy Görögország egy egységes, szövetséges birodalomként vagy országként létezett volna.
azok a népek, akik egységesítették a görög birodalmat, és tényleg birodalommá alkották meg, azok nem maguk a görögök voltak, hanem a görögökkel szomszédos és a görögökkel rokon törzsek, ezek pedig már a makedónok. A makedónok voltak, akik létrehoztak egy óriási nagy Görögországot, egy óriási nagy görög birodalmat, éppen a perzsákkal, a nagy perzsa birodalommal szembeni védekezésként. A perzsa birodalom szemet vetett Görögországra, szemet vetett a gazdag kis-ázsiai görög városokra, és egy élet-halál harc indult meg a perzsa birodalom és a görög városállamok között. A görögök érezték, hogy egyedül kicsik, egy-egy kis városállam kevés ahhoz, hogy fölvegye a harcot a perzsákkal szemben, és ezért megpróbáltak város szövetségekbe tömörülni. És aztán ezt nagyon jó érzékkel kihasználta II. Filippos, aki a makedónok egyik legjelentősebb, legnagyobb királya volt, időszámításunk előtt a 300-as években. És Filippos rájött arra, hogy nagyon jól ki tudja használni a görögöknek ezt az egységvágyát, a görögöknek ezt a veszélyérzetét, és fokozatosan elkezdte kiterjeszteni a makedón törzs területeket, mind északi irányban, mind pedig déli irányban, és egyre nagyobb területeket kebelezett be magából a görög kontinensből, a görög városállamokból is. Az ókori görögök nem nagyon örültek ennek a makedón terjeszkedésnek, és az egész görög világ meghasonlott. A görögök egy része szerette volna megtartani az önállóságát, egy-egy város, egy-egy polisznak az önállóságát. Ezeknek a vezére volt egy Démosztenész nevezetű férfi, egy nagy görög szónok. Nem tudom, mennyire ismerjük Démosztenésznek az alakját. Egy rendkívül komor alkata a görög retorikának, a görög szónoklattannak. Azt jegyezték fel róla a görög emlékiratok, hogy Dadon még kicsi gyerek

jó cégnél dolgozó biokémikussal, és ő azt mondta, hogy az a probléma, hogy az étrendi kiegészítő gyártók túl sok mindent tesznek bele egy termékbe, ezek megzavarják egymás működését, és a szervezetben nem hogy erősítik az immunrendszert, hanem zavart okoznak, allergiát okozhatnak, stb. Az igazi jó termék arról ismerhető meg, hogy nincs benne túl sok hatóanyag. Ahogy talán korábban már mondtam, van egy ilyen német termék, lehet kapni DM-be, Rossmann-ba, Müllerbe, az a neve, hogy ACE-szelén. Ilyen egyszerű. A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin szelén. A négy nagy antioxidáns teszik egy rágótablettába. Ha valaki bevisz naponta bizonyos mennyiségű A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin és szelén, az elképesztő komoly immunerősítést hajtott végre, és költött rá mondjuk 1000 forintot egy hónapban. Míg ugye vannak 10-15-20 ezer forintos termékek havi szinten, amelyek ezt és ezt és azt ígérik, de azt mondom, hogy ezt viszont inkább étrendből kell felvenni, ha szabad említenem a magyar kalocsai fűszerpaprikát. Elképesztő anyag. És mennyire megszoktuk, ugye, hogy van. És az emberek időnként olyat vesznek, ami távolról jön, Kínából, Amerikából. Itt van Magyarországon egy igazán jó, magas színanyag tartalmú, mondhatnám európai, sőt világviszonylatban szinte a legmagasabb színanyag tartalmú magyar csemege, nem a csípősre gondolok, itt most csemege fűszerpaprika, amiről jól tudjuk, hogyha pörkölthöz tesszük hozzá, akkor micsoda piros szint ad neki. De én most nem a piros szint említem, hogy milyen szép az étel, nem a szépsége lényeg, hanem a hatása. Ugyanis ez a kalocsai fűszerpaprika, ami Magyarországon terem, ez olyan magas antioxidáns tartalmú, hogy nekünk nem csak akkor kéne használni, amikor pörköltet készítünk, hanem egy pástétomos kenyérre, amikor készítünk egy szendvicset, szeretném megkockáztatni, piros paprikát lehetne, nem muszáj, lehetne rászorni, mint régen az emberek tették a zsíros kenyérre, ugye? Mintha régiek tudták volna, hogy a zsír hatásait ellensúlyozza, egyébként tényleg így van, csak ahhoz kell egy mennyiség, tehát nem csak megmutatom a kenyérnek a piros paprikát, hanem ott kell egy volumen. A másik pedig az, hogy ugye a zsír oldja a paprika anyagait, tehát nyilván, ha valaki ilyet tesz, hogy piros paprikát használ, akkor valamennyi zsíradékra szükség van az adott termékhez, amibe azt belekeveri. Szeretném megkockáztatni önmagában a fűszerpaprika belekeverésével az ételbe már igen komoly kapilláris érvédő hatást értünk el. A pritamin paprika, a kápia paprika, tehát a piros színű paprika fajták egyébként, amelyek nem szárított őrölt paprikák, hanem rendes lédús termékek, ezek is elképesztő komoly eredménnyel járnak, de máskülönben a paradicsom is, csak azt nem biztos, hogy mindenki tudja fogyasztani, és a paradicsom is inkább nyersen, de hadd mondjam el, hogy sűrített paradicsom is likopént megőrzi, tehát az is teljesen működőképes. Csak vigyázni kell, hogy a paradicsomból főzéskor, sűrítéskor távozik egy-két olyan anyag, mondjuk az U-vitamin, ami védi a gyomrot, ezért van, akit savasíthat a paradicsom sűrítménye főzött, de a nyers paradicsom az nem, mert abban megvan a gyomorvédő anyag és a pektin és egyebek. Kedves hallgatók, szeretnék rátérni az előadás vége felé utolsó részében a lényegi kérdésre, hogy tudnék, milyen elveket érdemes betartani, szem előtt tartani a diéta során. Szerintem ezeket nagyjából ismerik, de talán egybegyűjtve, összegyűjtve ez így jól követhető keresztmetszetében. Rostok. A rostok szerepe abban merül ki döntő részben, hogy a bélben haladva kötnek. Adszorbens úgy nevezik, megkötik a mérgek egy részét, és a koleszterint sem engedik el. A koleszterint is megkötik, és nem engedik visszaszívni, a zsíradékok egy részét is megkötik. A rostok szerepe felbecsülhetetlen. De most már a szakma nem csak azt mondja, hogy fontos a rostban gazdag táplálkozás, hanem meg is nevezzük azokat a rostfajtákat, amiket érdemes szem előtt tartani. Mert amikor a rostról beszélünk, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy hát akkor együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, persze, ez így van. De vannak speciális rostok. A korábban említett dióban ilyen van. A dió az nem csak omega-3 zsírsavat tartalmaz, hanem értékes növényi fehérjéket, majdnem állati fehérjéket.

0: mértékű növényi fehérjéket tartalmaz, és olyan speciális ballasztokat, amelyek védik a bélrendszert. Ezért a dió fogyasztását ismét említem, de ha már a diónál tartok, akkor mennék tovább. A tökmag, ajánlom figyelmükbe a tökmag rostjait, elképesztő anyag. És valahogy a szakma nem beszél róla, mert én annyiszor hallom a joghurt reklámot, a sajt reklámot, az ömlesztett sajt, stb. Húsipari termékek, de vajon ki beszél a tökmagról? Ki beszél a csicseriről, ki beszél a lencsefélékről, mert hogy állítólag ezek közhelyek, ugye, hogy együnk lencsét, hát, és mégsem azok, mert mindig erősíteni kell vörös lencse, karotén tartalmú lencse, ez fantasztikus. Ha valaki tehet, időnként vörös lencséből készíthetünk főzeléket, teljesen megőrzi a karotint, mert főzéskor a karotin nem károsodik. Tehát diófélék, tökmag, szezámmag, dió, napraforgó mag, bár az óvatosabban, mert ez egy picit vegyszeres, a napraforgó táblákat ugye vegyszerezik, mandula, magyarófélék. Mi is hozattunk külföldről, Európai Uniós államból földi mandulát, mert sajnos a hazai mandula az elég kelendő. Kik használják fel a hazai mandulát? A marcipángyárak. Alapvetően lekötik a tételeket, és nehéz hozzájutni igazán mandulához, de mediterrán vidékről sikerült szerezni földi mandulát. A földi mandula egy más típusú növény, a föld alatt képez mandulát, tehát termést, és egy fantasztikus értékes. Portugáliában, trópusi vidékeken, mediterrán vidékeken kávét főznek, ilyen reform kávét idézőjelben, tehát nem koffeintartalmú, és ezt fogyasztják az immunerősítésére és a bélvédelmére pörkölt földi mandulát. Most ennek a lisztjétből hoztam valamennyit néhány csomaggal, és ezt amarant liszttel összekeverjük, hogy valami kis csavart vegyünk bele a dologba. Az amarant liszt pedig egy, hát úgy mondják, hogy a gabonák királya vagy királynője, de igazából mindegy, hogy hívják. Az amarant egy olyan gluténmentes gabonaféle. Egyébként vadnövényként terem sok helyen, de mint kiderült, a nemesített amarant egy fantasztikus táplálék kiegészítő, tehát kenyérlisztekhez keverve, vagy műzlikhez egy nagyon erős kálcium, vas, foszfor és ásványi anyag forrás. Hát csak jelzem, hogy mi kis házi marcipánt szoktunk készíteni a földi mandula amarant keverékből, egy pici vízzel összekeverve, egy pár csepp olajat, vagy kókuszolajat téve hozzá, összegyúrva mézzel, nagyon kellemes ízű kis marcipán íze lesz, hűtőben tárolva, nagyon kellemes csemege a gyerekek számára. Tehát jelzem még egyszer, rostok szerepe. Vannak a gabonarostok, vannak az olajos magrostok, és vannak a gyümölcs-zöldségrostok, almarost, korábban említést tettem már arról, hogy az almának van húsa és van magháza. Az alma magházpor egy olyan speciális elágazású cellulóz tartalmaz, egy cellulózos rendszer, ami elsődleges primer védelem a bélben. A koleszterin megkötését is végzi, és védi a szervezetet a divertikulumok kialakulása ellen, tehát a tasakok ugye kialakulása ellen. Nagyon aktívan dolgozik az alma magházpor, és így nem kötelező elfogyasztani nyersen az almához, mert nem mindenki szereti, hanem édes, ez egy nagyon finom édes por egyébként, az alma magházpor. Édes porként ezzel édesítjük a műszlit például, és azt hiszem, hogy hasznos dolog, ha valami édes ízű és még magas rost tartalmú is, tehát végre valami egészséges és jó ízű dolog is van. Koleszterin és zsírcsökkentés nyilván, folyadékfogyasztást növeljük, 330 ml per testtömeg kilogram. 70 kg-os embernél az 2,5 liter víz. Fontos dolog, hogy a tőlünk eltávozó folyadék a mellékhelyiségben az világos színű szalma, sárga legyen, borzasztó fontos, a vese és az erekvédelme szempontjából. Savanyú káposzta, csipkebogyó, homoktövis. Ez a három nagy őszi antioxidánsunk. Nyilván nem biztos, hogy mindenkinek mind a hármat fogyasztania kell, de hadd jelezzem, hogy a savanyított káposzta ugye extra erős, mert védi a bélrendszert, táplálja a bélflórát, és még C-vitaminban is gazdag, és hát nyers, és tartós viszonylag ez a termék, úgyhogy ha tehetik, akkor ne csak töltött káposzta formájában fogyasszák a savanyú káposztát, hanem fogyasszunk időnként, biztos nem minden nap, mert ugye van egy puffasztó hatása kinél-kinél, de rendszeresen hasznos építő, fermentált terméknek számít. A homoktövisben nagyon magas a flavonoid tartalom, a vas C-vitamin a nyersen szállított homoktövisnek. Most mi is kaptunk belőle homoktövis húsból, kaptunk 40 fok alatt szállított nyers homoktövis hús őrleményt, ez gyomor nyálkahártyát védi, és a homoktövisnek van magja is. Homoktövis magját, amikor megőröljük, abból lesz egy prémium kategóriás antioxidáns. Tehát a homoktövis maglisztje a világpiacon is nagyon magas, tehát alig megfizethető, és azt mondják, hogy butaság így forgalmazni, ahogy mit csináljuk, mert ezt kapszulázni kell. Ugye, hogyha az embernek van esze, idézőjelben, akkor a cégek úgy csinálják, hogy nem ilyen formában hozzák forgalomba, hanem ezt a 250 grammot gondolják el 500 mg-os kapszulába belekapszulázhatnánk, és abból mennyi is lenne? 500 kapszula? Jól számolom, 250 grammból lenne dupla annyi, fél grammos egy kapszula, és azt el lehet adni 2-3-4 ezer forintos áron a különböző herbáriákba, de nem ez a cél. A cél az, hogy inkább tasakos formát hozunk forgalomba, akkor is, ha nem olyan gyönyörű a kivitelem, mert így viszonylag olcsóbb áron nagyobb mennyiségben hozzá lehet jutni. Ugyanígy hozzá lehet jutni piros szőlőmaghoz. Ha önöknek van piros szőlőmag otthon, akkor tessenek megtartani, és megőrölni, megdarálni a piros szőlőmagot, és hát homoktövis magjuk nem biztos, hogy lesz, de szintén lehet azt is termeszteni. Csak. Sokáig, mert nem avasodik annyira. A probléma az, hogy meg kell szárítani, tehát ez azért eljedhet, ha még ugye benne van a törköly. Tehát nyilván a szárazanyag az fontos, tehát mi szárítjuk és őrüljük. Így és dolgozunk vele.
1: Darálni, mert darálni, mert olyan
0: szemcsés, igen, amilyen kis szemcsés lesz. Igen. Majd erről akkor a végén beszélünk, jó? Csak még gyorsan befejezem itt az anyagot, de majd nyugodtan lehet gyűjteni a kérdéseket. De igazuk van, mert én hoztam fel a témát, azért kérdéseket generáltam vele. Antioxidáns A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, szelén. Szelénből hiányunk van, ezért ott a szelénnel dúsított termékeket érdemes bioboltokban keresni. Szelénes szezámmag vagy kalciton névre hallgat. Fitoaktív anyagok zöld, színes és nyers. Ez a három kulcsszavunk. Zöld színű. Mi az, ami zöld és nyers? Mondjuk a salátafélék nyilván. Szoktak enni nyersen káposztát?
1: Igen.
0: Ritkán, ugye?
1: Még szoktam, annyira jó.
0: Nagyon fontos. Így van. Enyhén csípős hatása van, de az nem, vagy íze van, nem baj. És ha javasolhatom, a lila káposzta. Ne csak párolt káposztaként fogyasszák. Ha már mondtam a kalocsai fűszerpaprikát, mint olcsó, egyszerű és mégis bivajerős antioxidánst, hadd mondjam el a hazai lila vagy piros káposztát nyersen. Elképesztő a hatása. Annak a lének, amit ha rágnak, és érzik, hogy lédús, annak a lének van extra magas gyomor és bélrák ellenes hatása. Emellett pedig felszívódva védi, tehát higítja a vért, és védi a keringési rendszert. Extra magas U-vitamin is van benne, K-vitamin van benne, egy fantasztikus anyagról van szó. Tudom, hogy ez is puffaszt, mert K-betűs. De higgyék el, hogy ez nem baj. Mert miért is puffaszt a K-betűs élelmiszer? Mert a bélflóra nekiáll, és a még emésztetlen részeket megemészti, mert vannak benne prebiotikumok. Tehát nehogy valaki azt tudja, hogy a káposzta azért puffaszt, mert mondjuk egészségtelen, vagy micsoda bélrák okozó gázok képződnek. Nem. Ami bélrákot okozhat, azok az alattomos gázok a húsból, a sajtból, és a cukrozott ételekből, amik ugye a bélben erjedésnek, később rothadásnak indulnak, azokat nem mindenki érzi. Alattomos gázok képződnek, és nem nagy mennyiségben, azok a veszélyesek. A káposztafélékből képződő gázok, kénhidrogének egyebek nem veszélyesek, a bélflóra dolgozik vele, és közben szaporodik. A bab is ilyen. Ugye a bab héjrész alatt lévő szénhidrátokat a hasznos flóra bontja, és széndioxid, kénhidrogén, metán kíséretében hát puffasz, nyilván nem mindenki hát ebből túl sokat, de hadd jelezzem, miközben valaki puffad, öröm az örömben, hogy közben gondoljon arra, hogy közben a bélflórája azért szaporodik, és hát javul a bélműködés, máskülönben puffasztó hatású ételeket időnként muszáj enni. Tudják, hogy miért? A puffadás állandóan nem barát, nem jó, de ritkán szükség van rá, mert amikor a szervezetben az átlagnál több gáz képződik, akkor a bélrendszer tisztul, mert a gázok, ismerjük, ugye nagy nyomású rendszerek, A nagy nyomású levegőt is használják tisztításra. A puffadás a szervezetben, nehogy azt higgyék, hogy ez mindig rossz, időnként, nem gyakran, időnként élünk vele, tisztít, és széklethajtó hatású. Muszáj, hogy a szervezet tisztítsa önmagát, és ha iszik, hanem még a gázok is ezt a célt szolgálják, amitől sokan óckodnak, mert hát ugye rossz közérzetet okoz, időnként mégis szükség van rá. Megyek tovább. Gyógynövények, ginzeng, ginkgo biloba. A ginkgo biloba, nem tudom, láttak-e már ilyen legyezőszerű levelet, ami a ginkgo bilobának a levele, ebből lehet teját készíteni. Éppen nemrég voltam Gyulán, és ott a kedves vendéglátóm mondta, hogy szedett, engedélyt kért egy parkban, hogy szedhessen a fáról leveleket, és egy szép nagy zsákkal, vagy hát reklámzacskóval, reklámtáskával gyűjtött, és 5-6 levelet leforráz, azt mondta az Ernő barátom, hogy amióta ezt issza, neki időnként vannak ilyen melankolikus szakaszai az életében, hihetetlen hatása van, azt mondta, hogy annyira felpesdítette az agyi keringését, hogy megújult. És gondolatilag, szellemileg, mentálisan, lelkileg, fizikailag, alvásigényben, és nagyon örül, hogy ezt a lehetőséget megtalálta. Hadd mondjam el, hogy ingyen kapott lehetőséget, hogy szedjen. Nem tudom, hogy itt Győrben van ilyen lehetőség. Tessenek majd akkor ezt elmondani. Jó, csak nagy valami más szedjenek. A lényeg, hogy... Így van. Köszönöm szépen. Megadjuk akkor majd a címet és a logisztikai lehetőségeket. Köszönöm szépen. Tehát ginkgo bilobáról tessenek gondoskodni. Hasznos, jó dolog. Ilyenkor téli időszakban meg fogják látni egy picit kevesebb a napsütéses, melegebb órák száma, és így az emberre azért időnként rátör egy érdekes érzés, és ezt lehet, mármint ami nem túl jó, ezt lehet ellensúlyozni ginkgo bilobával, a korábban említett piros szőlő, homoktövis, csipke, ugye a csipkebogyónak a fekete ribészli, így van, azzal is. Köszönöm szépen. Az élelmiszeripar készít ebből különböző sűrítményeket, elég drágán lehet kapni. Ha valaki fölmegy a www.homoktövis.com, egy kedves hazai professzor honlapja, homoktövis készítmények, de ha netán Budapesten járnak, Herbaház, 100-os út 18, a stadionoknál, Herbaházban lehet vásárolni, de ezek 5000 forint fölötti, vagy 5000 körüli termékek, de aki egy mokkáskanál koncentrátumot elfogyaszt, homoktövis koncentrátumot, vagy színes gyümölcsökből, zöldségekből készített koncentrátumot, egy mokkáskanálnyit, műanyag kanállal, nem fémmel, akkor olyan, mint egy nagy marék friss piros színű gyümölcs. Tehát a vákumsűrítés technológiája, korszerű jó technológia, 100-os út 18 a Herbaház. Cukorfogyasztást csökkentjük, stéviával, nyírfacukorral, esetleg gyümölcscukorral váltjuk ki. Étrendi tanácsok továbbiakban, nyers zöldségfélék, szeretném javasolni a egyszerű, sárgarépa, ugye mondtam már a paradicsomot, a vitamint, a fűszerpaprikát, a lila káposztát, cékla, köszönöm szépen. Cékla sárgarépa adása rendkívül fontos, ne csak 2-3 hetente, rendszeresen használjuk. A nyers, hát inkább gyümölcsökből levesek, nyers leveseket készítünk, de most inkább nem annyira gyümölcsöt fogyasztunk ugye minden mennyiségben, hiszen azok hűtő hatásúak döntő részben. Zöldségek, illetve hüvelyesek, diófélék, ezek inkább melegítőbb. A zab, ugye, tehát a zabkása adása téli időszakban, köles zab adása nagyon hasznos. A légkoncentrátumokról már beszéltem, illetve hát ugye a sárgarépából szoktunk készíteni vadas szószt. Csak ugye nagyon kötődünk általában ahhoz, hogy a sárgarépa szószhoz rögtön a szánkban van az, hogy ehhez ugye zsemlegombóc és valamilyen húsféle, vagy vegetáriánusoknál nyilván gabona vagy szója alapú feltét. Higgyék el, hogy más ételekhez is lehet készíteni sárgarépa szósz, tehát főtt sárgarépából pici édesítéssel szószt készítve dresszingként is alkalmazható, a karotén bevitel rendkívül fontos. Beszéltem az omega-3 zsírsavakról is, a fitoszterinekről, nem csodálkozhatunk a dióban és a lennagolajban, minden hidegen sajtolt olajban vannak fitoszterinek. Az inulin bevitelét a Budapesti Corvinus Egyetem azt mondja, minden nap az embernek kéne néhány milligram inulin bevinni a szervezetbe, mert az inulinhez hasonló összetett szénhidrát nincs nagyon a bolygón. Tehát az inulin egy olyan anyag, amit úgy nevezünk, hogy prebiotikum, fruktooligoszahaid a kémiai neve, ez emberi gyomorban, bélben nem emésztődik, hanem csak a bélflórában. A bélflóra pedig gyógyító részeket, anyagokat képez belőle, és ez felszívódik a vastagbélből. Ezért az inulin egy gyógyható anyag, orvosbiológiai hatóanyag, és érdekes, hogy a szakma, illetve az ipar, inkább azt mondom, hogy a tudomány és a hatóság nem foglalkozik vele, tehát nem kell az inulin tartalmú élelmiszert funkcionálisként engedélyeztetni, ezért bátorkodom én is a biocsicsókos ürítményt élelmiszerként forgalmazni, illetve forgalomba helyezni, mert nem kell hozzá semmilyen engedély, ugyanis nem foglalkoznak vele. A csicsókát úgy tartják, mint a burgonyát, hogy élelmiszer. Pedig egy fantasztikus anyag, és nem csak néhány ország lakosságát mentette meg az éhhaláltól, ugye Franciaország a világháború idején, hiszen fagyálló gumó a földben, hanem vastagbél, végbél problémák, cukorbaj, köszvény ellen én szeretném javasolni, ha megtehetik, hogy akinek van kiskertje, tudom, hogy egy kicsit ellenségé is válhat a csicsóka, hogyha elterjed, mert elég szapora, de elképesztően nem igényel semmilyen gondozást, és a hatása naponta egy kis fél vagy egy kis egész gumót lereszelni retekkel, sárgarépával, inulin tartalmú, enyhén puffasztó hatása is van, de nem muszáj még minden nap sem, nagyon hasznos, nagyon építő hatása van. Tiszta víz, általában forrásvíz, tisztított víz, lágy vizet fogyasztunk, ha lehet víztisztító berendezést szoktunk azért ajánlani. Antioxidánsokról beszéltem, E-vitamin ugye a hidegen sajtolt termékekben van, mangán, szelén, cink, lencsében és tökmagban található, és az illóanyag tartalmúak nyilván a hagyma, torma és a retek. Hagyma, torma, retek, ez a hármas, erős illóanyag tartalmúak. Szeretném mondani, a torma egy fantasztikus anyag, tehát tudom, hogy a fokhagymát időnként túlhangsúlyozzuk, javasolom a tormát. A torma egyszer, amikor eszeljük, egyszer, amikor esszük. Mind a kettő fertőtleníti a szervezetet, a retket pedig általában délben vagy este fogyasztjuk, és tudják, hogy a fekete retek időnként ugye az esetlegesen képződő epe köveket, epe homokot feloldja, képes feloldani. Időnként egy fekete retek kúrát is csinálhatunk, most már úgy tudom, kapható is, és nagyon hasznos. Én azt hiszem, hogy ezzel érek az anyagrészem végéhez. Tetszenek látni, fogalmazhatnám úgy, hogy görög saláta, mindegy, hogy nevezzük. A lényeg, hogy többféle színű anyagot, olívabogyó, erről nem beszéltem, ajánlom időnként a fogyasztását, szépen tisztítja a keringési rendszert, fermentált olívabogyó. Látják tehát paprika, paradicsom, lilahagyma, színanyagtartalma van, uborka, uborkában K-vitamin, U-vitamin van, hasznos, vérhígító élelmiszernek számít, és a legkülönbözőbb egyéb saláta anyagot javasolom. Zappehely, zapkorpa, a zapkorpa, mint gabonarost. Mit mondtam a rostok között? Almarost. Mit mondtam még? Dió, köszönöm. Diórostot mondtam még. Almarost, almamagházpor. Ami még rostanyag, ugye mondtam a gabonarost, ezen belül a zabkorpa az jobb, mint a búzakorpa. A lenmag rostja speciális nyálkanyagot tartalmaz. Tehát minden rost más. Aki szeretné védeni a gyomrát, bélrendszerét, az a lenmagot, annak a lenmagot tudom javasolni. Aki szeretné beállítani a vércukor szintjét, egyszer mint nem kesernyés, hanem inkább kellemes, jobb ízű korpafélét, az zabkorpát javaslom, ez magasabb árfekvésű valamivel, de lehet kapni már tönkölykorpát is, tehát a különböző korpafélék hasznosak, és a mai nap hoztam cukorrépa rostot, ezt a múltkor is talán említettem, hogy a cukorrépának a rostja speciális vércukorszint beállító. Várható volt, ugye? Mert cukorrépában annyi a cukor, természetes cukor, hogy a rostja arra van úgymond gyártva, hogy beállítsa az ember vércukorszintjét, meg hát annak, aki fogyasztja. A lényeg, hogy a cukorrépa rost egy funkcionális rost, amit csicsóka inulinnal összekeverünk, és így egy bélflóra helyreállító, védő, bélvédő rostkeveréket hozunk létre. Tehát látják, hogy a legkülönbözőbb rostok vannak, és nem mindegy, hogy melyiket fogyasztjuk, de védelem szempontjából igazából mindegyik jó. Lenmag vagy lenmag, pehely, olívaolaj, fokhagymás olajok. Szoktak készíteni ilyesmit? Fokhagymát elkaparunk pici sóval, és olajjal összekeverve letároljuk, vagy betároljuk egy kis üvegcsébe. ez az fokhagymás kis sós, lehet bármilyen fűszer, tehát fűszeres fokhagymás olajat otthon készíteni, és amikor valamilyen ételt készítünk, vagy pástétomot, akkor ebből a fokhagymás fűszeres olajból teszünk bele, és ez a nagyon értisztító. Máskülönben a fokhagymát pároljuk is időnként. Valaki szeretne több fokhagymát megenni, akkor 4-5-6 gerezdet is megpárol kis edényben fedő alatt. Nagyon fontos a fedő, és egy pici vízzel. 5 percet hagyjuk állni, és az enyhén párolt fokhagyma fogyasztható. Nem lesz tőle annyira fokhagyma illatunk, viszont az allicin döntő része benne marad. Tehát az értisztító hatása, az agyvédő, idegvédő hatása, tüdővédő hatása megvan. Ugye tudják, hogy a tüdőnkben is rengeteg hajszálér van. Ezek a kis alveolusok, tehát a légujjagocskák, ezek ugye hajszálerekkel vannak ellátva. Hadd jelezzem, hogy a fokhagyma, amikor felszívódik, akkor mit csinál a fokhagyma? A kapilláris erekbe megy, és ahogy mondtam, a tüdőbe is megy, és a tüdő kapilláris erején keresztül mit csinálunk? Hát ugye kilélegezzük a fokhagyma allicint. Tehát ez igazolja, hogy a fokhagyma allicinje, hatóanyaga egészen a legszűkebb erekig elmennek, mert kilélegezzük az illatát, a fokhagymát, és ebből látszik, hogy minden kapilláris érve ott a fokhagyma. Ajánlom figyelmükbe tehát ennek a rendszeres használatát. A fokhagymához lehet tenni lenmagolajat. Tehát ha elkapartuk, akkor lenmagolajból is le tudjuk tárolni, és a lenmagolaj és a fokhagyma együtt kiváló kapilláris értisztító hatású. Beszéltem már a vörös vagy lila káposztáról és egyebekről. Én azt hiszem, hogy ezzel érek az anyag végére. Utolsó dia áfonya, szilva, medgy. Kiváló kapilláris értisztító áfonya. Ribiszke, fekete ribiszke, szintén nagyon nagyra becsülik a magyar fekete ribiszkét a európai viszonylatban is. Piros szőlő vagy kék szőlő, magja, héja, húsa, egyaránt antioxidáns értisztító. Csipkebogyót hidegen áztatjuk, ugye? És a hideg áztatott levet vagy vizet leszűrjük róla, abban a C-vitamin és a fitokemlikáliák egy része kioldódik, majd a maradékot és a fennmaradó húst lehet forrázni, és az a vasat is kiveszi a csipkebogyóból, tehát a forrázatát és a hideg áztatást összekeverve tudjuk fogyasztani. Homoktövisről szóltam, kökény, hát nehezen lehet hozzájutni, a bodza szintén inkább a külföldi szállodaláncoknak préselik Magyarországon, sajnos. Fagyöngy galagonya, szív- és érvédő hatású, időnként egy fehér fagyöngy és galagonya kúrát lehet csinálni. Azok számára is, akik nem szívbetegek, védi a szívet. Nyilván alacsony vérnyomásnál a fagyöngyöt kevésbé ajánljuk. Asszalt szilva, mazsola, nagyon jó, a szervezetre mértéktartóan színanyagokat tartalmaz. Időnként használunk lecitint, lehet venni kis tékelybe, granulátum formájában. Nagyon jó az agyi kapilláris hajszálérkeringésre a hatása a lecitinnek. Időnként kis kanálnyit. Egyébként a lecitint bele is keverjük a krémekbe, pástétomokba, mert amikor már ugye nem forró, mert a lecitin emulgátor, tehát krémszerűbb lesz tőle a pástétom. Az ipar is használja, tetszenek olvasni a csomagoláson, úgyhogy szója lecitin, vagy lecitin adása, van ennek elszáma is, használják. De hozzá lehet jutni, foszfolipid építő, tehát agyi idegi sejteket építi, ennek köszönhetjük, hogy ugye a lecitin fogyasztása hatására az agyi idegi membránok, sejtfalak, sejthártyák épülnek, és javul a gondolkodás, szellemi képesség. Gabonacsírák, gabonafű levek szintén jók a kapilláris erekre, tehát a búzafű lé, illetve a lucerna csíra is egy fantasztikus anyag. Ne felejtsék el, hogy amikor javítjuk a kapilláris ereket, akkor mindig az is a célunk, hogy javítsuk a gondolkodást, hogy a gondolkodási funkciónkat, a lelki státuszunkat is javítsuk. Ez mindig összefonódik a munkánkban és a szemléletünkben is. És azt hiszem, hogy érezhető a hatás, ha valaki egy zsíros, sajtos, húsos táplálkozásról átvált egy növényi alapú táplálkozásra, tessenek megfigyelni, hogy az erekben a vér higul, a vízfogyasztást is emeljük nyilván, és a jobban áramló, kevésbé viszkózusabb vér az agyi vérellátást, oxigénellátást javítva a gondolkodás serkenti, lelkileg is gyógyítólag hat. Csak arra vigyázzanak, hogy ha már lelkileg jobban vannak, akkor mivel foglalkoznak. Mert a gondolkodás az önmagában nagyon jó dolog, már csak az a kérdés, hogy mind gondolkodjunk, ugye? És nyilván azt szoktuk javasolni, hiszen ne felejtsék el, hogy akinek frissebb a gondolkodása, az nem biztos, hogy mindig pozitív. Tehát annak lehet árnyoldala is, aki bekapcsolja a televíziót, egy friss gondolkodású embernél sokkal több rossz rögzül. Tehát nem csak arról kell beszélnünk, hogy frissebben gondolkodjunk, hanem utána ezt mire használjuk föl. És általában az esti komoly zene hallgatást tessenek kipróbálni, lehet, hogy régi módinak tűnik ez a tanács, de talán tudják, hogy Bach, Johann Sebastian Bach zenéje kimutatottan, igazoltan az agyi-idegi keringésre, a lelki státuszra pozitívan hat. És a komoly zene, az esti csöndesség nem túl nagy rivaldafények, hanem olyan hangulati világítás, csendes beszélgetések, gondolkodás, a napra való visszatekintés, az mindig is hasznos a szervezet idegrendszerére, keringési rendszerére nézve. Időnként tartsunk, vagy rendszeresen tartsunk ilyen csendes estéket a családdal. Tessenek kipróbálni, hogy milyenek ezek, amikor nincsenek hangok, nincsen semmi zaj, hanem csak nyugodt, csendes, békés együttlétek vannak. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.

Kedves gyülekezet, ma délelőtt arról szeretnék szólni, amit Mózes, amikor a hegyen volt, kért a Jóistentől. Ugye Mózes második könyvének 33. illetve 34. fejezetében olvashatjuk azt. Mózes azt kérte az Istentől, hogy mutassa meg neki a dicsőségét, és a Jóisten azt mondta neki, hogy megteszem, hogy az én dicsőségem a te arcád előtt elmenjen, és kiáltom előtted az Úr nevét. És amikor ez megtörtént, és elvonult előtte Isten, akkor ezt olvashatjuk itt a kivonulás könyvének 34. fejezetében, a 6.-7. versben. Ezt kiáltotta az Úr. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer iziglen, megbocsájt hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Nem is olvasom tovább. Tehát ma délelőtt az Isten dicsőségéről szeretnék szólni, mégpedig arról, hogy mit is jelent az Isten dicsősége. Ahogy itt olvastuk, Isten dicsőség az ő jóságát, hosszú tűrését, türelmét, szeretetét, igazságosságát jelenti, nem pedig valamilyen hát elképzelhetetlen misztikus dolog, nem az ő fényességét, nem az ő hatalmasságát, nem a végtelen bölcsességét, nem a mindenhatóságát, hanem, amint olvastunk, ez maga Isten így mutatta be, hogy ez az ő dicsősége. És hogy mi az ő dicsősége, és milyen kegyelmes és hosszú tűrő az Isten, azt egy ószövetségi személynek a története kapcsán szeretném most vázolni előttetek, mégpedig egy olyan ószövetségi embernek az életéből ragadnék ki képeket, pillanatokat, akit úgy gondoljuk, hogy valamiben azért különbözött tőlünk, sok mindenben különbözött is, de én úgy vélem, hogy mégis jóval közelebb áll hozzánk, és jóval több mindenben hasonlít hozzánk, mint amiben úgy gondoljuk, hogy nem. Ez az ószövetségi személy, ez Nabukodonozor király, Babilónia fejedelme. Tehát az életéből egy-két dolgot szeretnék felemlíteni. Az első kérdés talán, amit felvetnék, hogy hol találkozott, milyen körülmények között találkozott először a király Istennel. A Szentírásban, amikor erről olvasunk, akkor azt találjuk, hogy Dániel könyvének a 2. fejezetében Isten egy álmot adott a királynak, ami a Biblia első történelmi vázlat proféciája. És hát ezt az álmot nem is emlékezett rá, és nem is tudta az értelmét, Dániel próféta fejtette meg neki. De Isten munkája nyilván már korábban megkezdődött a király életében, hiszen kérdéseket munkált benne, a kérdésekre kapta ezt a válaszként, ezt az álmot. Most ennek nem szeretnék belemenni, mindenki ismeri ezt az álmot és a magyarázatát, hanem azt hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy gondoljunk bele, hogy mit érezhetett, mire gondolhatott a király, amikor megtudta, hogy ki szólt hozzá, hogy ki küldte ezt az álmot neki, hogy mi a jelentősége ennek az álomnak. Így olvashatjuk Dániel könyvének 2. fejezetében a 46. 47. verset, amikor Dániel megfejtette neki, és a király látta, hogy őt személyesen a mindenség királya, a világ mindenség teremtője és ura kereste meg, és szólította meg. Ezt olvashatjuk, ezt, akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak neki. És szólt a király Dánielnek, mondván, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Én úgy gondolom, hogy már is megvan az első hasonlóság Nabukodonozor is közöttünk. Amikor minket is, mindannyiunkat valamilyen úton, módon, lehet, hogy van, akit pont álomban, de inkább az ige, egy ige hirdetés által, egy ember által, egy életkörülmény által, valami más környezetünkben élő, hívő ember által, bármilyen úton, módon megszólított Isten, akkor mi is átéltük azt, hogy azt a
érzést, amit itt így fogalmazott meg a király, ahogy olvastunk, hogy ki vagyok én, hogy a méltatlan, semmi porszem emberhez lehajol a világ mindenség ura, és megszólítja. És nem is az volt a különleges Nabukodonozor esetében, ahogy talán nálunk sem az a fontos, hogy mit mond Isten, persze ez is, hanem hogy ki az, aki mondja. Hogy Isten eljön hozzám, és méltat engem arra, hogy megszólít. Méltat arra, hogy megérint engem, hogy gondolatait közli velem. Én életemben is, de látjuk, hogy Nabukodonozor életében is ez volt az, ami kimozdította őt a korábbi gondolkodásából. Ez volt az, ami arra késztette, hogy leboruljon Dániel előtt, és azért ennek is van egy kis jelentősége. Nagyon sok olyan embert ismerek a környezetemben, és azért ennek egy kis jó oldala is, negatív oldala is van, akik lelkileg leborulnak azok előtt is, nem csak Isten előtt, hanem azok előtt is, akik Isten üzenetét közvetítették számukra. Akik először, most nem akarok neveket sorolni, valakitől valamilyen evangelizáción hallották az örömhírt, hallottak a Biblia proféciáiról, a Biblia tanításairól. Én nem ebben a közösségben, nem úgy ismertem meg Istent, hogy ezen közösség képviselői által, hanem már korábban olvastam a Bibliát, de valaki azért segített engem ezen az úton, és emlékszem, mind a mai napig emlékszem erre az emberre, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért az emberért, és azt hiszem, hogy ez egy természetes dolog, hogy nem csak az Isten előtt hajol meg az ember, hanem az előtt is, aki közvetíti számára az üzenetet, bár természetesen vigyázni kell, hogy nehogy megrekedjünk ezen a szinten, és nehogy túlzásba essünk. Tehát miután a király ezzel szembesül, és ezt a hatalmas, mondjuk így, csodát átír, hogy az Isten megszólítja őt, látszólag, ezt zárójelbe teszem, látszólag megváltozott. Megváltozott a király. De azért mondom, hogy látszólag változott meg, mert egyfelől igen, a despota uralkodóból egy önmagát megalázni képes, és ember előtt is, más ember előtt is megalázni képes valakivé vált. De nézzük, hogy mi történt vele. És azt hiszem, aki ismeri az életét, az tudja, hogy mi történt vele a későbbiekben. Hát a harmadik fejezetben már is azt olvashatjuk, hogy egy hatalmas aranyszobrot állított a király, amit mindenkinek imádnia kellett, ami őt és a birodalmát szimbolizálta, és aki nem tette ezt meg, az halálfia volt. Hogyan lehetséges az, hogy amikor Isten így ilyen közel jött a királyhoz, és a király ennyire a gondolkodásában ilyen nagy fordulat állt be, akkor nem sokkal azután mégis egy ilyen istentelenségre, egy ilyen hatalmas bálványimádásra készteti az egész népet halál terhe mellett. Hogyan lehetséges ez? Azt hiszem, hogy ennek egyetlen magyarázata van, ami a mi életünkben is megeshet, és meg is esik én, ahogy elnéztem a saját életemet is, és más testvéreim életét is. Azután, hogy Istennel tapasztalatokat szereztem, és gyökeresen megváltozott az életem, követtem el olyan dolgot, amelyek istentelen bálványimádásnak minősülnek, ugyanúgy, ahogy ez a szobor építés. De miért épít az ember ilyen szoborokat azután, hogy megismer az Istent? Hogyan vagyunk képesek felállítani ismét a bálványokat? Miért tette ezt a király? Én úgy vélem azért, mert megvolt neki ez a hatalmas tapasztalata. Találkozott Istennel, igen, de ő nem tette meg azután azokat a lépéseket, amiket Isten megtett felé. Isten közeledett hozzá, de a király nem közeledett az Istenhez. Istennel szerzett egy tapasztalatot, de egyrészt ezt nem ápolta a lelkében, hálás volt egy darabig. Másrészt pedig ez törvényszerű, hogyha nincsenek újabb és újabb tapasztalataink. Ha nincs meg a folyamatos, újabb és újabb elmélyülés Istennel, ezek az újabb élmények, vagy tehát tényleg így mondanám, hogy ima tapasztalatok, hétköznapi tapasztalatok, amely volt például ez az álom is, vagy amely volt mindannyiunk életében, amikor elhívott a Jóisten, akkor egy idő után elkezdenek halványulni az emlékek, és azokból nem tudunk táplálkozni, és
mint egy sáros lejtőn csúszunk lefelé, és egyre inkább távolodunk el Istentől. És előbb-utóbb olyan messzire kerülünk, hogy képesek leszünk bálványokat felállítani ismét a lelkünkben, és azokat imádni. Tehát nagyon fontos, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy Isten szeret bennünket, és jön hozzánk, mert azért közeledik hozzánk, hogy mi is közeledjünk ő hozzá. És hogyha ezt megtesszük, akkor ez egyre inkább egymást erősítő folyamat lesz. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Olvashatjuk, ugye. Mi történt tehát itt a szobor állításnál? Isten ismét eljött hozzá, és ismét figyelmeztette. Illetve nem is, talán nem ezzel kezdeném, hogy figyelmeztette, hanem megint szólt hozzá. A három héber ifjú, aki azt mondta, hogy ők nem hajlandók imádni ezt a szobrot, kitartottak amellett, hogy nem lesznek bálványimádó emberek, és ezáltal viszont Isten megszólította a királyt, hogy rossz úton jár, és ne tegye ezt. Ne akarjon erőszakot elkövetni a saját lelkiismeretén, hiszen nagyon jól tudta, hogy nem kéne ezt tennie. Tudta, hogy kicsodák ezek a gyerekek, illetve fiatalok. Tudta azt, hogy amire készül, az nem helyes, valahol a lelke mélyén tudta. Tudta azt is, hogy nincs igaza. Mégis elhatározta, hogy végrehajtja. Mint ahogy mi is sokszor tudjuk, hogy valamit nem kéne megtennünk, hogy meg kéne tennünk, mégis makacsok vagyunk benne, és addig tesszük, amíg még esetleg valakit tönkre is teszünk a környezetünkben, vagy magunkat, de véghez visszük azt, amit elterveztünk. Ha tudta, hogy nincs igaza, és tudta, hogy a fiatalok által Isten szól hozzá, akkor miért lobbant mégis haragra, amikor ugye még vissza is kérdezett, hogy ti szánt szándékkal nem tisztelitek, és nem akartok leborulni a szobor előtt. És amikor azt mondták, hogy ugye válaszoltak úgy, ahogy válaszoltak, akkor miért lobbant mégis olyan égtelen haragra a király, hogy azt olvashatjuk, hogy az egész, az arca elvörösödött, és olyan mérges lett, hogy kiadta a parancsot, hogy 7-szerte inkább fűtsék be a kemencét. Hát pontosan azért, mert tudta, hogy nincs igaza. Azért lobbant haragra. Megint csak ne ítéljük el a királyt. Gondoljunk egy kicsit magunkra. Mi hogyan viselkedünk, amikor valaki figyelmeztet bennünket? Próbáljunk meg a saját életünkben statisztikát készíteni, mondjuk 10-szer figyelmeztetnek bennünket, hányszor köszönjük meg, hogy köszönöm, hogy szóltál. Hálás vagyok, hogy gondolsz rám, hogy figyelmeztetsz, hogy meg akarsz óvni, hogy fontos neked az életem, akár a test életem, akár az örök életem. Hányszor válaszolunk így egy-egy figyelmeztetésre, feddésre, intésre. És hányszor lobbanunk haragra, hányszor, ha nem is fejezzük ki szavainkkal, de magunkba megsértődünk és füstölgünk. Melyik a gyakoribb? Én azt hiszem, hogy sajnos ez az utóbbi. Mert amikor valaki jóra akar bennünket indítani és figyelmeztetni akar, akkor nagyon sokszor láttam azt, és sajnos én is nem egyszer estem ebbe a hibába, hogy azt mondtam, hogy te beszélsz nekem, hát te meg ilyen is ilyen vagy. Te hogy mered ezt mondani? Milyen alapon mondod ezt? És kerestem a mindenféle kifogásokat. Sajnos ez az emberi természetnek a természetes reakciója, azt kell, hogy mondjam. A fizikailag is, hogyha meg akarok lökni valakit, akkor ugye ellen fog állni, hogy ne dőljön el. Ugyanezt teszi lelkileg is az ember. Ha valaki úgy érzi, hogy lökik, támadják, akkor ellen próbál állni, és ellen lökéssel, ellen támadással próbálja magát egyensúlyba tartani. Ez belénk van teljesen a zsigereinkbe ívódva lelkileg is. És így viselkedünk, hogyha úgy érezzük, hogy bennünket támadnak. Ha egy figyelmeztetésre, intésre úgy érezzük, azt gondoljuk, mert úgy fordítjuk le, hogy ez a személyiségünk, a lényünk ellen szól, bennünket akarnak bántani. Nagyon fontos tehát látnunk azt, hogy Nabukodonozor király nem cselekedett másként, mint ahogy mi szoktuk tenni, viszont tehetjük másként is. Ez volt tehát a második nagy érintése Istennek a király felé, amikor a fiatalok által szólt hozzá. De hát ugye hiába a király nem hallgatott, jött a tüzes kemence,
tapasztalata, amit most nem a három héber ifjú szemszögéből szeretnék vizsgálni, hanem gondoljunk arra, hogy milyen volt ez a királynak. A király ugye látta, hogy a fiataloknak semmi sérelmük, egyetlen dolog égett el, a kötelek, amelyekkel megkötözték ezeket a ifjakat. És nekünk is hányszor van így, hogy hiába beszél az ige, hiába szólnak hozzánk emberek, hiába figyelmeztet a lelkiismeret. Nincs, ami észhez térítsen, ami jobb belátásra térítsen, vezessen bennünket. Csak az, hogyha valaki kitartó abban a jóban, amiben figyelmeztet bennünket. Csak az, hogyha látjuk, hogy valaki szenved miattunk. Jézus Krisztusnak az élete erről szólt. Amikor a tanítványok még az utolsó este is azon vitatkoznak, vagy gondolkodnak magukban, hogy melyikük a nagyobb, hogy melyikük a fontosabb, melyikük bölcsebb és kiáll közelebb Jézushoz. Jézus ugye akkor megmossa a lábaikat. És miután még ezt sem, talán elszégyelték magukat, igen, de még ez sem változtatta meg őket. Ezután nem mit tett az Isten fia, hogy még jobban kifejezze a szeretetét? Hát már csak egyetlen dolgot tudott tenni, hogy az életét adta értük. Sokszor van ez így, és volt velem is így, hogy az indított arra, hogy elkezdjek gondolkodni, hogy valóban valami nincs rendben velem. Láttam, hogy valaki szenved miattam. Láttam, hogy valaki sír azért, mert úgy beszéltem, vagy úgy viselkedtem, ahogy viselkedtem. És azáltal szégyeltem el magam. Még amikor nem voltam hívő ember, sportoltam, és edzésekről hazafele menve, sokszor nagyon ki voltam fáradva, ültem a buszon, mondjuk egy olyan ülésen, amely ilyen, ugye, abban a sorban, ahol ketten is lehet ülni, és láttam én ott idős néniket, meg bácsikat, de nem akartam átadni nekik a helyet, mert annyira, meg tudtam magyarázni, hogy annyira fáradt vagyok, hogy most nem adom át a helyemet. De nagyon olyan rossz volt, amikor odaálltak fölém, és nem tudtam már úgy rendesen ülni, olyan nyugodtan, csak kellemetlenül éreztem magam. De mégis kitartottam, hogy valahogy mégis én ülve maradok, mert annyira fáradt vagyok, megmagyaráztam. De aztán, amikor mellőlem felállt egy idősebb ember, hogy átadja az idős nének a helyet, hát akkor el tudtam volna süllyedni a föld alá szégyenembe. Ugyanez történik lelki értelemben is, hogy történhet velünk. Amikor a mások jósága, mások szeretete döbbenti rá az embert arra, hogy valamit nem jól tesz. Én szeretném azt mindannyiótoknak és magamnak is így kívánni, hogy ne fajuljanak el idáig a dolgok, hogy valakinek a szenvedése kelljen, hogy jobb belátásra térítsen, ahogy itt a történetben is látjuk, bár ugye megóvta a szenvedéstől az ifjakat a Jóisten, de mégis azt kell mondjuk, hogy a király csak ennek hatására és a csoda hatására gondolkodott el. Hát a király ugye ezek után újból elismerte azt, hogy az Úr az Isten, nincs rajta kívül senki más. Valóban megváltozott. És mi is valóban teljes egészében gyökerestül ismerjük énünk, jellemünk minden csíráját, és tudjuk, hogy minden porcikánkban mi lakozik, és hogy hol van, és hol a milyen megoldás. Ezt azt szoktuk, és úgy szoktam én is tapasztalni, megint csak hadd mondjam azt, hogy sajnos magamon is, hogy ha valamit elrontottam 10-szer vagy 100-szor, akkor többször már nem fogom elrontani. Többször nem fogok belesni abba a hibába. Ugye hányszor mondja ezt az ember magának? És aztán látja, hogy megint csak megteszi. De hát azért teszi meg, és azért hibás az az elképzelés, mert nem veszük elég komolyan azt, amit a Biblia mond rólunk. Nem veszük komolyan azt, amit Pál apostol így fogalmaz meg a Róma beliekhez írott levelének 7. fejezetében, nagyon jól ismert gondolatok mindannyiunk számára. Azt mondja például, mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
vagy eladva a bűnnek. Aztán ezt is mondja, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Nem veszük ezt elég komolyan, hogy a bűn alá vagyunk rekesztve. Mert ha komolyan vennénk, akkor Jézus szavát is komolyan vennénk, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, és aki én bennem marad, és akiben én megmaradok, az teremhet sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mi nagyon sokszor próbálunk Jézus nélkül cselekedni. Hogyha nem így lenne, hogyha ezt soha nem felejtenénk el, hogyha mindig a tekintetünk, a gondolkodásunk homlokterébe lenne az, hogy én testi vagyok eladva a bűnnek, a bűn alá rekesztve, akkor soha nem sértődnénk meg, soha nem bántódnánk meg, soha nem lenne egy rosszabbunk a másikra, mert akkor félnénk magunktól, és állandóan Krisztus mellett térdelnénk, lelki értelemben persze. Akkor tudnánk, hogy semmit sem cselekedhetünk Krisztus nélkül. Hát a király sem vette ezt elég komolyan, mint ahogy mi sem veszük elég komolyan sajnos, és mi következett a király életében? Következett egy újabb álom. Egy olyan álom, amiben egy nagy fát látott, amit gyönyörűséges volt, sok gyümölcsel, de aztán ezt a fát kivágták. És miért kapta ezt az álmot a király? Azért, mert Isten, ahogy az elején mondtam, hosszú tűrő. Az ő dicsősége a szeretetében, a hosszú-hosszú türelmében, az értünk való munkálkodásában nyilvánul meg. Ez jelenti az Isten dicsőségét, ez a kimondhatatlan ragaszkodása teremtménye iránt, az ember iránt, hogy nem mond le róla, nem mond le rólunk. Nabukodonozor megint elfelejtette, hogy kicsoda az Isten, és hogy kicsoda ő, hogy mi lenne a helyes viszony kettejük között. És megint olyan úgy kezdett el gondolkodni, ahogy mi gondolkodunk nagyon sokszor. Elfelejtette, hogy mit köszönhet Istennek, elfelejtette, hogy honnan emelte ki, vagy hogyan szólította meg őt. És amikor ezt az álmot kapta, akkor emlékezzünk csak vissza, hogy kiket hívott, hogy magyarázzák meg az álmot. A káldeusokat, a babiloni bölcseket. Pedig milyen jól tudta már, hogy ez csak egy léhűtő társaság, akik gyakorlatilag semmire sem jók, semmi haszna nincs belőlük. Miért hívta őket olyan? Annak ellenére, hogy tudta, sejtette, több mint sejtette. Szerintem tudhatta ő azt, hogy nem fogják tudni megválaszolni az álmot, nem fogják tudni megfejteni. Miért hívta mégis őket? Azért, amiért mi is azon emberekkel beszélgetünk szívesebben, akik soha nem kritizálnak bennünket, akik kedvesek. Akik, ha esetleg mondanak is valami bennünket bántó dolgot, vagy ami belevág úgy a szívünkbe, megítél bennünket, azt szépen finoman mondják el, esetleg azokkal. De aki azért olyan nyíltan megmondja, hogy te figyelj már, tehát ez azért mégsem lenne jó, ha így folytatnád. Azokat az embereket valahogy úgy látom, hogy kerüljük, és annyira nem szívesen találkozunk velük. Mint ahogy lehetnek például olyan fajta, vagy olyan lelkibáltottságú lelkészek is, akik úgy egyenesebben megmondják a dolgot, vagy jobban mernek, mert azt az üzenetet kapják, jobban mernek fedteni. Mások esetleg más oldalról közelítik meg ugyanazt. Nem a durvaságról szeretnék itt szólni, hanem arról, hogy ne, megint csak ne vessük meg a királyt azért, amiért ezeket a káldeusokat hívja, és nem Dánielt, hanem gondoljunk arra, hogy mi esik jobban nekünk a feddés, vagy a bátorítás. Nyilvánvalóan, hogy mindannyiunk a bátorítás és a vigasztalás, pedig ugyanolyan szükségünk van arra is, hogy fedjenek és helyre rakjanak bennünket. Azt csak a Jóisten tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Ő mindig a javunkat akarja, valamiért még kiválogatjuk, hogy mi az, ami szerintünk jó, vagy ami nekünk jár, vagy ami nekünk jól esik, ami nekünk hasznunkra van. Pedig ott, ha visszaemlékszik valaki, hogy
Hogy olvashatjuk a negyedik fejezetben? Kiszólította meg álmában a királyt. Egy vigyázó és szent. A Jóisten vigyáz ránk, ő szent, és neki nem az számít. Számít, hogy mi fáj nekünk, és mi nem fáj, de nem azt nézi, hogy most valami nehezünkre fog esni, vagy sem, hanem hogy ebből kihozzon valami jót. Hogy úgy megformálja azt az agyagedényt, hogy amikor elkészül, akkor oda tehesse a szobába, és örökre ott maradhasson az ő házában. Hát jött a figyelmeztetés, aki ugye megint

tisztesség előtt pedig alázatosságban. És ugyanezt mondja egyébként a 11. fejezet második verse is, hogy kevésség jön, aztán gyalázat jön. Nem csak a királynak fuvalkodott fel az elméje, nekünk is felfuvalkodik az elménk. Megint hadd emlékeztessek arra mindenkit, hogy nyilván ezt nehezen ismerjük el, vagy nehezen érjük tetten, amikor, hogy úgy mondjam, fúvódik, vagy dagad, vagy erősödik a saját énünk, amikor az önzésünket tápláljuk. Nehezen lehet ezt tetten érni. De amikor jön az elesés, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előtte megtörtént ez. Mert ez a törvényszerűség. Az elesés előtt felfúvalkodik az ember elméje. És hadd kérdezzem meg, és mindenki válaszoljon magában megint csak arra, amit az előbb mondtam. Melyikünk az, aki soha nem esik el, aki nem sértődik meg, akit nem lehet megbántani, aki nem szól a másikhoz egy rossz szót, akinek mindig tiszták a gondolatai. És sorolhatnám még. Nem vesszük észre, és megint hadd mondjam azt, nem vesszük komolyan saját magunkat, amit rólunk mond a Biblia, hogy kik vagyunk Isten nélkül, és mik vagyunk. És mivel ezt nem vesszük komolyan, ezért azt sem vesszük komolyan, hogy Istenben keressünk menedéket, és kérjünk tőle segítséget. Ha nekem mindig igazam van, ha én mindig jót akarok, csak a másik félreérti, ha én olyan ember vagyok, aki a másik, aki a legtöbb emberen segíteni igyekszik, de azok nem akarják ezt elfogadni, vagy nem értik meg, akkor ne a másikba keressük a hibát, hanem akkor gondolkodjunk-e, hogy nem járunk-e hasonló cipőben, mint Nabukodonozor. Mert olyan nincs, hogy nekem mindig igazam van, olyan nincs, hogy én mindig jót akarok. Bár lenne, bár ott tartanánk, már lesz, és én hiszem, hogy, és remélem is, hogy vannak ilyen emberek. De nagyon sokszor Én is ezt gondoltam magamban. És be kellett látnom, hogy nem, bennem is van valami hiba. Tehát jött a királyban, király számára ez az újabb álom, az újabb figyelmeztetés. Isten ugye milyen jó, hogy ismét figyelmeztette, és Dániel megmagyarázta. Sőt, Dániel adott még egy tanácsot is, hogy az igazság által és a szegényekhez való kegyelmessége, jósága által szabaduljon meg a bűneiből. És Isten nekünk is megmondja, hogy hogyan szabadulhatunk. Kövessük Jézust, legyünk irgalmasak, szerető szívek, legyünk igazságosak, amellett, hogy bűnbánatot tartunk, és akkor talán tartós lesz békességünk. De hát mi lett a királya? Meghallgatta a tanácsot, de megint pillanatokon belül elfelejtett, és nem törődött vele. Bárcsak ne így lenne velünk, hogy Isten sok-sok keresésére, sok-sok feddésére is csak időlegesen válaszolunk, időlegesen változunk meg, hanem lenne végleges a mi átalakulásunk. És mit tett a Jóisten ezek után? Hát várt egy évet. Megint csak hadd emlékeztessek Isten dicsőségére, ami az ő hosszú tűrése és jósága. Várt egy évig, megjövendölte, hogyha így folytatott király, akkor mi lesz a sorsod, de adott neki időt. A király nem változott, sőt, tovább járt azon az úton, amelyen elindult, még mélyebbre, és aztán végülis eljött az ítélet, amit Isten kiszabott rá, hogy az őrültség 7 esztendeje. Ebben is van azért egy nagy tanulság, hogy egy évet adott neki Isten. Ne gondoljuk soha azt, hogyha érezzük is, vagy tudjuk akár 100%-osan a lelkiismeretünkben, vagy valaki figyelmeztetett, vagy az ige figyelmeztetett, hogy valamit rosszul tettünk, de mégis megtesszük, mert úgy érezzük, hogy nem tudunk kitérni, vagy megmagyarázzuk magunknak, hogy miért csináljuk a rosszat. És azt látjuk, hogy aztán nincs következménye. Akkor ne gondoljuk azt, hogy ez nem lesz a kárunkra. Bármilyen későn is, de előbb-utóbb minden tettünknek beérik a gyümölcse. Hány és hány ember van úgy, például

egy fizikai dologra hadd utaljak. Tudván tudja, hogy a dohányzás rákot okoz, tüdőrákot, vagy legalábbis roncsolja a tüdejét. Tudván tudja sok ember, hogy a sok húsfogyasztás, zsíradék fogyasztása, az milyen káros hatással van az érrendszerre és a szívére. De nem érzi azonnal a hatását, és folytatja az ember. De aztán mi lesz, amikor jön az infarktus, jön az agyvérzés, és azt mondják, hogy találtunk a röntgenfelvételen egy foltot a tüdődön. Hát, lelkileg is így van. Ne gondoljuk azt, hogy ha azonnal nincsenek meg a tetteinknek a következményei, akkor idézőjelben megúsztuk azt. És hadd fordítsam meg, ne gondoljuk azt, hogyha Isten útján járunk, hogyha hozzáfohászkodunk, és nincsen meg a gyümölcse, úgy érezzük, hogy nehéz, ne gondoljuk azt, hogy ennek sem lesz meg a következménye. Maga idejében Isten jól tudja, hogy mikor adja meg nekünk, mikor erősítsen meg, vagy mikor figyelmeztessen bennünket akár valamivel. Kérdés tehát, ugye itt a nagy kérdés az, egy évet adott Isten Nabukodonozornak, hogy Isten türelme, Isten hozzánk való hosszú tűrése, az iránta való jó hálára, szeretetre és a belátásra indít-e bennünket, vagy pedig megerősít, megkeményít minket a bűnben. Nincs következményát, akkor csináljuk bátran, mert Isten is úgy látszik, hogy megbocsátja mégis. A királynak 7 év kellett ahhoz, hogy észhez térjen, ugye mondhatnánk egy kicsit ironikusan. Valóban 7 évre volt szüksége, hogy az őrültségében. Én hiszem azt, hogy nem véletlen volt ez a 7 év, nem csak azért, mert egy jelképes szám, hanem szüksége volt a királynak is erre a 7 évre. Valami a közben, hogy nem volt tiszta az értelme, a közben is változott a gondolkodásában. 7 évre volt ahhoz szüksége, hogy teljesen és véglegesen megtérjen. Nem tudom, hogy említettem-e már itt azt a történetet, nem is történet, ez egy novella, Dino Buzzati novelláját, aki írt egy olyan novellát, aminek az a címe, hogy Aki meg akart gyógyulni. Ez egy leprás emberről szól, a pár száz évvel ezelőtt játszódik, egy gazdag fiatal emberről, aki Olaszországban élt, és ugye a szerző maga is olasz, hedonista életet élt, kártyázott, nőzött, alkoholizált, és aztán egyszer csak leprát kapott. És nem volt mese, bármilyen gazdag is volt, illetve főleg a szülei, el kellett hagyni a várost, ki kellett menni a várostól messze lepra telepre. És attól a naptól kezdve egy látszólagos fordulat állt be a fiatalember életében, elkezdett imádkozni, hogy gyógyuljon meg, hogy Isten gyógyítsa meg. De nem történt semmi változás az életében. Egyre rosszabb lett az állapota, élt ott a leprások között. És talán, nem emlékszem pontosan, aki olvasta, az esetleg segített, 10-valahány évig éve volt már ott, és egészen a vége felé járt már, tehát úgy nézett, hogy nem sok van neki hátra. Még csak nem egyszer egyik nap úgy kelt fel, hogy teljesen meggyógyult. Egyik napra a másikra Isten meggyógyította. És aztán ez az ember végtelenül hálás volt Istennek, elbúcsúzott ott a többiektől, akik hosszú éve ott voltak vele együtt, elindult, hogy megy ki azon a valamiféle elkerített barlangos pusztavidékről, lezárt területről, megy vissza a városba, mert meggyógyult. És ahogy ment, megállt a kapuban, elgondolkodott, visszafordult, és úgy döntött, hogy ő itt marad, és arra szánja az életét, hogy ezeknek az embereknek fog szolgálni, nekik fog segíteni, gondozni és ápolni fogja őket. És valahogy úgy zárul a novella, hogy miért kellett ennek a fiatalembernek 13-14 éven át minden nap imádkoznia. Nem azért, mert Isten nem tudta volna meggyógyítani már az első nap is, hanem azért, mert ha az első napokban, vagy akár a 14. év előtte lévő napján gyógyította volna meg, akkor ment volna vissza, és folytatta volna azt az életét, amit korábban élt. De Istennek gondja volt arra, hogy a lelkét változtassa meg, és gyógyítsa meg, ne csak a testét. Így volt ez a királlyal is, és
velünk is. Istennek gondja van ránk. Isten ezért engedi meg a mi életünkben is a próbákat, a nehézséget, a betegséget, hogy meggyógyuljon a lelkünk, az örök életre gyógyuljon meg a lelkünk. Eszünkbe juthat Jakab apostolnak a szava, ugye az első fejezetben a leveléből, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, hogyha különféle kísértésekbe estek. Tudván azt, hogy a ti megpróbáltatásotok kitartást és igazi hitet fog eredményezni. És most már a befejezés említve és összefoglalva azt szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus az atyával együtt mindent megtesz azért, hogy bennünket maga mellett lásson majd az örök életben, hogy meggyógyítson bennünket, hogy kiragadjon az ördög hatalmából, hogy az istentelen szeretetlenségünkből és önzésünkből kivezesse, és olyanná tegyen, mint amilyen ő. Életünk teljes idejében ezt teszi, hála legyen neki azért, hogy sokszor keres meg, és hogy nem fogyatkozik el a türelme, a hosszú tűrés és a jósága irántunk. Mert fontosak vagyunk neki, és fontosabbak vagyunk neki, mint mi saját magunknak. A végeredmény a mi kezünkben van. Vagy arra a sorsa jutunk, és itt már időhiányában nem mondom, nem szólok erről, amire Belsatszár jutott, ugye Nabukodonozor unokája, akiről talán úgy gondoljuk, hogy miért ítélte előtt annyira az Isten, vagy miért lett neki ilyen rettenetes a sorsa, hiszen Nabukodonozort személyesen többször kereste meg az Úr Jézus, és hát mégis türelmes volt hozzá, mégis kimentette, mégis meggyógyította. Belsazár viszont nem találkozott ennyire közelről az Istennel. Jó, odahozatta a templom edényeit, ivott belőle, de miért kellett az a súlyos ítélet? Az a válasz erre, hogy hogyan viszonyultak. Egyrészt Belsazárról megvan írva, hogy ő mindezt tudta, amit Nabukodonozorral történt. Mindenről tudott, és minden ott volt a lelkében, az értelmében is. Mindenre figyelmeztette a lelkiismerete. Másrészt pedig, és akkor ezzel zárnám, Belsazárról azt írja Jeremiás könyve, ben az 51. fejezetben, most csak fejből idézem, hogy gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Viszont amit szeretnék idézni szó szerint, zárásként, az Példabeszédek könyvének a 29. fejezetéből, az első verset, ami így hangzik. Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Ez volt Belsazár sorsa, de legyen a mi sorsunk nem az övé, hanem Nabukodonozoré, akiről viszont a 3. fejezetben olvashatunk, ugyancsak a Példabeszédek könyvében. Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az Atya az ő fiát, akit kedvel. Legutoljára pedig zsidókhoz írt levélből idézek, mint egy lezárva ezt a két gondolatot. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. És mit mond az apostol? Hogyha fedd bennünket az Isten, akkor ne csüggedjünk, hanem mit mond? Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Kedves testvérek, kedves gyülekezetek, kívánom, hogy a mi életünkben az az Istennek az a sok-sok jósága és felénk való keresése, az a sok türelme és hosszú tűrése, ami eddig is a hátunk mögött van, és ami még előttünk van, az ne abban erősítsen meg, hogy akkor bizonyos dolgot bátran tehetek, mert nincs következménye, hanem abban, hogy Isten szeret engem, és
ezért én hálából azt tudom megtenni, hogy kérem tőle, hogy hadd éljek úgy, és adjon erőt ahhoz, hogy úgy éljek, ahogy azt ő szeretné. Kívánom, hogy a feddéseket örömnek vegyük, és hálásak legyünk neki ezért is, és ne ellenálljunk, és ne összetörjünk gyógyíthatatlanul. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked szívünkből az hosszú tűrésed, irántunk való elkötelezettséget, mellettünk való kitartásod, és az a sok-sok fáradtság, amit nem sajnáltál és nem sajnálsz értünk. Ez nálad soha nem lankadott és soha nem fog lankadni. Köszönjük, atyánk, hogy bízhatunk abban, amit elmondtál nekünk is, hogy a te szereteted soha el nem fogy. Esetleg tehetetlenné válik, hogyha mi úgy fordulunk hátat neked, hogy egyáltalán nem akarunk kérni belőle. De mennyi, atyánk, most azt szeretnénk mondani neked, és kérni is egyben, hogy segíts bennünket abban, hogy ez a sok jóság, amivel minden nap találkozunk, amivel körülveszel bennünket, az, hogy minden nap megbocsájtasz nekünk, az, hogy türelmes vagy hozzánk, és szelíden nevelsz minket. Ez irántad való hálára, és bennünket is irántad való elkötelezettségre. Te mélységes belépetett hitre és engedelmességre indítson, ne pedig elvakultál és még önzőbbé tegyen. Édesatyán, könyörgünk, adj a szent lelkedet, hogy higgyünk abban, ahogy énekeltük is. Nem csak, hogyha vigasztalsz, nem csak, hogyha örömödben részesítesz, de hogyha valamilyen nehézség, valamilyen baj vagy feddés ér bennünket, higgyünk abban, hogy ez is azért van, hogy bennünket az örök életre elvigyél, és hogy még milyen kapcsolatban, még milyen közösségben van nyelvokattal. Köszönjük, mennyi atyám, hogy te tartasz meg bennünket. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz arra, hogy minden csak Krisztus által és általad tehetünk. Add, hogy ennek megfelelően tudjunk élni, bízva

Szeretettel köszöntöm tehát a kedves hallgatókat. A 31. előadásunkhoz érkeztünk, az idei évben ez sorrendben a 15. Az elmúlt alkalommal befejeztük az Ószövetség prófétai könyveinek a tanulmányozását Malakiás könyvével. A mai alkalommal azonban arra a kérdésre szeretnénk választ találni, hogy mi történt a két szövetség közötti időszakban. Ugye Malakiás könyve körülbelül az időszámításunk előtti 4. század fordulójáról való, tehát Jézus Krisztus fellépéséig több mint 400 év van. Ez nem kis idő a történelemben. Vajon e hatalmas idő alatt, 400 év alatt mi is történt Izrael népe életében? Szeretném elmondani, hogy ezzel kapcsolatban nem nagyon ismert tény, hogy maga a Biblia ad jövendőlést erről az időszakról, és kiértékelést is, tehát nem csak a történelemre és a történelem tudományra vagyunk hagyatkozva, hanem Dániel könyvének a 4. vázat proféciája, amelyet fel is írtam a táblára, Dániel könyve 10., 11. és 12. fejezete ad erről a korszakról áttekintést. Tehát az Ószövetség kánonja lezárul Malakiással, az a 39 irat összeáll, amelyet mi most Ószövetség néven emlegetünk. Malakiás után nincs próféta Izraelben, keresztelő János fellépéséig nincsen senki sem. 400 év időt kap Izrael népe, hogy felkészüljön az ószövetségi írások alapján a Messiás fogadására, és e 400 évnek a profétikus kiértékelését nyújtja Dániel könyve 10., 11. és 12. fejezete. A mai alkalommal tehát Dániel könyvéről 5. beszélünk már. Először beszéltem Dániel személyéről és koráról, utána beszéltem Dániel könyve 2. fejezetének vázlat proféciájáról, Nabukodonozor álmáról. A 3. Dániel könyvéről szóló előadás a 7. fejezetet jelentette, a 4., a 8. és 9. fejezetről szólt, és ma 5. alkalommal Dániel könyvének utolsó 3 fejezete a témánk. Rendkívül fontos fejezet ez, mert Dániel könyvéből egy átvezető kapocs jelenések könyvéhez. Az tehát, aki a Bibliát tanulmányozza és a jövendőléseit meg akarja érteni, ugye elsősorban Dániel és jelenések könyvével kell, hogy tisztába jöjjön. És a két profétikus könyv között, amelyben vázlatproféciák találhatók, tehát idői kijelentések a történelemről, Dániel könyve vége az összekötő kapocs. Mit értek ezen? Dániel könyve utolsó, tehát 4. vázlatproféciája kezdődik egy olyan jellegzetességgel, amelyet csak jelenések könyvében találhatunk meg. Tudnék, a profétikus kijelentés előtt van egy bevezetés, egy bevezető látomás. Dániel Círusz király vagy Kűrosz király uralkodásának 3. évében a Hiddékel, vagyis a Tigris folyó mentén teljesít szolgálatot. Ekkor a proféta már több mint 90 éves, de még mindig a perzsa uralkodók szolgálatában áll, és itt valahol a Tigris folyó, vagyis hát bibliai nevén a Hiddékel folyó mentén megjelenik neki látomás formájában Jézus Krisztus és Gábriel angyal, aki a látomásnak egy kísérő jelensége, személyisége, aki mindig magyarázza Dánielnek azt, amit lát. A bevezető látomást követően itt találkozunk azzal a jellegzetességgel, hogy Dániel most nem álmot kap, és nem látomást, hanem igéket kap, kijelentéseket kap, konkrét történeti kinyilatkoztatásokat kap, amelyeket fel kell jegyeznie. És ezek a kinyilatkoztatások 2 proféciák. Az előadás végén fogok erről beszélni. Azt értem ezen, hogy 2 proféciák, hogy egyrészt vonatkoznak az intertestamentális korszakra, így nevezzük a 2 testamentum, tehát az Ó és az Új Szövetség, az Ó és az Új Testamentum közötti időszakot, ezt a 400 évet. Vonatkoznak tehát az intertestamentális korszakra, de másodszorban vonatkoznak az emberi történelem végére. A Jézus 2. eljövetelét megelőző közvetlen időszakra, úgyhogy Dániel könyve 12. fejezete már csak arról fog szólni, tehát nagyon könnyen azonosítható, hogy ez 2 profécia, és 2 síkon mozog.
Egyrészt bevilágítja ezt a 400 évet, másrészt pedig a Jézus második eljövetele előtti időszakot. Szeretném ennek a jövendülésnek a bevezetését felolvasni, illetve a bevezetéséből néhány részletet kiemelni. Dániel könyve 10. fejezetét lapozzuk fel, és ott a 10. fejezet első versétől olvasom kivonatosan. Tehát Dániel könyve 10. fejezet első versétől olvasom kivonatosan. Círusznak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentetett meg Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetett, igaz ez az ige, és nagy bajról való. És ő figyelt az igére, és megértette a látomást. Már is szeretnék egy picit megállni, és itt az első versben kicsit helyesbíteni a fordítást. Azt olvastam, hogy ez az ige, ez az isteni kijelentés nagy bajról szólt. Szó szerint ez állít a héber szövegben nagy bajvivásról, nagy háborúságról, nagy küzdelemről volt szó. Tehát egy kiterjedt, hatalmas, nagy küzdelmet mutatott be Isten Dánielnek, egy bajvivást, egy háborúságot, amely vár Isten népére az intertestamentális korszakban, de a végső időkben is. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. És az első hónapnak 24. napján, íme én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddékelnek, vagyis a Tigrisnek partján voltam. És felemeltem szemeimet, és láttam, hogy íme egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És teste olyan, mint a tárziszkő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája, mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. És egyedül én, Dániel láttam-e látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettegés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Ugye megdöbbentő hatást váltott ki Dánielre ez a férfi, akinek a megjelenése teljesen ugyanaz, mint Jelenések könyve első fejezetében Jézus Krisztus megjelenése, János apostol háta mögött. Ugyanúgy írja le János apostol is Pátmosz szigetén, fehér gyolcsba volt öltözve, ufázi aranyjal volt körülövezve, arca ragyogott, szemei olyanok, mint a villám, és karjai lábatája, mint az izzó ércek, és a beszéde olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Jelenések könyve első fejezetében Jézus Krisztus ugyanígy jelent meg János apostol előtt. Amit olvastam a 7. versben, hogy egyedül Dániel látta ezt a látomást. A többi vele való emberek megrettentek és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Ez pedig szakasztott mása annak, ahogy Jézus megjelent Pál apostolnak a damaszkuszi úton. Akkor is egyedül az apostol látta a hatalmas fényességet, és hallotta Jézus szavát, a többiek a földre estek, és semmit nem érzékeltek ebből a látomásból. És a 8. verstől így folytatódik a leírás. És én egyedül hagyattam, és láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő nem maradt bennem, és orcám eltorzult, és oda lett minden erőm. És hallottam az ő beszédének szavát. És mikor hallottam az ő beszédének szavát, ájultan orcámra estem, és pedig orcámmal a földre. És íme egy kéz illetett engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre, és mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem. És mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és íme Mihály, a ti előkelő fejedelmetek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó napokban következik,
mert a látomás azokra a napokra szól. Tehát Jézus Krisztus mellett ott volt még egy mennyei lény, minden valószínűség szerint ez Gábriel angyallal azonos, aki Dániel könyvében többször is megjelent a próféta mellett, aki felsegítette a prófétát, aki 21 napig ugye böjtölt és imádkozott, mert egy nagy bajról szólt az a látomás, és ő átérezte, hogy az ő népével valami nagyon viszontagságos dolog fog történni. Csak nagyon röviden utalok vissza arra, ugye az évszámok ismeretében, hiszen az elmúlt három alkalommal a perzsa időszakkal foglalkoztunk, hogy ezt láttuk már Esdrás, Nehémiás, Aggeus, Zakariás, Malakiás könyveiről szólva is, hogy a perzsa király Círus, amikor elengedte a zsidó népet a fogságból, utána mennyi viszontagság következett erre a népre, hányszor akarták megakadályozni azt, hogy a templomukat felépítsék, és hogy Jeruzsálemet újjáépítsék. És itt is egy rendkívül heves küzdelem zajlott le az akkori politikai életben a perzsa királyoknak az udvaraiban, és ezt jelentette be a mennyei küldötés, Dániel ezért böjtölt és imádkozott, hogy a népe számára kedvező legyen az eredmény ezeknek a politikai változásoknak. És ekkor jelenti ki neki az angyal, hogy ő küzd, angyal seregek küzdenek a zsidó népért, de Perzsia fejedelme ellenállott, és egyedül Mihály, ugye helyesbítettem a fordítást, nem egyike az előkelő fejedelmeknek, hanem egy fő fejedelem. Mihály egy fő fejedelem volt az, aki ezt a harcot eldöntötte. És azért fontos hallgatni erre a prófétikus kijelentésre, mert tudtodra adjuk azt, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Tehát itt a bevezető látomásban, a bevezetésben, vagyis hát a 10. fejezetben láthatjuk azt, hogy ez az időszak valóban a perzsa uralomtól fogva a Jézus első eljövetelék tartó időszakot fogja ugye jelenteni, és ezt fogja Isten megvilágítani, de a látomás az utolsó időkre is szól. A látomás sok napokra is szól, tehát az emberi történelem végéig is terjed. És hogy ki ez a Mihály, ez a fő fejedelem, őróla nagyon részletesen fogok beszélni majd az előadásnak a végén. Nos, tehát ennyit szeretnék röviden kiemelni ebből a bevezető látomásból, tehát Dániel a Tigris folyó mentén kapott igéket, kapott kinyilatkoztatásokat az emberiség jövőjéről, de nyilvánvalóan, hogy az emberiség jövőjének csak azokról a részleteiről, amelyek a választott népet, Izrael népét, és aztán a végső idők hívő népét érintik. És ezek után szeretnék rátérni most a kettős proféciának az első ágára. Hogy hogyan adott Isten kinyilatkoztatást a prófétának arról, hogy a perzsa időszaktól fogva egészen Jézus első eljöveteléig mik fognak történni az események menetrendjében. A 11. fejezetben szeretném idézni a második verset. És most igazságot jelentek néked. Íme még három király támad Perzsiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Ugye döbbenetes kijelentés ez, akik itt voltak Dániel könyve előző fejezeteinél, amikor ezeket ismertettem, sajnos ugye a táblára nem fért volna rá mind a négy vázlat profécia, azok talán emlékeznek arra, hogy Isten négy világbirodalomról adott kinyilatkoztatást, és mind a három proféciában, amit eddig átnéztünk, egyre részletesebben beszélt ezekről a világbirodalmakról. Nos, hát Perzsiáról is tudunk annyit, hogy a második fejezetben levő proféciában az ezüst karok jelképezték Perzsiát. A két vál és a két ezüst kar. Ez nagyon szemléletesen kifejezte, hogy a perzsa birodalomban először a médek játsszák a vezető szerepet, utána a perzsák. Ez egy kettő szövetségből fog kialakulni ez a birodalom. Aztán a 7. fejezetben felfigyelhettünk arra, hogy ott a medve felelt meg a perzsáknak, ugye az oroszlán után jött a medve, aki az egyik oldaláról a másik oldalára kelt. Először a médek és először a perzsák. De ott már volt megint egy részletezés, hogy három oldalbordát tartott a szájában ez a medve, vagyis a perzsa hegemonisztikus törekvések három irányát jelezte, Egyiptomot, Kis-Ázsiát
és Görögországot, Szkítiát, Lídiát, Kis-Ázsiában és Görögországot. És közben elhangzott a szózat, hogy egyél sok húst. Vagyis a perzsák nem elégedtek meg azzal, hogy bekebelezték Egyiptomot, nem elégedtek meg azzal, hogy Európa felé is a csápjukat elnyújtották, hanem nekik Görögország kellett. Nem volt elég ez a három hatalmas hódítási terület, egyél sok húst nekik Görögország kellett. És a 8. fejezetben levő 3. vázlat proféciában is tanúi lehettünk ennek a kétszarvú kosnak, ismét a kettős jelkép, ugye először a médek és azután a perzsák, amely nagy erővel volt teljes, de aztán egy kecskebak legyőzte. Most a 4. vázlat proféciában minden eddiginél részletesebben mondja el Isten, hogy a perzsa birodalomnak mi lesz a jövője. Még egyszer szeretném idézni ezt a verset. És most igazságot jelentek néked. Íme még 3 király támad Perzsiában, és a 4. meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Felrajzoltam a táblára, hogy a Biblia szerint az első a Médó-Perzsa szövetségen belül az első uralkodó a Méd Dáriusz volt. De Dániel Círusz 3. évében kapta ezt a látomást, tehát ekkor szólt Isten ő hozzá, ettől fogva számítjuk azt, amit mond a proféció, hogy 3 király fog támadni Círusz után. Ez valóban így következett be a történelemben. Kambűzész volt ugye a második Círusz fia. Beszéltem az Ászmerdiszről, erről a közönséges csalóról, ugye Esdrás könyvével kapcsolatban ő volt a második. A nagy Dáreiosz vagy Dáriusz, ugye a kincses gazdagságáról híres perzsa uralkodó volt a 3., és ez a bizonyos 4. király, aki meggazdagszik nagy gazdagsággal, és aki mindent megmozdít Görögország ellen, ez pedig Szerxészszel azonos, akiről beszéltem Eszter könyvével kapcsolatban, hiszen Ahasvérus néven ott ő a főszereplője, egyik főszereplője ennek a könyvnek, de beszéltem a fogság utáni prófétai könyvekkel kapcsolatban is őróla. Tehát Isten elmondta Dánielnek, hogy a 4., a tőle számított 4. perzsa király hatalmas gazdagsággal hódító törekvéseket visz majd véghez, és itt van ez a különleges kifejezés, mindent megmozdít Görögország ellen. Ez megint csak az eredeti szövegben egészen pontosan így hangzik, hogy felrázza, felriasztja Görögországot. Nagyon csodálni való, hogy a Biblia egyetlen egy igével, egyetlen egy kifejezéssel mit meg nem tud mondani. Mert igen, Szerxészről tudjuk azt, hogy valóban felrázta Görögország. Nem csak mindent megmozdított Görögország ellen, hogy megkaparintsa, hanem az addig egymással ellenségeskedő görög városállamokat felrázta, felriasztotta. A görög nemzeti egységről ettől a pillanattól fogva beszélhetünk, tehát a perzsa háborúk idejétől, és ez vetette meg alapját annak, hogy a görögök aztán Szerxész és utódai uralkodását követően egy döntő ellentámadásra készültek a perzsák ellen, egy döntő csapásra, hiszen Szerxész, ha nem foglalta is el Görögországot, de azért elég vandál dolgokat elkövetett, például Athénban felgyújtotta ugye az Akropoliszt, és egyéb más vandalizmusok fűződnek a nevéhez. Ismét felhívom a figyelmüket, mivel részletesen erről nem tudok, nem is fér bele az előadásba erről beszélni, Hérodotosznak a nemrég kiadott szemelvény gyűjteményére a Szépirodalmi Kiadó jelentette meg az Olcsó Könyvtárban Kűrosz Szerxész címmel Hérodotosz történeti munkáiból azokat a részleteket, amelyek Círuszra, vagyis Kűroszra és Szerxészre vonatkoznak. Mindenkinek nagyon ajánlom, hiszen Eszter könyvéhez és más bibliai könyvekhez is rendkívül jó segédanyagként használható. És most törvényszerű az, hogyha a Biblia kimondja, hogy ő felrázta, felriasztotta Görögországot, akkor látni fogjuk azt, hogy a perzsa uralom után, a perzsa hegemónia után mi lesz a másik nagy hatalom? Görögország lesz, de ismét pontosan fogalmaz a Biblia, nem annyira Görögország és nem annyira Makedónia, mint egy személy. Már a 10. fejezet vége Görögország fejedelmére tett utalást, tehát a 10. fejezet 20. versének a vége, tehát Nagy Sándorra tett utalást, de most ahogy tovább olvasom a 11. fejezet 3. versétől,
figyeljék meg, hogy mennyire pontos bepillantást engedett Isten a történelem későbbi évszázadaiba. És támad egy erős király, és uralkodik nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támadt, megrontadik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, mellyel ő uralkodott. Mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. Ez két vers. De ebben a két versben megint hallatlan precizitással és tömörséggel olvashatjuk azt, hogy majd jön egy erős király. Mennyire pontos ez a kijelentés. Nem azt mondja, hogy Görögország vagy Makedónia, hanem egy fejedelem, egy erős király jön. Ez lesz Nagy Sándor, ugye, aki a történelemben alig 10 évig van a színpadon. Ugye 336-tól számítjuk a színre lépését, de tulajdonképpen az Isszoszi csatától 333-tól, vagy a Gaugamélai csatától 331-től lép fel úgy, mint hódító, aki Atén lerombolásáért ugye visszafizet úgy, hogy Perszepoliszt dúlja fel és rombolja fel, és ebben a két csatában tönkreveri a perzsákat, ugye a harmadik Dárejösszekor az uralkodó, és kezdetét veszi a hellenizmus időszaka, kezdetét veszi Izrael népe történetében az, hogy most már nem a perzsák uralkodnak fölöttük, hanem Nagy Sándor maga is csapatai élén bevonul Jeruzsálembe. Nem tudom felidézni ezt a jelenetet sem, egyébként hivatkoztam rá a Dániel könyvéről szóló első előadáson, de Josephus Flaviusnak a Zsidók története című munkájában a Nagy Sándor és a Zsidók című fejezetben ezt el lehet olvasni. Nagy Sándor azonban egy tüneményes történeti pályafutás után, ugye, mint tudjuk, éppen Bábel városában meghal, ugye a bizonyos betegség következtében, és utána 4 részre osztják fel a birodalmát, és Izrael népe e 4 rész közül 2 rész fennhatósága alá kerül, először a ptolemaioszok, az egyiptomi ptolemaidák, később pedig a szír szeleukidák fennhatósága alá fog kerülni majd az ígéret földje. De mielőtt erre rátérnék, ismét csak hadd hívjam fel a figyelmüket a 4. versre. Azt mondja itt Nagy Sándorról a 4. vers. De alig, hogy támadt, megrontadik az ő országa, és elosztatik az égnek 4 tája szerint. Milyen hallatlanul pontos és tömör itt is a bemutatás. Alig, hogy fellép a történelem színpadára Nagy Sándor, 10 év után, amiután meghal, a 4 utódállam veszi át a hatalmas nagy birodalmának a helyét, és még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket, amikor azt mondja, hogy nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, mellyel uralkodott, mennek tovább ezek a birodalmak. Ennyire pontosan kijelentette Isten Dániel által a jövendőt, hogy Nagy Sándornak az utódai, a vér szerinti örökösei nem fogják folytatni tovább a hatalmukat, és azért állok meg ennél a részletnél, mert ez a 4. vázlat profécia, ez nem egy nagy átfogó és vázlatos áttekintést adó vázlat profécia, hanem hallatlan részletes. Én itt meg is fogok állni, nem akarom fárasztani önöket a részletekkel, de azért idéztem fel ezeket az apró részleteket, hogy lássuk, hogy valóban Isten látja a jövőt, Isten kezében van a jövő. Isten nem akadályozza meg senki embernek a szabad akaratát, nem szab akadályt a rossz tevékenységének sem. Bizonyos határokig Isten megengedi a rossz kísértéseit. És itt a predesztinációs, bibliai predesztinációs tanításnak ahhoz a pontjához jutunk, aminél lehet csodálkozni a Bibliát olvasó embernek, hogy tudnék, hogy lehet az, hogy Isten is szabad. A gonosz is szabadon fejtheti ki a tevékenységét, és az ember is szabad, mert mindenki dönthet, választhat az élete kérdéseiben. És mégis ennyire hallatlanul, precízen az lesz, amit az Isten előre kijelentett. És ehhez az Isten nem használja fel a mindenható hatalmát. Ehhez az Isten nem nyúl erőhöz és kényszerhez. Mindenki szabad, és mindenki a saját belátása szerint cselekedhet. És mégis Isten, akiről azt mondja Jeremiás próféta, hogy vége mérhetetlen az ő bölcsessége.
pontosan tud számolni a szabad akaratú döntésekkel, és úgy tudja összeszerkeszteni a történelmet, hogy a legapróbb részletekig az teljesül, amiket ő a prófétáinak több száz évvel azelőtt kijelentett. Kijelentette például Nagy Sándorról, hogy gyors feltűnés után már is négy részre osztják a birodalmát, és kijelentette azt is, hogy senki az ő utódai, az ő maradékai közül nem fog uralkodni azután. Szeretnék itt hivatkozni egy olyan könyvre, amely most második kiadásban jelent meg Magyarországon, és talán méltán, egy szlovák történésznek, Vojtech Zamarovszkinak a Görög csoda című könyve. Ezt 1974-ben írta a szerző, 1980-ban jelent meg először magyarul, most pedig 1988-ban másodszor. A könyvének a 300. lapján a következőt írja a Nagy Sándor utáni időszakról. E bonyolult időszak rövid áttekintéséhez még egy kiegészítés szükséges. Milyen sorsra jutott Nagy Sándor családja? Teszi fel a történész a kérdést. Milyen sorsra jutott Nagy Sándor családja? Amikor egykor anyja, Olümpiász meggyilkoltatta vetélytársnőjét, Fülöp második feleségét, Kleopátrát, most Roxané gyilkoltatta meg Sándor második feleségét, Stateirát. Időszámításunk előtt 316-ban Olümpiász meggyilkoltatta Sándor mostoha testvérét, Filipposz Archaidaioszt, mintegy 100 előkelő hívével együtt. Időszámításunk előtt 315-ben viszont Kasszandrosz gyilkoltatta meg Olümpiászt. Időszámításunk előtt 310-ben, tehát 5 évvel később, Kasszandrosz megölette Roxanét és a kis Alexandroszt, 309-ben pedig Polüszkerpon meggyilkoltatta Nagy Sándor szeretőjét, Barszinát, és Sándor törvénytelen fiát, Héraklészt. Nem egészen 13 évvel Nagy Sándor 13 esztendei uralma után már senki sem élt utódai és közeli rokonai közül. Mindannyian gyilkosok áldozatai lettek. Megdöbbentő dolog. Talán kis részlet ez a történelemben, de a Bibliában, a jövendőlésekben azért vannak ilyen kis részletekre való ráutalások, hogy mondjuk senki nem fog uralkodni az utódai, a maradéka közül, hogy a Biblia bemutassa, hogy Isten milyen hallatlan részletekre menően, milyen kis apró mozzanatokig ismeri a jövendőt. Tehát, hogy a világ történelme olyan valakinek a kezében van, aki úr a világ történelme fölött. És ezután már csak nagyon röviden szeretném megemlíteni, hogy amikor Nagy Sándor utódai ugye felosztják a Közel-Keletet maguk között, először az egyiptomiak kezére kerül Izrael népe és a Palesztina földje, időszámításunk előtt 323-tól 198-ig számítjuk a Ptolemaidák uralmát, amikor egyszerűen egyiptomi fennhatóság érvényesül ezen a területen. A zsidó népnek azonban a viszonylagos függetlensége, önállósága megmarad. Szabadon gyakorolhatják vallásukat, még az állami életüket is. Ugyanakkor ebből az időszakból megint csak nem tanul a zsidó nép, és különböző politikai szervezkedésekbe kezdenek. Nem fogadják meg azt, amit Esdrás könyve 9. fejezetében maga Esdrás kért az Istentől, hogy most visszatérhettünk egy 70 évi fogság után, és felépíthettük a nemzetünket, most ne nyugtalankodjunk, hanem éljünk az Istennek a törvényei, parancsolatai szerint, és várjuk a megváltót. Szóval nem kell nekik ez a lelki, ez a szellemi cél, hanem minden áron a politikai függetlenségre törekszenek. Ennek jegyében következik be, hogy 198-tól urat akarnak cserélni, és az egyiptomi fennhatóságból egy szír fennhatóság, a Szeleukidák fennhatóság alá akarnak kerülni, de ismét csak rossz latra tesznek, mert talán még inkább megszorul a hurok ugye a nemzeti függetlenségük körül, és ez támasztja 167-ben időszámításunk előtt a makkabeusi háborúkat, a függetlenségi, tulajdonképp egy forradalom volt és polgárháború, amelyet a makkabeus fivérek kezdeményeztek, és ezek után lesz önálló, a makkabeusi háborúk kivívta függetlenség után önálló Palesztina, ez talán az ötödik korszak, tehát az első a perzsa, a második a Nagy Sándori, a harmadik az egyiptomi, a negyedik a Szeleukida szír, az ötödik a függetlenség korszaka, de nem először fordult elő egy nép életében, hogy a függetlenségével nem tudott mit kezdeni.
Ez azóta is sokszor előfordul, főleg a kis népek történetében, hogy amikor végre kivívták a függetlenségüket, akkor köszöntöttek be a legrosszabb napok. Tudnék, ádász hatalmi harcok vették a kezdetüket, belső polgárháború és hatalmi pártok csatározása. Ugye ekkor alakultak ki a vallásos életben is a megosztottságok, ekkor jött létre a farizeusi párt, ekkor jött része a sadduceusoknak a pártja, és az egész országot át meg át szabdalta ugye a megosztottság. És ennek jegyében hívták be ugye a rómaiakat, az egymással vetekedő pártok, ez sem új az ég alatt, hogy behívnak egy világbirodalmat, vagy egy nagy birodalmat a kis ország területére. Időszámításunk előtt 63-ban Pompeius csapatai kebelezték be Palesztinát, és ez a hatodik korszak az intertestamentális időszakon belül, amikor római provincia lett Palesztina, tehát római fennhatóság alá került, és ez az állapot tartósult Jézus Krisztus fellépéséig, és tulajdonképp időszámításunk szerint 70-ig, amikor maguk a rómaiak dúlták fel Jeruzsálemet és pusztították el a zsidó nép fővárosát. Dániel könyve 11. fejezetében, a 14. versben olvashatunk egy megdöbbentő, átfogó minősítést erről az időszakról. És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, tehát a déli király itt ugye az Egyiptom uralkodója, a Ptolemaidák, és a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Én az egész 11. fejezetből ezt a verset szeretném kiemelni mindössze, hogy érzékeltessem, hogy a Biblia, illetve hát, hogy Isten a Bibliában mennyire tökéletes kinyilatkoztatást és erkölcsi ítéletet mondott a jövőről. Ugye a Biblia a forradalmat és mindenféle felkelést, főleg, hogyha azt hívők részéről történik, mélységesen elítél. Tehát az, hogy a zsidó nép mindig a függetlenségért küzdött, és nem a lelki-szellemi értékekre figyelt, hanem mindig politikailag akarták biztosítani az államoknak a jobb létét. És eközben felléptek ugye a makkabeusok, például a te néped erőszakos fiai. Ugye a Biblia a szabadságnak a könyve. Az egyéni szabadságé, de a közösségek szabadságának tiszteletben tartásáé is. És egy felkelést, egy forradalmat a Biblia csak így fejez ki, a te néped erőszakos fiai. Ugye ez teljesen megmutatja ennek az intertestamentális korszaknak az arculatát, ugye hol a déli király ellen, így olvassuk ugye a Ptolemaidákat, hol az északi király ellen, így olvassuk a szíreket, hol pedig ugye más hatalmak ellen keltek fel a te néped erőszakos fiai. És a Biblia itt megbélyegzi azt, hogy egy hívő nép vagy egy hívő ember politikai csatározásokban vegyen részt. Mert az Isten országa az nem e világból való, mondta Jézus Krisztus. Annak a törvényei, a szeretet és az igazság, azok soha nem fognak itt megvalósulni tömeges méretekben ezen a földön, de egyénileg annál inkább. És egy hívő embernek és egy hívő népnek mindig az a feladata, hogy egyénekre hasson. Ne tömegekre, ne mozgalmakra, hanem egyének lelkiismeretére, de ott is mindig úgy, hogy a szabadságot tiszteletben tartsa. És itt, hogy ilyeneket tettek az intertestamentális korszakban, a Biblia csak ennyit mondja, a te néped erőszakos fiai felkelnek, mondja a 14. vers, de aztán elhullanak, ugye szó szerint megbotlanak és elesnek, hogy beteljesítsék a látomást. Vajon milyen látomásról van szó? Ugye az előző harmadik vázlatproféciában adott látomásról, amelyben Isten kijelentette, hogy a zsidó nép a 70 éves fogság után kap 7x70 év nyugalmi időszakot. Ugye 77 szabatot le a te népedre és a szent városodra, mondja Dánielnek az Isten, de 490 év után sem fejlődött odáig ez a nép, hogy felkészüljön a messiás fogadására. És ezáltal lett elvetett nép, mert elvetette a messiást is, elvetette a messiásról szóló evangéliumot is. Jó látnunk az intertestamentális korszakot az evangéliumok és az új szövetség hátterében, hogy csak nem fél évezredet biztosított Isten ugye ennek a népnek, a választott népének, hogy okulva az összes történelmi kudarcából, okulva a múltjából, hát most várja a messiást, és legyen az egész föld számára egy missziós nemzet, egy olyan nemzet,
amelyben megáldatnak a föld nemzetségei, hogy Isten Ábrahámnak ezt ígérte. De ez nem következett be. És a nép erőszakos fiai felkeltek, hogy itt lehet sorolni az erőszakos fiakat egészen a félvér Heródesig, nagy Heródesig, aki időszámításunk előtt 37-től 4-ig volt, ugye király Izraelben, és ugye talán az ő tevékenységéről láthatjuk a legjobb képet, hogy miféle emberek vezették ezt az országot, és miféle politikai célokat tűztek eléjük. Ennyi lenne tehát az intertestamentális korszaknak a rövid áttekintése. Isten hallatlanul pontosan, amit én most csak az első két versben próbáltam érzékeltetni a perzsákról és Nagy Sándorról és utódállamiról szólva, hallatlanul pontosan kijelentette a jövőt. Aki érdeklődik részletesebben az intertestamentális korszakról, ismét figyelmébe ajánlom, még talán 10 darab van a Dániel könyve füzet sorozatból, ez egy 3 részes áttekintés, amelynek a 3. füzetében erről a 11. fejezetről külön lapok szólnak, hogy milyen politikai összefüggések és milyen háttér előterében bontakozik ki majd az új szövetség világa. Mielőtt azonban tovább mennék a vázlat proféciának a 2. részére, amely bennünket sokkal súlyosabban érdekel, amely, mint említettem, az emberi történelmnek a végét célozza meg, és arról ad részletes kijelentést, itt szeretném önöknek bemutatni a nagyon sokat ajánlott lemezről, ugye a híres oratórium kórusok lemezről, Händel Júdás Makkabeusának egy ismert részletét. Ugye ez a Júdás Makkabeus 58. tétele, amely győzelmi induló, és az egész Júdás Makkabeus oratórium egy hatalmas győzelmi kórusról lett a legnevezetesebb. Itt szeretném elmondani, hogy a Biblia nem húzza alá és nem támasztja alá ezt a minősítést, ezt az értékelést. Szóval Európa századaiban a művészek, a zeneszerzők is sok mindenben olyasmit láttak meg, amely ugye a Bibliával nem kapcsolódik annyira mélyen össze. Ugye ezért is nem került különben bele a Bibliába a Makkabeusok könyve. Ugye ezt a trienti zsinat tette bele a Bibliába a 16. században, tehát már jócskán az újszövetségi és ószövetségi kánon lezárulása után. Aki elolvassa ma a katolikus Bibliában, benne van ez a 14 szövegrészlet és könyv, a Makkabeusok 2 könyvét, rögtön láthatja, hogy mennyire nem illik bele a Bibliába. Mert ilyen dolgok vannak benne ebben a Makkabeusok könyvében, mint ugye a tömény forradalom dicséret, a nemzeti felkelésnek az ajnározása, ugye az emberkultusznak egy olyan foka, amely összeegyezhetetlen a Bibliával, és még a halottakért való ima is, ugye, amely a Bibliában teljesen ismeretlen fogalom, itt jelenik meg a Makkabeusok 2 könyvében. Mikor azonban meghallgatjuk ezt a győzelmi kórus, talán mivel angolul hangzik fel, hadd idézzem ezt a lemezhez, amit szintén meg lehet vásárolni, van egy ilyen kísérő füzet, ebben a magyar szövege is le van írva, a következőképp hangzik. Nézd a győztes ékes hőst, síppal-dobbal várjuk őt. Néki lengjen pálmagaj, néki zengjen háladal. Nézd a győztest, fényben ég, perdülj táncra, te víg nép. Rózsa mirtusz illatád, dúsan ontja hősünk rád. Nézd a győztest, ékest hőst, síppal-dobbal várjuk őt. Nagyon ismert kórus, ugye sokat játsszák rádióban és egyéb más helyeken, de miközben hallgatjuk ezt a nagyon megragadó és nagyon, nagyon szép zenét, közben azonban érdemes arra gondolni, hogy ennek a makkabeusi felkelésnek végül is mi lett az eredménye. Az eredménye lett egy nemzeti függetlenség, de utána maguk a makkabeus fivérek áldáz küzdelme után ugye egy bizonyos Hirkánusz nevű ember került a trónra, majd Alexander Janneusz és a Hasmoneusz dinasztia, és aztán ketté vált ugye második Hirkánuszra, Arisztobulusra, és második Hirkánusznak a tanácsadója Antipater tanácsára tették meg aztán a rómaiak, a megszállók nagy Heródest ugye az ország királyává.
Az egész makkabeusi felkelést akkor tudjuk méltányolni, hogyha látjuk annak a sötét történelmi következményeit, aminek a legsötétebb pontja éppen nagy Heródesig ível. Hát szóval ilyen érzelmekkel és ilyen háttér ismeretében hallgassuk tehát Handel zenéjét, és utána rátérünk a jövendőlésnek a számunkra fontosabb részére. Tehát Handel Júdás Makkabeus az 58. tétel.

A kettős proféciának a második felére, amely az emberi történelemnek a végső időszakát érinti. A 12. fejezet első versét olvasom először. És abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Mindjárt meg is állok, szeretném a 12. fejezetnek szinte minden egyes versét felidézni, de itt nagyon módszeresen kell eljárnunk a tanulmányozásnál, mert szinte minden félmondatnak hatalmas a súlya. Azt mondja itt Dániel könyve, hogy az emberi történelemben lesz egy olyan időszak, amikor nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni. Ezt a kifejezést használja szó szerint Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében, a 21. versben. Jézus a tanítványok kérésére, ugye az volt a tanítványok kérése, hogy mondja el, hogy micsoda jelei lesznek az ő eljövetelének és a világ végének. Ő is azt mondta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mindez ideig. Tehát a Biblia nagyon sokszor beszél arról, Jelenések könyvét idézhettem volna még, Pál apostol leveleit, hogy az emberi történelem egy nyomorúságos idővel fog véget érni. Ezt a nyomorúságos időt a Biblia más helyén az utolsó hét csapás idejének nevezi. Ugye az emberi történelemnek a végső szakasza ez. Az emberi történelem lezárása előtti utolsó szakasz, rövid szakasz, amelyre az jellemző, hogy ekkor Isten nem tartja vissza a szeleket. Isten angyalai nem tartóztatják vissza a romboló erőket. Ugye a Biblia szerint az Isten az egész emberi történelemen keresztül visszafogja a romboló erőket a Földön. Mert ha nem fogná vissza, akkor már nem lehetne élet a Földön. De az emberi történelem végén Isten megmutatja azt, hogy mi lett volna akkor, hogyha ő nem tartóztatta volna vissza a bűn összes következményét. És amikor Isten elengedi ezeket a szeleket, ugye a szelek a Bibliában mindig a pusztításnak a szimbólumai, akkor olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a Földön. Tehát a Föld történelme a Biblia szerint egy hatalmas nagy válsággal, kataklizmával, egy nyomorúságos végső periódussal fejeződik be. Ez az első dolog, amit meg kell érteni ebből a vázlat proféciából, és ez is mutatja azt, ugye, hogy abban az időben, mikor van ez az abban az időben, hogy a 10. és 11. fejezetben olvashattuk, hogy az utolsó napokra szól, a végidőkre szól ez a látomás. Tehát ez az emberi történelemnek a legvégét mutatja be, amikor nyomorúságos idő lesz. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy azt mondja, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem. Ki ez a Mihály? Ki ez a nagy fejedelem? Egy pillanat türelmet kérek. És felrajzoltam a táblára, hiszen nagyon sok félreértés van a bibliai eszme és tanítás körül, ezért jónak találtam, hogy mindenki tudja otthon ellenőrizni. Felrajzoltam a táblára, hogy a Biblia 5 alkalommal tesz említést egy bizonyos Mihály nevű fejedelemről. Jelenések könyve 12. fejezet 7. verse itt a kulcs kifejezés, amely elmondja azt, hogy a mennybeli lázadás során, amikor még a Föld teremtése előtt, ugye az Istennel és az Isten világrendjével szemben fellázadt Sátán, ugye akit Jelenések könyve jelképesen sárkánynak mond, ugye szó szerint óriás kígyónak, akkor lőn nagy viaskodás a mennyben, sárkány és az ő angyalai, és Mihály és az ő angyalai viaskodtak. Egy nagy szellemi küzdelemről beszél a Biblia még a Föld teremtése előtt, amelynek során két pártra szakadt az angyaloknak a serege. Az angyalok harmad része, ahogy kiderül Jelenések könyve 12. fejezetéből, Sátánt követte, tehát a lázadó angyalfejedelmet, és Isten az Atya nem taszította le még véglegesen az ördögöt, még azután is bejárása lehetett a mennybe, hogy Jób könyve 1.-2. fejezetéből láthatjuk, de minden esetre egy erkölcsi küzdelmet kezdeményezett Sátánnal szemben, és ennek az erkölcsi küzdelemnek a vezetője Mihály volt, aki próbálta visszafordítani Sátánt, vagyis hát a sárkányt, hogy a jelkép mondja, a nagy szakadástól és az Istennel való szemben.

befordulástól. Már ebből a versből teljesen nyilvánvaló, hogy ez a Mihály, ez egy valaki lehet csak, de végig szeretném követni a Bibliának mind az öt helyét, amely szól őróla. A másik Júdás levele egy nagyon rövid újszövetségi levél, amelyről nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ugyan miért van benne a Bibliában pár versből áll. Itt a 9. nincs is fejezete neki, a 9. verse beszél arról, hogy a Mózes teste felett vetekedett, ugye megint csak Sátánról beszél, aki igényt tartott Mózesre, de Mihály meggyőzte őt, és Mózes feltámadott ember lehetett, ezért is jelenhetett Mózes meg a színeváltozás hegyén Illés társaságában Jézus Krisztus mellett. Tehát itt is beszél Mihályról, aki visszaverte a Sátánnak a támadásait Mózessel kapcsolatban, és életet adhatott Mózesnek, feltámaszthatta Mózest, különben Mózessel nem találkozhatnánk ugye Jézus földi szolgálata során ott a színeváltozás hegyén. És Dániel könyve háromszor beszél Mihályról, a 10. fejezet 13. versét már idéztem, amikor elmondja Gábriel, hogy én is elmentem a perzsa fejedelmek ellen, de csak egy valakit tudta őket meggyőzni, Mihály a ti fejedelmetek. És aztán a 10. fejezet 21. verse, és itt, amit idéztem, a 12. fejezet első verse beszél erről a bizonyos Mihályról, akit vagy úgy nevez, hogy fő fejedelem, ugye az Ószövetségben, vagy úgy nevez, hogy a ti fejedelmetek, tehát az emberiségnek a vezetője és fejedelme, vagy úgy nevez ugye az újszövetségi iratokban, hogy angyalok fejedelme, tehát az angyal seregeknek is a vezetője és a fejedelme, és hogyha tudjuk azt, hogy ez a Mihály név, ami természetesen egy magyarosított névváltozat, ugye ez a héberben Mikáél, és felrajzoltam a táblára, hogy ennek lefordítható jelentése van, ez magyarul ennyit jelent, ki olyan, mint Isten. Öt alkalommal nevezi meg Jézus Krisztust ezzel a jelképes névvel a Biblia. Öt olyan alkalommal, amelyek közül kivétel nélkül mindegyikben az a kérdés, hogy a nagy küzdelemben, a jó és rossz nagy küzdelmében ki az, aki az isteni szeretet, igazság és bölcsesség és erő? Ki az, aki viaskodni indult a mennyben az ördög ellen? Ki az, aki Mózesnek életet adhatott? Ki az emberiségnek a vezetője, az emberek fejedelme? Ki az angyalseregek vezetője, aki az angyalok élén a földért és a választott népért mindig küldetést teljesít? De teljesen egyértelmű, hogy amikor ezt mondja Dániel könyve 12. fejezet, hogy abban a nyomorúságos időben majd, amikor a föld történelme egy nyomorúságos időszakkal végződik, felkél Mihály, a nagy fejedelem. Teljesen egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztus második eljöveteléről beszél. A föld történelme tehát egy nyomorúságos időt él át, és ennek a hatalmasnak válságnak a mélypontján, amikor a föld erkölcsi sötétségben lesz, amikor éjszaka borítja a földet és sötétség a népeket, ahogy mondja Ézsaiás, akkor jelenik meg Jézus a föld a történelmnek a színpadán. Akkor felkél Mihály, a nagy fejedelem. De figyeljék meg, hogy itt még az első versben azt mondja, abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni. Nem csak azt mondja el ez az egyetlen egy vers, hogy a föld történelme egy nyomorúságos időszakkal fog befejeződni. Nem csak azt mondja el, hogy Jézus második eljövetele lesz ennek a végső pontja, hanem azt is elmondja, hogy Jézus Krisztus a te néped fiaiért áll. Mit fejez ez ki? Hogy Jézus nem engedi az ő benne bízókat, az ő benne hívőket úgy belemenni ebbe a válságba, hogy meg ne oltalmazta volna ezeknek a csapásoknak a következményeitől. Tehát az, hogy az ő népe fiaiért áll, az annyit jelent, hogy Jézus, aki látja előre a történelemnek az összes eseményét, és tudja jól azt, hogy a nyomorúságos idő mikor és hogyan következik be, a nyomorúságos idő előtt az ő népe fiaiért áll, közben jár, kezeskedik. Vagyis megjelenik a Bibliában egy óriási nagy tanítás, amelyet Jelenések könyve a 7. fejezetétől kezd majd kibővíteni, aztán a 14., 15., 16. fejezetben részletezni, hogy mielőtt Jézus beleengedné a világot ebbe a nagy válságba, mielőtt Isten nem tartaná már vissza a pusztító szeleket, előtte megint csak van egy korszak, megint csak van egy időszak,
amely arról nevezetes, hogy Jézus Krisztus oltalom alá helyezi a benne hívőket. Elpecsételi a benne hívőket. Védelem alá helyezi, hogy ők átélik ugyan a hét csapás időszakát, de az a hét csapás őket nem bánthatja, nem semmisítheti meg, hanem élve érik meg Jézus második eljövetelét, és őket Jézus elragadhatja, magával viheti a mennybe. Tehát egy nagyon nagy bibliai eszme jelenik itt meg, hogy a te néped fiaiért áll Mihály. Hogy Jézus Krisztus az emberiség közben járója. Ezért jelent meg Dánielnek is a bevezető látomásban, úgy, mint ahogy János apostolnak megjelenik Jelenések könyve első fejezetében. Ő az, aki mindvégig végig kíséri a föld történelmét. Ő az, aki Péter apostolnak nem véletlenül mondotta ott a Getsemáné kertben, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tehát Jézus Krisztus az, aki az emberi történelem végéig az ember szószólója, közbenjárója, és az utolsó drámai események küszöbén gondoskodik, messze menően gondoskodik az övéiről. Felkél majd, hogy eljöjjön, hogy véget vessen a földi drámának, de előtte ő az ő népe fiaiért áll, és oltalom alá helyezi őket. És ezek után a negyedik nagy tanítása ennek a részletnek, ami a második versben megszólal, egy elég különleges bibliai tanítás, a Dániel könyve 12. fejezet 2. verse, amely így szól. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Ez egy megdöbbentő kifejezés, főleg azoknak, akik ismerik a Bibliát. Mert akik valamennyire is ismerik a Bibliát, tudhatják azt, hogy Jézus második eljövetele az az igazak feltámadásával egyenlő. Jézus, amikor eljön másodszor a földre, előtte meghozta már az ítéletet, és az ő földre jövetelével jogot szerzett arra, hogy a meghalt igazaknak visszaadja az életet, feltámassza őket. És az élő igazakkal, akiket elpecsételt, oltalom alá helyezett, és akiket elragad, az emberiségnek ezt a két csoportját, a meghalt, de feltámasztott igazakat, és élő és átváltoztatott igazakat magával viheti a mennybe. Hát akkor most miért beszél itt a Biblia arról, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek. Némelyek örök életre, ezt még csak értenénk, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Ezt vagy nem értjük. Mert mondom, hogy ha valaki ismeri a Bibliát, tudhatja, hogy az úgynevezett második feltámadás, a kárhozat feltámadása, az az úgynevezett ezeréves ítélet után fog bekövetkezni. Hát akkor miért beszél itt a Biblia már az első feltámadással kapcsolatban? Nem csak az igazak feltámadásáról, hanem némely gonoszak feltámadásáról is. Néhány igehelyet szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani, hogy a Biblia milyen bámulatosan összefügg a kijelentéseiben, mennyire érdemes minden látszatra ellentmondó dolognak a végére járni. Máté evangélium a 26. fejezet 64. verse az első, Máté 26-64, és ennek párhuzamosa a Márk 14. fejezet 61. és 62. verse. Itt eltetszenek olvasni azt, hogy amikor Jézus Krisztus kihallgatták, és ott állt Kajafás a főpap előtt. És ugye a főpap fenyegetőzött, hogy hát ki vagy te, aki Isten fiának mondod magadat, és aki ellent mersz mondani a főpapnak, akkor Jézus nemes egyszerűséggel csak ennyit válaszolt, hogy majd meglátjátok az embernek fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel. Ennyit mondott a vádlóinak élükön Kajafással, meglátok majd engem eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. János evangéliuma 5. fejezet 28. és 29. verse a második, ilyen bibliai szakasz, amely megvilágítja ezt a kérdést, amelyben Jézus szintén beszélt arról, hogy nem csak örök életre támadnak fel, hanem nagyon kevesen fel fognak támadni az ő második eljövetelekor, akik gonoszak voltak, és szembesülniük kell Jézusnak a hatalommal és dicsőséggel való eljövetelével. És a harmadik igehely Jelenések könyve első fejezet 7. verse, amelyben maga János apostol mondja, hogy mindannyian meg fogják látni őt, amint eljön az ég felhőiben, még azok is, akik őt által szegezték. Vagyis a Bibliának egy nagyon nagy tanítása van itt is az úgynevezett részleges feltámadásról. Hogy bár Jézus második eljövetele az első feltámadással azonos, az igazak feltámadásával, de az igazak mellett
az emberi történelemből néhány olyan ember is feltámad, akik különösen sokat tettek az igazsággal szemben. Akik különösen sokat tettek azért, hogy Jézus Krisztus által szegezzék. És őnekik bizonyságul bemutatja az Isten, hogy akire kimondták a halálos ítéletet, Krisztusra, aki ellen és az ügye ellen oly sokat tettek, az él, és ő a világtörténelemnek a kézben tartója is, ura. És amikor eljön hatalommal és dicsőséggel, meg fogják látni azt a Krisztust, akit az életében megnyomorítottak, megcsúfoltak, leköbdöstek, akiről úgy nyilatkoztak, mint egy féregről. És meg fogják látni azok is, akik Jézus Krisztus követőit nyomorgatták a világtörténelemben, és üldözték a legvégsőkig, mint egy igaztalan, nem igazi és emberi dolognak a részeseit. Ezek az emberek tehát visszakapják az életüket egy pillanatra csak, hogy szembesüljenek azzal, hogy akiket ők üldöztek, az a jogos birtokosa a Földnek és az egész világ mindenségnek. És ezért mondja itt ilyen finom közbevetéssel, hogy sokan azok közül, akik alusznak a Föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. De jön egy ötödik dolog, ami megint egy döntő eszme lesz a Biblia további részeiben. A harmadik vers. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Most megint egy rendkívüli dolgot árul el itt a Biblia. Eddig megtudtuk azt, hogy a földi történelmet Jézus második eljövetele zárja le. Megtudtuk azt, hogy az élő igazak mellett egy kis töredék gonosz ember is fel fog támadni, akik azonosultak a gonoszsággal, akik megáltalkodottan üldözték az igazságot, szembesülni fognak Krisztussal. Megtudtuk azt is, hogy egy nyomorúságos idő lesz. Megtudtuk azt is, hogy előtte Isten Krisztus elpecsételi azokat, oltalom alá helyezi azokat, akik igaz életre törekszenek, és ők eljutnak majd vele a mennybe. De most tudomást szerzünk egy harmadik időszakról is. Olyan ez, mint a visszaszámlálás. Ugye Dániel könyve utolsó fejezetéből egy kis betekintésünk nyílik az egész új szövetség világába és főleg Jelenések könyvébe, hogy a földi történelem lezárása előtt visszaszámlálva milyen események történnek meg. És itt azt mondja a harmadik és negyedik vers, hogy az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Tudakozzák majd sokan ezt a könyvet, mármint Dániel könyvét, és nagyobbá lesz a tudás. Beszél a Biblia egy olyan szakaszról az emberi történelem végén, és ezek hevesen egymás után következő időszakok. Szóval ez itt már nem évtizedek, vagy talán a végső időszakban nem is csak évek kérdése, szinte hetek, hónapok kérdése, például az utolsó hét csapás, minden bizonnyal. De beszél a Biblia egy olyan időszakról, amikor lesz egy olyan nép, lesz egy olyan hívő keresztény közösség, akik sorában értelmesek fognak élni. Akik mint az égnek fényessége, mint a csillagok, amelyek mutatják az utat a vándornak, sokakat az igazságra fognak elvezetni. Akik tudakozzák, ugye szó szerint a héberben ez, hogy tudakozzák, annyit jelent, hogy keresztül kasul tanulmányozzák a Bibliát, és Dániel könyvét, és a proféciákat. Akik tudakozzák ezeket az igazságokat, és általuk sokan eljutnak majd az igazságra, és sokan eljuthatnak az örök életre. Tehát egy nagyon rövid áttekintésben már is kibontakozhat előttünk a kép, amelyet rögzíthetünk is, és ez a kép a következő. Hogy Jézus Krisztus második eljövetel előtt, tehát van az utolsó időszak, a nyomorúságos idő, a hét csapásnak az időszaka, de ennek előtte, tehát a nyomorúságos idő kezdete az egybeesik az elpecsételés végével, az oltalom alá helyezés végével, de az oltalom alá helyezést, az elpecsételést megelőzi egy megint másik időszak, amikor Isten felkészít egy olyan népet, amely megérti a Bibliának valamennyi igazságát, amely keresztül kasul tanulmányozza a Bibliát, megint csak a Bibliából indulnak ki a dolgok. És akik a cselekedeteikben is megváltoznak, nem csak elvileg, eszmeileg értenek meg dolgokat,
hanem a cselekedeteikben is mások lesznek. Így mondja ezt majd ki a 12. fejezetben a 10. vers, megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Lesznek olyan emberek tehát, akik megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak, nagy próbatételeken mennek keresztül, de Isten rájuk bízhatja az utolsó nagy evangélium hirdetés szolgálatát. És ez, ami után befejeződik a nagy evangélium hirdetés szolgálata, és Isten oltalom alá helyez minden embert a földön, a földi történelemben, akik az igazságra, a szeretetre vágynak, és akik az életükkel is bizonyítják ezt, akkor Isten elengedi a szeleket, akkor az utolsó 7 csapást kitöltetik a földre, úgy, ahogy a Jelenések könyve 15. és 16. fejezete elmondja. Ebben az időben már megváltozni nem lehet, noha tart még a földi történelem Jézus második eljöveteléig. Megváltozni ebben a szakaszban lehet és kell. Először azoknak, akik ismerik az evangéliumot, és az Isten választott népéhez tartoznak, először az ő számukra zárul le a megváltozásnak az ideje, a megrostálással, amiután Isten rájuk bízhatja az evangélium hirdetést, és azután pedig az egész világ számára lezárul, ugye, ezzel az idővel a megváltozásnak a lehetősége. És akkor Isten bemutatja a földi történelemben, hogy az utóbbi előadásunkhoz kapcsolódjunk, hogy ő nem csak figyel és hallgat. Talán tetszenek emlékezni, 2 héttel ezelőtt beszéltem Malakiás könyve 3. fejezetéről, amely azt mondja, hogy az Isten figyel és hallgat. Az egész történelemben figyel és hallgat az Isten. És nézi azt, hogy ki az, aki magáért a jóért követi a jót. Ugye, mert az volt a malakiási jövendőlésben, hogy tanakodtak az emberek, hogy most mi haszna a jó követésének. Nem jár eredménnyel, nem jár sikerrel, nem jár megbecsüléssel. Az Isten figyel és hallgat, és nézi, hogy kik azok, akik megtisztulnak, megfehérednek, akik magáért a jóért követik a jót, akikre rá lehet bízni a nagy evangélium hirdetést. És miután ez befejeződik, az Isten tovább nem figyel és hallgat, hanem az Isten után akkor cselekszik. Még a földi történelem keretén belül, még ugyanúgy peregnek le a napok, ugyanúgy felkél a nap, és ugyanúgy folyik minden az életben, hogy Jézus mondta, mint a Noé napjaiban, hogy az emberek házasodnak, férjhez mennek, semmiről sem vesznek tudomást, de az Isten már elkezdi a cselekvését. Amikor ketté választja az emberiséget, egyrészt azokat, akiket elpecsételt, megoltalmazza a csapásoktól, másrészt azokat, akiket nem tudott oltalom alá helyezni, ki kell, hogy szolgáltassa a saját bűnei következményének. És ez a nyomorúságos idő, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. És nagyon érdekes, hogy Dániel könyve 12. fejezetében nem csak erről szerzünk utalást, hanem a visszaszámlálás még további szakaszait is megmutatja ez a könyv. A 12. fejezetből szeretném olvasni ezek után az 5. verset, az 5. verstől. És széttekintettem én, Dániel, és íme másik 2 állt ott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. És mondta egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt, mikor lesz végük e csoda dolgoknak? És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökkön élőre, hogy ideig, időkig és fél időkig, és mikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Dániel könyve 12. fejezete 3 idői kijelentéssel zárul, és most az első idői kijelentésnek vagyunk tanúi. Ezt már az egyik előző előadásban mondtam, hogy ez a bibliai kifejezés, hogy ideig, időkig és fél időkig, ez helyesen fordítva ennyit jelent, 1 évig, 2 évig és fél évig. Ugye ez egy héber kifejezés, amit így fordít a Károlyi Biblia, hogy ideig, időkig és fél időkig, de az újabb fordítások már pontosan adják vissza, 1 évig, 2 évig és fél évig. Ez összesen 3,5 év, amely 360 napokkal számolva az évet éppen kiad 1260 napot, vagyis évet, amely a Bibliában, mint idői kijelentés 7-szer fordul elő. Tehát igazán nem lehet összetéveszteni, hogy ez mire vonatkozik. Itt az a gyolcsba öltözött férfiú megesküszik arra, hogy ezek az események akkor veszik majd kezdetüket, amikor
itt egy évig, két évig és fél évig is elvégeztetik a szent nép erejének a rontása. Ugye ezzel visszautal Dániel könyve 7. fejezetére, amely beszélt már az 1260 napos jövendőlésről, és ez teljesen világosan beazonosítható a történelemben, ameddig egy bizonyos hatalom, egy magát Isten helyébe állító hatalom abszolút teret nyer a történelemben, 1260 év erejéig, és ennek a bevégzésével veszik kezdetüket az utolsó események. Mielőtt beírnám itt a dátumokat, tessenek azon elgondolkodni, hogy Dániel könyve 12. fejezete és Jelenések könyve 10. fejezete között olyan összefüggés áll fenn, amely páratlan a Bibliában. Tudnélik, itt Dániel kérdezi meg, hogy mikor lesznek ezek a csoda dolgok. És ugye nyilván ott van Gábriel angyal is, a gyógyba öltözött férfi mellett a másik személy. Jelenések könyve 10. fejezetében pedig ugye János apostol mellett, aki magyarázza neki a látomást, kérdezi meg, hogy mikor történnek meg ezek az események, és mind a két esetben, és ez a rendkívüli, ez a gyolcsba öltözött férfi megesküszik ezeknek a történelmi dolgoknak a biztosságára, hogy ezek végbe fognak menni. Ugye láttuk, hogy ki ez az a gyolcsba öltözött férfi, aki megjelent a 10. fejezet bevezetésében, ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus megesküszik tehát, mivel nagyobbra nem lehet esküdni, Isten önmagánál nagyobbra nem esküdhet. De hogyha az Isten esküszik, az valami rendkívüli dolog, mert ha az Isten mond valamit, az meg lesz. De hogyha az Isten még esküszik is rá, hogy ez meg lesz, ez kétszer alá akarja húzni az ember számára, hogy ember ezeket vett komolyan. És Jézus Krisztus megesküszik tehát arra, hogy amikor elvégzik a szent nép erejének a rontását 1260 nap múlva, kezdődnek ezek a csoda dolgok. Tehát, hogyha most visszafelé akarunk számolni, de mégiscsak a történelemben akarjuk a korszakokat elhatárolni, és ennek adunk egy egyes jelzetet, ennek egy kettest, ennek egy hármast, ennek egy négyest és egy ötöst a legvégsőnek, akkor azt mondhatjuk el, hogy a végső időben az emberiség akkor fog belekerülni, tehát az egyes korszakból a kettesbe, akkor fog belekerülni, amikor egy valláspolitikai hatalomnak, az abszolút hatalmának az ideje lejár. 1260 évig kapott a középkori vallásosság és egyháziasság hatalmat, hogy az előző Dániel könyve kijelentéseiből ezt már tapasztaltuk, és itt most nem tudok visszatérni, tehát elnézést kérek azoktól, akik először vannak itt, és talán megrőkönyödve hallgatják ezt a történelmi áttekintést, de minden esetre az előző előadásokból vissza lehet keresni, hogy 1798 a középkori egyházi hatalom abszolút hatalmának a lejártának az ideje, és ettől visszaszámítva 1260 évig volt neki abszolút hatalma a történelemben, és amikor ez letelik, ez az abszolút hatalom, Isten ettől a pillanattól fogva elindítja a végső eseményeket. De hogy annak az embernek se legyen megdöbbentő, aki esetleg Dániel könyve 12. fejezetét olvassa el egymagában, vagy például most csöppen bele az előadás sorozatba, szeretném felolvasni Dániel könyve 12. fejezetének a végét, ahol van még két idői kijelentés. A 8. verstől olvasom. Én pedig hallottam ezt, de nem értettem, és mondtam, Uram, mi lesz ezeknek vége? Ugye Dániel nem értette ezeket az idői kijelentéseket, hiszen messze meghaladták az ő korát, és ő ezt teljesen felfogni még nem tudta. És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Ugye ezzel már találkoztunk akkor, amikor a 8. fejezetről beszéltünk, Isten akkor is ott is azt mondta Dánielnek, hogy ezek a beszédek, ezek a proféciák be vannak pecsételve, le vannak zárva a vég idejéig. De a vég idején, amikor sokan tudakozzák majd a Biblia igazságait, és Dániel könyvét kezdik megérteni. Amikor megtisztulnak, megfehérednek sokan, amikor lesznek értelmesek, akik értik, azok meg fogják érteni azt, hogy ezek a dolgok hogyan fognak végbe menni. Tehát Dániel könyve bepecsétel könyv a végidő kezdetéig, de ettől a pillanattól fogva az emberi történelem végéig szinte Dániel könyvén alapszik minden bibliai profécia.
aki Dániel könyvét nem ismeri, Jelenések könyvét sem ismerheti, és a kettő által az egész bibliai eseményrendet és profétikus menetrendet sem ismerheti. És ezután így folytatódik a leírás. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Itt jön a második idői profécia. Tehát 1290 napról beszél, de ugye Ezékiel könyve alapján ezt már régóta tudjuk, hogy ez 1290 évvel azonos. Ezt mondja tehát a 11. versben, és a 12. még egy idői proféciát mond. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Itt mondja a harmadik idői proféciát, 1335 nap, vagyis ez is évvel azonos. És ezek után Dániel könyve utolsó verse következik. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ezzel búcsúzik Isten Dániel prófétától, aki ezután a látomás, illetve a kijelentés után minden bizonnyal nagyon gyorsan meg is halt, ugye 90 év fölött járt már. De visszatérve tehát három idői kijelentést kapunk. És a harmadik idői kijelentés egy úgynevezett boldog mondás. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Hát hadd kérdezzem meg, hogyha valaki abszolút nem hisz a bibliai jövendőlésekben, vagy azt mondja, hogy hát ezek az időszámítás, meg hogy ennyi év, meg innen, meg onnan, de hogyha valaki azt olvassa a Bibliában, hogy boldog, amit a Bibliában nem sokszor lehet olvasni. Ugye a boldogság ritka madár ezen a földön, és igazán nagyon kevés ember törekszik a boldogságra. Jézus hegyi beszédében olvashatunk 8 boldog mondás, Jelenések könyvében olvashatunk boldog mondásokat, de ezektől eltekintve a Bibliában nagyon kevés a boldog mondás. De amikor a Biblia egy jövendőléshez csatolva azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri ezt az időt. Tehát aki az emberiség történelmének ebben az idejében fog élni. Amikor Isten kibontakoztatja a végidő leghatalmasabb dolgait, és akik élve érik meg majd Jézus második eljövetelét, ezek valóban boldogok, mert akiben ők hittek, akit követtek, akit vártak, az most személyesen megjelenik. Nagyobb boldogság annál a Biblia szerint, mint találkozni Istennel, találkozni Krisztussal, a megváltóval, a szabadítóval, és véle az örök életre eljutni, ennél nagyobb boldogság nincs, és nem is lehet. Én nem akarom ezeket a jövendőléseket itt levezetni, hiszen arra egy külön előadást nyithatnánk, de annyit szeretnék megjegyezni, hogy az 1260 nap lejártával lesz azonos az 1290 nap lejárta. Pontosan ugyanarra a történelmi eseményre céloz, csak egy korábbi, 30 évvel korábbi eseménytől számítja ezt az időt, amelyet szintén megtetszenek találni a Dániel könyve magyarázatának harmadik füzetében, és az 1335 pedig játszik könnyedséggel kitalálható, hiszen akár az 1260, akár az 1290 végéhez adjuk, az ugyanúgy ugye 45 évvel több ennél, tehát az 1798-hoz hozzá kell adnunk 45 évet, és így kijön egy másik történelmi időpont, 1843. Hogy mi történt 1843-ban, arról beszéltünk Dániel könyve 8. és 9. fejezetének kapcsán. A mi számunkra itt az a döntő és lényeges, hogy egy mennyei esemény veszi a kezdetét ettől az időtől fogva, az ítéletnek az eseménye, amely lezáródik tehát a 7 utolsó csapás előtt. Az úgynevezett második eljövetelt megelőző ítélet, az ítélet első szakasza, amely azért hallatlanul fontos esemény, mert Jézus a mennyben a Biblia szerint most hozza meg az ítéletet minden meghalt ember esetében, aki hozzáfordult, aki tőle kért bűnbocsánatot és örök életet. És amikor előre halad ez az ítélet, egyre inkább átmegy az ítélet azokra is, akik élnek még ebben az időszakban, és akik elpecsételtetnek, vagyis olyan történelmi eseményeknek a határpontján élünk a Biblia szerint, amelyet egy szerző így fejezett ki, hogy a történelem és az örök élet határmesdjéjébe jutott be a világ. A világ a történelmének a legutolsó korszakába jutott,
És erre mondja az Dániel könyv, hogy boldog az az ember, aki ebben az utolsó korszakban él. Nem azért boldog, mert nyomorúságos ez a világ, meg olyan nyomorúság lesz, amilyen nem lesz, mióta nép kezdett lenni a Földön, hanem azért boldog az az ember, mert ha megérti az evangéliumot, mert ha megérti Krisztus tanításait, akkor minden előző embereknél és emberi csoportoknál, közösségeknél mélyebben érti meg az evangéliumot, és tisztábban, tökéletesebben képviselheti, méghozzá úgy, hogy emberek sokaságát vezetheti el az örök életre, miután lezárul a kegyelmi idő, és azért boldogok ezek az emberek, az innen elindult prófétai mozgalom követői, és azok, akik az ő szavukra engednek, mert ahogy halad előre az idő, ugye láthatjuk a visszaszámlálásból, hogy mi minden jutott már a hátunk mögé, és mi minden van már csak előttünk. Ugye sokan felteszik nekem a kérdést, hogy a bibliai jövendőlések szerint hol tart a világ. Most rá tudok bökni végre teljesen egyértelműen, valahol itt tart. Amiután már csak két nagy esemény veszi a kezdetét, a végső nagy evangélium hirdetés, amelyet a Biblia a késői eső kiárasztásának nevez, a Szentlélek kitöltetésének nevez, és a hét utolsó csapás, amelyet a Biblia annak nevez, hogy a nyomorúságos idővel megpecsételtetik ennek a világnak a történelme. És most valahol itt járunk, amely időszakban láthatjuk, hogy mi minden van már a hátunk mögött, az emberi történelemnek a 99%-a. És ami előttünk van, az valóban 1%, hiszen ezek rendkívül felgyorsult események lesznek. Máté evangéliuma 24. fejezetében beszélt arról Jézus Krisztus, hogy ezek a napok megrövidítetnek a választottakért. Mert senki nem tudná elviselni, hogyha ezek a napok meghosszabbodnának. Mert a nagy evangélium hirdetéssel, ugye a nagy aratással szemben a konko is felnövekszik, az ördög hatalma is teljes erővel bontakozik ki majd. És a hét utolsó csapás pedig olyan rettenetes lesz, hogy az emberek évekig, vagy még kevésbé évtizedekig el nem tudnák bírni. Ezek tehát felgyorsult napokra, hetekre, hónapokra szabott események, és ahol a világ tart a bibliai vázlatproféciák szerint, az az örökké valóság határmesdjéje, a végső nagy eseményeknek a közvetlen előtere, mondhatnám a küszöbe. Hogy mi történik meg ebben az időszakban? Tehát ebben az utolsó előttinél előtti felvonásban arról már az Ószövetség részleteiben nem beszél. Dániel könyveit befejeződik, azt mondja, hogy bepecsételt könyv lesz egészen eddig az időig. Ettől kezdve fog felszínre jutni Dániel könyvének a tanítása, és az Új Szövetség utolsó nagy profétikus könyve, Jelenések könyve fogja részletezni ezeket az eseményeket. Hát ennyi volt a mai témánk, az intertestamentális korszak, és azzal párhuzamosan a végső időknek a kifejlése egész vázlatosan, de nagyon szeretném, hogyha mindenki utána járna, és személyesen, hogy mondja Dániel könyve 12. fejezetet, tudakozná a Bibliát, vagyis át és átolvasná ezeket az írásokat. A következő alkalom is nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témához, mert hadd mondjam el önöknek előre, hogy Keresztelő Jánossal is így szeretnék foglalkozni, ahogy a Biblia is bemutatja őt, nem csak az első eljövetel prófétai egyénisége Keresztelő János, hanem a Biblia szerint a második eljövetel előtti, közvetlenül megelőző korszakban is egy Keresztelő Jánosi fellépésre és prófétai személyiségre lesz majd szükség. Erről fogok beszélni a következő előadáson, amely tehát nagyon szorosan kapcsolódik a maihoz. Köszönöm szépen a figyelmet!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget is, mert hát az orvosnak a gyógyítás mellett a feladata az egészségre nevelés, az egészséges életmód bemutatása is, és a mai világban, a mai gyógyászatban, főleg így a nyugati gyógyászatban sokszor elmegy az idő azzal, hogy az orvosnak egyre többet kell adminisztrálnia, persze gyógyít is szegény, de arra, hogy most tényleg elmondja azokat a betegségek megelőzésével kapcsolatos információkat, sokszor nehézen van idő. Szerencsére talán, nem tudom, a mi rendelőnkben úgy alakult, hogy mi elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felvilágosítsuk a betegeinket azzal kapcsolatban, hogy mégis mi történik velük, mivel tudja megelőzni ezeket a betegségeket. És azért is szívesen vállaltam ezt az előadást, mert hát talán így fehér köpeny nélkül, fogorvosi szék nélkül és sivító fúróhang nélkül még szívesebben hallgatják a fogorvost erről a témáról. De hogy mégis méltó legyen az előadás ahhoz, hogy kapcsolódjunk a Szentíráshoz is, én kerestem olyan igéket a Bibliából, hogy hogyan lehetne megközelíteni igazából ezt a témát. És ahogy Katika is említette, Isten valóban úgy teremtette az embert, hogy teste van és lelke van, és mind a kettő nagyon fontos. Az emberi test csodájáról nagyon sok helyen olvashatunk a Bibliában. Mózes első könyvének második fejezetében, a 7. versben is, ugye konkrétan szinte egy ilyen matematikai egyenlet formájában olvassuk azt, hogy formálta val az Úra Istent az ember földének porából, és lehelt val az ő órába élet leheletét, így lett az ember élő lélekké. Tehát minden ember egy csodálatos lény, megismételhetetlen személyiség, és ennek szerves része az, hogy hogyan nézzünk ki a fizikumunkra, és a lelki oldala is természetesen. Nagyon tetszik még nekem, és nagyon szépnek tartom még a 139. Zsoltárban, ahogy ír a testről a Szentírás, vagy Jób könyvének 10. fejezetében. Talán ez a legszebb, ahol talán az is eszünkbe juthat, hogy Isten képére vagyunk mi teremtve, mert ahogy olvassuk, hogy kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzék kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Tehát, hogy látjuk szinte a szemünkkel, ahogy tényleg egy atya, egy hozzánk hasonló lény formált minket gondosan, szeretettel, hogy legyen nekünk ilyen szép testünk, ilyen állapotban élhessünk. Fogorvosként természetesen kiszúrtam az Énekek énekében található részt, amikor Salamon a mátkáját dicséri és felhívja a figyelmet a fogak szépségére rögtön. Mert itt olvassuk, hogy a te fogaid hasonlók a megnyírt juhok nyájához, melyek a fürdőből feljönnek, melyek mind kettősüket ellenek, és nincsenek azok között meddő. És én fogorvosként rögtön egy kicsikét elgondolkodtam ezen a szövegen is, hogy itt ápolt juhokról van szó. És ugye, hogy a fogakhoz hasonlítja, hát ugye az ápolt fogakról is van ebben erről szó. Tehát, hogy a fogápolás gondolata, meg a fogak esztétikája is része az emberi test szépségének. Talán ez egy ilyen nagyon enyhe utalás lehet arra, hogy abban az időben is egyéb higiéniás szokások mellett lehet, hogy volt valamilyen olyan eszköz, amivel a fogakat ápolták. Egyszerűbb civilizátlan népeknél van is ilyen Afrikában egy olyan fának a kérge vagy gyökere talán, amelyik eléggé ilyen rostokra bontható, és azt, ahogy rágcsálják, illetve dörzsölik a fogukhoz, hát a fogkeféhez hasonló hatása lehet. A test megbecsülése, méltóság, és az, hogy testünkkel is Isten dicsőítjük, Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében, ez a szerintem nagyon jól ismert szakasz, a 6. fejezet 19-20. verse, hogy mi így szól: avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek ezért Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. Hogy igen, valóban a testünk ápolása, egészségünk megőrzése is része Isten dicsőítésének, és még azt talán a legkomolyabb ér, vagy hogy miért olyan fontos a testünkkel foglalkozni, vagy hogy a test miért dicsőíti Istent is, az talán az, hogy Jézus Krisztus is ugye ebbe a testbe jött közénk, és ahhoz képest, hogy ő milyen
állapotban volt ő, hát olvashatunk róla az Ószövetségben, ahogy elvonult Mózes fölött, és milyen, hát úgymond fantasztikus, vagy hogy ember számára felfoghatatlan minőségben létezett, illetve Jelenések könyvében is, amikor ugye hozzászólt János apostolhoz, ő is szinte elesett, és úgy kellett hozzá nyúlnia Jézusnak, hogy elviselje az ő lényét. Ő mégis vállalta, hogy ebbe a testbe jön közénk. Azt hiszem, hogy ez most már elvitathatatlan, hogy nekünk igenis törődnünk kell ezzel a testtel, bár ugye Ádámhoz képest szörnyű állapotokba került a Föld, és a testünk is, nagyon jól érzékelhető, hogy egyre jobban csökkent az átlag életkor, ugye ezek, ahogy írják a Genesis könyvében, mindig oda van írva, hogy meddig élt egy-egy ember akkor a Földön. Hát valóban sajnos ilyen állapotba kerültünk, de hogy mégis mire lenne képes a testünk, hogyha mi odafigyelnénk rá, és gondosan élnénk, és amennyire lehet megvédenünk magunkat, és megbecsülnénk magunkat, arra tulajdonképpen a genetikusok is rámutattak, mert ők is azt mutatták meg a gének vizsgálata alapján, hogy az ember igenis 100-120 évig kellene, hogy éljen. Ez tény. És mégis Magyarországon az átlag életkor olyan 65-70 között halnak meg az emberek, ugye 65 és 70 éves korukban. És hát leginkább természetesen ugye ez összefügg az életmódunkkal, a szennyezett környezetünkkel, de ezt talán nem is kell túlságosan ragoznom a társaságnak, hogy mennyire így van. Talán erről több előadás is szól, nem akarok ezre kitérni. Én itt a főiskolára járva beszélgettem Tiborral pont erről, hogy engem nem is nagyon kötött le ez a dolog, de valahogy a főiskola nem tanítottak semmi ilyesmiről, ilyesmit, hogy egészségmegőrzés, hogy hogyan gondozzuk magunkat, milyen életmódot éljünk, hogy hogyan táplálkozunk. De valahogy így átjött ez az egész dolog, ahogy az ember a Bibliát is olvassa, ugye Dániel könyvében is vannak ilyen részek, amikor mennyivel egészségesebb lett Dániel és társai, amikor rákényszerítették őket, hogy fogadják el azt a táplálékot, amit a babiloni ifjak is ettek, és ők mégsem vállalták, és maradtak annál a úgymond biblikus életmódnál, vagy Isten által javasolt életmódnál. És aztán ezek a dolgok egyre jobban érdekeltek engem, és próbáltam beleásni magam, és én egy csodálatos könyvet kaptam, a Döntő bizonyíték címmel, Dr. Shelley-nek a könyv, azt hiszem, hogy jól mondom, és nagyon szomorú vagyok, és azért mondom ezt a nagy plénum előtt is, mert én ezt a könyvet így rögtön elajándékoztam egy ismerősnek, fú, ez egy nagyon jó könyv, ezt el kell olvassad, mert ez szenzációs. És tényleg az, mert nekem ott volt a nappalimba is, hát jó nagy könyv, nem az elejétől végig olvastam, de azért úgy lapozgattam, és tele van ábrával, nem tudom, hogy ki az, aki nem ismeri, én annak mesélem most így lelkesen, hogy egy csodálatos könyvről van szó. Egy orvos írta, nagyon komoly tudományos feldolgozással, cikkekkel, irodalmi hivatkozásokkal, nagyon jó táblázatokkal és rengeteg jó tanáccsal, és hát tényleg egy nagyon széles spektrumot ölel föl, és sajnos nem lehet kapni, úgyhogy akinek van tartalékban, azt szívesen átvenném egyrészt, de én így javasolnám, hogy újból adják ki Magyarországon, úgyhogy ha aki ebben szeretne minket támogatni, az akkor szóljon. Én ott olvastam tovább ezekről a dolgokról, illetve a New Start, vagy az új életmód, vagy új életprogramról, ami megint megerősített engem is abban, hogy igenis az életmódunkkal kell nagyon sokat foglalkoznunk. És most már itten oda kanyarodunk a fogászatra, így a hosszú bevezetőm után, de az életmódnak nagyon komoly része a táplálkozás, és hát a fogak ugye az emésztő rendszerüknek a legelején vannak, bár nem csak ez a fogak feladata, de elsősorban ugye a rágó funkció, tehát a tápláléknak a megragadása, a feldolgozása a legfontosabb. Fogakat úgy, hát bemutatván vannak metszőfogak, szemfogak, illetve őrlőfogaink, más-más feladatokkal rendelkeznek, és mondhatnám azt is, hogy a metszőfogak, mint az olló úgy viselkedik, tehát ilyen vágó hatásuk van, a szemfogakhoz az is hasonló ehhez, illetve az őrlőfogak pedig ezt az őrlő mozgást végeznek, és nagyon érdekes a fogak elrendezése, illetve az álcsontban elhelyezkedő fogaknak a helyzete, mert egy ilyen görbe mentén a rágósík, ez egy ilyen ívben helyezkedik el,
méghozzá úgy, mint egy mozsár az őrlővel, mert a felső fogak, őrlőfogak, azok így lefelé, ilyen lefelé tartó ívben helyezkednek, az alsó fogak pedig egy ilyen ezzel párhuzamos, tehát követik ezt az ívet, és valóban ez a mozsárban való őrlő formájuk van, mind a mellett, hogy persze ilyen csücskök és barázdák vannak rajta, hogy még aprólékosabb legyen a falatnak a felaprítása, de a fogaknak feladata még a beszédben ugye nagyon fontos, hogy segítik a hangok képzését, illetve egy esztétikai része is van, hiszen a rendezett szép fogazat, ez egy tényleg egy nagyon kellemes benyomást tesz az emberekre. Nem csak a látványuk, hanem a környező szövetek megtartása miatt is. Tehát a fogatlanság az egy beesett arcot is ad sajnos az embernek, tehát egy sokkal inkább öregíti az illetőnek az arcát. Ezért is fontos nem csak a rágó funkció visszaállítása a fogorvosnak, de hát ugye ez az elsődleges feladata a fogorvosnak, hogy a rágó funkciót biztosítsuk a paciens számára. De nagyon fontos, ahogy említettem, ugye a beszéd, illetve az esztétikai rész, és hatalmas nagy változást tudunk elérni, hogyha valakinek a fogait helyreállítjuk egy fogsorral, vagy fogpótlásokkal, mert rengeteg változás történt benne, és ezzel vissza tudjuk adni az egészséges önbecsülését is valakinek, azáltal, hogy ő újból képes lesz megjelenni mások előtt, újból vidáman, felszabadultan tud nevetni. Tehát a magánéletében van, illetve a szociális életben sokkal jobban vissza tud valaki térni, hogyha a fogait helyreállítottuk. Van is egy ilyen kis ábrám, így a fogakról hoztam, hogy mégis hogy néznek ki a fogak, meg hogy megértse mindenki, hogy két nagy betegséggel foglalkozik tulajdonképpen a fogorvos, és ezt talán a fogorvosok sem nagyon szokták elmondani a pacienseknek, hogy igazából itt nem csak a fogszúvasodásról van szó, hanem a másik nagy betegség a fogágy betegség. És ez a kettő dolog, ami a legtöbb problémát okozza az embereknek, ugye a fogászati betegségek területén. Tehát, hogy megértsük mégis, hogy miről van szó, itt mutatok egy ilyen egészséges fogat. Tehát a fogak azok úgy helyezkednek el, hogy van egy korona részük, ezt az a része a fognak, amely a szájüregben helyezkedik el. Ez a nagyon fehér rész, ezt kívülről a zománc réteg borítja, hidroxilapatit kristályokból van. Bocsánat, az elején elfejtettem mondani, hogy ez lehet ilyen beszélgetős, tehát valakinek valami kérdése van, az rögtön tegye fel, mert lehet, hogy mondok olyat, ami talán nem annyira érthető, de lehet jelentkezni. És ez a szervezetünknek a legkeményebb szövete, ez a külső ilyen kékes rész, ez a zománcnak hívjuk. Alatta ez a rózsaszínes, ami már nem csak a koronai részben van, hanem ez a fog gyökere, úgy hívjuk ez, ami a csontban helyezkedik el, ez a rózsaszínes rész. Ez viszont már egy élő szövet. Ezt nem mondtam, hogy a zománc szövet, ez egy elhalt szövet, amikor kifejlődik a fog, tehát kibújnak a fogak, előtte elhalnak a zománcban a sejtek, és tulajdonképpen egy élettelen szövetről van szó. Ezért van az, hogy fogfúráskor például, amikor a fogorvos érzéstelenítés nélkül akár egy ilyen kicsi felszíni területen fúr, vagy dolgozik, azt tényleg nem lehet nagyon érezni, mert nincs benne élő szövet. Amikor az alatta lévő dentin állományba jutunk el, ezekben már élő sejtek nyúlványai vannak, ezért ez már érzékeny, ezen keresztül érezzük a fogaknak a fog környezetének a hőmérsékletét, a hideget, meleget, illetve az édes, a savanyút. Mert kristály szerkezetű a fog szövete, az ománc is és a dentin is. Ezekben vannak szerves, illetve szervetlen anyagok, természetesen nagyobb arányban vannak ilyen a szervetlen anyagok, ezek ilyen hidroxilapatit kristályok, vagy fluorapatit, és

pedig, tehát a fogbélbe, a gyökér csúcs felől lépnek be ezek az erek és az idegek. Tehát itt mondjuk ez a szivacsos állomány, ez a csont, benne van ez a két gyökerű fog, és a gyökér csúcsok mentén mennek fölfelé ezek az erek idegek, és táplálják a fogat, a dentin állományt, amiben vannak ezek az idegek, illetve magák a dentin odontoblasztok, amelyek azért is érdekesek, mert regenerációra képesek. Tehát, hogyha, majd lesz erről is szó, fogszúvasodás során eléri ez a szúvasodás, vagy esetleg egy mély tömésnél megközelítjük jobban a dentin állományt, vagy a fogbelet inkább, akkor elkezdenek ott osztódni a sejtek, hogy még jobban elhatárolódjanak a léziótól, ami lehet egy, mondom, egy tömés, vagy egy fogszúvasodás. Tehát egy regenerációra képes területről van szó. És majd, ha itt elkezdünk beszélgetni ma a fogszúvasodás és következményes betegségeiről, de már most szeretném jelezni, hogy a fogorvoslás és a agysebészet között nagyon kicsi lehet a határ, mert nagyon hasonló az anatómia, bár kicsikét furcsának tűnik ez a mondat, de gondoljunk bele, hogy ugye az agyunk is egy zárt, kemény testben van benne, ugye a koponya csontok veszik körül, és ugyanez van a fogakkal is, hogy egy zárt, kemény üregben van benne egy szerves állomány, az erek és az idegek. Az tény, hogy azért az agyunk azért sokkal fontosabb, mint a fogbél tartalma, de hasonló eset történhet akkor, ha például valamilyen sérülés éri a fogbelet, vagy ugye az agyvelőt, mert minden traumánál, minden sérülésnél legyen az egy fizikai behatás, vagy egy gyulladás. A lágyszövetekben ilyenkor fokozódik a keringés, ödéma, duzzanat alakul ki, és egy zárt üregben, ugye az agysérülteknél is azért nagyon-nagyon nagy a veszély, gyorsan kell orvoshoz fordulni, hogy az agynyomást csökkenteni lehessen, hiszen összenyomja ez a fokozódott nyomás az agyat ellátó ereket, és ezáltal alakulhat ki aztán ugye agysérülés, mert pusztulnak el olyan agyterületek, amelyek nem kapnak kellő táplálékot, főleg oxigént. És ugyanezt történik aztán a fogbélben lévő szövetekkel is, hogyha ott egy gyulladás alakul ki, nem tud tágulni, hiszen egy kemény dolog veszi őt körül, és ezért aztán elhalhatnak, ezért alakul ki, ezért olyan nagyon fájdalmasak sajnos a fogbél gyulladások is. Tehát azért iszonyú fájdalmas. Tehát én ezt teljesen megértem, hogy borzalmas fájdalmakat áll ki valakinek, fáj a foga, de ezt így könnyen megérted. Ez nem végigasztalásképpen mondom, csak ez egy ilyen tény, hogy ezért ilyen borzalmasan fájdalmas. Ezt majd körbe fogom adni, mert szerintem ez egy nagyon jó ábra, de még egy kicsikét magamnál tartom, mert mondtam az elején, a két nagy betegségről van szó, a fogszúvasodás és következményes betegségei, és a fogágy betegségeiről. Tehát a fogról már így beszéltem, a fogágynak pedig nevezzük a fogat körbevevő szöveteket. Tehát az ínyt, ugye, ami ugye a fog nyakánál helyezkedik el, alatta lévő csontokat, ami a fog körül van, illetve a csont és a fog között lévő rostokat, gyökérhártya rostoknak hívjuk, mert minden nap megtapasztaljuk azt, hogy a fogunkkal ugye érzékelni tudjuk az ételnek a konzisztenciáját, hogy kemény vagy puha. És ez azért van, mert kicsikét tud rugózni a fogunk, és ezek között a gyökérhártya rostok között vannak ilyen nyomásérzékelő receptorok, érzékelők, ami által mi nagyon jól tudjuk megállapítani, hogy most ebbe keményebben, erősebben harapjunk bele, vagy nem szükséges ilyen erősen beleharapni. Tehát ezt nevezzük fogágynak, és amikor ebben van valamilyen gyulladás, akkor ezeket nevezzük aztán fogágybetegségeknek. És azért nagyon fontos erről beszélnünk erről az utóbbiről, mert erről tudnak kevesebbet az emberek, pedig, hogyha az idő függvényében ábrázolnánk a fogelvesztéseket, akkor azt mondhatnánk, hogy a fogszúvasodás következtében kialakult fogelvesztésnek a csúcsa az olyan a 30-as évekre tehető, viszont a fogágybetegségek következtében elvesztett fogaknak a csúcs az pedig az 50 éves kor körül magasodik ki, és erről az emberek tényleg kevesebbet tudnak, viszont megdöbbennek azon, hogy aztán miért esnek ki, a fogai miért lazulnak meg, miért történik az, hogy épp fogak esnek, és ez a tragédia a fogágybetegségekben, hogy tulajdonképpen teljesen épp egészséges fogak esnek.

0: ilyenkor lazulnak meg, mert a gyulladás következtében annyira elpusztul a fogágy, a fogtartó szerkezete, mert ugye ez tartja a fogat stabilan a szájüregben, hogy egyszerűen kiesnek. Természetesen tele van fogkőből az ilyen fog, és borzalmasan gyulladt az íny, illetve a csont, de hát ez egy tragédia, hogy nem figyelünk oda, és ez egy nagyon alattomos betegség, én ezt tudom, mert nagyon sok tünettel nem jár, mert kicsit fájdogál, enyhén vérzik, van egy rossz lehellet hozzá, az is egy jelzője lehet ennek, de igazából olyan túlságosan nagy fájdalma nem jár, ellenben a fogszúvasodás, ugye, amikor már az embernek lüktet ott meg minden, tehát viszonyú fájdalmai lehetnek vele. De hogy mégis megértsük, hogy miért alakulnak ki ezek a betegségek, vagy mi az alapja ezeknek a betegségeknek, ahhoz meg kell értenünk azt, hogy ezek olyan multikauzális betegségek, tehát több tényező együttes hatása okozza ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Négy dologról van szó, hát nem lehet prioritást nevezni, közülük talán mind a négy ugyanolyan súlya van, viszont vannak közöttük olyanok, amelyeken tudunk változtatni vagy javítani. Ilyen a táplálkozás, a mikroorganizmusok, a baktériumoknak a szerepe, az idő faktor is fontos, illetve a fogakile és a fogmosás. Hát ezek között a táplálkozásról lehet azt mondani, hogy erre lehet legjobban odafigyelni, de erről fogok majd később is beszélni, és az az érdekes, hogy ahogy készültem erre az előadásra, és nagyon sok mindenben igazolódott az a felkészülés, amit én fogászati könyvekből készültem föl, amiket én például a Döntő Bizonyíték című könyvbe olvastam, vagy amit a főiskolán is találtam, hogy milyen táplálékok, milyen élelmiszerek azok, amelyek nagyon hasznosak és fontosak. És kiderült, hogy a fogszúvasodás, illetve a fogágy betegségek megelőzése szempontjából is nagyon hasznos például a vegetáriánus életmód, mert konkrétan, majd itt fogok olvasni egyet, pedig ez egy abszolút fogászati könyv, de itt pont egy ilyet találtam. Hát, hogyha már erről beszélek, akkor felolvasom, hogy volt egy ilyen vizsgálat, hogy ugyancsak a finomított, tehát fermentálódó, egyszerű cukrokról van szó, szénhidrátok szerepére utalnak Ausztriában, a Hopewood House-ban intézeti gyermekeken végzett megfigyelések. 80 kiskorától 12 éves koráig vegetáriánus táplálkozáson tartott gyermek, akiknek az étkezéséből a finomított szénhidrátokat kiküszöbölték. 10 év után jelentősen kisebb káriesz intenzitást mutatott, tehát fogszúvasodás kialakulási gyakoriságot mutatott, mint a családokban élő kortársaik. Egy magyar felmérés is volt itt, ahol pedig a cigányok körében vizsgálták ezt, hát ott nem kellett diétára fogni őket, hanem inkább a szegénység következtében, ugye jóval kevesebbet fogyasztott a cigány lakosság, és ugyanez volt az eredmény, hogy sokkal kevesebb fogszúvasodást mértek. És még van itt más, akkor elmondom, ami ugye olvassuk szintén itt a táplálkozással kapcsolatban, a New Start programban is benne van, vagy a Döntő Bizonyíték könyvben, hogy mennyire fontos az, hogy az ember főétkezésekre figyeljen oda, a reggeli, az ebéd, a vacsora, az étkezések során, ugye itt arról is volt szó, hogy ne terheljük meg úgy az emésztőrendszert, hogy folyamatos nasolgatások mellett állandóan ugye dolgoznia kell a szervezetnek, hanem ki tudjon örülni a gyomrunk. De ugyanezt írják itt megint ebben a könyvben, hogy mennyire nem helyes, hogyha az ember gyakrabban eszik, főleg persze szénhidrát tartalmú ételeket. Tehát ez is azt mutatja, hogy tehát a főétkezések között gyakran édességet fogyasztó betegek csoportjában a káriesz szaporodott jelentékenyen magasabb volt, mint a csak főétkezéssel kapcsolatban szénhidrátot fogyasztó csoportokban. Tehát, hogy ezek a dolgok itt is így hozzákapcsolódtak az én témámhoz, pedig nem is gondoltam volna. A mikroorganizmusokra, hát azokkal sokat nem tudunk tenni, majd fogok beszélni a prevenció részben arról is, hogy hogyan tudjuk esetleg kémiailag, meg a fogmosás mellett mechanikailag, kémiailag is csökkenteni a szájüregben a számukat. Itt az időfaktorról, hát annyit táplálkozással kapcsolatot gondolhatunk arra, hogy ugye milyen gyakran fogyaszt valaki esetleg szénhidrátokat, mennyi ideig van a szájban, Tehát például már kisgyerekeknél nagyon szomorú látni azt ilyen csecsemőknél, hogy ilyen cukros teára vagy italokra szoktatják a gyerekeket, és ott áll a szegény gyereknek a áznak a fogai abba a cukros lébe, és akkor csodálkoznak, hogy aztán elfeketedett a gyerek foga. Hát miért feketedett el, mert tiszta szúvas az egész, és szétszúvasodott szegény gyereknek a foga, és hogy elporlott. Tehát, hogy már időben, ugye kár rászoktatni szegény kisgyereket arra, hogy most ez a cukros ételekre. De ugyanez a cukrok, a nyalókák, meg ezek az ételek is azért borzasztóan rosszak, mert ázik ebbe a cukros lébe az embernek a foga. Tehát, hogyha fogyasztunk is szénhidrát tartalmú ételeket, nagyon fontos az, hogy azt kapcsoljuk hozzá egy főétkezéshez, és lehet akkor utána mosunk fogat, de hát ez gondolom evidens, hogy az étkezések után mindenképpen javasolt a fogmosás. A fogak az megint egy olyan dolog, amiről nehéz ugye változtattunk, mert ugye ezekkel születünk, viszont a fogszabályozásnak például itt van jelentősége, hogy a torlódott fogakat sokkal nehezebb tisztítani, ezért fontos szakemberhez elmenni, hogy hatékonyabban tudja az ember otthon tisztítani magának. Ebben tudnak segíteni a fogszabályozó szakemberek, illetve megint olyan prevenciós beavatkozásokat lehet csinálni a fogorvosnál, hogy akiknél például anatómiailag mélyebb barázdák vannak valakinek például a fogaiban, és ezért mondjuk nagyobb a valószínűsége a szúvasodás kialakulásnak, akkor lehet prevencióból ezeket a barázdazárásokat csinálni, ami tényleg egy fontos dolog lehet, mert ezáltal kiköszöböljük azokat a adott helyi tényezőket, amik fokozhatják a fogszúvasodás kialakulását. Ja, még a táplálkozáshoz akkor még azt hozzávehetjük ezen túl, hogy beszéltem már egyrészt a vegetáriánus táplálkozás már eleve ugye ajánlott, és sokkal kevésbé okoz fogszúvasodást. Aztán fontos természetesen a táplálék állaga is, de hát mondjuk itt szerintem sokan hallottak, vagy ismerik ugye a vegán táplálkozás, ahol sokkal több a friss gyümölcs, zöldség, a kevésbé konyhatechnikailag kezelt zöldség, tehát rostokban gazdagabb, és ezáltal van egy ilyen öntisztító hatása is az ételeknek, tehát a teljes kiörlésű lisztből készült végtermékek, a friss gyümölcs, zöldség fogyasztásának is van egy ilyen hatása. De azért a fogközti lepedékképződést ezt nem helyettesít. Tehát nem lehet azt, hogy én most akkor nem mosok fogat, mert csak ugye nyers dolgokat eszek. A fogközti részeket ugyanúgy tisztítania kell az embernek. Tehát nem helyettesíti ezt teljesen ezért a fogmosás, de eleve sokkal jobb helyzetben van valaki, aki mondjuk így táplálkozik. Beszéltem az étkezés gyakoriságáról is, ami fontos lehet, és arról is ugye, hogy mennyi ideig tartózkodjon a szájban ugye az étel.
1: Azt szeretném mondani, hogy akkor soroljuk fel azokat az ételeket, amikbe kálcium van. Hát ha akkor vagy foszfor van, vagy magnézium. Ha gondolod, én segítek ebben.
0: Akkor segítsél, légy szíves, mert biztos jobban tudod.
1: Akkor soroljuk fel gyorsan azokat a növényeket, amiben sok a kálcium, a foszfor és a magnézium. Nagyon magas a kálcium tartalma az összes hüvelyesnek. Tehát bab, sárga borsó, zöld borsó, lencse. Ezek. Azután a magvaknak, akkor elmondom, ha írjátok még egyszer, tehát mindenféle hüvelyes, bab, borsó, lencse, csicseri borsó, szójabab, és az összes, ami sárga borsó, zöld, száraz sárga borsó, zöld borsó. A másik pedig, tehát az összes hüvelyesek, emellett pedig a magvak. A magvak közül kifejezetten a dióra szeretném fölhívni a figyelmet, nagyon magas a kálcium tartalma, és hallottam egy asszonytól, aki egy konferenciára kellett volna elutaznia, eltörte a bokáját, és bokorkati volt, és bokorkati szerette volna meggyorsítani, hogy minél gyorsabban gyógyuljon meg a csonttörése, mert neki 5 hét múlva egy konferenciára el kellett menjen. És a következőket tette, megreszelte a diót, és egy evőkanál diót beáztatott 2,5 deci vízbe, ezt írhatjátok is, tehát egy evőkanál reszelt diót beáztatott 2,5 deci vízbe, amit másnap reggel leszűrt, és ezt a hófehér, tejszínű folyadékot itta, amiben a kioldódott kálcium benne volt, valamilyen oldott formában. Ezt 5 hétig itta, ezen kívül a csontját természetesen hideg-meleg váltóvizes zuhanynak is kitette, lefejtette róla a gipszet, és akkor hideg-meleg váltóvizes zuhanyt is adott neki, és a lényeg az, hogy 5 hét alatt befort a csontja. Tehát olyan erős a diónak a csontgyógyító hatása, hogy a normál csontosodási folyamatot meggyorsítja. Meg lehet enni, meg lehet... Valószínűleg ő azt is felhasználta, amit kiáztatott, de valamilyen okból ő kiáztatta. Akinek van elég erős foga és meg tudja rágni, lehet, hogy ő már azok közé tartozik, akiknek el kellene menni Péterhez.
2: Minden vízzel, kívül belül minden vízzel, nem neki ez a...
1: Igen?
2: Igen?
1: Jó. Tehát akkor a Katika ezért. A lényeg az, hogy 5 hét múlva elment a MÁV kórházba, megrögenesztette a lábát, és az orvos nem akarta elhinni, hogy már befortak a csontjai, és... Azt mondta, hogy ilyen nem fordult még elő, hogy pont a bokacsont, ami a legkisebb darabokra tört, hogy az ilyen hamar összeforjon. Diónak ez a jótékony hatása, és akkor elmondom még, hogy foszfor szükséges ugye a csont felépüléséhez. Nagyon sok foszfor tartalmaz a mák. A mák most olvastam, és magnéziumot is tartalmaz. Tehát a mák, a javasolják, hogy a vastartalma miatt is...
0: A kálciumot is.
1: Tehát a mák, és még nagyon magas a kálcium tartalma a banánnak is. Hát akkor visszaadnám a szót neked.
3: És a füge?
1: A füge, igen, a füge is magas kálcium tartalma.
4: A szezámmag.
1: A szezámmag meg pláne. Igen, a szezámmag is, így van.
3: Jó.
0: Köszönöm szépen a segítséget. Térjünk rá akkor arra, hogy hogyan is alakul ki egy kis ilyen kortörténete a fogszúvasodásnak, meg a fogágybetegségnek. Mindenek előtt a plak, foglepedék az az, ami mind a két betegséget okozza. Ezt a plakot vagy foglepedéket tulajdonképpen két dologból áll, a cukrokból és mikroorganizmusokból, baktériumokból. A táplálékban lévő egyszerű cukrokból, monoszaharidokból a baktériumok egy ilyen poliszaharid vázat képeznek, amiben ők szépen tudnak szaporodni, és nőnek, ahogy a táplálékkal fokozódik a cukorbevitel, és szépen kialakulnak több helyen is a fogon. Ez lehet az íny fölötti rész, illetve lehet az íny alatti rész. Leggyakrabban a fogak közti területen szokott lenni, mert annak a öntisztulása legkevésbé történik meg a szájüregben, mert azért az ember a nyelvével, a rágással, ugye a rágófelszíneket, illetve a fogak belső felszíneit valamennyire még tudja tisztítani, hogyha például valaki nagyon jó diétán van, odafigyel a táplálkozására. De a fogmosásnak azért van mindenki számára jelentősége, mert a fog közti részeket kell mindenkinek jobban tisztítania, mert ott alakul ki leggyakrabban a fogszúvasodás, illetve a fogágybetegség is. A baktériumok különböző volta miatt alakul ki egyes fogakon fogszúvasodás, illetve másik fogon pedig ugyanazon a fogon, de más területen ugye a fogágybetegség. Tehát másfajta baktériumok okozzák az egyiket, illetve a másikat, de tulajdonképpen ugyanabból indulunk ki. A lepedékben fogszúvasodás esetében olyan baktériumok vannak, amelyek fermentálják a cukrokat, és sav képződik, és ez a savasodás, mind a mellett ugye ez a táplálék is hozzájárulhat, ugye, hiszen eléggé savas táplálékot fogyaszt az emberiség nagy része, ezért van nagy szerepe a lugosító ételeknek, úgyhogy nagyon jól jött ez a recept például. Tehát ez is közre játszódik, hogy eleve savas ételt fogyasztunk, illetve azt, hogy ezek a baktériumok a cukorból savakat képeznek, és a savak magas koncentrációja helyileg a fogak felszínén kioldja a fogakból a szervetlen ásványi anyagokat, és ezáltal puhul a felszínük, majd pedig ezek a baktériumok képesek olyan enzimeket, fehérjéket gyártani, amelyek proteolitikus, tehát fehérje bontó, szerves anyagot bontó hatásuk is van. Tehát először kioldják a szervetlen anyagokat, az ásványi anyagokat, és utána pedig tovább bontják a fognak a szerves részét. És azért nagyon fontos tényleg fogorvoshoz járni, hogy minél hamarabb vegyük észre a betegséget, vagy a kialakuló fogszúvasodást, mert a káriesznek a legelső stádiuma, a káriesz incipiensnek hívják, lényegtelen, de ilyenkor még csak az az állapot alakul ki, amikor az ásványi anyag része oldódik ki, tehát felborul ez az ásványi anyag tartalma annak a fogterületnek, viszont ez még remineralizálható, ha letisztítjuk a fogat, megfelelő fogkrémeket használunk, vagy öblögetőket használunk, vagy olyan kezelést kap a páciens, akkor visszaállítható a fognak az a keménysége. Viszont amikor már egy üreg alakul ki, mert összetöredezett már az a meggyengült fogterület, ugye a felborult ásványanyag tartalma miatt, illetve ezek az enzimek is elpusztítottak szerves állományt, akkor ott már sajnos nem tudjuk visszaépíteni egyelőre a fognak az eredeti állapotát. Ilyenkor már csak tömésekkel tudjuk visszaállítani a fognak a helyzetét. Hogy miért fontos elmenni a fogorvos, ez azért van, mert beszéltük az elején, és azért volt fontos, hogy megértsük, hogy milyen szövetekből áll a fog. Ugye kívül van ez a zománc réteg, ami nagyon-nagyon kemény. És hogyha lehet látni ezen a kicsi ábrán, itt lehet látni, hogy icipici lyukat vájt ez a fogszúvasodás ezen a zománcon, de az alatta lévő dentin állományt, ahogy eléri ez az előre haladó folyamat, mivel hogy ez egy puhább anyag, alacsonyabb az ásványanyag tartalma, magasabb a szerves anyag tartalma, sokkal gyorsabban kezd folytatódni ez a romboló folyamat, és lehet, hogy a fogon egy icipici kis fekete pöttyöt látunk, vagy pindur kis lyukat, alatta sajnos egy nagy barlang lehet már, ezért van az, hogy sokszor úgy jönnek hozzánk, hogy egyszerűen doktor úr, beszakadt a fogam. Vagy hogy fúrjuk a fogot, és belezuhanunk egy ilyen nagy lukba, mert alatta már akkora üreg van, és alattomosan ugye nőtt ez a szúvasodás sajnos. Nem mindig jutnak így el hozzánk az emberek, mert amíg a fogbél kamerát nem éri el ez a pusztulás, addig a fogorvos a fúrójával, amelyet ilyen gyémánt fúró, pontosan azért, hogy ezt a nagyon kemény szövetet ugye tudja preparálni. Ezt kitisztítjuk, és akkor tömőanyagokkal látjuk el, visszaadva fognak a közel eredeti állapotát. Ha viszont ez a folyamat tovább folytatódik, eléri a fogbélkamrát, amit aztán ugye ezek a baktériumok, mert tele van baktériummal ez, ugye ottan ők is szaporodnak, miközben pusztítják a szöveteket, befertőzik ezt a területet. Ilyenkor alakul ki a fogbélgyulladás, eznek már eléggé jelentős tünetei vannak. Előtte még csak ilyen fogérzékenység, hidegre esetleg érzékeny lehet, vagy ugye beszakad az a terület, hogy letörik a fogból valami. Ilyenkor már túlérzékeny a fog, magától is fáj, kialakulhat súlyosabb esetben ez a lüktető érzés, ez a pulpitises fogbélgyulladásos folyamat. Amit említettem, hogy ugye milyen agysebészek is vagyunk szinte, ennyire értünk a szakmához, hogy ezen a zárt területen ez a gyulladásos folyamat ugye nem tud terjedni. Most aztán ez még mindig tovább folytatódik, végig haladhat ez a gyulladás a gyökérem, és a gyökér csúcson tovább a csontban is elkezdődhet a gyulladás. Ugye itt a baktériumok csodálatosan el vannak, hiszen az immunrendszerünk egyre kevésbé éri el ezt a területet, hiszen elpusztul a fogbél tartalma, az erek és az idegek elpusztultak, az immunsejtek ugye nem tudnak oda eljutni, önmagát pusztította ugye el a rendszer, hiszen összenyomódott. Itt a gyökér csúcsi részen viszont már elindul az immunrendszerünk működése, de sajnos a fogbél felől folyamatosan, meg a szájüreg felől folyamatosan egy baktérium forrás áll fönn, tehát nem tudja magától meggyógyítani a szervezetünk sajnos a fertőzött fogat, vagy az elpusztult fogat, állandó gyulladás alakul ki, ezért van szükség arra, hogy ilyen esetekben aztán gyökérkezeljük a fogat. Ilyenkor a fogorvos még nagyobb üreget csinál, és ezekbe a csatornákba speciális eszközökkel lemegy, kitisztítja, kifertőtleníteni és szépen megtömi, egészen a gyökér csúcsig. És hogy a gyökér csúcsig meg van tömve egy fog, megszűnik a baktérium forrása fogból, és ezáltal képes aztán az immunrendszer úrrá lenni ezen a helyzeten, és szépen elpusztítja a maradék baktériumot, ami a csontba eljutott, és egy normális, hát nem egészséges fog, de tulajdonképpen egy funkcióban működő fogat tud a fogorvos biztosítani a páciense számára. A helyzet komolyságát azért fokozzam. Ha még mindig nem megyünk el ilyen esetben fogorvoshoz, és hagyjuk továbbra is romlani a helyzetet, ilyenkor van az, hogy hatalmasra dagad valakinek a feje, jobb esetben kifelé tör a gyulladás, ilyenkor vannak ezek a vicces ábrák, hogy ilyen nagy feje van valakinek. Valóban kialakulhat egy csontvelő gyulladás, vagy csonthártya gyulladás, ilyenkor már gennyes folyamatokról van szó, tájag alakul ki, ilyenkor már szájsebészeti beavatkozásra van szükség, ugye fel kell vágni, ki kell üríteni ezt a területet, antibiotikumot kell adni. Van, amikor még így sem jönnek el a fogorvoshoz, ilyenkor sajnos kialakulhat. Ez sajnos szomorú, hogy fogbélgyulladásba belehalhatnak emberek, és előfordulhat, azért természetesen nem olyan gyakori, de ugyanúgy, mint bármilyen más gennyes gyulladás a szervezetben, például egy vakbélgyulladás, ugye, hogyha valaki nem jut el egy sebészetre, akkor kialakulhat egy szepszis, ugyanúgy ez a folyamat is betörhet a szervezetbe, flegmóni szepszis alakulhat ki, és bele lehet halni ebbe a betegségbe. Sajnos, ami tulajdonképpen egy ilyen icipici kis szúvasodással kezdődött el, csak nem látogatta a fogorvost elég gyakran, és a kezdeti tünetekkel sem jelent meg a szakembernél. Igen?
2: Itt újból mondanék valamit.
0: Mondjad.
1: Hogy nem tudom, mennyire ismert köztetek, hogy van egy módszer, amivel a foglepedéket el lehet távolítani. Tudod-e, Péter, hogy de ezt így mindenkinek mondom, hogy régebben olvastam, és aztán mi is kipróbáltuk otthon a családba, és most már anyukám is használja, reggelente fogtisztítás olajos gargarizálással. Tehát egy evőkanál olajat, bármilyen olajat a szájunkba veszünk, és én úgy szoktam, hogy miközben tusolok, közben gargarizálok a... De hát igen, nem jó, de hozzá lehet szokni, viszont teljesen leoldja a fogról a lepedéket. Tehát utána, amikor már fogat mosok, egyrészt vagy már nincs is rajta lepedék, vagy nagyon könnyen leoldódik a lepedék bármilyen olajas öblöketéssel. Körülbelül egy olyan 10-15 percig kell a szájba forgatni, utána kiköpni az olajat.
3: Bocsánat, a gargarizáláson azt érted, hogy csak a fogat, nem kell az a torkot.
1: Nem kell a torkot, csak a fogat. Egy evőkanállal, és különösen azért mondom, hogy ne sokat, mert ahogy így forgatjuk, akkor sok nyál képződik. Tehát a végén már ezt a pici evőkanált alig bírom bentartani a számba, mert már annyi nyál képződött hozzá. Tehát azt is lehet, hogy az ember, amikor már tele van nyállal a szája, akkor kiköpi és új olajat vesz fel.
0: Szerettem volna ehhez mondani egy kiegészítésképpen, hogy lehet, hogy ebbe is van valami. Én azt mondanám, hogy az olajokról meg a zsírokról annyit el lehet mondani, hogy bevonó hatással vannak a fogakra, és ezáltal védik a foglepedék képződést. Arról én nem tudok, hogy ez leoldja-e a lepedéket, de hogy egy védő réteget képezhetnek a fogon, az biztos, tehát ezt most fogászati szakkönyvekben is megtalálható. Én azt mondom, hogy mindenképpen a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát a fogkefe megfelelő használata, illetve azoknak az eszközökre a használata, ami nagyon fontos.
1: Igen, tehát én semmiképpen nem szeretném, hogy ezt nem lehet kikerülni a fogmosást az olajos gargarizálással. Ez a technika, ez a fogtisztítási technika még komplexebb egy kicsit. Azzal kezdődik, hogy reggel mindenki, amikor föl kell, akkor egy kis kanállal a száját, a nyelvén, főleg a nyelvén vakarja le, húzza le a lepedéket. Állítólag a legtöbb baktérium akkor így följön a szájba, és ez eltávolítható. Nagyon sok betegség megelőzhető lenne, ha mindenki reggelenként egy evőkanállal vagy kis kávéskanállal lehúzná a fogáról a fehér lepedéket, és ezt az olajos gargarizálást elvégezni, ez csak föllazítja ezt a plakkot, és utána fogmosással el kell távolítani. És utána ugye gargarizálással. Fertőtlenítős gargarizálással.
2: Előbb szerettem volna kérdezni, hogy ezt miért poszt reggel, tehát este nem egyszerű, akkor esetleg. Tehát reggel általában azért...
1: Az az érdekes, hogy reggel följönnek a szájba ezek a baktériumok, és reggel lepedékként, fehér lepedékként akinek, annak belepi a száját. Tehát érdemes egész hátulról kinyúlni, és le lehet vakarni egy réteget. Ahogy olajjal is én gargarizálok, akkor ahogy kiköpöm, egy egészen sárga nyártól is, az olajtól is nyilván, de meg fogjátok érezni, hogy kifejezetten úgy érzi az ember, hogy kellemesebb lesz a szája, és hogy tisztul a szája, mert ahogy Péter mondta, ezek a baktériumok, amik a fogak közé mennek, ezek is kijönnek belőle, feloldódnak. Sokkal puhábbakká válnak, nem kell annyira erősen dörzsölni is a kefével, mert hamarabb leválnak, nagyobb darabokba is leoldódnak. Úgyhogy nekem jó a tapasztalatom, próbáljátok ki, és majd aki kipróbálta legközelebb, mondja el, hogy milyen tapasztalata van. Kíváncsi vagyok mindenkire. Nekem is furcsa volt először bevenni az olajt a számba, aztán pedig nagyon jó tapasztalatom van vele.
4: Ez nem a fogkövet volt.
1: Nem a fogkövet, hanem a lepedéket.
5: Mindenféle méreg.
1: Mindenféle, igen, a szájba összegyűjti.
0: És akkor a másik betegségről beszélnék, a fogálybetegségről, amit szintén ez a plak, a dentális plak, vagy a lepedék okoz, csak mint említettem, másfajta baktériumok vannak itt jelen. A fogkő tulajdonképpen elmeszesedett lepedék, tehát a nyálban lévő ionok, magnéziumionok, kálciumionok, ezek szépen kicsapódnak a lepedéken, és egy ilyen nagyon kemény, szilárd vázat. Azokat hasonló, mint a vízkő, tehát olyan keménységűek. Ezek elhelyezkedése lehet a fog felszín, az íny fölött, illetve az íny alatt. És ahogy említettem, ez aztán végképp egy alattomos betegség, mert nem annyira látványos, eleinte nem okoz sok tünetet, de ha valakinek mondjuk fogmosáskor vérzik az ínye, akkor biztos lehet benne, hogy ínygyulladása van, és ezt meg kell keresni az okát, hogy ez mi lehet. Későbbiekben, ahogy említettem, ezek a baktériumok ugye gyulladást okoznak a környező szövetekben, eleinte csak az íny van gyulladásban, utána pedig a csont, ugye az íny alatt lévő szövetek, és a minden gyulladás a szervezetünkben, ezt úgy kell azért elképzelni, hogy az immunrendszerünkben lévő sejtek, makrofágok azok nem csak a baktériumokat pusztítják, hanem sajnos a saját szöveteinket is pusztítják, és aztán amikor vége van egy gyulladásnak, megtaláltuk az okát, akkor regenerálódik az a szövet, amelyik ugye elpusztult valamennyire. Ebben az esetben, amikor folyamatosan ott van egy baktériumforrás, ugye egy eltávolíthatatlan, fogkefével eltávolíthatatlan baktériumforrás a fogkő, akkor ez a folyamatos, állandó gyulladás következtében állandóan pusztulhat, és nincs idő a regenerációra. Ezért van az, hogy egyszerűen a fogágy az teljesen, hát mondjuk itt van egy ilyen íngyulladás, ilyenkor az íngyulladás esetében egy piros színű lesz az íny, és egy ilyen kis tasakmérő szondának hívjuk ezt, belemenve a fog és az íny közé, azt mérhetjük vele, hogy az íny sokkal jobban meg van duzzadva, egy ilyen kis tasak kezd kialakulni a fog és az íny között. Hogyha ez a gyulladás folytatódik, és elkezd a csont is pusztulni, itt lehet látni, hogy itt kevesebb a csont, egyre mélyebben tudunk lemenni ezzel a szondával, hiszen tapadás veszteség alakult ki. Úgy hívjuk ugye, hogy az íny fog ágy kevésbé tapad már a fogon, hiszen elpusztulnak ezek a szövetek. Ez a folyamat, ahogy még tovább fokozódik, sajnos egyre nagyobb ez a csont pusztulása, fogágy pusztulása. A fog egyáltalán nem szuvasodik, mert nem olyan baktériumok vannak ott, ezek csak a fogkőképződésben van szerepük, és egy hatalmas, nagy, egyre nagyobb baktériumtelepet alkotnak. Későbbiekben pedig már olyan mérvű a fogágy pusztulása, hogy a fog elkezd mozogni, és hát legrosszabb esetben pedig ki is eshet, akár magától, vagy kialakulhat szintén egy tájog, egy gennyes folyamat, amikor már olyan mély ez a tasak, hogy egyszerűen nem tud kiürülni, ugye ez a baktérium flóra, vagy ez a gennyes folyamat, ami ott kialakul. És hát sajnos mondom, az 50-es életkor területén a fogok elvesztése főleg emiatt alakul ki. A megelőzésről mégis mit tudunk tenni a fogak, a szájüreg egészsége érdekében? Egyrészt fontos azt, hogy eleve megelőzzük a betegségek kialakulását, tehát nagyon fontos az, hogy kialakuljon egy olyan rutinos szájhigiénés program, amit az ember otthon is meg tud tenni. Elsősorban tehát a legegyszerűbb tényleg az étkezések utáni fogmosás. Az, hogy milyen fogkrémmel mos az ember fogat, az szerintem másodlagos. Mindenki olyat használ, ami jól esik. Érdemes odafigyelni persze arra, hogy kinek milyen szájüregi betegsége van, és ahhoz lehet kapcsolni, hogy esetleg olyan gyógynövénytartalmú fogkrémet használjon, vagy valakinek úgymond gyengébbek a fogai, mert genetikailag olyat örökölt, hogy kevésbé ellenállóak, akkor ő jogos a fluortartalmú fogkrémek használni, mert valóban a fluor tulajdonképpen úgy erősíti a fogakat, hogy a fogak azok hidroxilapatit kristályokból állnak, de hogyha a fluor bevitelével szisztémásan a táplálékkal, úgyhogy nem tudom, hogy milyen fluortartalmú zöldségek, gyümölcsöket tudsz Katikám javasolni, most nem mit teszünk be, vagy pedig lokálisan, tehát helyileg fogkrém formájában, akkor hidroxilapatit kristályok helyett fluorapatit kristályok képződnek, mindegy, de sokkal erősebb és keményebb kristály szerkezet alakul ki a fluor hatására. Aztán, amit tehát elsősorban akkor mondom, hogy a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát nagyon fontos, hogy jó fogkefét válasszunk. A jó fogkefe jellemzője az, hogy én azt mondom, hogy puha sörtéjűt vegyünk, és kicsi fejű fogkefe legyen. Azért, mert ez így praktikusabb, hogy az ember a hátsó fogakat is könnyebben elérhesse. Általában mindig jelölve vannak, hogy a puha jelzés, vagy soft típusú fogkefét vásárol az ember, mert maga a lepedék egy tulajdonképpen egy nagyon finom lerakódás a fogakon. Tehát ehhez nem kell erő, hogy az ember ezeket eltávolítsa, hanem egy finom fogmosással nagyon szépen karba lehet tartani. Tehát lehet, hogy úgy érezzük, mint egy, nem tudom, talán takarításkor, hogy érzi úgy az ember, hogy most akkor azzal a szőnyegtisztító kefével nekérésem, akkor jó megsikálom, akkor annál tisztább lesz. Fogak esetében ez egyáltalán nem javalt. Azért is mondtam a puha fogkefét, vagy maximum közepes keménységűt, mert ha túl durván mosunk fogat, egyrészt látszöveti sérülést is okozhatunk, hogy az ember ledarálja az ínyét, megsértheti az arcát belülről, illetve a kemény szövet is, a fogszövet is elkophat. Sokszor alakul ki ilyen fognyaki kopás embereknél, pontosan azért, mert és általában ez a szemfogak területén szokott lenni, mert ez ott a kanyarban van, és akkor a jobbkezesek itt a bal oldalon szokták jól megsikálni, mert neki úgy kézes, jó megsikálják, és akkor jó tiszta. Ugye ledarálják a fogak külső felszínét. És ugye szegény TV Maciba is ezt láttuk, hogy így vízszintesen sikál, tehát abszolút nem hatékony fogmosási technika ez a vízszintes irányba való sikálás, mert egyrészt ugye ezt a kopást is okozhatja, és nem hatékony, hiszen a fogak azok ugye ilyen domborúak. Példának mondhatnánk a fésűnek a tisztítását otthon, amit néha az ember megcsinálja, a fésű fogaira nem merőlegesen sikáljuk ki a körömkefével, hanem ugye az a párhuzamosan, hogy kijöjjenek közüle a szöszök. Hát ugyanezen a fogakkal is, mert ugye a fésűnek is fogai vannak, tehát akkor nem egyszerű a hasonlat. Tehát akkor figyeljünk oda, hogy ez a sepregető mozgás, vagy ez a körkörös mozgás, amit végzünk a fogakon, azok a fogak tengely irányába párhuzamosan történjenek, tehát ugye ez a fölle mozgás az, ami hatékonyabb, és ennek nem szabad túl gyorsnak lenni, hanem inkább odafigyelve, persze a rutin majd ki fog alakulni, lehet aztán kicsit gyorsabban is, de inkább arra figyeljünk oda, hogy az íny felől, tehát a felső fogok esetében felülről lefelé irányban söpörgessük így a fogainkat, alul pedig ugye az ellenkező irányban, tehát alulról fölfelé, tehát az íny felől, ne az ínybe sodorjuk bele a dolgokat, oda tunkoljunk bele esetleg ételmaradékokat, még hanem inkább kisöpörjük ezeket a ételmaradékokat, illetve a lefedéket. Aztán, ami még praktikus lehet, és fontos, hogy vannak olyan területek a szájüregben, ahol gyakrabban képződik fogkő, hát bármennyire is mossuk, sajnos vannak olyan területek, ahol jobban képződik. Ez a nyálmirigyek kivezető nyílásaival van összefüggésben. Például az alsó fogak esetében a metszőfogaknak a nyelv felőli oldalán van sokkal gyakrabban fogkő, meg általában az alsó fogakon van több fogkő, hiszen a gravitáció miatt azok jobban állnak a nyálban, és ahogy mondtam, a nyálban lévő ionok csapódnak ki a lepedékre. Elméletileg, ahol nincsen lepedék, ott fogkő sem alakul ki, tehát ez is fontos. És a nyelv alatti nyálmirigyeknek a kivezető nyílása az pont ott van az alsó metszőfogaknak a nyelv felőli oldalán, és hogyha az embereknek az nem is esik annyira kézre, hogy ottan megtisztogassák, és ott gyakrabban alakul ki fogkő. Én azt a területet én úgy szoktam, hát kinek hogyan fér hozzá a keze, de ezt is így lehet így alulról fölfelé sepregetni, vagy egészen fölülről magasan, merőlegesen, vagy hogy mondjam, tehát így lefelé tartva a fogkefét, azzal így megsikálni belülről. Azzal is nagyon hatékonyan lehet tisztítani. Tehát, hogy ezen a területen, hogyha fogat mostunk már, akkor erre érdemes ide visszatérni. Illetve a felső fogak esetében pedig a felső nagyőrlő fogaknak a külső felszínén van gyakrabban fogkő, mert a fültő, mirigy, a parotisznak a kivezető nyírása pedig oda nyílik. Tehát ott is gyakrabban folyik oda nyál, és hogyha ez megint hátrébb van, az emberek ugye hátsó fogakat nem látni annyira, hogy a kirakat legyen rendben alapon, hát akkor ott nem mossák meg annyira, és ott is gyakrabban van fogkő. Tehát felső fogakon kívül kell jobban mosni, alsó fogakon pedig az alsó metszőknek a belső felszínét érdemes jobban mosni, mert ott gyakrabban alakul ki fogkő. És ugye, hogyha nincs lepedék, akkor fogkő se fog kialakulni. Ez a jó hír. De mi van a fogközöknek a tisztításával, mert sokszor nem elegendő a fogkefével a fogmosás, ezért ehhez vannak nagyon jó eszközök. Ezekhez tényleg érdemes olyan eszközöket vásárolni, amik nem olyan drágák, viszont nagyon hatékonyak tudnak lenni. Ilyen a fogsejem, azt már biztos, hogy ismerik az emberek. Ezek közül a viaszoltat vagy wax feliratú érdemes venni, tehát waxolt vagy viaszolt, amik könnyebben becsúsznak a fog közé, és óvatosan, tehát nem szabad erőltetni, mert az ember sokszor erőltet, és akkor kevés, és akkor bum, belevágja az ínyébe, és akkor még rosszabb helyzetbe kerül, aztán meg is sérti, vagy elvágja. Hát óvatosan, ilyen előre-hátra mozgásokkal vigye be az ember, két ujjára föltekerül, akkor szépen ottan be lehet vinni, és ezeket a területeket is, amit említettem, illetve vannak, akiknél mondjuk tudja, hogy ott gyulladtabb szokott lenni, akkor azokat a részeket nagyon jól meg lehet tisztogatni. Ez az egyik. Hát itt van egy ilyen kis ábra, hogy az ember így föltekeri az ujjaira, és akkor két ujjal szépen mozgatva beviszi. De van ez a Super Floss nevű, ezt így hívják, nincs rá magyar szó, kis eszköz, ami nagyon hasonló a fogsejemhez, de igazából a cipőfűzővel is rokonságban van, mert olyan eleje van, mint a cipőfűzőnek, egy kis merevebb, mint egy ilyen tűszerűség, csak hát persze műanyagból van, ez így be lehet szépen vezetni a foghézakba, a foga közti területbe, fel van aztán egy bolyhosítva a további része, és az egy vastagabb anyag, amit lehet mozgatni aztán a fogak közötti területekben. De ennél, tehát hogyha valakinek ez még mindig problémás lehet a használata, mert lehet, hogy valaki korától fog, vagy a betegsége miatt nem lát jól, vagy manuálisan nem olyan ügyes, akkor talán még jobb választás lehet a fogköztisztító kefe, vagy fogkefe, ami olyan, mint az üvegmosó kefe, csak icipicibe, és ez nagyon praktikus, tehát ezt érdemes használni. Aki fogvályózik, az felejtse el, az inkább öblítse ki a száját, és egy ilyennel próbáljon meg mahinálni a szájával, mert ezzel tényleg sérülésmentesen és nagyon hatékonyan lehet nem csak az ételmaradékot eltávolítani, hanem a lepedéket is, hiszen tényleg az üvegmosókefe elvén működik, és egy ilyen vékony drót köré van sodorva ez a sörterész, és azt szépen be lehet vezetni. Többfajta méret van, van vékonyabb és vastagabb, érdemes több méretet tartani otthon. Ezeket lehet cserélni általában a nyílen, és szépen óvatosan, szinte mindenhová be lehet ezeket vezetni. Érdemes ezt is naponta használni. Fogmosást kiegészítendő. Hát itt van egy ilyen kis ábra erről is. Akinek pótlása van, vagy fogszabályzó készüléke van, azoknál is nagyon jó kiegészítő eszköz. Vagy akinél ugye a fogágybetegség miatt kialakul egy ilyen visszahúzódott íny, nagyobb a rés, könnyebben bemegy oda az ételmaradék, fogkefében nem lehet kitisztítani, ugye a lepedék is inkább kialakul, azokon a területeken még inkább lehet ezt tartani. Tehát az a jó hír, hogyha valakinek elindul ez a folyamat, hát nem volt idő beszélni arról, hogy hogyan lehet kezelni a fogágybetegségeket, de természetesen a fogorvos ugye el tudja távolítani ezekkel az ultrahangos készülékeivel ezeket a fogkövet, gyönyörűen ki lehet takarítani, és ott, ahol csontveszteség alakult ki, sajnos ott már nem fog visszaállni az eredeti állapot, mert csont az már nem tud oda visszaépülni, viszont folyamat megállítható, és akkor ez az állapot fenntartható. Tehát akiknél például szinte 50%-os fogágypusztulás van, tehát mondjuk a fog gyökerének a fele van a csontban, és icipicit mozog a fog, de hogyha ezt az állapotot fenntartja egy jó szájhigiénével, a fogorvossal együttműködve, akkor megmarad a foga az illetőnek, és bár lehet, hogy esztétikailag nem egy jó szép látvány, hogy ugye le van sorvadva, de még mindig funkcióban működő fogról van szó. Természetesen egy paradontális műtéttel van mód arra, hogy visszaállítsuk aztán a fogágyat, tehát hogy az íny és a csont visszaállítsuk az eredeti állapotára, csak ezek már komoly műtétek. és nagyon kellemetlenek is lehetnek. Tehát itt mindig el kell dönteni, hogy mi a cél, mi az, amit szeretnénk. Nagyon sokfajta megoldás van. De most igazából inkább a prevencióról beszéljünk. Hát igen, a fluorról mondtam. Aztán ilyen kémiai kontroll lehet az, hogy a fogkrémek tartalma, amiről már volt szó, illetve a szájöblögetők, oldatok használata. Kétfajta ilyen oldatot érdemes, ami komolyabb, ezt tegyük hozzá, mert nagyon sokfajta ilyen szájvíz van. Nagy részük csak ugye mentol tartalmaz, bár elmondható, hogy a mentol, a kakukkfű kivonata, vagy tehát a menta, a kakukkfű kivonat, kakukkfű olaj, mert ezek inkább olajformában vannak, és ezeknek a általában alkoholos oldatát készítik, és azt alkalmazzák. Akkor az eukaliptusz olaj zsájából is készítenek. Az is ilyen fertőtlenítő hatású, azt mondjuk nem kell olajformájában. Azért készítenek olajat, mert sokkal koncentráltabb a hatásuk. De a zsáját, azt ugye az ember csinál egy főzetet, és azzal öblöget, nagyon jó fertőtlenítő hatása van, és nyugtató hatása van a nyálkahártyákra. Ellentétben a kamillával, az inkább a bőrre jó, a zsája az pedig inkább a nyálkahártya gyulladásokra nagyon jó hatású. És például a Listerin nevű készítmény, ha ugye márka nevet kell mondanom, egy baja van, hogy iszonyatos alkoholtartalma van, borzasztóan csíp és nagyon magas az alkoholtartalma van, de ez például ilyen gyógynövénytartalmú öblögető, de tényleg nagyon magas alkoholtartalma, azért hívom fel a figyelmet, felszívódik, nem szívódik fel belőle szerintem semmi, de nagyon tud csípni, ugyanúgy, ahogy a jód is csípi az embernek ugye a bőrét, de ezekben növényi olajok vannak, és nagyon komoly tiszta koncentrátumban vannak, azt hiszem, hogy kakukkfű, eukaliptuszolaj, meg mentaolaj van. A másik nagy csoport pedig a klórhexidin tartalmú készítmények, ilyen például a korzodil, vagy a kúraszept, ez egy abszolút szintetikus vegyi anyag, ez a klórhexidin, ezt gyógyszertárban is elő lehet állítani, tehát most nem kell ezért rögtön ezeket a készítmények megvenni, de tehát gyógyszertárban is elő tudják ezt állítani. Ezek is antibakteriális hatásúak, tehát csökkentik a baktériumok szaporodását a szájüregben, és ezáltal segítik a regenerálódását a szöveteknek. Tehát például egy fogkőlevétel után, amikor valakinek szépen megtisztították a szájüregét, volt egy ilyen professzionális szájhigiénés beavatkozás, akkor utána kúraszerűen napi szinten kell használni egy hétig legalább ezeket az öblögetőket, utána pedig hát hetente egyszer-kétszer érdemes csak ilyet használni, ezeket a tömény készítményeket. Aztán, hogy az ember milyen egyéb megoldásokat talál, amik kevésbé erősek, azokat lehet, hogy Katalin tud majd mondani erről, milyen növényi olajok vannak, amiket lehet esetleg használni öblögetőnek.
1: Amint így visszaemlékezem, ugye a mentát, amit mondtál, az fertőtlenítő hatású, ugyanígy a citromfű, annak is van egy antiszeptikus hatása, tehát fertőtlenítő hatása, aztán a kakukkfű, az antibiotikus hatása van, és lehet a cickafark, a kamillát azt mondtad, hogy jobb kívülre, a zsáját említetted. Én azt hiszem, hogy még néha van olyan szájvíz, ami fahéj tartalmú.
0: Fahéj, így van.
1: Úgyhogy elképzelhető, hogy a fahéjas szájvizek is még ilyen antiszeptikus hatásúak.
0: Tehát most nagyjából ezeket mondtam el, amelyek fontosak lehetnek a megelőzésben, illetve a kialakult betegségek kezelésében, de hát ugye a fogorvos feladata sokszor ugye az is, hogy kialakul a fogszúvasodás, vagy a fogágybetegség, ugye azt is kezeljük. Volt szó, hát ezt így elsorolom most, hogy a szakmám, hogy mivel foglalkozunk, de hát nem tudom, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor lehet erről még beszélgetünk, de ez nem tudom mennyire, ugye elment az idő, csak azért mondom, hogy ha valakit érdekel, hogy hogyan készülnek ezek a tömések, hogy milyen anyagokat használunk, vagy hogy milyen fogpótlások vannak, milyen modern technikák vannak, milyen lehetőségek vannak. Tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a fogorvosnak tényleg az az elsődleges feladata, hogy a rágó funkciót helyreállítsa, és két nagy részből áll így a fogászat, amikor tulajdonképpen szívű konzerváló fogászatnak, ugye a neve is azt mutatja, hogy konzerválni próbáljuk a fog állapotát, visszaállítani a fog eredeti formáját tömésekkel, illetve azzal, hogy gyökérkezeljük, megtartsuk a fogat. illetve koronát készítsünk, hogy ugye ezt a fogat, ha már nem tudjuk tovább tömni, mert annyira elpusztult, vagy le kellett fúrni a fogszövetet, akkor már ugye egy koronával, egy sapkaszerűen körbevesszük a megmaradt fogszövetet, tömőanyagot. És a másik terület aztán a fogpótlás. Ugye ez is a neve adja, hogy a hiányzó fogakat pótoljuk, hiszen a gyulladás miatt, amikor már egy fogat nem tudunk megtartani, mert már gyökérkezeltünk, már egy csappal is felépítettük, meg már korona is maradt, és már végképp teljesen tönkre ment a fog, mert már nem bírta a szegény fog ezt a sok traumát, vagy elrepett, vagy begyulladt, és nem kezelhető, és el kellett távolítani, akkor ugye a fogpótlásokról van szó. Ilyenek esetekben készítünk hidakat. Ez a klasszikus ugye, megoldás, hogy a hiányt határoló fogakat prepaáljuk, úgymond koronákat készítünk rá, és ezek, mint a híd tartó, hát ugye pillérfogakon lévő elhorgonyzó eszközöket köti össze a tag, ami pótolja az elveszett fogat. A legmodernabb technika pedig az implantáció, ami ugye szájsebészet területe, amikor pedig egy műgyökeret ültetünk be. Ez a műgyökér, ez most már csak ilyen titán ötvözetből készülnek, és ezek a titán ötvözetek, ezek azok, amik tulajdonképpen nem csak hogy szövetbarátok, hanem olyan bioaktív anyagok, hiszen nem csak hogy elviseli a szervezetünk ezt az anyagot, hanem egyszerűen ránő a felszínére a csont. Annyira csodálatos, hogy egy ilyen biológiai egység alakul ki az implantátum és a csont között. Tehát egy ilyen szövettani metszetet, ha megnéznék, akkor azt lehet látni, hogy az implantátum réseiben eleve durva felszínére, hát mondjuk mikroszkóposan durva felszínre készítik az implantátumokat, hogy a csontsejtek azok szépen ezekbe az egzugokba be tudjanak oda nőni, és bár ezek úgy néznek ki, mint egy facsavar, és a fog szájsebész tulajdonképpen abszolút egy ilyen asztalos szakma, hogy belefúr, és van ilyen önvágó menete ezeknek, és becsavarja, és akkor tényleg olyan jól tart. De nekünk nem az a célunk, hogy mechanikusan rögzüljön ott, mert hát azért nem fából vagyunk, hanem egy élő szövet, viszont ezt használjuk ki, mi fogorvosok, szájsebészek, hogy ne ez a mechanikai feszültség, ugye ez az éghatás alakuljon ki az implantátum és a csont között, hanem ez a biológiai egység alakuljon ki. És ez tartsa aztán a fogat, a műgyökeret, és erre tudjunk aztán koronákat készíteni, vagy hatásokat. Ez úgymond a csúcs technológia, most jelenleg a fogászatban, de most már ez is kezd elterjedni, most már mindenhol használják, mert annyira megbízható kezd lenni ezek a módszerek. De maradnak még azért a fogpótlások, tehát a fogsorkészítés is egy nagyon fontos dolog, mert sokszor ugye annyira elpusztulhat az álcsont is a gyulladás következtében, tehát felhívom a figyelmet arra is, hogy a fogak pótlása azért nem csak arról szól, hogy most akkor a, mit tudom én, szép legyen, és akkor most akkor van neki egy szép porcelánhídja, és akkor milyen jól néz ki, hanem azért is nagyon fontos, hogy a funkció visszaadása mellett, hogy a akkor eltávolítunk egy fogat, akkor tulajdonképpen ez az erőrendszer meggyöngül, ami a fogak között vannak. A fogak ugye nincsenek összenőve, de kontaktpontok vannak a fogak között, és ezért van az, hogy amikor egy fogat eltávolítunk, akkor sajnos a foghiányba elkezdenek bedőlni a szomszédos fogak, illetve a vele szemben lévő, a foghiányjal szemben lévő területen lévő fog, az pedig elkezd belenőni, mert ezek a fogak keresik az erőrendszert, hogy mechanikailag ugye meg legyenek támasztva, és egymásnak úgymond segítsenek rágás közben, megtámaszkodjanak egymáshoz képest. És ezért fontos, hogy pótoljuk a fogakat, mert később ilyen egyre nehezebb az ilyen ferde, bedőlő fogakat előkészíteni egy pótláshoz. Nem megfelelő okklúzió vagy érintkezés alakul ki, aztán a szembe levő fogakkal egyre kevésbé fog tudni rágni az illetővel, hiszen a rágó felszín eltekeredik, elferdül, és ezáltal kevésbé hatékony a rágás. Nem beszélve arról, hogyha végképp elhanyaguljuk a fogpótlást, hát ugye az emésztőtraktusnak a hátra levő többi részét is terheljük azzal, hogy egyszerűen nem tudjuk olyan minőségbe továbbítani, tehát úgy olyan apróra, finomra rágni az ételt, hogy aztán a gyomorban ez, az emésztés az hatékonyabb lehessen, és túlterhelődik aztán az ember. Tehát mindenképpen valamilyen formában fontos a fogpótlás elkészítése. Ez lehet egy implantáció, lehet egy klasszikus hídmegoldás, porcelán hídmegoldás, vagy pedig a kivehető fogsoroknak is abszolút létjogosultsága van, nem elvetendő egyáltalán. Nagyon fontos, hogy ezáltal is pótoljuk a fogat és a rágó funkciót vissza tudjuk adni. Itt is több fajta van, ugye vannak, amelyek ilyen részleges foghiányt pótolnak, vagy a teljes foghiányt ugye pótolnunk kell. Sokszor például van olyan eset, amikor valaki szeretne, hogy implantáljuk meg, de javasoljuk azt, hogy inkább fogsort készítsünk, vagy fogsorral kombinált implantációs munkát készítsünk, mert annyira elpusztult az álcsont, hogy ugye azt is pótolnunk kell valahogy. Az iszonyú mennyiségű műcsonttal lehetne esetleg valahogy oda helyreállítani, de azt, hogy az arca ne legyen olyan beesett például, azt egy kivehető fogsorral sokkal szebben lehet helyreállítani. Például ott a Mari Zsuzsi, annak is fogsor van pont azért, mert valószínű, hogy nem lehet másképpen pótolni, de hát most sok már egyéb példát lehetne mondani, de ez tényleg így van, hogy nagyon fontos, hogy akár fogsorokkal is, de pótoljuk a foghiányokat. Nem tudom, hogy mi az, amit még, hogy kérdések vannak, így van. Szájzuhany, igen, jó kérdés. A szájzuhany elsősorban arra jó, hogy az ételmaradékokat eltávolítsuk a fogok közül. Arra egyáltalán nem lehet használni, hogy a lepedéket teljesen eltávolítsa. Főleg azoknak jó, akiknél kialakult már valamilyen fogágy sorvadás, tehát nagyobbak a hézagok a fogak között, és könnyebben belemegy az ételmaradék, vagy esetleg fogpótlások vannak, ami alá szintén könnyebben bemehet az ételmaradék, azokat könnyen el lehet távolítani a szájzuhannyal, de nem mellőzi a fogmosást. Tehát ilyen kiegészítésképpen. Nagyon fontos, hogy ne az íny irányába használjuk a szájzuhany, tehát ne oda mossuk bele az ételmaradékot vagy a lepedéket, hanem inkább onnan elfelé használjuk a szájzuhanyt.
1: Másik terület a fogénynek, a vérkeringésének a serkentése.
0: Hát én azt mondom, hogy az is lehet, csak óvatosan, hogy ha túl erősre állítva például egy szájzuhany, ha valahol például van egy ilyen tasak, egy kezdődő tasak, hogyha oda véletlenül belemegy a szájzuhany, azt sokkal jobban kiszakíthatja, megsértheti. Én azt mondom, hogy a fogkefével, ahogy említettem, ugye az íny felől mossuk a fogunkat, tehát azáltal, hogy ott masszírozzuk a fogkefével az ínyt, azáltal is ugyanezt a hatást érhetjük el, és egy puha fogkefe nem fogja bántani az ember ínyét, pláne, hogyha egészséges. Ha pedig érzékeny, akkor pedig a fogorvoshoz el kell menni, mert meg kell keresni, hogy vajon esetleg ott egy fogkő van, lepedik, vagy a tömés nem jó.
5: A fogény betegségekhez kérdezném, hogy nekem nagyon le van sorvadva az alsó ínyem, de nem fáj semmi, meg nincsenek gyulladások benne, csak úgy sorvad, és hogy mit tudok én ezzel most csinálni? Rendesen mosom a fogam, meg így ezzel bőrös technikával. Mit tudok csinálni?
0: Meg kell nézni, hogy miről van szó pontosan. Az is elképzelhető, hogy van olyan szituáció, hogy az álcsont és a fog mérete, illetve a fogak száma miatt a fogak körüli csont az eleve kevesebb tud lenni. Tehát itt ilyen anatómiai különbség is lehet. Most csak azért, mert hogyha valakinek van egy erős temén álcsontja, és abban vannak mondjuk átlagos méretű, vagy esetleg kisebb fogak, akkor logikus, hogy a fogak körül eleve ugye vastagabb csontozat van. És pláne azoknál, akiknek még fogszabályozzák is, tehát ugye kitolják a fogait például, vagy ez az aránytalanságban, hogy gyengébb a csont, vékonyabb a csont, de viszont nagyobb fogakat örökölt valamelyik őstől, akkor lehet egy ilyen aránytalanság, és a fogívben lévő feszültség miatt is, ahogy kinyomódnak ezek a fogak, jobban lesorvad az íny. Tehát lehet egy ilyen hátterés ennek a dolognak, de meg kell vizsgálni mindenképpen, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy esetleg íny alatt van valamilyen gyulladás, fogkő, vagy pedig valami helyi egyéb tényező lehet. Tehát sajnos hozzá kell tenni, hogy vannak nagyon agresszív íngyulladások is, amikor például egy adott fog mentén olyan rapidan kialakul egy agresszív baktériumtelep, hogy szinte hetek alatt meglazul egy fog és kiesik. Ez általában olyan esetekben fordul, amikor az szervezet általános egészségi állapota is mondjuk gyengébb, és kialakul egy ilyen nagyon agresszív baktérium csoport.
1: És a C-vitaminos kezelése?
0: Ja, hát nem beszéltem, igen, itt a vitaminokról is lehetett volna beszélgetni, hogy nagyon sok vitamin van, ami... És az A-vitamin is például azok a sejteknek a regenerációjában fontos, hiszen a, hát úgymond ektodermális eredetűek a fogak, tehát a hámsejtekhez hasonló eredetűek fejlődéstanilag. A C-vitaminet, ez a skorbutot ismerik az emberek nagyjából, ezt a betegséget, hogy a C-vitamin hiány ugye okozta ezt a fogíny, fogágy gyulladást, és emiatt ugye lazultak meg a tengerészek foga, és akkor ez a savanyú káposztával és citrommal kezelték őket, és akkor a magas C-vitamin következtében helyreállt az egészségi állapotuk. Aztán a B-vitamin kárgyesszel szembeni védőhatását emelném ki, és ugye a D-vitamin mindig ugye a kálciumnak a
1: nemrégiben olvastam, illetve apukám olvasta nekem, hogy a D-vitamin ugye napozással vehetjük magunkhoz, hogyha nem tabletta formájában akarjuk, és a D-vitaminnak az az érdekes kettős hatása, ez itt ez az helyzet áll elő, hogy egy csapásra két legyet ütünk, ugyanis a szervezet a D-vitamint koleszterinből képzi. Tehát napozás hatására egy csapásra két előnyt szerzünk, egyrészt csökken a koleszterin mennyiség a szervezetbe, másrészt D-vitamint alakít a szervezet a koleszterinből. Tehát menjünk minél többet. Azt mondják, hogy naponta 15 perc az arc és a kéz napon levése, tehát 15 perces napfényterápia, az elegendő a napi D-vitamin szükséglethez. 15 perc arc és kéz naposztatása.
6: Jó koleszterin.

0: milyen egyéb alternatív anyagot találjunk, ami ennyire tartós és ennyire olcsó. Tulajdonképpen ezért nem vonják ki a forgalomban, bármennyire is ugye nehéz fémeket tartalmaz, és ugye mérgező hatásuk van, bármennyire is mondjuk minimális, ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen a friss tömésből származhat elsősorban a higany, ami a szervezetbe bejuthat. Ennek is a 80%-a az biztos, hogy kiürül az emésztőrendszerből. Aztán a 20%-ában mi történik, azt pontosan azt nem tudom, tehát az valamilyen szinten a szervezetünkben maradhat. Nagyon kicsi mennyiségről van szó, az is igaz, és azt is mondhatnánk, hogy sokkal több szennyezőanyag van itt a budapesti levegőben, mint abban a kevés higanyban. De az tény, hogy mégiscsak egy nehéz fémforrás, és főleg nem is a paciensek, hanem inkább a fogorvosok, az asszisztensek az, akik fertőzöttek, hiszen ők vannak állandóan ott, akik kevergetik ugye ezt az amalgámtálat, illetve a levegőbe vagy a rendelőbe ugye szétgurulhatnak ezek a higanyszemcsék, és ugye azokkal kontaminálódhatnak, és ugye bekerülhet a szervezetükbe. Tehát inkább azt mondom, hogy a fogorvosok és az asszisztensek vannak kitéve ennek a veszélynek. És hát tényleg ez az oka, hogy van még a higany, mert gondoljunk bele, hogy hát jó, Magyarország is, de Magyarországon a szegényebb országokban egyszerűen nincs olyan alternatív anyag, amivel megoldhatnák ugye a fogaknak a konzervatív ellátását. Egy másik csoport ugye a fehér tömőanyagok, ezek közül is vannak az üvegionomer cementek, amiknek az a jó tulajdonságuk, hogy már esztétikusabb színük van, viszont nem olyan fényesre polírozhatóak, tehát mattabbak azért egy kicsikét, mint a kompozitok, viszont van fluor tartalmuk, és a foghoz képesek kötni, valamennyire ugye a fluor által erősítik a fogat is, de nem olyan erős szakító szilárdságuk van például, mint az amalgámnak, vagy mint a kompozitoknak. A tömőanyagok csúcsa, tehát a kompozit tömőanyagok, amelyek tulajdonképpen akrilát alapúak, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, tehát műanyagokról van szó, műgyantákról van szó, csak olyan állapotúak, amik ugye ezeket a szájüregi körülményeket is bírják. Természetesen ezek vannak keverve mindenféle olyan anyaggal, amivel optikai hatást fokozni tudják, tehát hogy minél inkább fogszínű legyen, minél fényesebb legyen, vagy transzparensebb legyen, vagy opakabb, mattabb legyen, ahogy a fogorvos dolgozni szeretne, mert ez is egy ilyen szobrás szakma. Törekszünk arra, hogy minél inkább vissza tudjuk állítani direkt technikákkal, tehát nem a fogtechnikus segítségével, hanem én ott a szájban vissza tudjak állítani egy fogformát, fel tudjam építeni annak a fognak az anatómiai formáját. És ezek közül csodálatos munkákat lehet végezni, mert tényleg egy szép tömés, egy előső fogva szinte láthatatlan tud lenni. Ezt úgy hívják, hogy fotopolimerizációs tömőanyag. Ez a neve, fényre kötő, ez a jobb szó, így van, fényre kötő tömőanyag. Ezek általában kompozitok. Hát ez azért drágább, mert ezért ehhez kell egy fotopolimerizációs, egy ilyen lámpa, amire ezek mi, ahogy műanyagok, és a műanyagoknak a kötését polimerizációnak hívjuk. Maguktól is megkötnének, polimerizálódnának, csak fokozza ez a fény, hogy gyorsabban megkössön, hiszen a szájüregben nem igazán kedvezőek a feltételek a ezeknek a tömőanyagoknak, ezért gyorsítják ezzel a fénnyel a kötését, mert ott ugye párás, nedves területen is, hogy a kötés az erősebb legyen és tartósabban ragadjon a foghoz, ezért ezt így ezzel a technikával csinálják. Hát ezek a drágábbak persze, csak esztétikusabbak és tartósabbak.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy említettem, hogy itt a felső fogakon hátul képződhet fog ki a fült mirigy, hogy ha valakinek mondjuk feldagad az egyik arcfele, de nem fogászati okból,
0: Hát egy fültőmirigygyulladás banálisan abból is adódhat, hogy van egy nyálkő például a kivezető nyílásban, ami elzárja azt a területet, és akkor azért duzzad meg. Lehet szájüreg felől egy fertőzés, vagy nem a szájüreg felől, hiszen ott nyirokcsomók is vannak azon a területen. Hát egy eléggé izgalmas terület, mert ott a arcideg is keresztül vonul azon a területen, nyirokcsomók is találhatóak ki ott, ezért például a mumps az tulajdonképpen ugyanott alakul ki, de hát ott nem a nyálmirigy gyulladásról van szó, elsősorban nem a nyirokcsomóknak a iszonyatos duzzadásáról van szó. De ez lehet más is. Lehet azon a területen valamilyen gyulladásos folyamat, hiszen a nyirokcsomók azért duzzadnak meg, mert a adott területen valamilyen gyulladás van, és ezért az immunrendszer fokozott működése követ.

0: részében innen látja el azt a területet jobban. Ezért lehet az egy középfülgyulladás is, lehet valamelyik fognak a gyulladása, szájüreg gyulladás, vagy egy, mit tudom én, torokban lévő betegség, vagy akár a bőrön egy valamilyen gyulladásos pattanásból kifolyó dolog, tehát egy tűz, igen, szőrtűző gyulladás, vagy ilyesmi.
1: És ezzel
0: a határterület, el lehet jönni, megnézzük, legalább azt derítjük ki, hogy most tudunk-e segíteni, vagy sem. Igen?
1: Többször próba került a döntő bizonyítékkönyv, uh-huh. Nagy kedvencem nekem is, uh-huh. És mondtad, hogy elfogyott, tehát hogy nem lehet venni. Rajta van az egész könyv az interneten, uh-huh. De bécszünetben azt szoktam olvasni, nagyon szeretem, vagy kinyomtatok egy-egy fejezetet.
0: Jaj, de jó. Na, és ez melyik honlap? Tudom, majd hol lehet?
1: Úgy hívják, hogy golgota.hu, tehát ez a CH-val Golgota.
0: Golgota.hu. Jó, valaki felírta, mert nekem most nincsen, tudom, majd akkor leteszem. Jó.
1: Golgota.hu.
0: Jaj, szuper.
1: Ebből színebben szoktam olvastatni, úgyhogy nagyon jó.
0: Köszönjük szépen. Igen.
2: Én azt szeretném kérdezni, hogy mitől függ az, hogy valakinek állandóan képződik a fogköve, valakinek meg évekig nem.
0: Ez sok minden.
2: Ez genetika, vagy...
0: Igen, ez lehet az is. És visszatérve, tehát nem az a lényeg, hogy csak ezeken a területeken van fogkő, amiket említettem, csak segítségképpen mondtam, hogy ezeken a területeken gyakrabban alakul ki. Tehát mindenhol kialakulhat sajnos fogkő, hogyha valaki nem tisztítja megfelelően, és ott marad a lepedék. De ez összefügg a nyál tartalmával, az összetételével, és természetesen a nyál összetétele, ez lehet egy genetikai dolog, alkati adottság, de lehet a, természetesen a táplálékból eredeztetően, hogy valaki például mennyit iszik, ugye ez is befolyásolhatja a nyál minőségét, az, hogy mit eszik, mennyi ásványanyagot vesz magához, aztán a reflux betegség is befolyásolhatja ezeket a dolgokat. Az nagyon súlyos, nem csak a fogkő, hanem a savas tartalmú dolgok jönnek föl, és ezek is tovább savasítják a szájüreget és okozhatnak. Nem is fogszúvasodás, hanem egyszerűen nagy felületeken leoldódik a fog felszíne. Tehát az ilyen pacienseknél azt lehet észrevenni, hogy a szájpadlás, illetve a nyelv felőli oldalakon egyszerűen, mintha elkopott, lemálott volna a fog szövet, annyira durva tud lenni ez a jelenség.
2: És még azt akartam kérdezni, hogy több helyen olvastam, hogy az igaz, de hogy közvetlen érkezés után rögtön nem szabad fogat mosni. Különböző, van amelyik azt mondja, hogy fél óra, valamelyik azt mondja,
0: hogy mi akarjuk élvezni az ízeket, még akkor megértem,
2: nem
0: hogy
2: tudom,
0: lehet.
2: Nem emlékszem, mivel indokolja.
3: Én hallottam erről egyébként, és a békésző vitaminnal összefüggésben hallottam, hogy úgy képződik, hogy el is, hogy szívódik a B12, de nem most az ember közvetlen étkezés után fogad.
0: Igen.
4: Készítésként még a C-vitamin ilyen, illetve általában a savas tápláléknak azok megmarják a fogzománcot étkezéskor, elújítják, és ezért nem érdemes utána fogat mosni. Tehát savas, kúrgos ételek után probléma
2: ja, igen,
4: ezért kell tartani szünetet utána, visszaépüljön egy kicsit, illetve hígulyon.
0: Itt igazából lehetséges, csak mint említettem, a fogmosásnál nekünk nem arra kell törekednünk, hogy itt az ember nagyon sikáljon, ezért fontos a puha fogkefe, tehát a puha sörtéjű fogkefék használata, amivel könnyedén el lehet ezeket támogatni. Tehát ez igazából, nem tudom mihez hasonlítsam az állagát a lepedéknek, de hát ilyen túrószerű valami lehet ez, ami egy ilyen puha dolog, ugye, és az nagyon könnyen le lehet mosni a fogról. Tehát aki így most fogad, az nem hiszem, hogy túl sok kárt tudna tenni a fog szövetébe, de annyira nem oldódik, vagy puhul föl a fog azért, hogy ezzel károsíthatnánk.
5: De bocsánat, de nekem is azt mondta a fogorvosom, hogy egy almát tettem, akkor se egy fél órán belül nem mossa a fogat.
0: Most az almával, meg a savas dolgokkal megint ez a gond, hogy... és érdekes módon a banán az, amelyik a leginkább fogszúvasodást okozó gyümölcs, mert nagyon erősen lepedékképző, és valamiért az összetétele nagyon savas típusú, és cukortartalma miatt valószínűleg azért savas gyümölcs, tehát például a banán is egy kevésbé jó ebből a szempontból a savassága miatt. A hölgy akart még valamit kérdezni.
6: Minek az oka lehet, hogy az eddigi világos fog megsötétedik?
0: Hát ez egy elszíneződés. Tehát ez a teától, vagy a ételekben
6: jössz. És olyan fémes ízt is érzek.
0: Hát ez a fémes íz az inkább a vérzéstől van, meg a gyulladástól. Igen. Hogy ezek váladékozik és gyulladásban.
6: A vérben sokat.
0: Hát azért van a vérnek olyan fémes íze, ugye? Lehet. Ez sajnos azért van, mert már ott gyulladás van, tehát a fogkő az igazából 3-4 nap alatt alakul ki. A fogkő szempontjából mondjuk elég lenne 3 naponta fogat mosni, mert olyan lassan alakul ki a fogkő, de sajnos viszont tényleg kialakul 4-5 nap alatt, és ezért van az, hogy ott már egy stabil baktérium forrás van, és ezért ott folyamatosan már akkor gyulladásban van az íny, és a gyulladás az mindig vérzéssel jár, ezért van egy ilyen fura szájíz, váladék, szerózus vagy véres váladék lehet ilyenkor már a szájban is, ez is okozza a rossz lehelletet. Tehát, hogyha valakinek csak az a tünete, hogy most rossz a lehelletem, annak is lehet az oka az, hogy igen, lehet, hogy van valamilyen gyulladás a szájban, ami nem biztos, hogy fogkő, lehet esetleg például egy elálló tömésszél, esetleg vagy a koronaszél áll el, az is ugye egy ilyen plakretenciós terület, tehát ahogy a lepedék könnyebben megtapadott, és azért van így gyulladás. Tehát ennek utána kell járni.
1: Elnézést, ez igaz, hogy az én vérző, én például a piros paprika az jó?
0: Én nem tudok ilyenekről, tehát én nem tudok segíteni, szerintem annyira nem lehet jó. Hát jó, hát a piros paprika, tehát hogy, ugye az biztos, hogy elpusztít mindent, tehát abból a szempontból, hogy lehet, hogy jó, hogy szétmarjuk az ínyünket, és akkor a baktériumok is elpusztulnak. Hát ilyenek lehetnek. Meg ugye enyhe fájdalmat még nagyobb fájdalommal lehet csillapítani. Technika.
7: De mint a piros paprikának az antiszeptikus hatását, meg a vér, itt is a vérkeringés serkentő hatását használják föl.
0: Lehet.
7: De véleményem szerint nagy hintításba kellene használni.
0: És meg az okot kell megszüntetni, elsősorban úgy gondolom, tehát hogyha ott van valami fogkövet, akkor el kell távolítani.
8: A B12 elhozott nem a felszívódásra, hanem a képződésre, tehát miután baktériumon képezik a B12, ezért gyakorlatilag, hogyha a szájban még ott marad rövid ideig a félig szétbontott tápanyag, akkor abból keletkezhet elvileg B12, azon nagy a vita, hogy ez aztán tényleg hasznos és felszívódik-e vagy sem. A másik az, hogy elhangzott az, hogy a lugos is meg a savas is rossz. Ezt én nehezen tudom összerakni. Én azt gondolom, hogy a savas az rosszabb lehet a fognak, mert hogy a luga folyamatosan találkozik, mert a nyárban képződő
0: eleve lugos a
8: amiláza, az gyakorlatilag lugos kémhatású.
0: Igen, eleve lugos kémhatás a szájüreg.
8: Úgyhogy ezzel többször találkozik, a sav az, ami valószínűleg...
0: Persze, egyértelmű a sav, tehát igazából ahogy beszéltünk róla, hogy a fogszúrásodás kialakulásában ez a savas tényező az, ami okozza, hogy kioldja.
8: Viszont van egy nagy csoportja az ételeknek, méghozzá az ecettel készült ételek, és ez egyébként a Bibliában is benne van, hogy az ecet, ami a
7: fogakat megmarja.
8: Megmarja, igen. Ezt gondolom, hogy az omán szempontjából is.
0: Persze, tehát itt, ahogy említettem, ezt a reflux betegséget is, ugye ez is ugyanezt jelenti, vagy aki savas ételeket fogyaszt túl nagy mennyiségben, azoknál is a fogkopás. És érdekes módon, hogy például most egyre több cikk jelenik meg arról, hogy egyre komolyabb probléma a fogszúrásodás vagy fogálybetegségek mellett a fogak kopása, és ezt hozták párhuzamba azzal, hogy a savas ételeknek a fogyasztása is egyre inkább. A civilizált országokban ugye egyre savasabb ételeket fogyaszt, ugye nagyobb fehérje fogyasztás, ezek a cukros üdítők, szénsavas üdítők fogyasztása, magasabb tartalmú gyümölcslevek fogyasztása. Hát ezek fogyasztása miatt ugye egyre gyakrabban van kitéve a szájüreg a savas kémhatásnak, és emiatt ugye oldékonyabb a fog, ahogy beszéltünk erről, a rágáskor is jobban kopik a fog. És ezért van aztán az, hogy ugye koronákat kell készíteni, vagy töméseket kell gyakrabban csinálni, nem csak azért, mert elszúvasodott a fog, hanem azért, mert egyszerűen elkopott.
7: Most ehhez, nekem az az érzésem, hogy ugye a kálcium az alapvető csontképző anyag többek között, és hogy ezek a kálciumok minden olyan anyaggal, például az ecetsavval, kálciumacetát vízben oldódó sót képez. Az már eleve a vízben oldódó só, az azt jelenti, hogy oldhatóvá válik a kálcium, és az már kiürül abból a szerkezetből. Tehát ugyanígy a citrom is, a kálcium citrát képződik, az is vízben oldható só. És azt gondolom, hogy a kálciumklorid a só, a sima.
0: Hát ez a fogszúrósodásnak a lényege tulajdonképpen, ez a savak által kioldódik az ásványi anyag.
3: Én annyit mondanék, tehát most itt a savakról van szó, én állatorvos vagyok, és tehát az állatoknál az a speciális helyzet, hogy náluk például fogszúrósodás nagyon ritka, tehát igazából nem találkozni vele, aminek a fő oka az, hogy nekik ugye a nyáluk az sokkal dugosabb kihatású, mint az emberi, meg ők egy kicsit jobban rágnak, és ezért több nyálat termelnek, tehát jobban dugosítják vissza a szájnak a pH értékét. Pont ezért náluk nem fogszúrósodás fog jelentkezni, hanem egyéb más probléma. Tehát mondjuk itt az emberrel össze lehet hozni azt, hogy nekünk ugye nem annyira lúgos a nyálunk, nem eleget rágunk, tehát nem eléggé hamar viszünk vissza a pH-t, meg az, hogy túl sok savasat eszünk, hogy mondjuk állatok nem szokás.
0: Hát igen, az. Igen.
3: Tehát mondjuk én így ezt...
0: Igen, hát ez logikus, igen.
1: Csak szeretném még kérdezni, hogy szó volt itt a idővel a fogénysorvadásról. A fogénysorvadást egy picit lehet befolyásolni azzal, hogy mennyire rohamosan romlik, ahogy múlik az idő, hogyha az ember jó alaposan rág sokat rág, és például répát teszik, vagy ilyesmi.
0: A rágás az egyáltalán nem ront. Igen, azt mondhatnám, hogy a rágás minden szempontból nagyon hasznos, mert tulajdonképpen ahogy funkcióban tartunk valamilyen szervet, akkor az ugye nem sorvad, hanem akkor az megerősödik és működik. Tehát a fogunkkal is, ugye a rágunk, akkor a környező szöveteket nyomkodjuk, tehát ugye a csontot, meg az ínyt is használatban van, ugye, ahogy mondtam, ugye oda vannak függesztve a csonthoz ezekkel a kötőszöveti rostokkal, tehát ezáltal is, ahogy húzódik, nyomódik a csont, fokozódik annak is a vérkeringése jobban, tehát ezáltal is megerősödik a környező szövet. Ez egyáltalán nem rossz, sőt, fontos dolog tényleg a rágás.
1: És ezen kívül, hogy az ember rág megtanítálja a fogait, meg a fogényet, ezen kívül ugye említetted a vitaminokat, és mi az, amivel még egy kicsit hozzá lehet járulni ahhoz, hogy ezt a természetes folyamatot egy kicsit lassítsa az ember, ahogy az öregszik, és akkor a fogénysorvadás mondjuk ilyesmi lehet még befolyásolni ezen túl valamivel.
0: Tehát, hogyha megértettük azt, hogy mi okozza a fogénysorvadást, és csak a szájhigiénének a tökéletes elsajátítása az az, ami 90%-ban a megoldás, és ezt tényleg a fogorvossal együtt kell közreműködve kitalálni azt, hogy hogyan tudja valaki otthon kiegészíteni a fogmosását, melyek azok a területek, és erre hívja fel a fogorvos a figyelmét, hogy ezeknél a fogaknál ilyen eszközt érdemes használni és gyakorolni. Sőt, nálunk a rendelőben az is szokott lenni, vannak ilyen, de ezt lehet kapni szerintem gyógyszertárakban is, vannak ilyen plakfestő tabletták, és ha valaki nagyon profi akar lenni, akkor egyik este, amikor hazamegyünk, megvacsorázott, vagy tudom én, fogmosás előtt szétrág egy ilyen tablettát, pár perc alatt gyönyörű lilára vagy vörösre megfesti a száját, és nagyon szépen láthatóvá válnak a lepedékek a fogakon. Mert ez is ilyen sárgás színű szokott lenni, a lepedék fehéres, és nem nagyon látjuk. És akkor gyönyörűen látszik, és akkor az ember csinálhat ilyen tesztet, hogy akkor látom, megmosom szépen azokon a területeken sokkal jobban, ahol látszik, utána lehet egy ilyen kontrollfestést csinálni, hogy most akkor hogy néz ki. De itt a rendelőben gyerekekkel szoktunk ilyeneket játszani, és borzasztó látványos, és nagyon nekik is tetszik. Szenzációs játék. Ez például egy jó dolog, hogy az ember láthatóvá teszi ezeket a dolgokat. De tényleg fontos, hogy egy fogorvossal jó kapcsolat legyen, mert nagyon sokat tud segíteni, vagy szájhigiénikussal, nagyon jó a képzett szájhigiénikusok is vannak, mert nem muszáj fogorvoshoz menni, érdemes keresni szájhigiénikust is, hogyha gondolják meg, ők pont erre vannak kiképezve, hogy azokat az eszközöket, technikákat mutassák meg. Mi sokszor még felnőttekről is szoktunk fogmosást gyakorolni a rendelőbe, mert tényleg nem tudnak az emberek fogat. Most van egy ilyen, hogy lehet, hogy az óvodában ottan valamit tanított neki az óvónéni, hogy fogkefét ottan rángassa a szájába, de igazából, hogy elérje azokat a területeket, amiket fontosabb neki megmosnia, hogyan tartsa a fogkefét, tükör előtt együtt megbeszéljük, bemutatjuk ezeket a dolgokat, azt, hogy milyen eszközöket hogyan kézbe adjuk, ott tükör előtt próbálja ki ő is betologatni azt a fogköztisztító kefét, vagy a fogsejmet hogyan használja. Jó, ha az ember kiépít egy ilyen kapcsolatot a fogorvosával, mert tényleg ez egy nagyon komoly befektetés, és azért is olcsóbb így, mert az ember otthon tudja megőrizni a fogait, és nem az van, hogy akkor mehetek majd akkor fogat csináltatni, mert hát kihullottak a fogaim idő előtt.
9: Úgyhogy... Én a fogszabályzásról hagyj kérdezzek, hogy így gondolkodtam fogszabályzáson, csak hogy eléggé el tudnám mozgatni a fogsoromat, mert egy előrának is valahogy mennek is kifelé, meg torlódnak. És egy ismerősünk, aki fogtechnikus, ő azt mondta, hogy egy 30 éves valaki csinál fogszabályzást, nagyon látványos, hogy minden fogát gyönyörűen onnan mozgatták, hova kell, és utána rövid időn belül több foga kihullott, mert hogy így kilazultak a fogszabályzás következménye. Ez teljesen sokkolt.
0: Igen, a fogszabályzás egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Abszolút van egy létjogosultsága, hát ezzel kell kezdenem, mert tényleg vannak olyan helyzetek, amikor, tehát ilyen aránytalanság van. Az édesapjától örökölte például a nagy fogait, az édesanyjától pedig a kis gracilis csontjait, és persze, hogy ilyen hatalmas fogai vannak szegény kis arcú illetőnek, és akkor torlódnak a fogak. Ilyenkor segíteni kell a fogorvosnak, pontosan azért, hogy ugye a rágó funkciót és a szájüreg higiéniáját biztosítani tudja magának az illető. Sok lépés van, amit érdemes vállalni a paciensnek. Én azt mondom, hogy még egy-két fog eltávolítása, fog szabályzás miatt is jó döntés, pontosan azért, hogy helyet csináljuk a többinek. De nagyon alapos tervezés kell a fogszabályzó szakorvostól, hogy mely fogokat távolítsuk el, illetve a végeredmény az valóban tartós legyen. Mert az is nagyon fontos, hogy azért a koponya csontjai és a fogak azért nem úgy vannak, hogy én ottan bárhogy torigálhatom a dolgokat. És nem csak koponya csontról van szó és fogakról, hanem a környező szövetekről, lágyszövetekről és izmokról. Nagyon erősen befolyásolják a csontoknak, illetve a fogaknak a helyzetét a környező izmok. Ez annyira igaz, hogy például a nyelvlökéses nyelés, például van egy ilyen kisgyerekeknél egy ilyen dolog, hogy úgy nyelnek, hogy közben előre lökik a nyelvüket, és ezáltal a fogacskáikat ugye tolják előre. Vagy például, ahogy ugye cumiznak, ugye nyomják szét a szájpadlásukat, vagy pedig a szájlégző gyerekek nem csukják be a szájukat, mivel hogy eleve valamiért ugye a logopédus nem figyelt oda, vagy az óvónő, vagy a szülő, eleve gyengébb tónusú a száj körüli izomzata. És emiatt van az, hogy a fogai is kijebb állnak, hiszen a száj körüli izomzat ugye nem fejt ki erőhatást a fogakra, és ezért van például az, hogy előrébb állnak a fogai. Tehát ezért kell ezt nagyon komolyan megtervezni, hogy mi van a háttérben, például mi okozza a fogak rendellenes helyzetét, ugye lehet egy anatómiai dolog, lehet a környező szöveteknek a következménye, és hogy mi az, amit el akarunk érni. Tehát nem biztos, hogy minden áron az a fontos, hogy nekem tényleg ottan léckerítés legyen sorba, és akkor még az is probléma szokott lenni, hogy nem csak, hogy meglazulnak a fogak, hanem hogy nem megfelelően érintkeznek aztán az alsó a felsővel. És ezáltal ugye ez az őrlő mozgás, a hatékony rágás vész el. Gyönyörűek a fogai, csak nem tud szegény rendesen rágni vele, mert nem úgy érintkeznek a fogak egymással. Az, hogy meg kiesnek, meg kilazulnak a fogak, az meg azért is lehet például, ahogy mondtam, hogy ahogy ugye tolják a csontban ezek az ívek a fogakat, ugye határos az embernek a koponyája, hát ugye elő már kevesebb csont van, ugye kifelé szokták az ívet terjeszteni, amikor ugye rendezetlen egy fog, és ezáltal például kívül egyszerűen eltűnik a csont a fog körül, és már nincs, ami tartsa. Tehát ezt is meg kell tervezni egy fogszabályzó szakembernek, és egy lelkiismeretes szakember ez biztos, hogy figyelembe is veszi, és ennek megfelelően fog tervezni, és megmondja, hogy mi az, amit el lehet érni. Egyre inkább az a tendencia különben a fogszabályozásban, hogy nem ezek az ívekkel szabályoznak, hanem például vannak ezek a miofunkcionális készülékek, pontosan arról szó, hát nem mindent lehet ezzel megoldani persze, de hogy a neve is mutatja, a fogak körüli lágy szövetek funkcióját figyelembe véve szabályoznak, pontosan úgy, hogy ezeket az izmokat annak a működését fokozzák, vagy gyöngítik, ugye annak megfelelően, hogy most milyen irányba menjenek ezek a fogok, és tulajdonképpen akár magától idézőjelben helyreállhat a helyzet. Ez főleg ugye gyerekeknél könnyű ezeket megoldani, ahol még ugye fejlődik az arckoponya, és könnyebben mozdulnak ezek a dolgok, illetve ezeket a gátló mozgásokat, vagy gyengébben fejlett lágy részeket, izmokat lehet szépen irányítani.
9: Egy ilyen cumizásos szituációban már a tejfogakat is szabályozni kell? Vagy nekem most kisgyerekem van, cumizik, szépen áll is előre tőle a foga. Ez mikor érdemes?
0: Hát ezeket nem nagyon lehet szabályozni, de inkább a helyes szoktatásra nevelés az, ami fontos. Én azt mondom, hogy a fogszabályzásnak a létjogosultsága a vegyes fogazatban kezdődik el, amikor már a metszőfogak vagy a hatos fogak már kinőttek, és már kezdjük látni azt, hogy mivé fog fajulni a folyamat.
9: És ez nem az, hogy korba belülve?
0: Hát ez azt jelenti, hogy 7-8 éves kor.
7: Péter, és ezek a cumik, amik a kifejezetten ilyen fogszabályzós cumik, azok jók szerinted?
0: Nem tudom, milyen az a fogszabályzós cumik.
7: Tehát olyan, hogy ilyen alakú. Tehát ilyen, hogy itt ilyen... Szóval kifejezetten olyan csontvédők, amiket bevesz a gyerek, akkor nem tud...
0: Ja, erről beszéltem, ezek lehetnek, hogy lehet, hogy arra gondolsz, ezeknek, hogy kívül mennyire van, azt nem tudom. Nekünk, amik vannak, azok ilyen szájüregben vannak elsősorban, kivehetőek, és ezek is ilyen miofunkcionális készülékek tulajdonképpen. Tehát ezek is ezeket a ajak, illetve nyelvmozgásokat próbálják valamennyire irányítani.
7: Lehet ilyen cumit venni, fogszabályzós cumit.
0: De kicsi gyerekeknek egyszerűen nem lehet mit szájukba rakni, mert hát még annyira picurkák, hogy nem tud mit kezdeni, tud vele aludni, meg ilyesmi. Tehát ez most itt nem lehet mit kezdeni. Hogyha valami nagyon-nagyon komoly anomália lenne, akkor persze valamit kellene csinálni, de hát ilyen esetben semmi, persze. Hát így vegyes fogazat kialakul, akkor már lehet ezzel szakemberhez fordulni.
7: Tehát amikor a tejfog kihullik?
0: Tehát ugye ezek nem egyszerre hullanak ki, hanem ugye az eltart 13-14 éves korig, tehát akkor úgy, akkor 7 és 8 éves korban már fogszabályzót lehet csinálni. Ehhez kell a gyermeknek is az intelligenciája, hogy ő most eldöntse, hogy ő valóban akarja, mert itt nem arról van szó, hogy most a anyuka eldöntötte, úgyse fogja hordani a gyerek, ha ő nem akarja. Tehát ehhez kell a gyermek beleegyezés, ehhez meg kell azért egy működés a fogorvossal, hogy most akkor megegyezünk.
8: Szerintem kérdezem, mivel tudjuk, hogy a szervezetünk egy teljes egész, és hogy a szervezet különböző pontjain lévő gyulladások egymásra hatással lehetnek. Tehát például azt mondjuk, az már bizonyított, hogy egy tüdő, hogyha be van gyulladva, akkor előfordulhat egy szemgyulladás.
0: Ezek a góc betegségek talán.
8: Hogy például egy fog gyulladásnál előfordulhat egy nyirok probléma, de ez visszafelé is igaz a fognál? Tehát mondjuk egy máshol van valamilyen gyulladás, és ez adott esetben hatással lehet mondjuk a fogágyra? Mert ez akkor így a fogin sorvadásnál is egy ilyen összefüggés lehet.
0: Lehetséges, de én inkább azt mondanám, hogy fordítva van, inkább gyakoribb az, hogy valamilyen fogágybetegség vagy fogszúvasodás következtében kialakult betegség okoz góc tünetet valamelyik más távolabbi területen. És az tény sajnos, hogy egy gyullad gyökerű fog, vagy egy krónikus fogágybetegség az igenis gócnak minősül. Tehát ez egy folyamatos baktériumforrás, ami nem csak helyileg okoz problémát, hanem ugye bejutnak ezek a baktériumok a vérkeringésbe, és eljutnak bárhová. Okozhatnak sajnos ízületi gyulladás, szívbillentyű, szívhártyagyulladást, szívizomgyulladást, ilyen borzasztó dolgokat is, de lehet, hogy csak egyszerűen egy nyirokcsomó gyulladást okoz valahol a környéken, vagy valami távolabbi területen még az is lehet.
7: Én meg még szeretnék valamit mondani, mert láttam embereket, akik nem látták meg eléggé a táplálékot, és különösen akkor, amikor már idős valaki, egyre jobban fontos, hogy rágja meg az ételt, bár mindig fontos. Nekem volt egy tapasztalatom, hogy körülbelül egy jó néhány napig bőjtöltem, és ezért összeszűkült a gyomrom. Tehát körülbelül egy olyan vasárnaptól csütörtökig. És előtte mondta egy természetgyógyász, dr. Demény János, hogy minden falatot 40-szer meg kell rágni. Uh-huh. És hát azelőtt nem tartottam fontosnak, És amikor a pénteken mondjuk fölébredtem, és enni akartam, bevettem az első falatot. És olyan rosszul lettem, mert nem rágtam össze, hogy azt el sem tudom mondani. Tehát rosszul lettem szabályosan, és onnantól kezdve minden falatot, én dupla olyan lassan eszek, mint bárki más, én tényleg mindig addig rágom a falatot, amíg pép nem lesz a számba. Ugye a fogak azok csak a szájban vannak, a gyomorban nincsen fog.
0: Tehát igen, ami, nagyon fontos ez bizony.
7: Ami tépesre összedarálódott a szájba, azt fogja megemészteni a gyomor. És ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy véleményem szerint, illetve ezt hallottam is, hogy amikor már kezdenek hullani a fogak, egyre rosszabb fognak az őrlő funkciója, tehát a táplálék nagy darabokba kerül le a gyomorba, és romlik ezáltal a felszívódás, akkor...

Kedves gyülekezet, szokásunk szerint legelőször a kisgyermekekhez szeretnék röviden néhány szót szólni. Kedves gyerekek, kérlek benneteket, ahol vagytok, próbáljatok rám figyelni, és mint máskor is, ma is megtanulunk egy Biblia verset, ez pedig így hangzik: gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek. Ezt Pál apostol írta egy fiatal munkatársának: gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek. Akik közületek kisebbek, és még olvasni nem tudnak, azok is sok mindent megismernek már a Bibliából, a szent írásból. Akár szüleitek által ismeritek meg, akár pedig itt a gyermektanításon. Akik pedig már olvasni is tudnak, nekik, ők már kezükbe is tudják venni a Bibliát, és közvetlenül megismerhetik ezt, amit így mond a Biblia: gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged. Figyeljétek meg, kedves gyerekek, hogy így fogalmaz Pál apostol, hogy szent írások. Mit gondoltok, miért mondja szentnek? Azért, mert noha emberi nyelven hangzik, és olyan, mint más könyvek külsőleg, a Jóisten beszédét tartalmazza, hozzánk emberekhez intézett üzenetét. Ezért arra szeretnélek kérni benneteket, hogy mindig tisztelettel bánjatok a Bibliátokkal, még külsőleg is. Olyan rossz érzés látni, hogy néha gyerekek csak úgy hanyagul elhagyják a Bibliájukat, vagy ledobják valahova. Egyszer valahol egy idős asszony mesélte nekem, hogy ők tanyállaktak, tudjátok mi az a tanya, nagy földek közepén egy ház, egymagában néhány fa veszi körül, nagyon szerény körülmények között éltek, különösebb berendezésük sem volt, de mondta, hogy volt egy láda a konyhában, és abban a ládában egy nagy kendőbe volt becsavarva a Biblia. És hogyha elhatározta a család, hogy most abból olvasnak, akkor így mondta, hogy mindig gondosan letörölték az asztalt, és szinte csendesen, tisztelettel letették a nagy kendőbe becsavart Bibliát az asztalra, kibontották, és akkor nagy tisztelettel olvastak belőle. Szeretném, ha ti is így viszonyulnátok ehhez. Ti is mindig gondolnátok arra, hogy a szent írások, és ez egy nagy ajándék, hogy gyermekségetektől fogva ismerhetitek ezeket a szent írásokat. De annál is fontosabb, hogy külsőleg tisztelettel bánjátok a Bibliával, tehát magával a könyvvel, hogy amit hallunk belőle, azzal tisztelettel bánjunk. Hogy az a Jóistennek a szava. Szeretném, ha megtanulnátok még egy mondatot, ez nem a Bibliából való, ezt úgy írta le valaki, de egy nagyon igaz mondat, így hangzik: attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. A Biblia az ő beszédét tartalmazza. És ha gyermekségetektől fogva ismeritek ezeket a szent írásokat, akkor örüljetek ennek, és mindig így gondolkozzatok: attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Ezért szeressétek a Bibliátokat, olvassátok, hallgassátok, mert jobbat tanulni, igazabbat tanulni senki mástól nem lehet, mint attól, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Befejezésül még egyszer szeretném, ha ezt a Biblia verset, amit az elején idéztem, és ezt a mondatot még egyszer együtt velem mondanátok. Örülök, ha kicsit hallom a hangotokat is, mondjuk együtt: gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged. És a mondat pedig: attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Most pedig akkor az egész gyülekezethez szeretnék szólni. Mint legtöbben tudjuk, most hétről hétre ebben a negyedévben az úgynevezett laodíciai üzenetet tanulmányozzuk, amely a Krisztus eljövetele előtt élő, hívő gyülekezetnek szóló üzenet, amelyet Jelenések könyve 3. fejezetében találunk. Végig haladtunk most már az üzenetnek azon a részén, amely feltárja a korszak egyházának a valóságos lelki állapotát úgy, ahogyan Isten látja, és foglalkoztunk azzal a tanáccsal is,
amellyel Isten gyógyszert kínál a gyülekezet betegségére és lelki hiányosságaira. Ennek a tanácsnak az utolsó mondata van csak hátra, és ez lesz a mai igehirdetésünknek, a mai közös ige tanulmányunknak a tárgya. Először elolvasom egészében Jézus tanácsát, amelyet a végidő hívő keresztényeihez intéz. Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasom tehát a 18. verset, amely így hangzik. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. A Biblia nagyon gazdagon alkalmazza a jelképes nyelvezetet. Az eddigiekben már tisztáztuk, hogy ezek a jelképek ugyanakkor nagyon egyértelműek, és a Biblia többször is világossá teszi a jelentésüket. Ugye a Jézus első tanácsa, amikor azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy védj tőlem élő, valódi hitet. És beszéltünk erről, hogy a Biblia szerint ez az élő, valódi hit, ez nem ismereteket jelent, nem azt, hogy ismereteket halmozunk össze a fejünkben, nem azt jelenti, hogy elhisszük az igazságot, amelyet megismerünk, hanem ennél sokkal többet jelent lelki magatartást. Azt a lelki magatartást, hogy értelmes alázattal elismerjük a gyengességeinket és a hiányosságainkat, és készek vagyunk önmagunk helyett teljes bizalommal Istenre támaszkodni és az ő segítségét igényelni. Ez a hitnek a lelki magatartása. Ez az, amit Jézus elsőként ajánl. A második, a fehér ruha a Bibliában a jellemnek, az igaz jellemnek, az igaz életnek, az igaz cselekedeteknek a szimbóluma. Tehát ez Jézus tanácsának a második része, hogy védj tőlem igaz jellemet, igaz életet, igaz cselekedeteket. És a harmadik, amit így mond, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Ez a szimbólum pedig a Bibliában arra vonatkozik, hogy a mi gondolkodásmódunk tiszta, egészséges legyen. Itt nem a fizikai szemről van szó, hanem az átvitt értelemben vett szemről, ami lelki látásunkról, tehát ami egész gondolkodó tevékenységünkről, az értelmi tevékenységünkről, a lelkiismeretünkről, hogy helyesen és tisztán lássunk át dolgokat. Tehát, ha végül összegezzük, hogy Jézus mit tanácsol, akkor azt mondjuk élő hit, igaz jellem és tiszta gondolkozás, helyes gondolkozás, éles látás. Ha egy kicsit megfontoljuk, akkor azt kérdezem, nem ezek a legnagyobb értékek vajon az életben? Ha egy embernek van élő hite, van igaz jelleme, és ha van éles, tiszta gondolkozása. Nagyon érdekes, hogy a Biblia nem csak itt mondja ezeket a legfontosabb, legszükségesebb dolgoknak. Idéznék egy másik igét is, amit ezzel párhuzamba állíthatunk. Ez Pál apostol Timóteushoz írt 2. levele 1. fejezetének a 7. verse. Ott Pál apostol ezt írja Timóteusnak. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Érdekes, hogy a harmadik kifejezés, hogy józanságnak lelkét, az egész pontosan szó szerint így fordítható, tiszta gondolkozásnak a lelkét. Figyeljük meg, hogy ez ugyanazt mondja, erőnek lelkét. Ez vonatkozik mindenekelőtt a lelki erőre, amely nagy mértékben meghatározza a testi erőnket is. Hogy egy embernek van reménye, van kitartása, álhatatossága, a lelki ereje is. Ez még a testi erejét, a fizikai erejét is megnöveli. És tulajdonképpen hogyan kaphat az ember ilyen erőt? Ilyen erőt, ezt a földi élet körülményei között, ahol kimondhatatlan nagy küzdelemben élünk, és hatalmas veszteségek érnek bennünket. Ebben a földi életben egy ilyen kifogyhatatlan erőt egyedül csak élő hit által Istentől tudunk kapni. Utána azt mondja, szeretet lelkét. A szeretet a rugója minden igaz cselekedetnek, az igaz jellemnek. Tehát ez ugyanaz, mint amikor a Laodicea üzenetben azt mondja, védj tőlem igaz jellemet, igaz életet. És a harmadik dolog, a tiszta gondolkozás, ez ugyanaz, mint hogy szemgyógyító írral kend meg szemeidet, hogy láss, hogy éles legyen, tiszta legyen a gondolkozásod, a lelki látásod. Kedves gyülekezet, akár melyik variációban vesszük ezt a három dolgot, amit az ige nekünk legfőbb értéknek mond, azt, hogy élő valódi hit,
igaz jellem és éles gondolkozás, vagy így, hogy erő, szeretet és tiszta gondolkozás. Mindenképpen azt kell mondanunk, hogy ezek a legfontosabb dolgok az életben, mert érhetnek bennünket akármilyen nyomorúságok. Ha ezzel a három dologgal rendelkezünk, mindent át tudunk vészelni, és még mindig tudunk boldog és reményteljes emberek lenni, és még mindig látjuk, hogy az életünknek értelme van. Milyen szép Pál apostol, hogy nem

mi fordítsuk figyelmünket a harmadik dologra, Jézus tanácsának az utolsó részére, amikor azt mondja, hogy szemgyógyító írral kend meg szemeidet, hogy láss. Ezt utolsóként említi, de igazából ez az alapfeltétel. Figyeljük meg, hogy először két dolgot kapcsol össze. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhákat, és kend meg szemgyógyító írral a te szemeidet, hogy láss. Mintha csak azt mondaná, és végezetül kend meg szemgyógyító írral a szemeidet, hogy láss, mert ennélkül azt se látod, azt se érzékeled, hogy az előbbiekre szükséged van. Ennélkül a lelki hiányosságodat, szegénységedet fel se tudod fedezni, és nem is tudod kérni, igényelni Istentől ezeket az ajándékokat. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mire épül ez a hasonlat, hogy szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss. Említettük már, hogy a Biblia is ezen belül különösképpen Jelenések könyve nagyon gazdagon alkalmazza a jelképes nyelvezetet. És amikor a laodíciai gyülekezetnek üzen Jézus, ami egyben jelképe a végidő keresztény gyülekezetének is, akkor felhasználja a város jellegzetességeit a szimbolikus beszédben. Az ókori Laodícia városában működött egy híres orvosi iskola, és ez az orvosi iskola szemkenőcsöt gyártott, amely az egész ókorban híres volt. És amikor Jézus azt mondja a gyülekezetnek, hogy azt tanácsolom néked, hogy szemgyógyító írral kendítsd, hogy szemeidet, hogy láss, és ezt tőlem vedd, mintha csak azt mondaná, hogy nektek ugyan van a ti városotokban egy híres szemgyógyító kenős, de az a fizikai látásnak a gyógyítására való. Én pedig olyat ajánlok nektek, olyan gyógyszert, és azt mondja, hogy azzal kend meg a szemeidet, ami nem a fizikai látás javítására való, hanem a lelki látásnak, a gondolkodásmódunknak a megtisztítására, a megjavítására való. Jézus már a hegyi beszédben is alkalmazta ezt a hasonlatot, ugye ő szól Jelenések könyvében is, ő a kinyilatkoztató, ő küldi a laodíciai gyülekezetnek az üzenetet, és figyeljük meg, hogy földi életében, a hegyi beszédben is hogyan alkalmazta már a szemnek a hasonlatát. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom az ígét, a 22. és 23. verset, tehát Máté evangélium a 6. fejezetéből a 22. és 23. verset olvasom. Ezt mondta Jézus. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Na, értsük csak meg Jézus szavait, azt mondja, a testlámpása a szem. Ugye ez nem szorul magyarázatra. Nagyon-nagyon nagy érték a fizikai szemünk, ez a testünknek a lámpása. Ugye nem véletlenül mondjuk, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme fényére, hogy ne vigyáznánk rá, hiszen ha a fizikai szemünk nem működik, akkor olyan, mint amikor kialudt a lámpás a sötétben, ugye tragédia az ember számára. És a Jézus innét tovább fűzi a hasonlatot, és azt mondja, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Itt már érezzük, hogy Jézus, mikor azt mondja, a szemed tiszta, nem azt mondja, hogy egészséges vagy jól lát, akkor már átviszi a hasonlatot a belső szemre. Tehát így mondanánk, mindegyikünknek van egy belső szem, van egy külső szemünk és van egy belső szemünk. A belső szem a gondolkodó képességünk, az értelem és a lelkismeret együttes működése. És erre mondja azt Jézus, ha ez tiszta, és az a tiszta a Biblián mindig azt jelenti, hogy az önzéstől mentes, az én középpontuságtól, az én szeretettől mentes, akkor a te egész tested tiszta lesz. Akkor te egész életmódod, egész életviteled tiszta lesz. De azt mondja, ha pedig a te szemed gonosz, ha ez a gondolkozás módunk beteg, mert az önzés, az én középpontuság kisebb vagy nagyobb mértékben. Ugye itt nagyon nagy különbségek vannak ember és ember között. De a Biblia határozottan azt mondja, hogy nincs ember, aki ettől a betegségtől mentes lenne. Valamilyen módon és valamilyen szinten mindannyiunkat érint ez a betegség, és ezért a belső szemünk, a lelkilátásunk, mondjuk így az ítélő képességünk egyikünk sem működik tökéletesen. És ezért ajánlja Jézus a szemgyógyító írt. Milyen érthető ez a mondása is, azt mondja, ha az, aminek világítani kellene a sötétség, akkor mekkora ott a sötétség? Hát ezzel Jézus azt mondja, hogy ha a fizikai szem nem működik jól, az is nagy tragédia. De ha a belső szemünk, az ítélő képességünk, a gondoskodásmódunk nem működik jól, az a legnagyobb tragédia. Mekkora akkor a sötétség, mikor ez nem világít és nem működik helyesen, mondta Jézus. Másút is alkalmazza még a Biblia ezt a hasonlatot, például János.

apostol írja a levelében, János apostol első levele, második fejezet, 11. versében olvassuk. Azt mondja, ha valaki gyűlöli az ő atyafiát, ugye ez már az én középpontoságnak a teteje, ugye, amikor már oda megy át a dolog, hogy nem csak magát tartja nagyobbra, vagy magát szereti, mások felettre megyen, és gyűlöli az ő atyafiát. Akkor azt mondja, ha valaki gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemét. Megkérdezem, igaz ez? És talán, hadd tegyem hozzá, nem kell gyűlölni a másik embert. Elég az, hogy csak ha föllobban bennünk egy haragos érzelem, vagy felrobban bennünk egy előítélet, vagy föllobban bennünk egy ellenszenv. Melyikünk az, aki vitatja, hogy abban a percben már nem biztos, hogy tárgyilagosan látom a dolgokat. Elég ennyi, hogy akkor már a sötétség megvakítja az ember szemét, akkor már nem tud úgy gondolkozni, és nem tudja az ítélő képességét olyan helyesen használni, mint ahogyan kellene. Azt szoktuk ugye mondani, ahogy idéztem is, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme fényére, és azt szoktuk mondani, hogy az ember legnagyobb kincse a szeme világa, de a Biblia még ezt fokozza, amikor azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amivel azt akarja mondani, hogy a külső szemnél a belső szem, a szívünk, a gondolkodásmódunk, a lelki világunknak a működése, annak az egészséges működése még fontosabb és még érzékenyebb dolog. Szeretnék egy illusztráló példát hozni a Bibliából, egy nagyon szemléletes esetet, amikor azt látjuk, hogy a fizikai vakság az kevésbé veszélyes és még könnyebben gyógyítható, mint a lelki vakság. János evangélium a 9. fejezete megörökít egy történetet Jézus életéből, amikor ott egymás mellett látjuk a fizikai vakságot és a lelki vakságot. És azt látjuk, hogy Jézus az előbbit, a fizikai vakságot meg tudta gyógyítani az ő mindenható teremtő hatalmával. A lelki vakságot azonban nem tudta meggyógyítani, mert ahhoz a mi hozzájárulásunk is kell. Ahogy itt is mondja a tanács, kend meg a szemgyógyító íd alatt a szemeidet, hogy láss, ezt a gyógyszert nekünk kell használni, és ha akarjuk, elfogadjuk, ha akarjuk, visszautasítjuk. Bár a Jóisten mindenható, és mindnyájunkat szeret, és szeretne üdvözíteni, de ezt a gyógyítást nem tudja elvégezni a mi hozzájárulásunk, a mi együttműködésünk nélkül. Arról szól a történet, hogy Jézus egy alkalommal meggyógyított egy embert, aki vakon született, tehát teljesen működésképtelenek voltak a látó szervei, és Jézus meggyógyította őt. És történetesen ez szombatnapon volt. És Jézus úgy gyógyította meg őt, hogy sarat készített és rákente a szemére. Nem tudjuk pontosan, hogy miért gyógyított ez alkalommal így, mert máskor nagyon sokszor egy puszta szavával meggyógyított embereket. Annyit mondott, akarom, láss, vagy kelj fel az ágyat és járj, mondta a bénának. Isteni teremtő hatalommal azonnal helyreállította, ez esetben így tette. Valószínűleg azt akarta érzékeltetni, hogy Isten meggyógyíthat bennünket egy pillanat alatt csodaképpen, de azt is megteheti, hogy valamilyen természetes eszközökön keresztül, vagy fokozatosan, vagy valamilyen közvetítő eszköznek a felhasználásával. Valószínűleg ezt akarta szemléltetni, mindegyik gyógyítás ugyanúgy Isten ajándéka lehet. És a farizeusok, akik ugye eltökélten szemben álltak Jézussal és az írástudók, szemben álltak Jézussal, mert ez ő külsőséggel, sok képmutatással fertőzött szeretetlen vallásuknak a fonákságait mindig feltárta. Most ezek a farizeusok és írástudók azonnal felháborodtak, hogy Jézus munkát végzett szombaton, mert sarat készített és rátette annak az embernek a szemére. Ugye megint ilyen formális módon gondolkoztak, nem értették azt, hogy a 4. parancsolat azért mondja, hogy semmi dolgot ne tégy azon a napon, hogy az embernek legyen egy gond és tehermentes napja, és itt egy eszközi szerepe van annak, hogy semmi dolgot ne tégy, hogy az teljesen az Isten tiszteletére tudja szentelni. De ugyanakkor semmiféle fanatizmus nem kapcsolódik ehhez, Jézus maga mondta, szabad szombatnapon jót cselekedni. És ha egy felebarátot szenved, hogy ne segítenél rajta ezen a napon is. Igazából ez nem volt egy fárasztó fizikai munkavégzés, amely Jézus szombat ünneplését megrontotta, vagy megakadályozta volna. Ők azonban így vélekedtek. És azt olvassuk a Bibliában, hogy hivatták ezt az embert a maguk tanácsába, a maguk ítélőszéke elé, és így olvasom a 15. versben, és a farizeusok, János evangélium a 9. fejezet 15. versében, és a farizeusok megkérdezték őt azért, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tőn a szemeimre, megmosakodtam és látok.
Mondták azért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Ugye, ahogy mondtam, rögtön következtettek rá, dolgozott szombaton, vétkes, szombatrontó. És mondták a vaknak is, olvassam a 17. verset, újra mondták a vaknak, te mit szólsz őróla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy proféta. Ez ember nagyon egyenes, természetes logikával azt mondta, minimum proféta. Ha az én szememet meggyógyította, én ezt mondom róla. És nézzük a következő verset. Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, hanem előhívatták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat. Most figyeljük meg, hogy nyilvánvaló dolog volt ez. Ugye előzményekben olvassuk, hogy az ember koldulni szokott, és mikor megnyílt a látását, mindenki megismerte, hogy ő az, és csodálkoztak rajta, és ott volt maga az ember. Hát, hogy ő mindeddig vakon született volt. De nézzük meg ezt a lelki vakságot, mivel ők nem akarták elfogadni, hogy Jézus a Messiás, nem akarták elfogadni, hogy Jézus művelte ezt a csodát, most nagy komolykodva egy vizsgáló bizottságot rendeztek, és azt mondták, talán ez az ember nem is volt vak. Azt mondták, nem hitték el, hogy vak volt. Most utána akartak járni egy tulajdonképpen értelmetlen dolognak, egy teljesen nyilvánvaló ténynek, és hivatták a szüleit, és olvasom a 19. verstől, és megkérdezték tőlük, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, figyeljétek meg ezt a komolykodó vizsgálatot. Megkérdezik tőle, ez a ti fiatok, mint egy halálos, komoly testület, holott teljesen nyilvánvaló tényről volt szó, de ennyire vakok voltak, és ugyanakkor őrizték a méltóságukat. És utána azt mondjátok, hogy mi módon lát most, kérdezték tőlük. Hát micsoda kérdés ez, hogy mi módon lát most ezt? Hogy tudták volna szegény szülők ezt megmondani, hogy mi módon lát? Feleltek annak szülei is mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk és hogy vakon született, de mi módon lát most nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszélje magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már, hogyha valaki Krisztusnak, vagyis Messiásnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, elég idős, őt kérdezzétek. Milyen érdekesen alakul ez a történet, ugye? Hát a szülők magatartása az helyén való. Hát ha egy vakon született gyermeknek a szeme megnyílik, felnőtt korában is, ha megnyílik, szülei részéről mi volt lehet volna a természetes, az örvendezés. Nagyon örülünk neki, de milyen visszafogottak, milyen megfélemlítettek, és azt mondják, elég idős ő már, őt kérdezzétek, ő beszélje magáról, és meg is magyarázza a szöveg, mert féltek ugye, a vallási vezetőktől, mert megegyeztek, hogy kiközösítik a gyülekezetből azokat, akik Jézus Messiásnak vallják. 24. vers, másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Tehát mi volt ennek az értelme? Jó, meggyógyultál, adj dicsőséget az Istennek, tulajdonítsd az Istennek, de ennek az embernek semmi köze hozzá. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Kedves gyülekezet, szeretnék két szót itt kiemelni. Mit mondtak ezek az emberek? Mi tudjuk. Ez az, amivel nekünk embereknek nagyon óvatosan kéne bánni. Tudom. Én tudom. Mert tudnunk kell mindig azt, hogy a mi ítélőképességünk, a mi látásunk rendkívül sérülékeny. És ami én középpontuságunk, ami én betegségünknek az egyik legfeltűnőbb megnyilatkozása, hogy rendkívül magabiztosak vagyunk, hogy a mi ítélkezésünk, ahogy mi látjuk a dolgokat, az biztosan úgy van. Lám, ők is milyen határozottan azt mondták, mi tudjuk. Én ismertem valakit, már majdnem, hogy mosolyogni való volt, ha bármiről beszéltünk, és mondott az ember a mondatot, valamiben szerette volna tanácsolni, vagy valamire megmondani, hogy ez így van, vagy úgy van. Még el sem hangzott a mondat, mondta, tudom. Ugye? Milyen jellemző ez az ember? Még nem is tudja, hogy miről van szó. Én tudom. Ugye ez szinte gyerekes dolog, de mint felnőttek is nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk erre. És ezért ez az íge, amikor Jézus azt mondja nekünk, hogy azt tanácsolom néked, hogy szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss, ez minket bizalmatlanná akar tenni önmagunk iránt, és óvatosságra akar késztetni, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy én tudom, mi tudjuk, ez így van. Milyen határozottan mondták ennek, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. De nézzük tovább a történetet. Újra mondták neki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nékik az ember. Ugye most már látszik, hogy már nem tudják, mit mondjanak, hogy
valahogyan semmiképpen az igazsággal ne szembesüljenek, vagy ne kelljen azt elismerni. Most megint megkérdezik, hogy mi módon nyitotta meg a te szemedet. Teljesen értelmetlen a kérdés, már egyszer elmondta, és erre így felel. Már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is az ő tanítványai akartok lenni? Az ember ezt nem tudjuk, hogy ártatlanul mondta, vagy már egy kicsit sokalta ezt a különös vizsgáló bizottságot. Azt mondja, szidálmazták azért őt, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, figyeljük meg, megint elhangzik, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. És ekkor mond az ember egy csodálatos feleletet. Figyeljük csak meg ezt. Felelt az ember, is mondta nékik, bizony csodálatos ez, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatszott ilyesmi, hogy vakon szülöttnek a szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Megkérdezem, kristálytiszta volt ennek a vakon született embernek a logikája. Nagyon sok előnytől fosztotta meg őt az, hogy születésétől fogva nem látott. De látjuk, hogy a külső szem és a belső szem nem ugyanaz. Na, ha külsőleg mindez idáig vak volt, mégis volt benne egy egészséges gondolkozás. És azt mondta, bizony csodálatos, hogy ti Izrael vallási vezetői és tanítói vagytok, és ti nem tudjátok, hogy ez az ember honnan való, aki olyasmit cselekedett, amit még soha nem, öröktől fogva nem lehetett hallani, hogy egy vakon születettnek valaki a szemeit megnyissa. És nagyon egyszerűen azt mondta, ha ez az ember bűnös volna, ugye előzőleg mondta, a bűnöse, nem bűnös, nem tudom, amiben azt akartam mondani, nem ismerem az életét, de az biztos, hogy a szememet megnyitotta. Most pedig kimondta, hogy, és az ki van zárva, hogy bűnös legyen, mert az Isten a bűnösöket nem hallgatja meg. Itt az Isten hatalma nyilvánult meg általa. Nem lehet ez az ember bűnös, mert általa az Isten hatalma nyilatkozott meg. És nézzük meg, mi volt erre a reagálás. Erre a nagyon világos beszédre vajon megnyílt a farizeusok, az írástudók szeme. Így olvasom a következő versben, a 34. vers. Feleltek és mondták néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Tehát elővették azt az érvet, ami megint logikátlan volt, hogy te vakon születettél, ugye, és ezt ők annak tulajdonították, hogy valami bűne van, és az Isten csapása van rajta, de hát közben az Isten meggyógyította, csodálatosan visszaadta a látását. Mégis azt mondták, te mindenestől bűnben születtél, te tanítasz minket, és kiközösítették őt. És amikor Jézus később ezzel az emberrel találkozott, akiről meghallotta, hogy bántak vele, akkor kinyilatkoztatta magát néki, hogy ő a megígért megváltó, és ez az ember hálás hittel elfogadta. És akkor tett Jézus egy megjegyzést, így olvasom a 39. verstől. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele volták, és mondták, avagy mi is vakok vagyunk. Jézus nem szólt egy szót sem, de mégis találva érezték magukat, és azt mondták, avagy mi is vakok vagyunk. Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Tehát ha egy állapototok, egy helyzetetek lenne, amiről nem tehettek, hogy tudatlanságban vagytok, akkor nem lenne bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Kedves gyülekezet, ez a történet is gondolkodtasson el bennünket, hogy milyen kemény tud lenni, és milyen nehezen gyógyuló a lelki vakság. És ne mondjunk ellent Jézusnak, hogy én rám ez nem vonatkozik, hogy szemgyógyító íral kedd meg szemeidet, hogy lásd. Olyan sokszor hallottam, hogy emberek milyen könnyen mondják magukra, én igazságos vagyok, én mindig igazságos vagyok. Rengeteg igazságtalanságra jövünk rá saját magunkkal kapcsolatban. Hányszor fájóan gondoltam arra, hogy milyen igazságtalan láttam ezt a dolgot, vagy milyen igazságtalan ítéltem meg egy helyzetet. Nem szándékosan, de egyszerűen azért, mert beteg a gondolkozásunk, és nagyon-nagyon könnyen tévedünk és hibázunk. És akkor tulajdonképpen mire vonatkozik Jézusnak a tanácsa, amikor azt mondja, hogy szemgyógyító íral kend meg a te szemeidet, és láss. Ahogy említettem, legelőször is arra akar minket késztetni, hogy bizalmatlanok legyünk mindig önmagunkkal szemben, és ezt a tudom, tudjuk, mi tudjuk, biztosan így van, én jól látom, és ezt a nagy határozottságot, ezt a nagy vehemenciát, amivel képviselünk sokszor egy-egy álláspontot,
Erről mondjunk le, és legyünk sokkal alázatosabbak a beszédünkben, az állásfoglalásainkban. Ne mondjunk azonnal véleményeket, és ne szögezzük le azokat a legnagyobb határozottsággal, mert Jézusnak a tanítása mindenképpen alázatosságra int minket. Szeretnék még egy igét idézni Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetéből. Így olvasom Ézsaiás könyve 5. fejezetéből a 20. és a 21. verset. Tehát Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetéből olvasom az igét. A 20. és a 21. verset. Ez összegezi mindazt, amire Jézusnak a tanácsa tanít minket. Abban a vonatkozásban, hogy bizalmatlanok legyünk önmagunkkal szemben. Így olvasom. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. És kikre vonatkozik ez, hogy ebbe a hibába beleeshetnek? Nézzük a következő verset. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, eszeseknek önnön maguk előtt. Ez a Biblia egyik legkülönösebb jaj kiáltása, nem? Olvassuk el még egyszer. Jaj azoknak, akik maguknak, maguk szemében bölcseknek látszanak, és eszeseknek önnön maguk előtt. Mert ha mi bölcseknek érezzük magunkat belül, és azt gondoljuk, hogy ítéleteink mindig biztosak, és mi mindig jól látunk, és ezeket azonnal nagy határozottsággal leszögezzük, akkor nagyon könnyen beleesünk abba, amit az előző vers mond, hogy a gonoszt jónak mondjuk, és a jót gonosznak. És összetévesztjük a dolgokat, és ezzel elsősorban önmagunknak súlyos károkat okozunk. És mi az a gyógyszer, amit Jézus ígér, hogy szemgyógyító írral kedd meg a te szemeidet, hogy láss? A Biblia ezt a jelképet is nagyon egyértelműen azonosítja. A szemgyógyító ír Isten beszéde. Így mondja a 19. Zsoltárban az ige. Az Úrnak beszéde tiszta, megvilágosítja a szemeket. Vagyis élessé, tisztává teszi az ember lelkilátását. Megkérdezem, miért szemgyógyító ír az Isten beszéde a Biblia igéi? Egyszerűen azért, mert az igazság beszéde. Mert a Bibliában nincsenek pózok, a Bibliában nincsen elferdített igazság. Ilyen mai szóval élve a Bibliában nincsen ilyen csúsztatott beszéd. A Biblia minden szava színtiszta igazság. A Bibliában nincs kompromisszum, nincs megalkuvás igaz és hamis között. Valaki például egyszer elolvassa a példabeszédek könyve bölcs mondásai, tele van ilyen ellentétes gondolatritmusokkal. Ez az igaz, ez a hamis. Érzi az ember a kettő között olyan éles a határ, teljesen világosan elkülöníti a kettőt egymástól. A Biblia az igazságnak a beszéde. Nevel bennünket az igazságos gondolkozásra. Azt írja Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levélben a híres igéket, azt hiszem mindjárt ismerjük. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos, alkalmas, az igazságban való nevelésre, mondja előzőleg, hogy hasznos, alkalmas a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Elismerjük, hogy szükségünk van az igazságban, az igazságosságban való nevelésre. Állandóan szükségünk van rá, és hadd tegyem fel a kérdést, hogy milyen gyakran van rá szükségünk. Jézus azt mondta, szemgyógyító írral kedd meg a te szemeidet, hogy láss. Milyen gyakran kell ezt az orvosságot használnunk? Ha azt mondtuk, hogy a szemgyógyító ír az íge, mit mondott Jézus az ígéről? Azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden ígéjével, amely az ő szájából származik. Ebből azt érthetjük meg, hogy az ígére, mint a kenyérre, mint az ételre, az italra minden nap szükségünk van. És hogyha ez a szemgyógyító ír, akkor ebből a hasonlatból következik, hogy erre a szemgyógyító írra minden nap szükségünk van. Ezzel mindig meg kell kenni a szemünket. Állandóan kell, hogy az igazságosságra neveljen bennünket. Állandóan kell, hogy kijavítsa a mi elfogultságainkat. Állandóan kell, hogy csiszolja, erősítse az igazságos gondolkozást, a tiszta látást bennünk. És még egy kérdés. Azt mondja továbbá, nem csak azt mondja, hogy a szemgyógyító ír, az Isten ígéje, és kínálom neked ezt a szemgyógyító írt, hanem azt mondja, kend meg vele a szemedet. És bár a Biblia az igazságnak a beszéde, nem biztos, hogyha kézbe vesszük, akkor meg is kenjük vele a szemünket, és tisztán fogunk látni. Mert lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy egyszerűen ismereteket akarunk belőle szerezni, vagy egyszerűen vallásos kötelességből olvassuk, vagy egyszerűen jelent egy szellemi gyönyörűséget nekünk, vagy esztétikai gyönyörűséget,
de nem kenjük meg vele a szemünket, mert nem alkalmazzuk önmagunkra. Na, határozottan kimerem mondani, hogy a Bibliát kárára is olvashatja az ember. De most nehogy azt gondoljuk, hogy akkor olvassuk kárunkra, ha valaki kételkedve olvassa és ellentmondásokat keres, elfogultabb benne. Nem. A Bibliát nyugodtan ballatóra lehet fogni, fel lehet tenni a kérdéseket, utána lehet járni mindennek. Természetesen olyan is van, mikor valaki, hogy így mondjam, egy ilyen már beteges kétkedéssel olvassa, az az ember is kárára olvassa. De úgy lehet kárunkra olvasni a Bibliát, ha csak tényleg ismereteket szerzünk belőle, de ezeket az ismereteket nem alkalmazzuk önmagunkra. Erre mondja azt Pál apostol, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz. Igen, ez lesz a dolognak az eredménye, hogy halmozzuk a sok ismeretet a Szentírásból, de mivel nem alkalmazzuk önmagunkra, mivel ezzel a szemgyógyítóirral nem kenjük meg a saját szemünket, azért végül az ismeret felfuvalkodottá tesz. Nagyok leszünk az elméleti ismeretben, de nem alkalmazzuk önmagunkra. És felteszem azt a kérdést, hogy lehet önmagunkra alkalmazni? Csak is a Szentlélek által. Az Isten lelke az, aki segít nekünk, hogy amikor belenézünk ebbe a tükörbe, a Biblia igazságos igéibe, akkor ennek a fényében a tulajdon igazságtalanságaink, a tulajdon helytelenségeink lelepleződjenek. De így mondta Jézus, hogy a Szentlélek elvezérel minket minden igazságra. És nem egyszerűen az elvont elméleti igazságokra, hanem arra, hogy önmagunkat lássuk, és önmagunkra tudjuk alkalmazni az igét. Ezért valahányszor kézbe vesszük az Bibliát, akkor egy pillanatra úgy rendezzük az érzéseinket és a gondolatainkat. Előveszem, és akkor arra gondolok, hogy most hozzáfogok magabiztosan, hogy okosabb legyek, többet tanuljak, többet tudjak a Bibliából, mert ne így vegyük kézbe. Egy pillanatra hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk azt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Mondjuk magunkban azt, hogy Uram, nevelj az igazságban. Uram, segíts, hogy ebben a tükörben én lássam magamat. Az én számra akkor jelent ma a legtöbbet a te igéd olvasása, ha valamiben megfed, megjobbít, megint engem. Ha valahol helyre igazít engem. Ha ezzel a lelkülettel vesszük kézbe a Bibliát, és ha kérjük, hogy a Szent Lélek segítsen azt nekünk igazán megérteni és önmagunkra alkalmazni, akkor a szemgyógyító írként tudjuk használni a Bibliát. És én szívemből kérek mindenkit, mindannyiunkat, önmagamra is alkalmazva ezt az igei felhívást, hogy küzdjünk azért, hogy ne múljon egyetlen nap sem, amikor ezzel a lelki hozzáállással mély tisztelettel kezünkbe vesszük a Bibliát. Azzal az alázattal, hogy nekem erre az igazságra nevelő eszközre szükségem van. És kérve a Szent Lelket, hogy alkalmazza én rám, és igaz, tiszta, éles gondolkozáshoz segítsen, igazságos gondolkozáshoz, hogy úgy lássam a dolgokat, ahogy Isten lát. Legyen ez az életünknek a jelmondata. Dávid a Zsoltáros ezt írja a Zsoltáraiban, Uram, ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Egy másik helyen ezt mondja alázattal, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Tehát nem elég, hogy ott van az ige, de nyisd meg az én szemeimet, hogy én szemléljem, és ebben a tükörben lássam magamat. Ismét másik helyen azt mondja, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Fogadjuk meg Jézus tanácsát. Ő azt mondja, szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Használjuk naponta ezt a gyógyszert, és ha naponta használni fogjuk, akkor nagyon méltányos, nagyon türelmes, nagyon meggondolt lesz az ítélkezésünk, és nagyon érzékeny lesz a lelkismeretünk, és nagyon, nagyon pontosan alkalmazzuk önmagunkra mindazt, ami az Isten igéjében van. Ebben segítsen meg a Jóisten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen. Szerető Jóistenünk, mennyei Atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük ezt a tanácsot, hogy szemgyógyító írral kenjük meg a mi szemünket, hogy lássunk. Urunk, bocsásd meg nékünk a mi gyakori magabiztosságunkat. Bocsásd meg azt, hogy sokszor a te ígéd ismeretében is a természetes és egészséges alázat helyett a magabiztosság és az önigazultság öltönyét vesszük magunkra.
Urunk, kérünk, leplezd le ezt előttünk, hogy mindig meglássuk magunkat, amikor ez bekövetkezik, és add, hogy elszégyeljük magunkat, hogy keresztény létünkre ebbe a tűrbe, ebbe a hibába beleesünk. Segíts, Urunk, hogy mi kérkedve magabiztosan sohasem mondjuk azt, hogy én tudom, mi tudjuk, ez biztosan így van. Segíts, Urunk, hogy mindig érezzük a mi nagy hiánybetegségünket és a mi gyengeségünket, és add, hogy úgy vegyük kézbe a te ígédet, mint akik nem csupán elméleti igazságokat szeretnénk abból tanulni távolról sem, hanem mint olyan gyógyszert, amely naponta javítja, gyógyítja a mi könnyen elvakuló, könnyen elhomályosuló látásunkat. Urunkat, hogy mindig a szívünkben legyen ez az igény, hogy szeretnénk mindent úgy látni, ahogy te látsz. Szeretnénk úgy látni magunkat legelőször. Szeretnénk más emberek problémáit, gondjait, az élet különböző helyzeteit úgy látni, ahogy te látod. Kérünk, nevelj bennünket az igazságosságban, a tiszta gondolkozásban, az éles látásban. Köszönjük, Urunk, hogy megértetted velünk, hogy ezek a legnagyobb értékek, az erő, a szeretet, a tiszta gondolkozás. Segíts, Urunk, hogy ezt elnyerjük tőled. Áldj meg, kérünk, minden jelenlévőt. Te tudod, Urunk, hogy ki milyen gondokat, terheket visel. Add, hogy mindenki elnyerje ma itt a te áldásodat, és békességgel, reménységgel távozzék erről a helyről. Nyújts mindannyiunknak vigasztalást és reménységet. Áld meg közöttünk még a kisgyermekeket is, és add, hogy ők is megőrizzék szívükben a te ígédet. Hallgasd meg imádságunkat, kérünk, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

0: Illyés Gyula egyszer azt nyilatkozta, hogy a szeretet himnuszánál, amely Pál apostol első korintusi levele 13. fejezetében található, szóval a szeretet himnuszánál szebbet és igazabbat a világköltészet mind a mai napig nem tudott mondani. Ezért csendüljön most fel ez a vers és rövid elemzése. Pál apostol a szeretet himnusza. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cintányér. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem is van, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet. A szeretet himnusza nem csak szép szavakkal ékeskedő költemény, sőt elsősorban nem is ez, hanem három részre osztható, döbbenetes logikával, igazmondással felépített emberi megszólalás. És ez a három rész a következő. Az első részben, az első két versben Pál apostol arról emlékezik meg, hogy mi minden látszik itt szeretetnek a világon, noha semmi köze nincs a szeretethez, és akik gyakorolják, azoknak sem semmi hasznuk nincs belőlük. A második rész, a harmadik verstől a nyolcadik vers elejéig arról beszél, hogy mi a valódi, az igazi szeretet, és hogy lehet ezt lemérni, és hogy lehet ezt felismerni. A harmadik rész, a nyolcadik verstől egészen a 13., sőt, következő fejezet első versének az első soráig arról szól, hogy az örökké valóságban mi lesz majd a szeretet szerepe. Nézzük meg most gyorsan, röviden, amennyire rövid keretünk megengedi, hogy hogyan is épül fel tehát ebből a három részből ez a csodálatos költemény. Miért kezdi azzal Pál apostol az áttekintését, hogy mi nem szeretet? Azért, mert az emberi világban a legnagyobb hamisítvány a szeretet. Mi hozzászoktunk az elmúlt időszakokban ahhoz, hogy hamisítanak paprikát, hamisítanak gázolajat és benzint, mindent hamisítanak, csak hogy nagyobb pénzhez jussanak hozzá az emberek. De kérem, gondolják végig, a legnagyobb hamisítás nem az élelmiszer, a paprika, a gázolaj hamisítás, a legnagyobb hamisítás a szeretet. Sokan olyan szépen beszélnek a szeretetről, jön az év vége, jön a karácsony, a szeretet ünnepe, jaj, szeretet, szeretet. Sokan olyan nagy dolgokat tesznek, hogy vagyont áldoznak, sőt, még az életüket is odaáldozzák. És Pál apostol azt mondja, hogy vigyázz ember, meg ne csaljon a látszat, aki szépen beszél a szeretetről, nagy áldozatokat hoz, nem biztos, hogy szeret. Lehet, hogy csak önmagát szereti, lehet, hogy csak feltűnősködik, lehet csak, hogy jó pontokat akar gyűjteni magának, lehet, hogy csak félelemből, számításból, vagyis önös emberi érdekből teszi. Vigyázzunk, mert nagyon sok szeretet hamisítás van forgalomban. Nem mind arany, ami annak látszik. Honnan ismerhető fel akkor az igazi szeretet? Két dologról. Az igazi szeretetben makrotűmé, mondja az eredeti görög, vagyis nagy, hatalmas türelem van. Szép a magyar fordítás is, a szeretet hosszú tűrő. Abban van igazi szeretet, aki sokat eltűr az emberektől, meghallgatja az embereket, hagyja beszélni az embereket, együtt érez az emberekkel. Szóval nagy türelmű, hosszú tűrő, és közben, ez a második jelző, jóságos marad, segítőkész, kezdeményezi a szeretetet, ha kell, áldozatot is hoz érte a másikért, de csak annyit, amennyire az Isten buzdítja és képesíti. És miután ebben a második részben ez a hangütés, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos, megadja az alaphangot, most már Pál apostol felsorolja a 10 parancsolat szinte valamennyi parancsolatát, mert honnan is tudjuk, hogy milyen szeretet van bennünk, ha a tükörbe nézünk, és mi a legfőbb tükör az ember számára, a 10 parancsolat. Nagyon érdekes, hogy a 10 parancsolatot a 10. parancsolatnál kezdi. A szeretet nem irigykedik, mondja először. Igen, mert az egyik legmélyebb, ha nem a legmélyebb gyökerű emberi bűn az irigység. Sokan megítélik a kiabáló, káromkodó, bosszankodó, indulatoskodó embereket, de sokkal nagyobb baj és sokkal nagyobb ellenségünk az az álnok, az emberi lélek mélyén megbúvó irigység, amit nem látnak az emberek, hiszen ha valaki káromkodik, szitkozódik, hát az rögtön látható, hallható, de ha valaki irigykedik, azt úgy lehet leplezni, annyira el lehet kendőzni, hát sokszor még azt se látja, akiben benne van, az ember önmagát is becsapja és kicselezi. De akiben igazi szeretet van, abban nem lehet vetekedés, nem lehet fölébe kerülés, hogy a másik fölébe kerüljek, nem lehet irigység, ezért mondja először. Természetesen ezután nincs időm most már minden fél mondatot így elemezni, de a logika menetére hadd hívjam fel a figyelmet. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem szólja le a másik ember, tehát a 10. után jön a 9. parancsolat, ne szólja te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. A szeretet nem cselekszik égtelenül, mondja az eredeti Károlyi szöveg, már rögtön helyesbítettem, hogy szemérem nélkül, a szeretet nem szemérmetlen. Korunk szemérmetlen kor, mindenkit levetkőztet, mindenkit közszemlére állít, az emberek úgy ajánlgatják magukat, mint a vásári portékát. A szeretet és szerelem kapcsolata egy félmondat erejéig, de hangsúlyt kap ebben a csodálatos költeményben, a szeretet himnuszában. A szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. A szeretet szemérmes, a szeretet tapintatos, gyengéd. Íme megtaláljuk itt azt a parancsolatot, amit az Isten így fogalmazott meg a 10 parancsolatban, hogy ne paráználkodjál, vagy ne törj házasságot. És így végig sorolja a többi parancsolatot, vagyis honnan tudjuk meg, hogy igazi szeretet van-e bennünk. Úgy, hogyha szembesítjük a bennünk levő szeretetet, szembesítjük az isteni mértékkel, a 10 parancsolat kívánalmával. Egyszer egy nyári táboron vettem részt, és a szeretet himnuszáról, a 8. versről, ennek a 2. résznek a csúcspontjáról hallottam egy csodálatos fejtegetést. Ez a csúcspont, miután végigmegy a 10 parancsolaton, így hangzik, a szeretet soha el nem fogy. Az előadó azt mondta, vizsgáljuk meg az emberi szeretetet. Kinyújtotta a két kezét. Sajnos most ezt nem lehet látni, amit én mutatok. Ez talán egy tévészerű bemutatásra lenne illő, de talán el tudják képzelni a kedves rádióhallgatók is, hogy kinyújtotta a két kezét, és a két tenyerét viszintes állásba helyezte, és azt mondta az illető, az előadó, hogyha bántanak bennünket, akkor ha emberi szeretet van bennünk, és a jobb karját így vitte lefelé, akkor az ember visszahúzódik. Ha bántanak, sértenek, hát legkevesebb, hogy visszahúzódom, nem szeretem a másikat. Ha isteni szeretet van bennem, aki bánt, aki sért, azt még inkább szeretem, a bal kezét vitte föl. Ennyire egyszerű megállapítani, hogy emberi szeretet van bennem, vagy isteni. Az emberi szeretet, ha rosszal találkozik, visszakozik. Így mondja Hósás próféta, hogy az emberi szeretet csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Elmúlik. Azokat szeretem, akik engem szeretnek. Akik nem annyira szeretnek, a jobb kéz megy lefelé, az emberi szeretet visszakozik. A másik kéz, ami emelkedik föl, ez az isteni szeretet jelzése. Akkor van benned isteni szeretet, ha az ellenségeidet is tudod szeretni. Akkor van benned isteni szeretet, ha téged gyűlölőket is tudod, akik téged átkoznak, áldani. A szeretet soha el nem fogy, de csak az isteni szeretetre igaz. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat. Még az édesanyák is azt mondják, hogy hát fiam, nem szeretlek már annyira, most már sokat ellentmondasz, most már vitatkozol, most már kamasz vagy, most már felnőtt vagy, jaj, de jó volt szeretni, amikor kicsi voltál. Sokszor ez a csodálatos szeretet, az anyai szeretet is olyan, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat. Nem ilyen szeretetre van szükségünk. Nekünk olyan szeretetre van szükségünk, amit itt mond a himnusz, a szeretet soha el nem fogy, sőt növekszik, és talán paradoxnak látszik, talán megmagyarázhatatlanak, de hát azok iránt kell növekedni a szeretetünknek, akik nem szeretnek bennünket. Hát ki fog szeretetet kapni, ha nem az, akinek nincsen szeretete. Nekünk kell adni a szeretetet. Ne elvárjuk, hogy nekünk adják, hanem mi adjuk a szeretetet. Nos, felcsendül az apostolok cselekedetei 20. fejezete is. Nagyobb öröm adni, mint kapni. Ez a szeretet törvénye. És ez marad meg majd az örökké valóságban. Erről szól a himnusz harmadik része csodálatos hasonlatokkal. Ezeket a hasonlatokat meg kell érteni. Most a szeretetnek az ABC-jét kell megtanuljuk. A mostani világban, a mostani történelemben a szeretet a maga teljességében nem élhető meg, mert hiába szeretem én a másikat, ha a másik nem szeret, hiába szeretem, az engem gyűlölt, ha továbbra is gyűlöl, ez nem a teljesség. Akkor jön el a teljesség, amikor kölcsönös lesz a szeretet. Akit szeretek, az is szeret, és aki szeret, azt is szeretem, és lesz egy ilyen világ. Ha már itt a földön óriási előmenetel tanúsíthatunk a szeretetben, mint a gyermek, hát a gyermekhez képest a felnőtt azért egy más szint, egy más kategória. Csodálatos önmagában is a gyermek, szoktuk is csodálni a gyermekeket, de hát azért gondolkozásban, tervezésben, előrelátásban mégse összemérhető minőség egy gyermek és egy felnőtt. Ha már itt a földi életben így tapasztaljuk a fejlődést, hogy a gyermekkorból kilépve érünk az ifjúkorba, az életkorba, milyen hatalmas fejlődés lesz az örök életben, ahol semmi nem fogja békjózni, megakadályozni az ember fejlődését. Miért? Mert mindenki szeretni fog. Most csak tükör által homályosan látunk. Akkor majd színről színre, most csak rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Úgy fogunk ismerni és szeretni, ahogy valaki most ismer bennünket, és a legjobban szeret bennünket. Isten így emeli magához azokat az embereket, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni. Ezért megmaradt három tartozék az emberi életből, de semmi több. Testünk, húsunk újjá kell, hogy teremtődjék. Más ember kell, hogy létezzék ott az örök életben. De egy valami megmarad a földi küzdelmeinkből. A hit, amit gyarapítottunk, a remény, amely növelte az emberi minőségünket, és a szeretet, melyet más helyütt Pál apostol a tökéletesség kötelének nevez. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, kövessétek a szeretetet.
1: Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük akkor a mai előadást. Előtte bemutatkozom, Badalai Zoltán vagyok, és a mai alkalommal én tartom ezt az előadást az emberi élet alapkérdéseiről című sorozaton belül. Ugye ennek a sorozatnak a fő témája a boldogság. A mai alkalommal a boldogság és a szeretet kapcsolatáról lesz szó, és ilyen alcímeket jelöltünk meg a programban, hogy milyen összefüggés van az emberi élete két alapeleme között, a valódi és a hamis szeretet megkülönböztetése, illetve a szeretet és kedvesség témaköre. Én úgy gondolom, hogy minden ezek az alcímek is magukba foglalhatnának még egy-egy külön előadást, de azért megpróbálok mindenről úgy összefogottan röviden szólni. Akkor talán el is kezdem. Tehát a szeretet az a boldogsággal, majd látni fogjuk az előadás végére, remélem tisztán, hogy olyan összefüggésben van, amelyre mindannyian gondolunk, de mégsem úgy van összefüggésben, ahogy mi gondolunk rá. Ugye azt gondolja a legtöbb ember úgy véljük, mint szeretetben élünk, akkor